0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Lefond! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez az újra töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer, csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Az újra töltött című magazinműsor 14. részét hallják. A következő percekben a labdarúgás legfontosabb tornájával foglalkozunk, néhány emlékezetes világbajnoki találkozót mutatunk be. Az általunk kiválasztott 5 különböző mérkőzés mindegyikét egyes sportújságíró vagy sporttörténés segítségével igyekszünk elhelyezni térben és időben. Tartsanak velünk! A labdarúgó világbajnokság 1930 óta íródó története tele van legendás futballistákkal, emlékezetes összecsapásokkal, nagy diadalokkal, meglepő vereségekkel, drámákkal, könnyekkel, örömökkel, de akadnak meccsek, amelyek különböző okok miatt kilógnak a sorból. Túl sok bennük a politika, túl kevés a fair play, megmagyarázhatatlan bíróhibák, mélyben gyökeredző indulatok jellemzik. Van mérkőzés, amely után szabályt kellett változtatni, vagy bundagyanú árnyékolja be. Előfordult, hogy egyetlen kézmozdulat, esetleg bíróítélet váltott ki vitát, máskor pedig a következmények messze túlmutattak a sporton, a futballon. Ezek nem mindig a legszebb mérkőzések voltak, mégis a legemlékezetesebbek közé tartoznak. A következő percekben felidézünk a VB történelem furcsa, vitatott, különleges és néha egészen sötét meccseiből néhányat. Olyan találkozókat, amelyeknél nem csak az az érdekes, ki nyert, hanem az is, mi történt valójában.
3: Harcos vagyok, nekem így jó, úgy nem rám számol a bíró. Ha kérdeznéd, tehát igen, én nyerek, és nem kell hozzá 12 menet.
2: 1962. június 2-a. Chile, Olaszország, 2-0. A Santiago

0: preferált a Chile rendezését is, akár még egy olyan akkor még eredetnek megható, már megszokott gondolat is társult ehhez, hogy társrendező legyen Chile. De aztán végül önállóan kandidált a két ország.
1: 1960 májusában a valamiért legerősebb 9,5-ös földrengés rázta meg Chilét, az ország infrastruktúrája súlyos károkat szenvedett, így az 1962-es VB megrendezése is veszélybe került. Carlos Dietborn, a szervezőbizottság elnöke a drámai helyzet ellenére is kiállt a rendezés mellett. A sokszor idézett mondata, miszerint mivel nincs semmink, mindent megteszünk az újjáépítésért, lelkesítőleg hatott. A stadionokat és az infrastruktúrát rekordidő alatt sikerült helyrehozni, emenek eredményét Dietborn már nem láthatta, ugyanis elhunyt a VB rajtja előtt egy hónappal. Chile nem gazdag rendezőként, hanem bizonyítási kényszerrel küzdő országként várta a tornarajtját, de a lelkesedést felváltotta az indulat, miután két olasz újságíró Antonio Girelli és Corrado Pizzinelli még a torna kezdet előtt sértő cikksorozatot jelentett meg Chiléről és annak fővárosáról, Santiagóról. Narrátor Szilágyi Dóra.
2: Tiszta őrület, hogy Chilében fogják megrendezni a labdarúgó világbajnokságot. Santiago elmaradott város. A telefonok nem működnek, vagy ha igen, az európai hívás egy vagyonba kerül. Egy levél 5 nap alatt érkezik meg, a taxik pedig olyan ritkák, mint a hűséges férjek. Santiago szörnyű, egész városrészeket ural a prostitúció. A chileiek jelentős része alultáplált, írástudatlan, szegény és hajlamos az alkoholizmusra.
1: Az újságcikkek csak rátettek még egy lapáttal a két ország között már korábban is meglévő ellentétekre. Ezekről Dénes Tamás sporttörténész beszélt.
0: Az olasz futball az különösen szálka volt a dél-amerikai országok futball szurkolói szemében abból a szempontból, hogy miközben már a 30-as évektől a legjobb dél-amerikai játékosok egy része Olaszországban játszott, és ott adott esetben állampolgárságot kapott, mint oriundó, tehát olasz nemzetiségű vagy olasz gyökerű futballista. Ez az 50-es években felerősödött. 1962-ben Chilében az olasz válogatottból négy dél-amerikai játékos is szerepet, José Altafini és Angelo Sormani brazilok voltak, Humberto Maschio és Omar Sivori pedig argentinok, megint csak nem növelte mondjuk az olaszok ott a népszerűségét.
1: A cikkek a chilei sajtóban felháborodást váltottak ki. A helyi lapok visszatámadtak, az olaszokat fasisztákkal, mafiózókkal és drogügyekkel azonosították. A hangulat annyira elmérgesedett, hogy az olasz újságíróknak el kellett hagyniuk Chilét, egy argentin kollégájukat pedig állítólag olasznak nézték egy santiagói bárban, s úgy megverték, hogy kórházba került. Ilyen előzmények után került sor 1962. június 2-án a Chile és Olaszország közötti világbajnoki mérkőzése, amelyen egy megsértett és egy ellenséges közegben futballozó ország csapata találkozott. Így nem csoda, hogy 12 másodperc után megvolt az első chilei szabálytalanság. Az ezután történteket az angol Time magazin így foglalta össze. Az idézetet Katona László felolvasásában hallják.
3: Ken Ashton játékvezető 5 percen belül kénytelen volt véget vetni egy potenciális ökölharcnak az ellenfél csapatai között. Nem sokkal ezután az olasz középpályás Giorgio Ferrini úgy reagált Honorino Landa szabálytalanságára, hogy a játékvezető előtt belerúgott. Az angol gondolkodás nélkül kiállította Ferrinit, aki azonban nem volt hajlandó elhagyni a pályát. Az olasz tudni akarta, miért nem kapott sárga lapot Landa, majd sértettségében még 8 percig a pályán maradt, a közönség sziszegése és fütyszó közepette egyre dacosabb lett. Végül egy chilei rendőrökből álló osztag erőszakkal kísérte le a pályáról.
1: A folytatás sem volt szebb. A történteket Dénes Tamás sporttörténész idézte fel.
0: Közben azt nem vette észre, hogy Landa ököldel bevágott egyet egy olasznak, mint hogy az sem, hogy Leonel Sanchez, aki a Chilék egyik legjobb játékosa volt, Mario Davidot ütötte meg. Ellenben, amikor David fejbe rúgta, később Sanchez-t azt észrevette, és hát Sanchez mondjuk annyira felbátorodott azon, hogy az első incidens megúszta, hogy egy ökölvívókat megszégyenítő balcsapottal eltörte Humberto Maschio-nak az orrát, sőt állítólag, én ezt John Foote-nak a Calcio című könyvében olvastam, bizonyos legendák szerint a chilei miközben ütött még egy áruló kifejezést, és mondott egy kiáltó spanyolul a dél-amerikai származású, de már az olasz válogatottban szereplő argentin játékosnak.
1: A Jaime Ramírez és Jorge Toro góljával 2-0-ás chilei győzelemmel záruló találkozóhoz tartoznak a BBC televízióban a mérkőzést néhány nappal később értékelő kommentátor David Coleman szavai. Narrátor Szegő Tibor.
4: Ez a mérkőzés a futball történetének legbutább, legszörnyűbb, legundorítóbb és legszégyenletesebb bemutatója volt. Ez volt az első alkalom, hogy ezek az országok találkoztak, és reméljük az utolsó is. Chile nemzeti mottója így hangzik. Ésszel vagy erőszakkal. Ezúttal a chileiek nem voltak észszerűek, az olaszok csak erőszakot alkalmaztak, az eredmény pedig katasztrófa lett a világbajnokság számára.
1: A történtek után azon már meglepődni sem érdemes, hogy a találkozó másnapján napvilágot látó reakciók alapján, mint a

0: két különböző mérkőzést láttak volna a felek. Jorge Piz, a Chilei Labdarúgó Szövetség elnökségének tagja így nyilatkozott. Felolvasó Tóth Béla.
1: Úgy tűnt, az olaszok kizárólag azzal a szándékkal léptek pályára, hogy megsebesítsék a chileieket. Olyan volt, mint egy rodeó. Őszintén szólva szerintem doppingoltak. Most már látom, hogy szükség van a játékosok laboratóriumi vizsgálatára a mérkőzések után.
0: Ezzel szemben az olaszok hivatalos panaszt nyújtottak be a FIFA-hoz Kenesten elfogult bíráskodása miatt, sőt, odáig mentek, hogy szerintük a chileiek kannibálok módjára viselkedtek a pályán. Amikor a mérkőzésen történtek híre elérte Olaszországot, az olasz hadsereget kellett bevetni a római chilei konzulátus védelmére. A találkozó játékvezetője Kenesten utólag így értékelt az esetet. A nyilatkozatot Szegő Tibor idézi.
2: Nem futballmérkőzést vezettem, hanem katonai manőverekben működtem közre játékvezetőként.
0: Dénes Tamás sporttörténész a labdarúgó VB történetének egyik legbrutálisabb találkozójának utóéletéről is szolgált néhány érdekességgel.
3: A csoportszakaszban a chileiek tovább jutottak, és eljutottak egészen az elődöntőbe, az olaszok pedig kiestek. Az olaszok óriási csalódással élték meg azt, hogy kiestek a világbajnokságon. Tulajdonképpen annak mondjuk ehhez a találkozóhoz nem volt köze, a gyenge szereplésnek igen, hogy úgy döntöttek, hogy aztán csökkentik a külföldi játékosok számát, tehát nem lehetett egy idő után már új külföldi játékosnak igazolni a kácsóba. A chileiek viszont mint egy ugródeszkának használták ezt a találkozót, és történetük legjobb világbajnoki szereplését produkálták.
0: Érdekesség, hogy 4 évvel később, 1966-ban az angol világbajnokságon, vagy angol rendezési világbajnokságon szintén összefutott a csoportkörben a két csapat, akkor Olaszország győzött 2-0-ra. Annak a mérkőzésnek a hangulatán érezhető volt a feszültség, vagy 4 év elég volt a feleknek ahhoz, hogy mindent elfelejtsenek?
3: Azt olvasom, hogy benne volt az olasz játékosokban különösen, akadt még néhány, aki játszott mind a két mérkőzésen, ez az akkori eset. De hát a chilei válogatott közel sem volt annyira erős már, mint 1962-ben. Hozzáteszem, 1966-ban is az olaszok óriási csalódást keltettek a világbajnokságon, hiszen miten a észak-koreai csapattól kikaptak Pakdoiknek a góljával. Jóval a reményeik előtt haza kellett, hogy térjenek, elbúcsúztak a világbajnokságtól. Ez volt az emlékezetes eset, hogy az olaszokat nem egy csoportban reptették haza, hanem különböző városokban szállt meg a gépük éjszaka, és akadt, ahol rohadt paradicsommal dobálták meg őket.
0: Ha nem is közvetlenül, de a santiagói csata is szerepet játszott a világ futballjának egyik meghatározó újításában, ugyanis a mérkőzésen bíráskodó Kenesten később a sárga és piros lapok rendszerének kidolgozásáról vált ismerté. A korabeli bíráskodással kapcsolatban problémaként vetődött fel, hogy sokszor a játékosok és a szurkolók sem értették egyértelműen, ki kapott szóban figyelmeztetést, milyen fegyelmezési fokozatok vannak, kit és miért küldtek le a pályáról. Estonban az 1966-os VB idején született meg a színes lapok gondolata, amikor a közlekedési lámpák logikája, azaz a sárga figyelmeztetés, a piros a megállás alapján univerzális jelrendszert keresett. Az először az 1970-es világbajnokságon alkalmazott sárga és piros lapos rendszer a korábban kialakult káoszokra adott vizuális és nyelvtudástól független választ. Önök az újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 1978. június 21-e. Argentina Peru 6-0. A rozáriói bunta gyanú. A világbajnokság történetének mindmáig egyik legvitatottabb, legtöbbet elemzett mérkőzése. Bár a FIFA még az előző kormány pályázatát elfogadva adta Argentinának a VB rendezési jogát, a torna idején már Jorge Rafael Videl a vezetésével véres katonai diktatúra irányította az országot. Ebben a helyzetben a hatalom számára a világbajnokság nem egyszerű sportesemény volt, hanem inkább propaganda eszköz, amivel be akarta bizonyítani a világnak, hogy Argentina stabil, egységes ország. Akkoriban ugyanis Argentinát az állami terrorral, a kínzásokkal és az embertelen bánásmóddal azonosították. Ahhoz, hogy a későbbieket megértsük, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője Ballai Attila segítségével érdemes kicsit bővebben szót ejteni a világbajnokság hátteréről.
4: Argentina győzelemre ítéltetett. Azért rendezték meg a világbajnokságot, hogy ez a csapat most már végre egyszer révbe érjen. Egyébként az Európán kívüli VB-knek mindig volt ilyen hangulatok, hogy most vagy soha. Rögtön az elején 1930 Uruguay függetlenségének a 100 éves évfordulát ünnepelte. Uruguay-Argentina döntő volt, majdnem háború robbant ki a két ország között. Még abba se tudtak megegyezni, hogy milyen labdával játsszák a döntőt, ezért az első fél időt argentin labdával játszottak, a másodikat Uruguayval. Nem mellékesen az argentin labdával az argentinok 2-1-re vezettek, aztán Uruguay 3-0-ra hozta a saját labdával a második fél időt. 1950-es VB-n ugye a brazilok, amikor mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy ezt ők fogják megnyerni, és a Maracanában az utolsó meccsen 200 ezer nézőt 2-1-re kikaptak Uruguaytól. A szemtanúk szerint többen onnan vetették magukat a mélybe a stadionnak az orr mellett, tehát öngyilkosok lettek. 1962 2002 Chile, akkor éppen nem volt katonai hunta Chilébe, két hunta között egy aránylag demokratikus berendezkedésű ország volt, de ettől még az olaszok elleni meccsen, amilyen segítséget kaptak a chilek, és amilyen botrányos volt a meccs, az ugyancsak párját ritkítja, Európában elképzelhetetlen lenne. Aztán jött a 78-as VB, és 2002-ben én ott voltam Koreában, amikor Dél-Koreát becsalták a négybe, és a dél-koreai elnök a spanyol elleni negyeddöntő után azt mondta, hogy ez az ország 5000 éves történetének legboldogabb napja. Most ennyit úgy általában. Ez a világbajnokság pedig nem csak az a fontos, hogy Európán kívül és Argentínában volt, első részben Argentínában, hanem az is, hogy mikor. A Jorge Videla féle katonai huntának a kellős közepén. Egy olyan országban, ahol aki ellenzéki gondolatot megfogalmazott, azt inkább fizikailag semmisítették meg, de politikailag biztosan. Elképesztő korrupció, rohanó, szárnyaló infláció, romokban lévő gazdaság, sikert kellett felmutatni. És ennek a sikernek egyetlen eszköze volt az argentin futball válogatott, ezért aztán amögé mindent oda tettek. Ennek első szenvedő alanya a magyar csapat volt, ugye, hiszen Argentínával egy csoportba játszottunk, 2-1-re kikaptunk. A magyar futball vezetőség óriási hibája volt, hogy komolyan gondolt, hogy mi azt a meccset meg tudjuk nyerni, és arra tettünk fel mindent. Ezért aztán nem csak egy meccset, hanem mindent el is vesztettünk. Argentina így haladt tovább, győzelemre ítéltetve egészen a bizonyos Peru elleni mérkőzésig.
0: Az első csoportkörből a hazaiak Olaszország mögött, Franciaországot és Magyarországot megelőzve a második hely jutottak tovább. A második csoportkörben pedig a Lengyelország elleni 2-0-es győzelmet a Brazíliával szembeni 0-0-es döntetlen követte. Ez utóbbi találkozó magyar vonatkozásáról Balai Attila beszélt.
4: Amikor nyilvánvaló volt, hogy hogyan fog kinézni a két középdöntős csoport, a két négyes csoport, akkor az első pontban lehetett tudni, hogy Argentina és Brazília küzd majd a világbajnoki döntőért. Mert nem volt elődöntő, hanem a két négyes csoport győztese egyből VB döntőt játszott. És a második körben, a középdöntő második körben az Argentina-Brazília mérkőzés egy 0-0-ás döntetlent hozott. Tehát ha azt a brazilok megnyerik, akkor ők vannak ott, nincs mese. És ez a mérkőzés megmaradt a normalitás keretei között, és ebben óriási szerepe és érdeme van a játékvezetőnek, bizonyos Palotai Károlynak, aki úgy lefújta azt a meccset, hogy az egész világ leborult előtte. Mert ott aztán tényleg puskaporos volt a hangulat. De ezután nyilvánvalóvá vált, hogy a gólkülönbség fog dönteni a két nagy között, és mivel, ahogy mondod, a brazilok előbb lejátszották a meccsüket, lehetett tudni, hogy Argentínának 4 góllal meg kell vernie Perut.
0: A két dél-amerikai gigász döntetlen, után a Peru elleni meccs döntött arról, melyikük jut be a döntőbe. A képlet egyszerű volt. Az argentinoknak legalább 4 góllal kellett nyerniük a fináléhoz, minden más esetben a brazilok játszottak a világbajnoki trófáért. Az argentin-perui meccset megelőző hangulatot Balai Attila idézte fel.
4: Lehetett tudni, hogy Argentínának 4 góllal meg kell vernie Perut. Ez az addigiak alapján nem tűnt egyszerű történetnek, mert az argentinok összesen lőttek 6 gólt, Peru pedig parádésan kezdett. Én akkor szerettem bele Peruba a 78-as VB első meccsén, amikor Skóciát 3-1-re úgy megverte olyan egyéni teljesítményekkel és futballal, mint az álom. Aztán azért valamelyest kezdett ez a csapat kifulladni szerintem, mert a középdöntő első meccsén például 3-0-ra simán kikapott a braziloktól. De amit ezen a 6-0-ra elveszített mérkőzésen műveltek a peruiak, ugye a magyar tévét közvetítette ezt a meccset, és megvolt az előélete még itthon, a magyar sajtóban is. A meccs napján megjelent Népsport idézette egy brazil újságot, amelynek az volt a szalag cím, hogy óriási disznóság készül ellenünk, de semmit nem tehetünk ellene. Tehát nagyjából azért már elég sokan felvázolták, hogy mi várható. Például azt, hogy a peruiak kapusa az egyébként kiváló kirógá, nem csak hogy Argentínában született, hanem Rosarióban a meccsnek a színhelyén, tehát ott elég komoly és élénk hatások érhették, és már előre beszéltek mindenféle ilyen kormányközi egyeztetésekről, egyebekről. Ez vagy igaz, vagy nem. Hozzáteszem, ha igaz, akkor utóbb egyik félnek sem állt érdekében, hogy ezt bizonyítsa. Az viszont tény, kép is van róla, hogy Argentina köztársaság elnöke, Jorge Videla, a mérkőzés előtt bement a perui öltözőbe, ahol hosszasan esetelte a két ország békés baráti viszonyát, és hogy reméli, hogy ez így is marad, csak azt nem mondta, gyerekek, ehhez minimum 4-jel ki kell kapnotok.
0: Az imént említett eset az argentin elleni meccsre készülő perui játékosok pályafutása talán legbizarabb pillanata lehetett. Erről a csapatkapitány Héctor Csumpitász később így nyilatkozott. A narrátor Tóth Béla.
5: Az öltözőnkben egyszer csak megjelent Jorge Rafael Videla és az amerikai külügyminiszter Henry Kissinger. Úgy tűnt, mintha csak azért jöttek volna, hogy üdvözöljenek minket. Azt mondták, remélik jó meccs lesz, mert az argentin szurkolókban nagy a várakozás. Sok szerencsét kívántak és kimentek. Egymásra néztünk és azon tűnődtünk, miért hozzánk jöttek be. Nem inkább az argentin öltözőbe kellett volna menniük? Mi folyik itt? Sok szerencsét kívántak nekünk. De miért? Ez elgondolkodtatott minket.
0: Perut 1978-ban Francisco Morales Bermudez tábornok, a perui forradalmi fegyveres kormányvezetője kormányozta. Az öltözőben a tőle érkező levelet is felolvasták, a szöveg a két ország barátságát és együttműködését hangsúlyozta. Az öltöző eset különös utóélete, hogy bár a perui csapat játékosai egyöntetően állítják, Harry Kissinger és Jorge Rafael Videla ott jártak az öltözőben. Az amerikai külügyminiszter később erre nem emlékezett. A narrátor Szilágyi Dóra.
6: Egyáltalán nem emlékszem arra, hogy Peru öltözőjében jártam volna Videlával.
0: A perui csapat játékosai ilyen előzmények után igencsak furcsa hangulatban futottak ki a pályára. A VB addigi meccsei legfeljebb két gólt szerző argentinok 2-0-ás félidő után 6-0-ás sikerrel kvalifikáltak a világbajnoki döntőbe. A történeti hűség kedvéért érdemes megjegyezni, hogy Peru az azt megelőző 5 meccsen összesen 6 gólt kapott. A Nésport június 23-ai számában megjelenő tudósításban alig leplezett módon a sorok között rejtették el a lényeget. A felolvasó ismét Szilágyi Dóra.
6: Úgy festett ez a mérkőzés, hogyha az argentinoknak 10 góllal kellett volna nyerniük a döntőbejutáshoz, akkor annyival győztek volna. A két csapat, mintha nem ugyanazon a találkozón játszott volna. Az argentinok megszállottakként eltökélten, sokszor az eszközökben sem válogatva küzdöttek a döntőbejutásért. A peruiak pedig, mintha barátságos mérkőzést játszottak volna a VB végén. Az argentin csapat ezen a VB-n még nem játszott ilyen jól, de ellenfelük hihetetlenül gyenge teljesítménye volt csillogásuk oka.
0: Az argentinok döntőbe jutása, majd ott a hollandok legyőzése és a VB-arany egy ideig felettette a történteket, utólag azonban számos teória látott napvilágot az argentin-perui mérkőzés kapcsán. A gyanú egyik központi alakja Ramon Quiroga a perui kapus volt, aki Argentinában, Rosarióban született, majd honosított perui válogatott lett. Ez önmagában természetesen nem bizonyíték, de a 6-0 után sokakat elgondolkoztatott, hogy az argentin születésű kapus éppen Argentin ellen kapott 6 gólt egy döntőbe jutást eldöntő meccsen. A másik sokat emlegetett név Rodolfo Manzo, perui védő. Egyes későbbi állítások szerint ő is érintett lehetett, sőt olyan történtek is keringtek, miszerint pénzt vagy klubkarrierrel kapcsolatos előnyt kaphatott. José Velázquez az 1978-as perui válogatott középpályása 2018-ban a perui Trome című lapnak adott interjújában konkrét vádakat is megfogalmazott. A cikkből felhasznált részletet Tóth Béla narrálásában hallják.
1: A mérkőzés előtti estén Marcos Calderón szövetségi kapitány bejelentette, nem Quiroga fogja védeni a kapunkat, mivel argentin származású. Aztán persze ő kezdett. Rodolfo Manzo, Raúl Goriti, Ramón Quiroga és Juan José Muñante adták el a becsületüket. Sőt, rosszabb, eladták a hazájukat egy maroknyi pénzért. Persze ezt soha nem fogják beismerni, de legalább életük végig magukkal hordozzák ezt a szégyent.
0: A megvádolt játékosok tagadták az állításokat, mondván ezekre nincs bizonyíték. Quiroga Velázquezt elmebetegnek nevezte, majd így folytatta. Narrátor Szegő Tibor.
2: Nem adtam el magam. Ha pénzt fogadtam volna el, nem tudnék végig sétálni Limán. 4 évvel később is ott voltam a világbajnokságon, és a perui szurkolók mindig tisztelettel bántak velem. Ha veszíteni akartam volna, egy nappal sem tudtam volna tovább élni ebben az országban. De lám, több mint 40 éve itt élek.
0: A 6-0-ás eredménnyel záruló argentin-perui találkozó utólag Peru mellett Argentinában és a közvetetten érintett Brazíliában is éles visszhangot váltott ki. Ballai Attila, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője ezeket is felidézte.
4: A perui visszhang minimum ellentmondásos volt. Argentinában ott akkor még abban a pillanatban szerintem legfeljebb egy-két nagyon vágyfülű vagy ellenzéki emberbe vetőt vetett fel, hogy ez így nem volt jó. De például hosszú évekkel később Leopold Luque az egyik csatár, aki az ellenünk például az egyenlítő gólt szerezte, és ezen a meccsen is rugott 2-t, úgy fogalmazott, hogy hát ha akkor tudtam volna, vagy így utóbb, nem nagyon vagyok büszke arra, ami történt. De mi akkor nem is sejtettük, hogy mi az egész, csak futballoztunk. Hát a brazilok azok egyértelműen álltak elő a különféle összeesküvés elméletekkel, amelyek aztán lehet, hogy gyakorlatok is voltak. Először nagyjából arról volt szó, hogy ugye nem kell mondani, hogy a dél-amerikai államok a 70-es években gazdaságilag nem álltak túl jól. Egy-egy rosszabb évjárat a termésekben az éhínséget is okozhatott. És Peruban pont ez volt a helyzet. És hogy született állítólag kormányközi egyezmény arról, hogy nagyon komoly gabona export vagy import, attól függ, melyik ország szempontjából nézzük, következhet, hogyha kikapnak ennyivel. A 2010-es években valamikor egy komoly bírósági tárgyalás volt arról egyébként, hogy a két ország közti kiadatási egyezmény dacára olyan peruiakat szöktettek át Argentínába, akiket Argentínának vissza kellett volna toloncolni a Peruba, de Jorge Vidal elnök azt mondta, hogy maradhatnak egy esetben, ha kedvező eredmény születik az Argentina-Peru mérkőzésen. Ez bírósági tárgyalás volt, erre tanúk vannak, tehát ez nem valami légből kapott információ. És akkor ugye ott van még ez a Quiroga száz szegény, pedig ez egy elképesztő kapus volt Quiroga, tehát volt, hogy a félpályán cselezett, őrült volt, de ezen a meccsen igazi potyagolt nem kapott. Más kérdés, hogy olyan óriási bravót sem mutatott be, mint amelyeket amúgy szokott.
0: A magyar futballban is volt egy hasonló trauma. Az 1986-os VB-n Irapuátóban a szovjetektől mi is 6-0-ra kaptunk ki. Az a vereség máig érezhető sebeket ejtett a magyar futballon, mint hogy az 1978-ban történtek kétségkívül hatással voltak Peru következő évtizedeinek labdarúgására. Balai Attilától azt kérdeztük, lehet-e párhuzamot vonni a két eset között?
4: Abszolút benne lehet, és nem csak konkrétan az, ami nálunk történt, hogy ahogy mondtuk, hogy a fürdővízzel kiöntötték a gyereket is, hanem ott az az önvád, ami lehet, hogy a hivatalos kommunikációkban nem kapott teret, de a perui futball akkor megszégyenült úgy, hogy saját magát szégyenítette meg, és Peruban a futball ugyancsak, mint Dél-Amerikában máshol vallásnak számított. A játékosok az 1978-as VB meccsé előtt egy oltárképhez imádkoztak az öltözőben például. Na most, hogyha ilyen lelki beállítottság után úgy kapsz ki 6-0-ra, hogy te se teszel semmit azért, hogy ne legyen ilyen megalázó a vereség, abba bele lehet rokkani lelkileg, morálisan generációkat tehet tönkre, meg hosszú időre egy sportágat. Nagy bánatomra ez történt, és hogyha most megnéztük a jelenleg zajló világbajnokságnak a selejtező sorozatot, amikor azt láttuk ugye, hogy 10 dél-amerikai csapat játszik körmeccset, 6 közvetlenül kijut a világbajnokságra, még a 7. is folytathatja interkontinentális selejtezővel, és Perunak, ennek az egykori kiváló futballhatalomnak még a 7 bejutásra sincs esélye, akkor most már azt lehet mondani, hogy nagyon hosszú ez az árnyék.
0: Akadnak elméletek, melyek szerint a szálak a játékosok szintjénél jóval magasabbra vezetnek, a találkozó kapcsán magas szintű államközi egyezményről szólnak. A The Sunday Times tényfeltárása szerint Argentina a meccs után nem sokkal 35 ezer tonna ingyen gabonát szállított a gazdaságilag összeomlott Perunak. Emellett az argentin jegybank feloldott egy 50 millió dolláros zárolt hitelkeretet a perui kormány számára. Fernando Ledesma volt perui szenátor, később egy argentin bíróság előtt eskü alatt vallotta, a 6-0-ás meccs a diktatúrák közötti politikai alkú része volt. Peru baloldali politikai menekülteket és disszidenseket adott át az argentinoknak, cserébe a perui kormány utasította a válogatottat, hogy súlyos vereséget szenvedjen. Bizonyíték persze erre sincs. A VB történelem legkülönösebb mérkőzéséről a pontos igazságot még most, 48 évvel később sem ismerjük, a bunda gyanú azonban megingathatatlan. Videla és Kissinger öltözőbeli látogatása, Peru második félidei összeomlása, a peru játékosok nyilatkozatai, az akkori katonai diktatúrát jellemző gyanús körülmények, s végül az argentinoknak kedvező végeredmény mind egy irányba mutatnak. Önök az Újratöltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 1982. június 25-e, Gijón. NSK Ausztria 1-0. A futball VB történetébe a gijóni szégyenként bevonuló találkozó. Itt szó sem volt politikai háttéralkuról, ellentétről, pénzről, bundáról, a botrányt kavaró meccs lényege ennél felszínesebb és cinikusabb. Olyan eredmény elérése volt a cél, amely mindkét félnek megfelelt, a játékosok pedig ennek érdekében meg is tettek mindent. Mindent, amit ez esetben a semmi szinonimájaként kell érteni. Nem csoda, hogy a mérkőzést a gijóni szégyen mellett a gijóni meg nem támadási egyezményként is emlegetik. Mindez azért is volt fájó a FIFA-nak és a világbajnokság szervezőinek, mert egyébként az 1982-es spanyolországi volt minden idők egyik legjobb világbajnoksága. Ezt a véleményt osztja el Pap István, a Nemzeti Sport vezető szerkesztője is.
7: Én nem nagyon ismerek olyan embert, aki mondjuk... ugye általában az 1970-es VB-re szokták azt mondani, hogy minden idők legjobb VB-je. Na most azt én még pont nem láttam, készségére hiszem, hiszen aki látta, az azt mondja, de aki nem látta a 70-es VB-t, én még nem találkoztam olyannal, aki szerint a 82-es lett volna minden idők legjobb VB-je. Én is úgy gondolom, hogy volt legalább 6-7 olyan csapat, amelyik oda-vissza a környékbeli VB-ket, mindegyiket megnyerte volna, de hát ezt csak egy nyerhette meg, egyébként ugye az olasz. De hát az általam valaha látott legjobb brazil válogatott ott játszott, be se jutott a 4-be. Fantasztikus. A címvédő argentinok annyit változtak 78 óta, hogy még Diego Maradonájuk is volt, be se jutottak a 4-be. Szenzációs francia csapat, 2 évvel később Európa bajnok lett, nem jutottak döntőbe. A németek extrák voltak, nem nyerték meg a VB-t. Az olaszoknak volt egy óriási mázliuk, egy Paolo Rossiuk és egy fantasztikus szériájuk a végén, amivel aztán megnyerték a világbajnokságot, de a lengyelek is extrák voltak, tehát szenzációs, mert angolok nagyon jók voltak, tehát, és még mi magyarok is, hát ez volt az a VB, ahonnan legalább nem szemlesütve kellett hazakullognunk, mi mégiscsak itt állítottuk fel a VB körök gólrekordját, a 10-1-et Salvador ellen, és negyed órával a vége előtt még továbbjutásra álltunk Belgium ellen, amelyikkel két évvel az előtti EB ezüstérmes, 4 évvel későbbi VB elődöntős Belgium ellen játszottunk 1-1-et. ma már Jean-Marie Pfaffot kiállították volna, mert utolsó emberként elütötte fazekast. A bármelyik későbbi, ez volt az első 24 csapatos VB, bármelyik későbbi 24 csapatos VB-n a három, vagy akkor még ugye győzelemért két pont járt, vagy később négy pontunkkal a 10-1-es győzelmünkkel vidáman tovább jutottunk volna, mint legjobb csoport harmadik, de itt nem ez volt a lebonyolítás, úgyhogy itt nem jutottunk tovább, és azért ezen a VB játszották azt a olasz-brazil középdöntőt, Paolo Rossi három góljával nyertek az olaszok 3-2-re, ami tényleg minden idők egyik legnagyobb VB meccse, a másik az teljesen szubjektív. Számomra a német-francia elődöntő minden idők legnagyobb VB meccse, ami 3-3 lett hosszabbításba, csak ollózós gólból volt 3 azon a meccsen, és aztán 11-es párba jutottak tovább a németek, ez volt az a meccs, ahol Schumacher elütötte Batistont, és azért is ma már piros lap járna, ott pedig semmiféle következménye nem volt, de egyébként az a meccs nem arról szólt, mert az a meccs az amúgy is szenzációs volt, mint ahogy az egész világbajnokság.
8: Foglaljuk össze az NSK Ausztria mérkőzés előzményeit. A világbajnokság második csoportjában Algéria 2-1-re legyőzte az NSK-t, Ausztria 1-0-ra Chilét, ezt követően az NSK Chile meccs 4-1-re, az Ausztria-Algéria találkozó pedig 2-0-ra végződött. Az utolsó fordulóban 1982. június 24-én Algéria 3-2-re nyert Chile ellen, így a másnapi NSK-Ausztria összecsapás előtt már tudták a csapatok, hogy legfeljebb két gólos NSK siker esetén mindketten továbbjutnak, Algéria pedig kiesik. A továbbításról döntő találkozónak 4 évvel korábbról volt némi előélete, erről Elpap István beszélt.
7: A 78-as VB-n ott 2-4-es középdöntő csoport volt, az még egy 16 csapatos VB volt, és ott a németek és az osztrákok, a hollandokkal és az olaszokkal voltak egy 4-es csoportban. Egyébként ott a másik ágon az argentinok a Perút verték 6-0-ra, úgyhogy tudták, hogy egyébként 4-el is elég lett volna nyerniük, tehát nem kellett volna 6-tal nyerniük, de nyertek 6-tal, tudták, hogy ha 4-el nyernek, akkor döntősök. A németeknek a bronzmeccs volt a tét, az osztrákok elleni utolsó meccsen. Az Kordobába volt, Argentinába. Emlékszem, a 80-as években volt egy Wurlitzer című kívánságműsor az osztrák tévében, Szombathelyen laktam, és állandóan osztrák tévét néztünk, és két dolog volt, amit minden héten legalább egyszer kértek. Ez egy ilyen önökkértékszerű, de videó kívánságműsor volt, tehát zenék is, meg tévés bejátszások. Minden héten legalább egyszer kérték azt, amikor 1955-ben a Belvedere erkélyéről Ausztria semlegességét, az osztrák államszerződést kihirdetik, hogy eltűnnek a hadseregek, és azt a semleges, ez a másik pedig a 78-as kordobai meccsen Hans Krankl győztes gólja, amivel 3-2-re megverték a németeket, mert ez nekik hihetetlen fontos volt, úgyhogy ezért is én elég kevésbé hiszek a megegyezésbe, de abba igen, hogy miután tudod, hogy ami van, az neked jó, nem kockáztatod. Itt ezen a meccsen inkább erről volt szó.
8: A németek centere Horst Rubesch már a 10. percben megszerezte a vezetést, ám ezt követően a két együttes a maga részéről gyakorlatilag befejezetnek tekintette a találkozót. A hátralévő 80 perc értékelhetetlen produkciót hozott. A Nésfort másnapi száma erről így írt. A felolvasó Szilágyi Dóra.
6: Békés passzolgatás volt, a komoly futball megcsúfolása. Minden meggyőződés nélkül terelgették a labdát a játékosok, említésre méltó esemény szinte nem is történt. Azt természetesen nehezen lehetett volna elvárni a 22 labdarúgótól, hogy kiélezett küzdelemben kockára tegyék továbbjutásokat. Az azonban már ugyancsak bosszantó volt, hogy sem a stadionban helyet foglaló szép számú közönséget, sem pedig a tévénézők millióit nem méltatták még csak annyira sem, hogy egy picit elhitessék velük, VB mérkőzésről és nem békés testmozgásról van szó. A Mundial első úgymond bunda mérkőzése alig ha kerül be a futball aranykönyvébe.
8: A lelátón ülők már a mérkőzés közben tiltakoztak. A spanyol nézők azt skandálták, fuera, fuera, vagyis kivelük. Közben pedig Algériát éltették. Az angol Guardian beszámolója szerint algériai szurkolók pénzt lengettek, pénzt égettek és bundát kiáltottak. Egy német szurkoló pedig tiltakozásul állítólag elégette a saját zászlóját. A helyi spanyol sajtó különösen keményen fogalmazott, a meccset gúnyosan Anschlussként emlegették, utalva Ausztria 1938-as németországos csatolására. A Guardian összefoglalója alapján a nyugat-német sajtó is támadta a csapatot, szégyenként minősítette a pályán történteket. Az Algériai Labdarúgó Szövetség hivatalos tiltakozást nyújtott be a FIFA-nak, amiben többek között ezt írták. Katona László narrálását hallják.
9: Az volt a benyomásunk, hogy a két csapat megállapodott az eredményben. Ebben partnerük volt a skót játékvezető is, aki nem szólította fel komolyabb játékra az együtteseket. Egy pártatlan bíró talán le is fújta volna a komolytalan játszadozást.
8: Az algériai felháborodása jogosnak tűnt, hiszen a németek legyőzésével, ami akkoriban ritkaság számba menő csodának számított, közel kerültek a továbbításhoz, mivel Elpap István is egyetért, de hozzáteszi, ők is tettek volna azért, hogy elkerüljék a történteket.
7: Addig az, hogy egy harmadik világbeli csapat bármilyen eredményt ér el a VB-n, akár egy döntetlent csoportba, már az is szinte lehetetlen volt. Tehát az azt megelőző évben eleve volt 3-4 olyan kis csapat, mint amelyikből most itt az amerikai VB-n van körülbelül 20, és azért szedegetnek szépen pontokat. Ott az, hogy egy 5 foki szigetek pontot szerez, tudom, az ötfoki szigetek nem volt ott, de mondjuk ha ott lett volna, vagy aki helyén ott volt, az szinte lehetetlen volt. És az, hogy Algéria nyer egy meccset, az egész egyszerűen csodaszámba ment. Észak-Korea volt ilyen még a 66-os VB-n, hogy szájtátva állt a világ, hogy itt mi történik, majd kiverte az olaszokat, meg majdnem a portugálokat is. De csak majdnem, tehát végül ott se ödöltek le a fák. De ez az algériai győzelem, ez megágyazott volna egy ilyen óriási bravúrnak. Erre azt mondom, hogy meg kellett volna jobban verniük Chilét. Tehát most komolyan tetszik, nem tetszik, akkor nem tudtak volna a németek meg az osztrákok ráülni az eredményre. Jelzem, hogyha nem ülnek rá, akkor szerintem a németek, mert az még egy olyan típusú német válogatott volt, amelyik ha nagyon kellett, akkor fel tudta szívni magát. És hiába volt nagyon jó az osztrák csapat, és mondom jobb, mint az algériai, azért a német annyival jobb volt mind a kettőnél, hogyha ha itt az a tét, hogy a németeknek három góllal kell nyerni, akkor inkább a németek nyernek három góllal, mint nem.
8: A nyugat-német és az osztrák válogatott hozzáállása, különösen a második félidőben arcpirító volt. Az Opta nevű adatelemző cég nemrégiben feldolgozta az 1982-es mérkőzést. Hallgassunk meg ebből néhány sokat mondó megállapítást. Ezeket az érdekességeket Szilágyi Dóra idézi önöknek.
6: A második játékrészben csak két lövés volt. Egyik sem találta el a kaput. Az utolsó lövés az 54. percben érkezett, vagyis az utolsó nagyjából 40 percben senki sem próbált gólt szerezni. A második félidős labdaérintéseknek mindössze 0,9%-a történt az ellenfél 16-osán belül, ami az adatbázisunk szerint modern VB történeti mélypont. A második félidőben a passzok 58%-a saját térfélen történt, miközben a VB meccsek átlaga az elmúlt 6 évtizedben 41% körül van. Azaz a meccs nem csak szemre volt passzív, az adatok szerint is extrém módon kockázatkerülő lett.
8: A lefújás követően természetesen az összes érintett tagadta, hogy előzetesen megegyeztek volna, és ez soha nem is sikerült bebizonyítani, mégis mindenki pontosan tudta, mi történt. Az osztrák szövetségi kaptány Georg Schmidt később szégyenletes előadásnak nevezte a mérkőzést. Jupp Derwall, az NSK kapitánya viszont először sértődötten utasította vissza a vádakat, később azonban már ő is visszafogottabb és árulkodóbb nyilatkozatot tett. Narrátor Tóth Béla.
1: Tovább akartunk jutni, nem futballozni.
8: A hangulatra jellemző, hogy az osztrák televíziós kommentátor Robert Seeger már a mérkőzés közben azt tanácsolta a nézőknek, kapcsolják ki a tévét, majd a meccs végén elhallgatott. A német kommentátor Eberhard Stanek élőben úgy fogalmazott, ami történik, a szégyenletes és semmi köze a futballhoz. A nemzetközi futballvilág fontos szereplői is megszólaltak a történtek kapcsán. Elsőként Franz Beckenbauer gondolatait hallják Katala László felolvasásában, az ezt követő idézeteket Szegő Tibor és Tóth Béla narrálja.
9: Remélem, a FIFA levonja a következtetéseket és megváltoztatja a VB lemonyolítási rendszerét. Nem szabad lehetőséget adni ilyen gyanús mérkőzésekre.
2: Michel Hidalgo, francia szövetségi kapitány. Ha rajta múlna, az NSK és Ausztria válogatottját felterjeszteném a Nobel békedíjra.
1: Hennes Weisweiler, nyugatnémet edző. Hosszú pályafutásom alatt még nem láttam ilyen botrányos összecsapást. A felelősség elsősorban a mi játékosainkat terheli, amiért nem próbáltak meg újabb gólokat lőni.
8: Az NSK és Ausztria békés játszadozásának áldozatul eső Algériában is felháborodott cikkek és nyilatkozatok sora jelent meg. A felolvasók sorrendje Szilágyi Dóra, Katona László és Szegő Tibor.
6: El Mujahid című algériai sportlap. Ha létezik igazság, megsemmisítik az eredményt. Sajnos Rummenigge és Breitner, az algériai gyerekek két példaképe járt elől a manipulációban.
9: Nureddine Kurici, algériai labdarúgó. Az ilyen összecsapások a futball halálát okozhatják.
2: Alemi Szekkál, az algériai labdarúgó szövetség elnöke. Megtettük észrevételünket, hogy erkölcsileg lehetetlen helyzetbe hozzuk a világszövetséget. Ha ugyanis nem hoznak szankciókat, közvetett formában részt vállalnak a VB mérkőzések eredményeinek manipulálásában.
8: Az óriási felháborodás miatt a FIFA nem mehetett el szó nélkül az eset mellett, a mérkőzés másnapján 3,5 órán át tárgyalta az algériaiak beadványát. Az eredményről René Kurt, a FIFA szóvivője tájékoztatta a közvéleményt. A közleményt Tóth Béla idézi.
1: A Algéria labdarúgó szövetségének indítványa nincs összhangban a FIFA alapszabályainak szellemével, ezért a testület, bár megfontolta, elutasítja azt.
8: Nem volt mit tenni. A szabályok ugyanis lehetővé tettek egy erkölcsileg elfogadhatatlan, de formálisan nehezen büntethető magatartást. Ettől függetlenül a hihoni szégyenre, mint a világ labdarúgásának egyik fontos reformját kikényszerítő találkozóra is emlékezhetünk. A hatalmas presztízsveszteség miatt ugyanis a FIFA szabálymódosítást vezetett be. A világ és Európa bajnokságok csoportköreinek utolsó mérkőzéseit azóta kötelezően ugyanazon a napon, azonos időben kell lejátszani, hogy a már ismert eredmények tudatában a csapatoknak ne legyen lehetőségük a taktikázásra. Önök az Újratöltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 1986. június 22-e, Mexikóváros. Argentina-Anglia, 2-1. Isten keze és az isteni Diego. Az argentin és az angol válogatott a mexikói világbajnokság negyed döntőjében a futballtörténelem egyik leginkább átpolitizált mérkőzését vívta. A hangulatot egyértelműen a Falklandi háború határozta meg. 4 évvel korábban, 1982-ben Nagy-Britannia és Argentina a Falkland-szigetek birtoklásáért vívott véres háborút, amely argentin vereséggel és közel 650 argentin katona halálával zárult. Bár sportvezetők és a politikusok is hangsúlyozták, a mexikói futball VB csak egy sportesemény, az argentin válogatott és a közvélemény nyíltan a háborús sérelmekért való nemzeti revansként tekintett az angolok elleni meccsre. Diego Maradona később elismerte, a mérkőzés előtt úgy érezték, mintha egy újabb háborúba indulnának a hazájukért. Az Azték stadionban közel 115 ezer néző előtt került sor a találkozóra, amelynek első félideje inkább a felejthető kategóriába tartozik. Peter Bölzli egy kapushibát követően majdnem megszerezte a vezetést Angliának, de a lövés az oldalhálóban kötött ki, ezt leszámítva többnyire mezőnyjáték jellemezte a játékrészt. Az 51. perc viszont meghozta minden idők egyik legvitatottabb gólját. A Népsport helyszíni tudósítója így írt erről. Felolvasó Szilágyi Dóra.
10: A Maradonától kapott labdát Valdano a 16-os körívén nem tudta megszelidíteni. Fenwick nem kevésbé szerencsétlenül hátrafelé kanalazta. Maradona eszmét a leggyorsabban, és az ötösön felugró Shilton kezénél is magasamra emelkedve a kapuba fejelte vagy kezelte az argentinok vezető gólját. Az angolok kezelést reklamáltak, nem minden alap nélkül, a játék vezető azonban határozottan középre mutatott.
8: Mindez Novotny Zoltán közvetítésében így hangzott a Magyar Rádióban.
11: Közben nézzük angol támadást, próbálkozást, de a bal oldalról befejez, labdát leállítja, lekapcsolja az argentin Giusti, majd már Papista kapja egy közreműködő játékos érintésével a labdát, Enrique ki a bal oldalra, Olartico Ecsehához. Olartico, akitől az Ecsehát nyugodtan elhagyhatom, tehát Olartico Maradonához, továbbít Maradona, egy nagyon ügyes cselel viszi el, vezeti el a labdát, Hozu mellett, majd már még két újabb angol mellett a továbbítás, Valdanoé, aztán Maradona fejel, gól! Gól mindenféleképpen. Az angol játékosok azt mutatják, hogy Maradona kézzel ért a labdához. Megint mások a partjelzőhöz rohannak. Talán, hogy lesen is volt Maradona. Kétségtelen, hogy az ember előre figyeli, hogy hogyan hullik be majd a labda. Váltánót már éppen korolni készültem, amikor Maradona fölugrik, és kézzel üti egyértelműen a labdát az angolok kapujába.
8: Novotny Zoltánt arról kérdeztük, milyen volt a hangulat a helyszínen, és Maradona első góljából a lelátóról mit lehetett látni.
12: Mexikóban megvan a külön hangulat, tehát egyfelől az argentinok, dél-amerikaiak közel vannak Mexikóhoz, tehát sok szurkoló is elment, és sokan, akik más országokban vagy éppen Mexikóban az argentinoknak szurkolnak. Az angolok pedig angolok, a labdarúgás, mondhatni a modernkori labdarúgás feltalálói, képviselői, tehát mindig vonzák a nézőket, és akkor ugyanakkor a semlegeseket is, akik vagy Argentina mellé, vagy Anglia mellé letették a voksukat. Tehát a hangulat az maga csodálatos volt. Én közvetítettem ezt, és mondtam, hogy előreívert labda, a kapus fut ki a kapuból, Maradona fut, felugranak szinte együtt, és Maradona fejjel gól. Szerintem a közönség is valahogy így vett. Először ugye a gólnak lelkesedtek, utána ugye elkezdett morgolódni mindenki, hogy vajon hogy volt ez. Vas István Zoltán pedig, akivel együtt közvetítettük a mérkőzést, egyszerűen így fölemelte a karját, és nem bizonysággal mondta, hogy kéz volt, hanem egy olyan tétova kérdezéssel, hogy lehet, hogy kéz volt. És ne feledjük, hogy 86-ban még nem volt VAR, meg semmi visszajátszási rendszer, esetleg a későbbi tévéközvetítés visszajátszásokban is sokan úgy voltak, hogy hát lehet, hogy kéz volt, lehet, hogy nem. És az igazán érdekes benne, hogy nem csak a közvetítő riporter, és hozzáteszem riporterek, hiszen nem én voltam egyedül, aki fejes gólnak minősítettem ezt a dolgot, hanem a közvetítő riporterek többsége sem vette észre, a tunéziai játékvezető sem vette észre, aztán később az ő nyakába próbálták varni ezt az egész dolgot, de nem vette észre, ne feledjük, hogy a játékvezetőnek egyetlen rálátási szöge van, tehát elképzelhető, hogy ő valóban nem látta, hogy kéz volt ez az eset.
8: A mérkőzés vezető tunézi Ali Bin Nasser talán túlságosan is tisztelte a világsztárt, talán valóban nem látta pontosan a történteket, de legalább az átfuthatott volna az agyán, miként történhetett meg, hogy a jóval alacsonyabb Maradona túlugrott a Shiltont, az angolok kapusát. A játékvezető a BBC-nek így nyilatkozott a gólról. Narrátor Szegő Tibor.
2: Nem láttam a kezezést, de voltak kétségeim. Partjelző kollégámnak, Bogdan Docsevnek jobb rálátása volt az esetre. Hátrálva futottam a pálya közepe felé, és őt néztem, jelezek kezezést. Mivel elindult a felezővonal felé, nem volt más választásom, mint megadni a gólt.
8: A tunéziai játékvezető által említett partjelző, a bolgár Bogdan Docsev utólag a maga felelősségét elhárítva nyíltan bírálta a vezetőbírót. Ezt Katala László idézi önöknek.
9: Ha a FIFA egy európai játékvezetőt bíz meg egy ilyen fontos meccsel, Maradona első gólját biztosan érvénytelenítették volna.
8: Azt természetesen nem tudhatjuk, mi lett volna, ha rutinosabb játékvezető fújja a sípot, az ismétlésekből azonban világosan kiderült, mi történt. Mivel azonban videóbíró akkoriban még nem létezett, a gól érvényes maradt. A mérkőzés követően természetesen Maradónát is megkérdezték az esetről, miről sejtelmes választ adott. A rövid nyilatkozatot Tóth Béla narrálásában hallják.
1: A gól kicsit Maradona fejével, egy kicsit Isten kezével született.
8: A Maradónára jellemző csibészes válasz, ha nem is nyílt beismerés, de tagadásnak sem tekinthető. Peter Shilton évtizedekkel később is ingerülten beszélt az esetről. A Guardianben megjelent visszaemlékezésében úgy fogalmazott, Maradona csalt és megúszta. Szerint a játékvezető és a partjelző hibája volt, hogy a gól érvényes lett. Shilton azt is hozzátette, tudta, hogy Maradona csak kézzel érhette el a labdát, mert ő maga már fölötte volt, ráadásul a csapattársa is azonnal reklamáltak. A kapus különösen azt nehezményezte, hogy Maradona soha nem kért hivatalosan bocsánatot. Felolvasó, Szilágyi Dóra.
10: Maradona mondhatta volna egyszerűen, hogy kézzel ütötte be a labdát a kapuba, de inkább az Isten keze történetet választotta.
8: Shilton még évtizedekkel később is csalónak nevezte Maradonát, aki persze nem maradt adós a válasszal. Ismételten Tóth Bélája a szó.
1: Nem mintha büszke lennék egy ilyen gorra, de viccesnek találom, amikor megőrülnek miatta. Anglia is úgy nyert világbajnokságot 1966-ban Németország ellen, hogy a labda nem volt bent. Szóval ne mondjanak semmit Maradonára, mert ők korábban csaltak, mint én.
8: Érdekes módon Gary Lineker az angol válogatott gólerős támadója, aki a 2-1-es argentin sikerrel záruló összecsapáson a szigetországiak szépítő találatát szerezte, nemrégiben tett nyilatkozat alapján megbocsátó volt Maradonával. A magyar fordítást Katona László olvassa fel.
9: Nincs bennem düh, be kell vallanom, kedveltem Diegót, becsapott minket, de megbocsátottam neki. Maradona a mi korszakunk legnagyobb játékosa volt, amit a pályán művelt, az tiszta varázslat volt.
8: Ez utóbbi félmondat rendkívül fontos a történtek értékelésében, hiszen nagy valószínűséggel még most, 40 év elteltével is Maradona kezezőskója miatt emlékeznének erre az összecsapásra. A 4 perccel később az argentin zseni nem szerzi meg azt a találatot, amit a FIFA honlapján tartott szavazáson az évszázad góljának választottak meg. A Nésport így próbálta visszaadni írásban azt, amit látni kell. Narrátor Szilágyi Dóra.
10: Az 55. percben még a legmegátalkodottabb angol szurkolók is Maradonának tapsoltak. Az apró argentin világsztár az angol térfél közepén megindult, sorra fektette el az őt kétségbe esetten szerelni igyekvő szigetországiakat, bevezette a labdát a 16-oson belőlre, leültette Shiltont is, és nagy nyugalommal ballal a kapu közepébe helyezett.
8: Novotny Zoltán közvetítésében így hangzott a legendás gól.
11: Maradona utána a sarokzászlóval bajmolódott egy kicsit, most viszont mint a kés a rajon megy át, a 16-os a belülben, elgurítja a kapus mellett a labdát, 2-0! Fantasztikus gól! A világbajnokság játékosa, torony magasan a legjobb játékosa, és hogy nehogy azt mondjuk, hogy az 5. percben beütötte a labdát a hálóba, bebizonyította és bemutatta, hogy ő a kezdet és a vég, ő az előkészítő és a befejező, ő a király, ő az Isten. A jobb oldalon kapta a labdát, elegánsan elvitte, 1-2-3 játékos mellett elfektette Shiltont, a világbajnokság legjobb kapusát, és tapozott még egyet a labdát, mint egy 3 méterről, nem a jobbik lábával a ballal, hanem a rosszabbikkal a jobbal, és ezzel megszerezte a második gólt már.
8: Az Hector Henriquétől kapott passz után Maradona sorrendben Peter Birdsley-t, Peter Reed-et, Terry Butchert, Terry Fenicket, majd újra Butchert, és végül Peter Shiltont is kicselezte. Victor Hugo Morales, urugvai sportkommentátor élőadásban a következőképpen közvetítette ezt a fantasztikus gólt. A magyar fordítás felolvasója Szegő Tibor.
2: Zseni, zseni, zseni. Gól. Sírni akarok. Szent Isten, éljen a futball, micsoda gól. Diego Maradona. Sírnom kell, bocsássanak meg. Melyik bolygóról érkeztél, te kozmikus űrhajós, hogy ennyi angolt hagy magad mögött, és az egész ország egyetlen emberként sírjon és ünnepeljen? Köszönet Istenem a futballért, Maradonáért, ezekért a könnyekért.
8: Novotny Zoltánt arról is megkérdeztük, hogy a kezezés gól ellenére miért gondolunk úgy az 1986-os világbajnokságra, mint Maradona diadalmenetére.
12: Maradona az Isten lett ekkor, nem beszélve arról, hogy ezen a mérkőzésen 4 perccel később rúgott egy olyan gólt, amit a 20. század legszebb góljának minősítettek. A belgák ellen ezt a mozdulatsort megismételte, és ebben az évben nem csak hogy a világbajnokság legjobbjának választották, hanem az év legjobb sportolójának is megválasztották Maradonát. Pedig az odavezető út a csoportmérkőzéseken Korea ellen 3-1, Olaszország ellen 1-1, Bulgária ellen 2-0, Uruguay ellen 1-0. Az argentin csillag Maradona a csoportmérkőzéseken, de még a 8-döntőben sem villogott. Kritikusai meg is találták. Maradona egy felfúlt hólyag. Maradona egy telerakott zokni. Írták, mondták róla. És a negyed döntőtől kezdve aztán minden sikerült neki. Tehát mondhatom, hogy egymaga ejtette ki Angliát, egymaga ejtette ki Belgiumot, mindkét meccsen 2-2 góllal megterhelve a riválisok kapuját, a döntőben pedig az ő szöktetésével robboghatott burúcsága mindent eldöntő találatig. Tehát Maradona maga gyors volt, kiszámíthatatlanul cselezett és ballábával félelmetesen lőtt. De hogyha már ezt a kezezett gólt emlegettük föl, természetesen, hogy azt idézi fel mindenki, arra gondol vissza mindenki. Én azt mondom, hogy Maradona szerezte az angolok ellen a negyed döntőben a világbajnokság két legtöbbet emlegetett gólját. Mondhatna, hogy az évszázad legszebb és legcsibészebb találatát. A csibész az a kezezett gól volt, de a legszebb az, amikor még a felező vonalon túlról, a támadó vonalat vagy oldalt nézem, jobb oldalról elindult, és már 3 angol játékos kicselezett egy mozdulattal, és utána még a kapuig, és elegánsan a kapust is kicselezve szerezte meg, vagy lőtte be a gólt. Tehát én, nekem mondjuk Albert Florian jutott az eszemben 1959-ből, amikor Budapesten a Német Szövetségi Köztársaság ellen a díszpálya elől indult el, balra, aztán a 16-os sarkánál fordult a kapu felé, és szerezte a gólt, és amikor visszanézett, akkor 5-en feküdtek a földön, tehát annyian játékos cselezett ki.
8: A világ Maradona lábai előtt hevert, s ami nagy szó, még az angolok is. Gary Lineker később a FIFA honlapjának így nyilatkozott. Ezt most Katona László narrálásában mutatjuk be.
9: Amikor Diego megszerezte azt a gólt, már ott a pályán azt éreztem, tapsolnom kell. Akkor és ott tudtam, hogy valami egészen földön túli dolognak vagyok a szemtanúja. Elképesztő volt.
8: A szóló során kétszer is kicselezett, Ribácsel sem fukarkodott a jelzőkkel. Felolvasó Tóth Béla.
13: Dühös voltam az első gól miatt, de a másodiknál egyszerűen nem hittem a szememnek. Úgy ment el mellettem, mintha ott sem lennék. Mindent megpróbáltam, még fel is akartam rúgni, de olyan gyors és kiszámíthatatlan volt, hogy megmozdulni sem tudtam. Az a gól maga volt a szintiszta zsenialitás.
8: Angliában az Isten keze nem csupán sporttörténeti epizód, sokkal inkább nemzeti futballtrauma. Azt soha nem tudják és nem is akarják elfelejteni, hogy az első gól fontos lépés volt a válogatott kiesése felé vezető úton, az angol visszaemlékezések mégsem tudnak haraggal, gyűlölettel tekinteni a történtekre, mert ott van a második gól. Bobby Robson értékelése is ezt tükrözi. Katona László idézi a következő nyilatkozatot.
9: Az első gól egyértelmű csalás volt, és mélyen elítélem, de a másodikra nincsenek szavak. Az a gól maga volt a csoda. A futball iránti tiszteletem kötelez arra, hogy elismerjem, egy zseni műve volt.
8: Isten keze és az isteni Diego. Az 1986-os argentin-angol meccsnél ellentmondásosabb találkozó alig ha van a futball VB történelmében. A mexikóvárosi mérkőzés azért maradt fenn örökre a szurkolók emlékezetében, mert Maradona 4 perc alatt előbb megsértette a futball szabályait, majd megajándékozott bennünket annak legcsodálatosabb pillanatával.

0: Önök az újra töltve című magazin műsort hallják. A mikrofonnál Kreisz Bálint. 2002. június 22-e, Kvangcsú. Dél-Korea Spanyolország, 0-0, 11-esekkel, 5-3. Avagy ahogy Spanyolországban emlegetik, az évszázad bűnténye. A 2002-es torna eleve szokatlan volt, miután ez volt az első ázsiai rendezésű világbajnokság, ráadásul két ország, Japán és Dél-Korea kooperációjában. Ahhoz, hogy az itt történteket jobban megértsük, érdemes felidézni, hogy Dél-Korea hogyan várta a tornát. Ebben a Sport TV főszerkesztő helyettese Monc Attila volt a segítségünkre, aki akkoriban a Nemzeti Sport munkatársaként a helyszínről tudósított a világbajnokság alatt.
1: Nekem ugye a sokkal vegytisztább Dél-Korea jutott 4 hétig, ahol a futballal való viszony kicsit más volt, mint Japánban. Japánban már akkor értették a futballt, tudták a futballt, hogy ez miről szól. Dél-Koreában viszont nagyon sok mindent még tanítani kellett. Én arra emlékszem, hogy egyszer így üdögéltem a nézőtéren, bőven egy koreai meccs előtt, aztán szerintem nyitó meccs volt, azt vette észre az ember, hogy egy kanyar megtelik szurkolóval, és elkezdik nekik betanítani a különböző szurkolói ritmusokat, amiket aztán a mérkőzésen elő kellett venniük meghatározott intésekre. Tehát volt pár ember, aki azt mondta, akkor most ezt. És nem volt belülről jövő szurkolás feltétlenül, hanem ilyen betanított rendszerben szurkoltak, viszont nagyon hangosan és nagyon jól.
0: A társházigazdák közül Dél-Korea addig soha nem nyert VB mérkőzést. 2002-ben viszont Hu Hsi-ting vezetésével hirtelen olyan csapattá vált, amely fizikailag, sebességében és mentálisan is felvette a versenyt az európaiakkal. A csoportban megverte Lengyelországot, döntetlent játszott az Egyesült Államokkal, majd legyőzte Portugáliát. Már az ezek után következő dél-koreai olasz 8-döntő is indulatokat generált. Ennek okait Monc Attila foglalta össze.
1: Ugye Byron Moreno vezette azt a mérkőzést, ez egy ekvádori csodálatos játékvezető volt, aki azzal kezdte, mindjárt meccsel én adott egy 11-est Dél-Koreának, de azt Buffon megfogta, és ugye még az egyenlítő gól előtt az olaszok simán eldönthették volna a továbbjutást, mert ha jól emlékszem, Vieirinek talán 2 zicsere is volt, mind a kettőt kihagyta, és aztán Sol Ki-hyun mentette hosszabbításra a meccset, ahol aztán elszabadult a pokol. Ugye addigra már volt egy olyan, hogy Kokót lekönyökölték, Zambrottát agyonrúgták, Maldinit talán tarkon rúgták, volt, aki ütött, ugye ebből Del Piero kapott. Mégis a kiállítást az egyetlen egy ember kapott Totti a 103. percben, ami hát a helyszínen nehezen volt látható, legalábbis én rossz szögben ültem hozzá, de utóbb azért a felvételek alapján kiderült, hogy azért második sárgalapot adni, az súrolt a pofátlanságot. Az olaszok mégis rúgtak egy aranygolt, ugye Tomázi lőtte, ott elvileg vége kellett volna, hogy legyen a találkozónak, a VAR viszont sehol se volt, bírói stáb azt mondta, hogy les, maradt az 1-1, és aztán An Jung-fan juttatta tovább Koreát, ugye, ami abban pech volt, az, hogy Maldini mellől szerezte a gólt volt.
0: Azt feltétlenül érdemes hozzátenni, hogy a Francesco Totti kiállítását jelentő második sárgalapot az ekvádori Byron Moreno játékvezető azért adta, mert a 16-oson belőle betörő olasz sztár szerintem műeséssel akart büntetőt kiharcolni. Az pedig még pikánsabbá tette a történteket, hogy a dél-koreaiak győztes gólját szerző An Jung-fan akkoriban az olasz Perugia légiósa volt. Nem csoda, hogy Luciano Gaucci klubelnök magából kikelve nyilatkozott a meccs után. Ezt Tóth Béla narrálásával hallják.
2: Azt megígérhetem, hogy Ant többé nem teszi be a lábát Perugiába. Eszemágában sincs olyannak fizetni, aki romba döntötte az olasz futballt.
0: Olaszországban a meccs után szinte nemzeti ügy lett a kiesés. Politikusok és futballvezetők is a válogatottjukat ért méltánytalanságról beszéltek. A több százezer dühös üzenettől egy időre a FIFA e-mail rendszer is összeomlott, az olasz sajtó pedig ösztűz alá vette a játékvezetőt, és persze a FIFA-t is. Monc Attila szerint mindez már ott a helyszínen is érzékelhető volt.
1: Nem szabad 2026-os szemmel megítélni a 2002-es médiát, hogy akkor még a napilapoknak és a Printnek egyszerre volt erre, és nyilván az olaszok azok akkor még főként a napilapban tudtak hisztizni, hiszen a Gazzetta dello Sport akkor például a legnagyobb példányszámú európai sportlap volt, és ezért már osztották nagyon Morénót, pedzegették azt, hogy csalás, meg hogy FIFA nyomásra kellett tovább ütni a Koreának, meg hasonlók, de igazából a bűnlista az később lett teljes, ugye a spanyol meccsel. Ugye az olaszoknak az a pekük is megvolt, hogy amikor ők utaztak haza, a szöuli reptéren találkoztak Byron Morenoval. Cannavaro volt az, aki hát meg akart rohamozni a bírót, de aztán valahogy a többiek így lefogták, és nem lett belőle nagyobb perpatvar, de nyilván Olaszország azért ezt erősen zokon vette, hogy egy sehonnai csapat így kiejtse őket ekkora hátszéllel. De hát azért az olasz futball múltját, meg köszön múltját ismerve, az ottani bírói túlkapások azok megvoltak, csak most éppen őket sújtották. Tehát ugye, azért, ha belegondolunk a bajnoki küzdelmekbe, hát a Juventus ezt évekig iparszerűen űzte, hogy a bírók hogyan kedvezzenek neki. Tehát nem volt újdonság az országban, csak mindig nagyon rossz szembesülni azzal, hogyha éppen téged sújtanak, és nem neked kedveznek.
0: Az eset kétségkívül beárnyékolta a világbajnokságot, de aki azt gondolta, ezzel vége a dél-koreai válogatott megkülönböztetett bánásmódjának, tévedett. Ez ugyanis csak a kezdet volt. Az olaszok elleni mérkőzés követően még lehetett azt mondani, az olaszok túl sok minden saját üldöztetés tudatukon keresztül látnak, a spanyolokkal szembeni negyeddöntőt viszont már nem lehetett elintézni egy kézlegyintéssel. Itt ugyanis nem csak néhány kétes ítéletről volt szó. A Daily Telegraph így kommentálta a történteket. Az újság által leírtakat Szilágyi Dóra olvassa fel.
3: A jegyzőkönyv szerint Dél-Korea kiejtette Spanyolországot, de a jegyzőkönyv hazudik. A világbajnokság bohózattá süllyedt.
0: Az argentin La Nación című lap is sommás véleményt fogalmazott meg. A narrátor Katona László.
4: A világbajnokságot akár semmisnek is lehetne nyilvánítani.
0: Idézzük fel, mi is történt pontosan. A 49. percben a spanyol Javi de Pedro végzett el szabadrugást a jobb oldalról, a középre érkező labda a dél-koreai Kim Tae-jung hátáról a kapu jobb oldalába pattant, de az egyiptomi játékvezető Gamal Argandur Iván Elherra állítólagos lökése miatt a gólt érvénytelenítette. A 90 perc 0-0-ás döntetlennel zárult, a hosszabbítás második percében Joaquin a jobb oldalon az alapvonal közeléből beadta labdát, amit Fernando Morientes a kapuba fejelt, a Michael Raguna Trinidad és Tobagoi partjelző szerint a labda a beadás pillanatában már elhagyta a játékteret, ezért ezt a gólt is visszavonták. A lassításokból egyértelműen kiderült, a partjelző tévesen intett, a gól szabályos volt. Tegyük hozzá, ezen a VB-n az aranygól szabálya volt érvényben, vagyis ha a játékvezető megadja a találatot, a mérkőzésnek azonnal vége lett volna, és Spanyolország bejut az elődöntőbe. Így viszont 11-esek döntöttek, s ebben az ázsiaiak 5-3-ra nyertek. Hallgassunk meg néhány mérkőzés utáni reakciót Szegő Tibor, Katona László és Tóth Béla narrálásában.
5: Iván Elguera, a spanyol válogatott védője. Mindenki látta, hogy két teljesen szabályos gólt szereztünk. Spanyolország csak azért nem nyert, mert egyszerűen nem hagyták, hogy nyerjünk. Ez szintiszta rablás volt.
4: José Antonio Camacho, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya. Azt gondoltam, egy világbajnoki negyeddöntőben sokkal korrektebb lesz a játékvezetés. Ez viszont botrányos volt. Nem csak a gólokról van szó, hanem arról is, hogy valahányszor támadást indítottunk vagy helyzetbe kerültünk, a partjelzők azonnal felemelték az ászlójukat.
2: Fernando Morientes a spanyol válogatott támadója. Világbajnoki negyeddöntőről beszélünk, nem egy barátságos meccsről, amit akárhol le lehet játszani. Két meg nem adott gól, ilyet még soha senki nem látott. Elképesztő, ami itt történt.
0: A nemzeti sportot a 2002-es világbajnokság alatt a helyszínről tudósító Monc Attila számára lelátónőve is nyilvánvaló volt, hogy a játékvezetés finoman szólva sem korrekt, sőt, ennél erősebb kifejezést használt.
1: A mocskos csalásnak a fogalmát ez már kimerítette ez a mérkőzés. Tehát ott ugye elvettek két gólt, nagyjából másfél, de inkább kettő volt jogtalan abból, hogy elvették. Ott már érződött az, hogy itt kell segítség, és igen, akkor vigyük el őket a négyik, hogy legyen még két jó bevétel elkecsegtető mérkőzés ezen a tornán. A 11-eseknél már lehetett tudni azt, hogy Spanyolország nem éli túl. Ilyenkor vannak olyan törvényszerűségek, meg vannak olyan jelei a testbeszédnek, amiből arra rájössz, hogy ez egyfelé fog menni.
0: A spanyol sajtó másnap hatalmas szalagcímekkel jelent meg, és az indoklást, ami miatt az első gólt visszavonták, Kohamánynak nevezte. A címlapokon a játékvezetőket államtolvajoknak nevezték, a mérkőzés pedig az évszázad bűntényeként, sőt utalva a játékvezető egyiptomi származására, fáraói rablásként is minősítették. Talán mondani sem kell, Huss Hiddink, de akkor a holland szövetségkapitánya egészen más szemüvegen átlátta a mérkőzést. A felolvasó Szegő Tibor.
5: A vesztes csapatnak a tükörbe kellene néznie. Ha egy olyan tapasztalt csapat, mint a spanyol, nem tudja kihasználni a hibáinkat a 120 perc alatt, akkor nem a külső körülményekre kellene fognia a vereséget.
0: A negyeddöntő után az egész világ felháborodott. Monc Attila helyszínen azonban azt tapasztalta, a legjobb négy közé jutó dél-koreaiakat ez cseppet sem érdekelte.
1: Nem érdekelte őket. Ők tovább jutottak, és ők ott vannak a világ négy legjobb csapata között. Eddig tart a mondat. Se ám, se bár, se semmi nem volt. Hiddink meg tulajdonképpen Isten volt. Én hazafelé jövet volt az a szerencsém, hogy amikor a reptéren voltunk, ott találkoztunk vele, és láttuk, hogy hogyan viszonyulnak hozzá. Tehát ez a személyi kultusznak a nem tudom hányadik hatványa volt. Csak és kizárólag neki tulajdonították a sikert, és voltak utána a játékosok. Tehát Hiddink szerintem ott, hogyha lett volna másnap egy választás, akkor 100%-os szavazati aránya megnyerte volna, bármiért indult volna az államelnöki posztra, a miniszterelnöki posztig, bármit, mindent.
0: A világ botrányt nem lehetett elkerülni. A dél-koreai olasz nyolcad döntő után még óvatosan fogalmazók és arcátlan csalásról, a rendezőország csapatát gátlástalanul segítő rendszerről beszéltek. A FIFA-nak nem volt választása. Keith Cooper, a szervezet kommunikációs igazgatója, sajtótájékoztató keretében reagált a vádakra. Ezt Katona László narrálásával idézzük önöknek.
4: Szó sincs előre eltervezett csalásról vagy manipulációról Dél-Korea javára. Az összeesküvés elméletek az élet minden területén felbukkannak, és az esetek 99%-ában alaptalanok. Ez a mostani is a 99%-ba tartozik. Azt azonban el kell ismerni, valóban történtek olyan komoly és aggasztó játékvezetői hibák, amelyeket ki kell vizsgálni.
0: Az ausztrál televíziónak nyilatkozó FIFA elnök Sepp Blatter a játékvezetés kritizával próbálta a saját és a FIFA nevét tisztára mosni, de közben odaszúrt a spanyoloknak is. Az idézetet Szilágyi Dóra olvassa fel.
3: A negyeddöntők előtt külön kértem a játékvezetői bizottságot, hogy a legfelkészültebb, legjobb bírókat küldjék a pályára, származási helytől függetlenül. Az üzenetemet nyilvánvalóan megértették, de nem hajtották végre. Nehezen érthető a dél-koreai meccsekre küldött asszisztensek és bírók kiválasztásának logikája. Ugyanakkor, ha nagy csapat vagy, a rendes játékidőben le kellene győznöd egy kis csapatot. Könnyű mindig a bírókat és a partjelzőket hibáztatni. Ők is emberek, ők is hibáznak, ahogy a játékosok és az edzők is.
0: Ami pedig az oly sokat emlegetett Gamal Argandúrt illeti, az akkor 45 éves egyiptomi nemzetközi nyomás és a rázuduló gyűlölet cunami miatt azonnal visszavonult a profi játékvezetéstől. A spanyol iSport napilap nem sokkal a meccs után megvádolta, hogy a FIFA dél-koreai alelnökétől, Chung Moon-juntól a továbbításért cserébe luxusautót kapott ajándékba, mire Argandúr rágalmazásért beperelte az újságot. Az esetleges megvesztegetés és a találkozó tudatos elcsalása soha nem nyert bizonságot. Argandúr 2022-ben a spanyol sportnapilapnak a Márkának adott interjút, amelyben így beszélt saját és asszisztensei teljesítményéről. Az idézetet Szegő Tibor olvassa fel.
5: Kiválóan vezettem a mérkőzést. Ha megnézik a felvételeket, az összes döntésem helyes volt. Nem adtam sárga lapot feleslegesen, kézben tartottam a feszült játékosokat, és az első meg nem adott gólnál is jól láttam a szabálytalanságot. Viszont a játékvezető nem láthat mindent az alapvonalnál. Bíztam a partjelzőm jelzésében, aki határozottan azt mutatta, hogy a labda kiment. A szabályok szerint nekem el kellett fogadnom az asszisztensem jelzését. Az a hiba,

0: de utána eltörölték azt a gyakorlatot, miszerint a VB meccsekre különböző nemzetiségű és sokszor alacsonyabban jegyzett bajnokságokból érkező partjelzőket és bírókat sorsolnak össze. Önök az Újra Töltve című magazinműsor 14. részét hallották. Az elmúlt percekben a labdarúgó világbajnokság 1930 óta íródó történetének néhány érdekes fejezetét mutattuk be. Olyan mérkőzéseket, amelyek valamiért különösen alakultak. Kézzel szerzett gól, 75 percig passzolgatás a félpályán, bírói segítséggel megtámogatott rendező ország. Reméljük, érdekes történeteket hallottak. Amennyiben kíváncsi a sorozatunk korábbi epizódjaira, akkor keressék a Nemzeti Sport Helio Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval járultak hozzá az adás elkészüléséhez. Szilágyi Dóra, Katona László, Tóth Béla, Szegő Tibor. Hangutó munka, Kreisz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
1: Ez volt az Újra Töltve a Nemzeti Sport Rádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajó!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Közös lista. A Nemzeti Sport Rádió rangsoroló műsora. Két vendég, két különböző ranglista, ám utóbbiból csak egy maradhat. Vajon mi fér be az első tízbe? A közös listáról most lerántjuk a leplet a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Sziasztok, én Tóth Béla vagyok, ez pedig a Nemzeti Sport Rádió rangsoroló műsora, a közös lista. Mint mindig, ezúttal is gondos, alapos előkészítés végén két vendéget hívtam játékra, hogy egy kijelölt témában felállítsa a maga rangsorát, de mint a helylakóban itt is csak egy maradhat a tízes listákból, így aztán a meghívottaknak össze kell dugniuk a fejüket és megegyezésre jutni. Az előző epizódban két kiváló futballkapus, Bogdán Ádám és Holzer Ádám állította sorba a 21. század 10 legjobb hálóőrét. Hallgasd meg a beszélgetést a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáján. Most a valaha volt 10 legjobb magyar úszót szedi sorba. Risztov Éva, olimpiai bajnok úszó, a Sportreggel műsorvezetője. Szia!
3: Ja, köszönöm a meghívást!
2: És Vásárhelyi Tamás, az Enni Sport kommentátora. Hát mondhatjuk azt, hogy az úszás magyar hangja. Szia!
4: Sziasztok, köszönöm szépen a megtisztelő felkonferálást!
2: Számítottatok-e erre a felállásra? Itt azért már a felvétel előtt egy picit belebonyolódtunk, abba beszélgettünk arról, hogy ti személyesen nem ismeritek egymást.
3: Én nem emlékszem, hogy találkoztunk volna, de hogyha igen, akkor elnézést kérek, tehát hogy nem, szerintem mi nem találkoztunk. Őszinte leszek, én nem erre számítottam, mert hogy ugye felhívtál, hogy lesz egy ilyen beszélgetés, és akkor ketten meg kell beszélni, hogy szerintünk ki a top 10 úszó, és hát mondom, biztos behívsz egy úszót, és akkor vagy egy edzőt, vagy valahogy összeteszünk, de azt nem gondoltam volna, hogy egy szakkommentátorral fogjuk átbeszélni, ami szerintem nagyon jó ötlet.
4: Nekem is totális meglepetés, én tegnap írtam neked két nevet, hogy kire tippelek, de nem...
3: És ki volt az?
4: Nem trafáltam bele, nem tudom, hogy illendő elárulni, hogy kire gondoltam. Én Csurka Gergőre vagy Göbölyös Gáborra gondoltam, hogy a Göbi az MT-nek a szakújságírója, Csurka Gergőt pedig szerintem sokan ismerik az úszószövetségnek a... Hát, sajtós minden esemek, hát a vízilabdában is az elmúlt 20-25 évben benne volt, tehát teljesen képben van úszás és vízes sportok vonatkozásában.
2: Csak úgy, az a baj, hogy ők nagyjából ugyanabban a szemszögből nézik a sportot,
4: mint te,
2: és itt azért két teljesen más nézőpont találkozik, úgyhogy talán ezért egy izgalmas páros ez, hogy egy volt úszó, aki átélte azt, hogy mi is egy úszónak a feladata, milyen olimpiai dobogón állni, na meg egy olyan kommentátor, újságíró, aki meg egy teljesen más szemszögből figyeli a sportot, úgyhogy szerintem ezért izgalmas ez a páros, aztán majd kiderül, hogy mennyire tudtok együttműködni. Mind a kettőtök listáját ismerem már. Ti egymás listáját nem, az most fog kiderülni. Így előzetesen mit tippeltek, hogy hány azonosság van a két listán?
3: 5.
4: 7 vagy 8.
2: 6. Ami szerintem egy jó arány.
3: Jó, azért nagyon mellélőni nem lehetett.
2: Nem?
3: Szerintem nem.
2: Megvan az a 6 úszó, aki, vagy 5 úszó, aki fixen ott van minden listán?
4: Én bevallom, tegnap több kérdéskörben, több megfogalmazásban a Google-t, az AI-t, a mesterséges intelligenciát is megkérdeztem arról, hogy a magyar úszásban ki a 10 legjobb. Attól függ, hogy milyen jelzőt használtam, különböző listák jöttek ki, de nagyjából volt 5-6 név, ami minden listában, minden lekérdezésben benne volt. Szerintem itt is körülbelül az lesz az átfedés. Én nagyjából abban biztos voltam, hogy az első 3 név az szerintem ugyanaz lesz. Lehet, hogy más sorrendben, de szerintem az ugyanaz.
3: Nem
2: ugyanaz a 3 név.
3: Kettő ugyanaz, de szerintem alapvetően az úszók listájánál legyünk tisztában, az első kettő nem kérdés. Ha a kérdés valakinek, akkor valószínűleg nem ugyanazt a műsort néztük az elmúlt időszakban. Onnantól szerintem vannak kérdőjelek, több okból kifolyólag, mert én több esetben érzelmi alapon közelítettem meg.
2: Másrészt, ez majd látszik a listából.
3: Igen, mert ha most szakmai alapra helyezzük, a szakmai alapot bárki meg tudja csinálni. Tehát így van, AI-t megkérdezett, kinek van a legtöbb érme, kinek van a legtöbb aranya, csinál egy rangsorolást. Viszont, hogyha mögé nézünk az embernek, hogy mondjuk kinek mi az érték, akkor eltörpül néha az eredmény az értékek mögött. Tehát, hogy
2: Érdekes. Az a legérdekesebb rész a szubjektivitás, a személyes élmények, az érzések, akár a szimpátia, mert itt jön akár a adott esetben a számításba ez is a szimpátia, ami szerintem az egészet az izgalmassá teszi, hogy nem csak az eredményeket nézitek. Na de hogy milyen szempontokat vettetek figyelembe, az majd szépen kiderül folyamatosan. Szerintem fogjunk úgy neki, hogy a 8 eltérést azt megbeszéljük, mert hogy az a 6 azonosság az nagyjából kijelöli az első 6 helyezettet szerintem, aztán majd a rangsorban úgy is lesz változás, de hogy a 8 eltérés kapcsán ugye azt a 4 további úszót kellene meghatározni, aki még közös nevező. Ami Évi listáján szerepel, de a Tamásén nem, Székely Éva, Cene Attila, Vladár Sándor és Rososzki Kristóf, és ami Tominál szerepel, de nálad nem, Hargitai András, Halmai Zoltán, Milák Kristóf és Hristo Éva.
3: Hát jó, utóbbiről elég sokat tudnék mesélni nektek.
2: Nálad nem vetődött föl, hogy az első 10-ben ott legyél?
3: Hát nem, hát nagyképűnek tűnne.
2: Csak ezért?
3: Nem, hát egyébként, mikor jöttem ide, és a kollégáimmal beszéltem, és mondtam, hogy erről szól a műsor, akkor azt mondták, hogy tegyem be magam második helyre. És mondtam, hogy miért. Mondták, hogy ha már ide jössz, akkor csinálj műsort, és tedd magadat oda. Én nem teszem magamat semmilyen listára, én nem szeretném azt mondani, de ha belegondolunk, biztos, hogy felférnék, mert hogyha az egy aranyokat nézzük, és az egy aranyból indulunk ki, mert nem biztos, hogy mindenkinek bár lehet találni, meg akkor bronzére, meg tehát én nem tudom, az én listám nem feltétlenül csak az eredményesség kérdése, mert én abszolút érzelmi alapon is tettem bele embert. Ha eredményesség alapján kellene, akkor mindkettőnk listája ugyanolyan lenne.
2: Na Tomi, te miért tetted föl Évit?
4: Igen, ez nehéz az a megfogalmazás, hogy mondtad, hogy a 10 legjobb magyar úszó, hogy a legjobb alatt mit értünk? Legjobb alatt értjük azt, hogy legeredményesebb, legsikeresebb, leghosszabb pályafutása volt, legnehezebb úton jutott föl a csúcsra, tehát sokféle megközelítés lett, legtehetségesebb volt, legtöbb munkát fektette bele, tehát nagyjából nekem ezek cikáztak a fejemben, amikor ebben a kérdésben próbáltam dönteni, meg próbáltam egy picit, ha már itt, hogy a Halmai Zoltán neve elhangzott, valamelyest olyan történelmi távlatba is helyezni, hogy ne csak feltétlenül azokat vegyük alapul, akiket láttunk, vagy akik a közelmúlt úszósztárjai, de így is nehéz volt azért. Nálam egy olyan 14-15 névnél volt körülbelül az a küszöb, amiről aztán le kellett húzogatnom, és így ilyen kiki meccsek mentek. Egyébként még Rózsa Norbert volt nálam, aki szintén még...
3: Ezért olyan... sok mindenki lemaradt a listáról, azért legyünk őszintén.
4: Igen, kegyetlen ez a szabály, tehát hogy csak 10-et lehet választani, viszont a magyar úszósportnak az érdeme szerintem, hogy egyáltalán ebben a sorozatban fölvetődik az, hogy az úszás is téma legyen, és itt a 10 legjobb úszót keressük, úgyhogy ez mindenképpen a sportágnak az eredményessége, és kigyűjtöttem 23 olimpiai bajnok van egyébként úszásban, mármint 23 fő, és mellette 4 olyan versenyző, aki nem lett olimpiai bajnok, de világbajnoki címet gyűjtött. Tehát itt finoman szólva is mondjuk egy minimum 27 fős bázisról beszélünk.
2: És mindkettőtök listáján van olyan versenyző, aki nem olimpiai bajnok, de világbajnok, több érme van az olimpiákról, és hogy kik maradtak le olimpiai bajnokként mindkettőtök listájáról, néhány név: Kovács Ágnes, Hajós Alfréd, Szőke Katalin, Szabó József, Gyenge Valéria. Itt azért
4: mit fogunk majd kapni
2: merítés.
4: Ezért, nem?
2: Csík Ferenc.
3: Majd vállalom a felelősséget.
4: Évi elviszi a balhét.
3: Elviszem.
4: Szerintem először egyezünk meg abban, hogy Évi legyen a rangsorban, vagy nem. Én föltettem 7. helyre. Uh-huh. Pont a...
3: Tehát
4: a...
3: nem dobogós.
4: Már rosszul indított, nem? Én pont a sztorik miatt, tehát szerintem egy átlag sportkedvelő számára az nagyon fontos, hogy ki milyen háttérrel, milyen történettel rendelkezik. Tehát rengeteg olimpiai bajnok van, mégis sokszor azokról emlékezünk, akinek valamilyen különleges útja, különleges pályája van a csúcs felé vezető úton, és én Évát ilyen szempontból egy külön ilyen példaképnek tartom, hiszen megéltem azt, amikor neked volt egy nagyon sikeres medencés úszós időszakod volt, amikor ez a motocross, meg minden egyéb visszavonulással, és utána jött egy ilyen kvázi második virágzás, úgyhogy nekem ez mindig egy ilyen nagy történet, amikor valaki egy úton megpróbál a csúcsra följutni, mondjuk a Mount Everestre, ott nem sikerül, és aztán talál egy másik utat, amikor meg tényleg sikerül, úgyhogy önmagában már ez a sztori is szerintem megéri azt, hogy a te pályafutásod az ilyen mintaként szolgáljon.
3: Legyen az, hogy ebben az esetben a Béla dönt. Egyrészt azért nem jó így, mert rendszeres, hogy ül itt olyan, akit bele kell tenni.
2: De ne, ezért izgalmas.
3: Jó, hát nézd, akkor tegyük bele. Tehát nem leszek magam ellen.
2: Én figyelj, csak olimpiai bajnok vagy. Van világbajnokságról 3 érmed, mindegyik ezüst, 2003 Barcelona.
3: De értem, és teljesen elfogadom, és nyilván én saját életemet élem, és saját magamat azért tudom hova helyezni. Nem gondolom, hogy... Ahogy mondjam, tudom, hogy arról beszélünk, hogy ki a 10 legjobb magyar úszó, de én azt is nézem, hogy ki az a 10 ember, akire érdemes felnézni. Uh-huh. Ki az a 10 ember, akit érdemes követni. Ha
2: rád?
3: Azt gondolom, egyébként szerintem, és nem minden szerénységtől eltekintve, te is tudod, itt dolgozom, nap mint nap bejövök. Alapvetően sok panaszt nem lehet rám mondani. Szerintem semmit. Nagyon jól csinálom a munkámat, de viccet félretéve, tehát, hogy én próbálom a civil életben is megállni a helyemet, próbálok értékes dolgokat teremteni, és szerintem az is nagyon fontos egy bajnoknál, hogy tudja a bajnoki attitűdöt tovább vinni, és segíteni másokon, és szerintem ez nagyon fontos. És én így is néztem ezt a listát, úgyhogy ha legyek, akkor legyek benne, ez nyilván nem az én döntésem, ha nem, azt is elfogadom, mert szerintem akár egy Milák Kristóf is elém kerülhetne, vagy éppen Széke Éva néni. Mert lehet azt mondani, hogy nagy példa vagyok a gyerekek számára, talán majd, hogyha még idősebb leszek, vagy éppen már nem leszek az élők sorába, akkor maga a történetem értékes lesz, hogy van egy kislány vidékről, aki megálmodja, hogy olimpiai bajnok lesz, és háromszor körbeúszva a földet 27 évesen, eléri a célját, és hogy nagyjából, ha valamit nem fognak róla mondani, hogy szépen úszott, és hogy és a legtehetségesebb, és a legnagyobb adottságokkal rendelkezett, és genetikailag az úszásra teremtett, tehát ezek a szavak nem fognak vele bárkivel szembe jönni egy olyan 100 év múlva. De az, hogy a kitartás szorgalom bennem volt, ez nem kérdés.
4: Érdekes, amit mondasz egyébként, mert én ezt fontosnak tartom, hogy példaképként a mai világban nagyjából azok tudnak funkcionálni, akik valamilyen szempontból szerepelnek is. Tehát nekem szívfájdalmam volt éveken, évtizedeken keresztül Darnyi Tamás, a Legerszegi Krisztinával egyszerűen nem találkoztunk semmilyen fronton, úgyhogy külön öröm, hogy legalább az úszó nemzet program keretein belül ők visszacsatlakoztak kicsit a vérkeringésbe. Tehát hiába vannak egy hihetetlen magas polcon a magyar sportban, a magyar úszó sportban, egészen egyszerűen a hétköznapokban ők nem voltak jelen, tehát nem voltak egy olyan példa képként állíthatóak, ami mondjuk például mondjuk Kósubert, vagy Gyurta Dani, vagy éppen te vagy Éva.
3: Igen, de hát a Kósubertet még azért ne tegyük ide, mert szerintem még az annyira fiatal, hogy majd meglátjuk, hogy mi lesz vele. Mármint az eredményét szeretném tekinteni. Most arról beszéltünk, hogy ők nem szerepeltek. Egyrészt megértem, erről nagyon komoly vitáim vannak, akár itt a rádióban is, hogy ők miért nem. De ha példaképként kell nézni, akkor mindkettő ember a civil életben egy teljesen tisztességes, normális életet élnek, abban boldogok, megtalálták saját magukat, és ők azt szeretik. Viszont valahogy azt várjuk el tőlük, hogy ők jöjjenek és erről beszéljenek, de hogy gondoljunk bele, hogy 20-valahány évvel, 25-6 évvel ezelőtt nyert utoljára Egerszegi Krisztina. Tehát 26 évvel ezelőtt mi történt veled? Nehezen tudnád elmondani, hát, de ha megnézzük, hogy Darnyi Tamásnak úszóiskolája van 30 éve. 30 éve működtet egy olyan úszóiskolát.
2: Tehát akkor te elég nagy mértékben vetted figyelembe a civil életet is, a visszavonulás
3: hogy megmaradtak-e,
2: után.
3: Megmaradtak-e, és tudták-e tovább vinni azt, amik ők, és az, hogy a Tamás egyébként minden nap megtalálható például az úszodákban, hát ennél nagyobb példa nincs. Nem egy étteremben, nem egy kávézóban ül, hanem abban a létesítményben, ahol ő egyébként felkészült és elérte a sikereit.
2: Darnyi Tamásról és Egerszegi Krisztináról beszélünk majd még. Most térjünk vissza akkor a kiinduló pontra, és ha már...
4: Akkor az első pár arcot megnyertem, vehetjük úgy, nem?
2: ha már a nyilvánosság előtti szereplés szóba került, akkor szerintem itt azt gondolom, hogy kössünk át Milák Kristófra. Egy aktív versenyző, és hasonló azért a személyisége Darnyi Tamáséhoz, vagy Egerszegi Krisztináéhoz, hogy ő sem szereti a rivalda fényt, nem szívesen éli az életét a média zajban. Ő viszont az eredményeit figyelembe véve nála Tomi ott van a listán, Évinél kimaradt a 10-ből.
4: Nem feltétlenül csak az eredményei miatt, hogyha itt a legjobb úszót nézzük, akkor azt gondolom, hogyha pusztán amit én látok, nyilván nem úszóként, úszó szakmailag, tehát hogy az a csomag, ami nála van, szerintem az nála egy olyan aduász, vagy olyan flös, ami a kezébe van, amivel mindenképpen a 10-es listán kell szerepelnie. Az más kérdés, hogy ezzel a tehetséggel, ezzel az adottsággal ő mire megy és mihez kezd. Tehát ez nyilván egy másik témakör, de amint úszót, mint sport tehetséget nézzük, akkor nálam a 10-es listán ott van.
3: Hát nyilván, hogyha azt nézzük, akkor behelyettesíthetjük abból a 4-esből, ugye, akit nem érint mondjuk Rasovszki Kristófot. És hogyha én őket, kettőket egymással szembe állítom, akkor szerintem most egy hallgató se kérdezi meg, hogy melyikre szavazok. Egyrészt Rasovszki Kristóf mindent megnyert, amit meg lehet ebben a sportágban, tehát nincs több, nem lehet többször, majd a következő 4 év múlva fogja újra tudni megnyerni valamit, amit kell. Én, hogyha őket állítanám egymással szembe, így a korszakokat, mert ugye itt azért van egy Hargitai, ugye azt hiszem meg még volt a...
2: Halmai.
3: Most a Halmait a Székely Évanénivel összehasonlítjuk körülbelül, tehát én így korban próbálnám összetenni. Akkor én nem, azért nem szavaznék a Milák Kristófra, mert én nem tartom őt nagy úszónak, mert azért legyünk őszinték. Nekem kell elszámolni majd a bajnoktársaimmal, hogy miért nem tettem fel őket, nem nektek. Én Rasovszki Kristóf mellett.
4: Engem nem fognak meghívni az olimpiai bajnokok estjére, úgyhogy ott neked kell majd ezt kidomálni.
3: Nem is, ráadásul jövő héten lesz, úgyhogy remélem ez nem megy le addig a adásba. Nyilván óriási eredmény, amit a Milák Kristóf csinál, és óriási tehetség, de mindenkinek van egy listája. És nekem, hogyha a te listádon mondjuk van nyílt vízi úszó, én vagyok, de nekem Rasovszki Kristóf eredménye, az a majdnem rajtcél, vagy rajtcél győzelem a Szajnában, vagy az előtte lévő olimpiákon, és a világ eseményeken mindent, EB, VB, olimpia, tehát hogy azt megnyerve, nekem nem kérdés, és picit nehezebbnek érzem a 10 kilométert, mint egy bármilyen medencés számot.
4: Megmutatom nektek a papírt, amin én írogattam tegnap. 3 név van pirossal bekarikázva, akik az utolsó pillanatban maradtak le a 10-ről. Rasónak a neve is ott szerepel, tehát nálam nagyon billeget, hogy benne.
2: Na és mennyire győzött meg Évi, gondolok.
4: Be tudjon szuszakolni. Én általában ilyen kompromisszumkereső ember vagyok, úgyhogy velem olyan túl sokan vitatkozni nem tudtak. Ha már az előző pár arcot megnyertem, akkor most azt mondom, hogy engedek, és Éva 1-1.
3: Na, akkor
2: ezek szerint ott van a listán egyelőre Risztov Éva,
3: és
2: Rasovszki Kristóf.
3: De átjátok, akkor egy 8-10-es listán 2 nyílt vízúszó, és nézzük meg a statisztikát, hogy hány nyílt vízúszónk van. Menjünk tovább.
2: Egy picit akkor menjünk a múltba most már. Vladár Sándorral kezdjünk, mert hogy ő évi rangsorán ott van.
3: Hargitaival szerintem tegyük
2: így
3: szembe,
2: van,
3: nem?
2: Össze lehet tenni Hargitai Andrással. Annyi a különbség kettőjük között, hogy Vladár Sándor olimpiai bajnok, Hargitai nem.
3: Érveljünk még mellette?
4: Hargitai nyerte az első világbajnoki címet, 3-szoros világbajnok, Széchy Tamás korszaknak az első tanítványa. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azért a korszakokat is meg kell tudnunk becsülni, hogy melyek azok az időszakok. Nyilván itt volt egy háború előtti időszak, ezzel a Csík, Halmai, Hajós, Bárány István időszaka volt a háború után egy nagyon sikeres 50-es évekbeli időszak, amikor főleg a női úszók hozták az eredményeket, és aztán hosszú csend.
3: Igen.
4: És ugye ebben a csendben volt ez a 70-es évek eleje, amikor Széchy Tamás csapata elkezdett eredményeket szállítani Hargitaival, Sossal, Verasztóval, és erre tette fel a koronát Vladár Sándor, aki a 80-as olimpián, ugye Csík Ferenc után először tudott férfi számban olimpiai győzelmet hozni. Tehát egy nagyon jó időszaknak volt kvázi ő a beteljesítője azzal a moszkvai győzelmével.
2: És hát ha valakinek nagyon rosszul jött a 84-es Los Angeles-i játékok bojkottja, az talán ő. Moszkvában ugye olimpiai bajnok lett 260, és 84-ben lett volna talán a csúcson, mindössze 21 esztendősen. Nálad akkor egyértelmű, hogy Vladár Sándor?
3: Igen, több okból kifolyólag. Egyrészt nyilván az eredménye. Tehát az, hogy nagyon fiatalon ért el, és ugye amiről most beszéltünk, hogy a Széchy korszaknak megjött az első olimpiai aranya. Ha belegondolunk, akkor... óriási dolog, de hogyha az ő történetét megnézzük, akkor egy nagyon fiatalon kezdte el a pályafutását, és nagyon hamar jött a siker. Tehát, hogy összesen 17 éves volt, amikor ő olimpiai bajnok lett Moszkvában, és azért annak a kornak megélnie az olimpiai bajnoki címét, az sem lehetett egy könnyű eset. De utána, ha tovább megyünk, akkor egy nagyon tisztességes életet élő emberré vált, és belegondolunk, szerintem Magyarország egyik, hanem a legjobb állatorvosa. Ezt több okból is tudom neked mondani, mert hogy az én kutyám is hozzájár marcipán. Utána pedig visszatért az úszósportba, és egyesületeket, vagy egyesületei voltak, most meg nem mondom, hogy annak a kornak mi volt az egyesület neve, de hogy visszajött az úszósportba, és próbált őket segíteni, és most jelenleg ugye azon kívül, hogy a nemzet sportolója, de a Magyar Úszószövetség elnöke. És amit ki kell emelnem nála, hogy visszahozta Egerszégi Krisztinát a úszósportba. Nézzük az eredményességet, akkor az, hogy Egerszegi Krisztina az úszó nemzet programban benne van, az az ő eredménye. Az, hogy ha a sportszeretők szeretnének Egerszegi Krisztinát, szeretnék látni, akkor az az ő eredménye. És én, mint Egerszegi Krisztina legnagyobb rajongója, vagy mondhatnám azt, hogy neki köszönhetem a karrieremet, hálás vagyok, hogy a magyar úszósportban a kicsi gyerekeket újra segíti.
2: Mennyire győzött meg Évi? Itt igazából ilyen nagyon hasonló karakterek mind a kettő.
4: Az állatolvasság az előjön itt is, doktorok, ott is, tehát igen. Ilyen szempontból nincs különbség. Vladár úrral én is szoktam találkozni, egy picit reszketek én is, hogyha őt esetleg kiadjuk a listából, akkor legközelebb milyen készfogásra fog engem fogadni.
3: El tudom intézni.
4: Hargitai Andrással ritkábban találkozom, ugye szövetségi kapitány volt annak idején. Én egy dolgot írtam fel egyébként, ami nekem egy ilyen nagyon érdekes, és Hargitainak a tehetsége kapcsán egy fontos mondat volt. Széchy Tamást kérdezték arról még annak idején, hogy Hargitai és Darnyi között mi volt a különbség. Ugye az egyik világbajnokságon nyert 3 aranyérmet, a másik Darnyi Tamás pedig, akiről majd később beszélünk, 4-szeres olimpiai bajnok, és azt mondta erről Széchy Tamás, hogy semmi különbség nem volt kettő között úszástudást tekintve, annyi változott, hogy Széchynek a szakmai tudása nőtt meg a 70-es évek eleje és a 80-as évek közepe között. Tehát, hogyha az a tudás, ami megvolt neki Darnyi idejében, Hargitai edzésekor is meg lett volna, akkor lehet, hogy Hargitai András is hasonló szintű pályafutást tudott volna befutni. Tehát ilyen szempontból, hogyha most csak lecsupaszítjuk, hogy mint legjobb úszó, akkor ha az edzőjük azt mondja, hogy Hargitai és Darnyi között nincs különbség, nekem az meggyőző olyan szempontból, hogy akkor Hargitai András is úszó szakmailag volt akkora szintű úszó, mint adott esetben másfél évtizeddel később Darnyi Tamás. Tehát nekem ez talán, ami nem a saját véleményem, ez az, amit én így szakmailag hitelesnek el tudok fogadni, de itt tényleg most almát körtével hasonlítunk össze, vagy két kiváló almát egymással, nehéz ezt feloldani.
3: Béla, hogyha te választhatnál.
2: Én itt nem számítok, és hogy, én nem
3: de,
2: fogok
3: de hogyha a két érvrendszer közül nézed.
2: Mind a kettőt el tudom fogadni, és még arra is van lehetőség, hogy mind a ketten ott legyenek a 10-es listán. Tehát még két kiadóhely van, viszont ugye arra két kiadóhelyre még pályázik Székely Éva, Czene Attila és Halmai Zoltán is. Mivel itt patthelyzetet érzek, menjünk tovább a másik háromra.
4: Másfél-másfél, sok nyelven szólva.
2: Székely Éva, mert hogy ő Évinél szerepel, ő is egy teljesen más korszak. Közvetlenül a második világháború után azért mégiscsak olimpiai bajnok lett, a saját korszakának talán az egyik legmeghatározóbb úszónője volt. A világbajnokságokról esetében csak azért nem beszélhetünk, mert akkor még nem rendeztek világbajnokságot, hogy az elsőt azt 1973-ban. Évi, nálad miért került oda Székely Éva a listára?
3: Hát mert hogyha valaki őszinte volt, és valaki kimondta azt, ami a szívén és a száján. Azt szerintem Székely Éva néni volt, és érdemes megnézni vele néhány interjút. Szóval nagyon bölcs volt. És mindaz, amit annak a kornak meg lehetett élni, azt ők mind megélték. Annak a háborús résznek, amikor a sportba menekültek, és hogy tudtak sportolni. És hogy mi ment keresztül az egész életútja. És nyilván írta a könyvet, hogy sírni csak a győztesnek szabad. És hogyha azt elolvas most valaki, akkor úgy egy kicsit magába gondolva rájön, hogy ez tényleg így van. Tehát, hogy nekik a sport az a kitörési lehetőség volt, a mencsvár. Gondoljunk bele, hát most minket nem érnek ilyen helyzetek, vagy persze mellettünk lévő országokban vannak, de amikor a háború után nem tudod, hogy mi történik a családoddal, vagy bármivel, és ott nem az a kérdés, hogy sportolsz-e, hanem azt, hogy életben maradsz-e. És abból pozitívan, és ilyen pozitív szemléletű ember, az eltörpül persze, hogy a olimpiai bajnok lett, hanem az, ahogyan az egész életet megélte. És én csodálom. Tényleg csodálom. Egyrészt a lányát is, Gyarmati Andrát, másrésztről pedig azt az egészet, amit utána átadott annak a generációnak. Azt a bölcsességet, azt a tudást. És szerintem, hogyha a Komjádi úszodába elmennek az emberek, akkor arra biztos emlékeznek, hogy amikor Éva néni jött, és már nyugdíjas volt, és jött, és mesélt, és mondta, és jó volt a környezetével lenni.
4: Javasolnám, hogy bővítsük ki a top 10-et, top 15-re, mert igazából teljesen releváns szerintem mind a kettőnk megközelítése, mert Éva alapvetően, ahogy mondta is előzetesen, ő ugye érzelem szempontból közelíti meg. Te voltál ott ugye az úszodák világában az elmúlt 3 évtizedben, tehát te ezeket az úszodai érzéseket sokkal jobban át tudod adni, mint én. Tehát én nyilván egy picit kívülállóként nézem a sztorikat.
3: De a statisztika alapján nézed?
4: Nem feltétlenül, tehát nem csak az aranyérmeket néztem. Én mint így kicsit ilyen sportrajongó szemüvegen keresztül nézem, és nekem ezek a sztorik, egyébként én olvastam a Sírni csak a győztesnek szabad, és engem nagyon meghatott, amikor arról beszélt, vagy arról írt Székely Éva, hogy a háborús időben ő ugye lejárta, amikor blokád volt, nem lehetett kimenni az utcán, és a lépcsőházban futott föl le, pótolva ezzel az edzéseket. Tehát, hogy ez milyen fajta fanatizmus, meg ilyen jövőbelátás kellett, hogy az edzővel, Mestivel azt beszélték, hogy akkor legyen meg az edzés, mert olimpiát fogunk nyerni, amikor még háború volt, és akkor arról beszéltek, hogy majd valamikor olimpiát fog nyerni, amikor békeidő lesz, akkor meg fog nyerni az olimpiát, de azért most kell dolgozni, hogy ő 5-6-8 év múlva olimpiát tudjon nyerni.
3: Így van.
4: Úgyhogy ez tényleg ilyen kötelező olvasmány kéne, hogy legyen sokaknak manapság. Nem mondom, hogy másnak a rovására, de ezt a könyvet azért érdemes lenne. Aki mondjuk komolyan gondolja a sportot, az úszást, annak javaslom, hogy mindenki
3: olvassa. Nem csak az úszást, azt a felfogást, hogy háborúban futsz a lépcsőházban, vagy belógtok az úszodába, vagy szóval nagyon sok olyan dolog van benne, hogy az ember azt mondja, hogy nem ez a legfontosabb. És utána rájössz, hogy ez menti meg az életedet.
2: 1952-ben Helsinki-ben lett olimpiai bajnok Székely Éva, és 4 évvel később Melbourne-ben pedig ezüstérmes ugyanabban a számban, ugye 200 méteres mellúszásban. Akkor itt amit megint csak azt ugye, érzem, hogy igen, ezért lett pillangó kisasszony. Padhelyzet igazából továbbra is fennáll, megyünk akkor végig sorban, most következzen Cene Attila évilistájáról ismételten. Neki is egy nagyon emlékezetes olimpiai bajnoki címe van, a surranó pályáról, az egyesről, 1996 Atlanta, és hát hozzá is kapcsolódik egy olyan történet, azt hiszem, ha már a civil életet nagyon nagy mértékben figyelembe vetted, akkor ő is olyan sportoló, aki példaként állítható mindenki elé.
3: Hát egyrészt ő biztos, mert sportállamtitkár is volt, illetve a diásportban is dolgozik, szabadidősportban is, tehát hogy nagyon komolyan dolgozik a jövő nemzedékén. De hogy Cene Attila, tehát, hogy megint a mögöttes történet, hogy van egy fiatal fiú Szegeden, ugye annak a kornak az volt a szépsége, hogy mindig ugye Budapest központú volt, ugye a Széchi kislacéra, és hogyha találtak tehetségeket, akkor lehetőséget adtak nekik, és akkor, és őt megtalálták. És hogy ahogyan nyert, azt érdemes visszanézni. Tehát vannak győzelmek, talán az Egerszeg Krisztina 88-as szöuli győzelme, és érdemes a surranó pályás Cene Attilását visszanézni. Tehát amikor senki nem számol vele, mert azzal a pályával nem számolnak.
4: Igen, nekem ez talán az utolsó olyan élmény volt, emlékszem, hogy Atlantában volt, tehát 96-ban időeltolódással mentek a versenyek, és én annak idején, amikor még ugye nem sportban dolgoztam fiatalként, néztem 0-24 órában az olimpiai közvetítéseket, és emlékszem, hogy Kovács Antal közvetítése volt olyan, amit utólag tudtam meg, hogy nyertünk egy aranyat, és a Cene Attilájé volt, amit másnap reggel tudtam meg, hogy lett egy aranyérmünk úszásban, és kérdeztem, hogy ki meg miben. Tehát, hogy az volt talán az utolsó, ami ilyen váratlanul jött be.
3: Igen, hogy
4: nem számítottunk rá, és kevesen gondolták, hogy abból aranyérem látott az egyes pályáról, úgyhogy meg eleve nyilván nekem nagyon sok közvetítés megvan Vitrai Tamástól, ezek a 88-tól kezdődően az összes úszó aranyérem, tehát mindegyik olyan, hogy ilyen lútbőröztető a sztorival mögötte. Ha már érzelmi szállat emlegettél, akkor nekem is ez egy ilyen picit ilyen kurucos, magyaros győzelem, hogy csak azért is az egyes pályáról is odaverünk nekik, tehát ez így nagyon ilyen betyáros győzelem volt.
2: És akkor még egy úszó, Halmai Zoltán, egy teljesen más korszak, ő Tomi listáján szerepelt. Halmai Zoltán miért került nálad föl a top 10-be?
4: Akkor elkezdtem a listát írni, akkor nálam első körben Hajós Alfréd neve oda került, hogy neki biztos rajta kell lenni a listán, aztán elkezdtem picit mélyebben átmenni a dolgokon, és akkor gondolkoztam, hogy ebből a korszakból nyilván a 10-es listára nem férhet föl 10 név vagy 2 sem, és azért döntöttem végül Halmai Zoltán mellett, mert Hajós Alfréd tulajdonképpen egy olyan srác volt, aki lehet, hogy rossz megfogalmazás, hogy jókor volt jó helyen. Tehát ő 18 évesen kint volt Athénban, amikor még nem is tudtuk, hogy mi ez az olimpia, tehetséges úszó volt, arra az olimpiára kiment, a következő kettőre már nem ment ki, mert jogász hallgató volt, és inkább ezt a pályafutást helyezte előtérbe. Nyilván nem volt olyan szintű mezőn, de mégiscsak ő az első magyar olimpiai bajnok. Tehát ilyen szempontból, hogyha mondjuk egy tévés vetélkedőn föltennének 100 nevet, hogy válasz ki belőle olimpiai bajnokokat, valószínűleg az első 5 között választana őt az emberek jó része, mert beleívódott a köztudatunkba, hogy Hajós Alfréd nyerte az első nyári olimpiai bajnoki címet. De ami miatt Halmai mellett döntöttem, hogy ő ugye 3 olimpiáról gyűjtötte az érmét, és 7 érmet szerzett. Ez a 7 érem azért egy olyan teljesítmény, amire manapság is azt mondanánk, és nagyon keveseknek van 7 olimpiai érmük, nem csak az úszók, de hogy unblock a teljes magyar sport történetében. Szóval nekem ő az, aki ebből a korszakból ezt a ugye a magyar tempót nem ő találta ki, nem is Hajós Alfréd, hanem Gräfül Ödön nevű úszó találta fel a magyar tempót, ez a lábtempó nélküli gyakorlatilag karral úszás, ez volt az, amit aztán mind a ketten tökéletesítettek, és ezt vitte ő igazából itt 1900 és 1908 között tökére, és én úgy éreztem, hogy ha a magyar úszósport teljesét, egészét nézzük, akkor ebből a korszakból egy embernek mindenképpen a tízes listán kellene lennie.
2: Közös nevezőre kellene jutni, mert hogy van 6 versenyző még.
4: Én még mielőtt a közös nevezőt igen, megtalálnám, mindenképpen amit a politikailag korrektség elhangzott, az én gondolkozásommal egyébként a paraúszók is előjöttek, tehát nagyon sok olyan név van, akiket föl tudnék sorolni.
3: Az egy másik tízes listán, ha megtennéd, ne hozd be, mert akkor gyakorlatilag
2: hát
3: Béla már most felcsillant a szemed.
4: Jövő pénteken találkozunk.
3: Tehát, hogy nem még itt ülünk egy 2 órát arról beszélgetünk, mert hogy felcsillant Béla szem, hogy áj, de jó.
4: Paraúszókat mindenképpen meg szerettem volna említeni, és na, én Mányoki Attila nevét hoznám föl, azért, mert ő is zalaegerszegi, mint ahol én származom, és hogyha itt a nyíltvízi úszásnál egy picit tovább megyünk, akkor nekem ő az a karakter, az a figura, aki talán volt itt a Nemzeti Sportrádióban is, és elég hosszas, ha jól emlékszem, volt valamilyen 4,5 órás podcast beszélgetés, egyszer kertészkedés közben végighallgattam, amilyen sztorikat mesélt erről a csatornaúszásokról, öböl átúszásokról, mindenféle versenyekről, szóval minden kalapom megemelem előtte, tehát itt szerettem volna, hogy az ő neve legalább elhangozom mindenképpen a műsorban, úgyhogy ő neki is helye lenne, itt mondjuk az extrém úszók tízes listájának az első 3 helyzete között biztos ott lenne.
2: És megígérem, hogy nem fogom kivágni ezt a részt, hogy ez benne marad mindenképpen.
4: Köszönöm.
2: 6 versenyző marad, 6 úszó, ahol 2-t kellene megtalálni valahogy mindenképpen közös nevezőnek. Milák Kristóf, Halmai Zoltán, Hargitai András, Székely Éva, Cena Attila, Vladár Sándor.
3: Egyen az, hogy választasz egyet, te és egyet én.
4: Ugyanez volt a gondolatom.
2: Salamani nagyon. Tessék, akkor Évi.
4: Akkor figyelj, csavarunk egyet. Te válasz az enyémből, és én a tiédből. Te hármadból.
3: Mondd a listád.
4: Hargitai, Milák, Halmai.
3: Jó, te válaszol az enyémből.
2: Székely, Cene, Vladár.
4: Székely.
3: Milák.
2: Ezzel tehát a legjobb 10 mezőnye kialakult, a sorrendről viszont még nem döntött Risztó Éva és Vásárhelyi Tamás. Hamarosan folytatjuk.
5: Közös lista. A közös lista fele már ismert, ám a java még hátra van. Hamarosan fényderül a dobogósokra is a Nemzeti Sportrádióban.
2: A közös lista mai vendége az olimpiai bajnok úszó Risztó Éva és az M4 Sport kommentátora Vásárhelyi Tamás, én pedig Tóth Béla vagyok. A valaha volt 10 legjobb magyar úszó kilétére már fényderült, hosszas egyeztetések árán végül is Rosovszky Kristóf, Milák Kristóf, Székely Éva és Risztó Éva bekerült a legjobb 10-be, a sorrend az még kérdéses. Úgy döntöttetek, hogy most a legelejéről vágtok neki a rangsorolásnak, tehát az elsőtől kezdjük, mert hogy úgy szerintetek könnyebb, így aztán következzen az a 6 úszó, aki mindkettőtök listáján szerepelt. Egerszegi Krisztina, Hosszú Katinka, Darnyi Tamás, Cselászló, Gyurta Dániel és Kós Hubert.
3: Hát szerintem első kettőben nincs kérdés.
4: Nálad ez a sorrend, amit itt látok?
3: Uh-huh.
4: Akkor van kérdés. Nálam így van az első 3.
2: Mert hogy Tominál Hosszú Katinka a második, Egerszegi Krisztina mind a kettőtöknél első.
3: Jó, tehát akkor tisztázok. Egerszegi, Darnyi első 2. Ezt én így támogatom. Jó, így?
2: Na,
3: vagy
2: Tomi,
3: te
2: nagyon
4: egy kompromisszum morzsát teszek. Én Hosszú Katinkát tettem a második helyre.
2: Miért?
3: És miért? Darnyi Tamás. Ez engem is érdekelne.
4: Szerintem ő van olyan korszakos salaki az elmúlt 15 évnek, hogy nem csak feltétlenül az olimpiai győzelmekkel, nem csak feltétlenül a 9 világbajnoki elsőségével, mert gyakorlatilag több világbajnoki aranya van, mint bárki másnak, gyakorlatilag 2-szer annyi, mint bárki másnak. 309 világkupa győzelem, és az ő esetében is egy olyan pályafutás, egy olyan sztori, ami nek volt egy megbicsaklás a londoni olimpián, amikor ugye Dave Szélo edző azt mondta neki, hogy az ottani negyedik hely után, hogy menjen haza Budapestre és nyiss el egy szépségszalon. Tehát nála is volt egy hasonló szituáció, amikor ő befejezhette volna, visszavonulhatott volna, gondolkozhatott volna másban. Ő viszont csavart ezen egyet, és lett belőle egy olyan nemzetközi szintű márkanév. És én picit lecsupaszítottam róla. Nyilván sok vita, meg szerződés széttépés, meg vitatkozás, meg tuszáp ügy, meg nem nyilatkozás. Tehát sok olyan kis dísz lenne ezen a karácsonyfán, ami alapján azt lehetne mondani, hogy a magyar úszósportban néha megosztó személyiség, vagy vitát generál, de én azt gondolom, hogy ha lecsupaszítjuk arra, amit ő az úszósportban végigvitt, és az a fajta koncepcióváltás az egészében végig lehet versenyezni, irgalmatlanul sok versennyel, sok edzéssel végig tolta ezt a 6-8 évet, gyakorlatilag 200 vegyesen 7 éven keresztül veretlen volt, ebben a korszakban is szerintem nem nagyon lehet belekötni. Tehát azt mondtuk, hogy mondjuk a 50-es években más volt nyerni, más nyerni manapság. Abban a korszakban, amikor Hosszú Katinka hozta a sikereit, az már a kőkemény profi élsport, amikor mindenki táplálékkiegészítőkkel, pszichológusokkal, edzőtáborokkal dolgozik. Tehát ez már egy ilyen irgalmatlan versenyhelyzet, és ebben tudott ő Iron Lady lenni. Szerintem nagyon kevés olyan magyar sportoló van, akinek nemzetközi szintű beceneve is van. Úgyhogy ez talán megmutatja, hogy ő a nemzetközi úszósportban is el tudott jutni egy nagyon magas polcra. Úgyhogy nálam ő az első háromban mindenképpen benne van, tehát abból szerintem nem kéne engedni, hogy most Darnyi Tamást tesszük a második helyre elé, és azt mondjuk, hogy ez a Darnyi-Egerszegi generáció, amin én is fölnőttem, tehát én is ott voltam a szőuli, a barcelonai olimpiákat, így néztem a tévé előtt, és üvöltöttem, meg szurkoltam. Szerintem nem kérdés, hogy ők hárman vannak az első háromban, sorrendben lehet vitatkozni.
3: Nézd, ha a sporteredményét nézzük, akkor abszolút aláírom, amit mondtál. Én még mindig azt kell, hogy mondjam, hogy és az jutott eszem, hogy azt a kérdést tenném fel neked, hogyha két ember közül választhatnál, hogy kivel készítenél interjút, melyiket választanád. De olyat, amin mindenki beszél. Tehát nagyon fontos, hogy a Tamás nem szívesen nyilatkozik, de kapnánk egy olyan Darnyi Tamást, aki beszélne. Egyébként nagyon sokat beszél különben az életben.
4: A végső válaszom az Hosszú Katinka lenne, de Darnyi Tamást azért gondolkoznék el, mert róla nagyon keveset tudunk. Tehát ő pont, mert talán Gulyás Lászlónak nyilatkozott legutóbb, amikor vagy 4 vagy 5 évvel ezelőtt, és akkor nagyon fölkaptam a fejemet, hogy ő 25 éven keresztül senkinek nem nyilatkozott. De ha lehetne Katinkával egy olyan beszélgetést folytatni, ahol viszont rá is azt mondjuk, hogy akkor mindenről őszintén beszél és mindent elmond, akkor az szerintem az olvasók meg a nézők szempontjából egy valószínűleg relevánsabb, vagy egy most kurrensebb és érdekesebb beszélgetés lenne, mint mondjuk arról beszélni Darnyi Tamás annak idején a 93-as Sheffield EB-n miért döntött úgy, hogy nem indul az egyik számában, miért vonult vissza ezt követően, miért gondolta olyan fontosnak, hogy mondjuk ő veretlen szeretne maradni nemzetközi porondon, vegyes úszásban. Szerintem mind a kettő érdekes beszélgetés lenne, de hogyha már választásra kértél, akkor én Katinkával beszélnék. Én gyűjtöm a fekete pontokat Évánál, már látom,
3: az nem is mellegre már a tekintetre látom, hogy... Nem gyűjtöd, én egyszerűen csak hallgatlak, és viszont... abszolút támogatom minden ötletedet. Nyilván én azért nehéz, mert én érintett vagyok mindegyik őkkel szemben, és meg hát azért a gyerekkori példaképek azért teljesen más, mint egy szobatárs. Ugye nekem Katinka szobatársam volt, nekem teljesen más ez az egész történet. És...
4: Igen, én semleges vagyok, tehát én egyiküket sem ismerem olyan szempontból, nincs kötődésem.
3: Azt hozzá kell tenni, hogy bárkiről beszélünk, mindegyik egy nagyon jó ember. Tehát ezt hozzá kell tennem. Mindenfajta sallanggal, amit hallotok, vagy az nem olyan, nem minden olyan, de nyilván mi is egy kis közeg vagyunk, és megvédjük minden téren egymást. Szerintem azért ez ilyen téren mondhatjuk magunkról. Elfogadom.
4: Én azt mondanám, hogy...
3: Én azt hittem, hogy egyébként, hogy velem akartál volna interjút, így az lett volna, hogy én kérdezek egyet, és azt mondod, hogy igazából
4: nem,
3: velem.
4: Hízleg és belég annyi, hogy 7. helyre tettelek a listán, beosztalak a köztudatba, beosztalak a top 10-be.
3: Nincs is benne az olimpiai pontszerzőbe.
4: De várj, hogyha én nem hozlak be, akkor nem is beszélnénk rólad.
6: Az első három akkor megvan, úgy érzem. Itt a sorrend még az kérdéses.
3: Legyen Hosszú Katinka, Darnyi, én támogatom, de ezt azért tudni kell, hogy elmondom a Tamásnak. És onnantól kezdve az, hogy veled biztos, hogy nem beszél ezután, azt is tudom garantálni, de én alárendelem magam a szakmaiság, vagyis a felkészültségednek, szakmaiságodnak, hogy legyen az első három.
4: Ezt megígérem, hogyha Tamást annyira fölpaprikázzuk ezzel, hogy azt mondja, hogy mindenképpen szeretne egy interjút vállalni, mert szerintem jobb interjúval lenne, akkor jöjjön be a sportrádióba.
3: Nem jön be.
6: Közös nevezőre visszatérve.
3: 1-3, igen, megvan.
6: Az első, mert róla szerintem beszéljünk hosszabban, Egerszegi Krisztina. Egyik őtöknél sem volt kérdés, hogy ő az első.
3: Azt kell tudni, hogy itt a Nemzeti Sportrádió reggeli műsorában, a Sportreggelben szerkesztő kollega már egy tiltó listára tette nálam Egerszegi Krisztinát, tehát azt mondta, hogy egy héten egyszer lehet elmondani a nevét. Miután sokkal többet érdemelne. Tehát szerintem nem kérdés az ő esete a magyar sportban. A személyisége, a jelleme, amit alkotott, ahogyan alkotta, annak a kornak szerintem a legnagyobb alakja, ma is azt mondom, hogy emberileg az bármelyikünknél csodálatosabb olimpiai bajnok, és ahogyan azt az egészet kezeli, én nem tudnék rá semmiféle rosszat mondani, de hogy az egészet tudom mondani, hogy családanya, anyaként is egy óriási alkotott 3 gyerekkel, az, hogy most az úszó nemzet programban képzeljük el azt, hogy minden héten több száz kilométert autóznak Darnyi Tamással és Vladár Sándorral, és mennek olyan helyekre, ahol az úszást nem is ismerték. És beszél az emberekkel, beszél az oktatókkal, a gyerekekkel, a szülőkkel. Kiáll eléjük, mosolyog, fényképezhetik. Én azt gondolom, hogy az ő személye a magyar úszó sportban megkerülhetetlen, és mai napig azt mondom, hogy a legnagyobb példakép, és nem is érünk a nyomában.
4: Elég, ha annyit mondok, hogy 1996 Atlanta, amikor megnyerte egymást követő harmadik alkalommal a 200 méteres hátúszást, akkor Juan Antonio Samaranch, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke külön kérte, hogy ő adhassa át az aranyérmet Egerszegi Krisztinának. Szerintem ilyen komoly elismerés azért keveseknek adatik meg a magyar sportban. Ő az egyetlen, aki három különböző olimpián tudott nyerni, azon kevesek egyik a nemzetközi sportéletben, az úszásban, ugye Don Fraser mellett a másik, aki ugyanabban a számban háromszor nyert egymás után. Az a pályafutás, az az úszál kicsi lánytól kezdve, a szőuli olimpiától kezdődően, Krisztina királynőig, a Barcelona olimpiától,

0: Nem, egyet ne felejtsünk el. Neki köszönhetjük a hátralévő olimpiai bajnokaink eredményét. Hisz ha ő nincs, akkor biztos vagyok benne, hogy nincs Hosszú Katinka vagy Risto Éva és Kovács Ágnes. Tehát lányoknál nagyon meghatározó.
1: Nagyon jó, hogy megvan akkor a dobogó, Egerszegi Krisztina annak a tetején, Hosszú Katinka a második, harmadik pedig Darnyi Tamás. Innen megyünk tovább, és marad még három olyan versenyző, úszó, aki mind a kettőtök listáján egyaránt szerepelt, Cseh László, Gyurta Dániel és Kós Hubert. Kezdjük a kakukk tojással, mert Cseh László ezek közül, aki nem olimpiai bajnok, de hát sem Kósnak, jó, Gyurta Dánielnek volt kortársa és pályatársa Michael Phelps, de nem mellúszásban. Cseh Lászlónak talán a egész pályafutása egyik legmeghatározóbb pontja, hogy Michael Phelpsnek volt ő a versenytársa, annak ellenére azért egy nagyon eredményes úszó világbajnok, és hát a pekingi teljesítménye az talán egyedülálló a magyar úszósportban. Mind a kettőtök listáján szerepel, Tominál a negyedik, és Évinén is a negyedik.
0: Hát akkor marad.
2: Jó, hát szerintem ebben sincs nagyon vita, hogy Cseh László, ha már az egyik legnevesebb amerikai szakportál 2020 áprilisában a Covid időszak alatt megválasztotta őt, mint a legjobb soha olimpiát nem nyerő úszó, akkor ezzel szerintem mi sem tudunk vitatkozni. Szerintem igazi példakép Cseh Laci, aki tényleg két évtizeden keresztül végig tolta a pályafutását. Neki az a csúcsra érés bárhonnan is próbálta meg, amiről itt metaforaként beszéltünk, az ilyen értelemben az olimpián legalábbis nem adatott meg, de nyert két világbajnoki címet 10 év különbséggel. Itt megnéztem egyébként, az egész világon 4 vannak rajta kívül, akik 10 év különbséggel tudtak nagy világeseményt nyerni úszásban. Tehát egy olyan sportágban, ahol nagyjából ilyen 23-25 év között van a csúcs, és mondjuk 30 fölött maximum a sprinterek tudnak igazán jó eredményt elérni. Ez tényleg egy korszakos pályafutás, 112 országos bajnoki cím, ami rekord, és valószínűleg az is marad örökre.
0: Hát meg azt mondjuk el, hogy 4 ezüst, 2 bronz olimpián.
2: És tegnap megnéztem direkt, hogy ha nem lett volna Phelps, akkor ez 3 arany, 3 ezüst.
0: Szerintem ezt nem így kell nézni. Szerintem azt, hogy egy korszakos alakja volt. 15 évig vitte a hátán a magyar úszósportot.
2: Tartotta az esernyőt, mert ez egy olyan időszakban volt,
0: amikor... Ez egy olyan időszakban volt, amikor iszonyat nehéz éveket élt az úszósport szerintem, vagy legalábbis nem azt értük, amit akartunk, vagy nem úgy jött össze annak a generációnak, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, de elképesztő. És lehet, hogy szerintem, ha megkérdezzük az utca embereit, vagy megkérdezzük az embereket Cseh Lászlóról, nem biztos, hogy mindenki azt mondaná, hogy nem olimpiai bajnok. Tehát az ország lacikája volt, és ezt ne felejtsük el, tehát, hogy mindenki várta, és hogy csak legyen már meg, de ő nagyon szépen beszél erről egyébként, hogy ő megpróbálta, és ez neki nem okoz egyébként már annyira fájdalmat, sőt.
2: Igen, és azért keveseknek van olyan jelenetük, mint neki. Lacinak azt hiszem 2 is volt a tokiói olimpián, meg a budapesti világbajnokságon 22-ben, és az egyik riválisa, amikor a döntőnek vége volt, oda ment hozzá, azt hiszem Cserlök Ló volt az egyik, aki Lacinak a kezét emelte a magasba, annak ellenére, hogy ugye nem ő nyerte az adott versenyt, de azért ritkán látni ilyen jellegű nemes cselekedetet, meg azt, hogy a riválisok ismerik előtt bajnokként, még ha nem is ő nyeri az adott versenyszámot. Tehát ezek ilyen szívmelengető pillanatok, és nálam Laci, mondom, nem, szerintem nem véletlenül van ennyire elől a rangsorban, úgyhogy teljes joggal teszünk ide.
1: A negyedik helyen tehát Cseh László. 4 olimpiai ezüstérme van, 2 bronzérme, és hát a 2 világbajnoki arany, 2005 Montreal és 2015 Kazany, 10 év különbséggel.
2: Ráadásul olyan számokban úszott, hogy ez a vegyes úszás, ami
0: az
2: embert próbáló, tehát még nem az, hogy most 50 meg 100 gyors, hanem ezeket a vegyes úszó számokat nyüstölte az idők végezetéig, és az a riói pillanat az tényleg parádés volt, ott voltam személyesen, amikor ugye 3 álltak a dobogón volt versenyben, Löklóval és Michael Phelps-el, az lehetett volna talán a non plus ultra, hogyha mondjuk nincs ez a szingapúri srác, aki megverte mindhármójukat, de nyilván ez egy másik sztori.
1: Maradt akkor az 5. és a 6. pozícióban Gyurta Dániel és Kós Hubert. Mind a ketten olimpiai bajnokok, Kós Hubert még jelenleg is aktív versenyző, tehát nála az még gyarapodhat, hogy hány olimpiai bajnoki címe van. Gyurta Dániel pedig a 2010-es évek környékén 200 méteres mellúszásban szinte verhetetlen volt, és az ő esetében, ami számomra nagyon érdekes, hogy azzal a mellúszó technikával, amivel ő úszott, azzal igazából csak 200 méteren tudott érvényesülni. 100 méteren is próbálkozott, de ott igazán kiemelkedő teljesítményt nem tudott nyújtani, és hát valahányszor az ő neve előkerül, akkor én azt hallom, hogy olyan mellúszó technikával, amivel ő úszott, az a senki más. Mire illik itt emögött?
0: Hát a mellúszás az egy speciális úszás nem. Tehát, hogyha megnézitek, akkor a pillangó úszók tudnak gyorsan úszni.
2: Nagy kedvenced volt, ugye?
0: Hát ez nem lehet haladni. Tehát azt olyanoknak találták ki, mint Dani. De hogy a

0: lényeg az, hogy a melúszás egy speciális úszás, nem? És ott mindegyik versenyszem speciális. Tehát talán még az 50-100-at össze lehet valamennyire hozni, de a 100 és a 200 az... Tehát a 200 mell talán olyan nehéz szám, mint a 400 vegyes. És ha valaki jó 200-on, az nem feltétlenül jó 100 mellen is. Tehát, hogy persze most hozzáhasonlíthatnánk korszakokat, ugye Rózsa Norbiék is ott voltak, a Dani is ott volt, de addigra már annyira megerősödött ez a versenyszám, és annyira speciális volt a Dani is abból kifolyólag, hogy csak erre készült. Tehát ők nem is gondolták, hogy nagyobb lutri 100-on nyerni, mint felkészülni egy valódi 200 méteres mellúszásra. Úgyhogy ami nagyon nehéz ennek az úszásnemnek, hogyha megnézitek, akkor Egerszegi Krisztina is ugye indult vegyes úszásban, azon kívül, hogy hátúszó volt, Darnyi Tamás ugye vegyes úszó volt, Cselaci is, jó magam is. Tehát azért elég sok versenyszámot tudtunk úszni. A Dani esetében pedig, ha megnézzük világviszonylatban, ez az egy. Tehát, hogy azért nem nagyon szeretik ezt a mellúszást az emberek, vagy nem egy közkedvelt szám, mert csak egy esélyed van, vagyis ez a három versenyszámod. Még hogyha gyorsúszó vagy, akkor lehet, hogy Pilén is fogsz tudni úszni, vagy itt van Leo Marchand az egyetlen, aki most bizonyítja azt a tényt, hogy nem a gyors vagy hátúszó az ugyanúgy tud mellen is úszni, tehát, hogy már annyira változik a világ, de annak a kornak ez abszolút így ki volt jelölve, hogy ha mellúszó vagy, akkor te nem nagyon fogsz tudni világviszonylatban más úszásnemben helytállni.
1: Érdekes, mert ugye Gyurta Daninak is, hogyha jól emlékszem, még ilyen 13-14 éves évjárat csúcsai élnek 200 vegyesen, tehát ő is végigcsinálta ezt a vegyes úszó felkészülést, amivel nagyon sok magyar úszó kezdte
0: a pályafutását. Meg 1500 gyorsan is volt neki, tehát végigcsinálta, de a végére nem tudott fenntartani, mert annyira különbözik, amikor már minden testi, meg a testet kialakul, meg felkészül arra a speciális izomzatra, abból már nagyon nehéz.
1: Igen, és a Daninak is ugye van egy története, ha már itt a több út a csúcsra, vagy többféle úton lehet a csúcsra jutást megpróbálni, sztorit szóba hoztuk, neki volt 2004-ben, ugye 15 évesként, most megnéztem külön, 23. volt a 200 méteren az aténi olimpiát megelőzően, tehát senki nem számolt azzal, amikor döntőbe jusson, szerintem az is teljesen irreális volt, még a középdöntő volt nagyjából az elképzelés, ehhez képest ő úszta mind a két alkalommal a legjobb időt az előfutamban és a középdöntőben is. Emlékszem arra, hogy a másnap reggeli Nemzeti Sport úgy jelent meg a címlapján, hogy Gyurta Dániel ma aranyért úszik. És már akkor mondtam magamban, hogy én ezeket a címlapsztorikat nem szeretem, mert egy olyan sász nyakába akasztottuk azt, hogy ő már olimpiai címért úszik, akinek már a döntőbe jutás is óriási bravúr volt, és utána jött az ezüstérem, miután hát a szokásos reakciók, hogy hát aranyért úszik és ezüstérmes lett, akkor az nem egy kerek történet. Tehát ilyen szempontból egy nagyon nehéz csomagot kapott a hátára, ugye akkor kezdte a középiskolát ezt követően, hát volt egy nehezebb időszak, egy 2-3 év, amikor nem voltak talán olyan eredményei.
2: Egy csapásra belekerült a média sűrűjébe, tini bálványá vált gyakorlatilag.
1: Barátok közszereplés, stb. Ilyen. Tehát ilyen szempontból az egy nagyon nehéz hátizsák volt szerintem, és kevesen tudták ezt olyan jól, bár Daninak elég széles vállai vannak ahhoz, hogy ezt a terhet elvigye, hogy a londoni olimpián aztán csúcsra jusson, és azt a szenzációs 200 melles döntőt meg tudja egy olyan taktikai csavarral nyerni, amit kevesen gondoltak, hogy lehet váltani. Ugye neki mindig az utolsó 50 volt az, amit nagyon erősen úszott, és aztán menet közben a Brit Jamiesonnak volt egy hasonló elgondolása, hogy ő is visszafogottan kezdett, hogy majd a végén Danit megverje, és Gyurta erre reagálva ott az első, talán 80 környékén megnyomta, hogy az első 100-on szerezzen annyi előnyt, tőle teljesen szokatlan módon. Szóval ezt így végigvinni, megcsinálni, világcsúccsal megnyerni az olimpiát, az tényleg még most is kirázt tőle a hideg, tehát nagyon durva volt ez a történet, hogy ezt így magába rendbe tudta rakni, rendezte az úszópályafutását, és mellé tett még három világbajnoki címet, szóval szerintem teljes joggal hoztuk be ide a legjobb 10-be Danit.
2: És akkor beszéljünk még a másik úszóról, igazából az utolsóról, akiről még nem beszéltünk, Kós Hubert. Azért nehéz őt megítélni talán, a ti fejetekkel gondolkozva, mert hogy ő még aktív. És azért nagyon fiatal versenyző, előtte még jó néhány év van, és így ez alapján kellene most őt rangsorolni olyan versenyzőkkel, úszókkal szemben, akiknek már egy teljes pályafutás van a háta mögött.
0: Nehéz meghatározni és megfogalmazni. Szerintem ő neki azt kell megnézni, hogy mennyire sokat próbálkoztak, hogy csúcsra jusson, és hogy hogyan jutott oda, mert azért az ő történet. Tehát neki is van szerintem egy története. Az, hogy változtatni kell majd ezen a listán, mondjuk egy ilyen 4-5 év múlva, abban biztos vagyok.
2: Legyen úgy.
0: Tehát, hogy egyrészt maradj Béla, itt a Nemzeti Sport Rádión, és mi is éljünk még addig. Tehát, hogy most igazából, hogy őt Gyurta Dani mögé vagy elé tesszük, az azért nehéz, mert hogy ő még itt van, és vele még történik valami, hogy biztos, hogy előrébb fog kerülni személyiségből kifolyólag, tehát egy nagyon-nagyon-nagyon rendes neveltetésű, tényleg fiatal ember. Nem lehet rá semmi rosszat mondani, de hogy még a szerethetőség is benne van, tehát hogy én most azért tenném ötödikre, ugye ötödik vagy hatodik helyet nézünk?
2: Ötödik vagy hatodik, de ide azt hiszem, hogy már a további négy versenyzőt is behozhatjuk.
0: Tehát... De én biztos, hogy úgy tenném, hogy ide tenném valahova előre, de hagyjuk meg azt a lehetőséget, hogy ezt összehasonlítani a múlttal, tehát hogy az igazságtalanság. Az is igazságtalanság lenne, nem tennénk bele ebbe a listába, de azt semmiféleképpen nem mondom, hogy hátuljára tegyük, adjuk neki középső helyet, de hogy előrébb fog kerülni az élete hátralévő részében, az biztos.
1: Szerintem ez Hubinak motiváció. Ha most túl előre rakjuk, akkor nem lesz motivált már a folytatásban, mert valószínűleg...
0: Ha meghallgatja.
1: Biztos, hogy meg fogja hallgatni. Szerintem Hubinak abszolút helye van, és hogyha itt picit már az úszó szakmaiságot hoztuk be, én mondom, nem értek az úszáshoz, csak amit olvasok, meg látok. Tehát az a fajta víz alatti munka, meg kidelfinezés, amit ő hoz, itt az amerikai korszak óta, meg amit láttunk most tőle a világkupa sorozatban, szerintem az egy olyan képesség készlet, amivel nem tudom, hogy rendelkezett-e, hivatalán te ezt jobban át tudod látni, hogy rendelkezett-e már magyar úszó mondjuk ilyen víz alatti...
0: Hosszú Katinka.
1: Munkál, igen, Katinka. Tehát,
0: hogy ez... szerintem abszolút Hosszú Katinka ezt mind produkálja. Tehát, hogy őt nem lehet hátulra tenni.
2: Hát ez már csak az ötödik vagy a hatodik.
1: Nálam nyolcadik volt,
0: Én egy ötödiket megszavaznék. Tomi? Csak azért, mert hogy szavazzuk meg azt, hogy elébe, vagy Los Angelesben kettő arany. És akkor már nem kérdeznéd meg, hogy hova helyezed.
1: Azon gondolkoztam itt menet közben egyébként, hogy különböző korszakokat próbáljuk egymás mellé tenni, és valahogy minden időszakban megvan a nehézsége annak, hogy te csúcsra tudjál jutni. Ugye volt a eleinte mondjuk az, hogy egyáltalán mondjuk valaki sportolni tudjon a hajós halmaiért, aztán ugye volt ez a háborús időszak, akár a háború előtt a gazdasági világválság, nehéz körülményekkel, nem voltak olyan uszodák, nem voltak olyan fürdőruhák se egyáltalán, nem voltak olyan edzésmódszerek. Háború után ugye voltak nehéz gazdasági körülmények, most az iszonyatos konkurencia harca, a Covid, tehát hogy minden korszakban megvan az akadály elegy, vagy akadály halmaz, ami a versenyzőt megakadályozza abban, hogy el tudjon jutni a legjobbak közé, és igazából ezt kell nekünk valamilyen szinten összehasonlítani, hogy most sokkal több verseny van, tehát ha valakit most nézünk a 2000-es évekből, van világkupa, csőstül, van Európa-bajnokság, rövidpályásebé.
0: Volt egy év, amikor két világbajnokság volt, nem? Tehát mikor összehozták a Dohát, meg, vagy ott egy év eltérés.
1: Négy éven belül volt négy VB, tehát hogy sokkal több címet tudsz nyerni, vagy amikor Darnyi Tamás úszott, hogy 86 után 91-ben volt a következő világbajnokság. Tehát lehet, hogy akkor is, hogyha lett volna egy ilyen négy év, négy világbajnokság, akkor Darnyi, nem tudom, 15-szörös világbajnok lenne. Tehát, hogy azért nehéz ezeket így összehasonlítani, és hogyha az emberek megnézik, hogy mondjuk valaki miért maradt ki, vagy miért került be, akkor mindenki mellett lehetne legitim érv, hogy neki is ott lenne helye. Tehát ez egy érdekes játék, de szerintem nagyon nehéz feladatot kaptunk így unblock Évával közösen.
2: Egyelőre úsztok a mély vízben, tehát azt hiszem, hogy már amikor a lista fele megvan, akkor talán a könnyebb része jön, ötödik vagy a hatodik legyen, Hubi. Évi mondta, hogy öt.
1: Legyen.
2: És akkor Gyurta Dánielt megelőzte, mert hogy ő a hatodik, de itt most már azt mondom, hogy mind a öt hátralévő versenyzőt azt vonjuk be a játékba, tehát Gyurta Dániel, Risztov Éva, Milák Kristóf, Székely Éva és Rosovszky Kristóf, őket kellene valahogy elhelyezni a hatodik és a tizedik között.
1: Évát pozícionáljuk be szerintem először, és akkor köré helyezzük el a többieket.
0: Higgyétek el, hogy ez a legkellemesebb.
2: Dominál a hetedik vagy.
0: Támogatom.
1: Akkor Éva köré csoportosítsuk szépen egyek a többieket.
0: Ki mögött vagyok, Dani? Két nappal
2: előtte nem derült ki. Kós, Cseh, Darnyi, Hosszú és Egerszegi mögött vagy, ez biztos. A hatodik az még nem derült ki.
1: Hát ha már Éva nagyon dicsért a Székely Éva nénit, akkor szerintem tegyük őt előre a rangsorban.
0: Legyen.
2: Megvan a hatodik is.
1: Ezzel meg tudsz békélni, ugye?
0: Azért tudok megbékélni, mert ugye, ha megnézed a korszakokat, akkor nem jött be senki. Tehát ezért ez egy korosztály, nem, de megéltük, hívjuk így. A hatok tránk azért a média, tehát hogy azért, amit mondtál, hogy 80-es, 90-es években egy csatorna volt, azt nézte mindenki.
2: És akkor nyolcadik helyezettet kellene találni. Rosovszky, Milák, Gyurta.
1: Hát itt földobhatnánk kockát Gyurta. Is szerintem.
2: Mondom, hogy Tominál ki a nyolcadik.
1: Nálam ki a nyolcadik, Kós Hubert volt nálam a nyolcadik.
0: Na jó, de hát előre ugrott. És ki volt az ötödik? Ugrott.
1: Milák Kristóf.
2: Igen.
0: Hát legyen.
2: Azok közül, akik még nincsenek a listán, Milák szerepelt a legelőrébb Tominál.
1: Hát, legyen Gyurta, Milák, Rosovszky, és ugye ketten még aktívak, Milák Kristóf, tételezzük fel, hogy ő még aktív, és Rosovszky Kristóf pedig abszolút aktív, úgyhogy legyenek ők akkor a 9.-10. helyen. pici plusz motivációval nekik is.
0: Mert a Hubi se került előrébb.
1: Legyünk szigorúak.
0: Szerintem legyen így. Én ezt támogatom. Támogatom, mert nekik még van esélyük, a Daninak már nincs.
2: És akkor ki a 9. közülük?
1: Milan Krasovszki.
2: Kialakult tehát a rangsor. Következzen a valaha volt 10 legjobb magyar úszó.
3: A 10. Krasovszki Kristóf. A 9. Milák Kristóf. A 8. Gyurta Dániel. A 7. Risztov Éva. A 6. Székely Éva. Az 5. Kós Hubert. A 4. helyen Cseh László. 3. Darnyi Tamás. 2. Hosszú Katinka. És az 1. a valaha volt legjobb magyar úszó, Egerszegi Krisztina.
2: Így most már a munka mögöttetek, milyen volt együttműködni?
0: Az a helyzet, hogy azt hozza mindig, amit az újságírókról én abszolút gondolok, hogy iszonyat nagy tudással rendelkeztek. Tehát, hogy nekem ez döbbenet, hogy olyan dolgokat tudtok, meg olyan dolgokat készítetek elő, ami mondjuk az én fejemben elő se fordulna. Mert hogy egyrészt, hogy tudom, tehát egy picit zsigerből vannak olyan történetek, nem biztos, hogy a Daninál vissza tudnám mondani az összes részt, de a legmeghatározóbb dolgoknál jelen is tudtam lenni. Tehát, hogy én abszolút azt látom, hogy a sportújságírók olyan felkészültséggel és olyan szakmai tudással vannak, hogy le a kalappal.
1: Majd szeretnék egy interjút Risztov Évával készíteni, most meghoztad a kedvemet ahhoz, hogy beszélgessünk. Egyébként érdekes, mert én teljesen meglepődtem, nem gondoltam, hogy Éva lesz, tehát benne se volt a gondolatom, hogy esetleg, mert tudtam, hogy nyilván Nemzeti Sportrádióban vagy, de nem gondoltam, hogy
0: veled nyitod, vagyok egy ilyenre?
1: Nem, hogy téged kért fel a Béla.
0: Tudta.
1: Abban biztos voltam, hogy te mindenben benne vagy, minden hülyeségben benne vagy, tehát ebben biztos voltam, úgyhogy picit olyan szempontból, én azt éreztem, hogy nekem én mondani, én kompromisszumkereső ember vagyok, tehát én gondoltam, hogy nekem nem lesz nehézség összeállítani. Éván időnként éreztem, hogy ő azért így az érzelmi megközelítésből kicsit feszült, tehát hogy neki azért az érzelmi dolgok nem mindig engedték át azt, hogy jó, akkor legyen, ne legyen. Úgyhogy, de szerintem így jó, hogyha volt egy ilyen megközelítés is, tehát mondanám azt, hogy kiegészítettük egymást. Én hoztam inkább az általam megszokott racionális ént, ő pedig inkább a személyes.
0: De lehet, hogyha te is érintett lennél, akkor te is tudnál máshogy gondolkodni. Sőt, szerintem biztos.
1: Hát én is érintett voltam, mert ugye Kós Hubertet közvetítettem, Milan Krisztófot közvetítettem, a 80-as, 90-es évek sztárjait láttam, tehát előttem vannak ezek a győzelmek, meg ahogy néztem a televízióban, meg vannak a végszavak, amit a kommentátor kollégák mondtak, tehát ilyen értelemben is bevonódtam.
2: Most egyelőre viszont nagyon szépen köszönöm a részvételt Risztov Évának és Vásárhelyi Tamásnak.
0: Köszönjük szépen.
2: A közös lista mostani epizódjában Risztov Éva és Vásárhelyi Tamás szedte sorba minden idők 10 legjobb magyar úszóját. Ha szeretnéd, írd meg nekünk a te 10-es listádat az nsr@mtva.hu e-mail címre. Továbbá ne felejtsétek, hogy a beszélgetés bármikor meghallgatható a Spotify-on. Köszönöm, hogy velünk tartottatok. Sziasztok!
4: Ez volt a közös lista a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Közös lista. A Nemzeti Sport Rádió rangsoroló műsora. Két vendég, két különböző ranglista, ám utóbbiból csak egy maradhat. Vajon mi fér be az első tízbe? A közös listáról most lerántjuk a leplet a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Sziasztok, én Tóth Béla vagyok, ez pedig a közös lista legújabb epizódja. A közös lista a Nemzeti Sport Rádió egyetlen rangsoroló műsora, amelyben adásról adásra két vendég állít össze egy tízes listát egy megadott témában. A dolog különlegessége, hogy a meghívottak csak a felvétel előtt szembesülnek azzal, hogy kivel kell együttműködniük. Így történt ez az előző epizódban is, amelyben Nádas Bence és Újvári Máté szedte sorba a Formula 1 történetének 10 legjobb pilótáját. A beszélgetés bármikor meghallgatható a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáján. A közös lista mostani részében a labdarúgásra összpontosítunk, ugyanis a 21. század 10 legjobb kapusát válogatta össze két kiváló hálóőr. Bogdán Ádám, szia!
3: Szia, köszönöm a meghívást!
2: És Holzer Ádám.
4: Szia, sziasztok, én is köszönöm, hogy itt lettek.
2: Ebben az epizódban formabontó módon most a listaállítás folyamatát követjük végig, vagyis a hallgató füle hallatára születik majd meg a közös lista. Ma tehát a 10 legjobb futballkapus a 21. századból, de hát ez a 21. század ez meglehetősen bőven értendő, ugyanis hát én azt kértem tőletek, hogy azokat a kapusokat gyűjtsétek össze, akiket ti láttatok védeni, akinek a pályafutását végigkövettétek, igaztán tehát ez, hogy a 21. századról van szó, ez nem a szó legszorosabb értelmében értendő, ez majd látszik is a listán. És nem véletlen az sem, hogy ti ketten ültök itt most, mert hogy már mindketten más szemmel nézitek a futbolt, már Ádám, két Ádám, de most Holzer Ádámra gondolok, te még aktív vagy, de te is rendszeresen megszólalsz a médiában, folyamatosan véleményt alkottok a futball jelenlegi szereplőiről, és nem mellékes az sem, hogy kortársak vagytok. 87-es vagy te, Bogdán Ádám, és egy évvel később született Holzer Ádám, úgyhogy könnyebbség volt az, hogy nagyjából egy korszakot tárgyaljatok. Én már mind a kettőtök listáját ismerem, ti viszont egymásét még nem, az most fog kiderülni hamarosan, úgyhogy szerintem nincs más hátra, mint csapjunk bele. Kezdődjön a játéknak az a része, amikor a legjobb tizet kell kiválogatni, aztán majd természetesen megbeszélitek a sorrendet is, de akkor először, hogy a legjobb tíz az vajon hogy néz ki?
3: Nekem az a tippem egyébként előjáróban, hogy kb. 60-70%-a egyezni fog, mert azt mondtam, hogy ha nem, akkor valaki nem ért hozzá.
4: Na, és azért lesz. És az nem te lesz. Nyilván.
3: De szerintem erre tippelek, hogy 6-ot el fogunk tudni találni a listáinkról.
2: Megmondjam, hogy hány egyezés van?
3: Igen.
2: 7.
3: 7, 60-70, akkor.
4: Igen, és akkor a nem egyezéseket azt tudhatjuk?
2: Tehát... Ádám, a te listádon szerepel Joris, Oblak és Dida, az Ádámnál nem szerepelt egyik sem.
4: De akkor ez nekem az utolsó 3 helyezettem.
2: Így van.
4: Tehát nekem az első 7 helyezettem, az fenn van ott a listádon.
2: Igen, aki Buffon, Neuer, Van der Sar, Cseh, Courtois, Casillas, Schmeichel.
3: Igen.
2: Úgyhogy ez ott van Ádámnál is. Te azt mondtad, hogy vannak még nálad
3: pócselejtezéseik. Én azt mondtam, hogy a Schmeichelt azért tettem ilyen zárójeles helyre, mert az egy szerelem a részemről, és nem biztos, hogy belefér a 21. századba, ugye 99-ben ő szerintem nagyjából...
2: Hát igen, a 90-es évek volt az ő pályájának a csúcs, a legfontosabb része, de itt azért engedhetünk, mert végül is az az egyik kritérium, hogy
3: Látok.
4: Igen, igen,
3: hát és mi a hatása volt.
4: Igen, igen, én is így tekintettem a feladatra, hogy pályára lépett a 21. században, ezáltal ide is hozható, és emellett meg milyen hatással volt. Tehát az én listámnak ez egy sarkalatos pontja volt, hogy kik azok, akiktől valamiatt kaptam, ami inspirált, és mondjuk miért nincs rajta Kán nálam, mert hogy nekem ő sosem tetszett. Tehát minden érdemét elismerve, az ő habitusa, és akkor haja, most mondom, hogy nem tudtam soha Kánnal azonosulni, és ezért az én listámon ő nincs fent.
3: Figyelj, ebbe el tudom engedni a Kánt, mert nekem se tetszett soha, meg alapvetően én meg azt mondom, hogy azon az aurán kívül, ami neki volt, nem hiszem, hogy beférne ebbe ezekbe az emberekbe, akiket egyébként elengedtem. Tehát
4: mint kapus képzettség,
3: kapus
4: lábbal való játék, bármi.
3: Igen, viszont nyilván tudjuk, hogy azért nem csak erről szól, hanem az, hogy milyen aurája van valakinek a kapuban, az hatalmasat nyom alatban. Én nálam fönt van, de ez egy olyan pont, amit szerintem fölírhatunk, hogy ezt egyébként ebbe hajlandó vagyok kompromisszumot kötni.
4: Kán az egyelőre egy mínusz. Hát ugye nálam most az utolsó három igazából akkor egyelőre a kérdés.
5: Van hét, amiben megegyeztetek,
4: mert az mind szerepel. Majd egy sorrendet kell állítanunk.
3: Jó.
4: Az, igen,
3: tehát akkor az a...
5: Buffon, Neuer, Van der Sar, Cseh, Courtois, Casillas és Schmeichel. Mind a kettőtöknél ott van ez a hét kapus. Onnantól kezdve van még hét másik.
4: Amiből hármat kellene becsempészni.
5: Így van. Joris, Oblak, Dida, Navas, Dehe, Kánt akkor most elengedtétek, akkor őt már nem számolom.
4: Egy pillanatra.
5: Charlison Ederson.
3: Jó, én a két brazil mellett akkor elkezdem az érvelést, mert az egyiket, hogy a test közelből, ha nem is edzettem vele, de azért követtem akkor már, úgy amikor én elmentem, meg a sérülésből úgy fölépültem, és akkor elmentem a Hiberniához, akkor jött oda. Nekem akkor is az volt az érzésem, miután a Karius leigazolták előtte, hogy a Mignolé, hogy az a fajta bizalom, ami meg kell, hogy legyen egy stadionon belül a kapussal szembe, az nincsen. És az a VL döntőn a Kariusszal is elrepült, vagy elszállt, és azt mondtam akkor, ott a nyáron valaki kérdezte, hogy szerintem meg kell venni azt a kapust, aki a jelen pillanatban a legdrágább és a legjobb. Azért, hogy az a pénzösszeg az védelmet adjon neki, azzal szemben, hogy egyébként van egy nem túl jó hangulat a kapusokkal szemben mondjuk az Anfield Roadon, és az a tudás is egyben olyan dolgot csinálja a csapattal, ami ezt a bizalmat visszaadja belül, és ezt fel tudja vinni újra a csapatot a bajnokságban is, akár a bajnokság megnyerésére, és az Ericsson az abszolút megtette ezt. Én szerintem ráadásul hozott olyan dolgokat ebbe a kapus szakmába, ami változtatott azon a fajta zicservédésen, ami a gyerekkorunkban ez nem volt meg, de talán a mi korosztályunkkal kezdett ez bejönni, ez a fajta ilyen csillagpóz, vagy ilyen egyik térd le, másikat nyújtod. Ő ezt megfordította, és elkezdett a kettőt ötvözte a 90-es években kicsúszásaival, és azzal, hogy a jobb térdét, mondjuk egy jobb oldalra vetődött jobb térdét teszi le, a balt húzza maga mögött, és egyébként teljesen nyitja a felső testét, meg a két kezét. Ezzel volt egy 1-2-3 olyan év, amivel ebben nem tudtak mit kezdeni, és az ittszervédéseknél szerintem Európában, vagy hát az egész top bajnokságban a legjobb volt, és ennek köszönhetően nagyban a bajnokságot tudott nyerni a Liverpool, és Bajnokok Ligáját tudta elhódítani. Nálam abszolút ott van, mert meg tudta fordítani azt a fajta negatív hangulatot a tudásával, a nyugodtságával, az intelligenciájával, és egyébként meg azzal az újítással, amivel szerintem nagyon-nagyon sokat hozott ennek a szakmának.
4: Majdnem meg vagyok véve, ugye én nálam is van egy brazil listán. Didát azért hoztam be, mert az ő Bajnokok Ligája statisztikái azok egészen döbbenetesek, hogy 72 Bajnokok Ligája meccsen lépett pályára. És ugye ez az időszak, amikor én gyerekként ott csüktem a tévé előtt, és valahogy mindig tényleg azt éreztem, hogy ennek az embernek nem lehet gólt rúgni, és ma utána néztem, hogy ez tényleg így volt-e, vagy az idő szépíti meg, vagy akkor valamit máshogy láttam. Mérkőzésenként 0,78 század gólt kapott ő a Bajnokok Ligája pályafutása során, ez csak a BL meccsek, ami torony magasan a legmagasabb szám, a minimum 70 meccsen pályára lépő kapusok közül, tehát ez egy elég erős statisztika mellette, és a 72 mérkőzéséből 35-öt kapott gól nélkül hozott le, ami ugye 49%, ennél csak Van der Sarnak magasabb a BL-ben a kapott gól nélküli meccsen, tehát tulajdonképpen minden második meccs ugye kapott gól nélküli mérkőzés volt. Ugye ott volt a Juve elleni büntetőpárbaj 2003-ban, ami szintén Dida mellett szól.
5: És hármat védett,
4: igen, ha igen, talán az egy, de nem egy hármat ő fogta meg. Zalaeta, Montero és Trezeguet hagyta ki.
5: És szerintem azért volt három védés, mert Buffon is mondta, hogy ő kettőt védett, és úgy veszítette.
4: Igen. És akkor még világbajnok is emellé, 2002-es keret tag volt, tehát azt gondolom, hogy mint kapus, és ő ruganyossága, dinamikája, az is valami olyat mutatott a kapuban, ami előtte nem volt annyira jellemző, tehát ez az atletikus kapusnak a prototípusa ként jelent meg Európában, amikor ugye 2000-ben, ha jól emlékszem, 2000-től 2010-ig volt a Milánban, és amikor 2000-ben ő megérkezett Európába, akkor még inkább a Kahn, Schmeichel féle felépítésű és mozgású kapusok voltak, és ehhez képest ő egy ilyen vékonyabb alkat volt, de már nagyon ruganyos, nagyon dinamikus. Szóval én Didát ezért tettem fel, bár csak a 10. helyre, és most Alissonnal összevetve nem is biztos, hogy tudnék dönteni, de...
3: Föltettem egy felkiáltó jelet a Dida mellé, úgyhogy én is hajlandó vagyok arra, hogy ezt, tehát már csak azért is, mert bocsánat, vagy ennek egy picit ellentmondva azt érdemes, hogy megnézze annak a Milánnak a védelmét, vagy az egész hogy milyen csapat, egyébként a csere is igaz az a 2004-es Chelsea-nél majd, mert ott is azt hiszem, hogy valami nem tudom, 70%-ának a meccseknek csinált clean sheet-et ugye a bajnokságba.
4: Igen, az a 15 gólt kaptak, ugye, amit igen. Most pont az Arsenal-al próbálnak összevetni.
5: Igen,
4: ugye,
5: de hát most az Arsenal 2-t volt kapott. Egy Costa Curta, Nesta Maldini, Caladze.
3: Igen.
5: Védelem, és ugye Gattuso, még...
4: Gattuso, Ambrosini, Pirlo, Zédor.
3: Zsány Csodotti volt az edző, ugye?
4: Na jó, hát ez jó, most egy kapust, nem volna semmit az
3: edzőből. Meg nyilván, hogyha nem lett volna ilyen jó, akkor egy ilyen csapatban nem is tudott volna védeni. Jó, szerintem ezt én azt mondom, hogy én itt lehet, nem is az Alissont, én lehet, hogy az Ederson-t is ide kevertem, és már csak azért is, mert ugye beszéltünk arra, hogy személyes élmény, vagy akit láttál, hogy nekem az egyik ilyen brutálisan megdöbbentő élményem volt, az szinte az Anfield-en volt, amikor az Ederson először jött. BL meccsod, azt hiszem, ez bajnoki volt inkább, mert elég sokszor ilyen kiélezett párharc volt. És olyan hangulat volt az Anfield-en, hogy megmondom őszintén, hogyha én játszottam volna, akkor szerintem csukott szemmel rúgdosom ki a labdákat a mezőnybe, meg olyan letámadás, az ott az abszolút csúcsa, ugye a Liverpool letámadás, ilyen szakadó eső, stb. És ez a srác, ez addig szerintem soha nem látott módon Angliába, átvette, megjátszotta. Az a hörgés, ami a stadionban volt, hogy na most mindjárt ott le lesz darálva, semmi, elhúzta, kipasszolta, még egyszer, kiívelte. Általában, amikor az ember a stadionban ül, de a tévé előtt meg főleg, akkor látod a megoldásokat. Na most itt szerintem senki nem látott semmiféle megoldást, egyedül ő, és ezeket megtalálta.
4: És a pályán volt.
3: És a pályán volt. És azon az Anfield-en én nagyon sokszor láttam ilyen összezuhanni, akár a Barcelonát, ugye a BL-ben, a Róma korábban, azt hiszem a Dortmund volt az Európa Ligában, amikor ott összezuhannak, az egyszerűen olyan tempó van, olyan hangulat van, le van szűkítve a pálya, és ő ezeket kivett, és szerintem óriási hatása volt neki, meg nyilván a Guardiolának arra, hogy ez a fajta játék, ami most megy, ez meg honosuljon a futballba, hogy lehet így is védeni. Azért merem majd levenni a listámról, mert egyébként szerintem a kapus tudása az nem vetekszik az Alissonéval, vagy adott esetben azokéval, akik itt van, vagy a kiállása sem, viszont ebbe a Manchester Citybe azzal, hogy tudom, hármat, négy bajnokságot nyertek, ez kéne tudni.
4: Hát egy zsinórban, de szerintem
5: hatot számoltak,
3: hogy valaki hatszoros angol bajnokot, az elég komoly teljesítmény. Úgyhogy ezért van listámon, de kapus technikailag, meg védések miatt hajlandó vagyok arra, hogy őt lecseréljük a Didára.
5: Hát akkor itt a brazilokat átbeszéltétek. Van még egy Oblak.
4: Nyilván Oblak mellett azért döntöttem, és azért raktam fel, mert kisországból megérkezvén a nemzetközi elitbe, és igazából tényleg megállja a helyét, szóval saját országának talán a legnemesebb labdarúgójává nőtte ki magát ugye itt az elmúlt évtizedben. A La Ligában közelít a 400 meccshez, védett ugye Bajnokok Ligája döntőt, Európa Ligát nyert az Atletico-val, meg hát leginkább az, hogy egy olyan korszakos, ezt az Atletico-t lehet egy korszakos csapatnak nevezni, nem tudta felvenni úgy a versenyt a Real Madriddal és a Barcelonával, hogy mondjuk arról beszéljünk, hogy tényleg 10 évig azon a, oda lehet helyezni arra a szintre, de talán az, hogy mindig lemaradtak, az nem volt véletlen, tehát azért a Barca és a Real nyilván egy jobb csapat volt mindig is, de az a fajta játékstílus, ami miatt megkedveltük, vagy lehetett kedvelni az Atletico-t, hogy az elmúlt években szerintem változáson megy keresztül, de hogy az Oblakot nem érinti. Kicsit talán nagyobb hangsúlyt is fektet az Atletico a labdás játékra, már látunk olyan elemeket, amikor megpróbálnak mondjuk hátulról építkezni, és nem csak az a nagyon egyszerű direkt játék van, és hogy Oblak fejlődése valahogy leköveti a csapatnak ezt az útját, tehát nem ér.
3: Oblak az Atletico Madrid Dibusz Dénese?
4: Mondhatni. Hát igen, tehát hogy ahogy a csapatnak változik éppen a szerepe, mondjuk ugye a Fradi mondjuk itt a Közép-Európában, vagy a nemzetközi poronon, tehát hogy mindig tudja azt hozni, amit az adott szituáció megkövetel. Ha ki kell hozni, ki tudja hozni, ha csak 10-et kell fogni egy meccsen, mert annyi dolog van, 10 bravúr, azt is megoldja. Tehát, hogy Oblak mindig valahogy, és nagyon kevés a hiba. Tehát, hogy Oblak esetében nem nagyon tudunk olyan meccset így kapásból felidézni, amikor valami fontos meccs is nagyon nagy hibát dob. Vele kapcsolatban hiányérzet az, hogy egy olyan ország állampolgára, amivel nagy nemzetközi trófeára válogatott szinten.
5: Az Atletico Madriddal sem.
3: Nem és pályázat. Azt akarom mondani, hogy az Atletico, és ha összehasonlítjuk, szerintem
4: de itt Alissonra, például itt mondjuk Alisson felé el tudok mozdulni.
5: Meg most azt kell eldöntenek, hogy mennyiben számítanak az eredmények, tehát hogy a csapatta mennyire eredményes, mert Oblaknál egyértelműen ez a leggyengébb.
3: Nekem, igen, és azt akarom mondani, hogy itt bejön az be a képbe, hogy van egy az én listámon, amit Keylor Navas,
5: igen,
3: aki okay. Nekem egyébként egyrészt nem a stílusom, nem is lehet, mert ugye más felépítésű, meg sokkal gyorsabb, meg sokkal sikeresebb, meg sokkal jobb, de alapvetően ő azért nyert egy 3 BL-t, ugye.
5: És mindegyik döntőben ő védett.
3: Igen, yeah. És mindegyiknél ott volt, és én azt gondolom, hogy itt az Oblaknak a listán szereplését ez gyengíti, hogy igazából oké, nyert egy Európa Ligát, óriási dolog, de ezekhez a nevekhez képest ez nem az.
4: Egyébként, amit mondta, hogy a saját kortársaival összevetve, úgy egyszer Federer kapcsán jutott az eszembe, hogy lehet valaki valahol volt legjobb teniszező, ha a korának nem volt a legjobbja, hogyha csak Djokovic meg Nadal eredménysorát mellé tesszük, és most ez jutott eszembe hirtelen, hogy Oblak mellé, hogy tehát így a kortársai, vagy akikkel megvívta ezeket a csatákat a pályán, BL döntő például Navas ellen, ő azt elveszítette, tehát hogy így nyilván a józanész tényleg azt mondatja, hogy Oblaknak le kell maradni elől a listáról, de én azért csempésztem ebbe elég sok szubjektivitást is ebbe a listában, majd később lehet, hogy fogjuk azt is látni. Én Oblakot személy szerint nagyon-nagyon kedvelem, lehet azért is, mert Miha Blázsiccsal szeretsz, még beszéltünk is róla, ugye a válogatott csapattársa volt.
5: A személyes szálak.
4: Igen, a személyes szál. Szerintem nem érdemes kihagyni semmilyen listából a személyes szálat, mert ha csak objektív tények lennének, akkor megnéznénk, ki mennyit játszott, ki mit nyert, az kész a lista. Tehát kell legyenek, mint hogy nálad is, Alissonnál mit éreztél, vagy egyáltalán az, hogy milyen hatása volt az Anfield közönségére az, hogy amit te saját bőrön tapasztaltál.
5: Mennyire győzött meg?
3: Micsoda?
5: Hát Oblakkal a kapcsolatban.
3: Az, hogy kezdi elengedni, az nagyon.
4: Elengedem, nem el kell lenne ragaszkodni Alisson mellett, sőt, most már azt gondolom, hogy talán Alissont inkább fel kellett volna dobnom a listára.
5: Ádám behozta Navast vele kapcsolatban, háromszoros BL győztes.
3: Háromszoros francia bajnok, egyszeres spanyol, de őt hajlandó vagyok elengedni, meg még egyet hajlandó vagyok elengedni, a De Gea, mert tehát nála sincsen ugye BL döntő, ugye egyszeres angol bajnok, ami nagy dolog, de nem, azért nem akkora, ugye azért neki volt óriási hatása mind a spanyol válogatottnál, mind a Manchesterben, meg Angliában, de szerintem itt is az eredményesség miatt, mint az Oblaknál, ha már ezekhez mérjük az eredményességet, őt szerintem
4: ki lehet Manchester, hagyni. Ő már annak a Manchesternek volt oszlopos tag és kiemelkedő tagja, ami egyébként nem volt az európai elit része, igen. Tehát hogy pont ott a Fergér a végében érkezett,
5: vele,
4: és aztán...
5: még amiatt van egyszeres bajnok.
4: Igen, én is azt gondolom, hogy igen, hogyha Oblaknál az eredménytelenség
5: és hasonló kizáró, eredménytelenség, akkor Joris? Mert neki sincsenek nagy eredmények.
4: Igen, de azért ezt ne felejtsük el,
5: hogy világbajnok, igen.
4: Ő lett volna az első, aki kétszer emeli fel a trófeát, és nem rajta múlt, hanem Colomuanin vagy Emiliano Martinezen. Tehát, hogy azért Joris hajszára volt attól, hogy olyat tegyen, amit soha előtte senki. Gilles már az egyetlen kétszeres világbajnok kapus, tehát, hogy ezt Joris majdnem megismételte. Azért ezen a két világbajnokságon ötször is ugye kapott gól nélküli meccset hozott le, most egy VB-n 7-10-en. Ugye 7 meccs kell egy döntőig, tehát 3 csoportmeccs, vagy eddig így volt, majd most már jövőre nem így lesz, de ugye 7, miért a 14 meccsből azért 5-5 lehozott, kapott gól nélkül, bár a 18-as döntőben ugye ott hibázott egyet a 4-1-nél, amikor elcselezte, és akkor ugye 4-1-nél belefért, igen, most a 3-3-nál talán nem.
3: De neked ő fent van?
4: Nekem Joris fent volt, Joris a listámon. Igen, de igazából ezért, meg az, hogy azért Franciaország nem nevezhető egy gyenge nemzetnek, és azért csak ő a legtöbbszörös válogatott, egy kétszeres világbajnok.
3: A Barthez is sikerült nekik előtte világbajnokká tenni, meg
4: hát,
3: meg Európa bajnokká, miközben egyébként
4: nézzük így,
3: hogy föl se került a...
4: Igen, bennem fel sem merült
3: egyébként. Fel sem merült, hogy tesszük.
4: Igen, aztán lehet, hogy Joris is, az a különbség Barthez és Joris között, az én szemem, hogy Joris többet láttam ugye Barthez-nél.
3: Akkor hogy állunk, mert lassan szerintem megvan a...
5: Most kellene 3 embert mondani.
4: Én elfogadom, hogy legyen fent, az biztos.
5: Akkor Alisson.
4: Ádi elfogadta Didát, ugye, hogy legyen ott, tehát a 7 mellé Alisson meg Dida megérkezett, és akkor a maradék 5-ből kellene egy, aki Ederson, Navas,
5: akkor van Loris,
4: de Loris Oblak az nem, tehát akkor maradt Ederson, Navas.
3: De Loris azt én akár még el tudom fogadni egyébként, mert...
4: 10. helyen becsúszik.
3: nem az a stílus, amit én szeretek, meg szerintem nincs meg neki az az aurája, ami neki van, az a brutális munkamorál, meg koncentráció, alázat, amit egyébként jó volt nézni a Tottenham
4: Real. Megiszem az a higgadság is, hogy ő az a fajta kapus volt, akit úgy nem nagyon zökkent ki. Tehát én azt éreztem rajta, hogy ez a, tudod, amikor látod azt, tudjuk, hogy hibázol, és akkor most csak saját példánkon, hogy utána egy kicsit úgy stresszeled magad ezen, vagy kell pár perc, mire egy meccsen belül túllépsz ezen, de hogy Loris, én nem, tehát őt egy ilyen nagyon higgadt és letisztult valakinek láttam a kapuban, de nyilván, hát hogyha De Gea-t meg Oblakot az eredménytelenség zárta ki, akkor a klub szintű eredménytelenség az Lorisnál is ugye beleszólhat, vagy beleszólhatna, de két VB döntő pályára lépni egymás után, mindenki egyszer csapatkapitányként, tehát én azt gondolom, hogy azért az
3: és akkor egy,
4: ilyen nem, ilyen nem sokat látunk.
3: És akkor, hát, és a Kán, inkább aki ugye VB döntő,
4: és akkor Kán vagy Loris. Tehát akkor itt szerintem ez maradjon inkább a kérdés, mert akkor Edersont is elengedhetjük, nem?
3: Ezt akkor leszűkítettétek,
4: igen.
3: Kán vagy Loris.
4: Kán vagy
3: Loris. És akkor Ederson az kivesszük.
4: Az kevés, hát azért
3: és túl sok lenne a három, azért
4: van egy szint.
3: Figyelj, az számít, hogy mondjuk egy Tottenham az egy ilyen harmadik, negyedik, öt, legjobb esetben második csapata volt Angliák, amikor azért a Kán egy, ő maga is egy intézmény, de hogy abszolút a német labdarúgásnak a legnagyobb csapatánál csapatkapitány, leghíresebb játékos, vagy a legfelismerhetőbb játékos, csapatkapitány a VB-n.
4: VB legjobb játékosa.
3: VB legjobb játékosa.
4: Csak fölköhögte a döntőn azt az egyet szegény, de és az maradt meg sok mindenkiben, holott az egész menetelés, az a sok 1-0 németektől, az igen, az rajta.
3: Szóval, ha aurát nézünk, hatást nézünk, korszakos, hát igen, csak akkor meg elmenjünk abba az irányba, hogy akkor azt számít, hogy valaki mit jobban hőbörög, vagy üvölt.
4: Nem, mert mind a kettőnk habitusától szerintem egy picit távol áll a Kánféle habitus, és ezért vagyunk. Ha ugyanez az eredménysor, most nem tudom, már Buffon is van hasonló, de egy olyan higgadságú emberrel, vagy ha ugyanez még Lorisé lenne.
3: Amikor gyerekek voltunk, egy elvárás volt, hogy legyél olyan, mint a Kán, vagy a Schmeichel, és gyerek és rúgja agyon mindenkit, meg üvöltse mindenki, és szerintem a nagy része a gyerekek úgy állt, hogy most mi van?
4: Igen, de hogy én egyébként én a pályafutásom bizonyos pontjain szenvedtem ettől a fajta elvárástól, mert ezt mindig elmondták, hogy hát így kell kijönni, így kell ordiválni a saját védőiddel, és akkor láttam a DSF-en, hogy leharapja a fejét az ellenfélnek, beleharap az órába a saját csapattársának, tehát hogy tényleg Kán egy nagyon elvetemült ember volt, de hogy én ezt nem tudtam elsajátítani, ezt az attitűdöt, és én soha nem is tudtam emiatt úgy rajongani, sőt.
3: Volt még egy sztori erről, aztán egy utolsó, Ben Amos, aki a Unitednak volt a nevet, pont 8, ő is 88-as talán, mint nagyjából egy korosztály, mint én, de talán egyek. És ő neki ugye állandóan a Schmeichelhez hasonlították amikor gyerek volt, és hogy így kell ki az ott a kapusedző, és azt mondta, hogy utálta az egészet, mert azt mondja, én nem voltam ilyen, tehát nem ez a habitusom, és ez volt az elvárás, hogy mindenki legyen.
4: És nekem rengeteg olyan kapusedző meg edzőm volt, akiknek ők voltak a kedvence. Tehát nem egy kapusedzőm volt, akinek Oli Kán volt a kedvenc kapusa. Szóval, mert ők az a korosztály volt.
5: És ezt a mentalitást el is sajátították, ami a Káné volt?
4: Tehát egyébként igen, mert úgy fanatizáltak edzésen. Igen, az a fajta fanatizálás, tehát ez a... Én az Ancelotti féle csendes vezetés híve vagyok, ugye a könyvének is ez a cím Ancelottinak, és én hozzám az sokkal közelebb áll, amikor az erőszakot az értelem kudarcának vallom, és Kánt egy erőszakos embernek látom. Aha. De egyébként követem Instagramon, és most már nem így tűnik, tehát hogy civilként szerintem ledobta magáról, lehet, hogy ez egy szerep volt, vagy
3: szerintem
4: hogy,
3: ott nagyon sokaknak ez volt az elvárás, hogy így kell kinézni egy
4: kapusnak. Igen, vagy hogy így kompenzált valamit.
3: Még Dénesre, hogyha beszélgetsz neki, szerintem az elején, amikor a Szűcs Lajoshoz kell, vagy az a
4: igen.
3: Az idol, vagy az a kép van a szurkoló, hogy a Szűcs Lajos mint kapus, ugye szintén a Németországban volt, akkor a Dénesnek mondjuk a karakteretelenség, de én ezt tőle meg kell szokni a szurkolóknak is, őt megfordítva is. És
4: de ez egyébként házon belül is egy picit elvárás volt, mert most egy ehhez kapcsolatban rövid kitérő, tehát én jártam azért a Fradiban boxedzésekre a Kótai Misihez, mert ugye a Dénes nem elég agresszív. Tehát volt egy ilyen, hogy a Dénes nem elég agresszív, a kapusok legyenek elég agresszívek, mint mondjuk a Lajos volt, ugye hát a Lajos a Fradin belül is egy intézmény, és ugye Tonónak azt mondta a kapusedző, hogy a Dénes ne verjék már össze, menjél te. Jártam én boxedzésre, persze. És akkor jártam úgy boxozésnek oda, és az olyan, hogy az a Dénesnek kellett volna. Tehát, hogy, és, ugye, és szerintem ma már nem elvárás ez Dénessel szemben mondjuk,
3: de
4: hogy azóta megint eltelt 5 év, tehát igen, Dénes levetette ezt, és szerintem már Neuer is rég eldobta ezt a Kán örökséget, mert hát nyilván...
3: Ő is teljesen más karakter.
4: Igen, mert hogy ő is túllépett, és most nem megbánt volna Lajos, de ha összekéne raknunk mondjuk a ugyanez ilyen listát a magyar fociba, vagy a Fradiba, akkor a Dénest már lehet a Lajos elé tennénk, és a Neuert is Kán elé tesszük, hiszen Neuer fenn van a listánkon, Kánról meg vitatkozunk. Tehát, hogy szerintem a világ meghaladta már ezt a fajta viselkedést, meg hozzáállást a kapusposzton, úgyhogy emiatt Kán nekem mindig is egy ilyen érzés marad.
2: Most viszont akkor érdemes megállni egy pillanatra és összegezni. A 10. helyezetten még vitatkoztok, azvagy Hugo Lloris, vagy pedig Oliver Kahn, később majd döntötök erről. Biztos, hogy szerepel a rangsorban a két brazil, Dida és Alisson. De az, hogy melyik a 8. és melyik a 9., ez még nem dőlt el.
4: Igazából... Én Didát feljebb rakom, és csak amiatt, mert hogy én a világbajnoki cím az a fociban, az nálam nagyon fontos. Mint látszik a listában, de minden világbajnokot, akit láttam védeni, felraktam a listára.
2: Alisson még lehet, van még akár ideje.
4: Lehet, de ez a műsorban van.
2: Akkor 8. Dida, 9. Alisson nálatok. A legjobb hétben szerepel Thibaut Courtois, Iker Casillas, Edwin van der Sar, Petrice, Peter Schmeichel, Manuel Neuer és Gianluigi Buffon. Induljunk el akkor a végéről. Ki legyen a 7.
4: Én nálam Schmeichel volt a 7., de azért, mert ugye őt kevesebbet láttam. Tehát megvannak azok a nagyon meghatározó élmények, mint a 99-es BL döntő, az szerintem mindenkinek beleégett, de arról kevesebb beszélünk, hogy Mario Basler visszarúgta helyére a szabadrugást a 6. percben, tehát hogy ott olyan gólt kapott Schmeichel, amit még hogy nem én kaptam, mert számon kértek
3: érdekes
4: volna.
3: Érdekes, ezek a kapusok, nem, hogy bekap egy ilyet, de nem érzed azt, hogy atya úr is nem mit csinálja.
4: És nem a fel, igen, és hogy felmegy a 90-ben, még ott zavart kelt, sikerül, kiegyenlítenek, ugye látjuk ott azt a kézen átfordulós gólt, de Schmeichel nem érz valahogy olyan ikonikus dolgok, képek villantak be az én fejembe, hogy tehát mivel a lista ugye arról is szólt, hogy kik azok, akik rám nagy hatással voltak, hogy én őt nem tudtam levenni erről a listáról. A többi kapust már nyilván jóval többször láttam védeni, és valahogy emiatt csúszhatott ennyire hátra, de azért ő is Európa bajnok.
3: Tehát a Strandról, vagy mit mondtam?
4: Nem a Strandról, de az anekdota így szól. És az, hogy ugye azért a Unitednél nagyon, és a Ferguson

0: ez a szétdobom a testem, és valahol elakad majd a labda, ez előtte nem volt jellemző, és ő ebben szerintem hozott újítást a fociban, tehát ugye a játékra is volt hatása, az adott klubra is nagy hatása volt, a saját nemzetére is nagyon nagy hatása volt, hát túl sok nagy hatás, túl sok nagy jelenet fűződik a nevéhez, tehát ő mindenképp itt kell legyen, de nálam azért csúszott, mert hát alig láttam védeni.
1: Nálam följebb van, de egyébként nem a tudás miatt feltétlenül, a technikai repertoár miatt, hanem az a fajta magával ragadó lendület, hogy egy nagy testű kapus ellenére iszonyatosan lendületes volt, gyors volt, jó ütembe jött ki. Igazából nem volt túlságosnak, nem akart nagyon rúgni mindenkit, mondjuk a Pickford, amikor kijön, nem ilyen indulás, hanem egyszerűen elsodort játékos a vonalon is extra volt, tényleg ikonikus védések fűződnek a nevéhez. Nyilván ezzel szerintem a Premier League-nek az, hogy az ő karriere egybeforrott azzal, hogy a Premier League megalakult, és a Premier League fölfutott, és a világ ugye az olasz futballtól átvette az, hogy a leghíresebb liga lett a világon. Én azt gondolom, ez is közrejátszott abba, hogy ennyi jó kép született róla, meg ennyi jó videó, és ennyire tisztában vagyunk vele. Ezzel együtt az ő játéka az a fajta, tehát az én számomra a leginspirálóbb volt, és abszolút a kedvenc kapusom, mert őszinte volt, meg volt benne szerintem az a fajta mindent elsöprő önbizalom, és arrogancia, ami bennem speciál nem volt meg, de csomó mindenhez tudtam kapcsolódni, hogy milyen szeretnék lenni, vagy mi adott esetben mi az, amit át tudok venni, vagy mi az, amit csinálnék az én karrieremben. Ráadásul ez a 99-es BL döntő az egészen fantasztikus volt azzal, hogy olyan Manchester United, én ezt mondtam egyébként, hogy én nem Man United rukker vagyok, vagy voltam, én a 99-es Man United-nak szurkoltam, meg az, én nekem az a kedvenc csapatom. Tehát egy iszonyatosan nagy karakterekből, a saját nevelésű játékosokból, és ugye ilyen Schmeichel típusú emberekből összerakott csapat, aki tulajdonképpen feljutott a csúcs, és triplázott, ami ilyen, tehát ikonikus, egybe kapcsolódik a Nagy-Britannia 90-es évekbeli följövetelével, abból tényleg egy ilyen happy korszak volt a zenével, az Oasis-szal, ez egy kult.
0: Azt hittem Beatles-t mondani.
1: Hát ez igen, az hatásos volt. De hogy ez, én azt gondolom, hogy neki óriási szerepe volt azon túl is, hogy milyen kapus volt.
2: Nálad feljebb van.
1: Igen.
0: Jó, én most ide felírom magam, és melyen 7, és akkor Ádi, ne azt tudjuk, hogy mennyi, vagy azt most az ne derüljön ki még számomra, csak hogy majd egyezzünk meg valahol.
2: Majd valahol megegyeztek, igen.
0: De nálad akkor feljebb rakod.
2: És akkor nyilat. Nálad Casillas a 6.
0: Jó, akkor mindig belőlem indulunk ki nálam. Mi van, és akkor igen, nálam Casillas a 6. Így van.
1: Ezekhez, egy Courtois-hoz képest, egy Neuerhez képest, egy Cseh vagy Buffonhoz képest nem tartom olyan jó kapusnak. Viszont abban a korszakban az, hogy 17-18 évesen be tudott jönni egy olyan Real Madrid, és BL-t nyerjen, és utána a VB-t nyert, két EB-t nyert.
0: Egyik döntőn se kapott gólt.
1: Az a spanyol csapat, amit azóta is emlegetünk, hogy milyen játékkal, vagy forradalmasította ezt a futballtnak a tagja. Igazából most közben beszéltem, lehet, hogy még följebb mehet, mint akár 6., de fú, nehéz.
0: Tényleg az a nehéz ebben, hogy minden ott van egyébként mellette, hogy ő mondjuk, tehát tényleg a valaha volt legjobb. Ha az eredménysort nézzük.
2: Hát világbajnok, kétszeres Európa bajnok. Ugye,
0: és mindez 4 éven
2: ez
0: belül.
2: Ez egy korszakos spanyol válogatottal, azért azt tegyük hozzá, hogy az a spanyol válogatott akkor a világ legjobbja volt, és 2008 meg 2012 között tényleg nem tudta megverni nagy tornát, hát szinte senki.
0: Senki, 4 év alatt 3.
2: És a Real Madriddal is abból a szempontból oké. Idézőjelesen nagyon szerencséje volt, hogy ő, amikor átvette az első számú kapus szerepét, akkor még pont elkapta valahol a galaktikusoknak a végét. 2000-ben történt ez, ugye ott van a 2000-es, a 2002-es döntő.
0: De 2000-esen nem is lépett pályára,
1: igen,
0: ugye a 2002-es.
1: Csak gondolj bele abba, hogy ez a csapat, aki ilyen játékosokat tudott megvenni, az kapus meg bárkit megvehetett volna.
2: Ez meg saját nevelés volt.
0: Ott spórolta.
1: Spanyol szabály.
2: És igazából csak egy
0: fiatal szabály.
2: Mourinho tudta kikezdeni ezt a válványt, ezt a Casillas-féle idolt, addig szóba nem került, hogy ne ő legyen az első számú kapus.
0: Igen, és egyébként Mourinho a munkamoráját vetette fel, mint legnagyobb probléma, és ezt ilyen több helyről összecsengett ugye azóta, hogy ő tényleg ott a vége fele már ugye a saját szobrának árnyékában élvezte a dolgokat, és hogy nem

0: nem biztos, hogy megfelelően állt hozzá mondjuk a munkahoz, de hát ezt,
1: jaj, ezt meg eltelt egy csomó idő, és
0: igen,
1: az új dolgok,
0: ezt azért nem túl elegáns megkérdelezni, de valahogy, mintha az jönne le ezekből a régi interjúkból, ahol, vagy friss interjúkból, amikor a régi időkről beszélnek, és az ő időszakára, és Mourinho is, amikor erről beszélt, ugye azt mondta, hogy valahogy már nem volt elég éhes. A 14-es döntőn persze megnyerte, az volt a harmadik bajnokok ligája című, hogy a 12 év után, de hatalmasat hibázott a döntőben. 11-es ponton egy felperülő labdára elindult, Godin becsúsztatta, most a 94-ben nem egyenlít a Ramos, akkor, és utána hosszabbításban nem nyer a Real, akkor ugye nem így beszélünk, mert akkor lehet, hogy az az utolsó momentum vele kapcsolatban, hogy elment rajta a BL döntő. Egy nagyon jó Real Madridban volt tényleg, amit Ádi mond, jó szempont, hogy egy olyan meghatározó ember, akire nem fizettek, egyszerűen felkerült a saját akadémiáról, és aztán 10 évig kirobbanthatatlan volt. De én sem a technikáját, sem a lábbal való játékát nem annyira kedveltem. Belém égett egy gól, amikor a Juventus 2-re nyert 2008-ban a Bernabeu-ban, de Piero 2-t rúgott, amikor az egész Bernabeu felállva tapsolt, amikor lecserélték, és ott egy olyan szabadrúgás gólt rúgott neki, hogyha most azt bárhol megmutatod, hát döbbenet, hogy mi hogy állította fel a sorfalat. Tehát, hogy a de Piero lábfeje legyenesen elrúgta a sorfal mellett, a Casillas a távolabbi sarokba, szóval tehát elképzelhetetlen. Tényleg, ez egy 14 éves kisgyerek, ma felállt. Nem tudom, mi történt ott, és az
1: Európa... Hamar fölkölt a fejlődbe, nem tajtották meg. Nem
0: lehet, lehet, és az Európa bajnoki győzelemnek az éve. Igen, tehát, hogy egyszerűen 2008. Nem tudom, valahogy ilyen olyan gyermetek hibákat azonosítok mindig, amikor rá gondolok, hogy hát az eredményesről mellettem, én mondjuk a 6. helynél feljebb, nem tudom, hát max lejjebb, hasmelyhel tolni szeretnénk.
2: Tehát itt
1: igazából toljuk a smelyhet följebb, és cseréljen a Casillas-szám.
0: Akkor 7-6 egyelőre itt tartunk.
2: Igen, egy
1: anekdóta, csak magamat előhozom egy picit, de csak egy mondatra, hogy Ribak kesztyűbe védett a Casillas, és rajta kívül senki nem védett abban, kivétel én. Én abban mutatkoztam a fejlődbe, mert ugye a Ribak stadion volt a boltomba, és adtak ilyen Ribak kesztyűt, de tényleg senki nem
0: volt. Jászka hol a listáról?
1: Egyébként gondolkoztam, hogy bedobom így poénba. Ő lehetne egy ilyen kulthíró, lokál kulthíró, meg akik egyébként szerintem, de ez egy másik lista lesz, akik nem értek el ennyit klubjukkal, de mondjuk bizonyos időszakokban, mondjuk a bajnokságukban a top 3-ba voltak, mint kapus.
2: Bár most elkanyarodtunk a beszélgetés fő fonalától, de hamarosan visszaterelem a két vendéget a közös listaállításhoz, hiszen Bogdán Ádám és Holzer Ádám állítja össze a 21. század 10 legjobb futballkapusát. Folytatjuk.
3: Közös lista. A közös lista fele már ismert, ám a java még hátra van. Hamarosan fényderül a dobogósokra is a Nemzeti Sportrádióban.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió egyetlen rangsoroló műsora, a közös lista. Én Tóth Béla vagyok. A mai vendégek Bogdán Ádám és Holzer Ádám. Ők rangsorolják a 21. század 10 legjobb futballkapusát. Casillas, mert ha onnan indultunk, akkor ő a 7. helyre került, és akkor most Schmeichel ebben a pillanatban a 6. De hát még itt van 5 kapus a listán, és akár még cserélődhet a sorrend. Ádámnál 5. Thibaut Courtois.
1: Nincs nagyon rossz helyem. Én nekem csak egy személyes élmény, hogy volt egy csapattársam, aki a Burnley-be igazolt, Boltonból, és első Premier League meccs a Chelsea ellen volt Burnley-ben. És a kapu mögött ültem, pont a Courtois mögött, amikor Chelsea-be igazolt, és az a Burnley, az, ha valaki volt ott, az egy, tényleg a világ, most nem hallgatják Burnley-ből, de a személy dombja. Tehát a stadion is, a környezet, egy ilyen bányászváros, ilyen...
0: Sean Dyche kedveli ezt.
1: Abszolút, ez a Sean Dyche típus, jönnek a beadások, szakad az eső, fú, tehát amit első mesél, aki a spanyol bajnokságban jön pont, amit nem akarsz, az ez. És képzeljétek el, hogy minden beadást lehúzott. Tehát nem, ő nem öklözte el, mint sokan, amikor először mennek Angliába, fölugrott, lehúzta, kijött a 7 méterre, 8 méterre, lenyugtatt, és az olyan, az is egy ilyen megdöbbenés volt, hogy azt hitték, na, hogy teszteljük a hülye gyereket, aki jön Spanyolországból, és egyszer lehúzták rá, és ugye bajnokok is lettek abban a szezonban. Mert azóta meg ugye látjuk a Real Madriddal, hogy tulajdonképpen az első szezonját leszámítjuk, ami szerintem egyébként a lábba való játéknak a rákényszerítése volt nála, és az, hogy ő megtanulja azon a szinten, hogy valójában miről szól ez a lábba való játék, amiatt egy csomó hiba becsúszott neki kézben is, de onnantól kezdve viszont tehát a bajnokságok, a BL győzelmek, azt lényegében nem azt mondom, hogy csak nekem nyilván nem, de hogy nélküle a Real nem érte volna ezt az utóbbi időben, amit elért, az biztos.
0: Hát a két döntő az színevékes példája. Tehát a Liverpool elleni döntő az valami elképesztő. Tehát hogy Klopp mondta most ebben a hossz interjúban, hogy 3 BL döntőt játszott, és azt nyerték meg, amin a legrosszabb volt. Tehát ugye a két legjobb döntőt, amin jól játszott a csapat, azt elvesztette.
1: Hát vagy most egyébként egy héttel ezelőtt ugye
4: a Liverpool ellen. De még a Dortmund elleni döntő is 2024-ben.
0: Én szerintem létezik olyan, hogy egy kapus úgy tesz valami nagyon nagy dolgot, hogy nem is ér labdához, és ezt mondjuk tekinthető védésnek. Ebben az esetben talán nem, de szerintem sok mindenki előtt van a 20. perc körül ezen a Dortmund elleni döntőn, amikor kiugratták Adeyemit, elhúzta mellette, és olyan szinten követte ez a nagy ember, lábon ment utána, hogy mire Adeyemi megtalálta azt a szöget, hogy lő, már Carvajal megmutatta a gólban, és levette a paszt. Tehát, hogy nem ért labdához, de abban a helyzetben, amit tudsz kapusként csinálni, hogy rákényszeríted arra a csatárt, hogy addig húzza kifele a labdát, míg valaki beír a vonalra, vagy egy nagyon-nagyon nehéz szögből kell lőni, ő, anélkül, hogy labdához ért volna, megtette ezt, és még ott volt egy nagyon nagy védés adon a meccsen az elején, és aztán ugye vége, hát nem tudom, 70. körül rúgta Carvajal az elsőt, tehát hogy...
4: És úgy lett 2-0.
0: Ugye, vagy Vini rúgta
4: fejes
0: az elsőt?
4: Volt.
0: Vagy Carvajal volt a fejes. Igen, de hogy az is sokáig, és ott is, hát a Liverpool elleni döntő, az meg 9 védés, vagy valami ilyesmi volt. Úgyhogy... Hát lehet az az öt, igen, ez...
1: Nagy ember, viszonyatosan gyorsan leér, szerintem ő ehhez a mérethez forradalmasította azt a fajta forradalmas, vagy nem tudom, iszonyatosan jól használja azt a technikát igazából, hogy a tulajdonképpen az ellenkező oldali lábával tol, és ér le, tulajdonképpen lép, valami sokszor lépés nélkül, ugye mindig ezt hallottuk, hogy lépni kell, meg nem tudom, ő jó pozíciót igen. Vesz föl, és brutálisan gyorsan tud leérni, és nagyjából mindent elér, de ehhez kell az, hogy jó helyen álljon. Én szerintem ő ott van tudásra, eredményre, az ötödik hely az most azt beszéltük, ugye? Azt szerintem az rendben correct. Van. Az korrekt, én most is meg kellene gondolkozom, hogy mint maradjunk a tudásnál egyelőre, okay. És az ilyen kult hatások, meg ezeket majd még lehet, hogy följebb lehetünk.
4: Kurtoán még csak 33 éves, tehát a lista egyik legfiatalabbja, és ő még azért olyan klubnál van, ahol növelheti azért a sikerlistát tekintve, igen, Schmeichelnek már legfeljebb Kasper, de hát azt nem számítjuk bele, tehát egyelőre marad Kurtoán az ötödik. Ez azt jelenti, hogy jön a negyedik pozícióban, megint csak Holzer Ádám listájából kiindulva, Petriče.
1: Nekem is ott van negyedikén, azt hiszem nem, vagy harmadikra tettem talán, de nekem inkább csak
4: szerintem ilyen negyedikre.
1: Negyedikre. Válogatott teljesítményt azt nagyjából ki lehet venni, mert a csehek nem voltak olyan szinten, hogy sőt, hát még én játszottam ugye ellene, úgyhogy megvertük őket Prágában. A Gyurcsó el nem rúgta a gólt, aztán utolsó.
4: Barátságos meccsen.
1: Barátságos meccsen.
0: Akkor ennyi közös van cseh, meg köztem, mert Gyurcsó Ádi nekem is rúgott. Puskás szívében. Maximáltam, úgyhogy akkor ezt nem tudtam, de akkor ez igen. Így. Az a gól felértékelődik, már nem vagyok tőle vidám, de így egyre jobb.
1: Igen, és igazából itt a Premier League-be való teljesítmény az, ami egészen elképesztő, és főleg a clean sheet-eknek a száma persze amellett, hogy nyilván ez fakadt abból, hogy milyen kapus volt.
4: Neki elég volt 180 Premier League meccs ahhoz, hogy elérjen 100 mérkőzést, amikor nem kapott gólt.
1: 2004-es szezon, mert az, ami egészen elképesztő, hogy összesen kaptak
0: 15
1: gólt.
0: 15-öt kaptak. Hát
1: BL győztes Chelsea-ből van 494 meccse, 5-szörös FA Kupa győztes, 4-szeres angol bajnok. Megérdemli ott lenni a listán. Én azt gondolom, hogy önmagában, ha csak ezt az eredményességet nézzük, de azon gondolkozom, hogy például, hogyha most az angol bajnokságra szűkítjük ezt az egészet, szerintetek a Schmeichelnek a hatása, amellett, hogy a Schmeichel rengeteg bajnokságot nyert, meg nyert ő is BL-t, ugyanúgy, mint a cseh ugye egyet, nem volt ennyi clean sheet, nem tud elé kerülni? A cseh elé? És nyert egy Európa bajnokságot a dánokkal.
4: Petričével kapcsolatban még mindenképpen beszéljünk arról, hogy ő a pályafutása jelentős részét fejvédőben védte végig, mert hogy 2006-ban egy Reading elleni mérkőzésen ütközött Stephen Hunt-tal, és nagyon komoly fejsérülést szenvedett. Egy ilyen ütközés jó néhány kapus esetében akár a karrier végét is jelentette volna.
1: Azt gondolom, hogy nekem volt az ilyen három agyrázkodásom, abból pont a harmadik volt az, ami komolyabb volt, és ilyen hasonló volt, mint a Petriče. Nem hatásában, tehát nem tört be a koponyám, meg nem ilyet, de ugyanúgy a srác, ahogy be akar szúrni ugye a kezed meg a labda közé, vagy a labdát, ahogy leteszi a lábát, és tovább megy a térde, ugye térdével, abban mint leteszi, avval üt fejbe, Tehát én is ott, én elájultam, meg utána nem is nagyon tudtam kijönni belőle, azt hittem, hogy már meg vagyok, aztán újra edzés után megint, ez volt a hibernénes időszakban, és talán nem is játszottam a második fél évben. Na, de ez az én részről, hogy azt akarom mondani, hogy el sem tudom képzelni igazán, amikor egy olyan van, hogy te betörik a koponyád, sötét szobába vagy szerintem ott nála legalább 2 hétig, vagy még...
0: Még
1: vagy
0: én is egy hétig voltam, már én is elájultam, meg nekem is hasonló volt, de nekem se tört be meg semmi. Ja. Én is térdel ütköztem, csak én kivetődtem, elöklöztem is oldalról, hogy ment volna tovább a halántékomat.
1: Ja. Akkor, ja. Na, de ő egyébként pont most láttam vele valami interjút, hogy mennyi energiát fordított abba, hogy ezek a kognitív fejlesztések, vagy fejlődések, hogy hogyan a döntéshozatalt, hogyan segítsék bizonyos dolgok, hogy ezek a, szerintem ezért kezdett el talán dobolni is, ugye iszonyatosan jól dobol, labdadobálások, hogy
0: közben jégkoron kapus is lett,
1: ugye? Ott is van egy kis csavar, de a lényeg az, hogy szerintem iszonyatosan intelligens, és nagyon sokat tett azért, hogy vissza tudjon jönni, és egyébként is, és még fejlessze is az agyát, vagy a kognitív döntéseket.
4: És Bogdán Ádám felvetette már a Cseh Schmeichel helycserét, azzal minegen?
0: Szerintem még Van der Sar jön, és igen. Nem tudom, hogy akkor ezt a hármost rakjuk majd sorrendbe, mert szerintem ezt a három embert, ha már Cseh és Schmeichel esetét együtt kezeljük, akkor szerintem behozhatjuk.
4: Akkor menjünk át Van der Sarra. Holzer Ádámnál, ő a harmadik.
0: Amúgy is igen, ő a harmadik.
1: A harmadik helyen előrébb van, mint a két úriember. Ugye BL győztes az Ajax-a.
0: A Manchester-en. Ezen kívül elveszített három döntőt. Egyet az Ajax-szal, kettőt a Manchester-rel. Tehát 5 BL döntőn lépett pályára. És na az ő BL statisztikája, ami komoly. 98 BL meccsen, 51 kapott gól nélküli. 52%-os, ugye ez a valaha volt legjobb kapott gól nélküli mutató a
4: BL. Milyen védelem volt.
0: Persze, mindig a BL nyilván. Kapus soha nem nyilván, mindig. De a potyánál, de milyen védők hagyták lőni a csatárt? Ugye? És ugye 79 gólt kapott csak, ami 0,81% gól per meccs, ez meg ugye a második legjobb Dida mögött, tehát hogy két nagyon-nagyon meghatározó mutatóban, egyikben első, másikban második, és szerintem a lábbal való játék, hogy fejleszthető, azt szerintem ő lesz rá mindig is az örök példa.
1: Abban a korszakban, amikor abszolút nem volt elvárás, sőt még úgy nőttek fel, hogy megfogadták
4: a 70-es születésre.
0: Igen, azt mondom, hogy ő úgy nőtt fel, hogy megfogadta a hazadást.
4: Egyébként Schmeichel is, igen, az a 92-es EB döntő.
0: De a kettőjük lábbal való játékát szerintem zongorázni lehet a különbséget Van der Sar javára. És az, hogy Van der Sar 35 évesen került a Manchesterbe 2005-ben a Fulhamtől. Van der Sarnak van egy 1311 perces kapott gól nélküli 2008, sorozata.
4: 2009-es
0: ugye a Premier League-ben, ami a Premier League-ben a leghosszabb, megdöntött. A mai feje felfoghatatlan. Tehát, és ez nem volt olyan rég. 2008-9 környékén se volt olyan rossz a Premier League, meg a foci, főleg a kiegyenlítettségét nézzük, a versenyképességét, úgyhogy én Van der Sart, ha a válogatottban nem kerülik el a nagy sikerek, akkor én valaha volt legjobbnak is talán merném mondani.
4: Van der Sar, ennél a duónál jobb-e? Tehát Csehnél és Schmeichelnél jobb-e? Mert igazából az fogja az ő helyezését eldönteni.
1: Én azt gondolom, hogy nincs akkora hatása a Manchesterre, mint Schmeichelnek. Óriási hatása van, tehát szerintem az a faj, annak, hogy BL-t nyertek, hogy bajnokságot nyertek, hogy nyugalmat adott, hogy kapus volt újra a kapuban, a szónak ennek a szintjének az értelmében, tehát pont a Carroll utáni időszak, a Barthez, az amerikai Howard időszak utáni megnyugvás. Mondhatni, rendeződés, visszarendeződés.
0: Ő volt az Allison?
1: Igen. Tehát ő volt az, aki meghozta azt a kapcsolatot. Hogy
0: na jó, de mindezt 35 évesen hozta meg úgy, hogy...
1: Fulhamből. Igazolták.
0: Ahol nem volt elvárás, hogy jól passzoljál, meg lábbal megoldjál mindenek kilőbből minden mindenhova, és hogy szinte varázsüt. Hát jó, a holland nevelésben biztos, hogy valahol nagyon mélyen ott volt az, hogy ő azért lábbal nem annyira ügyetlen. 19 és 35 éves kora között a pályafutása 16 évében nem nagyon, főleg a bal lábát, azt Max a villamosra használt, amikor fellépett, és ehhez képest lett a Manchesterben.
1: Láttam olyan, hogy bal dropból rúgott ki, tehát a kirúgás dropból.
0: És én ezzel mondom, hogy szerintem Manchesterre gyakorolt hatása lehet, hogy nem akkora, mint Schmeichelé. De ugye itt Ádi említett, hogy az, hogy az induló Premier League rögtön egy ilyen kapust leakaszt magának, hogy aki úgy aztán a szimbólumává válik ennek az egésznek, az lehet, hogy hatásban soha nem fogjuk azt érezni, mint aki 15 évvel később már egy ekkora brandbe belecsöppen, nem tud ekkora hatása lenni egy akkora klubra, ami már akkor rég felfutó ágban volt, már túl volt a 99-es triplázáson, tehát Schmeichel...
4: Akkor ebből kiindulva, hogyha nincsen Schmeichel, akkor nincsen Van der Sar sem. Picit kisarkosítva.
0: Elképzelhető, igen, de hogy pont ezért Van der Sarral szemben nem lehet az elvárás, hogy pont ugyanolyan hatása legyen, akár az angol labdarúgásra, vagy Manchesterre, hiszen ő egy top csapatban lett kapus, és ott már azért Schmeichelnél jóval nagyobbat kellett volna alkotni, és mondom, 35 évesen került oda, tehát ideje sem lett volna, hogy Schmeicheli magasságba emelkedjen házon belül, de ha csak azt nézzük, hogy ránk kapusokra milyen hatással volt az ő lábbal való játéka, és hogy szerintem milyen szemléletet nyitott a kapusposzton, az, hogy 35 évesen is lehet fejlődni. Tehát, hogy ugye úgy vagy vele, mindenki 20 éves korodig edzel, mint az állat, aztán egyszer csak elérsz egy szinten tartasz, aztán beletörődsz abba, hogy mész lefelé, és hogy egyszerűen jönnek a fiatalok, és már valamit jobban védik az ittszert, jobbak lábbal, bátrabban jönnek itt, 36 évesen már lehet, hogy óvatosabban mész ki egy edzésen, azok belevetődnek mindenbe még 20 évesen, és hogy ez az élet törvényszerűsége, és hogy engem Van der Sar, vagy ő nyitotta fel a szememet, hogy ennyi idősen is lehet fejlődni. Tehát az, hogy 35 évesen azt mondják, hogy innentől akkor lábbal való játék az egy kritérium, és te megoldod, az bizonyította, hogy én nem kereshetek 20 évesen kifogásokat valamire, hát ő ott van 35 évesen, és megcsinálja. Szóval, hogy szerintem ez a fajta hatása viszont ez túlmutat a Manchester meg a Premier League, ez egy globálisabb hatás az, hogy az egész kapustársadalomnak egy inspiráció, hogy igenis bármikor fogékonynak kell lenni a munkára meg az ötletre. Én ezért, én vele szemben elfogult vagyok, ezt bevallom, de ez nem Juventushoz meg, ez milyen fajta elfogult. Szerintem ő olyan korban a focinak, mármint az ő korát tekintve, amikor már nem kellett volna, hogy az legyen.
1: Én szerintem a Schmeichelnek a Manchester Unitedre való és az egész korszakra való hatás az nagyobb, mint a Van der Sarnak. De én azt gondolom, én a Schmeichelt mindenképpen ez a hármas elé teszem abszolút.
0: Mármint a hármasból a legelőre.
1: Igen, de a hatás miatt, és nem feltétlenül a...
0: Hát akkor Schmeichel nagyon magasan van, mert akkor cseh negyedik, ezt akkor megkérdezzük. De akkor így Kurta ötödik helye valid, vagy akkor hogy csináljuk? Mert Van der Sar harmadik, de nem lehet harmadik, annak lejjebb kell csúsznia, hogyha Schmeichelt elé akarjuk rakni.
4: Hát akkor jelen pillanatban Schmeichel a harmadik, Van der Sar a negyedik, Courtois az ötödik, és akkor a hatodik helyre csúszik cseh.
0: És hetedik még Casillas.
4: Courtois meg cseh között tudtok cserélni. Hetedik Casillashoz most már nem bolygassuk.
0: Az már fix, az beállt?
1: Jó, ki a második?
4: Neuer és Buffon maradt. Tehát igazából ebből kell majd eldönteni az elsőt.
1: Én elmondom az elsőt, az én elsőmet. Tudásra, hatásra, én szerintem Buffon. Szerintem a kapustársadalomnak a 80% hogy egyetért abban, hogyha kapusságot nézzük, akkor Buffon az, aki az első helyet elfoglalja szerintem ebből a sorrendből.
0: Nálam is, én is Buffont írtam. De én azt hittem, hogy ebben benne van az, hogy én tehát
1: olasz.
0: Tehát rajta nőttem fel 2001-ben, amikor a legnagyobb Juventusos éveim voltak.
1: Leigazolják. Nem vagyok Juventusos, de az, hogy a Van der Sarra hozzák rá 56 millió euróért, vagy valami ilyesmiért igazolták akkor. Igen. 2000-ben.
4: Igen. Nagyon durva.
0: Hát az a mai napig szerintem az egyik legdrágább kapus transfer.
1: Lehet, hogy vizsgálták azóta.
0: Előteremtették rá valahogy.
4: 53 millió euró volt, ugye a Pármából 2001-ben.
0: Azért de hát az egy inflálódott állapot, nézzük, hogy az ma mennyit.
4: És akkor meg olasz lira volt, tehát hogy csak nem is euró.
0: Igen, lira volt, az még lírába ment az a biznisz.
1: Baj vagyok a Bundesligában, mert nem vagyok nagy Bundesligás. Nekem az angol Angliában megfordul, és ott kimagasló kapusok nekem mindig magasabban vannak, viszont a Neuernek...
4: Buffon sem fordult.
1: Tudom, a Buffon az egy unicorn is, vagy nem tudom, egy maverick, vagy nem tudom, mi a jó szó arra. Tehát az más, ott a kapus technika.
4: Tehát egy intézmény fogalmazunk
1: így. De ott a szakma, tehát ott a beleállások, amilyen pozíciókat fog, ott nincsen, nem is nagyon van rossz, nem emlékszem, hogy ott lett volna a rossz mozdulat, vagy rossz pozíciófogás, vagy bármi, amiből kellett volna valamit. De aztán biztos volt, csak ő egy...
0: Tényleg.
1: Tehát ő tényleg az olasz kapusságnak a csúcsa. Ő egy Maserati, vagy nem? Vagy mi,
0: hát de én azt gondolom, hogy az egész egyetemes labdarúgásnál. Igen. Szóval, hogy az a Ádi egy szempontot, vagy ez egy szakmai szempont, tényleg az, hogy a helyezkedéstől kezdve hogy hova pattantak ki róla a labdák, tehát elég csak azt megnézni, hogy hány olyan, most említettük Kánt. Kánt fölköhögte azt a 2002-t, Buffonnál elképzelhetetlen. Tehát ha ki is jött róla, az olyan messze pattant, az olyan szög, tehát hogy még a róla kipattanó labdát is valahogy irányította. Volt még egy utolsó pillanatban, volt egy olyan lélek jelenléte mindig, hogy azt meg kell, hogy ússza is. Ugye neki is azért 1000 perc fölötti kapott volna neki a szériába, legtöbb szériá meccs.
4: Na de akkor most itt megpróbálok kekeckenni. Egyetlen hiányzó BL azért van. Igen.
0: Hát jó,
4: három vesztes BL döntő.
1: De... Hát, mert nem kell fel a Juventusban.
0: Három elveszített döntő, de...
4: Főleg neki az a 2003-os az nagyon fájott, abból nagyon nehezen állt föl, hogy hiába védett kettőt a 11-es párbajban, mégis kikaptak.
1: És hát jó, azért 2006-ban gyorsan nyert.
0: Igen, hamar túltette magát. És azért játszott egy EB döntőt is, amit a legjobb spanyol válogatott ellen, ugye az a 4-0. Igen, de az utolsó 10 percben volt két gól.
1: Szerintem, hogyha egy tenisz példát hozunk egyébként, akkor lehet a Federerrel.
0: Ő Federer.
1: Tehát, hogy igen. Tehát az a mozgás kultúra.
0: Na igen, pont azért mondtam, hogy a Federert meg lehet nevezni valóban legjobb teniszezőnek, mert az, amit tehát a statisztikában, amit az ember érzetre kapott meg, amit a szemteszten átment. Federer mindig átment a szemteszten. Uh-huh. Ott nem bántotta soha semmi az ember szemét. Buffon ugyanezt szerintem, hogy ott nem érezte, az főleg egy kapus, aki próbált a szakmai szemmel, próbáltad utánozni. Tehát ő volt az a lehetetlen kategória, és szerintem ha itt most az listán szereplő összes kapus, összes topvédését kigyűjtjük, szóval olyan szinten elmozdul az is Buffon élet, tehát olyan emlékezetes, fontos pillanat bemutatott, nagyon nagy bravúrok.
1: Ilyesen, könnyedén, jó irányba, de mégse rájátszva. Ferrari, vagy Mazzara, nem tudom. Tehát ez az olasz.
0: Jó az olasz példa, de hát akkor Royce-Royce az autóknak. Hát nem, van az
1: álljuk. Van a...
0: De egy ütött kopott Ford.
1: Jaj, Isten. Mi röhögünk itt, nem a...
0: Ja, a Pink Ford. Két ebéd döntő egymás után. Ezt kinevetjük.
4: De egyébként így is, tehát annak a hiányzó BL címnek az ellenére 10-szeres olasz bajnok, francia bajnok is lett a Paris Saint-Germain-nel, olasz kupát 6-szor nyert, 3 bajnokok ligája döntőben szerepelt, és akkor ugye ott van a világbajnoki cím, ami egyáltalán nem elengedhető.
0: És úgy, hogy azon a világbajnokságon 2 gólt kapott Olaszország, az Amerika elleni csoportmeccsen.
4: Milyen védelem volt előtte?
0: Zámbrotta öngól, és a döntőbe Zidánnak a 11-esre felsőkapu Spanyenka. Tehát, hogy azon a VB-n tényleg legyőzhetetlen volt Buffon. Szóval az a kis jó, most az a nem ártotta, nem tudom, a Zámbrotta, Cannavaron, ezt a Materazzi, meg ezek a fiúk sem ártottak előtte, de tényleg azon a VB-n ott tényleg olyan kisugárzást láttunk Buffonon, ami szerintem semmelyik másik világbajnoki címig menetelő válogatottnál nem láttunk az adott kapuson.
4: Tehát Buffon első helye az kőbe vésett. Akkor most azt magyarázzátok meg, hogy Neuer miért csak a második? Második?
0: Nálam igen, de Ádi ugye ez
5: másodikra a... Másodikra tettem, jó. De nem tudom, hogy...
0: Ő nála is második egyébként? Hát akkor...
5: De őt például hajlandó vagyok egy picit lejjebb csavarni.
4: Schmeichel miatt?
5: Vagy akár Van der Sar miatt. A lényeg az, hogy a Neuerrel kapcsolatban megint csak az a fajta korszakalkotás, ami új. Tehát jöttek ezek a különböző védések, csillagvédések, igen. A lába való játék, ami...
0: 40-en söpröget.
4: Ami azonnal az eszembe jut, az az Algéria elleni 8-a döntő a 2014-es VB-n, ahol ez, hogy ő ott kvázi söprögető játszott, és az Algír kontrákat akadályozta meg azzal, hogy 40 méteren szerelt be csúszva.
5: És addig nem láttunk. Igen. Voltak persze, akik kiebb játszottak, de ez olyan extrém volt, és olyan komfortosan mozgott, hogy nem minden kapus edzőt, tehát a hideg kirázott szerintem. Úgyhogy...
0: Meg hát neki szerintem, én azt mondom, hogy neki második hely jár ezen a listán. A világbajnoki cím és a két BL győzelem amellé, hogy tényleg még a játékot is megreformálta. Tehát, hogyha ha Van der Sarnál behoztuk szempontnak a hatást, vagy hogy milyen reformot mutatott ugyanes Schmeichelnél, de ők válogatott szinten nem nyertek ilyen trófeákat. Ez szerintem mindenképpen Neuer felé kell, hogy billenjen, és talán hát ugye a pozíciójából adódóan a minden idők egyik legszebb élgóját is neki köszönhetjük, amikor a Schalke csuka fejes, ugye 40-re kifejelt a labdát, és Stankovic egyből vissza még egy Schalke Interen, úgyhogy Neuer még a mentéseivel is ikonikus gólpasszokat adott
1: az akaratán
0: kívül, az ellenfélnek akaratán kívül. Én nálam ő a második, és úgy, hogy alapvetően is vagyok elájulva, úgymond az, hogy a Bundesliga, tehát a 90-es évek kálcsója, meg a mai modern Premier League, és a Barca Real által dominált La Liga, ez valahogy úgy, tehát a Bundesliga-nek nincs egyszerűen olyan korszak, amire azt lehet mondani, hogy na, tehát a mi életünkben, most nem tudom, hogy a 70-es évek Bayern triplája, a Rummenigge, Sepp Maier, de hallottuk aztán, nem tudom, hogy akkor a Bundesliga mit képviselt a világban, vagy hogy akkor az volt a legjobb, de hogy mondjuk a 90-es évek elejétől, amióta mi Ádival rajongunk a fociért, a Bundesliga soha nem volt olyan szereplője a nemzetközi labdarúgásnak, csak a Bayern München. A Dortmund egyszer-egyszer becsúszott, nyertek bajnokligát, játszottak döntőt is, nem is egyet. Sőt, Leverkusennek is volt jó időszaka. De ez mondjuk a világbajnoki címből, vagy a bajnokligai győzelmekből semmit nem volt le, és 2013-ban, amikor először nyert, igen, 13-ban a Bayern Neuer,
4: a Dortmund ellen.
0: Igen, a Dortmund ellen döntő, akkor én kim voltam Münchenben a negyed döntőn a Juve ellen. A Buffon meg Neuert egyszerre láttam azon a meccsen. De mondjuk ez így most áll össze bennem, hogy láttam két legjobbnak gondolt kapus, láttam egyszer egy időben a pályán, de tényleg az a kisugárzás, meg hát ott mind a két kapus, az nyűgöző volt, tehát így őket élőben, és akkor jó, Buffon ott már a csúcson, tehát a csúcson túl volt. Neuer a VB cím.
4: Neuernek az a 2014-es, 2013 BL cím, 2014 világbajnoki cím, az a csúcs.
5: Ez igen, tehát ez a 10 évvel ezelőtti korszak, meg a 10-12 évvel ezelőtti korszak, amikor ott egyszerre összejöttek a BL, VB és az újítások.
4: Megvan akkor az első kettő. Buffon, Neuer, és akkor harmadik, negyedik pozícióba még nem raktunk senkit. Van der Sar, valamint Cseh, és még Schmeichel pozíciója kérdéses. Nem tudom, hogy itt Courtois ötödik helyét kőbe véssük-e, mert Casillas hetedik pozíciója az már biztos, tehát ott ne bolygassuk azt. A harmadiktól a hatodikig kell megtalálni a sorrendet, ez pedig Schmeichel, Cseh, Courtois, valamint Van der Sar.
5: Sok mindenben megegyeztünk itt szerintem, de én harmadikra tenném a Schmeichelt. A hatás miatt, a kisugárzás, egybeforva a Premier League-vel, egybeforva az angol, vagy a Nagy-Britanniának ez a felfelé ívelő pályája a 90-es években, a zenével, Manchesternek a megkoronázva ezzel a triplával, ami egészen a Manchester City menetelésig nem volt látható. Én szerintem olyan hatása van, ami még a Csehnek és a Van der Sarnak sincs. Mondom, hogyha pusztán kapus technikai, meg másokat nézzük, akkor lehet ezzel vitatkozni, de én szeretném őt kérni a harmadik helyre.
0: El tudom fogadni egyébként. El tudom fogadni. Mondom, nálam csak azért volt hetedik nyitásnak, mert keveset láttam. Tehát, hogy de ahogy Ádi beszél róla, nem tudom egyszerűen ezt nem elfogadni. Tehát így kell beszélni valakiről, akit szeretsz, aki úgy gondolod, hogy hatott rád is, igen, hogy te is azért álltál ott, te is úgy akartál védeni, tehát ezek fontosak.
5: És a Sir Alex Ferguson azt mondta, hogy a Van der Sarra, hogy Schmeichel volt a legjobb kapusunk.
4: Itt is így legyen? Tehát kövessék egymást? A negyedik a Van der Sar?
5: Ezt meg, hogy az Ádinak ez döntse el a két.
0: Ezt így igen, ezt akkor ezt így kérném én.
4: Na és akkor már csak két pozíció maradt nyitott.
5: Na, jó.
4: Courtois vagy Cseh?
5: Én azért Cseh, mert Cseh az originál, és a Courtois az új Cseh.
4: Bólogat.
0: Igen, nálam Cseh előrébb volt a listán, ugye nálam negyedik, ötödik volt, most visszacsúsztak 5-6, mert Schmeichel nem láttam jönni.
5: Ez egy ilyen edzői védelem, tehát itt megbevallom őszintén, hogy van egy erős, nagyon erős, legmeghatározóbb Buffon szintű.
0: De hát ami nekem Buffon, ami biztos, ami nekem Buffon, tehát én 13 éves voltam, de úgy, hogy Buffon, amikor a Juventusba került, ugye előtte én már ami Juve meccset tudtam, néztem, így elcsíptem akaratlanul pár meccset összefoglalott Rayunon Raiduén, tehát elképesztő, olyan meghatározó volt az is, hogy én őt vártam a Juventusba.
4: Ezt szeretem benne, tehát ez a lényeg, a szubjektivitás, meg a személyes élmények egy ilyen listának. Hetedik Casillas, 8. Dida, 9. Alisson, és akkor a 10. pozíciót azt ott hagytuk egy picit a beszélgetés elején, hogy Lloris vagy Kahn. Nem tudom, hogy itt mennyivel kerültetek közelebb a megoldáshoz.
5: Van már francia?
4: Még nincs.
5: Akkor legyen egy francia bent, nem? És akkor a német, meg ott van a második helyen.
0: Neuer. Mivel az én listámon Lloris szerepelt, Kahn meg nem, ezért ha Lloris a 10. és Kahn nincs a listán, akkor megmaradok az eredeti koncepciómnál.
4: Az első beszélgetésünk alkalmával fölhívtam Ádámot, és mondtam, hogy hát a 21. század kapusait kellene összeszedni, de olyat, akit láttatok már játszani, védeni, és hát így Kahn is benne lehet. Kahn, Hát az gond, hogyha ott van a listában. Tehát...
0: tényleg ez ott a reakció. De például Olikán is ott lehet. Olikán nagy baj lesz.
4: Na, hát akkor így nagyszerű, megvan a 10-es lista.
6: 10. Hugo Lloris. 9. Alison. 8. Dida. 7. Iker Casillas. 6. Thibaut Courtois. 5. Petr Cseh. 4. Edwin van der Sar. 3. Péter Schmeichel. 2. Manuel Neuer. 1. Gianluigi Buffon.
2: Bogdán Ádámnak és Holzer Ádámnak köszönöm a részvételt. Ez volt a közös lista a 21. század legjobb futballkapusaival. Várjuk a ti listátokat is az nsr@mtva.hu e-mail címre. Írjátok meg nekünk, hogy szerintetek ki a 10 legjobb. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!
3: Ez volt a közös lista a Nemzeti Sport Rádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

élmények, a magyar sport legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok! 6 óra, 8 perc van. Jó reggelt kívánok! Szeptember 11-e péntek, és a mai reggelt és a fantasztikus Bene Ferivel kezdjük.
2: És a csodálatos Csisztus Zsuzsival, jó reggelt
1: Még jó reggelt kívánunk mindenkinek. Muszáj egy kicsit az ember lelkét így simogatni, meg vajjal kenegetni, mert esős kint az idő, amire amúgy egyébként elképesztően nagy szükség van.
2: Hát rég örültem így esőre.
1: Igen, mondjuk mennyivel jobb lett volna, ha ez nem a tanév ideje alatt, amikor amúgy is beállnak a dugók ilyenkor. Én nem tudom, ritka nagy forgalom volt már reggel 5:30 között, amikor idefelé jöttem.
2: És még mi lesz ebből? Tehát
1: természetesen az Add már uram az eső című Kovácskat is lágernek, úgy tűnik ez meg lett a foganatja. Nagyon kell, és legyen több napig is csendes, hiszen pontosan tudjuk, hogy mennyire ki van száradva a föld, úgyhogy ilyen szempontból ez jó hír, de azért persze ez a hangulatunkra legalábbis, ami a úgymond a hidegfrontot jelenti, hatással van, úgyhogy az enyémet csak az vidítja föl, hogy ilyen fantasztikus társaságban tölthetem a mai reggelt. Na, Feri drága, hát itt lezárult ugye a labdarúgó bajnok ligája, liga szakaszának, ugye ez sok-sok mérkőzéséből az első. Gyakorlatilag ilyenkor még olyan mennyiségű mérkőzés van, hogy még szerencsé, hogy van azért 7 magyar, akire figyelhetünk, mert egy picit így valamennyire tudjuk a figyelmünket koncentrálni, de azt azért elmondhatjuk, ugye, hogy azért a powerhouse-ok, ahogy mondanánk szépen angolosan, ugye, tehát az igazán nagy csapatok azért elég rendesen bekezdtek, tehát kitömték itt az ellenfeleiket. Ebben azért van olyan is, aminek kevésbé örülünk, ugye a tegnapi mérkőzésen Komóban például ugye az RB Leipzig az 4-1-es vereséget szenvedett, annak annyira nem örülünk, hogy nem örülünk Willi Orbánnal a soraiban. A Bayern München 5-0-ra tömte ki a Bodø Glimtet.
2: Ráadásul 0-0-ás fél időben.
1: Így van, ez egészen döbbenetes, rájtogott a kapuscsere. Okozta a problémát, vagy okozhatta? Mit gondolsz?
2: Igen, sérülés miatt történt egy kapuscsere, és az volt az érdekes az egészben, hogy már a tartalék kapus, aki beállt, ő is valami lekötött kézzel öltözködött, szóval hogy lehetett látni, hogy ő sem teljesen egészséges, akkor már azért érezni lehetett, hogy ott az a másik
1: kapuskéznél, hát ez egy elég merész
2: talán nem is egy sarkosan, de azért érződött, hogy szerintem nem nagyon örül, általában az edzők nem örülnek a kényszerű kapuscserének, de amikor a cserekapus sem teljesen egészséges, akkor azért az előrvet némi kérdőjeleket. De hát én továbbra is a Komóval kapcsolatban kifogytam a jelzőkből, tehát egész egyszerűen elképesztő, hogy itt az ember mindig gondolkodik, hogy most olasz bajnokság, német bajnokság, vagy azért az RB Leipzig azért egy komoly Bundesliga csapat. Még úgy benne volt az emberbe, hogy talán egy döntetlen, vagy egy tényleg egy kiélezett mérkőzés, de hát a Komó lehengerlő, tehát egész egyszerűen elképesztő, BL újoncként, szóval nem, tényleg nem talál
1: az ember. Lesz meglepetés csapat a sorozatnak, azt mondod?
2: Hát
1: még ez
2: eleve a Komó egy meglepetés csapat számomra, szóval tényleg ugye a Juventust is lesöpörte a BL induló pozícióból, évek óta elképesztő módon teljesít az olasz bajnokságban, és hát most már nemzetközi szinten is letette névjegyét, tehát tényleg.
1: Jó, hát ezt is régóta mondjuk, ugye, hogy nagyon nagy szükség lenne ugye egy jó, jobb minőségű olasz bajnokságra, jó olasz csapatokra, ugye a nemzetközi porondon. Azért az elmúlt években láttuk, hogy elég nagy volt ott a bukdácsolás, tehát, de nyilván mondjuk pont nem a Komótól vártuk a feltámadást.
2: Hát, igen, és ez a semmiből jött, tehát gyakorlatilag azért a Komó tradicionálisan is Széria B és A között ingázott sokat, aztán ugye most Szériába bekerült, egy megállta a helyét, most már nemzetközi kupa, szóval én azt mondom, hogy Cesc Fabregasból nagyon-nagyon komoly edző lesz, tehát ez a spanyol iskola továbbra is, és tényleg olyan Olaszország stílusához képest meglepően látványos és kreatív, szinte már spanyolos futballt is játszik ez a csapat, ami eredménnyel is párosul, úgyhogy tényleg csak a legmagasabb szinten lehet beszélni.
1: Egyébként a Napoli is markánsan hely, tehát oké, hogy otthon fogadta az Arzenál, de hát azért mégiscsak az Arzenált fogadta, tehát az a BL sorozat egyik nagy esélyes, hogy a tavalyi teljesítménye nyomán, úgyhogy mindössze egy volt kaptak otthon.
2: Hát igen, viszont ott úgy vagyok vele, hogy nekem Napoli azért az egy bevehetetlen erőd legyen. Tehát ott van 60 ezer fanatikus néző,
1: ugye
2: Maradona szelleme a stadion biztos, felett, persze. És én azért egy döntetlen kinéztem volna legalább a Napoliból, Viszont Real Madrid Inter is 2-1 szoros mérkőzés, José Mourinho örülhetett volt csapata ellen. Szóval sok érdekesség volt, de hát továbbra is azt mondom, hogy ez a fajta lebonyolítás az utolsó pillanatokig ugyan tartogat izgalmat, de azért valójában a legjobb csapatok benne lesznek a 24-ben, tehát az nem kérdés számomra.
1: Persze, hát végül is ezt most már láttuk, leteszteltük ugye ezt a rendszert, ezt a nevezzük is svájci szisztémát, hogy nagyjából mégis mi a helyzet. Azt is kitárgyaltuk, hogy leginkább az mindenképpen előnye az elmúlt évekhez képest, mert a sorozatot, vagy az újjáalakítást megelőző időszakhoz képest, hogy ezért az ősz jóval izgalmasabb összecsapásokat tartogat, meg vannak benne izgalmasabb meccsek, de azt már látjuk, hogy azért a végelszámolásnál tényleg csak a nagyok tudnak oda kerülni, valószínűleg ugye ők bírják többnyire kispaddal, ott van meg az a fajta mélysége a csapatoknak, hogy adott esetben akár a tavaszra elfáradást, vagy a sérüléseket, vagy a feltámadást is jobban tudják időzíteni, tehát ez egészen egyértelmű, de hogy még azért a nagy kitömésekről is azért váltsunk egy pár szót, ugye hát a Paris Saint-Germain 6-1-jel hagyta ott szerencsétlen Slovan Bratislava. Nyilván azért ez reális ez a különbség.
2: Egyrésztről ott nagyon nagy a különbség, másrésztről azért annak örültünk, hogy a Dunaszerdahely elverte bajnoki mérkőzésen előtte néhány nappal, tehát egy fantasztikus hangulatú mérkőzésen, és tényleg meggyőző játékot nyújtott a DAC.

0: vagyis hát szlovák szempontból sajnos nekünk ez semmi problémát nem okoz, de azért ez benne volt a levegőben.
1: A Barcelona ugye 5-1-jel kezdett hát a Feyenoordnál, tehát az abszolút benne volt, de érdekes azért Hansi Flick ettől függetlenül nem volt 100%-ig elégedett, ugye azt mondta, hogy elől még mindig volna tennivalója ennek pont a csapatnak.
0: Mert én meg pont azt hiányom a Barcelonát, hogy nem hoznak meccsetlen nullára. Tehát pont inkább azt nézem, hogy ahhoz képest, hogy milyen elképesztő fölényben vannak, ahhoz képest sok gólt kapnak. Uh-huh. Most is egy eléggé elkerülhető, már ugyan szép akcióból kapta gólt. Na de hogy elölérheti kritika ezt a csapatot, amelyik tényleg ötösével szerző gólokat, és olyan gólokat, hogy az valami csoda, na mindegy, az érdekes.
1: Na, hát szóval a nagyokról, a legtöbbjükről, persze nem mindegyikről ejtettünk szót, most akkor kicsit forduljunk rá azokra, amelyben volt magyar érdekeltség, és hál' Istennek egyre több, ugye akkor elsősorban ki kell emelnünk természetesen a Liverpoolt, és különösképpen ki kell emelnünk, de azt gondolom, Szoboszlai Dominikát. Annál is inkább, mert azért az szerintem nagyon fontos, hogy az egyik legkellemetlenebb csapat ellen sikerült ráadásból ugye fordítással megnyerni ezt a mérkőzést az Atletico Madrid ellen otthon a Liverpoolnak, és ugye hát az külön szívet melengető, és mint a hájjal kenegetnének minket, ugye, hogy Szoboszlai Dominikát választották a mérkőzés legjobbjának. Ugye itt vitatkoztunk egy picit az elmúlt napokban kollégákkal azon, mert ha nem vitatkoztunk, ők elmondták, én nem teljesen értettem egyet azzal, mert szerintem ez már túlontúl is maximalizmus, hogy hát Szoboszlai még nem volt, legalábbis ugye a bajnoki mérkőzések tekintetében nincs még annyira csúcsformában. Lehet, hogy volt két picit csendesebb mérkőzése azok után, ugye, hogy azt a nyitó mérkőzésen azért azt a sorsdöntő 11-es berúgta. De én azt gondolom, hogy aki ilyen formát tud mutatni egy Atletico Madrid ellen, ennyire vezéregyénisége tud lenni egy csapatnak, hát milyen formát akarunk még Szoboszlai Dominikát látni?
0: Ezzel a csúcsformával kapcsolatban ugye az ember mindig egy picit hát kérdőjelle gondol erre az egészre, mert...
1: Hát nézd, hát, ez egy hosszú szezon, tehát nem lehet azt várni mondani, minden tehát, mérkőzésen 100%-kor.
0: Igen, tehát ha mondjuk a Liverpool túljött ezen a liga szakaszon, és utána mondjuk a kieséses szakaszban teszem azt a négy közé rúgja csapatát, vagy továbbra is a hátán viszi gyakorlatilag a Liverpoolt, és első számú, hát úgymond szervezője a csapatnak, akkor lehet, hogy akkor mondhatjuk, hogy csúcsformában van. Arra nem is beszélve, hogy azért jönnek a Nemzetek Ligája mérkőzések, tehát a válogatottban is nagyon bízunk benne. Tehát szerintem nem feltétlenül szeptember elején kell csúcsformában lévő egy játékosnak, illetve mindig csúcsformában kell lenni, és azért hadd osszak meg annyi, hát most nem kulisszatitok, de én olasz kommentárral néztem ezt a találkozót, és hát folyamatosan és állandóan az olasz kommentátor is Szoboszlai Dominikát emelte ki, hogy hátán viszi a csapatot, szervezője a játéknak, kiemelték a pontrugásainak a veszélyességét, tehát azt önkéntelenül, még ha nem is 100%-osan értem az olasz nyelvű kommentátort, mondjuk felét, harmadát, de hát érezni, hogy az egész Liverpoolnak a játéka róla szól. Uh-huh. Tehát egy magyar játékosnak a neve 90 perc során legalább elhangzik 50-szer, 60-szor. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ennél többet már tényleg csak akkor válhatunk, hogyha mondjuk tényleg az aranylabda szavazáson odaér mondjuk az első 20-ba vagy 10-be. De hát ahhoz...
1: Egyszer fölkerül mondjuk a listára szinte, például.
0: Hát igen,
1: ugye?
0: Nyilván az a kezdés, igen. Majd esetleg beszélünk erről.
1: Én azt mindenképpen szerettem volna erről, majd térjünk ki, és szerintem lesz a későbbiekben még majd ennek jelentősége, meg akár további szakértőinket is bevonjuk ebbe a vitába, hogy kell, nem kell, mit jelent, csökkente egyáltalán ugye a fontosság az aranylabda szavazásnak, esette valamelyes, tényleg a Nimbus, a Prestige az elmúlt években azért volt néhány érdekes jelenet, meg bolykottálás, meg mit tudom én, micsoda, ugye emlékezünk vissza a Real Madrid távolmaradására, ugye Vinicius Junior meg nem választása kapcsán. Szóval nyilván körülnengi most már ezt a szavazást is sokféle fajta érzelem, de hogy vajon számít-e ott kellene lenni, és ez mennyiben határozza meg egy játékosnak a teljesítményét. De most még maradjunk talán a Bajnokok Ligájánál, meg maradjunk annál, amit te is mondasz, hogy én is azt érzékelem, és én is külföldi kollégákkal viszonylag sokszor váltok szót arról, hogy réges-régen túllépett Szoboszlai Dominik azon, ahogy mi egy pici hájoggal a szemünkön nézzük az ő teljesítményét innen, ugye a Premier League-ben, vagy éppen a Bajnokok Ligájában, hanem a nemzetközi szférában tekintenek rá már úgy, mint valóban ennek a egészen elképesztő történetű csapat egyik vagy jelen pillanatban majdhogy nem legmeghatározóbb játékosára. Szerintem ez a fantasztikus, hogy ide ért el Dominik.
0: Teljesen egyetértek, és én annak idején játékosként is, főleg amikor Finnországban töltöttem légiós évet, akkor én irigykedve néztem a finneket, hogy gyakorlatilag minden, elsősorban Litmanenről szólt, meg akkor Mikael Forssell is a Chelsea játékosa volt, és ott az üdítőre

0: reklámoktól kezdve a mosóporon át, az autókon át, folyamatosan mindenhol ők folytak a tévéből, rádióból, óriás plakátokról, és bármilyen szakmai vitába keveredtem finnországi játékossal, akkor mindig az volt az érv, hogy ott van a Barcelonában nekik Litmanen, és hát többet keres, mint Rivaldo, és ő egy nemzetközi klasszis. És álltunk ott magyarként, és nem volt különösebben adud erre, hogy nekünk nincs nemzetközi klasszisunk, hát ezt is elértük, és most én úgy gondolom, hogy Szoboszlai, hát talán még a Bajnokok Ligája szintéren valami nemzetközi siker hiányzik igazából a karrieréből, de hát 26 évesen még bőven előtt áll az élet, és még mindig nincsen a karrieré csúcsán, abban az meggyőződésem.
1: Én is ezt gondolom. Na, akkor még egy pár szót ejtsünk a többiekről. Ugye Varga Barnabás nem rúgott gólt, most már lassacskán így kell emlékezni. És elégedetlen is volt önmagával, annak ellenére egyébként, hogy az Atén nyert, tehát ez megint csak azt mutatja, és hát persze nagyon örültünk, hogy Vitális Milán és pályán volt. Mind a ketten megkezdték gyakorlatilag a Bajnokok Ligája szereplésüket. Tehát azért ez óriási dolog szerintem.
0: Igen, most rendhagyó módon hadd kezdjem Vitális Milánnal. Okay. Mindig, amikor Magyarországról kimegy egy légiós játékos, és főleg az NB1-ből, akkor általában egy 2-3 hónapos jó esetben, de általában fél éves periódus kell, hogy felvegye a ritmust, felvegye a légkört, és úgymond beszokja magát az aktuális csapatába. Hát Vitális Milán olyan zöggenőmentesen épült be ebbe az Alcatén középpályába, hogy valami döbbenes.
1: Mint Varga Barnabás, még tavaly tavasz, illetve idén tavasszal az előző szezonban.
0: Igen, teljesen igazad van, de talán Varga Barna az a típusú játékos, akit az először 20-30 percekre beállítasz, akkor is folyamatosan benne van a gól. Tehát ő az egész légköre olyan veszélyt teremt a 16-oson belül, hogy egy ilyen típusú játékosban én 100%-osan biztos voltam, hogy kulcsjátékos lesz. De Vitális Milán ugye nem kifejezetten gólerős játékosról beszélünk. Nem látványos igazából a játéka, viszont szakmailag rendkívül fontos szerepet tölt be egy rendszerben, mert egy csapatjátékot nem csak a góllövők meg a látványos gólpasszadó játékosok jelentik, hanem aki
1: az igazi őket.
0: Kiszolgáló munkát, meg az igazi futó munkát, védekező munkát, kuli munkát úgymond teljesíti a pályán. És én figyelem az összefoglalóit a mérkőzéseken, kifejezetten veszélyes a kapura, beveszik a játékba, nagyon sok akció rajta keresztül megy át, és ami még fontosabb, nagyon-nagyon komoly pass statisztikái vannak, tehát ő nem az a típusú játékos, aki hátul passzogat a belső védőkkel, hanem nagyon sok előre passz is van a játékában, és 90% feletti az átlag statisztikája jó passzok tekintetében, és több esetben volt olyan mérkőzés, ahol 95%-ig eljutott. Hát nem is tudom, ez mindig Kroos-ékon meg annak idején Xavi Iniesta-n álmultunk, amikor ilyen statisztikákat hozott. Úgyhogy nagyon-nagyon optimista vagyok vele szemben. Még annál sokkal többet teljesít, mint amennyit én vártam tőle a Győrben nyújtott teljesítmény alatt.
1: Jó, és hát értem szóval Varga Barnabás pedig ennek a csapatnak az abszolút sztárja. Igen, már most. Pontosan. Kollégáktól Görögországból is ezt a visszajelzést hallom, hogy már tavaly nagyon szerették, hogy a tavaly alatt mindig az előző idénynek a végét értem, amikor Euróbajnokok lettek, de ugye ebben az idényben pedig azt mondják, hogy már Eszterházi Marci szintjére kezd emelkedni a népszerűsége, még azért persze nyilván kell ehhez tenni, meg ha őt kérdeznek, nyilván ezt visszautasítaná maga szerénységével, de Varga Barnabás elképesztő formában van, ami azért is fantasztikus hír, mert rövidesen jönnek ugye a válogatott mérkőzések. Na aztán, aki tényleg hihetetlen dolgokat művelt, független attól, hogy 3-2-re kikapott a Borussia Dortmund otthonában a Villarreal, az Gulácsi Péter, és ugye a gólok ellenére is ódákat zengtek róla, mert nagyon sokan azt mondták, hogy ez 7-2 is lehetett volna ez a mérkőzés, hogyha Gulácsi nincs ilyen formában. Én nagyon örülök az ő harmad virágzásának, hogy is nevezhetnénk ezt, hiszen azért neki volt, valljuk meg a Lipcsében is egy a nagy sérülése utáni visszatérése, ugye egy posztharca, amit megnyert, ott hihetetlen módon újra sokszor lett a Bundesliga legjobb kapusa, és a többi, tehát én azt gondolom, hogy ezt nevezhetjük másodvirágzásnak, és ott, amikor véget ért a karrierje, akkor úgy tűnik, hogy egy fantasztikusat húzott, és a spanyol élvonalban ott van, és hasznos lehet.
0: Igen, hát egyrésztről szerencsés, mindig a kapusokat egy picit irigylem, hogy 36 évesen is nemzetközi szinten tudnak teljesíteni, úgyhogy nagyon szurkolok Gulácsi Petinek, és különösen óriási nagy dolog, hogy 4 teljesen a kispadon töltött mérkőzés után egyből bevethető, és gyakorlatilag a csapat a legjobbjává válik rögtön.
1: Tényleg fantasztikus. Természetesen ugye majd azért a többiekről is szót ejtünk, hiszen a Bajnokok Ligájáról még órákig tudnak beszélgetni, és fogunk is, és lesznek kitűnő vendégeink ma reggel is. Bánki Dodi véleményére is kíváncsiak vagyunk a magyarok szemszögéből, meg persze arra is, hogy vajon hogy készül majd a Ferencváros a következő megméretéseire, de itt lesz velünk a reggel folyamán Kemény Dénes is, illetve az is egy fantasztikus hír, képzeljétek el, hogy megvan az első magyar olimpiai kvótánk, ezúttal egyébként a paralimpiára. Ugye itt most az olimpiai és paralimpiai kvóták közül is az elsőről beszélünk. Rescsik Csaba világbajnoki ezüstérmet szerzett Magyarországnak. Ugye ez már abszolút a Los Angeles-i paralimpiára szól, ez most még az országnak szól, de ő az, aki ezt megnyerte. 10 méteres légpuskában zárt a második helyen, és hát ennek majd a fontosságáról, hogy egyáltalán elindul, hihetetlen nem felé, elindul az olimpiai kvalifikációs sorozat. Már Los Angeles felé befordulnak a versenyzők. Igen. Ez az ősz már arról szól, hogy megkezdik mind olimpikonjaink, mind paralimpikonjaink ugye a harcot, azt a tényleg kegyetlen harcot ugye az olimpiai szereplésért, lehetőségért, a kvótákért, úgyhogy majd ennek kapcsán beszélünk, természetesen megpróbáljuk elérni a még mindig Koreában tartózkodó Csabát, Resi Csabát, és valószínűleg Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, és elmondja, miért is olyan a nagyon fontos dolog ez. Úgyhogy érdemes lesz velünk tartani egészen 10 óráig a mai reggel folyamán itt a Nemzeti Sportrádió sportreggelében. Tegyetek így!
2: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: 25 éve történt az Egyesült Államok történetének legsúlyosabb terrortámadása. Kiégett egy lakás a fővárosban. Többfelé számíthatunk esőre. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Az energiaárakról, a migrációról és a következő 7 éves uniós költségvetésről is tárgyaltak a V4 országok kormányfői Pozsonyban. Magyar Péter miniszterelnök kijelentette, nem létezhet erős Közép-Európa, erős visegrádi országok nélkül. Azt is hangsúlyozta, hatékony Európai Unióra van szükség. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről. Az alakulatok bő egy hónapon át segítették a vízügyi szakemberek munkáját a fenékküszöb kiépítésénél. Magyar Péter miniszterelnök a múlt heti kormányzati tájékoztatón közölte, a paksi atomerőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. A Duna vízszintje megfelelő, az erőmű pedig teljes kapacitással termeli az áramot. A vállalkozói érdek helyett a közérdeket képviseli a közlekedésfejlesztésben a kormány, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a szaktárca célja a versenyképes közösségi közlekedés megteremtése, amely egyaránt modernizálja a vasutat és a települések tömegközlekedését. A kormány felülvizsgálja és átalakítja a TAO rendszert, hangsúlyozta a belügyminiszter. Posfai Gábor elmondta, a támogatás eredeti céljait, mint az utánpótlás nevelés, az ehhez tartozó infrastruktúra fejlesztése továbbra is ápolni kell, illetve többet kell fordítani iskolai és szabadidősportra. Kiégett egy lakás a főváros 14. kerületében. Az egyemeletes lakóház a Rákosfalva parkban gyulladt ki, közölte a katasztrófa védelem. A helyszínre mentő is érkezett. A tűzoltók megfékezték a lángokat, jelenleg az utómunkálatokat végzik. 25 éve történt az Egyesült Államok történetének legsúlyosabb terrortámadása. 2001. szeptember 11-én az Al-Qaida 4 repülőgépet térített el. 2 a New York-i világkereskedelmi központ ikertornyaiba csapódott, 1 a Pentagonba, 1 pedig Pennsylvániában zuhant le. A merényletekben mintegy 3000 ember halt meg. 2001. október 7-én az Egyesült Államok hadműveletet indított az Al-Qaida vezetője Osama Bin Laden ellen.
0: Közlekedés.
2: 4 személygépjármű ütközött össze a 13-as főúton az M1-es csomópontjának közelében. A 11-es kilométernél lezárták a félútpályát. Dolgoznak az 52-es főúton, Fülöpszállás és Solt között. A 35-östől az 51-es kilométerig. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra lehet számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55-55-605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Felhős, hűvös idő lesz. Estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északi és a nyugati ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, még délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten jóval magasabb, 30 fok feletti csúcsértékeket is mérhetünk. Este 13-20 fokra számíthatunk.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: 52 pontos vereséggel fejezte be a világbajnoki szereplését női kosárlabda válogatottunk. Kiütéses müncheni és manchesteri győzelem a labdarúgó bajnokok ligájában. 11 gólos sikerrel kezdte a Szeged a férfi kézilabda bajnokok ligáját. A Ferencváros nyerte a férfi jégkorong szuperkupát. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: Nem sikerült meglepetést okozni. A magyar női kosárlabda válogatott 108-56-ra kikapott a címvédő Egyesült Államoktól a berlini világbajnokság negyed döntőjében, így búcsúzott a VB-től, amelyen magyar csapat 40 év után jutott be újra a legjobb 8 közé. Az amerikaiak ellen csapatunk legeredményesebb játékosa Lelik Réka volt 12 ponttal, őt kérdezte Nyágúj Gergely.
4: Akárcsak legutóbb Japán, most az Egyesült Államok is kikapcsolta a két nagyemberünket, valakinek fel kellett lépni, és megint csak te volt a legponterősebb játékosunk. Tehát ez is kezésnek bizonyult. Pontosan tudtátok és tudtuk, hogy az Egyesült Államok milyen erős, és hát a lehető legjobban játszottak, ahogy tudnak.
5: Nagyon félénken kezdtük a mérkőzést, nem hittünk magunkba, feladták az első dobásainkat, és rákényszerítettek arra, hogy az első passzok után üresen legyünk és rádobjuk, és nagyon megilletődtünk, és ez rányomta tényleg az egész mérkőzésen a bélyegét. Nagyon sajnálom, hogy ebből nem tudtunk kilábalni és egy kicsit jobb képet mutatni, mert azt gondolom, hogy ez a nagy arányú különbség nem feltétlenül reális. Ennél tudunk mi sokkal jobban játszani, de ebből is majd tanulni fogunk.
4: És hát egy biztos, megint csak az összképet nézzük, 5 mérkőzés, 3 győzelem. A 2 évvel ezelőtti olimpiai bajnoktól és olimpiai ezüstérmestől kaptatok csak ki.
5: Nincs okunk búslakodni, hiszen már így is történelmet írtunk. Nagyon büszke vagyok a csapatra, hogy idáig eljutottunk. Azért sok minden kell ahhoz, hogy egy VB-n az ember a legjobb négybe tudjon jutni. Egy jó sorsolás, jó kereszt. Most bekaptuk a legnehezebb ellenfelet papíron. Nem volt egyszerű dolgunk, de nagy dolog volt ez ellen az USA ellen pályára lépni, hiszen tényleg világsztárokkal van tele. Büszkének kell lenni magunkra.
4: Egy kicsit azt a csibészséget és azt a vagányságot hiányoltam, amikor például bejött Jozabovics Kinga, és Iria fenn leesett a föld, és kezet nyújtott neki Kinga, és nem fogadta el. És utána Kinga azt mondta, hogy tudod, mit, akkor dobok egy triplát, de megjegyzed a nevem. Aztán Dulpan először kapott egy könyökös, majd ő inkább még jobban bekeményített. Tehát egy picit ezt hiányoltam az elejétől, hogy az a csibészség, ahogy mondtam is, tehát hogy úgy menjetek bele, hogy na meg tudjátok, mi az magyar virtus.
5: Pontosan nem hittük el, hogy nekünk itt van keresnivalónk, nagyon megilletődötten kezdtük, és sajnos ez olyan, mint egy dominó, hogy egyszer valakin látszódik, akkor ez egy dominószerűen átragad másokra is. Nagyon örülök, hogy a fiatalok kaptak lehetőséget, és ilyen szépen szálltak be. Fényes jövő áll előttük, építkezünk tovább.
4: Azt mondta Iványi Dalma, hogy nagyon fontos, hogy minél több magyar játékos külföldre szerződjön. Hivatalosan még nem tudtuk, nem tudjuk, hogy majd a Diósgyőri pályafutásodat hol folytat. Itt az adatközlő már azt mutatja, hogy Törökországban folytatod.
5: Igen, Törökországban fogom folytatni, ez igaz, majd a napokban fognak remélhetőleg bejelenteni. Mindenkinek szüksége lenne arra, hogy egy jó bajnokságban játszon, egy kompetitív bajnokságban, nemzetköziben, hiszen ott lehet igazán megtapasztalni a bőrén az embernek, hogy miről van itt szó. A magyar bajnokságban jelenleg 2 csapatunk lesz nemzetköziben, ami eléggé sokat mond. Minél többen vagyunk kint külföldön, szerintem annál jobb, annál többféle tapasztalatot tudunk begyűjteni, annál nehezebb is majd egy kicsit összerakni a darabokat a legóban, de szerintem kosárlabdázunk már elég ideje, hogy ez ne okozzon nehézséget.
3: A 12 pontos Lelik Réka mellett Török Ágnes jutott még 10 pont fölé, ő 11-et dobott az Egyesült Államok ellen, vele is Nyágúj Gergely beszélgetett.
4: Nagyon jól jöttél be a mérkőzésbe, te voltál a csapat másik legeredményesebb tagja, hogy amikor egy kicsit fel kellett rázni a csapatot, mert mondjuk hullámvölgyben voltak, hogy jókor vállaltál a jó dobásokat, ettől függetlenül nyilvánvaló, hogy az Egyesült Államok mind egyénileg, mind csapatban azért előttünk jár. Milyen most így a szájíz utólag, hiszen megint csak 5 meccset játszottatok, sok csapat ez elcserélte volna veletek, és 3-at megnyertetek. Tehát ez egy nagyon-nagyon pozitív és emlékezetes világbajnokság lesz.
6: Egy ilyen vereség után, pár perccel a lefújás után még azért nehéz határtalanul boldognak lenni, de én azt gondolom, hogy szépen ez az egész leül mindenkiben, és az elmúlt bő egy hét így leülepszik, akkor már csak is a hála és a boldogság és az öröm marad bennünk. Ez a társaság óriási dolgot ért el. A mesre visszatérve én, ahogy mondtad, igyekeztem felezni a társaságot. Bennem is nagyon az volt, ami szerintem egyébként mindenkiben, hogy meg akartuk mutatni, hogy nekünk igenis itt a helyünk a nyolcban, és kicsit meg akartuk rángatni az oroszlán bajszát. Óriási minőségbeli különbségek vannak a két játékos állomány között. Ennek ellenére azt gondolom, hogy mindenki az a visz magából valamit, mit tudott megcsinálni egy amerikai válogatottan, és mit nem tudott megcsinálni. Ez egy jó alapot ad arra, hogy majd legközelebb, még közelebb próbáljunk kerülni egy hasonlóan top csapathoz. Visszatérve az egész VB-re, csak a hála és a szeretet egy óriási menetelés volt, és nagyon büszke vagyok mindenkire.
4: Hogyan tovább, hiszen az élet megy tovább, és gondolom most azért lesz majd pár nap pihenő, mindenki visszatér a klubjaihoz, de hát azért 2026, most már végét írjuk, 2028-ban olimpiát rendeznek.
6: Most, ahogy ez a fejezet bezárult, már minden következő válogatott meccs és minden következő lépés az egy lépés az olimpia felé. Előtte van egy Európa-bajnokság, ahol jól kell szerepelnünk, és le fogjuk tenni a névjegyünket, és az pedig egy állomás ugye Los Angeles felé.
4: Mi az, amit te személy szerint hazaviszel ebből a bő egy hétből, hiszen a három lehet, hogy nálunk magasabban jegyzett, de úgymond verhető ellenfelet, azért azt gondolom, hogy az egész mérkőzéseket kézben tartva megvertétek. Van egy olyan minőségi javulás a magyar csapat házatáján, ami jó lehet, és ez a csapat, bárki bárhonnan jött, bármelyik klubcsapatból, fantasztikus kohéziót mutatott.
6: Két dolog volt a sikernek a kulcsa, az egyik a rutin, a nemzetközi rutin, ami nyilván az évek alatt tud csak felgyűlni, és most, hogy a társaságnak a magja 27, 8 és 9 évesek, most érett meg erre, illetve a mentális stabilitás, az, hogy most már egy szoros meccsnek nem az volt a vége, hogy elizgultuk, az, hogy leadtuk az elejét, és a végén kikaptunk, hanem többször is meg tudtuk mutatni, hogy egy szoros meccsből mentálisan mi tudunk felülkerekedni, és így behúztuk mindent, amit kellett.
3: A magyar női kosárlabda válogatottból Török Ágnest hallották.
1: Nemzeti Sport Krónika.
3: 6 mérkőzéssel zárult a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszának első fordulója. A Leipzig 4-1-re alul maradt a BL újonc olasz Como otthonában, a lipcseieknél Willi Orbán végigjátszotta a meccset. A másik német csapat, a Bayern München 5-0-ra kiütötte az Allianz Arénában a norvég Bodø Glimt együttesét. A Manchester United az Old Traffordon múlta fölül 4-0-ra a bajnokok ligájában szintén újonc Azeri Szabak csapatát. A francia Lens a Slavia elleni 3-2-es győzelmével ért az a Prágából. A holland PSV Eindhoven nem bírt a vendég ukrán Shakhtar Donetskkel, csak úgy, mint Isztambulban a török Fenerbahce az olasz Rómával. Mindkét összecsapás 1-1-es döntetlennel ért véget.
1: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: A Szeged hazai pályán magabiztosan 42-31-re verte a svéd Christian Stad együttesét a férfi kézilabda bajnokok ligája első csoportkörének első fordulójában. A szegediek sikeréből Lukács Péter 5 góllal vette ki részét, az irányítót Németh Kornél szólaltatta meg.
7: Se megilletődöttség, se lámpalás, se semmit nem láttam a játékodon, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne Kékmezben, a PIK Arénában BL meccset játszani.
8: Örülök, hogy ilyen nagy arányban tudtunk nyerni. A meccs előtt azért volt bennem izgatottság, nagyon vártam ezt a pillanatot, hogy bemutatkozzak itt. A PIK Arénában a első BL meccsemen, köszönjük a szurkolást, nagyon jó hangulatot varázsoltak ide a szurkolók, és tényleg örülök, hogy jól sikerült.
7: Összességében ilyen erődemonstrációnak tűnt ez, főleg az első félidei védekezéssel csírájában elfolytattatok, azért szerintem ez ennél egy jobb csapat, mint amit tudott mutatni, de nem engedtetek nekik többet. Mennyire értesz ezzel egyet?
8: A Christian Stad nagyon jó csapat, nagyon jól felkészültünk belőlük, kemény védekezésünk volt, amiből sok könnyű gólt tudtunk lőni, ami nagyon fontos volt számunkra, és a támadás is jól működött. Így tudtuk kialakítani ezt nagyobb arányú sikert, és tényleg az első fél időben is. A technikai hibák is elég jól néztek ki az első fél időben, a másodikban talán már több hiba adódott.
7: Addigra már gyakorlatilag megnyertétek a meccset.
8: Igen, de nem szabad kiengednünk, tényleg fontos az, hogy minél több góllal nyerjünk, még a végén nagyon sok múlhat ezen a pár gólom.
7: Összességében már még nem túl hosszú ideje vagy itt, de hogy érzed magad? Úgy kezdtük, hogy Kékmezben, akkor tényleg hadd kérdezzem így, hogy közönséggel együtt ünnepelni, pacsírozni, ciao bellára táncolni, amit ugye szokás győzelmi rituálé.
8: Nagyon jól érzem magam, köszönöm. Egyre gyorsabban megy a beilleszkedésem, nagyon sokat segítenek nekem a csapattársak és a stábtagok is. Örülök, hogy a szegedi közönséggel is egyelőre megtaláltam a közös hangot, és nagyon hálás vagyok a buzításukért. Azon vagyok, hogy fejlődjek, és mindent kiadjak magamból minden meccsem.
3: Lukács Péter után a Szeged férfi kézilabda csapatának rutinos kapusát, Mikler Rolandot is interjúra kérte Németh Kornél.
7: A PIK Szeged elnyűhetetlen örök ifjú kapusa Mikler Roland. Honnan van főleg belülről kitartás, motiváció, energia, hogy a nem tudom 12-et csak itt Szegeden. Összességében meg sem merem számolni, amióta ismerjük egymást, hogy melyik szezont kezdett.
8: Van, szerintem ez idáig is ez volt. Éhesnek maradni?
7: Na, ahogy bejöttél a második fél időre, ez látszott. Hát olyan védésekkel csak
8: nem. Igen, az nem volt a legkedvesebb periódus, az a második, mikor már mindenki elengedte szinte a gyeplőt. De vannak ilyen mérkőzések is, úgyhogy építkeznünk kell nekünk, szerintem ennek a csapatnak az a legfontosabbja, hogy a rutinosok, meg a fiatalok, akik meg még azért a rutinnal adósak, azok minél több lehetőséget kapjanak, és most megvolt az a lehetőség, hogy belecseréljünk, így a hibák is természetesen jöhetnek, de szerintem nem gond.
7: Erődemonstráció volt ez a meccs, azért ezt a svéd csapatot komolyabbnak gondoltuk, de hát védekezés bolyat tettetek le az asztalra, mondom én kívülről, amiben szerintem hibát nem nagyon lehet találni.
8: Hát igen, szerintem is az első fél idő azért az egy nagyon-nagyon meghatározó volt, így kell játszanunk, aztán a második tényleg arról szólt, hogy minél több lehetőséget kapjanak a fiatalok.
7: Mennyire kell őket terelgetni? Gondolok itt mondjuk Csörgő Kristófra, aki oké, játszott már egy-két komolyabb hangulatú meccset, de azért ez nagy csarnok, nagy közönség. A végén, amikor a csávó válaszol, azért akkor itt táncolni is kell egy kicsit.
8: Szerintem vagányságból nincsen hiány. Azért az ilyen meccsek meg az első BL meccs, nekem a 16. BL szezonom. Azért ott persze, hát izgul az ember.
7: Meg első randit, ha jól sikerül,
8: igen,
7: ugyebár.
8: Akkor már lassan unokáim is lehetnének. De viccet félretéve igen, tehát nekik azért még rengeteg ilyen mérkőzés kell játszani ahhoz, hogy bele vagányosodjanak, vagy
7: beleérjenek, mint kiskutya az ugatásban.
8: Igen, így van. Ez a jó, hogy itt viszont játszottak.
3: A Szeged férfi kézilabda csapatának kapusát Mikler Rolandot hallották. A Ferencváros nyerte a férfi jégkorong szuperkupát, miután a Tüskecsarnokban rendezett találkozón a Magyar Kupa győztes FTC 3-2-re jobbnak bizonyult a magyar bajnok Budapest Jégkorong Akadémiánál. Az Európa bajnoki címvédő Érdi Mária a tegnapi három futamot követően megőrizte 6. helyét a vitorlázó Ilka 6-os hajóosztály írországi világbajnokságán. A 28 éves világ és Európa bajnok versenyző elsőre egy 25. helyet szerzett, ezt követően azonban egy 4., valamint egy 10. helyjel javított, így összetettben továbbra is a 6. pozícióban található. Megvan Magyarország első kvótája a 2028-as Los Angeles-i paralimpiára. Rescsik Csaba ugyanis ezüstérmet nyert kategóriájában a dél-koreai parasportlövő világbajnokságon. A párizsi játékokon 5. végzett sportolónak a 10 méteres légpuska számban szerzett 2. helyeért közvetlen indulási jogot. A svájci Stefan Küng volt a leggyorsabb a spanyol országúti kerékpáros körverseny a Vuelta España 18. szakaszán a 32 kilométeres egyéni időfutamon. Walter Attila 64.-ként ért célba, összetettben továbbra is a spanyol Enric Mas vezet, Walter az 55. helyen áll. Ma megkezdődik a vasárnapig tartó atlétikai világdöntő a budapesti Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A versenyeket az M4 Sport élőben közvetíti, és a Nemzeti Sportrádió is tudósít az eseményről. Műsorunk végén köszöni figyelmüket a szerkesztő Fejér Balázs. Adásunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. A zene után folytatódik a Sportreggel itt a Nemzeti Sportrádióban.
9: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
9: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez itt a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Csisztu Zsuzsa és Bene Ferenc. A 30-szoros válogatott gazdag Daniel a napokban az észak-amerikai profi labdarúgó ligában szereplő New England Revolution labdarúgó csapatához igazolt, majd ebben a fordulóban győztes gólt szerzett. A részletekről Tóth Márkóval beszélgetett.
2: Hát azt láttuk az ügynökömmel, hogy a helyzetem az igazából nem sokat változik a Columbusban, hiába a válogatott szünet után azért egész jó formában voltam, sikerült gólokat szereznem. Úgyhogy elkezdtünk azon dolgozni, hogy hát ha egy másik csapatba tudok kerülni, ahol több játék lehetőséghez jutok, jobban megbecsülnek. Így jött képbe a New England, és igazából így kerültem ide.
3: Beszéltél arról is korábban, még azt hiszem talán idén, de biztos, hogy az előző esztendőben is megerősítette egy interjúban, hogy nagyon szerettek Amerikában élni. Talán volt egy olyan utalásod is, hogyha reális akarsz lenni, akkor alig ha mostanság közeledve, akkor még azt mondtad, közeledve a 30-hoz kapsz majd Európából visszautasíthatatlan ajánlatot. A visszatérés az sem most, sem az elmúlt években nem volt reális opció, akár Magyarországra, akár Európa más bajnokságaiba?
2: 2022-ben ugye volt az a nagyon kimagasló szezon, amikor több mint 20 gólt rúgtam a bajnokságban, akkor került szóba, hogy Európába tudnék visszamenni, de aztán végül is a Philadelphiától nagyon jó ajánlatot kaptam, amit elfogadtunk. Igazából egyáltalán nem bánom, én is és a családom is nagyon szeretünk itt élni Amerikában, ahogy te is mondtad. Ugye most egy új városba kerülünk, de amit eddig láttunk Bostonból, az nagyon tetszett nekünk, úgyhogy én szerintem itt is nagyon jól fogjuk magunkat érezni.
3: Azt így utólag elárulhatod esetleg, hogy alapvetően akkor topliga került szóba, vagy alacsonyabb szintű, de mondjuk a magyarnál erősebb európai bajnokság, mint a visszatérés lehetősége? Netán konkrétan Magyarország, mint célállomás?
2: Nem, Magyarországról igazából, amióta eljöttem az NBA-ből, nem voltam kapcsolatban klubokkal. Igen, ez a Magyar Ligánál egy erősebb liga, de nem topliga.
3: Philadelphiában gyakorlatilag klublegenda lettél 4 év alatt, ezt mondhatjuk nyugodtan, több rekordot is felállítottál a klubnál. A Columbusnál viszont már kevésbé alakultak jól a dolgaid, erről te magad is beszéltél, alapvetően a statisztikáid is ezt mutatják. Hogy élted meg azt az időszakot?
2: Hát nyilván egy sokkal nehezebb időszak volt a Philadelphiához képest. Philadelphia-ban ugye nagyon jól éreztem magam, jöttek a gólok folyamatosan, igazából nem is nagyon volt olyan, hogy mondjuk mély ponton vagy rossz formában lettem volna. Ehhez képest Columbusban ugye nem kezdtem olyan jól, nem tudtam az első meccsiken gólt szerezni, aztán kicsit nagy nyomást tettem magamra, ami nyilván nem segített. Nehezebb időszak volt, de azt gondolom, hogy még azért azt mondhatom, hogy szerencsés vagyok, hogy így 29-30 éves koromban éltem meg az első ilyen mélypontot talán a karrierembe, úgyhogy próbálok belőle kijönni, aztán egyelőre ez a New Englandi kaland jól indult, úgyhogy reméljük a folytatás is ugyanilyen jó lesz.
3: Ha már mondtad, hogy jól indult a New Englandi kaland, még egy mondat erejéig visszatérve ez a győztes gólhoz, összességében a közösségen mit éreztél, ők mennyire tudták veled megélni azt a pillanatot, hogy új játékosként gyakorlatilag néhány nappal a bejelentés után rögtön győztes gólt szereztél, láttam ott a Carles Hill nagyon ölelgetett például a gólt követően, szóval mit gondolsz így akár a beilleszkedésednek, akár a lelki világodnak, akár mondjuk annak, ahogyan a csapattársak néznek rád és elfogadnak, mennyit tesz ez a találat?
2: Amióta megérkeztem, azt érzem, hogy nagyon örülnek, hogy itt vagyok, mind a csapattársak, mind az edzőstáb. Nyilván ez jól esik nagyon, és segíti az önbizalmát egy játékosnak. Az, hogy tegnap győztes gólt tudtam szerezni, nyilván az is egy pozitív irányba viszi ezt még inkább, úgyhogy én igazából nagyon pozitívan látom egyelőre a jövőt.
3: A New England a harmadik helyen áll a keleti főcsoportban. Mit gondolsz, mi lehet a reális célkitűzés a csapatnak erre az idényre? Nem akarom kerülgetni a forrókását. Bajnoki címről például beszélnek New Englandben?
2: Igen, hát ugye egy fiatal csapatunk van, rengeteg olyan játékos van, aki a Márkóval dolgozott például az utánpótlás válogatottba. Vagyunk egy páran, akik idősebbek, úgyhogy ugye a balanszot próbálják a keretben megtalálni. A szezon eddig jól alakult a csapatnak. Én azt látom egyébként, hogy van kvalitás a csapatban olyan irányba, hogy akár a playoffban is meccseket tudjunk nyerni. azt gondolom, hogy azért türelmesnek kell lennünk, de benne van a csapatban akár, hogy egy jó playoff kifutása legyen, és igazából ott bármi történhet.
3: Éveken keresztül gyakorlatilag biztosra lehető volt, hogy kerethirdetésről kerethirdetésre ott leszel a magyar válogatott összeállításában. Legutóbb viszont tavaly nyáron a svédek elleni felkészülési meccsen szerepeltél. Mennyire van a fejedben a visszatérés gondolata, mennyire motiváló tényező ez még most a mindennapokban, vagy hogyan gondolsz egyáltalán a válogatottra jelenleg?
2: Hát őszintén szóval nem sokat gondoltam erre jelenleg, igazából csak magammal szerettem volna, vagy szeretnék foglalkozni továbbra is, hogy megtaláljam a jó formámat, aztán igazából, hogyha sikerül úgy teljesíteni, mondjuk Philadelphiában, akkor lehet erről gondolkozni, megbeszélni szerintem.
3: Na már Koroszival beszéltél egyébként mostanság, akár általánosságban, akár arról, mi kellett az újabb meghívóhoz, vagy hogy mit szól például ez az átigazolásodhoz?
2: Nem.
3: Beszéljünk még egy picit a magyar vonalon maradva. A Honvéd, amiben bemutatkoztál és többi NB1-es játékos lettél, újra az élvonalban szerepel. Mennyire van lehetőséged Amerikából követni az NB1-et, akár konkrétan a Honvédot?
2: Igen, nagyon örülök neki, hogy visszajutottak. Próbálom nézni a meccseiket, azért nyilván az időeltődés miatt néha, meg az edzések miatt néha nehézkes, az eredményeket azt mindig nézem. Volt egy-két meccsük is, amit tudtam nézni, illetve más NB1-es meccseket is szoktam, azért más csapatokban is vannak barátaim, úgyhogy azért követem az otthoni dolgokat.
3: Tudsz esetleg felidézni olyat az eddigi idényből, ami a legjobban tetszett, a leginkább meglepett, vagy ami így megmaradt ebből az új NB1-es idényből? Ha már azt mondod, hogy követed, ami talán önmagában is óriási dolog, így ekkora távolságból, meg ilyen időeltolódással.
2: Igen, persze. Igazából Vasas meccseket szoktam nézni, ugye a Costa Márk miatt, Paks meccseket, a Vécsei Bálint miatt, illetve hát nyilván a Honvédot. Nagyon tetszik, ahogy a Honvéd a fiatalokhoz nyúl. És játszanak, sokszor ugye szerencsétlenek voltak itt a meccs végén, buktak pontokat, de mondom még egyszer, nagyon örülök neki, hogy ott vannak újra az első osztályban, és szurkolok nekik nagyon, hogy egy jó szezonok legyen, és ott is tudjanak maradni.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az észak-amerikai profi labdarúgóligában szereplő New England Revolution-ban futballozó gazdag Dániellel Tóth Márkó beszélgetését hallhattuk.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Diák Kristóf megkezdi a hajrát! Nincsen francia, aki lehajrázza őt! Meg fogja nyerni Milan Kristóf! Még kell egy kicsi Milan Kristóf olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
0: Hajrá, hajrá! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok, jó reggelt kívánok! 7 óra, 6 perc van, szeptember 11-én, pénteken, és egész reggel itt vagyunk már 6 órától kezdve, Bene Ferivel. Szia, Feri, jó reggelt!
2: És Csisztu Zsuzsival, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, és hát az első óránkat ugye nagyban kitöltötte a labdarúgó bajnokok ligájának, ugye első nagy nyitó napja, gyakorlatilag minden csapat pályára lépett, nagyjából lehet látni, lehetett érzékelni az erőviszonyokat, de azért érdemes a nemzetközi platformról független attól, nagyon sokat beszéltünk ugye a magyar játékosok tényleg hatható szerepléséről, és az is örvendetes, szerintem itt nem arról van most már szó, hogy ott vannak a csapatban, meg kispadon, meg esetleg becserélik-e, hanem aktív szerepet játszanak ezek a magyar játékosok tulajdonképpen ezeknek a komoly csapatoknak ugye a BL szereplésében. És aztán persze nyilván a magyar játékosoktól érdemes egy kicsit még hátrébb húzni olyan szempontból a vonalainkat, hogy megnézzük, hogy mi minden történik ezen túlmenően a Magyar Sport házatáján, mert már az előző fél órában is ugye említettünk arról, hogy óriási öröm, hogy megvan a magyar olimpiai és paralimpia csapat, tehát mondhatnám azt is, hogy a kettőnek együtt az első kvótája a 2028-as Los Angeles-i olimpiára és paralimpiába. Rescsik Csaba világbajnoki ezüstérmet szerzett a 10 méteres légpuskában a dél-koreai világbajnokságon. A parasportlövő világbajnokságról beszélünk, és ezzel az eredménnyel megszerezte nem személyre szólóan, hanem Magyarország számára az első kvótát, ugye a 2028-as Los Angeles-i paralimpiai játékokra. Ugye ez egyben az első kvótánk is, hiszen ugye még hivatalosan olimpiai kvóta nincsen. Ennek kapcsán, meg annak a hogy persze közben számos nemzetközi para esemény is zajlik. Szeretnénk megkérdezni, hogy mennyire izgalmas szezon kezdete ez ilyen tekintetben, és hát a legméltóbb válasz adó erre természetesen Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, aki itt van velünk a vonalban. Szia, Laci, jó reggelt!
3: Jó reggelt, szervusztok! Köszönöm jó. Szépen a meghívásotokat a műsorba.
1: Szívből.
3: Ma sportolók nevében is.
1: Szívből gratulálunk, Rescsik Csaba csodálatos kvóta szerzéséhez.
2: Hát, csaminak, gratulálunk.
1: Igen. Na, szóval ez tényleg nagy dolog, és nyilván az elsőre az ember mindig nagyon fölkapja a fejét, aztán elindulunk egy sorozattal, ami persze mind a ugye, parasportolóink, mind pedig ugye olimpikai jelöltjeink vonatkozásában egészen Los Angelesig tart. Én még emészgeltem ezt a dolgot, gyerekek, hogy 2026 nyarát éppen a hátunk mögött hagytuk, és már elindul ez a sorozat. De ez így van, ugye, Laci? Tehát nálatok is ez egy hosszú menetelés lesz, úgy kell erre gondolnunk?
3: Igen, a paralimpia műsorán 23 sportág fog szerepelni 28 augusztusában, és 1-2-ben már elindult a kvalifikáció paralovaglásban, triatlonban, vagy éppen a sportlövészetben, ami ugye most ezt a szép eredményt hozta, és aztán szépen becsatlakoznak a többiek is, 27-ben már mindenhol, az összes sportágban, a legtöbben 27-ben le is zárul egyébként, de vannak olyan sportágak, ahol még 28 elején, 28 közepén is vannak kvalifikációs versenyek, és aztán valamikor 28 májusában, júniusában fogjuk tudni mi, a paralimpiai csapat kimondani azt, hogy végül is összesen hány kvótánk lesz. 39 sportolónk volt Párizsban, nyilván az a cél, hogy ezt felülmúljuk.
2: Egy szinte hihetetlennek tűnik, hogy nekem 2028 még annyira távol van, főleg ugye augusztusa, hogy nem is gondolok én az olimpiára, tehát nincs meg az az érzésem. De azért
1: sokan vannak ezzel így.
2: Igen, de azért ti már szinte olimpiai lázban égtek, mert azért a következő majdnem két év azért ez nagyon komoly munkával telik, és elő kell készíteni azt, hogy ott az olimpikonjaink sikere szerepeljenek. Kicsit be tudnál ebbe avatni, hogy azért nem értek annyira rá, hogy legyintsünk csak így az időben.
3: Hát azért ez a láz még nem annyira heveny, még azért alacsony hőfokon van, de van természetesen, sőt, egy héttel ezelőtt jöttek haza a kollégáim Los Angelesből, mert a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság most szervezett egy olyan alkalmat, amikor bárki a világból, bármelyik paralimpiai bizottságnak a képviselői, a leendő csapatvezetők, vagy a bizottságok adott a nemzeti bizottságok képviselői részt vehettek egy bejáráson. Mi is ott voltunk, két kollégám úr, mint a a Paralimpiai Bizottság főtitkára, és Dániel itt a nemzetközi igazgatónk, aki majd a csapatvezetőnk, a Save the Mission lesz Los Angelesben, ők voltak kinn egy hetet. Ilyenkor elviszik őket az összes helyszínre, megmutatják, hogy hogy állnak az adott helyszínen az előkészületek, megmutatják a falut, amiből egyébként most kettő is lesz a paralimpián, a média központot, az utazási távolságokat, amik egyébként elképesztőek lesznek, tehát a paralimpiai faluból a kajakkenu pályára 2 óra az út. Úgyhogy nekünk ez komoly
1: fejfájásokat. Kis Péter Pál volt itt a vendégünk, ugye, pont egy héttel ezelőtt, úgyhogy akkor ezek szerint neki például, meg nyilván minden para kajakosnak vagy kenusnak ez egy nagy kihívás lesz.
3: Igen, úgyhogy ilyenkor már elkezdünk azon gondolkozni bizony, hogy megkockáztatjuk-e, hogy mindenkit a faluban hagyunk, vagy le kellenek olyan sportolók, akiknek nem a faluban fogunk szállást bérelni, mert egész egyszerűen az utazási távolságok miatt azt nem összehozható. Találkoztunk a kinti magyar főkonzulátusnak a képviselőivel, hiszen ne felejtsük, hogy Los Angeles környékén sok magyar van, vagy magyar származású ember, sokat generációs magyar, és mi arra kérjük, meg azt fogjuk megcsinálni, hogy ezeket az embereket mozgósítjuk annak érdekében, hogy jöjjenek ki a versenyekre szurkolni a magyaroknak. Szóval sok feladat van már most, de hát azért még van 2 év. Napra pontosan a paralimpiai időszakára szervezték ezt a bejárást a kinti szervezők. 32-34 fok volt.
1: Ezt akartam kérdezni. Hogy ezt? Nyilván ezt igen. Is akkor tudtátok tesztelni, hogy nagyjából milyen időjárási körülményekre készülhettek.
3: Igen, száraz forróság. Úgyhogy így állunk, úgyhogy két év, és egy nagy menet, ahogy ti mondjátok, de valóban egy sportvezetőnek, meg egy sportszervezetnek ilyenkor már 2 évre bőven elő kell nézni, sőt, csöndesen mondom nektek, hogy nekünk már Brisbane kapcsán, 2032 kapcsán is van dolgunk.
1: Biztos vagyok benne, ezt ugye a MOB-nál is tudjuk, sőt, hát ugye ott, amikor 1000 nap volt az olimpia kezdetéig Los Angelesig, már akkor volt kint küldöttség, és ugyanígy, ahogy ti is, ugye elkezdték föltérképezni a lehetőségeket, ugye az utazás feltételét, tehát az egyik legnagyobb kihívás lesz ugye ebben a töltött hatalmas metropoliszban, ugye megszervezni a közlekedést, és hogyan és mint, hiszen ugye nem jellemző az a fajta közösségi közlekedési kultúra, mint mondjuk például Párizsban volt, és a dugók vége láthatatlanak, úgyhogy ez is az egyik dolog, az időjárás nyilván a másik. Beszéljünk egy picit még a sportszakmáról, Laci. Csaba kvóta szerzése egyrészt benne volt-e, tervezett volt-e, meglepetése, illetve valamilyen szinten látod-e, hogy a csapat, a magyar paralimpiai csapat fő favorit versenyszámaiban jól állunk, tehát azokat a szinteket fogják-e majd hozni a versenyzők, vagy vannak-e esetleg akár új sportágban felbukkanó tehetségek?
3: Az a gyönyörű helyzet állt elő, ami talán még soha, hogy mind a 23 sportágban, amelyik a paralimpián szerepel, el tudtunk, vagy el fogunk tudni indulni a kvalifikáción.
1: Na, ez fantasztikus.
3: Ez óriási dolog, ez óriási dolog, így van. Pontosan tudjuk természetesen, hogy nem fogunk minden sportágban kijutni a paralimpiára. Sajnos főleg a csapatsportágokban pontosan tudjuk, hogy ez nem fog sikerülni, de természetesen nekiugrunk. 13 sportágban voltunk jelen Párizsban, akkor még csak 22 sportág volt, de abból 13-ban ott voltunk. Én nekem az az ambícióm, hogy most ezt 1-2-vel meg tudjuk növelni, és 14-ben, 15-ben jussunk ki a Los Angeles-i játékokra. A Csabi kvótája

0: érmet szerezzen a Los Angeles-i játékokon.
1: Fantasztikus, ugye azt tudjuk és figyeljük hosszú ideje, hogy azért a csapat legeredményesebb tagjai között, most sportágakra gondolok, nyilván ott vannak a paraúszóink, paraatlétáink mindenképpen, persze mások is, ugye asztali teniszben is remekelni szoktak a miénk, a vívásról nem is beszélve. A minap láthattuk, és én nagyon örültem és üdvözöltem, hogy Illés Fanni az Európa bajnokság újra bronzérmes lett. Egyrészt ez azt jelenti, ugye, hogy újra medencébe szállt, ezt nem tudtuk nála Párizs követően, hogy vajon itt tesz-e, ugye egy óriásit menetelt nyilván egy babavárás és egy kisfia megszületését követően a visszatérésével. Hogy látod, hogy a nagy esélyeseink ezekben a sportágban valóban hozhatják a világklasszis formát?
0: Az a derékhad, amelyik Tokióban megnyitotta a magyar sport parasport aranykorszakát, és aztán ezt Párizsban is csúcsra járatta, ennek a derékhadnak Los Angeles még ideális lesz. Eckler Luca, Kis Péter Pál, Papp Bianca, Konkoly Zsófi, Svita Csalexa, ők még csúcsformában lesznek, és jó és ideális életkorban lesznek Los Angelesben. Hozzájuk csatlakoznak a fiatalok, Reszcsik Csabi, említettük ugye, vagy említjük most leginkább, de Nádas Diannát és Mocsári Bencét, egy vívót és egy triatlonost mondtam hirtelen, hozzájuk csaphatjuk, és vannak az idősebb, minden bántás nélkül sportolóink, mint a Fanni. Valóban Fanni esetében még kérdéses volt, hogy kihúzza el Los Angelesig, bevállalja ezt a 4 éves ciklust, most úgy tűnik ugye az eredményei alapján, hogy erre jó esélye van, hogy ezt megcsinálja, és saját magában is bízhat. Úgyhogy egy nagyon jó mixünk lesz, sportolói mixünk lesz, amelyiknek nagyon szép eredményei lehetnek, hogyha nem jön közbe sérülés, ha nem jön közbe olyan dolog, amire nem számítunk, akkor a Los Angeles-i paralimpia még sikeresebb lesz, mint a párizsi, és hogy mondjak nektek egy olyat, ami mondjuk egy ambícióm, én azt szeretném, hogyha a paralimpián több érmet szereznénk, mint az olimpiai játékokon.
1: Hű! Ez tényleg komoly. És akkor úgy tűnik, hogy erre a csapat kezd összeállni. Ugye most már szóltunk az első megszerzett kvótáról, ugye Reszik Csaba jó voltából. Igazán azért ugye ezek a nagyon fontos világesemények azért a 2027-es esztendőben szökkennek majd szárba?
0: Döntően igen. Ugye a kvótaszerzési kvalifikációs versenyek azok pontosan ennek a logikája megegyezik a paralimpián az olimpiákkal. Világranglista takat állítanak föl minden sportágban, ide pontokat lehet szerezni. Van, ahol ezt világkupákon, tehát egy ilyen sorozatban lehet megszerezni. Van, ahol világbajnokságokon, Európa-bajnokságokon, amelyek kiemelt versenyeknek számítanak, és a pontszámuk azok magasabbak. De vannak mindenféle extra dolgok. Hogy mondjak nektek egy nagyon különleges dolgot. Az erőemelésben, a para erőemelésben nagyon pici százalékkal, de a para erőemelő nemzetközi szövetség az a kvalifikációs pontszámok közé emelte, mondom, pici százalékkal azt, hogy a versenyzőknek milyen az Instagram tevékenységük. Nem tévedek, Instagram tevékenység.
1: Ez nagyon kemény.
0: Mert azt mondja a Nemzetközi Szövetség, hogy az, hogy a kvalifikációban jó legyél, abba hozzátartozik a promóciója a sportágnak. Ha te sokat posztolsz, jó számokkal posztolsz, tehát sok követőd van, sok elérésed van, az az egész sportágnak jót tesz, és ezáltal emiatt díjaz téged, mint kvalifikációt résztvevő versenyzőt. Mondom, nem ezen múlik, semmi nem ezen múlik, de szerintem ez egy fontos dolog, hogy ez része lett a sportnak, hogy bizony nem elég jó eredményednek lenni, nem elég felkészülni, nem elég érmet nyerni, nem elég a világranglista csúcsán lenni, hanem azzal is foglalkoznod kell, hogy a sportágad egészét saját magadon keresztül azt népszerűsítsd, a globálisan népszerűsítsd. Szerintem nagyon izgalmas, és nekem nagyon tetszik egyébként.
1: Izgalmas.
2: Azért a szellemet kiengedték a palackból.
1: Szerintem is. Én is egy picit aggódom azért, de megint igen. Visszaköszön az, amit évek óta mondok, ugye akár a Mob Média Bizottságet vezetve is, hogy egyszerűen foglalkozni kell azért sportolók média felkészítésével. Tulajdonképpen a személyes márka építéssel is, ami egyértelműen ugye többről szól, mint a személyes márka építés, hát hiszen ilyenkor adott esetben nyilván a sportág

0: illetve annak a nemzetközi, hogy mondod, elérése is nőhet. Más kérdés, hogy azért ezeket az adatokat, meg az eléréseket, aki ebben egy picit benne van, tudja, hogy milyen úton, módon lehet manipulálni. Ettől vagyok én egy kicsit elkeseredett, hogy azért nem biztos, hogy mindig minden megfelel a valóságnak, de ezt most tegyük félre, mert abban meg valóban egyetértek, hogy a parasport megfelelő népszerűsítése, az emberi teljesítmények ilyen módon történő valós megmutatása szerintem rendkívül fontos. Mi is ezért beszélgettünk most veled, és Laci, szívből gratulálunk az első megszerzett kvótátokhoz, és bízunk benne, nem tudom megígérni, hiszen azért Dél-Korea technikailag nincs közel, hogy vajon tudjuk-e a következő fél órában majd Ressik Csabát kapcsolni, de meg fogjuk próbálni, de minden esetre én azt gondolom, hogy az nagyszerű, hogy megvan az első kvóta. Minél többet kívánok nektek minden nagyobb sikerek mellett. Köszönjük szépen!
1: Nagyon kedvesek vagytok, és nagyon hálásak vagyunk nektek, hogy ennyit foglalkoztok a Magyar Paralimpiai Csapatnak.
0: Örömmel tesszük, mert hogy minden sportoló, minden eredmény rászolgál erre. Köszönjük szépen, rövidesen folytatjuk majd.
2: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Hétről hétre különleges vendégek.
3: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
4: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: A Ferencváros nyerte a férfi jégkorong szuperkupát. Újabb pénzügyi segélyt nyújt Ukrajnának Kanada. Többfelé számíthatunk esőre. Jó reggelt kívánok! Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
5: Nem sikerült meglepetést okozni. A magyar női kosárlabda válogatott 108-56-ra kikapott a címvédő Egyesült Államoktól a berlini világbajnokság negyeddöntőjében. Így búcsúzott a VB-től, amelyen magyar csapat 40 év után jutott be újra a legjobb 8 közé. 6 mérkőzéssel zárult a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszának első fordulója. A Leipzig 4-1-re alul maradt a BL újonc olasz Como otthonában. A lipcseieknél Willi Orbán végig játszotta a meccset. A másik német csapat, a Bayern München 5-0-ra kiütötte az Allianz Arénában a norvég Bodø Glimt együttesét. A Manchester United az Old Traffordon múlta felül 4-0-ra, a bajnokok ligájában szintén újonc Azeri Szabák csapatát. A francia Lens a Slavia elleni 3-2-es győzelemmel tért haza Prágából. A holland PSV Eindhoven nem bírt a vendég ukrán Shakhtar Donetskkel, csak úgy, mint Isztambulban a török Fenerbahce az olasz Rómával. Mindkét összecsapás 1-1-es döntetlennel ért véget. A Szeged hazai pályán magabiztosan 42-31-re verte a svéd Kristianstad együttesét a férfi kézilabda bajnokok ligája első csoportkörének első fordulójában. A Ferencváros nyerte a férfi jégkorong szuperkupát, miután a Tüskecsarnokban rendezett találkozón a magyar kupagyőztes FTC 3-2-re jobbnak bizonyult a magyar bajnok Budapest Jégkorong Akadémiánál. Az Európa-bajnoki címvédő Érdi Mária a tegnapi 3 futamot követően megőrizte 6. helyét a vitorlázó Ilka 6 hajó osztály írországi világbajnokságán.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Még nincs előrelépés a földek kártalanítás nélküli elvétele és a Benes dekrétumok ügyében Magyarország és Szlovákia között, mondta pozsonyi sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, korábban megegyeztek a vitáskérdések szakértői szintű előkészítésében, ám erre még nem került sor. Lassult a lakbérárak emelkedése szeptemberre. Az augusztusban tapasztalható mérsékelt 0,5-0,9% közötti növekedés is csökkent. A KSH tájékoztatása szerint Budapesten továbbra is 260 ezer forint a kiadó lakások átlagos bérleti díja, ami megfelel a tavaly nyár végi középértéknek. Elemzők szerint több tényező, például a tavaly bevezetett otthonstart program is akadályozza a drágulást. Újabb pénzügyi segélyt nyújt Ukrajnának Kanada. Az észak-amerikai ország 350 millió kanadai dollárt, átszámítva 80 milliárd forintot biztosít Kijevnek légvédelmi eszközök beszerzésére, jelentette be a kanadai miniszterelnök, miután Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel találkozott Calgaryban. Különleges drón bemutatóval emlékeztek New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadás áldozataira, a tragédia 25. évfordulója alkalmából. A világító drónok a kikötő fölött emelkedtek a magasba, kirajzolva a világkereskedelmi központ ikertornyainak körvonalait.
0: Közlekedés.
5: 4 gépjármű ütközött össze a 13-as főúton az M1-es csomópontjának közelében. A 11-es kilométernél lezárták a félútpályát. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
5: felhős, hűvös idő lesz. Estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északi és a nyugati ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, még délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten-délkeleten jóval magasabb, 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk. Este 13-20 fokra számíthatunk.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
7: Hajrá, magyarok! 7 óra 30, kívánom! 5 perc egészen pontosan. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez itt a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sport Reggel szeptember 11-én. Egészen 6 óra óta itt vagyunk már együtt Benne Ferivel.
8: És a másodpercre pontos Csisztu Zsuzsival.
7: Köszönöm. Igyekszik az ember, nem volt nehéz, csak le kellett olvasni a számlapon, hogy mennyit mutat az óra, de hát való igaz, a percek peregnek, és talán kicsit gyorsabban is, mint egy az ember szeretné. Ugye az elmúlt fél órában volt szerencsénk a Magyar Paralimpiai Bizottság elnökével, Szabó Lászlóval beszélni nagyon örvendetes dolgokról, arról, hogy megszületett Magyarország első kvótája Los Angelesre. Jelen esetben ugye egy paralimpiai kvótáról beszélünk, méghozzá Restik Csaba jó voltából, aki ezüstérmet szerzett az R1-es versenyszámban a dél-koreai Csangonban zajló parasportrövő világbajnokságon, és tettem akkor egy ilyen picit hát bizonytalan ígéretet, a távolság, meg nyilván a technika, hogy úgy mondja, bizonytalan okán, de hát kitűnő kollégákkal vagyunk körbevéve. Jánbor Tomi is és kollégáink is segítettek nekünk abban, hogy elvileg, ha minden igaz, itt van velünk Koreából a vonalban Restik Csaba, tehát tudjuk őt kapcsolni. Halló!
9: Jó reggelt!
7: És tényleg?
8: Sziasztok! Jó reggelt!
7: Szia, jó reggelt! Csaba. Mint ha itt ülnél a másik szobában, ez hihetetlen. Annyira közeli a hangod. Na, Csaba, hány óra is ott előrébb jártok? Ugye 7 vagy 8 órával? Mennyivel?
9: Igen, itt most délután a 14:30 van, úgyhogy egyébként... Vagy 7 órával vagyunk.
7: 7 órával vagytok előrébb. No, hát akkor egyrészt örülünk, hogy nem keltettünk korán, hanem ezek szerint akkor a napnak egy olyan szakában kaptunk el, amikor amúgy nyilván egyéb dolgod is van, úgyhogy külön köszönjük, hogy szakítasz ránk időt. Szívből gratulálunk. Az elsőnek lenni mindig óriási dolog, nem csak abban az értelemben természetesen, hogy az ember a dobogó tetejére áll, ugye most ez alkalommal egy ezüstérem az, amivel ezt a kvótát megszerezted. Hát ez óriási dolog.
9: Hát igen, igazából a tegnapi nap tényleg csak arról szólt, hogy ebbe a légpuskáló versenyszámba a lehető legjobbat tudjam megkihozni magamból, és igazából a döntőben mindössze egy tizedről, egyébként tizeddel maradtam le a dobogónak a legfelső fokáról, úgyhogy itt tényleg egyébként milliméterek egyébként múlnak azon, hogy az ember éppenséggel egy döntőbe vagy egy alapversenybe éppenséggel hol is tud végezni.
8: Csaba, bocsáss, hadd kérdezzek valamit tőled, hogy mi labdarúgók meg edzők hetekig, hónapokig, de sőt évekig szoktunk arról beszélni, amikor a kapufalról kipattan a labda, és ennek köszönhetően nem nyerünk meg egy mérkőzést. Hogy éled ezt át, hogy gyakorlatilag millimétereken múlott az aranyérmed? És ugye, ha jól tudom, Radoslav Malinovszky, aki a szlovák versenyző győzött, világcsúccsal nyert ráadásul. Tehát ez egy egészen elképesztő balszerencse, és egészen elképesztő teljesítmény a te részedre, hogy így tudtál ezüstérmes lenni. Hogy éled ezt át?
9: Igazából én egyébként pozitívan élem meg, mármint hogy azt a fajta részét, hogy sikerült egyébként kvótát szerezni. Mindenki. Az, hogy a végén igazából így neki jöttek a jobb belső tízesek, az... most így ezen a versenyen így egyébként sikerült, de ez igazából a sportban sajnos vagy nem sajnos egyébként benne van, szóval így ez erre egyébként így mentálisan eleve így fel kell egyébként készülni, van, hogy valaki tényleg a egyébként döntőről van úgy, hogy egyébként különegyenlőség van, és akkor pedig a jobb utolsó 10 lövés dönt, szóval hát azért mégiscsak egy egyébként, hogy amellett, hogy kell egyébként fizikum is hozzá, azért egyébként mentálisan tényleg ott kell lenni, szóval igazából én le csak próbálok mindig arra fókuszálni, amiben éppen egyébként benne vagyok. Most éppen ebbe a vagy interjúba, ha majd a, egyébként holnap és az azt követő nap is lesz egyébként versenyen, akkor pedig hogy azokra fogok majd egyébként fókuszálni.
7: Akkor kérlek, hogy oszd meg velünk, hogy milyen versenyszámokban indulsz még. Annál is inkább érdekes ez, mert hogy amikor Szabó László paralimpiai elnökkel beszéltünk, akkor mondta, hogy veled kalkuláltak. Tehát ugye nyilván a korábbi eredményeid alapján is te egy magabiztos kvóta szerzőnként voltál, ugye feltüntetve legalábbis abban a névsorban, akik közül mindenképpen szeretné majd ugye a csapat bővülését látni. Tehát egyrészt ez egy nagyon komoly megelőlegezett bizalom, arról nem is beszélve, hogy azért ehhez természetesen fel kell nőni. Szóval milyen versenyszámok várnak még rád?
9: Először is köszönöm szépen ezt a fajta egyébként bizalmat, másodszor pedig a holnapi nap egy ugyanúgy egyébként légpuskás számmal fogjuk folytatni, csak itt ez egy fekvő versenyszám, és ezt követően a vasárnap pedig egy 50 méter, még 3x20 összetett versenyszám, ahol az embernek 20 lövést kell egyébként leadnia egyébként térdelve, fekve és állva. Szóval tényleg azon vagyunk egyébként Gerdával, akivel most jelenleg egyébként kint vagyok, és egyébként Jákó Csaba is otthonról próbál egyébként különböző fajta instrukciókkal ellátni, hogy annak érdekében, hogy a lehető egyébként legjobban tudjak éppenséggel arra fókuszálni, ami éppen az én feladatom.
7: Fantasztikus, ugye azért azt mondjuk el, hogy te a céltudat ESE versenyzője vagy, és ugye a világbajnokságon Magyarországot még Dávid Krisztina a honvéd, illetve Keresztes Krisztina az olimpia sarlóspuszta versenyzője képviseli. Egy picit segíts nekünk, mert ugye egy hete, amikor itt volt bennálunk Kis Péter Pál, nagyon-nagyon ismert és népszerű para kajakosunk, ugye nem csak egyszeres paralimpiai bajnok, de most már 6-szoros világbajnok, és vele is átbeszéltük ugye a kategorizálás nehézség, és ugye olvassuk, hogy te az SH1-es kategóriában indulsz, hogy mit kell erről tudnunk? Milyen jellegű sérültséget jelent ez?
9: Ez egy gyakorlatilag a sérültségeknek a legalapabb egyébként fokozata, igazából ez annyit takar, hogy az ember mert papíron úgy van leírva, hogy önállóan be és ki tud egyébként szállni, de itt igazából legfőképpen arról van szó, hogy az ember, hogyha benn van a adott egyébként lőállásában, akkor hogy önállóan a fegyverét egyébként tudja egyébként kezelni. Gondolok itt arra, hogy egyébként töltés, a sütés, illetve hogy előállhatnak bármilyen olyan fajta egyébként rendellenességek, hogy például valami miatt egyébként félbe van szakítva, vagy egyébként sorozat, mert mondjuk valami miatt valamelyik egyébként gépet meg kell ütni, vagy bármi. Szóval ennek egyébként biztonsági okai is vannak, és ezt követően van már az SH2-es versenyszám, vagy egyébként kategória, ahol pedig van egyébként töltő ember, aki az adott egyébként versenyzőnek tölt, és gyakorlatilag tehát ők nem bírják el saját magukon egyébként puskát, tehát hogy nekik komolyabb egyébként sérültségük. Ez egyébként puskát illeti, illetve nyilván ezen kívül a pisztolyban ott gyakorlatilag tényleg csak egyféle kategória van, szóval ott nagyon nincs választás, hogy az ember oda tényleg nincs az, hogy majd ebbe a kategóriába vagy abban, nem, ott csak egy van, tehát vagy az ember bekerül, vagy pedig nem. nem, illetve vannak a egyébként vakok és egyébként gyengén látók, akik egyébként lőnek. Nyilván az egy még egy másik kategória, illetve a egyébként paratrap, amit pedig most egyébként Krisztián fog egyébként képviselni, szóval így ezek a fajta kategóriák vannak, és akkor ezekben azért van olyan, hogy mondjuk nekem az, hogy nincs egyébként lábam, nekem az ember egyébként kabátba lő, és egyébként hátul az, hogy mennyi feltámasztás lehet a egyébként székből, azt igazából az embernek az adott egyébként sérültségi foka határozza meg, szóval vannak itt kisebb egyébként technikai egyébként tényezők, amik alapján azért az ember az adott kategóriájába azért még specifikusan be van osztva.
7: Tehát akkor, ha jól értem, akkor végül is ugye itt egy alsó végtagi érintettségről szól az SH1-es kategória, de a fegyvert önállóan tartjátok, ugye ebben a kategóriában?
9: Igen. Tehát, hogy vagy egyébként, mint egyébként nálam, hogy le van amputálva az én alsó két fegyverem, valakinek, vagy az emberek többségének, meg átlába, vagy le van egyébként bénulva, vagy pedig mondjuk az egyik lába van úgy, hogy mondjuk egyébként térdig, a másik lába teljesen megvan, tehát hogy tényleg, hogy amiatt, hogy ne az legyen, hogy nagyon sok kategória van így szétválasztva, tényleg elég sokszínűek vagyunk bent a egyébként lőállásban, főleg nyilván az alapversenyben, ahol azért mégiscsak még többen vagyunk.
7: Ugye amikor az ember hallja egy a történetedet, vagy akár egy hete, ugye hallhattuk is Péter Pálnak ugye a gyerekkori fertőzését, aminek az okán bénult meg ugye deréktől lefelé, akkor az embernek mindig úgy azt gondolom, hogy olyan gondolatai támadnak, hogy micsoda lelki erő kell innen a folytatáshoz. A te történeted hogy alakult, és hogyan jutottál el a parasport irányába?
9: Én igazából annó, hogy lőrött labdával kezdtem. Igazából legfőképpen az én egyébként családom ebből a szempontból talán elég más volt, vagy mondjam, mert tényleg nekem van kettő testvérem, és igazából a családban mindenkinek egyébként sportolnia kellett valamit, és próbáltunk keresni valami sportágat, nyilván elsősorban olyat, amihez lehet, tehát hogy ülve is lehet így csinálni, és én egyébként hogy ülőbb labdáztam, volt itt még kajak, illetve a sportlövészet, amiben így a mai napig benne vagyok, szóval igazán nekem is volt egy vagy idő, amíg egyébként sajnáltam magam, szóval nem fogok itt, tehát nekem is volt egy ilyen vagy időszakom, de az embernek azért be kell azt látnia, hogy ha az ember saját maga egyébként nem tesz érte, illetve nem kér egyébként segítséget, akkor nem tud az ember egyről a kettőre egyébként jutni, és mikor már ezt egyébként így be tudtam látni, akkor a sport is nyilván hozzátett az én bátorságomhoz, vagy egyébként a magabiztosságomhoz, ami most jelenleg itt tart.
7: Abszolút.
9: Egy ilyenfajta világbajnokságon, úgyhogy próbálok ebből a fajta mentalitással végigmenni, de nyilván egyébként családok, barátok, illetve az említett edzők, illetve mondom az MSS, ugye a Magyar Sportlövök Szövetsége, illetve az MPB, a Magyar Paralimpiai Bizottság is már úgy ideje korán azt gondolom, hogy egyébként megadta nekem azt a fajta bizalmat és egyébként támogatást, amivel tudunk napról napra építkezni, úgyhogy én innen is köszönöm egyébként mindenkinek, aki eddig egyébként velem volt, és egyébként velem van.
7: Mi is köszönjük neked, egyrészt azt gondolom ezt a hihetetlen helytállást, és ugye látható, érzékelhető, hogy azért valószínűleg te lehet, hogy egy egyéni sportoló karakter vagy, hiszen az ülőröplabda után megtaláltad a sportodat. Mit ad neked a lövészet, Csaba?
9: Igazából ez, vagy ezen én is szoktam gondolkozni, és talán, hogy amellett, hogy nyilván maga a sportok általánosságban azért rengeteg pozitív hogy erővel fel tudják ruházni az embert, hogy fogalmazhatok így, de talán amit még ad, az a testnek a egyik kontrollja. Tehát, hogy egyébként tényleg az, hogy ha van egy adott rossz lövés, vagy egyébként jó lövés, az ember próbálja ugyanúgy hogy értelmezni egyébként kívülről, tehát hogyha az ember egy adott jó egyébként lövésnél egyébként túlságosan egyébként megörül, vagy egy rossz lövés nagyon egyébként lehúzza, akkor ezek a fajta, hogy érzelmi hogy ingadozások, ezek hogy elvihetnek egy-egy egyébként versenyt, szóval talán ezt így tudnám egyébként kiemelni.
7: És az önmagában, hogy végül is megtaláltad azt a műfajt, amelyben a világ egyik legjobbja lehetsz, amelyben lehetőséged nyílt már, hiszen Párizsban is ott voltál, vagy nyílhat újra a paralimpián, tényleg a világ legjobb parasportolói közé kerülni. Ez mekkora motivációt ad nyilván egy olyan élethelyzetben, amikor azért láthatóan az élet sok mindent vett el tőled?
9: Nagyon jó érzés maga az, hogy igazából nekem itt is ezzel a egyébként kvótával nem az volt egyébként jó érzés, hogy másik lehetően lehet, nyilván egyébként jó érzés volt, de hogy így nyilván nekem az jött így le belőle, hogy tényleg azért itt az elmúlt még hónapokban, illetve hogy években azért rengeteg egyébként munkát beletettünk mind fizikálisan, mind egyébként mentálisan ebbe az egészbe. Szóval igazából nekem az az egyik így egy legfontosabb, hogy tényleg ebbe tudjak azért tehát hogy egyrészt, hogy egyébként jó érezzem magam benne, illetve hogy tudjak sikereket elérni, mert az azért ad egy visszajelzést arról, hogy az ember mégiscsak egy jó úton halad, úgyhogy próbálkozunk így ez szerint így menni tovább, és az elkövetkező, ha nyilván itt a egyébként világbajnokságon is, de az azt követő versenyeken is jól szerepelni.
8: Ugye úgy tudom, hogy a Szegedi Tudományegyetemen programtervező informatikusnak tanulsz, hogy ez a sporton kívüli életedet ezt teszi ki? Tehát milyen fajta programokat tervezel, vagy az annyira érdekel, hiszen két különálló dologról van szó, és ez ilyen sokoldalú ember, vagy valójában?
9: Igen, azért azt gondolom, hogy a sportlövészet mellettni egyébként nagyon jó, hogyha az ember mással is foglalkozik, és legyen az egyébként tanulás, mint egyébként nálam, hogy az ember hogy építi magát, tehát hogy egy olyan fajta dolgot tesz, aminek valahol tudja, hogy lesz valami pozitív hatása, és emellett tényleg elég sok minden érdekel, szóval tényleg szeretek új dolgokat egyébként kipróbálni, illetve próbálok olyan fajta dolgokat csinálni, amik vagy megnyugtatnak, vagy egyébként megerősítenek, tehát hogyha nem éppenséggel egyébként lövészedzésen vagyok, akkor vagy egyébként lemegyek egyébként kondizni, vagy úszni szoktam, szóval próbálok olyan fajta tevékenységet csinálni, amivel azt érzem, hogy egyre több és több vagyok.
7: Fantasztikus, és tényleg az vagy, és mindaz, amit elmondtál, az minket is többé tett, és épít feltétlenül. Úgyhogy nagyon köszönjük neked, Csaba, ezeket a mondatokat, és köszönjük az országkvótát, amelyet te elsőként megszereztél ugye Los Angelesre. Szívből gratulálunk, és a hátralévő versenyszámokra nagyon sok sikert kívánunk neked, és kérlek, hogy ugyanezt továbbítsd majd a kint tartózkodó többi magyar versenyzőnek, ugye parasportolónak is, para sportlövőnek. Nagyon szépen köszönjük, Resik Csaba! Csabát hallhattuk ugye az imént a koreai Changwon-ban zajló parasportlövő világbajnokságról jelentkezett be élőben, és néha picit hallhattuk, hogy változott a hangszín, de ez csak a technikának volt köszönhető, úgyhogy örülünk, hogy sikerült őt ilyen messziről mégis ilyen közel hozni hozzánk, hogy egy picit beleláthattunk ennek a csodálatos eredménynek a hátterébe, abba az elkötelezettségbe, és abba a világba, amelyben ő mozog. Köszönjük szépen, és természetesen folytatjuk a Nemzeti Sportrádió sportreggelét 8 órát követően, ahogyan megszokhattátok. Itt lesz velünk majd Kemény Dénes, és érkezik majd Bánki Dodi is, úgyhogy tartsatok velünk.
0: Ez a Sportreggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, szettületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Családi kör. Minden hétköznap 13 óra 50 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
3: Hajrá, magyarok, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Szeptember 11-e van, 8 óra 3 perc. Ez itt a Nemzeti Sport Rádió, és benne a Sportreggel, és egész reggel itt vagyunk együtt benne Ferivel.
4: És Csisztus Zsuzsival, jó reggelt
3: mindenkinek. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Nagyon örülök, hogy tudtunk egy picit a magyar parasport sikerkovácsairól beszélni. Ugye múlt héten itt volt velünk is Péter Pál, egészen tényleg hihetetlen sorsa van, ahogy megismertük őt, ahogy megtalálta a sportágát, ahogy tényleg itt teljesedett benne, és most ugye az elmúlt percekben pedig Rescsik Csabával beszélgethettünk, ugye Szőul, nem Szőulból, hanem Dél-Koreából, ugye az ott zajló parasportlövő világbajnokságról, akinek nem csak mi gratulálunk szívből az eredményéhez, hanem Bodzsi is azt üzente az SMS falunkon, hogy sziasztok, egyébként szurkolunk neki természetesen az olimpián, paralimpián is. Ezzel mindannyian így vagyunk, úgyhogy nagyon-nagyon hajrá. És hát ugye sok szempontból vannak olyan sportágak, amelyeknek most van éppen ugye a csúcs szezonja, mint itt ezen a hallott világeseményen, vagy adott esetben akár számos más para eseményen, és hát persze vannak olyan bajnoki menetelések, amelyek most vannak a szezon elején, akár a nemzetközi labdarúgó kupák rajtját is ugye láthattuk, beszéltünk a labdarúgó bajnokok ligájáról, még bizonyára fogunk is majd beszélni, illetve nyilván ugye látjuk, hogy a labdarúgó OTP Bank Liga is most már javában zajlik, sőt, mi több ugye megkezdődik majd, illetve a magyar kupával folytatódik egész pontosan a kupa menetelés. Tehát vannak olyan sportágak is, ahol szintén ez a helyzet, például ugye férfi pólósok is megkezdték a bajnoki menetelést, és hát nagyon kíváncsiak vagyunk Kemény Dénes véleményére, hogy mit vár ettől a szezontól, lehet-e bármilyen változás itt az élmezőnyben, hiszen egészen elképesztő egyeduralma van a Ferencvárosnak most már szezonok óta. Ugyan a Bajnokok Ligájában ez a sorozat megtört a tavalyi esztendőben, illetve a tavalyi évad végén, de függetlenül úgy tűnik, hogy azért mégiscsak a világ egyik legjobb klubcsapatáról beszélünk. Szervusz Dénes, jó reggelt kívánok, üdvözlünk!
5: Szervusztok, jó reggelt
4: jó
5: kívánok!
4: Jó reggelt, mester!
3: És ugye hát azért van annak egyfajta súlya, vagy felelőssége, hogy ugye az év csapata volt a tavalyi választáson a FTC férfi póló együttese, a férfi vízilabda csapat, illetve ugye az azóta már múltkor kibeszéltük, ugye mester edzővé avanzsáló Nyéki Balázs pedig az év edzője lett. Ezek természetesen nagyon fontos mérföldkövek, állomások, egy pillanatra nyilván az ember megáll és megünnepli ezt, de aztán jön a hétköznapi kemény munka. Ugye a napokban olvashattunk Krasznai Bence jóvoltából egy nyílt edzésről készült tudósítást, ugye na kezdjük el, normálisan hangzott a felkiáltás pont éppen Nyéki Balástól. Nyilván nem könnyű egy ilyen szezonkezdés, és kell valami új motivációt találni. Most például az lehet, Dénes, hogy újra el kéne hódítani a BL trófeát, vagy a bajnoki menetelés ad azért kellő izgalmat egy ilyen csapatnak?
5: Hát azt gondolom, hogy rögtön, ugye valószínűleg most már azért olyan sokszor beszélünk, hogy már az így helyel közel érzed, hogy ezeket én hogy látom. Abszolút meg is fogalmaztad. Amennyire tavaly nem volt könnyű a két egymást követő bajnokok ligája győzelmet követően nekifogni a szezonnak, és ilyenkor az edző hiába aggodalmaskodik, mert ugye az edző minden sarok mögött ott látja a kiugró ördögöt. Ezért mindenhol veszélyt lát, a játékos meg mélyen nem is fél. Hát mi ezt meg szoktuk nyerni. Körülbelül így van, ezért ebből is látszik, hogy nagyon nehéz duplázni, és nyilván még sokkal nehezebb triplázni, elég ritka. És most viszont az a lelki helyzet van, hogy most ugyanaz az impulzus, az jobban fog hatni, kevésbé kell győzködni őket, hogy ez ugyanúgy szükséges, mint egy évvel ezelőtt volt, mert nem sikerült nyáron a kitűzött célt elérni. Ez most egyértelműen segíteni fog abban, hogy akár a magyar bajnoki vagy magyar kupa versengésben, akár a nemzetközi porondón az FTC visszatérjen a szokásos szintre, és hát azt kell mondjam, hogy azért történt egy olyan lépés, ami ezt a versengést optimistábbá teszi. Világ egyik legjobb középcsatárát igazolta le a Fradi. Én nekem volt a hét elején egy hosszabb kávézásom a szövetségi kapitánnyal, aki a Varga Zsoltal, aki ugye a következő két év terveivel kapcsolatban mondta az álláspontját, mondta el az elképzeléseit, és kérdeztem meg, hogy én hogy látom, és újra meg újra mindig, mint a tárciskolába a KH-hoz, mindig visszatértünk a center kérdéshez, és újra meg újra a Zsolt azt mondta, hogy látta kétszer-háromszor most játszani a Fradit. A elmúlt három évben kétszer B-et nyert Fradi játéka, azt mondta a Zsolt, 100%-ot változott azzal, hogy betették ezt a görög centert a csapatba, tehát egész más lett, pedig eddig is nagyon erős volt a Fradi. Hogyha Fradira ilyen hatással tud lenni egy ilyen erős csapatra, egy ilyen változás, akkor azt gondolom, hogy optimisták lehetünk.
3: De akkor ez... Igen, mondjad felé.
4: Bocsánat, csak itt ilyenkor kibudjon belőlem a labdarúgedző, hogy a labdarúgásban állandóan mindenki minden csapat centert keres, de a megye egytől a bajnokok ligája top szintig, hogy vízilabdában is ennyire sarkalatos pozíció, tehát center nélkül effektíve nem is tudsz jó csapatot csinálni, vagy lehet kompenzálni, ha kevésbé erős a center egy csapatnak a többi pozícióval?
5: Azt gondolom, hogy egy annyiban más, hogy a futballban a center az egy olyan befejező csatár, legalábbis hát javíts ki, nem így van, ha csak nem mondjuk a hátravont középcsatár jut eszünkbe, de alapvetően a center az egy befejező góllövő ember. Elég ritka az olyan center, a fociban vannak olyanok egyébként, legalábbis én így szurkolóként olvasom a szakemberek véleményét, akik ott elől, mint egy bója, összeszedik a előre vagdalt labdákat, és olyan fizikumuk van, hogy annyira meg tudják tartani, hogy az érkező játékosok lesznek aztán a góllövők. Persze nyilván ők is azért bebefejelik, vagy beberúgják a labdát. Én emlékszem az elsőre ezek között, akiket így jellemeztek, az a John Tosak nevű brit labdarúgó volt, nem emlékszem, hogy angol, vagy esetleg nem angol. És igen, és ő volt az, vagy talán a portugáloknál is volt egy ilyen magas édesapád idejében, igen, aki szintén lefejelgette, meg oda tette a labdát az ügyesebb, alacsonyabb, gyorsabb játékostársaknak, vagy nálunk például a Bödét lehet mondani, az elmúlt években ugye meghatározó játékosa volt a Paksnak, vagy akár szintén a játékostársa az Ádám Martin, aki hasonló a vízilabdában, ilyen a center, egy olyan támpont a csapatnak, aki nélkül nagyon nehéz támadni, akkor is, ha nem játsszuk meg a labdával. Mert akkor nem tudjuk megjátszani a labdával, hogyha nagyon vigyáznak rá, akkor viszont levegőt kap a többi, és közelebbről tud esetleg eredményes lenni. Tehát nagyon fontos a jó center. Mondom, nem mondhatnám, hogy egy az egyben ugyanaz, mint a fociban. A fociban talán, arra gondolhatnám, hogy kijavítasz, hogy kell azért valaki, aki be is teszi, aki ugye belülről a hálót megzörgeti.
3: Igen, tehát abszolút.
5: Ugyan, de a pólóban ez nem egyenlő.
3: Világos. A te kapitányságon alatt ugye rengeteg nem, hát inkább azt mondom, hogy világhírű és hegyomlásszerű centerjátékosaink voltak, és ha már most azt mondtad, hogy a Ferencvárosban mennyit számít ugye egy ilyen remek Görögországból érkező tényleg világklasszis center, és az egész játék átalakult, ha már arról beszéltél, ugye, hogy Varga Zsolttal tulajdonképpen egy picit nyilván átbeszéltétek a Los Angeles-ig vezető utat, és ma már mi erről ugye akár parasport kapcsolatában is beszéltünk, hogy bizony hihetetlen, mert még nem is gondolunk erre, de tényleg elindult ez az út, ami most már, aminek a vége Los Angeles. Szóval ebben hogy állunk? Tehát a válogatott szemszögéből ki az, vagy kik azok, akik ezt az ezek szerint minden tekintetben kulcs pozíciót kellő hangsúlyal vihetik?
5: Most igazából az elmúlt két évre gondolva, akár a belgrádi döntő, akár korábban tavaly a szingapúri döntő, vagy most a Sydney döntő, mindig volt 4-5 meghatározó játékos, de ők már azért Párizsban is azok voltak, ilyen a Fogásom, akkor mondjuk a Monhez, mint csapatkapitány.
3: Nem, most én a center pozícióra kérdeztem rá kifejezetten.
5: Center pozíció az, hogy változó, és különböző játékosok játszottak, az pont azt jelenti, hogy még nincsen egy végleges döntés, vagy kirajzolódott végleges kép. Ugye a Kovács Péter az, aki leginkább stabilnak tűnik. A Kovács Péter esetében azt is hozzá kell tenni, hogy egy nagyon ritka dolog történt. Közel 30-hoz lett stabil válogatott. Általában a stabil felnőtt válogatott azoknak szokott megadatni, akik a kiemelkedő teljesítmény nyújtanak a utánpótlás válogatottban, bekerülnek rögtön egyből, tehát kihagyás nélkül a bő felnőtt keretbe, és egy-két éven belül bekerülnek aztán már abba a csapatba, amelyik a világversenyeken játszik. Így szokás felnőtt válogatottá válni.
3: Igen.
5: Hát a Péter ezt meglehetősen megváltoztatta, mert ő szép gondosan egy ilyen 6-8 évet, vagy talán még többet ugye kihagyott a nemzeti színekből, neki csak mindig klubfelszerelés volt otthon, és aztán egyszer csak alakult, hogy stabil lett, nem sok hiányzott, hogy játszon Párizsban, de már Párizs előtt is sokat játszott a válogatottban, azóta pedig stabil. Úgyhogy itt az a kérdés, hogy ő egyedül legyen szentes a mai modern 25 méteres és repülő cserés játékba nagyjából meg lehet oldani, hogy egy centerrel játszik az ember, és amikor a center pihen, akkor a csapat vagy védekezik, vagy hogyha hosszabban pihen, akkor 2-3 játékos arra az időre megoldja a center kérdést. Vagy pedig a másik verzió, hogy klasszikus módon két center váltogatja egymást, és két center felváltva hozza le az egy center munkát, hogy így mondjam, vagy feladatot. Úgyhogy ez a következő két év rébusza, hogy így mondjam. De hát az, hogy legalább a kérdések sikeresek, az már egy lépés ahhoz, hogy majd legyen rá megoldás is. No. Úgyhogy azt gondolom, hogy nem volt haszontalan ez a hétfői beszélgetés a Margit szigeten, igen.
3: Egészen biztos nem, és ez mindenképpen izgalmas, hogy akkor ezek szerint azért ez egy, hát ha nem is a színfalak előtt, de mögött zajló fontos eszmecsere, és Varga Zsolt ezek szerint ilyen tekintetben is mindig kikéri a véleményedet, és hát nyilván persze gondolom, hogy aztán ő hozza meg a végső döntést, ennek a felelőssége az övé, de hogy látod egyébként az építkezését ennek a válogatottnak, akkor így most hiszen indul egy új évad?
5: Hát azt érzékelem, hogy megy ugye lépésről lépésre, azt meg különösen érzékelem, hogy nagyon okosan a stabil és megkérdőjelezhetetlen játékosok mellé akár egy-egy elképzelése van, akár vannak olyan posztok, ahol kettő vagy esetleg három játékos számára lát bekerülési lehetőséget. Hát hogyha van egy terved, ahogy mondtam, hogy kérdéseket jól teszed föl, akkor egyszer csak el tudsz oda jutni, és ez még mindig egy jobb építkezési irány, hogy elindulsz a stabil helyzetből, 4-5, esetleg 6 játékosból, és onnan jutsz el a 13-ig, ugye mostanában 15-tel veszünk részt a világversenyeken,
3: igen,
5: de az olimpián csak 13 lehet, tehát már önmagában

0: és hogyan építkezik a válogatott. Ugye itt heves vitát váltott ki az elmúlt napokban, ugye az aranylabda szavazás kapcsán az, hogy vajon Szoboszlai Dominik miért nem került föl a listára, és hát persze mindenféle megítélése van ennek, akár az is, hogy ez egyben a listát is minősíti, meg ezek mindig olyan típusú összegzések, amelyekben azért nagyon sok ember megjelenik a szubjektum, és a többi, és a többi. Ugye én emlékszem azért arra a korszakra, amikor ugye volt egy olyan válogatott, amelyet te átvettél, amelyben voltak kitűnően, különösképpen drága Néhai Benedek Tibire gondolva, egyéni módon teljesítő játékosok, de valahogy a csapat sikerek elmaradtak. Nyilvánvalóan egy csapatjátékon belül azért, ezt már számtalanszor megbeszéltük, hogy nagyon-nagyon kellenek az egyéni villanások, és kellenek olyan játékosok, akik képesek átvenni mondjuk egy aznap gyengében teljesítő játékostól ugyanazt a szerepet, és a többi. De szerinted mennyire fontos egy ilyen csapatjátékban valóban az, hogy azért ezek az egyéni elismerések, hát úgymond időről időre megérkezzenek, tehát okozhat-e hiányérzetet egy játékosban, mondjuk Szoboszlai karakterét, amennyire ismerjük, vajon ez neki fájhat-e és jól álcázza, vagy szerinted nincs jelentősége?
1: Hát menjünk sorba.
0: Jó.
1: Én szerintem ebből a 30-as listából én is láttam, 29 nem fogja megnyerni.
0: Ez igaz.
1: Tehát most,
2: jó megközelítés.
0: Ez jogos.
1: Ha te szeretnél a 29 egyik tagja lenni, az, és ez neked hiányzik, hát ehhez azt kell mondjam, hogy good luck. Tehát ennek szerintem olyan irdatlan jelentősége nincsen. Nyilvánvalóan a Dominik esetében a 30-ből kerülni is egy óriási eredmény, pláne ugye elindul a Székesfehérvárról, de azt kell mondjam, hogy én ezt a tavalyi szezonban is úgy éreztem, hogy kiemelkedőt nyújtott, egyértelműen Liverpoolban egy kedvenc lett. Azt mondanám, hogy bekerült abban 4-5 játékosba, akit a Liverpooli szurkolótábor, vagy az egész világ Liverpool szurkolói a legjobbak között tartottak számon, de hozzá kell tegyem, hogy ez egy csalódáskeltő szezon volt. Tehát igazából az jó egyéni teljesítménynek és a kiemelkedő képességek elismerésének akkor van jelentősége, amikor a csapat kiemelkedőt nyújt. És ez ennek a kettőnek egyszerre kell megjön. Most ahogy látom, azért a Liverpool idején különösen úgy, hogy már az a csatár, aki az angol válogatott csatár, azt hiszem, hogy svéd talán, akit Newcastle-ből igazoltak egy év, az elkezdi megtalálni a cipőjét. Oda vittek a PSG-ből is egy nagyszerű játékost, ugye?
0: Úgyhogy
1: nem így van. Igen, én azt gondolom, hogy idén ahhoz, hogy egy-két komoly trófeát nyerjenek, nagyobb az esély, és hogyha egyszerre nyernek nagy trófeákat, és továbbra is meghatározó lesz a Dominik, akkor biztos vagyok benne, hogy egy éven belül, vagy két éven belül a 30-as listára oda kerülhet. Én azt gondolom, hogy idén teljesen természetesen egyébként VB résztvevő játékosok közül fognak választani, mert az volt idén a legnagyobb esemény. Mi nem voltunk messze ahhoz, hogy VB résztvevők legyünk, ugye két meccs választott el, vagyis hát két és fél, vagy két meccs és egy perc.
0: Igen.
1: De nem szabad elfelejteni, hogy azon a meccsen, ami ugye nekünk csalódást okozott, azon a meccsen is a Dominik volt a csapatkapitány, és a legjobb magyar játékos. Tehát elképzelhető, hogy most nem csak a bal sorsot kell a himnuszból elővegyük, hanem egyenként végig mindenkinek meg lehet nézni a direkt vagy elvárható felelősségét. Simán lehet, hogy 2-1-nél úgy villan, akár a Varga Barna, aki korábban a mérkőzésen villant, vagy akár a Dominik, hogy nincs kérdés, és le van zárva a mérkőzés. Tehát azt gondolom, hogy van még azért elérni való ahhoz, hogy mi reálisan szomorkodjunk, hogy nincs benne a 30-ban. Na bum!
0: Jó, oké, okay. Ezt szerintem kerek.
2: És nagyon-nagyon jó irány, amit említesz, mester, hogy azon a mérkőzésen mondjuk Salai Rolandot is említhetjük, hogy nem döntöttük el a találkozót, és nem erre a mérkőzésre akarok visszatérni, csak Salai Roland a magyar válogatottban meghatározó támadó szerepet tölt be, ahol gólokat várunk tőle, hogy eldöntsön mérkőzéseket, viszont a klubjában szélsővédőt játszik. Hogy ez milyen problémákat okozhat, és ilyenkor valójában mi a megoldás kapitányként, hogy fordult elő veled, hogy más poszton játszott a klubjában egy játékos, mint amire te számítottál?
0: Nagyon-nagyon más poszton.
2: Nagyon-nagyon más poszton, így van.

0: Én nekem sok ilyen volt. Én nekem az volt a szerencsém, hogyha jól vettem észre a lelátóról, vagy aztán utána már a közös edzéseken azokat a kvalitásokat, amire nekem szükségem volt egy játékosból, akkor olyan nagyon nem zavart, hogy az egyesületben más feladatot kapott, mert én tőlem viszont általában azt a feladatot kapta, ami ez a legjobban értett. Tehát én azt gondolom, hogyha ő igazán egy jó góllövő csatár, akkor lehet, hogy lelkileg neki jót tenne, hogyha egy olyan klubba játszana, ahol ez lenne a feladata, de attól még a válogatottban egyrészt oda kerül, hogy helyzetben legyen, másrészt pedig be is súgja. Én erről már egyszer említést tettem, de mint kiderült hibásan, mert én elég régóta nem emlékeztem a Salai Roland góljára, magyarul, mint hogyha már egy jó ideje, mint góllövő csatár. Nem lett volna eredmény, és aztán kijavítottak, hogy volt egy-két gól az elmúlt másfél évben, de hát én azt gondolom, egy góllövő csatárnak egy-két gól nem másfél év alatt, hanem minden meccsen kellene. Tehát azt látom azért, hogy az igazán jó góllövő csatárok akár Premier League szinten, vagy válogatott szinten ilyen mérkőzés számhoz képest 50-60%-nyi gólokat rúgnak.
1: Lásd Varga Barnabás.
0: Például így van, de nem csak a klubjában, nem csak az FTC-ben, nem csak most ebben a görög csapatban, hanem a magyar válogatottban is. Hát egyszerűen ugye oda beteszi, hova, ami a feladatot tett, és mit mondja.
2: Igen, csak
0: privát, úgyhogy hogyan?
2: Igen, csak lényeges különbség, hogy mondjuk most bajnoki mérkőzéseken gyakorlatilag az elmúlt évben alig kerül gólhelyzetbe a posztjánál fakadóan. Kis túlzással olyan, mintha csak védekezésben játszana mondjuk egy vízilabdázó, és a válogatottban meg támadás szerepét is kapna.
0: Igen, mondjuk hozzáteszem, hogy a válogatottban nekem sokkal könnyebb volt a játékosokat magamhoz hívjam szezon alatt is, mert ugye minden a Margit-szigeten vagy a Budapesten van 90%-ban, és az, hogy én hétfőn tartottam két edzést, meg kedden délelőtt egyet, ez visszatérő volt, ilyet nem tud csinálni a Marco Rossi. Igen. Hát amit ő most tud csinálni, az egyértelműen kétféle megoldás, az egyik, hogy keres egy másik olyan góllövő csatárt, aki világszintű, vagy legalábbis Európa szintű, és azt is játsza a klubjában. A másik, hogy leül a Salai Rolanddal, és eléri nála, hogy esetleg egy olyan klubba játszon, ahol napi-heti szinten tudja azt játszani, amire a válogatottban is szükség van, mert ha nem, akkor más fog játszani a helyén a válogatottban. Nyilván azért a szerződések a futballban az azért vannak, hogy felbontsák. Az a legnagyobb baj egy klubnak, amikor valakinek lejár a szerződésem, abban a pillanatban szavazni igazolt, bárban nem kapok egy fél évre. Tehát még a klubnak is érdeke, hogy esetleg egy évvel a szerződés lejárta előtt értékesítse a játékosát, mert akkor nyilván komoly bevételhez juthat. Tehát azt gondolom, hogy ezt meg kell oldani. Van én nekem elég gondom, bízzuk a Marco Rossira.
1: Jó, ettől függetlenül azért természetesen mindenképpen egy izgalmas megközelítés volt az, amit mondtál, és hát nyilván Salai Roland szemszögéből is nem csak egyfajta rezilienciát, meg rugalmasságot, meg kellő tényleg alkalmazkodó képességet feltételez ez a dolog, hiszen ugyanakkor pedig mégiscsak egy nagy török csapatban játszik, amely ott van a Bajnokok Ligájában, tehát mint porond nyilván ez egy remek lehetőség, de más kérdés természetesen, hogy ha viszont más poszton játszhatja Marco Rossi, akkor ehhez alkalmazkodni kell. Na hát majd meglátjuk, hiszen rövidesen érkeznek majd a válogatott mérkőzések is, ugye a magyar labdarúgó válogatott számára, úgyhogy ezek majd újabb izgalmakat jelentenek. Mi pedig megköszönjük Kemény Dénesnek a mai nagyon izgalmas és mindig előremutató nézőpontokat. Köszönjük, hogy velünk voltál, és természetesen várunk vissza a jövő pénteken is.
0: Én is köszönöm, örülök.
2: Köszönjük
1: szépen, és mi természetesen folytatjuk a nem nézített sportrádió sportreggelét, ahogy ezt már megszokattátok. Bánki Dodival beszélgetünk a következő fél órában, ne menjetek sehova.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Egykor a legfeszültebb mérkőzéseket vívták egymással. Most a labdarúgó magyar kupában néz egymással farkas szemet a DVTK és a Vidi. Ezzel egy időben a kézilabda rajongók sem maradnak izgalmat nélkül. Az FTC a Krim Ljubljana együttesét fogadja a női bajnokok ligájában, hogy hazai pályán gyűjtse be a kulcsfontosságú pontokat. A programot a Győr összecsapása koronázza meg a svéd Nyköping ellen, ahol a győriek célja nem lehet más, mint a magabiztos siker a nemzetközi elitben. Élő közvetítések szombaton 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: 52 pontos vereséggel fejezte be világbajnoki szereplését a női kosárlabda válogatottunk. Kedden választják meg az új alkotmánybírókat. Borult idő van. Jó reggelt kívánok! Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Nem sikerült meglepetést okozni. A magyar női kosárlabda válogatott 108-56-ra kikapott a címvédő Egyesült Államoktól a berlini világbajnokság negyed döntőjében. Így búcsúzott a VB-től, amelyen magyar csapat 40 év után jutott be újra a legjobb 8 közé. 6 mérkőzéssel zárult a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszának első fordulója. A Leipzig 4-1-re alul maradt a BL Újonc olasz Como otthonában. A lipcseieknél Willi Orbán végigjátszotta a meccset. A másik német csapat, a Bayern München 5-0-ra kiütötte az Allianz Arénában a norvég Bodø Glimt együttesét. A Manchester United az Old Traffordon múlta felül 4-0-ra, a bajnokok ligájában szintén újonc azeri Szabák csapatát. A francia Lens a Slavia elleni 3-2-es győzelemmel tért haza Prágából, a holland PSV Eindhoven nem bírt a vendég ukrán Shakhtar Donetskkel, csak úgy, mint Isztambulban a török Fenerbahce az olasz Rómával. Mindkét összecsapás 1-1-es döntetlennel ért véget. A Szeged hazai pályán magabiztosan 42-31-re verte a svéd Christian Stad együttesét a férfi kézilabda bajnokok ligája első csoportkörének első fordulójában. A Ferencváros nyerte a férfi jégkorong szuperkupát, miután a Tüskecsarnokban rendezett találkozón a magyar kupagyőztes FTC 3-2-re jobbnak bizonyult a magyar bajnok Budapest Jégkorong Akadémiánál. Az Európa-bajnoki címvédő Érdi Mária a tegnapi három futamot követően megőrizte hatodik helyét a vitorlázó Ilka hathajó osztály írországi világbajnokságán.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét Magyar Péter miniszterelnök, a pártelnöke. A jelöltek között van Ligeti Miklós, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója, Kovács András György, kúriai tanácselnök bíró, és Orosz Árpád Gábor, a kúria polgári kollégiumának egykori vezetője is. Magyar Péter azt írta, a jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. A Fidesz frakció közölte, képviselőik nem vesznek részt az új alkotmánybírák megválasztásában. 8 embert gyanúsítanak a túlárazott buszbeszerzésekkel kapcsolatban. Köztük van a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT egykori vezérigazgatója is, közölte a rendőrség. A Volán társaságokhoz köthető 10 évvel ezelőtti illegális ügyletek kapcsán hűtlenkezelés és pénzmosás miatt folyik eljárás. Az adatok szerint 2015 és 2018 között csaknem 10 milliárd forint vagyoni hátrány keletkezett amiatt, hogy használt buszokat túllárazással szereztek be. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a múlt héten Budapest déli régiójának mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvízminták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Kiégett egy lakás a főváros 14. kerületében. Az egyemeletes épület a Rákosfalva parkban gyulladt ki, közölte a katasztrófa védelem. A helyszínre mentő is érkezett. Ház és melléképület égett Sarkadon is. A tűzoltók mindkét esetben megfékezték a lángokat, jelenleg az utómunkálatokat végzik.
1: Közlekedés.
2: Megpördült egy autó az M3-as Vásárosnamény felé vezető oldalán, Mogyoród közelében. A 20-as kilométernél csak egy sávon halad a forgalom, torlódásra készüljenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
2: Felhős, hűvös idő lesz. Estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Napközben 15-22, keleten, délkeleten jóval magasabb, 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk. Este 13-20 fokra számíthatunk.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok, jó reggelt kívánok mindenkinek. 8 óra 39, 8 óra 40 percen egészen pontosan, szeptember 11-én pénteken Bene Ferivel töltjük itt remekül a mai reggelt.
2: Zsuzsival remek reggelt, jó reggelt.
1: Fantasztikus vendégeink voltak, vannak nagy magyar és fontos sportfejezetekről beszélgettünk, ugye megvan az első paralimpiai kvótánk, Resik Csabának köszönhetően. Beszélgettünk Szabó Lászlóval azzal kapcsolatosan, hogy milyen komoly ambíciókat fogalmaz meg a magyar paralimpiai család, akár a Los Angeles-i részvétel tekintetében, hogy még több sportágban is lehetőség szerint még több magyar parasportoló legyen ott, úgyhogy ehhez is nagyon szorítunk, és hát ugye elindul nyilván a hát most már messzire mutató Los Angeles-ig érő kvalifikációs folyamat, ugye erről Kemény Dénessel is beszélgettünk, hogy a közelmúltban Varga Zsolttal leültek és átbeszélték ugye a válogatott menetrendjét, elképzeléseit, úgyhogy ez is mindig izgalmas, de hát azért csak onnan indítottuk ezt a mai reggelt, hogy ugye elindult a labdarúgó bajnokok ligája, főtáblájának, vagy ligaszagaszának ugye az első köre, hihetetlen, hogy tényleg 7 magyar játékossal, méghozzá meghatározó szerepet betöltő játékossal ebben a mezőnyben, és persze sok minden egyéb is érdekel minket, de azért vannak olyan egyéni teljesítmények, ami mögé, hát sokan sokféle dolgot látnak, és van egy valaki, akinek nagyon határozott véleménye van, mint mindig természetesen, Bánki Dodi van itt velünk péntekenként reggel. Szia Dodi, jó reggelt kívánok!
3: Sziasztok, jó reggelt!
2: Jó reggelt, Dodi!
1: Kezdjük mindjárt azzal, drága Dodi, mert úgy tudom, hogy eléggé szélsőséges ilyen szempontból a két vélemény. Az imént azt mondta Kemény Dénes, mert őt is megkérdeztük erről, hogy ugye nem került föl Szoboszlai Dominika a nevezési listára az aranylabda várományosok közül. Azt mondta, hogy hát ha onnan közelítjük meg ezt a dolgot, akkor miért jó a 29 közé tartozni? Mert nagy valószínűséggel azért ugye nem az egy lesz, és hogy nyugodtan legyünk még türelmesek ezzel kapcsolatosan. Én úgy tudom, hogy neked erről teljesen más a véleményed.
3: Abszolút, engem már nem is hoz lázba egyébként, mert ez nem egyéni díj, hanem nyert trófeát, esélyed nincs. Az elmúlt években soha nem az nyert, akit a legjobbnak tartottam, úgyhogy itt azoknak lesz esélyük, akik trófeákat nyernek majd a klubjukkal.
2: Na de ezt akartam kérdezni, Dodi, mi a szempont elsődlegesen egy aranylabda szavazásnál? A játékos kvalitása, formája, tudása, teljesítménye, vagy a csapatával megszerzett csapatdíjak, trófeák, ahogy fogalmaztál, vagy elismerések?
3: Hát ezért nem érdekel, mert nem az egyéni. Hát itt az egyént kéne díjazni. A legjobb játékos, aki a képességei alapján, a karaktere alapján, az emberi értékei alapján, tehát mindent összevetve, ő a világ legjobb játékosa. Most őszintén, hát most akkor ebből a szempontból Dembélé például nem jöhetett volna szóba, de több más játékos is. Sella listára igenis Szoboszlainak ott lett volna a helye, de nem ilyen szempontok alapján alakítják esemki, hanem hogy minden klubnak kedvezzenek, esélyt adjanak. De mondom, nem azt fog nyerni megint, aki a legjobb játékos az adott szezonban, mert éppen akkor a klubjának nem jött ki a lépés.
2: Hát meg csupa világbajnokságot megjárt labdarúgó van a listán, tehát azt is tegyük hozzá.
3: Hát igen, az jó, hát ez is igaz.
2: Sajnos.
3: Jó, hát igen, de ettől függetlenül voltak remek szalvadori játékosok is voltak, de nem mondom, hogy az aranylabda várományosai, de például nem kerülhetnek szóba olyanok, akik nagyon jó képességűek, de nem játszanak szárkóba. Tehát az aranylabda az tulajdonképpen egy ilyen klub siker. Uh-huh. Mert a klub nélkül nem tudsz befutni.
1: Hát igen, na azért persze van olyan játékosunk, nem is egy hál' Istennek, akik meghatározó klubokban játszanak. Értelemszerűen ugye a labdarúgó bajnokok ligája liga szakaszából a legmeghatározóbb csapatban, a Liverpoolban játszik ugye két magyar, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, és azért a Dominik mostani teljesítménye is, ráadásul ugye egy nagyon kellemetlen ellenfél az Atletico Madrid ellen. Végül is ugye nem csak a mérkőzés legjobbjának járó elismeréssel, de nyilván győzelemmel is zárult, ráadásul hátrányba folytott ugye a Liverpool. ebben a tekintetben hogy látod, mennyire lesz ez az ősz BL tekintetben jóval izgalmasabb, hogy van 7 meghatározó játékosunk, akiknek a szerepe adott esetben mérkőzést eldöntő is lehet, mert ugye most Varga Barna ugyan kicsit ostorozta magát, hogy nem lőtt gólt, ettől független hál' Istennek az AEK azért nyert a korábbi találkozón, és hát láthatóan például Gulácsi Péter is, független attól, hogy azért a Villarreal bekapott 3 gólt, de azt mondják, ha nincs, vagy ha nem ő áll a kapuban, akkor ez jóval több lett volna. Szóval.
3: Ez mindenképpen örömteli, hogy ennyi magyar játékos van a bajnok optikájában, és az, hogy Szoboszlai vezéregyeniség a Liverpoolban, ez álomszerű. Tehát ez tényleg olyan örömet szerezés, hogy most teljesen függetlenül a klub szimpátiától, ez egy óriási dolog. Hát nem is tudom, hogy mikor volt ilyen, hogy európai sztárcsapatban vezéregyeniség egy magyar játékos. Tényleg a Barszánál volt Kocsi Sanyiék időszakában, vagy a Real Madridnál Puskás Öcsi, mert ha most nincs Dominik, akkor lehet, hogy nem tudja megfordítani a Liverpool ezt az Atlético elleni meccset. Szenzációsan játszott, nekem Kerkez is nagyon-nagyon tetszett. Én úgy érzem, hogy büszkék lehetünk arra, hogy egy ilyen európai top klubban viszi az ügyet. De Varga Barniék, meg Gulácsiék is nagyon szépen helytállnak, és ez nagyon jó, ez nagyon fontos a válogatott szempontjából is, még akkor is, hogyha Gulácsi nem mondta, de jó érzés, hogy magyar játékosokat láthatunk a bajnok Afrikájában. Csak folytatódjon így.
2: Az érdekes, hogy főleg Kerkezzel kapcsolatban merült fel bennem a kérdés, mert talán Szoboszlai Dominik jobban hozzá van szokva, hogy már az lesz a probléma, hogy nélkülük elképzelhetetlen a Liverpool jelenleg. Tehát folyamatosan játsszák a 90 perceket, és legutóbb Kerkezt már izomsérülés miatt kellett lecserélni is. Most, hogy ez most csak fáradtság, vagy egy minimális izomsérülés, reméljük, hogy nem hosszabb távú, azt még nem tudjuk. De hogy nem érzel ebbe lassan, hogy átesünk aló túloldalára, hogy most már az lesz a probléma, hogy túl lesznek játszatva, ami nyilván egy kellemes gond, de hát kíváncsiak a véleményedre, akár a válogatott szempontjából is.
3: Hát ez a Premier League-ben ez brutális, ez az irány. Tehát ott helyt állni, ott maximális fizikai teljesítményre, meg felkészültségre van szükség. Én hiszem azt, hogy totali is el fog jutni erre a szintre majd a Bournemouthban, még akkor is, ha most kevesebb lehetőséget kap, de ez Kerkez Milosnál, aki őserő. Hát álmodban nem gondoltad volna, hogy akár bármikor megöcsölhet, bár pedig reméljük, igen, hogy egy picit összeállt neki az izomzata, de ez a Premier League-nek a programja miatt van. Nagyon-nagyon ügyelni kell a rehabilitációra, a pihenésre, de nem tudja kihagyni Iraola, nem tudja pihentetni Szoboszlait, de a jelek szerint még Kerkez sem. Úgyhogy tényleg óvatosnak kell lenni, de én bízom benne, hogy rendben lesz mind a két játékosunk.
1: Abszolút így van, hiszen jönnek a válogatott viadalok, és nagyon fontos tényleg, igen, hogy teljes értékű, igen, és egyébként, hogy mondjam, jó formában lévő, jól beedzett játékosokat kapjon majd Marco Rossi, hiszen fontos feladatok várnak minket. Viszont ha már erről beszélünk, hogy vajon jó forma, és ki mit tesz hozzá adott esetben a forma, vagy a szezon minőségének a javulásához, hát akkor térjünk vissza ugye az egy héttel ezelőtti beszélgetésükre, amikor még előttünk volt a derbi. Mennyire érzékelted helyén valónak, amit végülis Borbély Balázs megfogalmazott, hogy azért a helyzetek és egyebek alapján a Ferencvárosnak járt volna a győzelem, ugye az Újpest elleni rangadóról, a derbiről beszélünk. Miközben a másik oldalon, vagy inkább talán azt mondhatnám, hogy a semleges szurkolók szemszögéből pedig az volt a fogadtatás, hogy de jó, hogy végre egy versenyképes Újpest állt fel a Ferencvárossal szemben.
3: Nagyon harcias, de igen, látott harcias Újpest volt, taktikailag rendkívül felkészülten, önmaghoz képest kifejezetten jól játszottak, és a Fradi magán elsősorban, én mindig úgy vagyok, hogy magunkmal kell nézni, tehát magunknak köszönhetjük, a Fradi magának köszönheti, hogy nem nyerte meg a derbit, én is úgy érzem, hogy jogos lett volna a 3 pont megszerzése, mert helyzetek alapján rengeteg helyzet, sokkal több helyzete volt a Fradinak, mint az Újpestnek, azok kimaradtak. Viszont ami méltatlan volt a derbi, az a játékvezetés. Szóval, amikor ott ül a negyedik játékvezetőként Berke Balázs, és egy Karakó Ferenc vezeti a meccset, aki hibát hibára halmozott, piros lapok maradtak el, az a VAR visszanézte az Újpest egyenlítő golját, az sem volt egyértelmű, de maga a faltoknak a megítélése. Néha olyan nézésem volt, mint a kosárlabda meccset vezetne. Tehát olyanokat fújt le, szabálytalanságokat, amit nem nemzetközi szinten soha nem fújnak le. És ez nagyon diszonáns volt, nagyon visszatetsző volt, és bizony voltak olyan esetek, amit vissza kellett volna nézni, és piros lappal büntetni, ez sem történt meg. Szerintem az MLS játékvezető bizottságának oda kell figyelni, hogy megfelelő játékvezetőt küldjön egy ilyen derbire, meg arra is, hogy például ezen a héten játszhatta volna le a Fradi a Győr elleni bajnokit, azt nem is értem, hogy miért nem így volt, és miért kellett csak két napot pihenni a rangadóra. Simán le lehetett volna játszani, mert most az Everton elleni kupára készül a csapat, ráadásul a klub kérte is, és mégsem kapta meg ezt a lehetőséget. Tehát azért a fáradtság is hozzájárult ahhoz, hogy ez döntetlen lesz a meccs, de mondom, az Újpest ritka karakán felkészült futballt mutatott be a kalappal előttük, de ezek az okok játszottak közre, hogy a Fradi nem nyerte meg a derbit.
2: Viszont az volt az ember érzése, hogy egy kicsit visszatértek a 90-es, 2000-es évek derbiei, hiszen rendkívüli, egyrészt színvonalas labdarúgást láthatunk, ráadásul nagyon-nagyon jó iramú mérkőzés is volt valójában, és azért nyilván 2-0-nál azt érezte az ember, hogy talán eldőlt a mérkőzés, de az Újpest félidei szépítése újra nyíltá tette a találkozót, és talán azt kell, hogy mondjam, hogy nyilván fogalmazhatunk úgy, ahogy mondtad, hogy talán helyzetek alapján a Fradi közelebb állt a győzelemhez, de azért mindenféleképpen három esélyes volt a mérkőzés a második fél időben, tehát extrém esetben az Újpest is nyerhetett volna. Ilyet azért rég láttunk, valljuk meg őszintén.
3: Há igen, felnőtt a feladathoz az Újpest, de a 30. perc kezdve nagyon-nagyon komoly fáradtságot éreztem a csapaton, de nagyon jó döntésnek tartottam Borbély Balázs részéről, hogy nem változtatott a Győr elleni meccsen, még akkor is, ha két napot tudott csak pihenni a csapat, mert az összeszokottság az fontosabb volt ennél. Aztán a 60. perc körül már cserélt, de tény, hogy az nagyon jól helyt, tehát az Újpest, de hát ott volt Lisztes Krisztiánnak, meg Zakariasznak a nagy-nagy helyzete, azzal eldőlhetett volna a meccs. De a véleményem a korábbi, ettől függetlenül, ha nyert volna, az akkor is ugyanez lett volna.
1: No, hát...
2: Nincs olyan érzésed, hogy jó lenne több ilyen Újpest Fradinak lennie? Hogy mondjuk a kupa döntőben akár összekerülni, vagy ilyesmi? Mert szerintem ez mind a magyar futball
3: ünnepei. Hát ez mindenkinek, hogy ne, hát már napok óta mindenki erre készült, hihetetlen hangulat volt, majdnem telt ház, pár száz jegy maradt. De fontos lenne, jó lenne, és éreztem is, hogy az elsőtől az utolsó tartalékig is nagyon magas hőfokon égtek az újpestiek, ott voltam a kisbagyuk mögött. Nagyon-nagyon felkészültek erre a derbire. Ez jó tenne a magyar futballnak is, jó tenne a Fradinak, jó tenne az Újpestnek. Én várom a folytatást, és legyen minél több ilyen derbi, akár a kupadöntőben is, hát akkor garantált szerintem a Puskásban is az 50-60 ezer néző.
2: Igen,
1: hát ezt ugye sokan megfogalmazták már nagy vágyként, úgyhogy nézzük végig ezt a szezont, hogyan alakul és miként alakul. Még egy mondat visszatérve, ugye a BL szereplőkre, mit szólsz Varga Barnabás teljesítményéhez, olyan szempontból ugye, hogy ugye most, ahogy mondtuk, nyert az Athén, de ő már saját magát ostorozta, hogy most kihagyott lehetőségeket, tehát éppen nem szerzett gólt. Mit szólsz ahhoz? Egyébként imádják Görögországban, most már ugye ezek a visszajelzések vannak, hogy tényleg kezd Eszterházi Marci népszerűségi indexeihez közelíteni az övé jelenleg.
3: Hát a Barninak a karaktere is ilyen, tehát egy nagyon szerethető figura, egy nagyon-nagyon jó futballista. Én akárhányszor az ő neve előkerül meg az egyénisége, én kész vagyok attól, hogy 30 éves korában fedezték föl, tehát azért ennyire nem lehet benézni dolgokat. Én örülök, hogy még van a válogatottnak, mert hihetetlen képességű játékos. Utoljára, ha Ferike emlékszik még rá gyerekként, a 80-as években Fischer Pali volt ilyen, aki ilyen szinten tudott fejelni. Tehát, de a földön is jó, tehát ugyanúgy mind a ketten a földön is jó feljátékban is. Nagyon, nagyon jó rápaszolgatni a labdát, jól meg is tudja tartani. Egy különleges képességű játékos, biztos voltam benne, hogy az LKT-ba is megállja a helyét, és nagyon jó döntés volt a részéről is, meg a Fradi részéről is, mert ezt a lehetőséget meg kellett ragadnia, és meg is ragadta, megérdemelte, és nagyon bízom benne, hogy nagy szezon fog futni.
1: Abszolút így van, mindannyiuknak persze sok sikert kívánunk, ugye a BL magyar résztvevőinek, és aztán természetesen ugye itt jönnek az egyéb kihívások, úgyhogy ehhez is. Köszönjük szépen, Dodi, jó hétvégét neked, és jó szurkolást a következő
3: dolgok.
1: És várunk vissza, mint ahogy mindig péntekenként. Legyen
2: jó
1: szép napod.
3: Egészséget mindenkinek.
1: Így van. Köszönjük szépen. Mi pedig jövünk a folytatásban, és egy kicsit hosszabban fogunk végre beszélgetni a magyar női kosárlabda válogatott fantasztikus sikeréről, amit ugye Németországban a világbajnokságon ért el, vagyis hogy ugye azt gondolom várakozáson felül nem csak hogy kijutott a világbajnokságra, hanem három megnyert mérkőzéssel bejutott a legjobb nyolc közé, és ott ugye hát egy hatalmas falat várta az amerikai női kosárlabda válogatott, gyakorlatilag mint egy másik bolygóról érkeztek volna. Ettől függetlenül nagyon kíváncsiak vagyunk Károly Andrea véleményére, aki kint volt ezen a mérkőzésen, hogy ő mit tapasztalta, és persze vajon ezt a mostani VB szereplést hogyan lehet beépíteni majd értelemszerűen a folytatásba, a jövő tervezésébe, úgyhogy vele folytatjuk, ne menjetek messzire.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok, jó reggelt kívánunk, 9 óra 3 percon, szeptember 11-én, pénteken, és már 6 óra óta itt vagyunk együtt Beneferivel.
2: És Csisztus Zsuzsival, mindenkinek tovább is
1: jó reggelt. Reggelt. Így van, jó reggelt kívánunk mindenkinek, és komoly magyar sikerekről beszélgettünk ma már, ami mindig nagyon szívmelengető, és hát ide kívánkozik, most már aludtunk rá egyet, mindez, ami tegnap, illetve az elmúlt napokban történt, és azt gondolnám, hogy nem a tegnapról kifejezetten, hanem leginkább ugye a magyar női kosárlabda válogatott világbajnokságon nyújtott össz teljesítményéről lesz majd érdemes beszélgetünk állandó kiváló szakértőnkkel, aki a helyszínen volt, vagy még van is talán, ugye Károly Andrea. Szia!
3: Sziasztok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Igen, még jelen pillanatban a helyszínen, de már a reptér felé, úgyhogy a külső zajok ennek tudhatóak be.
1: Oké, akkor abszolút így kezeljük ezt a dolgot. Köszönjük, hogy itt ilyen mobil, szó szerint mobil módon rendelkezésre állsz. Ugye tegnap beszéltünk már egy pár órával az amerikai női válogatott elleni vereséget követően te meg én, és ugye akkor az még olyan nagyon-nagyon intenzív volt, azt is kérdeztem tőled, hogyha egy ilyen lakmuszpapírt most betennénk ebbe a hangulat bödönbe, akkor vajon milyen színűre változna, negatív, pozitív, milyen érzékenységűre, és azt hiszem, és beszéltünk az idő fontosságáról, meg ami ezt egy kicsit ugye perspektívába helyezi, hogy azért mindig egy éjszaka, amikor alszunk egyet arra, ami történt, szerintem egészen más megvilágításba helyez dolgokat. Így van-e, ugye, hiszen azért ez egy nyilván pont szempontjából nagy arányú vereség volt az amerikai női válogatottal szemben, ugyanakkor tegnap is már arról beszéltünk, hogy a világbajnokság össz teljesítményét érdemes nézni. Szóval, hogy látod?
3: Én azt gondolom, hogy ez a tegnapi vereség, ez azért már ha teljesen nem is, de úgy kezd leültetni a lányokban. De hogyha lehet pozitívumot keresni egy ilyen nagy arányú vereségben, vagy nem is feltétlenül az arányában, hanem a képében, akkor talán az, hogy megmutatja azt, hogy azért még van hova fejlődni. És én minden ilyen nagy siker, mert elkönyvelhetjük, mindenképpen el is kell könyvelni nagy sikernek. Után azért szerettem úgy nézni a dolgokat, hogy nem szabad túlzottan elszállni, és én ezen a mostani csapaton és stábon abszolút azt érzem, hogy már tényleg történelmi tettet vittek véghez, de mégsem érzik azt, hogy akkor innentől kezdve meg lehet nyugodni, és minden tökéletes.
2: Hogy készül, Andi, mesélj arról, hogy készül egy ember egy világbajnokságra? Tehát azért ez mégis egy fantasztikus esemény, és szerintem minden játékosnak a csúcspont az életében. És ráadásul hát azért ne felejtsük el, hogy a nyolc kezi jutás az pedig 40 éve nem látott siker, és azért ti voltatok legutóbb, ugye a 98-ban, ha jól emlékszem, világbajnokságon. Igen. Hogy ez milyen érzés, mert mégis azért talán a legnagyobb siker egy játékos életében.
3: Hú, hát az érzést azt szerintem ilyenkor nagyon nehéz leírni, mert még maga a sportoló se tudja elhelyezni saját magában, hogy valójában mit érez, de hát ugye minden sportoló azért űzi azt az adott sportágat, amit elkezdett, amit szeret, hogy ilyen eseményekre jusson. Egyébként legyen az Európa-bajnokság is, és nem lekicsinyelve egy Európa-bajnokságot. És amikor ott vagy, hogy igen, megyek, akkor szerintem már egy maga az edzőtábor sem feltétlenül olyan színezettel van, hogy úristen, edzőtáborba kell mennem, hanem fontosan tudod azt, hogy minden egyes méter, amit megteszel, vagy minden egyes izzadságcsepp, az nem feleslegesen van. Jó, természetesen egy sportoló életében nincs semmi feleslegesen, de hogy ez szerintem ilyenkor kettőzötten így van.
1: És hát ugye nyilván ennek a világbajnokságnak a mérkőzései, hogy úgy mondjam, különféle fajta előjellel, színezettel indultak, tudtuk, hogy hol lehet esély és hol nem lehet, és ugye nyilván a franciák elleni első mérkőzés, illetve az amerikaiak elleni ugye záró találkozó két legerősebb csapat, akivel találkozni lehetett, tehát ott nagyjából az esélyekről számot lehetett adni, de ugyanakkor az is nagyon érdekes, hogy a másik három mérkőzésen, hogy azért olyan csapatok jöttek szembe, nyilván egy kitűnő afrikai válogatott, illetve két olyan ázsiai, ugye, akikkel azért lehetett volna, vagy már ismertük azt a korszakot, amikor akár önbizalmi problémája is lehetett volna a magyar válogatottnak. Én ebben óriási fejlődést látok, ugye a olimpiára egy ponttal ki nem jutó válogatotthoz képest, amelyik 2,5 év alatt egészen mást hiszel magáról, és ugye, mikor hallgattuk az élő közvetítéseket ezeken a találkozókon, akkor is lehetett hallani a te nyugalmadból, hogy igen, az nem jó, hogy elmegyünk, majd elengedjük, de abban mégis lehetett egyfajta előrelépést tapasztalni szerintem, hogy azon a magabiztossággal vették vissza mindig a vezetést, vagy legalábbis a nagyobb előnyt a mieink, amiből arra lehetett következtetni, hogy nagy baj nem lesz a végén, és leginkább ezt a te hangodból tudtam leszűrni.
3: Örülök, hogy ezt mondtad, egyébként nem az én hangomat, hanem úgy egyébként a tényt, mert szerintem ez a legfontosabb az egész, jó nem, ez túlzási az egész sikerben, ez a legfontosabb, de nagyon fontos eleme az, hogy ez a csapat fejben megérett arra, hogy igenis, akivel azonos erőt képvisel, vagy mondjuk esetleg csak egy picivel jobb az ellenfele, azokkal már tud egy magabiztos mérkőzést játszani, nem is egyet, többet. És ilyenkor hozom föl mindig azt, hogy az viszont egy következő lépcsőfok, és nem biztos, hogy egy lépéssel meg tudod lépni azt a lépcsőfokot, hogy viszont egy francia, illetve egy amerikai válogatott ellen tudjál egy ennél sokkal jobb teljesítményt kirakni a pályára. Nagy valószínűséggel 100-ból 99-szer nem fogod megverni ezt a típusú ellenfelet, mert egyszerűen nem, mert valami, ahhoz tényleg valami óriási csoda kéne, de hogy egy ennél jobb játékot tudjál kirakni a pályára. De hogyha ez a fejlődés, ez így folytatódik a lányoknál, illetve hát az egész csapatnál, akkor szerintem idővel ez is el fog jönni, hogy egy ilyen mérkőzésbe tudjunk úgy beleállni, hogy a tudat alatt azért ne legyen ott, hogy hát jó, ez nem a mi napunk lesz.
2: És hol látod a fejlődés lehetőségét? Mert ugye összehasonlítva a kosárlabdát, ahol rengeteg pont van, a labdarúgással mondjuk, ahol mondjuk egy alacsonyabban kvalifikált csapat azért 10-ből egyszer, pont azért, mert akár 1-0 is lehet mérkőzést nyerni, tud esetleg a nagyobb kvalitás felé kerekedni, viszont kosárlabdában én nem nagyon hiszek ebben, hiszen nagyon-nagyon sok a pont, viszont az ilyen éles mérkőzések juthatnak egy olyan tapasztalati tőkét a játékosok számára, hogy legközelebb akár Európa-bajnokságon ezt tudják kamatoztatni.
3: Igen, ha már említetted az EB-t, én is azt gondolom, hogy a következő fokmérője ennek az óriási fejlődésnek az Európa-bajnoki selejtező lesz, amikor tényleg velünk egy szinten lévő csapatokkal, és nem egyel, hanem többel kell megharcolni azért, hogy kikerüljünk az EB-re. És ettől a csapattól én azt gondolom, hogy ez már elvárás lesz. És amikor neked úgy kell fellépned egy mérkőzésre előtt a parketre, hogy veled szemben már van elvárás, az is egy másik hozzáállást igényel, vagy nem is feltétlenül hozzáállást, hanem más lelki állapotot igényel, hogy igen, mi most itt vagyunk egy világbajnokságon, már azzal, hogy itt vagyunk, azzal óriási dolgot hajtottunk végre, vagy EB-selejtező előtt állunk, ahol mindenki, és mi is azt várjuk saját magunktól, hogy ki kell jutnunk az Európa-bajnokságra.
2: Igen.
3: Úgyhogy ez nagyon más, és nagyon kíváncsi leszek a novemberi EB-selejtezőkre, de azt gondolom, hogy megérett ez a csapat arra, hogy egy ilyen terhet el tudjon viselni.
1: Andi, beszéljünk egy picit most a közösen megélt siker kötő erejéről. Ugye te, aki szintén annak a generációjának a tagja voltál, aki Rád Gréber Lászlóval együtt megélte ugye azt a sikert, és aztán ugye te magad is számos nagyszerű siker pillanatánál ott voltál már akkor szakvezetőként akár a 3x3-os válogatottal. Az, hogy most Völgyi Péterrel ez a csapat, és azért ne felejtsük, hogy hogyan indult ez, ugye Kigaliban annó ennek az egész hosszú selejtező sorozatnak. Az volt az első állomás Ruandában, ami még nem is volt annyira kecsegtető. Tehát nyilván voltak ebben azért hullámhegyek, hullámvölgyek korábban, de az, amit most a válogatott együtt Völgyi Péter irányítása alatt átélt, ez a világbajnoki szereplés, ez a jövendőbeli közös bizalom, vagy elviselendő munka, vagy nehézségeknek tényleg így a közös megélésében, mennyire erős kötőerő? Mit tapasztalsz?
3: Ez szerintem nagyon-nagyon erős kötőerő, és ez abszolút látszik is a lányokon, hogy én ugye az elmúlt éveket az ötöt válogatottnál kívülről látom külső szemlélőként, és teljesen azt érzem, hogy egyszerűen más lelki állapotban vannak a játékosok, amikor jelen vannak a válogatottban, és mindig szoktam mondani az önbizalmat, hogy nagyon más típusú az az önbizalom, amikor mondod magadról, hogy jó vagyok, és ez menni fog, viszont amikor fellépsz a parkettára, akkor ez így hús, elillan, vagy az, amikor tényleg azt érzed magadról, hogy van önbizalmad, ez sugárzik rólad, és ezt az ellenfeleid is látják. Ez nagyon, nagyon különböző, és a mostani csapatnál ezt a másodikat érzem, hogy igenis, ők tényleg elhiszik magukról, nem csak mondják.
1: És hát ez nyilván ebben azt gondolom, ennek az épülésében, vagy ennek az önbizalomnak, ha szabad így fogalmazom, a hízlalásában, ugye ez a közösen megélt siker, ez rendkívül fontos, de nem csak ez szerintem, hiszen azért érdemes azt végignézni, hogy például ebben az elmúlt 2,5 évben mondjuk az olimpiai selejtezőhöz képest akár Juhász Dorka a saját egyéni karrierjében mekkorát fejlődött, mekkorát ugrott, hol játszik, milyen meghatározó játékosa ugye a WNBA egyik csapatának, vagy éppen akár itt ugye Európában, és arról is beszéltünk már tegnap, hogy egy ilyen lehetőség, mint egy világbajnoki porond, ahol az ember a 8 között játszik, ráadásul az amerikai női válogatottal, amelyik nyilván a legnagyobb figyelmet kapja világszinten, hogy az egyéni játékban, az egyéni megcsillanásban, vagy akár a dobbantóban, hogy az ember akár egy új szerződéshez, egy komolyabb bajnokság lehetőségéhez kerüljön, mekkora lehetőség, mekkora mondjuk így tényleg lépcsőfok. És szerintem az ezekben a bajnokságokban megélt tapasztalat is növelheti, nem, az önbizalmat?
3: Mindenképpen, és ugye az

0: nagyon nagyot lépett a saját karrierje szempontjából, és most kint maradt Spanyolországban, szerintem jó döntést hozott, és Leli Kréka Törökországba megy, és még több válogatott játékos fog külföldön játszani. Ami a magyar helyi bajnokság szempontjából nem biztos, hogy jó, ugyanakkor a válogatott szempontjából, hogyha ezek a játékosok igenis légiósként meghatározóak tudnak lenni a csapatba, nagyon más, amikor hazai játékosként vagy meghatározó, vagy légiósként, mert ugye alapvetően azért mész légiósnak, mert tőled várják a megoldást. Uh-huh. Kvázi zsoldos leszel. És hogyha ott le tudsz tenni egy olyan teljesítményt a parkettára, amire azt mondják, hogy na, ezért hoztunk, akkor abból a válogatott is profitálni fog. Úgyhogy nagyon ilyen szempontból is érdekes lesz a következő szezon, mert nem mondom, hogyha ezek a játékosok külföldön is megállják a helyüket, abból a válogatott is építkezni fog.
1: Itt szóba került Juhász Dorka, és én ide venném Takács Kis Virágot is, a Twin Towers, vagyis a ikertornyok, ugye a nemzetközi sajtó így jellemezte őket, és ez mindig felüdülés, amikor ennyire pozitív sugallatban jelennek meg magyar játékosok a nemzetközi különböző médiumokban, és hát ne felejtsük el, hogy egy történelmi VB-rekordot is magukénak tudhatnak, 30 lepattanót szedtek a Nigéria elleni mérkőzésen együtt. Úgyhogy én azt szeretném tehát kérdezni, hogy az ő két személyiségük a közeljövőben is kulcsjátékosai lehetnek a válogatottnak, és akár erre lehet alapozni a jövőben is?
0: Erre kell is alapozni, és ők nem lehetnek, hanem lesznek a válogatottnak kulcsjátékosai, és még ugye Josipovics Kingáról se szabad elfeledkezni, a maga 18 évével, aki szintén már az ikertornyokhoz oda lehet majd venni harmadiknak, mert óriási tehetség, neki is természetesen van még hova fejlődnie, de azért azt jó tudni, hogy van három ilyen centered a válogatottban.
2: Ez tényleg nagyon fontos, és valahol az ember ugye annak a elemeit is egy picit keresi, kutatja, hogy a szerencsés együttállás csillagzat, hogy ezek a tehetségek tulajdonképpen most nagyjából láthatóan egy időben érnek össze, még akkor is, hogyha nyilván egy 18 éves, nagyon fiatal ugye a csapat többi meghatározó játékosához képest, mert sokszor azt mondja az ember ugye, hogy nyilván egy játékos, hogyha most csak Juhász Dorkáról beszélnénk, azért nagyon-nagyon nehezen vihetné egymagában a hátán a csapatot, bár azért persze voltak mérkőzések, ahol egészen elképesztő meghatározó volt az ő jelenléte, nyilván ugye találatai, pontjai, illetve a lepattanói, de hát mégiscsak egy csapatjáték, és ezen az világbajnokságon én azt érzékeltem, pláne az amerikaiak ellen lehet látni, hogy azért nagyon kivették Juhász Dorkát a játékból, hogy mégis a csapat egységként volt képes jót nyújtani, amikor pláne a győztes mérkőzéseken.
0: Igen, hát és a fejlődésüknek ez is egy következő lépcsőfoka volt, hogy már nem úgy volt jelen a csapat a pályán, hogy jó, majd a Dorka megoldja helyettünk, mert azért még talán Isztambulban ez érezhető volt a VB selejtezőn, hogy ugye a csapat összességében a Dorkától várja a megváltást, de most ez abszolút nem így volt, és tényleg mindig voltak olyanok, akik felléptek a Dorka mellé, vagy egyszerűen elkezdték saját maguk húzni a szekeret, gondolok itt Leli Krékára a japánok elleni találkozón. Úgyhogy ebben is óriásit lépett előre a csapat.
1: Végezetül annyit kérdeznék tőled, aztán tényleg jó utat kívánunk, hogy mit vársz a VB további szakaszától, tehát Spanyolország, USA és Franciaország, Németország elődöntők vannak, hogy érik az USA-Francia álomdöntő, vagy mit vársz egyáltalán?
0: Én abszolút ezt a döntőt várom, igen. Szerintem a torony magasan két legjobb csapat, az a francia és az amerikai, és a legvégére én meglepetést várok.
2: No,
1: tessék, USA nyer.
2: Ha ha ha.

0: No, de az...
1: Igen, én abszolút azt várom, majdnem, hogy a franciák megnyerik.
2: Igen, igen. És akkor elmondhatjuk, ha ez lesz a döntő, hogy csak a két döntőstől kaptunk el.
0: Igen.
1: Igen.
0: Igen, így van, igen. Így van. Ami megint igen. Csak azt gondolom, egy picit más perspektívába helyezi nyilván a magyar válogatott szereplését, ami szívből gratulálunk. És köszönjük szépen, Endő, hogy egyrészt ott voltál ilyen septiben, úgy döntöttél, hogy ott leszel, és természetesen a meglátásaiddal segítettél minket ennek a válogatott szereplésnek az értelmezéséhez, az elhelyezéséhez, úgyhogy köszönjük, nagyon jó utat neked, vigyázz magadra, és várunk vissza itthon, hiszen köszönöm. Itt a helyet közöttünk a Nemzeti Sportrádióban. Köszönjük szépen, Károly Andrával beszélgettünk, aki ugye kint volt Németországban a kosárlabda világbajnokság helyszínén, és természetesen még ezt a témát folytatjuk, mert azt gondolom, hogy itt a Nemzeti Sportrádióban egy ilyen válogatott sikerről mindenképpen érdemes beszélgetni. A következő fél órában hallhatjuk majd, hogy a máig első és egyetlen magyar NBA játékos, Német Kornél, Német Kornél a kollégánk, Mics Kornél, de ő nem volt NBA játékos, ez a Dávid Kornél annál inkább, úgyhogy Dávid Kornél meglátásait és összegző véleményét fogjuk majd hallani.
3: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: 11 gólos sikerrel kezdte a Szeged a férfi kézilabda bajnokok ligáját. Folyamatosak a harcok Oroszország és Ukrajna között. Borult idő van. Jó napot kívánok! Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Nem sikerült meglepetést okozni. A magyar női kosárlabda válogatott 108-56-ra kikapott a címvédő Egyesült Államoktól a berlini világbajnokság negyeddöntőjében. Így búcsúzott a VB-től, amelyen magyar csapat 40 év után jutott be újra a legjobb 8 közé. 6 mérkőzéssel zárult a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszának első fordulója. A Leipzig 4-1-re alul maradt a BL Újonc olasz Como otthonában. A lipcseieknél Willi Orbán végigjátszotta a meccset. A másik német csapat, a Bayern München 5-0-ra kiütötte az Allianz Arénában a norvég Bodø Glimt együttesét. A Manchester United az Old Traffordon múlta felül 4-0-ra, a bajnokok ligájában szintén Újonc Azeri Sabah csapatát. A francia Lens a Slavia elleni 3-2-es győzelemmel tért haza Prágából. A holland PSV Eindhoven nem bírt a vendég ukrán Shakhtar Donetskkel, csak úgy, mint Isztambulban a török Fenerbahce az olasz Rómával. Mindkét összecsapás 1-1-es döntetlennel ért véget. A Szeged hazai pályán magabiztosan 42-31-re verte a svéd Christian Stad együttesét a férfi kézilabda bajnokok ligája első csoportkörének első fordulójában. A Ferencváros nyerte a férfi jégkorong szuperkupát, miután a Tüskecsarnokban rendezett találkozón a magyar kupagyőztes FTC 3-2-re jobbnak bizonyult a magyar bajnok Budapest Jégkorong Akadémiánál. Az Európa-bajnoki címvédő Érdi Mária a tegnapi három futamot követően megőrizte 6. helyét a vitorlázó Ilka 6 hajó osztály írországi világbajnokságán.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Az energiaárakról, a migrációról és a következő 7 éves uniós költségvetésről is tárgyaltak a V4 országok kormányfői Pozsonyban. Magyar Péter miniszterelnök kijelentette, nem létezhet erős Közép-Európa, erős visegrádi országok nélkül. Azt is hangsúlyozta, hatékony Európai Unióra van szükség. A digitalizációra és a technológiai fejlesztésekre sokszoros túllárazással költött az előző kormány, hangsúlyozta a tudományos és technológiai miniszter a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Tanács Zoltán példaként említette a 100 milliárd forintos gondos óra programot, amelyet negyed vagy harmadannyiból is meg lehetett volna valósítani. Hozzátette, mint egy tucatnyi további ügyben, közöttük az e-ingatlan projekt ügyében készítenek elő feljelentést. Halálos áldozatai is vannak az éjjeli ukrán légi csapásoknak. Tula megyében 2 civil életét vesztette, 3-an megsebesültek. Volograd megyében pedig 2-en szenvedtek sebesüléseket, amikor a pilóta nélküli repülőszerkezetek egy több emeletes lakóházba csapódtak. Az orosz hadsereg közben ukrán hadi üzemekre, dróngyártási logisztikai létesítményekre, adatközpontokra mért csapást egyebek mellett Kijev és Odessa megyében. Ukrán jelentések szerint Kijevben többen megsebesültek egy többszintes lakóházat ért orosz dróncsapásban. 25 éve történt az Egyesült Államokat ért legsúlyosabb terrortámadás. 2001. szeptember 11-én az Al-Qaida 4 repülőgépet térített el. 2 a New York-i világkereskedelmi központ ikertornyaiba csapódott, 1 a Pentagonba, 1 pedig Pennsylvániában zuhant le. A merényletekben mintegy 3000 ember halt meg. 2001. október 7-én az Egyesült Államok hadműveletet indított az Al-Qaida vezetője Osama Bin Laden ellen.
0: Közlekedés.
2: 2 kamion ütközött össze az M1-es Budapest felé vezető oldalán Herceghalom közelében. A 26-os kilométernél torlódik a forgalom. Ha bármi rendkívül itt látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Felhős, hűvös idő lesz. Estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Napközben 15-22, keleten, délkeleten jóval magasabb, 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk. Este 13-20 fokra számíthatunk.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk, ez itt a Nemzeti Sport Rádió, és benne a Sport Reggel szeptember 11-én, és ráfordulunk a mai reggelünk utolsó fél órájára. Részben a búcsúra, de azért fontos dolgokat hallhattok még, és együtt vagyunk természetesen már reggel 6 óra óta Bene Ferivel.
2: És tisztus, Zsuzsival, jó reggelt mindenkinek továbbra is.
1: Mindenkinek. Ugye egy nagyon fontos esemény történt a magyar kosárlabda sport történetében, hallhattuk az elmúlt fél órában ugye Károly Andi részletekbe menő elemzését, és tényleg nagyon büszkék vagyunk a lányokra, mert azt gondolom, hogy eljutni egy ilyen szintérre, és ott ilyen módon helytállni, ahogy ezt hallhattuk, ez tényleg nagy dolog. Persze nagyon fontos, hogy ez a folyamat, ez menjen tovább, ebből lehessen majd a továbbiakban építkezni, úgyhogy majd egy izgalmas beszélgetéssel szeretnénk ezt a fél órát zárni, de mielőtt erre ráfordulunk, azért természetesen itthon sem áll meg a sportélet, arról nem is beszélve, hogy egy kicsit a nemzetközi térben maradva, ugye ne felejtsük el, hogy a Nemzetközi Atlétikai Szövetség, a World Athletics egészen elképesztő új szervezésű, úgynevezett világdöntője indul majd ma el, ugye a Zsivoszky Gyula Atlétikai Stadionban. Igen. 3 napon át tényleg a krém de la krém lesz itt a világ legjobbjai, és köztük természetesen számos kitűnő magyar atléta, akik közül a legtöbben saját jogon vívták ki az indulás lehetőségét.
2: Technológiai újdonságok is lesznek. Én fluoreszkáló kalapácsról, igen, meg ilyenekről hallottam, igen, tehát egész egyszerűen
1: igen. Én is nagyon kíváncsi leszek, ugye még közvetítési szempontból is már, ahogy hallottam, úgy próbálják a versenyszámokat elhelyezni, ez egy nagyon pörgős verseny lesz, hogy nincs párhuzamosan semmi, hanem
2: tényleg?
1: Hogy igen, hogy állítólag ilyen nagyon-nagyon gyorsan, 30 másodperces szünetekkel követik egymást a számok, amihez persze egészen elképesztő háttérszervezés kell. Nem tudom, ez megvalósul-e.
2: Hát, számolni, hát azért.
1: Nagyon kíváncsi leszek, ugye 3 napra osztották szét a versenyeket, rövidebbek a versenyszámok, nincs annyi kísérlet, stb. Mm-hmm. Tehát ilyen szempontból nyilván egy jóval sűrítettebb, töményebb versenyt láthat majd az, aki kilátogat a stadionba. Én vásároltam jegyeket, nagyon izgatottan várjuk.
2: Duplantis meggyógyult?
1: Igen,
2: meggyógyult, ez a
1: Duplantis
2: lényeg.
1: Nélkül nincsen World Athletics.
2: Gulyásleves előkészítve neki, jó rendben.
1: Természetesen, ugye az egyik fő arca volt ennek az eseménynek, úgyhogy ez egyáltalán nem meglepő, hogy itt kell, hogy legyen, de hát ugye hallhattuk már Usain Boltot is nyilatkozni, ugye aki díszvendége nyilvánvalóan ennek az eseménynek, és még számos atléta kiválóság, úgyhogy nagyon-nagyon izgatottan várom, ugye fölbővítették újra a Zsivoszky Gyula Atlétikai Stadiont, ugye többen férnek be, és valószínűleg a szombati napon már most tudjuk, hogy teltház lesz, de már lehet, hogy azért péntek estére is, illetve vasárnapra tényleg a világ legjobbjait lehet látni, tehát ezt kihagyni nem lehet, úgyhogy én azt gondolom, ez egészen elképesztő, és persze picit visszalépve, de a hazai porondon maradva lesz még itt más is.
2: Igen, hát magyar kupa forduló van, ugye a magyarországi összes csapat részt vesz ebben, és akik eddig eljutottak, hát még azért messze a vége, de ma egy Sopron Szegeddel indult, tehát szegedi VS-ével, aztán szombaton és vasárnap is komoly mérkőzések vannak, hát a teljes igénye nélkül Deac Ferencváros mérkőzés szombat 13 órától, aztán itt a Nemzeti Sportrádió keretein belül velem is találkozhatnak a kedves hallgatók szombaton 16 órától DVTK Vidi mérkőzéssel, és még vasárnapra is marad izgalom. Mondjuk talán egy mérkőzést tudnék kiemelni, az délután 2 órától Dorog Újpest magyar kupa mérkőzés. És itt el kell dőlnie, tehát az egyik kiesik.
1: Ez így van, ugye ez a magyar kupa sorozatnak a szépsége, hogy aki valaki benézi ezt, akkor nem megy tovább, de természetesen azért a nagyobb és jelentősebb csapatok tovább lépésére azt hiszem lélekben felkészülhetünk. Na akkor egy kicsit kanyarodjunk vissza a magyar női kosárlabda válogatott sikeréhez, hiszen az elmúlt fél órában részletesen kiveséztük ezt Károly Andival, viszont a tegnapi nap folyamán még a mérkőzés hatása alatt, ugye az amerikaiakkal történt mérkőzés hatása alatt, amelyet végül is ugye 108-56-ra ugyan elveszítettünk, de kíváncsi voltam az eddigi első és egyetlen magyar NBA játékosunk, Dávid Kornél véleményére, hogy ő hogy látta, hogyan kell értékelni, hogyan kell perspektívába helyezni ezt a szereplést, úgyhogy a vele készült beszélgetés nem teljes terjedelmében, de egy részletét hallhatjuk, szerintem nagyon érdekes dolgokat mondott. Bizonyára sokan követték figyelemmel, hogy mire mennek kosaras lányaink a WNBA sztároktól hemzsegő Egyesült Államok ellen a berlini világbajnokság negyed döntőjében. Nos, a tisztes helytállás lehetett a cél, végül fölényesen 108-56-ra nyertek a favorit amerikaiak. Első és mindmáig egyetlen NBA játékosunk Dávid Kornél pedig itt van velünk a vonalban. Elsőként vele elemeznénk csapatunk erényeit, hibáit, és hát persze nem feledve, hogy 40 év 1986 után sikerült ismét 8 közé jutnunk egy világbajnokságon. Szervusz Kornél, szeretettel köszöntelek.
3: Szervusz, köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a kedves nézőket.
1: No, hát igen, igazából jogos, mert sokszor természetesen nézhetnek is minket az online felületükön. Ez alkalommal most telefonunk, tudunk téged kapcsolni, de nagyon köszönjük, hogy rendelkezésünkre állsz, hiszen azért ez a világbajnokság nyilván nem csak ebből a mérkőzésből állt, ugye összesen 5-ször játszottunk, és 2 nagy különbségű vereség között azért 3 remek győzelmet arattak a milányaink, méghozzá talán azt is mondhatjuk, hogy ugye, hogy magasan jegyzett Európán kívüli csapatok ellen, de természetesen most még az ember ilyenkor benne van egy ilyen nagy arányú vereségnek az íze. Általában ilyenkor, ha most egy játékos lejön a pályáról egy ilyen mérkőzés után, segíts nekünk az emlékeidet előkotorni, hogy mi van benne, milyen érzet, kudarc inkább, vagy az egész tornának a sikere, tulajdonképpen azért azt hiszem, hogy az elért összeredménynek a nagyszerűsége, szóval milyen, vajon mi zajlik most a lányok fejében?
3: Először is egy óriási dolog történt, hogy 8 közé kerültünk a világbajnokságon, én azt gondolom már ez megsüvegelendő, hiszen ez fantasztikus teljesítmény. Az, hogy a világ legjobb csapata ellen, az Amerikai Egyesült Államok ellen léptünk pályára, és tőlük kaptunk egy nagy verést itt a végén, én azt gondolom, hogy ezen azért meglepődni nem lehet. Amikor lejön az ember a pályára, akkor mindig azon gondolkodik, legalábbis én azon gondolkodtam, hogy mi lehetett volna változtatni, vagy hogy lehet volna szorosabbá tenni ezt a mérkőzést. Az egész torna, úgymond értékelése az későbbre marad. Én azt hiszem, ilyenkor még egy kis bosszúság van a fejekben, hogy mit kellett volna máshogy csapatként és egyénileg is, de aztán azt gondolom nem sokkal később, amikor már ugye megtörtént az átöltözés, és ha vissza mindenki a szállodán vagy a dolgára, akkor azért nagy boldogsággal örülhet mindenki ennek az eredménynek, hogy ilyen szépen sikerült a 8 közé kerülni a csapatnak.
1: Oké, szóval akkor összességében nyilvánvalóan az idő lesz, hát bizonyos szempontból a gyógyír, amikor az ember perspektívával kezdi nézi azt, hogy még ennek a vereségnek is mi volt az előzménye, jól értem, amit mondasz?
3: Igen, így van. Igen, el kell egy kis időnek telnie természetesen, hiszen erre azért emlékezni fogunk jó pár évig. Bár remélem, hogy nem kell annyit várni, hogy ismét ide kerüljön a női kosárlabda válogatott, hogy egy világbajnokságon 8 juthat, ugye egy 40 év telt el azóta, hogy ez megtörtént. Bízom benne, hogy ez egy jó dolog kezdete, és a következőkben is tudunk versenyképesek lenni.
1: Igen, ugye a 40 évet te is említetted, és szeretném is, hogyha itt a beszélgetésünkben majd egy picit kitérnénk arra, hogy vajon mi minden történt, mi változott meg, és minek a lenyomata lehet most valójában az, hogy van egy ilyen tényleg nemzetközi szinten is abszolút magasan jegyzett válogatottunk, tényleg a világ legjobb 8 csapata közé kerültek a mieink, ami valóban 40 éve nem történt meg. Nyilván azért az amerikai válogatott egy egészen más súlycsoport, és ugye amikor a franciák ellen készültünk az első mérkőzésre, én nagyon sokféle taktikát, javaslatot hallottam szakemberektől, akik azt mondták, hogy hát azt a mérkőzést már ugye előre el kellett engedni, és a következő egyébként sorsdöntő mérkőzésekre koncentrálni. Ezt nem hallottam az amerikai mérkőzés előtt, értelemszerűen azért sem, mert ugye itt már egészen más volt, hogy úgy mondjam, a kihívás. De vajon a két nagy csapat ellen pályára lépő válogatottunk tudott-e, vagy akart-e, vagy képes volt-e szerinted más mentalitással pályára lépni?
3: Én azt gondolom, hogy igen, az első mérkőzés az általában egy ilyen tornán mindig egy ilyen fill-out mérkőzés, amikor az ember találkozik főleg egy olyan csapat, mint a francia, aki a végső győzelmi esélyekre is törhet, úgymond az amerikaiak mellett, hogy mégis milyen a torna hatása, nagy ruk jön ki ilyenkor általában a csapaton, a lányokon egyénileg is, és aztán, hogy megyünk előre a tornán, az látszott a mérkőzéseken, hogy annak ellenére, hogy bizonyos mutatókban sajnos nem sikerült előre lépni, főleg az eladott labdák, akik szerintem a legnagyobb problémát jelentették az egész tornán, de minden másban, önbizalomban, egyénileg és taktikailag is, én azt hiszem, hogy próbálták hozni a lányok azt, amit kértőjük az edző, és az az első, kezdeti druk az ilyenkor, lehet, hogy nem is rossz, hogy az első egy erős ellenfél, és onnantól pedig a többi ellenfélel pedig egy nagyon jó szoros mérkőzéseket kell játszani, és lehetőleg nyerni, és ez sikerült is. És az amerikai mérkőzés az természetesen már egy olyan szituáció, amikor ugye az a legyenes kieséses rendszer van, már négy közés ugye jutásért játszott egy csapat, és akkor egy teljesen más, mint egy csoport első vagy egy csoport első mérkőzése, még az elején. Itt pedig természetesen meg kell próbálni, amint lehet felvenni a fonalat, amit látunk, hogy talán csak a második negyed volt az, ami itt arra hasonlított, hogy kéne kosárlabdázni egy ilyen csapat ellen. Hát az amerikai csapat, ugye az mindenki láthatta a mai mérkőzésen, és egész évben is egy teljesen más ritmusban, más sebességben játszik, mint a többi csapat a világon. Ez egyrésztről köszönhető az adottságoknak, amik a játékosoknak egyénileg megvan. A másik részről pedig az a rendszer, ami ugye felépítettek Amerikában, nem csak a női, hanem a férfi mezőnyben, és a többi sportágban, de ezt nagyon jól tudok, hiszen nagyon képben vagy az amerikai eseményekkel, de többet töltötték ki. Tehát egy teljesen más megközelítése van a dolognak, és mindig azt mondom, amikor meglepődünk azon, hogy milyen sebességgel és hogy játszanak ezek a csapatok, azért lepődünk csak meg, mert mi nem ezen a sebességen és nem ezen a szisztémában edzünk. Az edzés szisztémája és az edzés sebessége megnő abban a pillanatban, már nem lesz meglepő az, hogyha egy mérkőzésen ilyen sebességkülönbség van, hiszen ezek a lányok, az amerikaiak ilyen sebességgel edzenek, ilyen sebességben ülnek fel, ilyen sebességben kell döntéseket hozniuk, ilyen sebességekkel kell reagálniuk bizonyos dolgokba, és ezzel sajnos mi nagyon ritkán találkozunk, mármint a hazai pályákon, igen. És egyrésztről ugye az adottságok szempontjából is egy nagy különbség lehet egyénileg, másrésztről pedig ugye nincs olyan mennyiségű kiváló játékos vagy merítési lehetőség, amikor egy gyermek vagy egy középiskolás csapatban is, ha a tehetség kevésbé is van meg ott a játékosokban, de egy biztos a sebesség, a harcolás, az akarat, azok a tényezők, amik alapja a kinti versenyzésnek, azok már gyerekkorban beléjük ivottak. Magyarországon és a többi országban is lehet látni, hogy erre vannak törekvések szerencsére, hogy ezeket a ritmusokat és ezt a ritmust felvegyék, de én azt gondolom, egész évben kell ezen már gyerekkorban is változtatni, amikor az ember bekerül egy utánpót rendszerbe, hogy a sebesség az, ami nem csak kosárban, más sportágban is alapként szerepel, a harcolás, a küzdelem, a vetődés, mint most felszántjuk a párt, ezek mind-mind olyan dolgok, amik természetesek bizonyos részén a világban, nálunk pedig mindig ezt emeljük ki. Úgyhogy szerintem itt lehet keresni a legtöbbet, és természetesen meg kell próbálni szorosabbá tenni egy ilyen mérkőzést. De még egyszer mondom, le a kalappal a lányok ellen egyénileg is, csapatként is, az edzők előtt is, hogy mindent beletettek. A klubedzőkkel, akik nap mint nap küzdenek ezekkel a dolgokkal, és ezeket a lányokat próbálják olyan szituációba és olyan helyzetbe hozni, utána a válaszokban a legtöbbet hozzák ki magukból. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon öröm a magyar kosárlabdából, hogy ide eljuthatunk, és végre a kosárlabdáról tudunk beszélni, és a kosárlabda kap egy nagy nyilvánosságot. Én azt gondolom, a mostani lány csapatnak, mi csapatunknak az volt az egyik nagy erőssége, hogy senki ellen nem kellett úgymond hátrányban játszani, mármint magasságban, adottságban, hiszen nagyon jó szervezetű csapatunk van. Ezt láttuk már az olimpiai selejtezőkön, ott is egy nagyon kicsi múlt az olimpiára való kiutás. Itt most a világbajnokságon is láthattuk, hogy én azt gondolom, hogy magasságban, erőben, helyel közzel úgymond a lányok megvannak. Az agresszivitás, az önbizalom hiánya, itt is én azt gondolom, hogy mentünk a tornán, itt is lehetett látni azért. Ebben a korosztályban, ez a korosztály már nem szenved olyan nagy úgymond önbizalom hiányban, hanem itt szépen inkább a ritmus és annak felvételének az idejét kell lerövidíteni, hiszen itt mernek vállalkozni, mernek ütközni, mernek odaállni az ellenfélen, és ez nagyon fontos dolog. Tehát én azt gondolom, nagyon, nagyon jó szerkezetű csapatunk volt ilyen szempontból, és én azt hiszem, hogy azt mondani ma a világban, hogy csak magassággal, erővel lehet elérni eredményeket, akár fiú, akár lány oldalon, ez már nem igaz a kosárlabda, az a sportág, ami rendkívül nagy mértékben fejlődik, és változott az elmúlt 15 évben. Itt már nem kimondta azokat a kimondott posztokat, hogy center, magas ember, alacsony ember, látjuk, hanem a játék összemosódott mind a lányoknál, mind a fiúknál. Itt már magas emberek dobnak három pontosokat, a kicsik bemennek és centereznek, úgymond. Tehát egy csomó olyan dolog van, ami a játék előrelépését szolgálja és fejlődését szolgálja, tehát nincs még egy ilyen sportág, csapatsportág, amiben ennyi változás történik, ugye nem beszélve a Steph Curry féle NBA-ben,
1: hogy
3: hullámról, hogy a három pontosok szerepe mennyire előtérbe került az elmúlt 15 évben. Szóval nagyon változik a játék, és igenis fel lehet venni, én azt gondolom, Közép-Európával és Európa elitjével is egyre jobban egyénileg is azt a versenyt, ami eddig még olyan messzinek tűnt.
1: Akkor egy picit valóban itt a változást is megragadva, miben látod a különbséget a között, a válogatott között, amelyiknek valóban egy ponton múlt ugye legutóbb a olimpiai kvalifikációja, és már akkor is úgy éreztük, hogy ennek a válogatottnak ez járt volna, de hát nem szívesen tépek fel sebeket, de tudjuk, hogy honnan bukták el a lányok ezt, és viszont azóta pedig egy legalábbis a külső szemlélő számára egy organikusabb fejlődés, egy önbizalommal telibb csapatot láthatunk, amelyiknek sikerült ugye értelemszerűen a világ bajnokság kvalifikációja, illetve a világbajnokságon is ugye azt a teljesítményt láttuk, és olyan csapatok ellen is, akár Korea vagy különösen Japán, amelyek azért korábban gondot okoztak. Tehát itt ez nem telt el túl sok év, és mégis azt látjuk, hogy egy más lelkületű női válogatott van a pályán. Én így érzékeltem legalábbis.
3: Igen, én is így gondolom, és ennek az egyik legfontosabb ismérve a csapatkémia, ami nélkül nem működhet egy csapat. Ez én azt gondolom, hogy nagyon fontos szerep van, nem csak az egyéneknek abban, hogy alakítsanak ki egy csapat kémiáját, tehát hogy illeszkednek egymáshoz a játékosok a pályán és a pályán kívül, hanem az edzőnek is nagy szerepe van, mennyi hangsúlyt fektetnek arra, hogy a játékosok és az adott játékos ismerje és tudja, hogy mi a szerepe abban a válogatottban, és azt a szerepet képes legyen a lehető legjobban teljesíteni, a lehető legtöbbet kihozni magából, és nem kilépni abból a szerepből. Egy-egy mérkőzésen előfordulhat pozitív értelemben, de lehetőleg azt hozni, amit ő igazán tud, és így csúcsra járni magát, és elfogadják a játékosok azt, hogy kinek mi a szerepe ebben a csapatban. Ezen a csapaton azt gondolom, hogy nagyon látszott, hogy a lányok tudják, és elfogadják azt, hogy milyen szerep vár rájuk, és ezt ahogy mentünk előre a francia mérkőzés után, ezt lehetett látni, hogy nehéz helyzetben is képesek voltak megoldani a különböző szituációkat.
1: És ez tulajdonképpen Völgyi Péter erénye? Tehát ő formálta, ő gyurmázta ilyenni ezt a csapatot?
3: Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy az edző már a kiválasztásnál ezt figyelembe veszi, és a Völgyi Péter, én azt gondolom, nagyon régóta van benne a kosárlabdában, nagyon ismeri a lányokat, nagyon tudja azt, hogy ki mire lehet képes, és mit lehet kihozni belőlük a legjobban, és hogy tudnak illeszkedni egymáshoz. Természetesen az edzőnek nagyon nagy szerepe van az egész edző és stábnak abban, hogy ez működjön.
1: Abszolút így igaz. Ugye, hogy egy kicsit akkor azért számba vesszük, hogy mi minden történt itt ezen a világbajnokságon. Ugye kezdtünk 99-53-as vereséggel, ugye a franciáktól, aztán másnap ugye 71-67-re megverte Nigériát a csapatunk, mint utóbb egyébként kiderült, ugye ez a győzelem már a továbbjutást jelentette, akkor ez még nem volt biztos. Ugye ott volt egy nagyon rövid idő regenerálódni, és mind fejben, mind fizikailag. Az, hogy ezt végül is a csapat elbírta, ez is egy jóval mentálisabban felkészültebb csapatképet mutatja?
3: Igen, egyértelműen meg kell, hogy mondjam, amikor arról beszélünk, hogy milyen szabadterhelésnek van kitéve egy csapat egy ilyen világversenyen, akkor azt azért meg kell jegyezni, hogy minden másik csapat is ilyen szabadterhelésnek
1: van. Ez így van
3: kitéve.
1: Egyébként, igen.
3: Erre készülni kell, tehát azt sose szeretem igazán hallani, hogy ez a hányadik mérkőzés ez a tornán. Persze, fáradt mindenki, ugyanúgy mi is fáradtak vagyunk, akik többet játszanak, még fáradtabbak, de az ellenfél hasonlóan készül, hasonlóan erre a szabadterhelésre ebben a rendszerben már utánpótlás szinten is, egyébként utánpótlás Európa-bajnokságon, világbajnokságon is erre készülnek a csapatok, hogy egymás utáni napokon kell játszani egy-egy nap szünettel mérkőzéseket. Tehát ez nem újdonság, ez nem a felnőtteknél találták ki, hanem ez így van, hosszú évekre visszamenőleg, és erre kell igen fejben felkészülni. A regenerálás nagyon rövid, a felkészülés egy-egy csapatra, főleg amikor az ellenfeledség igazán tudjuk, az még rövidebb. Úgyhogy itt egy pillanat alatt el kell fejteni, mi volt a hiba, hanem arra koncentrálni, hogy mi az, amit erősíteni kell, és amivel egy másik másik csapat ellen, hogy eredményesek tudunk lenni.
1: Köszönjük Dávid Kornélnak, mindmáig és eddigi egyetlen NBA játékosunknak, hogy egy kicsit megfelelő elemzéssel, perspektívával helyezted ezt a mostani női válogatott szereplést. Köszönjük szépen, és mindig számítunk a meglátásaidra, véleményeidre. Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben a Dávid Kornéllal készült beszélgetést hallhattátok itt a Nemzeti Sportrádió Sportreggelében, kedves hallgatók. Mi pedig elbúcsúzunk a mai reggelre, mert hogy véget ért a Sportreggel, Benne Ferivel voltunk itt a mai reggel folyamán, és hát természetesen búcsúzunk a szerkesztőnk Big Falvi Tamás és a hangmérnök Jámbor Tamás nevében is, és hát Benne Ferivel együtt köszönünk el tőletek.
2: Köszönjük szépen, sziasztok!
1: Igen, köszönjük szépen, és hát ne felejtsük el, hogy a folytatásban itt a Nemzeti Sportrádióban már, ahogy megszokhattátok, a visszajátszás következik Edvi Lászlóval, és az is fontos, hogy adásunk újra visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
2: Szép napot!
0: Ez a Sportreggel, minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
2: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
1: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
3: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
1: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: A sportok királynője Magyarországra látogat a hétvégén. Már nem először, és eddigi látogatásai során mindig elégedetten távozott. A visszajátszás mai adásában korábbi budapesti atlétikai világeseményekről lesz szó, illetve olyanokról, akik szerepet kapnak a hosszú hétvége során a fővárosunkban. A két társszerkesztő, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai segítők nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit, a szerkesztő műsorvezető Edvi László.
6: És ezúttal ebben az adásban engem is hallhatnak, a mikrofonnál Cserjés Bendegúz. 2003. március 13-án adták át a leégett Budapest sportcsarnok helyén épült modern Budapest sportarénát. Kevesen mint egy évvel az átadás után 2004. március 5-e és 7-e között itt rendezték a fedett pályás atlétikai világbajnokságot. Az eseményről a Magyar Rádiót Deák Horváth Péter és Fejér Balázs tudósította. Először idézzük fel annak első napját.
7: Minden jól indult, legalábbis délelőtt 5 magyarból 4 magyar futó tovább jutott, azóta már egy magyar még áll, 400 méteren Szeglet Zsolt, ám nem jutott a döntőbe végül Németh Roland és Dobos Gábor, sőt Szabó Enikő sem 60 méteren. 400 méteren Petrán Barbara még a selejtezők során búcsúzott. Megvan az első érmes, pontosabban az első három érmes, női súlylökésben az ukrán Vita Pavlis a világbajnok 20 méter 49 centiméterrel, és persze hát beszélünk majd még további magyar versenyzőkről, Fejér Balázs jóvoltából.
8: Három magyarról, röviden Tölgyesi Péter a férfi hármasugrásban nem jutott tovább, Péter 15 méter 97-et, 15-64-et ugrott, a harmadik ugrása már nem sikerült, érvénytelen volt. Boros László a férfi magasugrásban egyéni legjobbját állította be 224 cm-rel, a 227-tel már nem bírt, és egyébként nagyon jó kísérletei voltak. Női rudugrásban pedig egy sajnálatos esemény, Vaszi Tünde nem tudott indulni, sarok és talp sérülése miatt visszalépett a versenytől.
6: Ez volt a még egy éves születésnapját sem elérő Budapest Sportaréna, akkor még így hívták, már nem első komoly világeseményének, a 2004-es fedett pályás atlétikai VB-nek az első napja. Most jöjjön a második, 2004. március 6-a.
8: A női hármasugrás döntőjében Tatjana Lebegyeva, az orosz versenyző, rögtön elsőre beállította Asia Hansen, a brit Asia Hansen 15 méter 16 cm-es világrekordját. Aztán a második ugrásban megdöntötte 15 méter 25 centire. A negyedikben is 15 méter fölött ugrott, 15 centivel ugrotta túl a 15 métert. És a hatodik sorozatban, mert összesen négyet ugrott a hatból, 15 méter 36 cm. Erre javította tehát a női hármasugrás világcsúcsát, de nagy verseny várható a női rúdugrásban is, gyaníthatóan itt is világcsúcs születik majd.
7: A Budapest Sportarénában pedig próbálunk magunkhoz térni, Bieber Zsolt szereplése fölött próbálunk napirendre térni valahogyan. Hát igen, ez a VB, ez a fedett pályás világbajnokság, nem a miénk, annak ellenére, hogy Budapest rendezi, történt már ilyen a atlétika történetében, hogy a rendezők bizony egy árva érmet és egy árva jó helyezés sem vittek haza, vagy tartottak otthon, úgyhogy Zsolt most próbálja emészgetni, hogy mit rontott el, vagy mit kellene másképpen csinálni majd a jövőben.
9: Pedig reményteljes volt, ugye nyilatkozott nálunk is többször, hogy jó formában érzi magát, bár betegség hátráltatta, ugye volt egy...
7: Hát Varga Juka is nyilatkozott, hogy jó formában érzi magát.
9: Igen, de hát ugye edzésen például 21 méter fölött, 21,5 métert is dobott.
7: Ez így van.
9: Úgyhogy ez mindenképpen reményre jogosított, és ugye 20-81-es egyéni rekordja is, de hát mindig az adott versenyre kell koncentrálni, hogy mondani szokták, ez most így sikerült.
7: Az is a gondunk, én azt hiszem, hogy szemben a szabadtéri világeseményekkel itt a dobóatlétáink nem szerepelhetnek. Hogyha egy szabadtéri Európa-bajnokságról vagy világbajnokságról van szó, akkor tudjuk, hogy a diszkoszvetők és kalapácsvetőink is reménnyel állnak oda a dobókörbe. Nos, kérem szépen, van itt kalapácsvető, Gécsek Tibor, a szervezőbizottság egyik kulcsembere, sőt, van egy másik, egy olimpiai bajnok, Kis Balázs, aki ott segít, ahol tud. Kalapos Mihály vele beszélget.
10: Bár tudom, hogy ez most egy fedett pályás világbajnokság, és nem egy szabadtéri, de amikor mégis atlétikai verseny közelében vagy, akkor nem hiányzik az, hogy te is ott állj mondjuk a dobókörben, és elvesd a kalapácsot?
11: Rettenetesen hiányzik, de a legnagyobb érzés, amink áturalja ezt a hangulatomat, ilyenkor a tehetetlenség. Tehát amikor vannak magyarok, és nekem is van versenyszámom, akkor a versenyszámomban ki tudom élni magam. Ha nézőnként vagyok, illetve protokoll személyiségként, mint vagyok, teljesen tehetetlenül ülök, igazából konkrét funkcióm nincsen, hogy mit kell csinálnom. Segítem az IF családot, ugye a Nemzetközi Atlétikai Szövetségnek a tagjait, akik jönnek és kérdeznek. Emberek is kérdeznek az utcán, és hát próbálom hasznosítani az angol tudásomat, hogy segítem a szervezőket, de konkrét funkcióm nincs, úgyhogy néző vagyok, és hát elég rossz így nézni. Ugyanakkor a másik oldalon meg jó nézni, ugyanis nem izgulok, tehát úgy tudok szurkolni, hogy közben saját magamért nem izgulok.
10: Ez most, amit te csinálsz, ez egy számodra érdekes vagy unalmas feladat?
11: Megmondom őszintén úgy, hogy nincs konkrét funkcióm, de ugyanakkor mindent rám bízhatnak, a szponzor is. Így stresszes, nem annyira unalmas, mint inkább mindig azt várom, hogy na, de jó Isten, mi fog legközelebb jönni, hogy mit kell csinálnom. De most van egy konkrét funkcióm, úgyhogy holnap fogok, nem is érmet szerintem, nem virágot fogok átadni egy érem átadásnál.
10: Ugye az olimpia éve van, és hogyha az olimpia éve van, és az ember egy olimpiai bajnokkal beszélget, akkor muszáj, hogy megkérdezze tőle, hogy gondolkodsz az olimpiában?
11: Én amikor az első olimpián szerepeltem, és ezt meg is nyertem azzal a lendülettel, akkor úgy gondoltam, hogy azért 3 olimpián szerepelni fogok. Hát a második az nem jött össze nyilvánvalóan sérülés miatt, és most is egy térsérüléssel bajlódom, de jelen pillanatban is készülök és edzem, és hát a további formámtól teszem majd ezt függővé, ezt az indulást, illetve attól, hogy milyen válogatási rendszert fog kidolgozni a Magyar Atlétikai Szövetség ennek az olimpiának az esetében, hiszen a múltkori nem nagyon feküdt nekünk, és hát az egész kalapácsvető brigádot úgymond kiaknázta, illetve lesérítette engem ez a válogatás.
10: Sérülés, mert ugye neked mindig volt valami bajod.
11: Az igazság, hogy egyszer van egy nagy sérülés, tehát nekem ez rögtön az EB után volt egy ilyen nagy sérülésem, és megbomlott az egyensúly a szervezetben ilyenkor, és kompenzálás kompenzáláshoz vezetett. Tehát, ha fáj az, akkor kompenzálsz ezzel, de ezt túlhetően lesérül, akkor kompenzálsz a harmadik dologgal, és nyilván van azóta folyamatosan ezzel küzdök. Hát kisebb sérülések mindig voltak, meg lesznek. Tehát ezt a Maxim Tarasov kedvenc rudugrom mondta, hogy reggel felkelsz, és élsportol, és ne fáj semmi, akkor ne izguljál, mert meghaltál. Tehát olyan nincsen, hogy ne fájna valami. De hát nekünk az a dolgunk, hogy cél érdekében dolgozunk, én is meg fogok tenni, hogy ezt a fájdalmat kezelhető szintre juttassam, és készüljek.
10: Ha valaki, akkor te aztán pozitív gondolkodású vagy, úgyhogy nagyon jól hangozna, hogy mondjuk Kis Balázs kétszeres olimpiai bajnok, nem?
11: Nagyon jól hangozna. Ez érdekes, ez a pozitív gondolkodás, hogy megemlítetted, a minap hívtak be Veszprémi Egyetemre, Veszprémi Egyetemisták, hogy pozitív gondolkodásról beszéljek, és akkor így felnéztem, és mondom anyámnak, te anyu, én már 4 éve Magyarországon vagyok, nem gondolod, ez egy kicsit elkéstek a pozitív gondolkodással? Mondom, hát most már nem is tudom, hogy ez miről szól, vagy hogy is volt ez igazából, de ezt mondom neked, hogy a pozitív gondolkodást azt mindig a környezet élteti. Tehát a környezeted olyan, és hajlamos vagy így gondolkozni, akkor ez nagyon jót tesz neked, de egy pozitívként a sok negatív között pozitívan gondolkozni nem olyan egyszerű.
10: Akkor ezt úgy is kérdezem, hogy lehet, hogy jobb lenne kimenni újra az egyes Egyesült Államokba?
11: Nem, szerintem mindennek megvan a saját maga ideje, és nekem az az idő, amit az Egyesült Államokra szántam, lejárt. Úgyhogy nem elsősorban azért mondtam ezt, hogy a környezetemre hárítsam azt a felelősséget, hogy igen, nekem pozitívan kell gondolkozzam, hiszen ennek a gondolkodásnak az egyik meghonosítója voltam. Úgy érzem Magyarországon, aki először elkezdett ezekről a dolgokról nyíltan beszélni, hogy így kell gondolkozni. Ma már persze mindenki pozitívan gondolkozik, hogyha más nem tud kitalálni. Úgyhogy azt hiszem, hogy a pozitív gondolkodás mellé kell egy realitásérzet és megfelelő szerénység. Nem mondom, hogy álszerénység, mert ugye nálunk divat az, hogy hát igen, de hát esélyesként valaki úgy nyilatkozik, hogy igen, de hát vannak az ellenfelek, tehát nem, igazából nem mondja ki azt, hogy ő esélyes nyerésre. Én úgy érzem, hogy ha vállalom ezt és megcsinálom a munkát, csak akkor megyek oda, hogyha dobogós esélyem van, hiszen nekem másra egy, mit tudom én, 4-től 8. helyezésre nincs igazán értelme oda mennem, hogy a karrieremet azzal zárjam le.
12: Mint ahogy közvetítésünkben hallhatták, a fedettpályás atlétikai világbajnokságon a Budapest Sportarénában nem remekeltek a magyarok, azért ott voltak és szerepeltek, nem jutott a legjobbak közé Szegled Zsolt 400 méteren és Listár Nikolett 200 méteren. Velük beszélgetett Kalapos Mihály.
10: Mondhatom azt, hogy nagyon csalódott vagy?
13: Igen, nyugodtan. Jobban szeretem volna sokkal futni. Nagyon lassan kezdtem az első 200-at, és ebből már végén nem tudtam visszahozni azt az előnyt, amit ők velem szembe felállítottak, vagy elértek.
10: A végén, mintha egy picit akadályoztak is volna.
13: Igen, be voltam szorítva, meg úgy éreztem, hogy lyukba léptem körülbelül a célegyenesbe, de nem tudtam sem erre mozdulni.
10: Na most nem akarom fájdítani a szívedet, de hogyha megfutod a 46-53-at, ami a legjobbod, azzal második lettél volna és döntős.
13: Igen, azt sajnos tudom. De ez a pályán is múlik és a versenyhelyzeten is. Hát most ez sajnos így jött ki.
10: Amikor beszélgettünk körülbelül 2 hónappal ezelőtt, akkor nagyon nagy vágyad volt, hogy itt fuss az arénában Budapesten.
13: Hát igen, a leginkább a döntőbe szerettem volna futni. Hát ez sajnos nem jött össze, úgyhogy van az álmodozás olimpiára.
10: Most mész vissza az Egyesült Államokba?
13: Igen, már hétfőn folytatom az iskolát, így vissza a hétköznapokban.
10: Azért nem szokás 200 méteren ekkora egyéni csúcsot futni.
14: Hát ez bennem volt, edzem azt számított, hogy 23-70-et kellene futni, hát Magyarországon nincs olyan mezőn, itt viszont húztak, toltak és beértem.
10: Akkor a 23-70-hez képest ez a 23-71, ez teljesen megfelelő.
14: Ez teljesen megfelelő.
10: Nagyon jó volt a hajrá.
14: Általában a kanyar kivételem nagyon jó, mert engem nagyon jól kidobval, hogy a ritmusom ehhez ez megfelelő.
10: Egy icipici csalódás nincsen amiatt, hogy nem sikerült tovább jutni, vagy ez még egy óriási falat lett volna?
14: Én szerettem volna, de miután megtudtam, hogy 10-es középdöntő van, akkor én már úgy éreztem, hogy hát nem sok esély van rá, de azt mondtam, hogy mindent meg kell próbálni, lehetetlen nincs, de hát így jött össze.
6: Ez volt a még 1 éves születésnapját sem elérő Budapest Sportarénában rendezett 2004-es fedettpályás atlétikai VB-nek a második napja. A következőkben felelevenítjük a 3. utolsót, mely március 7-e volt.
15: 400 méter, a férfiak jelentik az utolsó számot a budapesti fedettpályás atlétikai világbajnokságon. Előtte a nők bizony nagyon kitettek magukért. Világcsúcs beállítás, az oroszok nyerték a 4x400-as váltót. Krasztomovec, Kotliarova, Levina, Nazarova, 3 perc, 23,88 másodperc, mondom, beállították az oroszok a saját világcsúcsukat, 100 másodperces pontosságra, de világcsúcsból úgy látszik nem elég, mert volt még egy, Fehér Balázs.
16: Ez is csúcsbeállítás, világcsúcsbeállítás, méghozzá férfi hármas ugrásban. Úgy látszik, a hármas ugrás az itt jó szám volt a Budapest Sportarénában, hiszen tegnap a női hármas ugrásban is világcsúcs született. Itt a svéd Christian Olsson 17 méter 83 centiméterrel állította be a kubai Urrutia világcsúcsát. Úgyhogy nagyon jó verseny volt, nagyon szépen versenyzett. Második lett a brazil Jadel Gregorio 17 méter 43-mal, a kubai Betanzos pedig 17 méter 36 centimétert ugrott.
15: A 4x400-as váltóban pedig, amikor a második emberek viszik a botokat, a váltó botokat, Jamaica, Egyesült Államok, Bahama a sorrend, a jamaikaiak és az amerikaiak bizony nagy előnyt szereztek, a bahamai fiú pedig bukfencezik.

0: Ran Heskóval, végül is a kenyai diadalmaskodott. A női 3000 méteren pedig az imént hangzott el, az amerikaiak pedig elejtik a váltóbotot, óriásit esik, Joe Mandelit, Godfrey Herring óriási hátránnyal kénytelen elvinni a váltot, vagy vinni a váltot az utolsó 400 méterre. Drámai dolgok, mindjárt befejezem az előző gondolatot. Első a jamaikai, második az orosz, harmadik az Egyesült Államok váltója. Jamaikában Devian Clark viszi előre a váltóbotot az oroszoknál. Alexandra Usov, nagyon-nagyon rutinos váltó futó, de lehet, hogy a jamaikaiaktól nem lehet elvenni a világbajnoki címet. Usov azonban centiméterről centiméterre közelíti a Devian Clarkot. Amikor 100 méter van hátra, akkor 4 méter, 5 méter köztük a különbség. Clark összeszedi utolsó erejét, Usov ugyanúgy. Első jamaika, második az orosz váltó, harmadik az Egyesült Államok. Nézzük tehát akkor. Igen, ez a sorrend nem változik. 3 perc, 5,21 század másodperc. Jamaika aranyérem, orosz ezüstérem, és az amerikaiak csak harmadikok. Oda szorítja a homlokához Godfrey Herring a váltóbotot, és nyilván valamit mond, persze kizárólag saját magának, nem a közönségnek. Szóval ez a vége most már a világbajnokságnak, már ami a versenyszámokat illeti, jamaikai arany, és akkor még az etiópokról valamit, női 3000 méteren Meseret Defar győzött honfitársa Adere előtt. De hát az ügyességi számokban is néhány érdekesség történt, Balázs.
1: Igen, női távolugrásban az az orosz Tatjana Lebegyeva győzött, aki tegnap a hármas ugrásban 15 méter 36 cm-re javította a világcsúcsot. Most 698 cm-rel nyerte a női távolugrást, 130 ezer dollárt keresve itt összesen a világbajnokságon. Megelőzte honfitársát Kotovát és a svéd Karolina Klüftöt, aki az ötödik sorozatban megsérült, de így is bronzérmes lett. A női magasugrást az orosz jelen a Szeszaranko nyerte 204 cm-rel, egyedül megpróbálkozott a világcsúccsal is, amely 208 cm, ez azonban nem sikerült, kettőt próbálkozott, és aztán befejezte a versenyt. Második lett Csicserova, szintén orosz, ő kereken 2 métert ugrott, harmadik helyen pedig a horvát Vlasics végzett 197 cm-re. A férfi súlylökést az amerikai Christian Cantwell nyerte 21 méter 49 cm-rel, a férfi rúdugrásban pedig az orosz Igor Pavlov diadalmaskodott 580 cm-rel, a vertmezőnyben többek között Tim Lobinger és Giuseppe Ribilisco. A férfi hármasugrásról már szóltam, a férfi hét próbában pedig a cseh Román Schäber lenyert 6438 ponttal, köszönhetően nagyszerű futásának, melyel megelőzte az amerikai Brian Clay-t, aki 6365 pontot gyűjtött.
0: Végső méleget is lehetne vonni, én csak egész egyszerűen teszem meg. A magyarok közül senki nem jutott döntőbe. A világcsúcsok azt jelentik, hogy a versenyzők készültek erre a budapesti eseményre, ezért aztán viszik Budapest hírét és a világbajnokság hírét szerte a világba. Ma is két világcsúcsnak örülhetett a közönség, és persze mi is az éremtáblán az oroszok végeztek az élen, még pedig igen-igen nagy fölénnyel. 8 arany, 6 ezüst, 5 bronz az orosz csapat mérlege.
2: Az akkor még nulla éves Budapest sportarénában 2004 márciusában fedett pályás atlétikai világbajnokságot rendeztek. Nem túl nagy magyar sikerekkel.
3: Ahogy túl nagy hazai diadalokat nem hozott a 2023-as atlétikai világbajnokság sem Budapesten. A rendezés világszínvonalú volt, a magyar sportolók becsülettel helytáltak, de pontosan tudjuk, hol a magyar atlétika helye jelenleg a világban. Ezt a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokságot a Magyar Rádió természetesen folyamatosan figyelemmel kísérte, és a Sportvilág című műsor nagy terjedelemben számolt be róla minden nap. A következőkben ezekből a sportvilágokból fogunk csemegézni. Először is kezdjük az első napjával, 2023. augusztus 19-ével. A Sportvilágnak akkor a műsorvezetője az a Tóth Béla volt, aki most is a Nemzeti Sportrádiónak a munkatársa, és Deák Horváth Péter foglalta össze az első napnak az eseményeit.
4: A Schlusspoén egy világcsúcs a 4x400-as vegyes váltóban. Ryan Krauser bajnoki csúcsa nyerte meg a súlylökést. Hármas etióp sikernői 10.000-en az élenfutó Holland Hassan a cél előtt 20 méterrel elesett. A magyar vegyes váltó is országos csúcsot ért el az előfutamban. Halász Bence kalapácsvetésben döntős. Jöjjenek a részletek! A nehéz hiúk összecsapásában amerikai győzelem született a férfi súlylökésben, az amerikai Ryan Krauser A nehéz fiúk összecsapásában amerikai győzelem született. Férfi súlylökésben tehát Ryan Crouser megvédte bajnoki címét.

0: 23 méter, 51 centiméter, ez bajnoki csúcs, és csak 5 centiméternyire a világrekordtól az olasz Fabbri második helyezése meglepetés, Joe Kovács harmadik lett, Tóth Balázs a délelőtti selejtezőben búcsúzott. A női 10.000 méteren hármas etióp siker született drámai körülmények között. Már-már győztesnek ijedtük a holland Sifan Hassant, ám a holland mintegy 20 méterrel a cél előtt elesett, így nyert az etióp Guduf Cegály, honfitársai Gidej és Taye jöttek be a második, illetve a harmadik helyen. Az utolsó döntő a mai napon a 4x400-as vegyesváltó volt, az amerikaiak világcsúcsa nyertek, ez 3 perc 8,80 század másodperc, de nem akárhogyan. Úgy, hogy a versenyben vezető holland váltó Femke Bol révén már-már győztesnek hihette magát, ám Bol elesett a cél előtt, mint egy 5 méterrel. A kezéből a váltóbot kiesett, kigurult, és már Bol bebotorkált a célba harmadik helyen, de ugye a váltóbotot is be kell vinni a célba, akkor érvényes az eredmény, így a holland váltó nemhogy bronzérmes nem lett, kizárták a versenyből. Ide tartozik még, hogy az előfutamban a Molnár Attila, Kéri Bianca, Vál Zoltán, Molnár Janka négyes országos csúcsot futott 3 perc 14,8 század másodperccel, ez azonban nem volt elegendő a döntőbe jutáshoz. Viszont Halász Bence, ahogy kellett, elegánsan 78 méter 18 centiméterre vetette a kalapácsot elsőre, és ez a döntőt jelentette számára. Varga Donát és Rába Roland azonban nem jutott tovább, búcsúzott. Ami a hét próbát illeti, nos, Krizsánk Szénia szépen versenyzett, ezzel együtt csak a 12. helyen áll az első nap végén. Nemesíta a 17. az amerikai Ann Hall vezet ebben a versenyben. Még mindig a magyarokról. 3000 akadályon Palkovics István elesett, kiesett. Vindics Tóth Lili 1500-on egyéni csúcsbeállítással 4 perc 11,8 század másodperccel fejezte be előfutamát, de nem tudott tovább lépni ezzel. Szintén egyet futhatott másfél kilométeren Szögi István is. Ő 3.37-en kívüli idővel fejezte be a világbajnokságot, és ez csak egy kicsit rosszabb az egyéni csúcsánál. Ami a 100 méteres síkfutás selejtezőjét illeti, onnan Boros Dávid a 10.70-nel még tovább jutott, ám az előfutamban szintén ennyit futott, ez viszont voltaképpen semmire sem elég. Érdekesség, hogy a jamaikai Seville 9,86 század másodpercet száguldott, ez volt a mezőny legjobb ideje, világklasszis dolog. Az amerikai Noah Lyles 9.95-nél állította meg az órát. A magyarokról még, távolugrásban Bányi Farkas Petra 637, Lesti Diana 625 cm-t ugrott, mindketten kiestek. A diszkoszvető Szikszai Róbert sem tudott tovább lépni, csak úgy, mint a hármasugró Szenderfi Dániel. Ami pedig a holnapot illeti, két számra hívom fel szíves figyelmüket. Az egyik természetesen a férfi kalapácsvetés döntője, a másik pedig a számok száma, a 100 méteres férfi síkfutás.
1: Deák Horváth Péternek köszönjük szépen. Ahogyan hallhatták, holnap is lesz élő atlétikai közvetítés, tehát Deák Horváth Péterrel és Regős László Pállal. De előtte még következzenek a mai nap magyar főszereplői, elsőként Halász Bence, aki tehát első dobásával már is teljesítette a döntős szintet, 78 méter 13 centire repült a kalapácsa, magabiztosan van ott tehát a holnapi döntőben. Ő Somogyi Zsófiának értékelt a dobása után, hallgassuk, mit mondott.
2: Rendkívül stresszes volt. Nagyon izgultam, hogy jó legyen az első dobás, de egyáltalán a selejtezőn túl legyek. De korábban ugye mondtam már, hogy tényleg ez a sokkal nehezebb feladat. A döntő meg a selejtező között, a selejtező nehezebb. Nagyon örülök, hogy sikerült abszolválni. Nem csak azért, mert le tudtam igazából most ezt a stresszfaktort, ezt a plusz feladatot, hanem azért tényleg azért érezni, hogy nem kicsupárás az idő, meg az eső után most nagyon meleg van, és hát rendkívül sokat izadok, és rendkívül sok energiát meg lehet menteni az akkor, hogyha második, harmadik dobást nem kell végigcsinálni. Nagyon jó formában vagyok, tehát az is mutatja, hogy igazából ezt a 78-at ezt könnyedén sikerült elérnem, és az elmúlt hetek edzés eredmény elején mindenféleképpen bizadalomra adnak okot. Most nem szeretnék igazából métereket elárulni, de ebben még nagyon-nagyon sok benne van.
3: Elhangzott, hogy nem szereted annyira, hogyha a dobásod közben alatt, miközben fókuszálsz, búzítanak, tapsolnak, szurkolnak, inkább a csöndet szereted, nem tudom, hogy ez hogy van, és hogy mit lehet elárulni, hogy milyenek az oka.
2: Igazából mind a kettőt szeretem, első dobásra szeretek egy kicsit nyugisabban, tényleg csöndbe dobni egyet, és akkor utána jól esik a közönségnek a buzdítása.
1: A hét próbázó Krizsánk Szénia a 12. helyen áll az első napot, és 4 próbát követően ő a 200 méteres síkfutás után nyilatkozott Somogyi Zsófiának.
3: Ha azzal kezdjük, hogy ugye a délutáni programot szépen egy egyéni legjobbaddal folytattad, aztán pedig itt 200-on futottál egy, majd mindjárt elmondod, hogy hogyan értékeled, de nem hiszem, hogy ilyen hangorkámban futottál már valaha, de majd elmondod, hogyan értékeled ezt a délutáni 200-ot.
4: A sőlökésnek annak nagyon örültem, ez volt úgymond az álmom, hogy 14 méter fölé kerüljek, úgyhogy annak rettentően a 200 méter az, ott szeretem a 25-ön belül futni mindenképpen. Nem tudom, hogy mi volt a gond, ezt majd az edzőmmel kielemezzük, mert úgy éreztem, hogy jól kezdtem, és a végét nem bírtam úgy. Ez viszont lehet, hogy a felkészülésem okából, ugye sok betegség és ilyesmi átváltatott, és így talán a futóformám, a gyors mozgás nem jött vissza.
1: Óriási országos csúcsot teljesített a 4x400 méteres vegyes váltó 3 perc 14 másodperc 8 százados idejével. 10. lett végül összesítésben ez a négyes. Molnár Attila, Kéri Bianka, Val Zoltán és Molnár Janka éppen, hogy lemaradt a döntőről. Somogyi Zsófiának Molnár Attila és Kéri Bianka értékelt.
5: Küzdöttünk, büszke vagyok mindenkire. Sajnos ez van. Tehát ennyivel most jobbak voltak a nem is tudom kik, a németek, meg az írek, akik bejutottak. Szerintem kiadtunk magunkból mindent, és most ez volt benne. Készültünk, ahogy tudtunk, de most erre voltunk képesek.
3: És utána pedig, Bianca, te jöttél, és te is egy hatalmasat futottál, végül 4. helyen adtad át. Mennyire volt nehéz így az első helyen átvenni, és tényleg futni, és tartani azt a fantasztikus tempót, amivel mentél?
6: Igazából számítottam arra, hogy az elején fogom kapni a botot, hiszen tudjuk, hogy Atti nagyon jó formában versenyez az egész nyáron, úgyhogy igazából ez volt a felállás. Én alapvetően 800-as vagyok, tehát tudtam, hogy nagyon szednem kell a lábaimat, hiszen azért spinter lányokkal futok együtt, és feltehetőleg azért azt az előnyt, amit én Attival szereztem, vagy azzal váltottunk, azért fognak rajtam ledolgozni az én futásomon, főleg az elején. Próbáltam úgy hozni a botot, amennyire tőlem telett. Én nagyon elfáradtam, az országos csúcsnak nagyon örülünk, szerintem mindannyian, és most így ennyi volt benne sajnos.
1: A nap, illetve a világbajnokság első versenyszáma volt a férfiak 20 kilométeres gyaloglása, ahol végül is spanyol siker született. Magyar részről Helebrant Máténak szurkolhattunk, aki egyéni legjobbjával a 23. lett végül.
7: Ez volt a 2023-as Pesti Atlétikai Világbajnokság első napja, augusztus 19-e. Hamarosan a legnagyobb érdeklődéssel várt napot, nemzeti ünnepünket elevenítjük fel.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
9: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
8: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
8: Hajrá, magyarok! Hajrá! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
11: 11 gólos sikerrel kezdte a Szeged a férfi kézilabda bajnokok ligáját. Kedden választják meg az új alkotmánybírókat. Borongós őszi idő van. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
8: Sporthírek.
11: Nem sikerült meglepetést okozni. A magyar női kosárlabda válogatott 108-56-ra kikapott a címvédő Egyesült Államoktól a berlini világbajnokság negyeddöntőjében. Így búcsúzott a VB-től, amelyen magyar csapat 40 év után jutott be újra a legjobb 8 közé. A labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszának első fordulójában tegnap a Leipzig 4-1-re alul maradt a BL Újonc olasz Como otthonában. A lipcseieknél Vili Orbán végigjátszotta a meccset. A Manchester United az Old Traffordon 4-0-ra múlta felül a Bajnokok Ligájában szintén először induló azeri Szabák csapatát. A Bayern München 5-0-ra kiütötte az Allianz Arénában a norvég Bodø Glimt együttesét. A francia Lens a Slavia elleni 3-2-es győzelmével tért haza Prágából. A holland PSV Eindhoven nem bírt a vendég ukrán Shakhtar Donetszkkel, csak úgy, mint Isztambulban a török Fenerbahce az olasz Rómával, mindkét összecsapás 1-1-es döntetlennel ért véget. A Szeged hazai pályán magabiztosan 42-31-re verte a svéd Kristianstad együttesét a férfi kézilabda bajnokok ligája első csoportkörének első fordulójában. A Ferencváros nyerte a férfi jégkorong szuperkupát, miután a Tüskecsarnokban rendezett találkozón a magyar kupagyőztes FTC 3-2-re jobbnak bizonyult a magyar bajnok Budapest Jégkorong Akadémiánál. A címvédő fehér orosz Arina Sabalenka és a kazakh Jelena Rybakina jutott be a női egyes döntőjébe az amerikai nyílt teniszbajnokságon. Sabalenka két játszmában győzte le az amerikai Jessica Pegulát, míg a hétfőtől már világranglista első Rybakina három játszmában múlta felül az ugyancsak amerikai Coco Gauffot.
8: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
11: Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét Magyar Péter miniszterelnök. A jelöltek között van Ligeti Miklós, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója, Kovács András György kúriai tanácselnök bíró és Orosz Árpád Gábor, a Kúria polgári kollégiumának egykori vezetője. Magyar Péter azt írta, a jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. A Fidesz frakció közölte, képviselőik nem vesznek részt az új alkotmánybírák megválasztásában. A digitalizációra és a technológiai fejlesztésekre sokszoros túllárazással költött az előző kormány, hangsúlyozta a tudományos és technológiai miniszter a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Tanács Zoltán példaként említette a 100 milliárd forintos gondos óra programot. Hozzátette, mintegy tucatnyi további ügyben, közöttük az e-ingatlan projekt ügyében készítenek elő feljelentést. Több száz doboz csempész cigarettát és egy fegyvert találtak a pénzügyőrök egy autóban Budapesten. Két férfi fekete nejlonzsákokat pakolt a járműbe, majd amikor meglátták a járőrautót, elszaladtak. A NAV munkatársai átvizsgálták az autót, amelyből 700 ezer forint értékű dohánytermék és egy lőfegyver került elő. A pénzügyőrök az árut lefoglalták, az elkövetők ellen eljárás indult. Súlyos buszbaleset történt tegnap Svájcban. 5 meghaltak és 40 megsérültek, közülük 3 súlyosan, amikor Graubünden kantonban felborult egy holland turistákat szállító busz. A járművön 45 utaztak. Egyelőre még nem tudni pontosan, hogy mi okozta a szerencsétlenséget az alpesi régióban történt tragikus balesetben.
8: Közlekedés.
11: A fővárosban baleset történt a Krisztina körúton a Hajnóci József utca előtt. Vezessenek óvatosan. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605 számra.
8: Időjárás.
11: Országszerte felhős, esős az idő. Estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északi és a nyugati ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, még délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten-délkeleten jóval melegebb is lehet. Este 13-20 fokra számíthatunk.
8: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
8: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
7: A 2023-as atlétikai világbajnokság augusztus 19-e és augusztus 27-e között volt Budapesten. A legizgalmasabb nap számunkra a második volt, augusztus 20-a, hiszen ekkor került sor a kalapácsvetésre, és mellesleg még a 100 méteres síkfutás döntőjére is. Ismételten a sportvilágot fogjuk idézni, 2023. augusztus 20-i adásról van szó. A stúdióban akkor Tóth Béla, illetve a legendás Novotny Zoltán volt, a kommentátor a helyszínen pedig Regős László Pál, illetve Deák Horváth Péter. Szóval következzen a sportvilágból egy részlet az 2023. augusztus 20-ig műsorból.
12: Pavel Fajdek utolsó dobása ezen a budapesti világbajnokságon. 80 méter alá, ez pedig azt jelenti, hogy Halász Bence már biztosan érmes. Már biztosan szerez a magyar csapat egy érmet a budapesti atlétikai világbajnokságon. És az már csak Halász Bencén és esetleg a közönségen múlik, hogy milyen színű az érem. Jelen állás szerint bronz. Jelen állás szerint Halász Bence a harmadik helyet foglalja el, és a dobogó harmadik fokára léphet majd fel esetleg holnap az eredmény hirdetésen. Halász Bence jöhet a dobókörbe. 80 méter, 82 centiméteres eredménye, magasan szezonja legjobbja. Illetve már nem magasan, hiszen a negyedik körben megközelítette ezt jó 30 centivel. De most túl kéne ez dobni, Bence, túl kéne ez dobni. 20 centivel van előtte Novicki, és 50 centivel mondjuk, bocsánat, 50 centivel körülbelül Katzberg. Halász Bence utolsó kísérlete, utolsó dobása a budapesti atlétikai világbajnokságon, hazai pályán. Halász Bence, gyerünk, mint dobdaj, minél messzebbre azt a kalapácsot. Bence eldobja, 80 alatt.
13: Kilépett sajnos.
12: És lépett valószínűleg. De így is elmondhatjuk, hogy Halász Bence 2019 után ismét világbajnoki bronzérmes, és akkor most már az is hivatalos, hogy megvan a 15. magyar atlétikai bronzérem a világbajnokságok történetében. És kalapácsvetés tekintve pedig az a negyedik bronzérem, összesen a 8. érem, 4 ezüst és 4 bronz, tehát a magyar kalapácsvetők mérlege az atlétikai VB-k történetében. És ebből a 4 bronzból 2-t is az a Halász Bence szerzett, aki ma a budapesti, a Nemzeti Atlétikai Központban 80 méter 82 cm-re hajította el a kalapácsot. Jól versenyzett, azt hiszem, Halász Bence, talán azért a pillanatért kár, azért az egy mozzanatért, amikor a harmadik körben, negyedik körben kicsit megérintette a szegélyét a körnek, és így nem lett meg a 81 fölötti eredmény. De ez a 80-82 is nagyon szép, és a bronzéremnek is örülünk. Novicki pedig alig dobja túl a 80 métert, így ezüstérmes a lengyel. Ez pedig azt jelenti, hogy a 21 éves Ethan Katzberg megnyeri a világbajnokságot kalapácsvetésben. Ismét azt tudom mondani, amit korábban ki gondolta volna, hogy ez a 21 éves kanadai eddigi legnagyobb eredménye egy nemzetközösségi játékok második helyezés a tavalyi évből. Hát hol van az a világbajnoksághoz képest? Nívós verseny, nem azt mondom, de hol van a világbajnoksághoz képest? És ide jön Katzberg, a selejtezőben 81-18-at dob, a döntőben egyelőre 81-25-öt, természetesen mindkettő kanadai rekord volt, de van még egy dobása.
0: Egyet a helyzet az, hogy a tengeren túliakat ritkán látjuk, nincsenek a szemünk előtt, az európaiakat annál inkább, tehát Fajdeket, Novickit és a többi európait látjuk, tudjuk, hogy hol tartanak, mit csinálnak. Egyszer csak egy ausztrál, egy kanadai, netántán egy afrikai vagy egy amerikai, és rácsodálkozunk, hogy jé, hát ott is azért nagyon magas szinten művelik ezt a műfajtát. Katzberg, mit csinál Katzberg a végére?
12: 80 fölé dobja természetesen. Mi már csinál a Katzberg? Azért jött ide Budapestre, hogy 80 fölé dobálja a kalapácsot. Azt hiszem nem javított az eredményén, de mindjárt kijön a hivatalos eredmény is. Ugye 81 méter 25 centi eddig a kanadaié. 81 méter 11 centiméter, 14 centivel maradt el mindössze a győztes eredményétől. Ethan Katzberg tehát világbajnok férfi kalapácsvetésben, ezüstérmes Wojciech Nowicki, bronzérmes a magyar Halász Bence, a szó pedig ismét a stúdiójé.
1: Köszönjük szépen. Megvan tehát a 15. világbajnoki érem a magyar atlétika sportban. Gécsek Tibor 1993-ban és 95-ben is bronzérmes lett, Németh Zsolt 99-ben ezüstérmet szerzett kalapácsvetőként, aztán Annus Adrián Párizsban 2003-ban szintén a dobogó második fokán zárt, aztán Parcs Krisztián a következő kalapácsvető, aki gyarapította a magyar kalapácsvető érmek sorát, 2011-ben, 2013-ban szintén ezüstérem, és legutóbb akkor Halász Bence 4 évvel ezelőtt Dohában. Nagyon-nagyon kevésen múlott, beszéltünk már a centiméterekről, Bence szerzett egy harmadik helyet, hogy mennyire elégedett és mennyire csalódott, azt majd elmondja.
13: Igen, én ezt most úgy módosítom, hogy Halász Bence a harmadik helyen végzett, mert ha a kanadai nem is volt verhető, mert valljuk be, hogy a 6 darab 80-on felüli dobásával és második dobásával is megnyerte volna a versenyt, mindenféleképpen a legjobbja a mezőnynek. De hogy Novicki is megelőzte Bencét, ez engem bosszant. Tehát ezért mondhatjuk azt, hogy Halász Bence bronzérmet szerzett, de szerintem a harmadik helyen végzett, mert Novicki a fene egye meg valahogy eléje került. És akkor, hogyha a kanadai életkorán csodálkoztunk.
1: 21 éves.
13: Hogy 21 éves. Tehát a kalapácsvetés olyan sportág, ahol általában ennél idősebbek szoktak nyerni, 30-on felüliek is. Ugyanakkor gondoljunk Csermák Józsefre, aki 1952-ben 20 évesen a világ valamennyi kalapácsvetője közül először dobta 60-on fölülre a kalapácsot Helsinkiben az olimpián, és olimpiai bajnok lett.
1: És Bence sem idős, 26 éves, tehát neki még rengeteg ideje van, főleg azt tekintve, hogy ugye 4 évvel ezelőtt, hát, hogyha már a korról beszéltünk, tehát 4 évvel ezelőtt Bence is 22 éves volt, és mégis csak szerzett egy világbajnoki bronzérmet Dohában. Az már elhangzott, hogy ez a kalapácsvetésben, illetve a magyar atlétika sportban hanyadik érem. Mi lehet az oka annak, hogy főleg a nehéz atlétáink, és leginkább a kalapácsvetőink ennyire ott vannak a világ élvonalában?
13: Hát valahogy kialakult egy magyar kalapácsvető iskola, azért, hogyha a világbajnokságokat nézzük, ugye a 15 éremből 8, több mint a fele, kalapácsveté érem. Az olimpiai bajnoki címeket, ha nézzük, a 10-ből 5, tehát a fele, kalapácsvető érem. Nyilván kiváló edzőink voltak, lehet őket dicsérni, és most ugye gondolom, hogy Németh Pálra gondol mindenki, hiszen a több kiváló magyar kalapácsvető edző közül azért az iskolát ő teremtette meg. Hát azért a szombathelyek, már az előbb elmondtam nagyjából, hogy Gécsek, Annus, Pars, Szombathelyi, Halász Bence Szombathelyi, de ne feledkezzünk meg Vidáról, Szitásról, meg a csuda tudja még
1: ki. Reméljük, senkit nem hagyott ki.
13: Hát biztos, hogy kihagytam, mert vannak jócskán. Tehát ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. És Németh Pálnak a hozzáállása, az, hogy mi mindent talált ki közben, a téli edzéseket, a szabadtéri mozgásokat, a fedett pályás dolgokat, a nehéz kalapáccsal való. Szóval ő rá tudta vezetni a gyerekeket, miközben ő maga festegetett szép csendben.
1: Úttörő volt a maga szakmájában, egy úttörő kalapácsvető.
13: Igen, meg talán folytató is egy kicsit, vagy kifejlesztő, kiteljesítő. És akkor az egy név kimaradt, bocsánat, tehát Németh Zsolté. Mondjuk elhangzott a műsorban a neve, de ő is ezüstérmes volt, és körülbelül így lett ezüstérmes, ahogy Halász Bence bronz, mert Sevillában Németh Zsolt vezetett, és aztán lett második. És kísértetiesen egy gerelyhajító jut az eszembe, Kulcsár Gergely, aki 3 olimpián szerzett 3 érmet, egy ezüstöt, 2 bronzot, és bizony Tokióban, mert Mexikóban is az élen állt. Sőt, ha jól emlékszem, Mexikóban, bár lehet, hogy Tokióban, mindegy, az utolsó sorozatban lőtték le.
1: Ennyit most egyenlőre a kalapácsvetésről, illetve a magyar atlétika történetről. Kapcsolunk vissza a helyszínre, jön a legjobban várt szám, a férfiak 100 méteres síkfutása.
14: Jön ám, és jönnek a fiúk is egy-egy kis film kíséretével.
0: A kérdés az volt előtt, hogy megvédheti a címét Fred Curry az amerikai. Nem, mert kiesett. Kiszól bele az amerikai-jamaikai párharcba, amely 2003 óta tart, akkor ugye 20 évvel ezelőtt Kim Collins lepte meg a világot St. Kitts-es Nevisből. Nem tudjuk. Beleszólhat-e a brit Janel Hughes, a rangista vezető? Beleszólhat-e a Kenny Omanyala? Hát ezt se tudjuk végig. Egy biztos, hogy a jamaikai Ryan Fordé az egyes pálya. Kettesen Afrikából érkezett Letsil Tebogo Zsengén fiatal, a botswanai 20 esztendős mindössze, országa első 20-as világbajnoka. A négyes pályán fut majd Chris Coleman, Egyesült Államok, az atlantai erőgép kétszeres világbajnok, 988 az elődöntőben, és 2018-ban Gyémánt Liga döntőben is diadalmaskodott. Janel Hughes, a ranglista vezető Nagy-Britániából, ővé az ötös pálya. 983, még egyszer mondom, 983, ez nagyon-nagyon jó. Noah Lyles, Egyesült Államok, ővé a hatos pálya. Lyles, 986-os egyéni csúcsa, büszkélkedik, művészlélek, egyébként sportol, és nagyon-nagyon gyorsan fut. A jamaikai Abrik Seville talán ennek a világbajnokságnak a felfedezetje. 986-ot szágulott itt Budapesten a japán Abdel Hakim Shani Brown a 8-ason, japán anya, gánai édesapa, és a kenyai Omanyala a szélén, a másik szélén. Ford, Tebogo, Coleman, Hughes, Lyles, Seville, Shani Brown és Omanyala. 100 méter, szűk, 10 másodperces száguldás a slágerszám, a minden az atlétikai világbajnokságok és az olimpiák történetében, mert hogy ez a versenyszám mindig-mindig ott szerepelt a programban, és mindig-mindig ez volt a kérdés, hogy ki a világ leggyorsabb embere. Hát most kiderül, pillanatokon belül nagy csönd a stadionban. Hughes, Coleman, Lyles, Seville, meglátjuk és meghalljuk. Mármint a lövést halljuk meg, jöjjön jött a jó, a fiatal jamaikai, de nagyon jól fut Coleman, ott a hát, hármas pályán, Janel Hughes is jön, és aztán végül Lyles nyer! Lyles nyer 984-jel! Elindult az ifjú jamaikai Seville, és lehet, hogy Tebogo megelőzi őt, majd meglátjuk, hogy mi lesz a végén. Én Lyles láttam az első helyen, meglátjuk, hogy Tebogo elkapta az amerikait ott a célban. Noah Lyles nem kapta el 9,83 század másodperccel, a világ idei legjobbjával megnyeri ezt a versenyt. Noah Lyles most már négyszeres világbajnok, és az előző körben 9,87-et futott már. Rapper, magát művésznek nevezi, látványtervező, táncos, sportoló, minden, amit akartok. Ő az első, tehát 100 méteren, 9,83, és most már eltöpreng azért egy kicsit a számítógép, aminek nem hiszek, de most már kénytelen vagyok hinni, mert kiírja, hogy afrikai ezüstérmes Budapesten, Letsil Tebogo, így hívják, a botswanai 9,88-as nemzeti csúcs, hajszára század másodperce, ugyanannyit futott, Janel Hughes, 988-at az idei ranglista vezető. De most már holt versenyben vezeti ezt a bizonyos ranglistát, mert Lyles ugyanúgy 983-at futott. Óriási verseny volt, sőt, olyannyira nagy, hogy Seville, a kanadai, a negyedik helyen beérkező kanadai is 988-at futott. Tebogo, Hughes, Seville, 988, mind a három. Hát ilyen nem volt vég. Aztán menjünk tovább. Coleman 9.92, az ötödik, a japán Shani Brown a hatodik 10.04-jel, majd a kenyai Omanyala, aki tromfosztásra készült, csak hetedik 10.07, és Ryan Ford, a másik jamaikai 10.08. Szóval a kérdésre, hogy ki szólhat bele az amerikai-jamaikai párharcba, hát voltak éppen, hogy Isten igazából senki, legfeljebb, ha azt mondom, hogy a botswanai Tebogo és a brit Hughes megelőzte a jamaikai Sevillet, akkor talán mondhatjuk, hogy egy picit megtörték ezt a hagyományt. Nem hagyták kiépíteni, de Noah Lyles-tól nem lehetett elvenni a világbajnoki címet. És én úgy gondolom, bár nem szeretek jósolni különösképpen, hogy a 200 méter aranyérmét is majd úgy fogja mutogatni a világnak kinyújtott nyelvvel, mint hogy mutogatja itt a Nemzeti Atlétikai Központban ezt az aranyérmet, amit a 100 méter győzelméért kapott, ami a 100 méteres síkfutás győztesének jár. Egy kis fohász, egy kis ima, egy kis hála, rebegés valakinek, egy hajköltemény, nem is tudom, hogy csinálják ezt, összefonják, minden rászorítják a fejére, mindegy, fodrászok jobban ismerik ezt a, nem tudom én, hullámos csavart, valamit, ami a fején van, de nem ez a lényeg, nem a külsőségek, nem az, hogy hogy nézel ki, édes fiam, hát hogy futsz, édes fiam, így futsz, 9-83. Hát ez volt a mai nap vége, itt ezen a napon, augusztus 20-án, és az, hogy megszületett a magyar csapat első érme Halász Bence révén, bronzérem kalapácsvetésben, 80 méter 82 centiméterrel, női távolugrásban a szerb Vuletta 714 centis kiváló ugrással győzött, férfi 10.000-en az ugandai Joshua Cheptegei diadalmaskodott, 27-51-42, megverte a kenyaiakat, az etiópokat, az amerikaiakat, és említettem volna kicsit előbb is a hét próbát, amelyben Krizsánk Szénia remekelt, meghatódtunk, ő is, mi is, negyedik lett, Nemesita pedig tizedik, győzött a brit Katharina Johnson-Thompson. Úgyhogy nagyon-nagyon röviden ez a mai döntők mérlege és krónikája, de nagyon-nagyon sok minden történt még ezen napon. Nem sorolok föl mindent most, mert ennek is meg lesz a helye és az ideje.
7: A 2023. augusztus 20-i sportvilágot idéztük, augusztus 20-án volt a második napja az atlétikai világbajnokságnak, amelyet Magyarországon rendeztek, aztán jött a harmadik nap, most ezt is felidézzük, akkor a sportvilág műsorvezetője Bera Emese volt.
14: Egy Burkina Faso-i, egy svéd és két amerikai aranyérem az atlétikai világbajnokság harmadik versenynapján innen a Nemzeti Atlétikai Központból. Kezdjük az összefoglalót az ügyességi számokkal, hiszen a versenynap programja is ezzel kezdődött, méghozzá a női rúdugrás selejtezőjéből, ahol magyar érdekeltség is volt. Kleckner Hanga 450 cm-es egyéni csúcsot ugrott, a 460 méteres magyar csúcs nem jött össze neki, sajnos így nem került a döntőbe, de az egyéni csúcs így is dicséretes. Férfi hármas ugrásban nem akármilyen döntőnek lehettünk szemtanúi, hiszen a jamaikai U20-as világbajnok Jaden Hibbert rögtön az első ugrásánál megsérült, így feladni kényszerült a versenyt az egyik nagy esélyes. Az amerikai kétszeres olimpiai ezüstérmes Will Clay nem teljesített túl jól, nem is került a dobogó közelébe. Két kubai lett az ezüst és a bronzérmes, Lázaro Martinez lett második, és egy centivel maradt el tőle, de így is egyéni csúcsot ugrott Christian Napolis. Az aranyérmes pedig a Burkina Faso-i Hugh Fabrice Zangó lett, aki ezzel hazája történetének első aranyérmét szerezte atlétikai világbajnokságon. Eddig ő volt az egyetlen érmes, hiszen tavaly ezüstérmet nyert, most megvan az aranyérem is. És ami még ennél is izgalmasabb volt, az a férfi diszkoszvetés döntője, ahol hárman is eséllyel pályázhattak az aranyéremre. Mikolász Alekna, Krisztián Cseh és Daniel Stahl személyében, ők hárman azok a mezőnyből, akik dobtak már karrierjük során 71 métert vagy a fölötti eredményt. Harmadik lett a litván Mikolász Alekna, és az utolsó sorozatra maradt a döntés az első helyről. Krisztián Cseh dobott előbb, és átvette a vezetést a hatodik körben egy 70 méter fölötti dobással Daniel Stahltól. Ez volt az első 70 fölötti kísérlet az egész döntő folyamán. Aztán jött Daniel Stahl, és visszavette a vezetést az utolsó dobásával, majdnem 71,5 méterig repítette a diszkoszt, így világbajnoki csúccsal lett világbajnok a svéd. Ami pedig a futószámokat illeti, itt is volt magyar érdekeltség, női 400 gáton sajnos az első körben búcsúzott Molnár Janka, női 100 méteren pedig Takás Boglárka is búcsúzott az elődöntőben, de tőle már az is óriási dolog, hogy magyar résztvevő volt egy világbajnoki elődöntőben női sprintben. Férfi 400 gáton is elődöntőket rendeztek. A nagy esélyesek közül Ray Benjamin az Egyesült Államokból és Alisson dos Santos Brazíliából bejutott. A világcsúcstartó norvég Karsten Warholm is megnyerte a futamát, így kvalifikálta magát a döntőbe, viszont az ő egyik gát vételét még vizsgálják, előfordulhat, hogy diszkvalifikálják szabálytalanság miatt. Női 100 méteren a döntőt is ma rendezték, és egy óriási finálé zárta le itt a programot az atlétikai központban. Sherika Jackson Jamaikából és Shelly-Ann Fraser-Pryce szintén Jamaikából szinte végig fejfej mellett haladtak a célvonal felé, és az utolsó 10 méteren érkezett a surranó pályáról, a 9-es pályáról az amerikai Shakari Jackson, és végül ő nyerte meg az aranyérmet a női sprintszámban, méghozzá világbajnoki rekordot futott az amerikai, és volt még előtte egy 110 méteres férfi gátfutás döntő is. Itt természetesen nem volt kérdés, hiszen már a délután, illetve a kora esti elődöntőben is egyértelmű volt, hogy Grant Holloway-nek itt ma nem lesz ellenfele, az amerikai sprinter, illetve gátfutó meg is nyerte 13 másodpercen belüli futással az aranyérmet, második lett a jamaikai Parchment, harmadik pedig a szintén amerikai Roberts. Izgalmas napon vagyunk túl tehát az atlétikai központban, és reméljük, hogy hasonló izgalmakkal folytatódik majd a világbajnokság holnap is.
11: Ahogy hallhatták az interjúban, Takács Boglárka nem jutott be a női 100 méteres síkfutás döntőjébe. Most hallgassuk meg, hogy az elődöntő után hogy értékel Csomagyi Zsófiának.
3: Takács Boglárka itt az elődöntőben egy 11-26 lett végül is a vége. Ugye tegnap ennél jobbat futottál az előfutamban. Hogyan értékeled?
15: Fantasztikus érzés volt ma is itt futni a stadionban ennyi ember előtt. Úgyhogy tényleg nagyon jó érzés volt elődöntőt futni. Magával az eredménnyel nem vagyok annyira elégedett. Szerettem volna jobbat futni, és úgy érzem, hogy ennél talán jobbra is lettem volna képes. Nem tudtam olyan felszólítani, és olyan lazán versenyezni, mint amit szerettem volna, mint amit mondjuk elvártam volna magamtól, de úgy gondolom, hogy első felnőtt világbajnokságnak ez így is egy kicsit szép teljesítmény és egy szép szereplés, és még nincs vége, ugyanis még folytatom a 200 és a 400-as váltóval is, úgyhogy menjünk tovább előre. Úgy gondolom, hogy hosszú távon azért még van mit csiszolnom, akár a rajtechnikát nézve, akár fejben azon változtatunk, hogy tényleg elhiggyem azt, hogy van keresnivalóm ebben a futamban és ebben a mezőnyben is helyt tudok állni. Ez talán most kicsit kevésbé ment még, amikor csak saját magamra kéne koncentrálni, és időért futni, hogy megjön az újországos csúcs, hogy kihozza magammal a maximumot, akkor az még annyira nem megy jól. Inkább a versenyzés az, amikor ott vannak mellettem, és meccselni kell velük, az, amiben talán igazán jó vagyok.
11: Takács Boglárkához hasonlóan Kleckner Hangának sem sikerült döntőbe jutnia női rúdugrásban, ugyanakkor 450 cm-es egyéni csúccsal remekül teljesített, ővel is beszélgetett Somogyi Zsófia.
3: Egyéni csúcs, egy fantasztikus szereplés, ráadásul ugye a 420-at és a 435 centit elsőre, aztán a 450-et másodikra a közönségnek a óriási támogatásával. Ez egy új egyéni csúcs, és hát nagyon közel van az országos csúcshoz. Mosolyog, szóval remélem, hogy elégedett vagy.
15: Igen, nagyon elvesztem a versenyt, tényleg nagyon jó volt. Jó volt a 20-as ugrásra és 36-as, és tényleg nagyon fókuszált tudtam lenni, és az, hogy a közönség meg ennyire szurkolt, hát hihetetlen nagy élmény volt, és tényleg nagyon elvesztem. Ezért jöttem ide a világbajnokságra, hogy elvezzem, és felszabadultan lehet tényleg nagyon jól versenyezni, és ezt ki tudtam használni, és tényleg hatalmas nagy erőt tudott a közönség is adni, hogy kint volt az egész család, és nagyon sokan szurkoltak, és tudtam azt, hogy ők is velem együtt élvezik, és ez hatalmas nagy erőt tudott adni, és nagyon büszke vagyok, meg nagyon örülök a 450-nek, és a 460, meg az 56, meg majd érkezik, reméljük minél hamarabb.
3: Előzetesen egyébként mi volt a célod?
15: Igazából két dolog, főleg az, hogy élvezzem a versenyt, és felszabadultan tudjak versenyezni, és nekem a 450 a jövő évi Európa-bajnokságra a szint, a szabadtérire, és az így ki volt tűzve tényleg célként, hogy akkor az egy egyéni előrelépés, és hogy ez hatalmas lendületet tud adni, és igazából ezután volt az, hogy az az elsődlegesztés, utána meg felszabadultan tudjak a 60-ra ugrani, végül át is tudtam fogni egy olyan rúdra, amire nem is ugrottam szabadtéren, szóval tényleg nagyon jó verseny volt, és egyszerűen nagyon élveztem.
3: Mennyire érzed messzinek ezt a 460-at, mert nincs messze?
15: Még annyira, mert nem érzem messzinek, még nem mindig hiszem el, de azért ott van. Ja. Még kell edzeni, meg úgy tényleg nagyon sokat kell gyakorolni, de tényleg bennem van. Még pár technikai dolgot, most például a 60-asoknál nem nagyon haladtam befele, és fellőtt a rúd, és ráestem, de amúgy tényleg...
16: A magyar csapat eddig egy érmet szerzett a budapesti atlétikai világbajnokságon, a kalapácsvető Halász Bence nyert tegnap bronzérmet, amelyet ma vehetett át az úgynevezett Érem plázában, majd hosszabb interjút adott Farkas Mártonnak.
17: A versenyt megelőzően sem izgultam igazából, a melegítésig sem, szóval tényleg azt hiszem, hogy nagyon kerek nap volt a tegnapi.
18: Mióta és hogyan foglalkoztatott téged ez a hazai világbajnokság, amelynek magyar részről egyértelműen te voltál, a legnagyobb éremesélye, vagy a legjobb eredményét, azt tőled várták?
17: Ugye 2018-ban derült ki, hogy igazából rendezhetünk világbajnokságot, és utána még egy kicsit dolgozni kellett érte, hogy ez megvalósulhasson. Már akkor megfogant bennem ez az ötlet, hogy én annyira szeretnék itt jól teljesíteni, de hát ez nyilvánvaló, hiszen tényleg nagyon sokszor elmondjuk, hogy egy sportolónak mindig az a legnagyobb vágya, hogy hazai közönséget bizonyíthasson, és az, hogy ez nekünk most megadatik jelen pillanatban is, ez azt hiszem, hogy rendkívül nagy lépés a sportág sikeressége felé. Én most már tényleg elmondhatom, ugye én már végeztem a versenyekkel, hogy mennyi erőt és szeretetet kaptunk a nézőtérről. Ez rendkívül sokat számít, de ami szerintem még nagyon sokat számít, hogy most tényleg az atlétika visszakerült szerintem Magyarországon arra a bizonyos térképre.
18: Most már úgy nagyjából le tudod írni azt a fókuszáltságot, azt a mentális állapotot, amivel vasárnap bementél a stadionba?
17: Nagyon nehéz nekem leírni, meg talán nem is nekem kell ezt leírni, hanem akik az első sorban ültek, vagy nagyon a pályához közel ültek szerintem, és a bevezetéskor azok láthatták, hogy nekem mi van az arcomra írva. Én próbáltam felvenni ezt a gyilkos kinézetet, és azt szerint is viselkedtem, tehát nem nagyon néztem ki a tömegre direkt, nehogy elvigyem magával. Tehát tényleg így próbáltam fókuszban maradni végig, ami jól is sikerült.
18: Az első dobás az sokszor lehet kritikus. Lehet ott VB-t nyerni, lehet ott megalapozni egy jó versenyt. Nekem nagyon jól sikerült, ugye ez a 80-82. Mi szakadhat ki belőled?
17: Mindig megpróbálok egy olyan teljesítményt nyújtani az első kísérletre, amivel biztosan dobásom utána. Eképpen kezdtem most is. Azt gondoltuk, hogy milyen jó lenne megint ez a selejtezőn, ez a 78-79 méter körül itt bedobni a selejtező után, és eként mentem be a körbe, de hát itt jön be az, hogy tényleg mennyi plusz energiát, plusz erőt adott a nézőközönség ezzel a buzdítással, ezzel a szeretettel, amit tőlük kaptam. Igazából már nem 81 méterig elszállt, egy 78-90 szánt kalapácsom. És hát igazából ennél többet szerintem nem is kell mondani arról, hogy mekkora segítség az, hogy itthon vagyunk hazai pályán. De igen, ez megalapozta az egész versenynek a hangulatát. Én úgy láttam így utólag.
18: Ott a 81-02-nél állt két kalapács, leborultál a földre. Az nem tudom, mennyire van meg.
17: Megnéztem a teleket, és ott is láttam, hogy tényleg én ezt csináltam. Szóval ezek abszolút nem tudatos dolgok, tehát bennem az akkor olyan érzelmeket szabadított fel, amit még talán sosem éreztem.
18: Akkor beszéljünk picit itt az óvásról, nem óvásról, mert amikor megdobtad a harmadikat, akkor kifutottál Zsoltékhoz, és te mondtad nekik, hogy el akarják venni az első eredményedet. Mi történt ezután a versenybírókkal, de hogyan kommunikáltál, hogyan kaptad az információkat?
17: Teljesen véletlenszerű időpontban odajött hozzám az egyik bíró, és ő közölte velem, hogy a óvás alatt van az első dobásom. Ezt pont a harmadik kísérletem előtt, mielőtt mentem be, hát mondom, jó, hát nem tudok mit csinálni. Azért jeleztem felé, hogy jó, azért egyelőre maradjon bent, mert én szerintem annak nem volt semmilyen köze az érvénytelemhez, az első kísérletemnek, de azért azt gondoltam magamban, hogy akkor úgy megyek be a harmadikra, hogy ez egy érvényes dobást legyen, és igazából hát fordult a kocka, mert hogy az lett az érvénytelen, így utólag az első pedig lett az érvényes.
16: Halász Bence után következzen az edzője, Németh Zsolt.
18: Zsolt, tegnap a verseny utáni sajtótájékoztatóma interjúk során elhangzott tőletek egy egészen félelmetes adat, hogyha Bence stadionbeli bemelegítő dobásait is nézzük, akkor élete 10 legjobb eredményéből dobásából 6-ot tegnap mutatott be. Azért beszéljünk picit erről, mert szerintem ez egy fantasztikus teljesítmény ilyen körülmények között.
19: Ez így van, és leginkább annak a tudatában, hogy hát elég döcögös volt a felkészülés eleje, és hát nagyon kellett egymást is biztatnunk így a tavaszi, meg a korai a nyári időszakban, hogy az jó lesz még a világbajnokságon, hiszen igazából arra volt kiegyezve az edzésterv, hogy majd azon a nap fusson a legjobban a derbi napján. Hát úgy néz ki, hogy sikerül.
18: Hogy lehet ennyire jól belülni ezt a csúcsforma időzítést?
19: Már tavaly is sikerült, és egy kicsit ugyanezt a sablont próbáltuk elővenni, de ez igazából egy másik sablonból következett, ami 2014-ben Pars Krisztián meg a Zürich Európa bajnokságán lett először kipróbálva, és ott a Krisztián egyéni csúcsot dobott, és abba bíztunk tavaly, hogy akkor ez sikerülni fog vajon Bencének is, és hát sikerült is, hiszen Münchenbe döntötte meg az egyéni csúcsát. Hát itt is megdöntötte, majdnem, zárójelben, hogy a 81-02-t elérte, de aztán végül ezt az eredményt már hivatalosan nem tudtuk odaírni a neve mellé, de a formája megvolt, tehát úgy gondolom, hogy jól működött ez a terv.
18: Az, hogy így alakult a verseny, hogy egy kanadai srác nyerte meg, az mennyire nevezhető meglepetésnek, hát a legjobb eredményeit ő is most dobta.
19: A kanadai fiúval számoltunk, de nem ide a dobogós, hanem volt a 4., 5., 6. helyre, mert egész évben jó volt, de hát több mint 3 métert javított az egyéni legjobb János elejtezőbe, és ezt még meg is fejelte pár centivel a döntőbe. Nem tudom, miért nem tudom.
7: Ez volt a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság harmadik napja, augusztus 21-e, most pedig jöjjön a negyedik nap, augusztus 22-e. A helyszínen akkor is Deák Horváth Péter volt, illetve Somogyi Zsófia, és Cseszregi Balázs vezette a sportvilágot, ebből az adásból idézünk a következő percekben.
14: Gianmarco Tamberi megpróbálta a 240 cm, de úgy az utolsó pillanatban inkább úgy döntött, hogy a léc alatt megy át, és a léc alatt ugrik át, így sikertelen volt az egyéni csúcs kísérlete, de így is ő a magasugrás világbajnoka a budapesti VB-n. A diszkoszvetés világbajnoka, a női diszkoszvetés világbajnoka pedig nagy meglepetése Laulauga Tausaga lett, aki több mint 4 méterrel javította meg egyéni csúcsát, de voltak futószámok is ma.
0: Így van, ezt a nevet meg fogjuk tanulni, még a havai hölgynek a nevét. A női 1500-at a kenyai Faith Kipyegon nyerte meg, 3000 méteres akadályfutáson a marokkói Soufiane El Bakkali győzött. Ami a holnapot illeti, óriási hőség lesz, megváltozik egy kicsit a program, többek között azzal, hogy ugye a női 5000 méter délről 11-re írták ki az előfutamot, de este 7-kor rendezik meg Wagner Gyürke és Viktória, ott lesz a mezőnyben. A 200-as előfutamok a délelőtti órákban egy kicsit előbb rajtolnak majd. Sulyán Alexa, Takács Boggárka és Vál Zoltán, nekik drukkolhatunk, szurkolhatunk, és aztán jönnek majd este a döntők, női rudugrás, férfi 1500, női 400 és férfi 400 gát.
7: Ez a bizonyos holnap 2023. augusztus 23-a volt, és mindjárt idézzük ezt a visszajátszásban 2026. szeptember 11-én.
8: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.

0: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
1: A 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság 5. napja 2023. augusztus 23-án volt, ekkor Kozák Lucában volt minden bizodalmunk, de természetesen minden magyar sportolóra és sportoló hölgyre odafigyeltünk, és odafigyelt annak idején a Magyar Rádió Sportvilág című műsora is. Ebből a műsorból idézünk a következőkben. Bera Emese volt akkor a műsorvezető, aki most is a Nemzeti Sportrádiónak a munkatársa.
2: Tehát Luca 12-69-es országos csúcs, de jó lenne, hogyha megdönteni. Ezt az már végül is mindegy, hogy ez mire elég, jó, nem mindegy, persze, de Lucci, Kozák Luca, Russell, Argent, Visser, Amusan, Samba Majela, Hurszke, a 100 méteres gátfutás második elődöntő futamában. Az elsőt Kenny Harrison, a verseny éremesiese, egyik aranyvárományosa nyerte 12-33-mal, és most jön ez a futam, Kozák Luca futama, és szépen lassan elcsendesedik a budapesti 30 ezer. Már mint a közönség, jó volt Luca, jó volt a rajt, próbál együtt venni Russell az amerikaival, de a jamaikai Nagyentot középen kitűnően jön, de jön Luca is a végén, Európa vagyok ezüstérmesünk, jaj, de jól fut Luca! Nagyon jó, negyedik helyen Kozák Luca ebben a futamban, 12-56 a tájékoztató idő, jól kapta el a rajtot, és aztán az amerikaival ment, 12-56, Amusan nyeri, nem is a jamaikai, Amusan a győztes végül, mert elkapja 400 másodperccel Nagyentet a végén, ennek olyan szempontból nincs jelentősége, hogy mindketten ott vannak a döntőben simán, és aztán most jön a kérdés, 12-62 Visser, az a szezon csúcsa a hollandnak, de bennünket a következő idő eredmény adat érdekel, Kozák Luca is a táblát fürgezi, 12-73. Nem országos csúcs, de azért ez is jó. De leszögezhetjük azt is, hogy ez az időeredmény sajnos nem elég ahhoz, vagy arra, hogy a döntőbe jusson, pedig szenzációsan futott Luca. Fél távnál még volt szemernyi remény, de aztán ahogy elment a jamaikai, majd jött a nigériai a végén, a holland is persze, Luca már ezt nem győzte, és így befejezte a versenyt. Igazán szép teljesítmény, hogy bejutott az erődöntőbe, és a 12-73-as futással búcsúzik a budapesti közönségtől.
3: Luca, általában te mosolyogsz, és most is mosolyogsz, de azt gondolom, hogy azért valamelyest csalódott is, hogy egy picit nem sikerült jobbat futni, mint az előfutamban. Mi volt ennek az oka, és hogy értékelsz?
4: Igazából jobban melegítettem, mint tegnap sokkal. Nem láttam a futásomat még visszafele. Nyilván az, hogy a második gáton elveszettük az amerikai lány mellettem, az kicsit egy űrbe kerültem, hogy egyik oldalamon sincsenek, ilyenkor azért nehéz harapósnak maradni, de ugyanakkor szinte ugyanazt futottam, mint tegnap. Tehát, hogy valószínűleg ebben lenne egy jó, és mondtam a kollégáknak is, hogy legszívesebben most akár egy óra múlva zsodálni is futnék még egyet, mert úgy érzem, hogy van benne, és tudni, csak most valami miatt ez most csak 73 lett azért. Ez is az egyik legjobb eredményem, egyik, amit valaha futottam.
3: Igen, ugye tegnap 71, az idén legjobb adat futottad, és akkor azt mondtad, hogy érzed, hogy ebben még van több. Most a futás alatt akkor érezted, hogy azért ez nem lesz egy jobb idő?
4: Nem, melegíten nagyon jól melegítettem, és nyilván az érzésekre szoktam hagyatkozni. Időkben is nagyon jókat futottam melegítésre, úgyhogy valószínűleg egy kicsit lehet görcsös volt a futáson, vissza kell nézni, meg kell nézni. Valószínűleg ezerszer meg fogom nézni, ma erre voltam képes 73-ra, de hát tényleg ez nem egy rossz idő, tehát azért mielőtt megdöntöttem a Sisztok Színe országos, hogy az 76 volt. Tehát 73-mal, ha nem ilyen nagyon-nagyon erős és sűrű lenne a női gát, azért általában közelebb lehetne kerülni a döntőhöz, mint amivel ezzel kerültem, nem tudom, összesítésben hanyadik lettem, vagy hanyadik leszek. De nem lehet egy csalódott, nyilván mindig többet akarok, úgyhogy most ma ennyire volt az elég.
3: De akkor nem vagy csalódott.
4: Ezt nem mondanám, de azért szerintem nincs okom arra, hogy nagyon szégyenkezzek.
3: Abszolút nincsen még zárásként. Azért nem fogsz innen rossz emlékekkel menni, ugye?
4: Biztos, hogy nem. Kicsit azt érzem, mint a tavalyi év előtt, hogy úgy hogy át kell még törnöm valamit, most ennek nem biztos sem volt a helye, de nagyon, nagyon jól érzem magamat, és nagyon sok pozitív energiát gyűjtöttem, az biztos.
2: Hát Benjamin és Warholm az egymás melletti két pályán fut, és Benjamin fogja látni majd Warholmot. Warholm csak sejteti, hogy hol van az amerikai. Ő viszont látja a brazilt nagyon-nagyon jól, szinte testközelből, hiszen a brazil a szélét kapta. A kettes pálya nem túlságosan szerencsés, de a kilences sem.

0: versenyt, két gát hátra van, és Benjamin iszonyú erős. Bárhol egy kicsit, mintha erőlködne, de ez csak a látszat. Ez csak a látszat, mert megnyújtja a lépteit, és Karsten Warhol bejön 46-88-al. Karsten Warhol, Norvégia. Megmenti az északiak becsületét a mai este folyamán. Nagyon jól futott. Az első százon még nem ő vezetett, sőt a második száz elején sem talán, de amikor kijöttek a kanyarból, akkor nyújtott, akkor váltott lépést, akkor váltott sebességet, akkor gondolta, hogy most kellene megindulni. 46-89, ő a világbajnok, McMaster az ezüstérmes, és Benjamin az amerikai 47-56-tal bronzérmet szerzett. McMaster idejét is mondom, az ezüstidőt 47-34, aztán jön Clark, és csak aztán az ötödik helyen Dos Santos. Jó poén volt itt a végére, slussz poén, azt is lehet mondani.
1: Ez volt az ötödik napja az atlétikai világbajnokságnak 2023-ban is. Idézzük a hatodik napot, augusztus 24-ét, ekkor is Bera Emese volt a stúdióban.
2: Ezekben a pillanatokban ér véget a férfi távolugrás döntője, és ebben a pillanatban vált hivatalossá, hogy a görög Miltiadis Tentoglu a hatodik körben bemutatott 852 cm-es ugrásával megnyerte az aranyérmet itt a budapesti világbajnokságon. A tokiói olimpia bajnoka tehát a világbajnokságon is felér a csúcsra, nem akármilyen verseny volt, egészen az utolsó körig mind a ketten, Tentoglu és a jamaikai Wayne Pinnock is 850 centivel álltak, ez esetben a második legjobb eredmény dönt, az pedig Pinnocknak volt kedvező, hiszen volt egy 840 centie. De az utolsó körben Tentoglu 2 centivel túlugrotta a jamaikai eredményét, Pinnock pedig már nem tudott javítani, így a görög megnyerte a világbajnokságot. A harmadik pedig szintén jamaikából TJ Gale, miután szintén a hatodik körben ugrott 827 centit, és így a harmadik helyről, tehát a bronzéremről is a második legjobb kísérlet döntött, hiszen egy harmadik jamainak, McLeodnak is ugyanilyen eredménye volt. A második legjobb kísérlet pedig a dohai világbajnoknak, TJ Gale-nek kedvezett, ő tehát a bronzérmes.
0: 400 méteres gátfutás tehát. És jó az első rajt. Kiválóan kapja el Anna Cockrell, a külső pályán fut, az amerikai nagyon-nagyon erősen kezd, az első százon ő vezet, de jön a Bakrányi Adekoya, nézzük a hollandot, Femke Bol most már fölzárkózik, az ő utazó sebessége ott a túlsó egyenesben nagyon-nagyon jó, az egyik legjobb a világon, és amikor bekanyarodnak, már megkezdik a kanyart, akkor a hollandot látom első helyen, a másodikon a jamaikai Clayton, és jól jön még mindig Cockrell, de nem tudom, hogy bele tud szólni esetleg az érmes helyezések sorsába, nem vagyok benne biztos. Femke Bol az első helyen, most indul mellette, tűz az amerikai, Femke Bol vezet, egyelőre az előnye nagyjából 3 vagy 4 méter, amikor egy gát van még hátra, Femke Bol az első helyen óriási fölénnyel fogja megnyerni az európai futónő, 51,70 másodperc. Hajd, de jól versenyzett Femke Bol, és már a túlsó egyenesben lehetett érzékelni, hogy tele van erővel. Elszántsággal, mindennel, eséssel kezdett emlékeznek rá a váltóban, és hova jutott a világbajnoki címig? Nem omlott össze, nem rágódott ezen, hanem tessék, itt van. Little, aki nagyjá vált, de csak az ezüstig tudott nőni, az amerikaiak versenyzője, a második helyen, tudják, ő a karibi konyhás, a Regis, pedig amerikai, nem jamaikai, és a három jamaikai közül az egyik azért csak bejön a dobogóra, mégpedig Clayton, Russell Clayton, az bronzérmes ugyanúgy, mint Dohában, itt Budapesten is, ő szerezte meg a harmadik helyet, Adekoya pedig a negyedik. Little örül ennek a második helynek, és elkezd táncolni. Most valóban táncolhat. Voltak éppen azt is elmondhatom, hogy van három ember, az első három ember, a három érmes elégedett, mosolyog. Én azt hiszem, hogy nincs keserűség bennük, nem lehet hiányérzet bennük. Lehet, hogy a három jamaikai másképpen képzelte a dolgot, mert már-már ott tartunk, vagy tartottunk, hogy ez egy jamaikai nap, mert a 100 méteres gátfutás Daniel Williams megnyerte, aztán a férfi 400 méteres síkfutásban Antonio Watson győzött fantasztikus futással, és gondolták, hogy esetleg el lehet halászni a női 400

0: Hát aranyérmét is, hát nem lehet elhalászni. Erős ez a bizonyos rajongói csoport, úgy látszik, Femke Bolt lelkileg is nagyon támogatja ezt, hogy látja a barátokat, hozzátartozókat ott a lelátón, látja a narancsárga mezeket, főleg most egy utólag verseny közben nem ezzel foglalkozik, hogy rá van írva mindegyik narancsárga mezre, hogy Femke. Ez nagyon-nagyon jó, ez nagyon-nagyon sok erőt ad egy versenyzőnek, úgy gondolom. És annak is örüljünk azért, hogy az európai futónő megtréfálta a tengeren túliakat, ez sem egy utolsó szempont. És akkor még a kalapácsvetésről van-e mondani való, vagy ezzel most végeztünk a dologgal? Igen, akkor beszéltünk arról is, hogy a női kalapácsvetést a kanadai Rogers nyerte meg, úgyhogy ilyen értelem, ahogy Laci mondta, kettős kanadai győzelem mind a nőknél, mind a férfiaknál. A férfi távolugrásban a görög Tentoglu győzett 2 centiméter különbséggel verte meg a jamaikai Pinnockot.
1: Ez volt a 2023-as atlétikai világbajnokság 6. napja, és következzen augusztus 25-e, a 7. nap, ekkor Katona László volt a stúdióban, aki most is a Nemzeti Sportrádiónak a műsorvezetője, illetve kommentátora.
0: Eljönnek egy kicsit, mint hogy a Lies nem reagált volna gyorsan, de pillanatokat rendezi magát, és ő vezett 100 méterre a vége előtt. Hughes is jön nagyon. Lies vezet, ő az első, most már megszerzi a nagy előnyt. Knighton a második, és ott van mellette még Tebogó, ő a harmadik. Az időeredmény 19,51 század másodperc. A Lies, a nagy duplázó, a 100 méter után a 200-at is megnyeri, a hivatalos idő pedig 19,52. Hát azért ez nagyon messze van 19-19-től, de fut ő még, és lehet, hogy tényleg megcsinálja. Tehát Knighton, az ezüstérmes, az amerikai 19-75-tel, de Bogo, a bocvanai pedig 19,81 század másodperccel a harmadik helyet szerezte meg. Mögöttük jön Hughes, Bednarak, De Grasse. Hát így esett a 200 méteres férfi síkfutás döntője a világbajnokságon, a szó Katona Lászlóé.
2: Köszönöm szépen Deák Horváth Péternek, valamint Regős László Pálnak. Tehát nem lett világcsúcs végül is a férfiak 200 méteres versenyszámában. A hölgyeknél Sherika Jackson diadalmaskodott, még a női hármasugrás döntőjét Rohász nyerte meg.
1: A 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság 8. napjától, augusztus 26-ától nagyon sokat reméltünk, hiszen Márton Anita lépett a dobókörbe, aki hatalmas sikereket ért el pályafutása során. Ezen verseny előtt már életet adott első gyermekének, tehát már volt egy kis megállás a pályafutásában, de reménykedtünk benne, hogy a budapesti versenyen győztesen tud visszatérni, aztán a Anitának ez a verseny nem sikerült úgy, ahogy szerette volna, ahogy szerettük volna, nem sikerült bejutni a döntőbe. Erről így beszélt 2023. augusztus 26-án.
3: Hát sajnálom, hogy nem volt még 3 lökés, azért tényleg lökésről lökésre tudtam javítani. Hát szerettem volna 18 méter fölött lökni, az edzéseken löktem, és ez most itt sajnos nem jött ki, de rettentő módon élveztem a versenyt, szuper volt ilyen közönség előtt versenyezni.
4: A VB-t megelőzően úgy fogalmaztál, hogy ha esetleg sikerül itt elcsípni egy világbajnoki érmet, akkor fogod magad és felkészülsz a párizsi olimpiára. Érem nem lesz, mi lesz? Segíts nekünk levonni a helyes következtetést.
3: Most van még 2 versenyem ebben a szezonban, utána lesz egy kis pihenő, és utána tiszta fejjel fogom meghozni ezt a döntést. Egy ideje már fontolgatom ezt, hogy abba hagyom, hiszen most már egy 23 éves pályafutás van a hátam mögött. Gyakorlatilag a mezőnynek a legidősebb tagja voltam. Jót mosolyogtam, itt útközben raktak elén fényképeket ugye a Rio Olimpia dobogóról, és hát ugye ott a dobogós versenytársaim már évek óta nincsenek a mezőnyben. Most már úgy érzem, hogy számomra is eljött az idő, hogy egy picit másfele tekintsek.
4: Ha pusztán ránézünk a ma délelőtti programra, akkor talán nem ez a legerősebb kínálat itt a szurkolók szempontjából, mégis rengetegen kijöttek, és nehéz másra gondolni, mint hogy Márton Anita miatt jöttek ki ennyien, és ez bizonyította ez az elmúlt félkör is, amit megtettél. Milyen volt itt hazai közönség előtt ezen a világbajnokságon?
3: Szuper jó volt, tényleg nagyon sokan kijöttek szurkolni, már az elmúlt napokban is rengeteg üzenetet kaptam, akár csak messzebbi ismerősöktől, vagy akár ismeretlenektől is, hogy szurkolnak és itt lesznek a helyszínen, hogy csak miattam jönnek, úgyhogy ez nagyon sokat jelent számomra, és tényleg az, hogy gyakorlatilag úgy kellett elráncigálni ezen a fél körön keresztül, hiszen szerintem még most is csak az első kanyarba lennék, szóval ebből is látszik, hogy szeretik az emberek a sportot, a magyar emberek a sportot, szeretik az atlétikát, és örülök, hogy ezt mindenki megtapasztalhatta most.
4: Ha jól veszem ki a szavaidból, akkor ez nem az utolsó versenyed volt, de jó eséllyel az utolsó világbajnoki részvételed. Magyarország egyetlen világbajnokaként visszatekintve erre a több mint 20 évre. Van-e bármiféle hiányérzeted, vagy ez most így kerek egész?
3: Nincsen. Tehát én ugye a kislányom születése után tértem vissza, 2,5 évvel ezelőtt. Én már akkor úgy gondoltam, hogy innentől kezdve nekem minden nap ajándék, amit az atlétikában eltölthetek. Ezelőtt 25 évvel soha nem gondoltam volna, hogy ilyen magasságokba érhetek. Annak is nagyon örülök, hogy tényleg egy ilyen viszonylag sérülésmentes karriert tudhatok magam mögött, és azt, hogy ennyien támogattak ezen az úton, és szurkoltak végig, jóban, rosszban, ez nagyon megható.
4: Igen, sokszor beszélsz arról, hogy Luca is egyre jobban hiányol, a szervezet is jelez. Ha előbb-utóbb eljön a búcsú ideje ténylegesen, akkor számíthatunk-e arra, hogy valamilyen módon közel maradsz az atlétikához?
3: Mindenféleképpen, hiszen ez az életem része, ebben nőttem föl, úgyhogy nem szeretnék elszakadni az atlétikától. Lehet, hogy egy pici időre eltűnök, úgymond, hiszen ugye tervezzük azért a családbővítést a jövőben, illetve hogy egy picit az ezért szeretnék én is kikapcsolódni, de mindenféleképpen itt leszek a jövőben is, és ha nem is versenyzőként, de szurkolóként, vagy akár egyszer edzőként, de szeretnék az atlétika része lenni a továbbiakban is.
1: Hát Márton Anita annyira részese az atlétikának, hogy a múlt héten megválasztották a Magyar Atlétikai Szövetség elnökének. Sok sikert az új munkájához. Na és akkor vissza ahhoz a világeseményhez, amelyen utoljára versenyzett Márton Anita. A Pesti Atlétikai Világbajnokság 2023. augusztus 27-én ért véget. Az utolsó nap sportvilágának Katona László volt a műsorvezetője, és az esemény zárásaként az azt végig közvetítő Deák Horváth Pétert és Regős László Pált kérdezte a benyomásairól.
5: Hát fantasztikus élmény volt az, hogy itt lehettem 9 napon keresztül, és végignézhettem az atlétikai VB-t, az már csak habatortán, hogy közvetíthettem is, tehát nézőként is elképesztő élmény volt. A hangulatra sem lehetett panasz, a versenyszámokra talán világcsúcsból volt picikét kevés, ugye egy világcsúcs ott ünnepelhettünk itt a 4x400-as mixváltóban. Duplantisnak sajnos nem jött össze Várholmnak sem, Ingebrigtsennek sem, Kipjegonnak sem, de azért ne legyünk telhetetlenek. Ez a, például ez a női 4x400-as, ez az árószám, ez feltette a koronát az egész VB-re szerintem. Femke Bol utolsó 100 méterre, vagy inkább úgy mondom, hogy utolsó 50 méterre, ez fantasztikus volt.
2: Röviden, hogy melyik volt a legemlékezetesebb számodra?
5: Nekem a kalapácsvetés, Halász Bence bronzérme.
2: Péter, neked pedig sokadik atlétikai világbajnokságod, ezt már ott a helyszínen is megünnepelték, de számodra milyen volt ez a 9 nap?
6: Érdekes volt, és főleg az tetszett nekem. Egyrészt Kizsán Széniának nagyon szurkoltam. 7 próbában egy negyedik hely világbajnokságon, ilyen erős mezőnyben, az elképesztő. Most Halász Bencét is említhetném, de inkább most Kizsán Széniáról beszélek. Az is nagyon tetszett, amikor Molnár Attila 400 méteren csúcsot javított, azt mondta, hogy az utolsó 100 méteren nem is tudta, hogy mi segítette a célba, önkívületben futott, közönségnek köszönte, ez is egy óriási dolog volt. Ne felejtsük el, hogy nem csak ő futott országos csúcsot, hanem a női 4x100-as és 4x400-as váltó, a mix 4x400-as váltó, a férfi 4x400-as váltó, tehát az a váltó, vagy váltó szám, amely ugye a záró akkordja volt ennek a világbajnokságnak, az náluk is fejlődik valamilyen módon, és ezt jó volt látni. Olyan fiatal emberek és lányok bukkantak elő, most nem azt mondom, hogy a semmiből, de a nagy közönség számára azért mégiscsak a semmiből, ami azt bizonyítja, hogy van a magyar atlétikában valami erő, és megerősítem egy kicsit, nem hivatalból Gyulai Miklóst, a szövetség elnökét, aki azt mondta, hogy igen, van jövője a magyar atlétikának. Egyelőre itt tartunk, igen, hogy nem nagyon akar olyan döntő, ahol a magyar atlétákat láthatjuk, de lehet, hogy 3-4 év múlva már lesz olyan, ki kell várni, nincs mese, és akkor nem csak Csizsány Széniából és Halász Bencéből áll majd a magyar atléta csapat, hanem lehet bővíteni majd ezt a sort, és akkor lehet érmekben reménykedni, meg lehet döntőben reménykedni. A másik része, hogy iszonyú meleg volt, azért a 34-36 fok környéke, hát ez nem fehér emberek való. De ezt tudom, hogy az afrikaiak sem szerették, különösebben.
2: Fél percben, Péter, 40 év pályafutását össze lehet foglalni? Nem egyszerű.
6: Atlétikai szempontból? Vagy milyen szempontból?
2: Sportriporteri szempontból.
6: Azt hiszem, hogy mindent sikerült közvetíteni, ami egy rádiósport kommentátor életében közvetíthető, úgyhogy köszönöm szépen a sorsnak, meg persze a Magyar Rádiónak is, hogy ez a lehetőség megadatott, és többek között ezeken csillogó gyémántocskák az atlétikai világbajnokságok, úgyhogy köszönöm, hogy itt lehetek most is, még egyszer, talán utoljára.
1: Az elmúlt szűk egy órában a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokságot elevenítettük fel, amelyet augusztus 19-e és augusztus 27-e között rendeztek hazánk fővárosában. Hamarosan a középtávoli múltból a közelmúltba utazunk.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
8: Hétről hétre különleges vendégek.
9: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
10: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
7: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Ma este 7 órakor kezdődik Budapesten a háromnapos atlétika világdöntő. Ilyen még nem volt a sportág történetében, úgyhogy Budapest ismételten beírja a nevét egy nagy sportágnak a forgatókönyvébe, történelem könyvébe. Ennek a bizonyos atlétika világdöntőnek a mezőnye ismert, és nem meglepetés, hogy az itt lévő európaiak többsége komoly szerepet játszott nemrég a kontinens viadalon is. Az augusztus közepén rendezett atlétikai Európa-bajnokságot Erdély Márk foglalja össze.
12: Összesen 2 magyar érem és meg annyi egyéni, valamint országos csúcs. A birminghami atlétikai Európa-bajnokság augusztus 10-e és 16-a között zajlott. 51 tagú magyar csapat részvételével, amely 1 arany és 1 ezüstérmet szerzett. Na de ne rohanjunk ennyire előre, hanem nézzük meg, hogy melyik napon milyen magyar eredmények születtek. Augusztus 10-e hétfő, avagy az első nap délelőttje Beregczászi Renátával kezdődött, aki a női súlylökés selejtezőjében a 20. helyen zárt, így nem jutott döntőbe. Pap Kristóf a távolugrás selejtezőjében érvényes kísérlet nélkül maradt. Mátósára a 400 méter gát előfutamában a 6. helyen ért célba, de összesítésben a 19. helyen zárva nem jutott elődöntőbe. Német Janett és Csatári Jászmin kalapácsvetésben Tóth Anna 100 méter gáton esett ki a selejtezőből. Volt viszont jó hír is, hiszen Halász Bence és Szabados Ármén is első dobással bejutott a kalapácsvetés döntőjébe, míg Celler Gábor 26. helyen kiesett. Halász és Szabados mellett Urbán Zita is döntőbe jutott. 3000 méteres akadályfutásban a 7. helyen. Ezzel még nem volt vége, hiszen következhetett Takács Boglárka a 100 méteren. 10,93-mal a legjobb selejtező idővel jutott elődöntőbe. Az esti elődöntő aztán drámaian alakult. Takács egy hajszállal, egyetlen századdal maradt le a döntőről, és végzett így összesítésben a 9. helyen. A dráma annak is volt köszönhető, hogy a futamot követően elsőre rossz időt írtak ki számára, és végül csak a riportertől, Péter Ágostontól tudta meg, hogy összesítésben egyetlen 100-at hiányzott.
13: Hogy minden tekintetben borzasztó közel volt a továbbjutás. Tényleg, ha még 1-2 méter van, akkor valószínűleg a helyezés is megvan, de a futás valószínűleg nem volt annyira tökéletes, mint délelőtte. Milyennek érezted belül?
14: Megmagyarázhatatlan az időeredmény. Maga az egész videón nem is látszik az 1/10-nek. Szerintem jöttem a Kanzára. Nem tudom, mellettem a cselány úgy elkapta rajtad, hogy talán az lehet megzavart, vagy fogalmam sincs egyébként. Én belülről nagyon higgadt voltam, nagyon nyugodt, nagyon úgy megítettem, hogy biztos voltam benne, hogy nem csak úgy megnyerem, de utána döntőben se lehet gond. Úgyhogy nagyon nehéz erre mit mondani, mert még az egy dolog, hogy ha ott maradok, de hogy utána egyébként szerintem maga a futás az jól épült fel belülről. Talán lehet, hogy egy picit több feszülés volt benne azért, mert kaptam egy picit az elején, de azért nem lehet, mert a végén olyan sebességem volt, hogy ebben a mezőn még vagyok a leggyorsabb. Tehát hogy azért nehéz, mert erre most mit mondani, mert 11 hú, mindegy, majd 2 év múlva mennyi, nem?
13: Gyorsan rápillantok a harmadik futamra, végül milyen eredményt írnak, de most 11-13, amit látok a neved mellett. Valóban módosították 11-13-as az időd, viszont én úgy látom, hogy ezzel éppen kicsúsztál, mert van egy 11-12-es idő is előtted az első futamból, és egy 11-10-es kiskú. Földön én vagyok a rossz írhozója, de ha jól értelmezem, akkor ez most 1/100-on múlik végül.
14: Vagy még melegítek, mert a 9-ig nem kell, vagy nem melegítek, aztán odaállok, ha kell. Nem tudom, én ehhez most nem szeretnék több mindent hozzáfűzni, mert 2-9-ig voltam. Kezd elegem lenni, hogy mindenről csúszik.
12: Délelőtt mind a 6 magyar induló kiesett. Ilovszky Dominik 100 méteren, Eszes Dániel 110 gáton, Bánóczi Árpád és Molnár Csaba 400 gáton, Huszák János és Szikszai Róbert pedig diszkoszvetésben. Tóth Anna visszalépés révén mégis rajtozálhatott volna a 100 gát elődöntőjében, de kisebb sérülés miatt később visszalépett. Az esti program aztán meghozta a várt áttörést. Halász Bence 84 méter 25 centis dobása azt jelentette, hogy világranglista vezető országos csúccsal aranyérmet nyert kalapácsvetésben. A hatalmas dobását Regős László pár közvetítette a helyszínen.
15: Halász Bence a dobókörben, 5. alkalommal a mai döntőben. Nagy erőnk, Bence, de jó lenne még egy picit javítani ezen a 81-84-en. Nem akarok telhetetlen lenni, de javítani mindig jó egy dobószám döntőjében. És Bence képes arra, hogy javítson. Halász Bence elforog és elhajítja a kalapácsot. Nagyon jónak tűnik. 80 fölött megint óriási üvöltés, megint Halász Bence torkából, óriási tapsa lelátóról, ott a stábtagok, Németh Zsolt, vagy éppen igaz Bálintól, és ez akár országos csúcs is lehet. 84 méter, 25 centimétert, jó ég! Halász Bence, az biztos, hogy egyéni csúcs, ugye az eddigi országos csúcstartó Annus Adrián volt 84 méter fölötti eredménnyel, és ezzel lehet, hogy az aranyérem is megvan. 84-19 volt Annus Adrián eredménye, úgyhogy Halász Bence új országos csúccsal tovább javít, tovább erősíti az első helyét. Jaj, de jó ezt kimondani!
12: Most pedig következzen újdonsült Európa-bajnokunk első aranyérmes interjúja.
16: 84 méter, 25 centiméter, de talán az igazán fontos az, ami itt lóg a nyakadban, Európa-bajnok, vagy milyen volt ez a verseny? Összesen 5-en vagy 5 kísérletért 80 méter föléből 4-et ér.
17: Hát elképesztően érzem magam. El nem is tudom, hogy mit mondjak, ugye. Gyakorlatilag most ez a 8. érem, és most értem erről a legfényesebbet. Nagyon hosszú út van mögöttünk, és úgy érzem, hogy minden perce megérte. Nagyon, tényleg nagyon boldog vagyok. Az, hogy meg ekkora lett az eredmény, az csak habatortán. Nagyon nehéz igazából most még szavakat találni, hiszen ennek le kell ülepednie. Tehát, amikor kidobtam, éreztem, hogy jó. Tehát, tényleg, ebben nem volt több, abban a dobásban, de nem hittem, hogy te 84 fölött van. Azt hittem, hogy esetleg 83, mert tényleg nagyon jónak éreztem. Én is meglepődtem a méteren. Remélem, hogy rajtam kívül, meg a stábon kívül őket látom. Otthon is mindenki boldog.
12: Halász Bence felnőttben, ezzel tehát első aranyérmét szerezte. Szabados Ármin szintén kalapácsvetésben 76 méter 91 centivel 8. lett. Kozák Luca sikeresen vette az elődöntőt, majd a fináléban 12,84 század másodperces idővel 5. helyen ért célba Százgáton. Az esti program ezzel még nem ért véget, hiszen Molnár Attila és Enyingi Patrik is bejutott a 400 méteres döntőbe. Kleckner Hanga pedig rúdugrásban lett finalista 440 cm-rel. Szerda délelőtt Kerekes Dóra diszkoszvetésben a 23. helyen zárt. Takács Boglárka a százokozta minden dühét bevetve 200 méteren futamgyőztesként legjobb idővel lett elődöntős. Gál Pál Zsombor pedig megkezdte 10 próba szereplését. Este rendezték a 400 méteres döntőt két magyarral a rajtlistán. Molnár Attila alig 14 századdal maradt le a bronzéremtől, 44,55 század másodperccel 4. lett, míg Egyingi Patrik 45,36 század másodperccel 7. A csütörtök délelőtt nem alakult rózsásan. Gál Pál Zsombor sérülés miatt visszalépett a 10 próba második napjától, 5 szám után 3897 pont alába. Bátori Liliana magasugrásban 188 cm-rel a 21. helyen zárt, nem jutott döntőbe. Palkovics István pedig 3000 méteres akadályfutásban esett ki. Az este aztán megint kiválóan indult, hiszen Takács Boglárka 200 méteren 22,77 század másodperccel bejutott a döntőbe, ahol aztán ettől az időtől 5 század másodperccel elmaradva a 8. helyen zárt. Urbán Zita a 3000 akadály döntőjében pedig 10 percen belüli idővel a 15. lett. Pénteken megint volt egy egészen jól sikerült délelőtt. Szenderfi Dániel 3-asugrásban döntőbe jutott. Krisz Sarolta és Szűz Szabina pedig megkezdte a 7 próbát. Bogdán Annabella gerelyhajításban 22. lett a selejtezőben. A délelőtt csúcspontja a 11 óra 5 perckor sorra kerülő férfi 4x400 méteres váltó előfutama volt. A Kovács Árpád, Klisz Balázs, Csahóci Csanád és Molnár Attila alkotta kvartett 3 perc 1,24 század másodperces országos csúcsa jutott döntőbe. De ezzel még nem volt vége, hiszen a női 4x100 méteres váltó, avagy Szent György Zita, Takács Boglárka, Kozák Luca, Brucker Lili Hanna 42,84 század másodperces idővel, ugyancsak országos csúccsal, az 5. legjobb idővel jutott döntőbe. Szombat délelőtt folytatódott a hölgyek 7 próbája. Aztán Márhidi Farkas Petra távolugrásban 655 cm-rel, 6 cm-vel a döntőtől elmaradva 16. lett. Maratoni gyaloglásban az uraknál sokáig úgy nézett ki, hogy lesz magyar érem. Az utolsó körben viszont Menyercsán Bencét megbüntették, így végül óriási országos csúccsal a 6. helyen zárt. Tóth Norbert egyéni csúccsal lett 11., Hellebrandt Máté pedig a 16. helyen ért célba. A hölgyeknél Spiller Tiziana új országos csúccsal 10., Kovács Alexandra pedig 23. lett. Este következhetett a női 4x100 fináléja. Nem történt változás, így a váltónkat Szent György Zita, Takács Boglárka, Kozák Luca és Brucker Lili Hanna alkotta. A hölgyek 43,33 század másodperccel a 6. helyen végeztek. A verseny kielezettségét az mutatja, hogy a miénk összesen 21 századdal maradtak le a 2. helyen záró Svájctól. Kiváló futást követően a lányok így értékeltek.
18: A lányok, gratulálok az Európa bajnoki 6. helyezéshez, 43-33 a végső vagy a döntőbeli eredmény. Ez is egy nagyon szép futás az előző országos csúcshoz képest. Milyen volt ez a döntő, Zita, megint te kezdted, te futottad az első kanyar most a 9-es pályáról?
14: Szerintem jó volt, kihoztuk magunkból azt, ami most ebben az időben benne volt. Azért elfáradtunk, a délelőtt az egy óriási adrenalin rakett volt. Szerintem jól sikerültek a váltások is, örülünk neki, 6. hely, nagyon jó, büszkék vagyunk rá.
18: Bogi, te hogy érezted magad? Már említett az Zita, bocsánat, a szelet. Milyen volt ez most az eddigiekhez képest?
14: Ugyanolyan nagy egész héten és többnyire szemben, de most is nagyon, nagyon, nagyon fújt érezni. Tehát meg az volt a kellemetlen most a szélben, hogy nagyon hideg szél is volt, és ott kint várattak minket már a pályára, kivezettek, és így kis badiba meg úgy hivatóba kellett várnunk 10 percet is legalább, vagy nem tudom mennyi volt, de nagyon sok megérződött. Úgyhogy azért ilyen körülmények között nem olyan egyszerű jó időt futni. Ez amúgy mindenki, minden csapatnak meglátszik az eredmény, talán kijött a briteknek. De
19: csapatnak futottak, mint reggel.
14: Ez is igaz, igen, igen. De egyébként szerintem összességében mindenki kihozta, most sem bennünk volt, és amúgy az idő eredménye sem lehet szégyenkezünk, mert az a régi országos csúcs tulajdonképpen, szóval. Szóval az, hogy diót sikerült az extra, és minden tökéletes összejött időes, és minden jó volt, az annan, hogy örülünk, és erre lehet építkezni, meg szerintem az a dió után is, hogy kettő szinte tökéletes futást szerintem lehoztunk, és odatettük magunkat, és a fiatalok is első elvégükön itt estettek, meg mi is lehoztuk az összes váltást, szóval én tényleg nagyon örülök ennek az eredménynek, és majd még szerintem ebben a váltóig sok lehet, úgyhogy én várom a folytatást.
18: Szerintem sokan büszkék is rátok otthon. Luca, neked milyen volt ez a túl sok kanyar, ami ugye nagyon szeles mindig?
19: Én elmondom, hogy nem annyira érzem magamat komfortosan a kanyarban, nyilván itt azért is kerültem oda, hiszen azért két váltást kell elvinni, ugye a két középső embernek, és azért ott tényleg ott jól tud jönni az, hogy már futottam többször kanyart. Én egész héten megkaptam a szembeszéleket, így a kanyarba is most igen láttam az ászlót, a masszív szembeszél van a kanyarba, és Bogi is szembeszélve jött, úgyhogy melós volt nyilván. Én azt hiszem, nagyon hideg van a végére, kicsit el is fogytam szerintem így belülről. Nagyon fázos, ezt hozzá kell tenni. Ugyanakkor tényleg hatodok lettünk, igazából az előző tavalyi országos csúcsra beállítottuk, tehát igazából így csak a reggel futottunk nagyon-nagyon extrát, de mivel az volt egy cél, reggelre kellett egy all-in nyomni. Ugyanakkor tényleg hatodok lettünk, mi megtudtuk, soha nem volt női 4x100-as váltó elvédöntőbe, a fiúknál is Roliék, még a Kovács Attiláik voltak utoljára, mert Roliék áldották a botot, úgyhogy nyilván erre nagyon lehet építkezni, nagyon jó csapat, tényleg itt Bogi is nagyon fiatal, még a két lányról már ne is beszéljünk, erre lehet építkezni a jövőben, és tényleg elmondtam az előfutam után is, hogy azért nem csak négyen vagyok, hanem még négy lányt el lehet említeni, és meg kell közölni a csapatba kerülésért. Most ott tartunk, és ez elő nagyon nagy pozitívum.
18: Lili, az első EB-ren telt ház előtt hoztad be a váltót Európa bajnoki hatodik helyre. Mekkora élmény volt ez?
14: Hát ez nagyon durva volt, amúgy nagyon sokszor elmondtam, de tényleg nagyon durva volt. Igazából szerintem ez ilyen 3 hónap körül lesz, mire rájövök, hogy tényleg ez történik. Alapozásra rájövök, hogy hatodikak lettünk. De tényleg ez nagyon durva volt, nagyon jó volt, viszont szétvagytam már ott fönt, már beállt mindenem, de tényleg mondom, hogy el tudok indulni. Meg szerintem, hogy ki is vártak, vagy valamiért nagyon sokáig álltunk ott. És már nem tudtam, hogy mit csináljak magam, egyáltalán nem volt. Vertem magam, de nem segített. Szóval ez a kívül nagyon jó.
12: Még a vasárnap délelőtt is tartogatott számunkra meglepetéseket. Női maratonon minden idők legjobb magyar szereplése született. Vindis Tóth Lili Anna egyéni csúccsal ezüstérmet szerzett, 60 év után ismét magyar maratoni éremmel. Most ő következzék.
20: Nagyon érdekes, mert tényleg azért én nagyon tapasztalatlan vagyok így maratonfutásban, és azt gondolom, hogy nekem rengeteg türelmet kell tanulnom rövid idő alatt. És azért a maraton az olyan, hogy azért 30-tól kezdődik kb. A verseny, úgyhogy igazából még utána is bármi történhet. És én amúgy úgy jöttem ide, hogy jó, akkor szeretnék egy top 10, top 15-ös eredményt, legyen egy tényleg egy becsületes jó verseny, nem tudtam, hogy fog menni ez a fölnefutás. De azért úgy látszik, hogy az akadályfutó meg a mezei futó múlt azért segített, mert a dombokon nagyon erős tudtam lenni, és tudtam nyomni, és próbáltam így pihenni igazából, tehát hogy próbáltam az egész versenyt úgy futni, hogy ne legyen túl feszített. Nyilván mindig reagáltam a támadásokra, és mentem, és volt egyszer amúgy az osztrák lánynak egy támadása, ilyen nem tudom, 20-25 körül. Az annyira nem esett jól, de mondom, hogy ott kell maradni, menni kell a bolyjal. És az utolsó körben úgy voltam, hogy nekem van még erőm, és lehet, hogy nem akarom az utolsó 200 adni, hogy ott vagyunk mondjuk 6-an, és mondjuk rosszul veszek be egy kanyart, vagy ilyesmi. És akkor azt éreztem, hogy igazából gyakorlatilag végig tartalék voltam. És azért tudtam ellépni ott, és tudtam, hogy most akkor menni kell, de innen akkor nincs visszaút.
18: Azt, hogy a harmadik maratonodon, úgyhogy nincs egy éve, hogy az elsőt lefutottad, megvan ez az ezüstérem, ez mit jelent?
20: Mondhatom azt is, hogy mindent, mert amikor tényleg így odaálltam, mondjuk gyerekként akár, vagy korosztályosan, és elgondolkoztam, hogy mit szeretnék elérni, akkor az egy elvédobogó volt. és ezt most elértem, úgyhogy most akkor lehet, hogy még nagyobbat lehet elmondani, de ez valami elképesztő, tehát nagyon boldog vagyok, és tényleg nagyon hálás vagyok, hogy ez megadatott nekem, és hogy ma tényleg egészséges voltam, és itt tudtam lenni, és szívem, lelkemet kifutattam. Hogy én ezt tudom, és ez erre elég volt. Én nagyon remélem, hogy a többi magyar futónak is ez ad majd egy plusz motivációt, hogy ők is el tudnak ide jutni, és hogy kell egy nagy hit, és egy jó edző, és kell egy jó csoport, és azt mondja, hogy akkor minden lehetséges, csak van, hogy tényleg évekbe telik, és tényleg végig kell csinálni.
12: Szabó Nóra 18 másodperccel lemaradva Vindis Tóttól a negyedik lett. Tomasov Kata 42., Körmendi Réka pedig 48. helyen zárt. A férfi maratonon Lomb Ádám 27., Szemerei Levente 33., Tornai László 51. lett. Este 22:48-kor a férfi 4x400 méteres váltó futotta az EB utolsó versenyszámát. A péntek délelőtti előfutamban elért, döntőbe jutást hozó országos csúcsa után. Ezzel zárva a magyar csapat teljes birminghami szereplését. Csahóci Csanád helyét a döntőre Enyingi Patrik vette át, és végül így az Enyingi, Plisz, Kovács, Molnár összetételű magyar kvartett országos csúccsal, először 3 percen belüli futással az 5. helyen zárt. Most tehát hallgassák meg Enyingi Patrik, Plisz Balázs, Kovács Árpád és Molnár Attila értékelését.
0: Fiúk, 3 percen belül a magyar 4x400-as váltó először, 2:59.68. Patrik, te kezdted ugye a futást, negyedik futásod, és az eddigi 3-nál is mindent bele kellett adnod, most is. Milyen volt ez a kettesről?
21: Hú, őszintén gyorsabban akartam kezdeni. Kicsit megfogott a pálya, hogy ennyire szűk volt a kanyar. Úgy érzem, hogy nem tudtam annyira kilépni, mint szerettem volna, de utána próbáltam jönni még az utolsó egyenesbe, a célegyenesbe. Próbáltam minél inkább behozni a svájcit, ugye volt előttem a hármason, és ha jól láttam, a harmadik vagy negyedik pozícióba adtam. Lehetett volna 1-2 tizeddel jobb az idő, de összességében hát egy fél másodperces országos ügyet futottunk, szóval szerintem nem kell ezt magyarázni.
0: Szerintem sem, Balázs, te jöttem másodiként, kettesről kellett bevágnod. Ilyenkor milyen a bevágás, hogyha mindenki zúdul rád jobb oldalról?
22: Meg kell tartani mindenféleképpen a pozíciót. Ezt szerintem javítottam az előfutamhoz képest. Fogtam a pozíciót 200-nál. Ott megtorpantak előttem. Picikét volt egy kis lögdösődés, ezért be tudott elém jönni a lengyel a kanyarba. De egyáltalán nem kellett annyira kimenni, mint a előfutamok során. Igen, ahogy Patrik is említette, kemény volt innen a kettesre megoldani a feladatot, de bőven 3 percen belül tudtunk lenni. Országos csúcs, szóval szerintem elégedett kell lenni.
0: Árpi, te most harmadikként futottál, nem nyitottál. Melyik áll hozzád közelebb, és milyen volt ez a futás?
23: Alapvetően szerintem mindenképp ez állt közelebb hozzám ebben a versenyben. Gyakorlatilag egy másodperccel futottam gyorsabbat splitből. Nagyon örülök ennek a futásom, tényleg úgy érzem, hogy mindent ott hagytam a pályán, szívemet, lelkemet, és egy tök jó pozícióba adtuk át a motot Atinak, aki egy rohadt jót futott, és szerintem ez egy hatalmas eredmény, és országos csúcs egyben.
0: Ez így is van. Attila, hozzád fordulok, te hoztad be ugye a váltót. Dicsértél itt mindenkit az előbb, az interjú előtt. Árpi is dicsért itt az előbb téged. Milyen volt ez a 4x400-nak egy befejezni ezt az Európa-bajnokságot?
24: Nagyon jó érzés volt. A srácok megcsináltak mindent, amit kértem. Úgy volt nekem az a prémium helyem, hogy úgy nézhettem végig ezt a váltót, hogy az történik, amit terveztünk. Szóval nagyon büszke vagyok mindenkire. Balázs Rélek főképpen kifejezetten jól megcsinálta azt, amit egy ilyen 4x400-nak kell, és nagyon remélem, hogy azt hiszi haza most erről a 4x4-ről élete végéig, hogy már tudjam én az egy jó taktikai 4x4-et futni. És hogyha ennyit tanultunk ebből, akkor és végre elkezdhetjük képezni tudatosan, tudatilag azt az alapot, amire egy következő 4x4-vel készülhet, mert ez most nem csak abból állt, hogy ki milyen helyen fut, hanem hogy kinek, hol és mi a feladata. És ezt a végletekig megcsináltuk, és nagyon büszke vagyok mindenkire.
12: A birminghami atlétikai Európa-bajnokságon tehát a magyar csapat történelmi sikert ért el. Halász Bence világranglista vezető országos csúccsal aranyérmet szerzett kalapácsvetésben, Vindis Tóth Lili Anna pedig 60 év után hozott ismét magyar maratoni érmet, ezüstöt futva egyéni csúccsal. Emellett több országos csúcs is született. A férfi 4x400-as és a női 4x100-as váltó is döntőbe jutott, miközben Kriszt Sarolta, Takács Boglárka, Molnár Attila, és Enyingi Patrik is fontos egyéni döntős szereplésekkel öregvítette a magyar atlétika hírnevét.
1: A 2026. augusztus közepén rendezett atlétikai Európa-bajnokságot Erdei Márk foglalta össze, és ez volt a közeli múlt. A közeli jelenben pedig néhány óra múlva, egészen pontosan 19 óra 8 perckor elkezdődik egy történelmi esemény az atlétikában, ráadásul ennek a helyszíne Budapest, hiszen először rendeznek atlétika világdöntőt, és tényleg a világ legjobb versenyzői versenyeznek itt hazánkban, úgyhogy érdemes lesz kilátogatni bármelyik nap során, ugyebár ma, holnap és holnap után zajlanak az események. Viszont akik nem tudnak kilátogatni, azok természetesen hallgassák a Nemzeti Sportrádiót, hiszen folyamatosan mindenről beszámolunk, és egyébként is minden sporteseménynél ott vagyunk, és minden kilométer kőtől beszámolunk mindenről. A visszajátszás pedig majd egy későbbi időpontban természetesen foglalkozik ezzel a bizonyos történelmi atlétika világdöntővel, amely, mint említettem, a mai nap során kezdődik, viszont a visszajátszás mára búcsúzik. A két társszerkesztő, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Egykor a legfeszültebb mérkőzéseket vívták egymással. Most a labdarúgó Magyar Kupában néz egymással farkas szemet a DVTK és a Vidi. Ezzel egy időben a kézilabda rajongók sem maradnak izgalmat nélkül. Az FTC a Krim-Ljubljana együttesét fogadja a női bajnokok ligájában, hogy hazai pályán gyűjtse be a kulcsfontosságú pontokat. A programot a Győr összecsapása koronázza meg a svéd Nyköping ellen, ahol a győriek célja nem lehet más, mint a magabiztos siker a nemzetközi elitben. Élő közvetítések szombaton 16 órától a Nemzeti Sportrádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
7: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A Bajnokok rovatának mai vendége Pádár Ildikó, akit beválasztottak a kézilabdázók Hírességek csarnokába. Pádár Ildikó 6-szoros magyar bajnok, 7-szeres magyar kupagyőztes, Bajnokok ligája ezüstérmes, KEK ezüstérmes. A magyar válogatottban 202 alkalommal lépett pályára, és a csapattal világbajnoki ezüstérmet, Európa-bajnoki aranyérmet és olimpiai ezüstérmet nyert. Hallgassák meg Pádár Ildikóval készült beszélgetésünket.
4: Gratulálok, most már nem csak a szurkolók körében lettél híresség, hanem hivatalosan is a Hírességek csarnokába kerültél. Hogyan tudtad ezt meg?
5: Köszönöm szépen. Amikor a faházba itt edzést tartottam a gyerekeknek, pont a faház előtt voltam, és a felnőtt csapatunknak a masszőre, Maszarek Dóri jött, és akkor kiabált nekem messziről, hogy rád szavaztam. Mondom, hol? Hát aztán rád szavaztam. Jó, és akkor annyiba maradtunk, majd bementem a terembe, és akkor ott egy U18-as csapatunknak a játékosa szintén kikiabált, hogy Ildinén, én rád szavaztam. Mondom, mi ez a szavazás? Mondom, nem tudok róla. És akkor mondták, hogy a kézilabda szövetség oldalán van szavazás, és akkor megnyitottam, és akkor láttam, hogy van egy ilyen, hogy Hírességek csarnokában a szavazás, és hogy kik azok, akiknek még erre lehetőség, vagy hát kik azok az emberek, játékosok, vagy edzők, akikre lehet szavazni. És amikor végeztem az én csapatom edzésével, akkor már húgom is keresett, hogy nem szóltál, miért nem szóltál? Mondom, most tudtam róla edzés előtt. Na hát így tudtam meg róla, hogy lesz egy ilyen szavazás, vagy már van egy ilyen szavazás.
4: Lehetett követni azt is, hogy ki hol tart?
5: Nem tudtam. Tehát igazából amíg le nem zárták, addig én nem tudtam, hogy ki mennyi szavazatot kapott, vezetek, nem vezetek, ki az első, második, nem tudtam semmit erről. Kírtak a honlapra, hogy mikor zárják le. Volt kedden sajtótájékoztató, akkor hozták nyilvánosságra, és akkor tudtam meg én is, amikor mindenki más.
4: Hát gondolom, hogy azért ez egy jó eső érzés, de hát jár is neked.
5: Köszönöm szépen, nagyon jó érzés volt, hogy egyáltalán gondoltak rám, én is bekerülhettem a népsorba, és az még nagyobb örömmel töltött el, hogy nagyon-nagyon sokan rám szavaztak, és így én kerültem be a hírességek csarnokába.
4: Van már a Fradiból több társad?
5: Kökény Bea, meg a Farkas Ági is benn van már.
4: Hát a ti páros kapcsolatotok az mindig is híres volt, most már itt is párban vagytok.
5: Igen, azóta együtt dolgozunk tulajdonképpen. Tehát ő, amikor ide került a Fradiba, akkor tényleg egy olyan zseniális irányítót kaptunk ő általa, aki tényleg mindig meghatározta a játékunkat támadásban, meg védekezésben is. Nagyon sokan kérdezték tőlem, hogy meddig gyakoroljátok ezeket a mozdulatokat, vagy ezt a kapcsolatot a kökkel és te. Mondom, sem eddig. Mondom, persze edzésen gyakorol az ember, megcsinálgatjuk, de igazából ez annyira ösztönösen jött a kökének is, meg nekem is, meg annyira kialakult tényleg ez a kapcsolat, ő mint irányító, én mint beálló, hogy tényleg ez hosszú éveken működött a Fradiba és a válogatottba is. Utána én, ahogy befejeztem az aktív pályafutásomat, elkezdtem utánpótlás edzőként dolgozni itt, ő meg tulajdonképpen vezetőként, úgyhogy ugyanúgy megmaradt a kapcsolat, munkakapcsolat, mint ahogy játékosként.
4: Ezt úgy képzeljük el, hogy ott állsz a hatos vonalon, látod, hogy Kök elindul balra vagy jobbra, vagy másfele néz, és akkor tudtad, hogy mi fog következni?
5: Abszolút, igen. Tehát ez tényleg így volt. Tehát, hogy valahogy éreztük egymás mozgását. Ő is tudta, hogy én abból a szituációból, ahova ő megy, hova fogok lemozogni, vagy éppen zárni fogok, és akkor be tud jönni a zárásomba, vagy lőni tud. Tehát úgy tényleg ez így ösztönösen bennünk volt ez. Tehát nem kellett úgy külön órákon keresztül gyakorolni, hogy hú, ha én ide megyek, akkor ő hova megy, és fordítva. Tehát ez úgy jött magától. Persze a védőktől is függött, hogy ezt meg tudtuk-e oldani, vagy nem, de hál' Istennek legtöbbször sikerült.
4: Mióta vagy beállós poszton? Mert hát azért kézilabdában nem rögtön oda teszik az embert, hanem végigjár akár több posztot is.
5: Átlövőként kezdtem, és amikor Egerbe játszottam, a felnőtt csapatnak is tagja voltam már, és akkor elmentünk egy tornára, megsérült a beálló, és az edző akkor engem küldött oda be a helyére. És igazából megmondom őszintén, hogy már akkor is úgy éreztem, hogy nem volt rossz az a poszt, és jól éreztem magam ott, talán lőttem egy-két gólt is, és akkor utána valahogy ez úgy megmaradt, hogy felnőtt csapatba beállóként, ifi csapatba átlövőként játszottam, és amikor fölkerültem a Ferencvároshoz, akkor ugyanez volt, hogy itt is a Fradiban még ifistaként lőttem a gólokat, meg pályán voltam átlövőként, de a felnőtt csapatba bizony már a beálló poszton edzettem és játszottam. És ennek örülök is egyébként, mert nem hiszem, hogy egy ilyen karriert elértem volna átlövőként, de így, hogy így a szerencse így hozta beálló poszt, úgyhogy ennek így örültem. Most már főleg utólag az ember, hogy ilyen eredményes voltam ezen a poszton.
4: Ugorjunk egy kicsit vissza az időben, hogy egyáltalán hogy jött a kézilabda?
5: Általános iskolában, ugye hát én vidéken, kisfaluban nőttem föl, ott is voltak ilyen spartakiádok, tehát ilyen kislabdadobás, távolugrás, ilyenekre vitt a testnevelő tanárunk, és Besenyei János, aki 10 éves voltam, talán úgy 5-es, akkor mondta, hogy menjek le edzésre, de nem tudtam, hogy milyen edzésre, de hát sport, mozgás, elindultam, és kiderült, hogy ez a kézilabdáról szól. És szintén jártunk ilyen tornákra, versenyekre, és látszott, hogy úgy van tehetségem hozzá, tehát nem áll tőlem messze, meg nem törtem ketté a labdát, és ő ajánlotta, hogy menjek Egerbe a Szilágyi Erzsébet gimnáziumnak a sporttagozatára, és akkor ott egyértelműen adódott, hogy akkor az Eger Erzsébe folytatom a kézilabdás pályafutásomat. Hát tulajdonképpen én így indultam el, majd utána 17 évesen hozott el a Ferencváros.
4: Tehát a mai gyerekek már 6 évesen, 5 évesen akár szivacs kézilabdáznak, te meg később kezdted egy 5 évvel. Ez nem volt hátrány a mostani világhoz képest?
5: Akkor nem volt hátrány, most már, hogyha valaki 17 évesen kerülne be a Fradiba, akkor már be se tudna kerülni, megmondom őszintén, vagy be tudna, de olyan extra meg, tehát, de elkezdeni kézilabdázni, az biztos, hogy nem. Tehát itt már tényleg 5-6 évesen muszáj, hogy a gyerekeket összeszedjük, meg próbáljuk őket becsalogatni, kézilabdázni. De mondhatom azt, hogy azért a Ferencvárosnak vannak olyan hagyományai, van olyan neve, hogy még azért vonzza a gyerekeket. Csak nekünk azért van szükségünk arra, hogy tényleg ezeket jobban összeszedjük, ezeket a gyerkőcöket, akár lány, akár fiú vonalon, mert annyira sokfajta olyan dolog van már a mai világban, ami elviszi őket, tehát egy nagyon sok sportág elviheti, tehát a művészet, a tánc, a zene, tehát nagyon-nagyon sok minden, nagyon sok olyan terület van, amiben ők kibontakoztathatják magukat, és ezért is fontos az, hogy minél több lányka vagy fiú legyen ott 5-6 évesen, hogy utána tényleg föl tudjuk őket nevelni, vagy tovább tudjuk léptetni a följebb levő korosztályokhoz.
4: Igen, hát gondolom a te idődben többen voltak, akik sportolni akartak, ez volt egy ilyen kitörési lehetőség is. Ti sportcsalád voltatok? Hát a tesód is kézilabdázott.
5: Igen, sportcsalád, de igazából leginkább anyukám révén. Tehát az anyukám nagyon szeretett atletizálni, magasat ugrott, de kézilabdázott is. Például hát a régi fradi focisták a kezdő 11-et, azt folyamatosan fújta kívülről, tehát én ebben nőttem bele. Apukám nem tudom miért vasas drukker volt, de az anyu az ízig-vérig fradista. De annak ellenére én nem azért kezdtem el sportolni, mert a család is azért, hogy sportos beállítottságú volt, meg az anyu is kézilabdázott, csak egyszerűen szerettünk mozogni. Tehát vidéken erről szólt gyerek éveink, hogy kimentünk, futottunk, tollasoztunk, tehát hogy mozogtunk. Ugye ezt én is szerettem, és akkor ez így alakult, hogy ez lett a kézilabda, és akkor ez így már jött minden magától. Meg a másik a Ferencváros, tehát hogy én nekem nagyon sokan, hogy ez az álma, az az álma, nekem nem voltak ilyen álmaim, mert én bele sem mertem gondolni, hogy egyszer majd én a Ferencváros vagy egy válogatottnak a játékosa lehetek. Tehát, hogy én elkezdtem kézilabdázni, és kézilabdáztam. Tehát, hogy úgy tetszett, jól éreztem magam, jól is ment, tehát, hogy megvolt az a sikerélmény is. De én igazából akkor mertem tovább lépni, vagy mertem álmodni, amikor fölkerültem a Fradiba, már a felnőtt csapat stabil tagja lehettem, és 1990-ben Laurenc Laci bácsi szövetségi kapitány meghívott a válogatottba. Tehát igazából nekem, vagy bennem akkor tudatosult ez az egész, hogy hoppá, hát egy ilyen lehetőség van előttem, most már igenis álmodhatok nagyobbat, meg egyáltalán álmodhatok arról, hogy ilyen vagy olyan eredmény, vagy magyar bajnok legyek a Fradival, vagy éppen világ eseményekről én éremmel térjek haza a válogatottal.
4: Neked volt időszak, amikor a testvéreddel együtt futott a pályafutásotok párhuzamosan, Margóval?
5: Igen. A Margó, amikor, hát 5 év van közöttünk, és amikor a Margó 8-os volt, befejezte az általános iskolát, 14 évesen került föl a Fradiba.
4: Kitapostad egy picit az ösvényt?
5: Egy kicsit igen, de ő erre azt mondaná, hogy jaj, hát persze az anyuék is azt mondták, hogy de jó, hát ott lesz úgyis a nővéred, majd vigyázz rád. Soha nem volt velem, mindig máshol volt, tehát ő ezt mondaná, hogy nem vigyáztam rá, de azért persze figyeltem rá, de neki azért ilyen szempontból könnyebb volt, mert amikor én fölkerültem Pestre, én egy tök idegen környezetbe kerültem, tehát hogy Pesten nem volt olyan rokonság, aki ebbe segített volna, hogy én mikor, hova, merre menjek, hogy közlekedjek, tehát nekem a Fradit megszokni, az új kollégiumot, az új iskolát, ráadásul az egész Budapestet, tehát tényleg néha se tudtam, hogy az aluljáróból melyik lukon jöjjek ki, tehát hogy azért volt egy kemény év az elején, amit nagyon meg kellett szoknom mindent, és beletanulnom mindenbe, de azért természetesen a Margónak ilyen szempontból egy picit könnyebb volt, hogy azért itt voltam neki.
4: Játszottatok is együtt?
5: Játszottunk együtt. Most az időpontot meg nem mondom, mert ő 20 évesen már eligazolt Szekszárdra. De játszottunk is együtt, mert utána az András visszahívta a Fradiba egy 4 évre, és akkor játszottunk együtt is. Azokból jött ki nagyon jó kis sztori, amikor egymás ellen játszottunk, tehát azért az nem volt egyszerű egymás ellen játszani. A Margó akkor Szekszárdon NB1-be játszott, és a család levonult Szekszárdra. Szekszárd Fradi bajnoki mérkőzés volt, és egy szekszárdi szurkoló bácsi nem bírta kés szünetbe, oda ment az anyukámékhoz, hogy ne haragudjon, de döntsék már el, hogy kinek szurkolnak, mert szurkoltak a Szekszárdnak, szurkoltak a Fradinak, és az anyukám még meg pedig mondták, hogy hát ott az egyik lányom, ott meg a másik, most mit csináljunk? És akkor nevetett a bácsi, és mondta, hogy megérti. Vagy például volt olyan, akkor a Margó Vácon játszott, hát szintén NB1-be, mert hát ő is NB1-be tolta végig a pályafutását, hogy hú, hátulról valaki olyan brutális módon lerántott, és fú, nagyon a földre kerültem, és úgy, jó, oké, és most fú, nem tudom, mit fog, fölnéztem, és mondom, nem tudom, mit fogok mondani ennek a védőnek, aki ezt a csúnyaságot elkövette velem, és még föl se álltam a parkettáról, csak fölnéztem, és így a húgom nézett le rám. És akkor vettem egy nagy levegőt, és akkor mondtam, hogy jó, majd otthon megbeszéljük ezeket, de egymás ellen is, vagy amikor együtt játszottunk, az is nagyon jó érzés volt egyébként. Sokszor azért jobban izgultam, hogy neki jobban menjen a játék, mint nekem.
4: Persze, te azért egy olyan poszton játszottál, amiben most aztán bőven nem bővelkedünk, de annak idején se volt olyan sok beállós. Ott könnyebb dolgod volt, mint lövőben neki?
5: Régebben azért majdnem minden posztra volt a válogatottnál is egy 3-4 jó játékos. Tehát azért nekem is az volt a jó, hogy olyan beállókkal kezdhettem az elején, akiktől tanulhattam, viszont ők már 1-2 év után abba hagyták, lemondták a válogatottságot, vagy abba hagyták az aktív játékot, és mivel Laci bácsi engem tényleg 20 évesen behívott a válogatottba, úgy benne is maradtam, de hát persze nagyon sokat kellett ezért dolgozni, és ne, tehát hogy én azt nem tudom elmondani, vagy nem is mondhatom el, hogy én hosszú éveken keresztül ültem volna csak a kispadon, és ugyanez volt a jellemző a Fradiba is, tehát igazából amikor én ide kerültem, szintén abba hagyták a játékot, az előttem levő beállók, és így mondhatom azt, hogy így simán oda kerülhettem a pályára. Ki kell használni egy ilyen lehetőséget, azt gondolom, hogy nekem így sikerült is, úgyhogy tulajdonképpen én nem volt az, hogy így a kispadon ültem volna éveken keresztül.
4: Persze azért sokat változott a kézilabda, most azért a belső posztokon folyik javarészt a játék, de azért a beállósok jobban játékban vannak még most is, mint mondjuk a szélsők. A te idődben ott meg még nagyobb lehetőség volt beállós poszton?
5: Én azt gondolom, hogy a beálló játéknak a fontossága a mai játékban is nagyon-nagyon fontos. Gyorsabb a támadások, tehát hogy több támadásszám van, gyorsabb lett a kézilabda, atlétikusabbak is lettek szerintem a játékosok, akár a női, akár a férfi vonalat nézzük. És az, hogy most hogy teremti meg a helyet például egy beálló az átlövőknek, a belső poszton játszóknak, vagy mennyire tud üres területekre lemozogni, mennyire tudja átvenni a játék ritmusát, az a mai játékban is nagyon-nagyon fontos. De fontos volt természetesen a mi időnkben is, tehát egy beálló hogy segíti, hogy készíti elő a mozgásokat támadásba, úgyhogy ezek között talán nem tennék annyira nagy különbséget, tehát persze valamennyit változott, de ugyanolyan fontos, mint a mi időnkben volt.
4: Persze ez egy különleges szituáció, hiszen nagyon sokat vagy háttal a kapunak.
5: Igen, ezt néha nehéz is tanítani, akár gyerekeknél is, ugye gyerekekkel dolgozok, nehéz is, tehát hogy ezt érezni kell, tehát hogy háttal állsz a kapunak. Nagyon ritkán van olyan, hogy pont a kezedbe esik a labda, pont a kezedbe adják a labdát, tehát még meg is kell szerezned azt a labdát, amit bejátszanak neked, plusz ott van azért egyik védő az egyik, a másik védő a másik oldaladon, néha nyakadba húzzák, tépik a mezedet, neked akkor valahogy össze kell kaparni azt a labdát, és még kapura fordulni vele, de ne lépjél vonalra, nézd a kapust, hogy mozog, tehát azért ez egy nagyon összetett, tehát igazából a beállóknak vannak olyan momentumaid, olyan technikai dolgok itt a beálló játékban, amit nem is biztos, hogy úgy meg tudsz tanítani, hanem ösztönösen érezni kell. Tehát tényleg én is elmondhatom magamról, hogy talán, hogyha pályafutásom során egyszer-egyszer vonalra léptem, annál többet valószínűleg nem, de valahogy ösztönösen éreztem, hogy kell fordítani a lábfejemet, hogy kell kapu irányába mozdulni, mert azért olyan felkészítést én azért vidéken, se általános iskolában, se Egerben nem kaptam, mint amit már most tudunk a gyerekeknek adni, vagy olyanok a körülmények, hogy ezeket már jobban meg tudjuk tanítani. Tehát én, amikor 17 évesen fölkerültem a Fradiba, én akkor kezdtem el tanulni, meg technikai dolgokat is átvenni, de ez a beálló játék, ez már bennem ösztönösen bennem volt. Tehát nekem nem kellett 17 évesen megmondani, hogy ne lépje vonalra. Én ezt már tudtam, de ez ösztönös volt.
4: Kétfajta beállóst szoktam én megkülönböztetni, akik termetüknél fogva azon a poszton játszanak, meg azért régen voltak alacsonyabb, de jó mozgók, például Kocsis Böbe ugye világszínvonalon játszott ő is. Te a kettőnek voltál az ötvözete a kétfajta játékos típusnak?
5: Talán igen. Igen, a Böbével teljesen más típusú játékot játszottunk, de én azt gondolom, hogy ez egy csapatnál nem rossz, hogy van két ilyen beálló. Nekem az elsődleges volt, mivel az alkatom is másabb, mint a Böbé, többet tudtam zárni, tehát le tudtam jobban szorítani a védőket, hogy nagyobb terük legyen, nagyobb lehetőségük legyen az átlövőknek az átlövésekre, a lövésekre, de ha kellett üres területre is lemozogtam. Mondhatom azt, hogy talán mind a kettőnek, de leginkább az előkészítésekbe, a zárásokkal vettem ki a részemet.
4: De te védekeztél is.
5: Igen, igen, hármas védő, kettes védő, úgyhogy az is benne volt, igen.
4: Ugye Kocsis Böbével csak a válogatottban tudtál együtt játszani, de egymás ellen meg nagy csatákat vívtatok.
5: Igen, amikor ő a Dunajovárosba játszott, mi meg ugye a Fradiba, a két csapat azért küzdött a bajnoki címért egy párszor. A Böbe is egyébként, a Böbér is az volt a jellemző, hogy nagyon akart, nagyon küzdött, egy olyan harcias típusú játékos volt ő is, ő benne is benne volt a munka, tehát én is mindig azon voltam, hogy tényleg azt a munkát megcsináljam, tehát munka nélkül nem lehettem én se eredményes, tehát én tudtam azt, hogy főleg amikor ide kerültem, ahhoz, hogy én bebizonyítsam, hogy ide való vagyok, akár a Fradiba, akár a válogatottba, hogy nekem azért nagyon-nagyon sok minden meg kell tenni, és mivel látták, hogy ez így is van, tényleg a csapat is nagyon hamar elfogadott, ráadásul nagyon sokat segítettek, tehát egy olyan jó közegbe kerültem, akik tudták segíteni a fejlődésemet, és nekik is része volt abban, hogy én ilyen eredményeket elérhettem.
4: Ugye hatszoros magyar bajnok vagy. Melyik volt az első, arra mindig emlékszik az ember?
5: 93-as, 94-es évben, mert 92-ben jönt hozzánk Németh András, és akkor majdnem kiestünk az NB1-ből. András átvette a csapatot, és egy év alatt másodikok lettünk a bajnokságba, és megnyertük a Magyar Kupát, tehát igazából a következő évben már mi lettünk a bajnokok, de tényleg ott első évben, amikor másodikok lettünk, a Vasassal küzdöttünk nagyot, az ilyen két győzelemre ment az a bajnoki cím, és tényleg az akkori Vasast megszorítani, meg akkor meg is vertük, mert itt a Vasas nyert, mi elmentük a Fáy utcába, akkor ott mi nyertünk, és a harmadik meccs döntött.

0: venni a kis okost és utána nézni, mert így fejből néha már összecsúsznak az évek.
1: Ugye, ami hiányzik talán a te életedből, vagy a pályafutásodból, az egy BL győzelem.
0: Igen, vagy a BL, tehát hogy egy nemzetközi kupa győzelem mindenképpen. Azt sajnálom egyébként leginkább, hogy az első induláskor nem tudtunk győztesek lenni. A Brémával küzdöttünk nagyot, és ott is sajnos csak a másodikok lettünk, pedig ahhoz nagyon-nagyon közel voltunk. De utána még sikerült BL döntőt játszani, de hát Szkopjéval azért nem volt egyszerű, meg hát nem olyan volt az akkori rend, mint most a lelátókon, tehát nagyon sok helyen.
1: Hát ott még dohányoztak, meg úgy viselkedtek.
0: Igen, tehát a viselkedés, a fújolás, a köpködés, mert az is volt, hogy bencigiztek a terembe, tehát nagyon-nagyon sok olyan tényező volt, de ezt mi próbáltuk kizárni, tehát egy ilyen egy sportoló, meg kell is, hogy ezeket kizárjuk, az ilyen körülményeket, de azért nem vagy egyszerű, meg akkor a Szkopjének is nagyon-nagyon jó csapata volt, pedig ahhoz is nagyon közel álltunk, úgyhogy sajnálom, hogy pont a nemzetközi kupa nem lett meg.
1: 202 válogatottság jutott neked, meg hát azért abban igen szép eredmények.
0: Igen. Igen, annak örülök, hogy tényleg így a 200-as határt is sikerült túlépnem, de tényleg ami a legnagyobb dolog, hogy amilyen világversenyeken indultunk, amilyen eredményesek voltunk, az nagyon jó volt. Tehát igazából a Fradinak is, meg a válogatottnak is azt mondhatom, hogy ez egy kicsit ilyen aranykora volt, mert mind a kettő nagyon-nagyon jó ment, eredményes volt, és tényleg a válogatottban is együtt tudtam játszani akár a Kökével, akár a Farkasságival, tehát az a megszokott páros-hármas kapcsolatok ott is működtek, és tényleg ami nagyon jó volt, hogy ezek akár Európa-bajnokság, világbajnokság, olimpia, tehát mind a három ilyen versenyről, világversenyről vannak érmeink, de ami tényleg, ami nagyon sokszor kérdezik, hogy de hát a legjobb, meg választ ki, meg nem tudom, nem tudok választani, viszont az meghatározó volt az én életemben is, amikor a 1995-ben az osztrák-magyar közös rendezésű világbajnokságon vettünk részt. Egyrészt azért, mert ezüstérmesek lettünk, másrészt azért, mert hazai közönség előtt játszhattunk, és egy olyan mélypontról indult el a válogatott, a C csoportból, került vissza az elitbe, és az a világbajnokság elindított megint itt a kézilabdás társadalomban, meg a szurkolók között is egy olyan folyamatot, ami tényleg úgy meghatározta a következő éveket, mert zseniális volt itthon játszani akkor. Egy ilyen közönség előtt tényleg eredményesek voltunk, és szerintem az is adott egy ilyen nagy lökést a csapatnak.
1: Ugye Európa bajnoki, arany, világbajnoki, ezüst, olimpiai ezüst, de hát ez könnyedén lehetett volna arany is, akár a két ezüst.
0: Ez is egy visszatérő történet, vagy kérdés mindenkitől. Tehát nagyon sok emberrel azért találkozok, vagy az utca embere, vagy szurkoló, vagy ismerősök, hogy de hát az a Sydney döntő. És akkor mondom, hogy igen, azért egy olimpiai bronz után ez egy ezüst, tehát már az egy előrelépés, viszont arra nagyon sokan emlékeznek, hogy jutottunk be a négybe egyáltalán. Tehát, hogyha az nincs meg, akkor még ezüstérem sincs. Tehát az osztrákok 3 góllal vezettek, amikor talán másfél perc volt hátra, és nekünk azt meg is fordítottuk azt a mérkőzést, és utána verekedtük be magunkat a legjobb négy közé, és utána tényleg egy olyan felszabadult játékot játszottunk akkor a világ legjobb csapatának kikiáltott norvégok ellen, hogy sima győzelem volt, és így jutottunk be a döntőbe. Tehát én azt mondom, hogy ez a magyar válogatott, lehet, hogy amit kaptunk az osztrákok ellen, azt a dánok ellen elvette a döntőbe, nem tudom, de akkor még ez az ezüstérem se lett volna meg. Úgyhogy akkor abban a pillanatban nagyon rossz volt, tehát persze, hát mindenki a csírt, zokogolt, elveszítettünk egy olimpiai döntőt, egy aranyérmet, hát ez a úristen, hát ez a csúcs lett volna. De aztán eljöttünk, hogy van egy ezüstérmünk, tehát hogy ne sírdogáljunk, mert már az is nagy dolog, hogyha valaki elindul egy olimpián, tehát kvalifikálja magát, ott lehet. Mi meg úristen, hát döntőt játszottunk. És azért már ezt másképp fogja fel az ember, meg amikor hazajöttünk, akkor tényleg a szurkolók olyan cukin fogadtak bennünket, mint hogyha aranyérmet nyertünk volna.
1: Mondtad, hogy a statisztikákat nem figyeled, nem szereted, de azért van valami vitréned, ahol ezeket az érmeket, kupákat tartod?
0: Ó, persze. 96-ban, amikor megszereztük a bronzérmet, akkor rá egy fél évre otthon voltam az anyukámnál Kömlőn, és akkor fölhívott egy bácsi telefonon, és hogy szeretne eljönni, meg hát ő tulajdonképpen egy múzeum igazgatója Egerbe, és hogy találkozzunk. Hát mondtam, hogy jó, persze. Na most idejött Feri bácsi, Annyit mondott, hogy lesz majd egy

0: valami konferencia ott Egerbe, az Egri Sportmúzeumban, és hogy bővítsük egy kicsit a dolgokat, szeretné elkérni határozatlan időre a bronzérmemet. Fú, hát mint a szívemet tépték volna ki, vagy én nem is tudom. Na jó, hát de tényleg Eger, onnan indult a mer, jó, Feri bácsival megegyeztünk, és akkor odaadtam neki az érmet, és akkor tényleg eltelt egy fél év, egy év, és akkor az anyukámmal beszélgettük, hogy hát de jó lenne megnézni, hogy hol van az a bronzérem, tehát hogy hova került, meg oké, Eger, meg nem tudom, felhívtuk Feri bácsit, hogy mondta, hogy persze, menjünk be, meg nem tudom, és bementünk, és hát úristen, tehát az a Feri bácsiról tudni kell, hogy Eger miről híres, úszás, vízilabda, stb. Leginkább ez a két sportág nagy hagyományai vannak, és az szépen elkezdte így az erekéket gyűjteni, a kupák, az iratok, az érmek, én nem tudom, minden. Utána már ilyen kibővült ilyen olimpiai dologgá az egész, tehát az olimpiai fáklyáktól a zászlókon át. Tehát, hogy olyan erekéket gyűjtött össze, hogy így álltunk az anyukámmal, hogy úristen. Na most jött a Sydney ezüstérem, és akkor hívtam Feri bácsit, hogy jöhet érte. Tehát, hogy akkor már tudtam, hogy jó helyen van az érmem. Tényleg minden nélkül, minden fájdalom nélkül odaadtam az ezüstérmemet Feri bácsnak, hogy ezt is tegye a bronzérmem mellé az Egri Sportmúzeumba.
1: Ez most is ott van?
0: És ez most is ott van, és utána még a többi érmemet is, az Európa-bajnoki érmem, a VB érmem, akkor egy-két ilyen részvételi érem, akkor olimpiai ruhám, tehát van egy kis külön vitrinem, Egerbe a sportmúzeumban is, meg otthon is. Fú, várjál!
2: Meghalt azóta,
0: tudom, csak meghalt azóta, és annyira szerettem, tudod, hogy...
1: Úgy említetted már a beszélgetés elején, hogy edzés van, éppen most itt súlyzóznak a lányok, készülnek a bajnokságra. Te még aktív vagy?
0: Kézilabdában már nem. Egyébként mozogni kell, mert azért tényleg itt a 10-20 évek alatt az ember ebben nőtt bele, meg a mozgás töltötte ki az életünket, és hogyha nem mozogsz annyit, azért mi is érezzük, hogy a kilók csak jönnek. Kézilabdázni már nem. Persze, hogy a lányoknak megmutatok sok mindent, de azt is már jó, be kellene melegítenem, hogy nehogy véletlenül megsérüljek, vagy meghúzódjak, mert azért már az a mi öreg csontjaink nem úgy működnek, mint 20-30 évvel ezelőtt. És tehát persze azért bemutatok nekik dolgokat, vagy beállok passzolgatni, vagy ilyesmi, de úgy effektíve a kézilabda már nem. Viszont így járok konditerembe, spinning, egy kis futópadon futás, meg most már rendszeresen heti két alkalommal járok konditerembe, van egy személyedzőm. Én ehhez szoktam hozzá, tehát hogyha megbeszéljük, hogy hétfő este 7 óra, akkor nekem hétfőn este ott kell lennem. És ugye szintén ebben nőttem bele, hogy nekem megmondják, hogy mit kellett csinálni edzésen, és most is úgy van. Én azt, hogy most lemenjek valahova magamtól, persze lemegyek, de lehet, hogyha úgy megyek haza, hogy fáradtabb vagyok egy kicsit, akkor azt mondom, hogy dehogy is, hát otthon maradok, leülök, otthon maradok a tévé előtt, vagy veszek egy könyvet a kezembe, így meg, hogy megbeszéljük, úgy le kell mennem. És nekem is jól esik tényleg egy kicsit az ember izomzatát egy kicsit felfrissíteni, meg karban tartani, és kondizni mindig is szerettem. A futást azt már el tudom hagyni, mert az nem volt a kedvenc, nem tartozott a kedvenceim közé, de a konditermet azt imádom, egy kicsit erősítő jellegű edzések, és ezt így heti kétszer egy alkalommal ez belefér az életembe, és kell is.
1: Nem tudom, hogy a múzeumban mi van kiírva, vagy most, ha halhatatlanná váltál, az lesz kiírva, vagy Pádár Ildikó, vagy hogy a Párduc?
0: Pádár Ildikó, a Párduc.
1: Hány éve kísér már ez a név?
0: Jó, nagyon régen, még a 90-es évek. Kokainé Molnárbőben a balkezes jobb szélsőnk ragasztotta rám. Valahogy egyszer csak jött, hogy a Párduc. És akkor hát valószínű, meg ő is mondta, hogy hát mert úgy küzdesz, mint egy Párduc, meg fekete haj, meg Pádár, Párduc, PA, nem tudom, és hogy valahogy így alakult ki az egész, és tényleg nagyon sokan a szurkolók is Párducnak hívnak, és az már úgy tényleg rajtam maradt. Megszoktam, tehát sokszor az Ildikóra nem hallgatok, de a Párducra igen.
1: Hát gratulálok még egyszer a halhatatlanságodhoz.
0: Nagyon szépen köszönöm.
3: Kedves hallgatók, a Bajnokok rovatának mai vendége Pádár Ildikó volt, akit beválasztottak a kézilabdázók hírességek csarnokába. Köszönjük a figyelmüket, Balogh Balázs. Adásunkat ismételten meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Ne menjenek messzire, hamarosan kezdődik a Nemzeti Sportkrónika.
4: Ez volt a Bajnokok. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
5: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
4: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Ismét országjárásra indul a miniszterelnök. 25 éve történt az Egyesült Államokat ért legsúlyosabb terrortámadás. Borongós, őszi idő van. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: A szeptember 11-i merényletek a biztonság törékenységét mutatták meg, a lehető legkegyetlenebb módon, fogalmazott a külügyminiszter a terrortámadás 25. évfordulóján. Orbán Anita ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az embereken eluralkodó bizonytalanság mellett a szolidaritás ereje is megmutatkozott a merénylet után. Ezrek segítettek egymásnak, sokszor ismeretlenül. Ismét országjárásra indul a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán bejelentette, holnap délután Veszprémben a Megyeház téren lesz az első állomás. A kormányfő augusztus 20-án a Tisza-szigetek Margit-szigeti találkozóján beszélt arról, hogy ismét országjárásra indul. A budapesti záróesemény előtt 15 városban tartanak fórumot. Újraindulnak a tárgyalások a Siemens mozdonyok beszerzéséről. Közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, bár elődje Lázár János leállította a 115 darab jármű beszerzéséről szóló tendert, a MÁV azt végül nem mondta fel, mert annyira károsnak gondolta a döntést. A szerződés így jelenleg is érvényes, ezért most újra kezdik az egyeztetéseket. Tudományos podcast sorozatot indított a Hunrám Magyar Kutatási Hálózat. A témák között szerepel például az agykutatás, a csillagászat, a zöld kémia és a mesterséges intelligencia. A hónap végéig az összes adást közzéteszik az ismert tartalommegosztó felületeken és a Hunrán honlapján. Már 47 embert gyanúsítottak meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. Jelenleg 7-en vannak letartóztatásban, közölte a központi nyomozó főügyészség. Az elmúlt 2 napban a Nemzeti Védelmi Szolgálattal és a Készenléti Rendőrséggel 13 helyszínen, köztük egy ügyvédi irodában házkutatásokat tartottak, továbbá 14 újabb embert hallgattak ki gyanúsítottként. Még néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás. Emlékeztetett a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A 7-es tanulók szüleinek jövő keddig kell visszaküldeni a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába.
4: Közlekedés.
6: Egy kamion és egy személyautó ütközött a Komárom-Kisbércsomópont után az M1-es Budapest felé vezető oldalán. A 80-as kilométernél a belső sávot lezárták, 3 kilométeres a torlódás. Rövidített útvonalon jár a Csömöri Héva jövő héten. A szerelvények csak az Őrs vezértere és a Szabadságtelep között közlekednek. A kimaradó szakaszon a H9-es jelzésű pótlóbusszal lehet utazni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
4: Időjárás.
6: Országszerte felhős, esős az idő. Estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északi és a nyugati ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat. Még délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. Napközben 15-22, keleten-délkeleten jóval melegebb idő is lehet. Este 13-20 fokra számíthatunk.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon.
7: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: 52 pontos vereséggel fejezte be világbajnoki szereplését női kosárlabda válogatottunk. Kiütéses manchesteri és müncheni győzelem a labdarúgó bajnokok ligájában. 11 gólos sikerrel kezdte a Szeged a férfi kézilabda bajnokok ligáját. A Ferencváros nyerte a férfi jégkorong szuperkupát. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Nem sikerült meglepetést okozni. A magyar női kosárlabda válogatott 108-56-ra kikapott a címvédő Egyesült Államoktól a berlini világbajnokság negyed döntőjében, így búcsúzott a VB-től, amelyen magyar csapat 40 év után jutott be újra a legjobb 8 közé. Az amerikaiak ellen csapatunk legeredményesebb játékosa Lelik Réka volt 12 ponttal. Őt kérdezte Nyágúj Gergely.
2: Akárcsak legutóbb Japán, most az Egyesült Államok is kikapcsolta a két nagy emberünket, valakinek fel kellett lépni, és megint csak te volt a legponterősebb játékosunk. Tehát ez is kezésnek bizonyult. Pontosan tudtátok és tudtuk, hogy az Egyesült Államok milyen erős, és hát ma lehető legjobban játszottak, ahogy tudnak.
3: Nagyon félénken kezdtük a mérkőzést, nem hittünk magunkba, feladták az első dobásainkat, és rákényszerítettek arra, hogy az első passzok után üresen legyünk és rádobjuk, és nagyon megilletődtünk, és ez rányomta tényleg az egész mérkőzésen a bélyegét. Nagyon sajnálom, hogy ebből nem tudtunk kilábalni és egy kicsit jobb képet mutatni, mert azt gondolom, hogy ez a nagy arányú különbség nem feltétlenül reális. Ennél tudunk mi sokkal jobban játszani, de ebből is majd tanulni fogunk.
2: És hát egy biztos, megint csak az összképet nézzük, 5 mérkőzés, 3 győzelem. A 2 évvel ezelőtti olimpiai bajnoktól és olimpiai ezüstérmestől kaptatok csak ki.
3: Nincs okunk búslakodni, hiszen már így is történelmet írtunk. Nagyon büszke vagyok a csapatra, hogy idáig eljutottunk. Azért sok minden kell ahhoz, hogy egy VB-n az ember a legjobb 4-be tudjon jutni. Egy jó sorsolás, jó kereszt. Most bekaptuk a legnehezebb ellenfelet papíron. Nem volt egyszerű dolgunk, de nagy dolog volt ez ellen az USA ellen pályára lépni, hiszen tényleg világsztárokkal van tele. Büszkének kell lenni magunkra.
2: Egy kicsit azt a csibészséget és azt a vagányságot hiányoltam, amikor például bejött Jozsebovics Kinga, és Iria fenn leesett a föld, és kezet nyújtott neki Kinga, és nem fogadta el. És utána Kinga azt mondta, hogy tudod, mit, akkor dobok egy triplát, de megjegyzed a nevem. Aztán Dulpank először kapott egy könyökös, majd ő inkább még jobban bekeményített. Tehát egy picit ezt hiányoltam az elejétől, hogy az a csibészség, ahogy mondtam is, tehát hogy úgy menjetek bele, hogy na meg tudjátok, mi az magyar virtus.
3: Pontosan nem hittük el, hogy nekünk itt van keresnivalónk, nagyon megilletődötten kezdjük, és sajnos ez olyan, mint egy dominó, hogy egyszer valakin látszódik, akkor ez egy dominószerűen átragad másokra is. Nagyon örülök, hogy a fiatalok kaptak lehetőséget, és ilyen szépen szálltak be. Fényes jövő áll előttük, építkezünk tovább.
2: Azt mondta Iványi Dalma, hogy nagyon fontos, hogy minél több magyar játékos külföldre szerződjön. Hivatalosan még nem tudtuk, nem tudjuk, hogy majd a Diósgyőri pályafutásodat hol folytatod. Itt az adatközlő már azt mutatja, hogy Törökországban folytatod.
3: Igen, Törökországban fogom folytatni, ez igaz. Majd a napokban fognak remélhetőleg bejelenteni. Mindenkinek szüksége lenne arra, hogy egy jó bajnokságban játszon, egy kompetitív bajnokságban, nemzetköziben, hiszen ott lehet igazán megtapasztalni a bőrén az embernek, hogy miről van itt szó. A magyar bajnokságban jelenleg 2 csapatunk lesz nemzetköziben, ami eléggé sokat mond. Minél többen vagyunk kint külföldön, szerintem annál jobban, annál többféle tapasztalatot tudunk begyűjteni, annál nehezebb is majd egy kicsit összerakni a darabokat a legóban, de szerintem kosárlabdázunk már elég ideje, hogy ez ne okozzon nehézséget.
1: Az imént hallott 12 pontos Lelik Réka mellett Török Ágnes jutott még 10 pont fölé az amerikaiak elleni mérkőzésen, ő 11-et dobott, vele is Nyágúj Gergely beszélgetett.
2: Nagyon jól jöttél be a mérkőzésbe, te voltál a csapat második legeredményesebb tagja, amikor egy kicsit fel kellett rázni a csapatot, mert mondjuk hullámvölgyben voltak, hogy jókor vállaltál a jó dobásokat. Ettől függetlenül nyilvánvaló, hogy az Egyesült Államok mind egyénileg, mind csapatban azért előttünk jár. Milyen most így a szájíz utólag, hiszen megint csak 5 meccset játszottatok, sok csapat ez elcserélte volna veletek, és 3-at megnyertetek. Tehát ez egy nagyon-nagyon pozitív és emlékezetes világbajnokság lesz.
4: Egy ilyen vereség után, pár perccel a lefújás után még azért nehéz határtalanul boldognak lenni, de én azt gondolom, hogy szépen ez az egész leül mindenkiben, és az elmúlt bő egy hét így leülepszik, akkor már csak is a hála és a boldogság és az öröm marad bennünk. Ez a társaság óriási dolgot ért el. A meccsre visszatérve én, ahogy mondtad, igyekeztem felezni a társaságot. Bennem is nagyon az volt, ami szerintem egyébként mindenkiben, hogy meg akartuk mutatni, hogy nekünk igenis itt a helyünk a 8-ban, és kicsit meg akartuk rángatni az oroszlán bajszát. Óriási minőségbeli különbségek vannak a két játékos állomány között. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy mindenki azzal is magából valamit, mit tudott megcsinálni egy amerikai válogatott ellen, és mit nem tudott megcsinálni. Ez egy jó alapot ad arra, hogy majd legközelebb, még közelebb próbáljunk kerülni egy hasonlóan top csapathoz. Visszatérve az egész VB-re, csak a hála és a szeretet egy óriási menetelés volt, és nagyon büszke vagyok mindenkire.
2: Hogyan tovább, hiszen az élet megy tovább, és gondolom most azért lesz majd pár nap pihenő, mindenki visszatér a klubjaihoz, de hát azért 2026, most már végét írjuk, 2028-ban olimpiát rendeznek.
4: Most, ahogy ez a fejezet bezárult, már minden következő válogatott meccs és minden következő lépés az egy lépés az olimpia felé. Előtte van egy Európa-bajnokság, ahol jól kell szerepelnünk, és le fogjuk tenni a névjegyünket, és az pedig egy állomás ugye Los Angeles felé.
2: Mi az, amit te személy szerint hazaviszel ebből a bő egy hétből, hiszen a három lehet, hogy nálunk magasabb a jegyzet, de úgymond verhető ellenfelet, azért azt gondolom, hogy az egész mérkőzéseket kézben tartva megvertétek. Van egy olyan minőségi javulás a magyar csapat házatáján, ami jó lehet, és ez a csapat, bárki bárhonnan jött, bármelyik klubcsapatból, fantasztikus kohéziót mutatott.
4: Két dolog volt a sikernek a kulcsa, az egyik a rutin, a nemzetközi rutin, ami nyilván az évek alatt tud csak felgyűlni, és most, hogy a társaságnak a magja 27, 8 és 9 évesek, most érett meg erre, illetve a mentális stabilitás, az, hogy most már egy szoros meccsnek nem az volt a vége, hogy elizgultuk, az, hogy leadtuk az elejét, és a végén kikaptunk, hanem többször is meg tudtuk mutatni, hogy egy szoros meccsből mentálisan mi tudunk felülkerekedni, és így behúztuk mindent, amit kellett.
1: A magyar női kosárlabda válogatottból Török Ágnest hallották.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: 6 mérkőzéssel zárult a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszának első fordulója. A Leipzig 4-1-re alulmaradt a BL Újonc olasz Como otthonában. A lipcseieknél Willi Orbán végigjátszotta a meccset. A Manchester United az Old Traffordon múlta fölül 4-0-ra a bajnokok ligájában, szintén először induló Azeri Szabak csapatát. A Bayern München 5-0-ra kiütötte az Allianz Arénában a norvég Bodø Glimt együttesét, a francia Lens a Slavia elleni 3-2-es győzelmével tért az a Prágából. A holland PSV Eindhoven nem bírt a vendég ukrán Shakhtar Donetskkel, csak úgy, mint Isztambulban, a török Fenerbahce az olasz Rómával. Mindkét összecsapás 1-1-es döntetlennel ért véget.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A Szeged hazai pályán magabiztosan 42-31-re verte a svéd Kristianstad együttesét a férfi kézilabda bajnokok ligája első csoportkörének első fordulójában. A szegediek sikeréből Lukács Péter 5 góllal vette ki részét. Az irányítót Németh Kornél szólaltatta meg.
5: Se megilletődöttség, se lámpalás, se semmit nem láttam a játékodon, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne kék mezben a PIK Arénában BL meccset játszani.
6: Örülök, hogy ilyen nagy arányban tudtunk nyerni. A meccs előtt azért volt bennem izgatottság, én nagyon vártam ezt a pillanatot, hogy bemutatkozzak itt a PIK Arénában a első BL meccsemen. Köszönjük a szurkolást, nagyon jó hangulatot varázsoltak ide a szurkolók, és tényleg örülök, hogy jól sikerült.
5: Összességében ilyen erődemonstrációnak tűnt ez, főleg az első félidei védekezéssel csírájában elfolytattatok, azért szerintem ez ennél egy jobb csapat, mint amit tudott mutatni, de nem engedtetek nekik többet. Mennyire értesz ezzel egyet?
6: A Kristianstad nagyon jó csapat, nagyon jól felkészültünk belőlük, kőkemény védekezésünk volt, amiből sok könnyű gólt tudtunk lőni, ami nagyon fontos volt számunkra, és a támadás is jól működött. Így tudtuk kialakítani ezt nagyobb arányú sikert, és tényleg az első fél időben is. A technikai hibák is elég jól néztek ki az első fél időben, a másodikban talán már több hiba adódott.
5: Addigra már gyakorlatilag megnyertétek a meccset.
6: Igen, de nem szabad kiengednünk, tényleg fontos az, hogy minél több góllal nyerjünk, még a végén nagyon sok múlhat ezen a pár gólom.
5: Összességében már még nem túl hosszú ideje vagy itt, de hogy érzed magad? Úgy kezdtük, hogy kék mezben, akkor tényleg hadd kérdezzem így, hogy közönséggel együtt ünnepelni, pacsizni, ciao bellára táncolni, amit ugye szokás győzelmi rituálé.
6: Nagyon jól érzem magam, köszönöm. Egyre gyorsabban megy a beilleszkedésem, nagyon sokat segítenek nekem a csapattársak is, a stábtagok is. Örülök, hogy a szegedi közönséggel is egyelőre megtaláltam a közös hangot, és nagyon hálás vagyok a buzításukért. Azon vagyok, hogy fejlődjek, és mindent kiadjak magamból minden meccsem.
1: A Szeged férfi kézilabda csapatából Lukács Pétert hallották. A Ferencváros nyerte a férfi jégkorong szuperkupát, miután a Tüskecsarnokban rendezett találkozón a magyar kupa győztes FTC 3-2-re jobbnak bizonyult a magyar bajnok Budapesti Jégkorong Akadémiánál. Megvan Magyarország első kvótája a 2028-as Los Angeles-i paralimpiára. Rescsik Csaba ugyanis ezüstérmet nyert kategóriájában a dél-koreai parasportlövő világbajnokságon. A párizsi játékokon ötödikként végzett sportolónak a 10 méteres légpuskaszámban szerzett második helyeért közvetlen indulási jogot. A címvédő fehér orosz Arina Szabalenka és a kazak Jelena Rybakina jutott be a női egyes döntőjébe az amerikai nyílt teniszbajnokságon. Szabalenka két játszmában győzte le az amerikai Jessica Pegulát, míg a hétfőtől már világranglista első Rybakina három játszmában múlta fölül az ugyancsak amerikai Coco Gauffot. A budapesti Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban ma kezdődik és vasárnapig tart az atlétikai világdöntő, amelyet első alkalommal rendeznek. A versenyen számos világklassz is indul, mellettük természetesen ott lesznek a sportág hazai kiválóságai is. Így a fedett pályás Európa bajnok, világbajnoki bronzérmes futó Molnár Attila, aki egyéniben 400 méteren, valamint a 4x400 méteres vegyes váltóban is rajthoz áll. A sportolóval Kamrát Flórián beszélgetett.
7: Szezon elején még a fedett pályás országos bajnokság után beszélgettünk, mennyi minden történt azóta ebben az esztendőben, nehéz is felsorolni, hány futás, hány verseny, akár ugye itt is ezen a pályán a Gyulain, és most ismét itt van egy nagy pillanat, talán az egész szezonnak ez lesz a csúcspontja, hogy érzed?
8: Mindenképpen legyen ez, tegyük ezzé, ez kiderül, meg majd vasárnap a váltóval. Nagyon izgatott vagyok, mindenkitől azt hallom vissza, hogy azért, mert ez az első, ez a legeslegelső, és ez egy ilyen senki által nem behatárolható dolog, hogy mi lesz itt. Ezért mindenki nagyon várja. Szezon vége azért ezt is érezni. 35-ször nagyjából beálltam a rajtbrokba időn, úgyhogy meglátjuk, de mindenképpen tervezek robbantani valamit.
7: Hogyan értéked eddig a szezont? Azért volt egy remek Európa-bajnoki szereplés is, Gyémánt Liga versenyeken is szurkolhattunk neked. Hogy tetszik eddig ez a 2026? Elérted azt, ami a szezon elején mondjuk ott volt a fejedben?
8: Egy szóval igen, de van bennem tenni akarás, és azért a maximalista sportolói nem hagyja azt mondani, hogy ja, ez jó év volt, nem, ez még nem ez volt. Majd, hogyha abba hagytam, és a csúcson hagyom abba. Sokan félkörüket adtak volna egy egyéni csúcsért, én most Európa csúcsot tartok, úgyhogy ezt az edzőm sugallatára próbálom nem elfelejteni, mert mondta, hogy most miért rógatom az óramat egy-két verseny után, hát azért ez az idei év, ez akkor is jól sikerült. Egy nagy környezetváltás volt, és azt mondta, hogy az igazi munka az majd csak most kezdődik.
7: Ilyen mezőnyben futsz megint, azért végignézünk azon a 400-as listán, nem akármilyen nevek, ebből kisülhet akár egy nagyon jó eredmény, akár egy új egyéni, vagy ugye az esetben országos csúcs is.
8: Igen, megint idézem edzőmet, hogy végignéztük a rajtlistát, és akkor mondtam, hogy jó erős mezőny, és mondta, igen, de te benne vagy, és így, hogy egy alanyi jogon vagy benne. Jó volt hallani, visszahallani tőle, hogy ezt nem odaadták, ezt kiérdemeltem, és hogy én is ott vagyok ebben a mezőnyben. Ráadásul 9-es pályán legközelebb a tömeghez, tudjuk, hogy ez mit hoz ki belőlem.
7: Hihetetlen felhajtás övezi az egész esemény. Magyarként ezt így megélni, milyen neked személy szerint?
8: Próbálunk futni így az események után. Azt érzem, hogy inkább tolódott el 60-40%-ban a média irányába. Mikor, hanem az utolsó versenyén a szezonnak. Nekem ez tetszik. Hozzuk közelebb egy kicsit az atlétikát az emberekhez, és engedjük beljebb őket az atlétákhoz. Elég az a 44,5 másodperc, amit ott egyedül töltök a pályán, és akkor ne szóljon hozzám úgy nagyon senki. Azon kívül meg most miért ne? Kicsit lazábbá tesszük. Nem fog minden jól menni, tehát nem fog minden úgy debütálni, hogy ez tökéletes, és megtartjuk. De ha a felét megtartjuk az újdonságoknak, az már jó.
9: Tionálét, illetve, ahogy mondtad, Gulácsi Péter ott volt a Villarreal kapujában, és a dortmundi meccset 3-2-es vereséggel fejezték be. Portóban nyert a City 2-0-ra, és ugorhatunk a második játéknapon, amikor Szoboszlai Dominik valóban gólt lőtt a Liverpoollal. Az, hogy 0-1-ről fordította a Liverpool ezen a mérkőzésen, még ugye az ellenfelet nem mondtam, az Atletico Madrid, ebben volt meglepetés, az nem meglepetés, hogy Szoboszlai is végigjátszotta a mérkőzést. Kerkez Milos pedig a 88. percben került lecsüppet, akkor cserélték le.
10: Ráadásul sérülés miatt, úgyhogy nem tudjuk, hogy neki mennyire súlyos a sérülése és milyen állapotban. Ha beszéljük akkor egy picit a Liverpool, aztán még visszaugranék Gulácsira és a Villarreal-ra is a keddi mérkőzése. Ugye Szoboszlai játszott, gólt szerzett, ráadásul ő lett az UEFA-nál a meccs embere, a középpályás pozíciójában játszott, tehát igazából az igazi posztján. Döcög még a Liverpool játéka, még nem mindenki van csúcsformában, még talán Iraola elképzeléseit sem mindenki érti, de Szoboszlai nagyon szép gólt lőtt, és egyébként nem csupán a gólja miatt lett a meccsen, mert a gólja miatt McAllister is lehetett volna, aki még nagyobb gólt lőtt, mint Szoboszlai. Az Atletico Madrid bármikori legyőzése azért az mindig egy komoly fegyvertény. Kerkez esetében már azért vannak aggasztóbb jelek. Kerkeznek volt szerepe azért az Atletico Madrid góljában, beragadt, nem érte utol aztán az ellenfelét, aztán Llorentét, aki egyébként az 5. gólját szerezte az Anfield Roadon, tehát mi több, azt hiszem a kutyáját is Anfieldnek nevezte el, tehát annyira szeret ott játszani, de Kerkeznek Szoboszlai gólján egy labdaszerzés formájában pozitív értelemben is kiemelhetjük. Nem nagyon van Kerkeznek igazán riválisa a Liverpool baloldali védője posztján, de elég sok szakíró és a nézők is azért mind azt mondják, hogy amikor a Liverpool igazán jó volt, akkor jobb oldalt ugye még Trent Alexander-Arnold, bal oldalt Robertson játszott, és a Frimpong Kerkez kettős egyelőre sem védekezésben, sem támadásban nem tud annyit nyújtani. Most ugye Kerkeznek ez a második idény, az első idényében még elnézegettek neki dolgokat, de ha Liverpool komolyan harcban akar állni mindegyik fronton, Angliában ugye ez nem is három, hanem négy, Ligakupa, FA Kupa, a bajnokság, illetve a bajnokok ligája, akkor jobb teljesítmény kell, az akarásával, az erőllétével, a küzdésével nincs baj. Néhány helyezkedés hibát azonban el szokott követni mérkőzésenként, és tegyük azt hozzá, hogy számára azért az jelenthet némi vigaszt, illetve a megoldást, hogy ő nagyon jól játszott ennél az edzőnél, Iraolánál a Bournemouth csapatában. Tehát én azt gondolom, ha valaki, akkor Iraola tudja kezelni Kerkezt, de Kerkezről

0: ül, akiről már azt is mondják néhány, hogy nem is Liverpool szintű játékos, azért bizonyítania kell, hogy ő igenis az.
1: Még igen, szerint... pont ezt akartam kérdezni, hogy akkor most a jövő szempontjából, amíg Szoboszlai Dominik ugye bizonyít, és dicshimnuszokat zenkedünk, akkor Kerkez Milosnál még ez is felmerül.
0: Én azt gondolom, hogy Kerkez azért rendbe fogja magát tenni, le kell higgadni a játékának, mondom, talán elsősorban helyezkedésben kell fejlődni, és igazán a következő átigazolási szezonig nincs is nagyon posztrivális a Kerkeznek, tehát a Liverpoolnak érzésem szerint ugye januárig vele kell megoldania azt a posztot, nagyon jó lenne, ha nem sérülne meg, illetőleg nyilván az is nagyon jó lenne, ha nem tiltanák el, tehát ne szedjen össze sárgalapos eltiltás sem. Szoboszlai érzésem szerint rendben van, ő a Liverpool vezéregyénisége, kell, hogy legyen, és azért mondjuk az első mérkőzésen csodát nem lehetett Barcolától várni, de azért nyilván lesznek olyan mérkőzések, amelyeket esetleg majd Barcola tud eldönteni, ugye, aki a Paris Saint-Germainből igazolt. Igaz, Wirtzről is ezt gondolták tavaly, de most Isak már egészséges, majd visszajön Ekitike is előbb-utóbb. Tehát én azt gondolom, hogy a Liverpool ki tud egyenesedni, és igazából két döntetlennel és két győzelemmel kezdte ezt az idényt a Liverpool. A Bajnokok Ligájában azért egy Atletico Madrid elleni győzelem az fontos. Jól láttam, akkor a második körben épp Linzbe látogat majd a Liverpool, azért nyilván ott is esélyes lesz, és mondjuk két meccs után 6 ponttal, tekintve, hogy olyan 10-12 ponttal tovább lehet jutni, tehát a 24-be be lehet kerülni, nyilván Liverpool célja nem csupán ez, hanem az első 8-ba kerüljön, és egy kört megspóroljon magának a rájátszásban. Ez azért kivitelezhető.
1: Hát Gulácsiról még annyit... Gulácsit szeretnéd még szóba hozni.
0: Igen, mindenképpen, mert...
1: Én megemelem a kalapomat, láttam azt a mérkőzést, védett, bravúrosan védett, de az, hogy tényleg oda vitték, és hogy játszani vitték oda, védeni vitték oda, azért az egy magyar kapusnál, még akkor is, ha már a válogatottban nem látjuk többet, nagyon nagy szó.
0: Azért azt tudni kell, hogy noha a Villarreal a Bajnokok Ligája történetében volt már elődöntős is, nem is egy ízben, azért a Villarreal még spanyol szinten is kis csapatnak számít. Tehát a Real Madrid, a Barcelona, az Atletico Madridhoz nem mérhető, de folyamatosan megcsípi ezeket a negyedik helyeket, vagy néha a bronzérmes pozíciót, amivel BL indulást ér el. Ugye tavaly nagyon gyengén szerepelt a Villarreal a Bajnokok Ligájában, jól emlékszem, egy pontot szerzett. A Villarreal kerete nem olyan bő, tehát nekik kellett egy olyan kapus, aki bármelyik mérkőzésen bevethető. Én azt gondolom egyébként is, ha nem védett volna a Villarreal brazil kapusa gyengén a bajnokságban, a BL-ben akkor is valószínűleg Gulácsival kezdődött volna az összeállítás, hiszen ő meg ráadásul Dortmundban rengeteg mérkőzésen szerepel, tehát őt azért a 70-80 ezer dortmundi nem fogja megijeszteni, de ráadásul az első számúnak tartott kapus, ugye Junior, hát ha nem is hibát hibára halmoz, de bizonytalan. Gulácsi már az első felkészülésen, amikor odaigazolt, igazolta, hogy ő rá lehet számítani, ezen a mérkőzésen pedig megmutatta, hogy jelenleg jobb formában van, magabiztosabb, mint a posztriválisa. Nagyon nagy kérdés, hogy ezek után a Villarreal változatlanul csak a kupa mérkőzéseken számít majd rá. Ugye a következő BL kört, azt majd csak a Nemzetek Ligája válogatott találkozók után októberben játsszák, tehát addig van egy hónap, vagy Gulácsi a bajnokságban is elkezd védeni. Én ez utóbbira tippelek, mert a Villarreal nem kezdte jól a spanyol bajnokságot, nincs még győzelme, és azért a Villarrealnak azért nagyon fontos lenne, ha a mérkőzéseken nem 2-3 gólokat kapna. Itt valóban a 3 gól ellenére, ugye az egyik 11-es volt, a harmadik az első öngól, a másodikról se tehetett Gulácsi. Ha nem ő véd, akkor könnyen lehet, hogy a Villarreal tényleg 5-6-ot vagy 7-et is kaphatott volna, mert gyönyörű, nagyszerű védései voltak, amellett, hogy lábbal is nagyon jól avatkozott játékba, szinte minden passza, kirúgása, átadása pontos volt, és láthatóan talán a védelemnek is nyugalmat kölcsönzött, de azt is tegyük hozzá, és emiatt is lesz érdekes majd a Villarreal a spanyol bajnokságban is, hogy nem csak Gulácsi került be a csapatba, hanem az előző bajnokihoz képest, ha jól láttam, akkor 7 helyen változtatott a Villarreal. Tehát a Villarreal minden játékost próbál tűzben tartani, nyilván a Villarrealnak a spanyol bajnokság nagyon fontos lenne, hogy újra bekerüljön a BL-be, az hozza a nagy pénzt, de egy spanyol csapattól azért... az is elvárható, hogy harcban legyen a továbbjutásért. Én azt hiszem, hogy egy csapat, ha kikap a Borussia Dortmundtól idegenben egy góllal, akkor ott már nem kell vészhangot kungatni, legalábbis a BL szereplést illetően. Kérdés, hogy ez a

0: játék lehetőséghez. Tehát egy olyan kapus, aki véd és jó formában van, most a magyarok közül elsősorban Gulácsi lenne, de nyilván nem Gulácsi lesz a megoldás, és nem fogja őt most Rossi ezért visszahívni, és reméljük, hogy Tóth Balázs, noha a Blackburnben nem véd, majd jó teljesítményt tud nyújtani szeptember 25-től.
1: Ami még a többi csapatot illeti, én elmondom, hogy a címvédő Paris Saint-Germain 6-1-re verte otthon a pozsonyi Szlovánt, illetve a két másik magyar, Willy Orbán most megy a Lipcsével, ha nem is befejeztük, de hát elég kiütéses vereség ez a 4-1, és Kumonban ugye csodáról beszélnek most, a La Gazzetta dello Sport mai számában is tündérmeséről, pedig még csak egy fordulón vagyunk túl. Ez a Como, ha jól olvastam, akkor 7 éve még a Serie D B csoportjában szerepelt, és onnan jutott el a BL főtábláig, és Sallai Rolandról nem volt szó, hogy a Galatasaray színeiben 3-1-es liszaboni vereség a Sportingtól, hát ennyi a BL, hozzáfűzni való?
0: Hát ugye Sallai kikaptak, Sallaiék a következő fordulóban majd otthon játszanak a Barcelonával. Tehát az azért nem lesz egy könnyű terep Sallainak sem.
1: A Barca 5-1-el hintette, illetve verte meg a Feyenoordot, tehát ez egy nagyon könnyed győzelem után játszik majd a Galatasaraya.
0: Így van. Ami még a BL kapcsán esetleg érdekes lehet, hogy valamennyi angol csapat győzelemmel kezdett. Tehát mind az öt győzött, a Manchester United, a Manchester City, az Arsenal, a Liverpool és az Aston Villa is. Ez tavaly is így volt, hogy az angol csapatok nagyon nagy számban mentek be a BL kieséses szakaszába. Érzésem szerint most is erre számíthatunk. De tegyük azt hozzá, hogy például a Vargáék majd a következő fordulóban a Sáktárral játszanak, tehát az AEK Athénról még azt is el lehet képzelni, hogy akár mondjuk 6 ponttal áll két fordulót követően, és azért szerintem olyan 10-11 ponttal biztos, hogy már lehet számolgatni, hogy valamelyik csapat tovább jut-e. Nekünk nyilván nagyon fontos lenne, hogy minden magyar egészséges legyen, legalábbis a válogatott szünetig, és majd utána is, és minél több rutint szerezzen a Bajnokok Ligájába, mert ez valóban egy olyan év, amikor ha nincs is benn magyar csapat, amit ugye hát nagyon sajnálunk, de nem arról van szó, hogy egy csapatra figyelünk, hanem
1: ötre. 5 csapat, 7 magyar válogatott játékosára, illetve Gulácsi Péter már, ahogy mondtuk, nem lehet válogatott. A hétvégén magyar kupa forduló idehaza, szombaton az M4 Sporton 13 órától, de az FTC, Ferencváros a párosítás, vasárnap 14 órától pedig Dorog Újpest FC, de lesz 16 órától, azt itt a Nemzeti Sportrádióban is közvetítjük a DVTK Videóton pikáns meccset, most találkoztak az MB2-ben, majd 6 nap alatt most már az MB2 után a Magyar Kupában, de itt valamelyik csapat ugye ki fog esni. Időközben a DVTK szponzorai közül is elvesztette egy fontosat, tehát ott nem túl rózsás a helyzet.
0: Viszont lett egy új edzője, ugye Feckó Tamás szemében.
1: Így van, és hát akkor mit várhatunk ettől, úgy, hogy időközben lement, vagy eltelt 7 forduló, az OTP Bankligában egy meccset nem játszottak le, ugye a Kispest Honvéd Ferencváros, tehát 7 forduló után Puskás Akadémia, Eto FC 12-12 ponttal az első és a második, Vasas, Újpest, Ferencváros 11-11 ponttal a további sorrend. Az Alaegerszeg és a Honvéd a 2-6 pontos, az Alaegerszeg osztályozósáján, a Honvéd kieső helyen.
0: Igen, de ugye az első és az utolsó között mindössze 6 pont, tehát 2 győzelem a különbség 7 forduló után. Tehát ez egy rendkívül tömör mezőny. Ugye a legutóbbi bajnoki fordulóban például az akkor utolsó Zalaegerszeg megverte az elsőt, a Puskás Akadémiát hazai pályán.
1: Ezért áll most osztályozós helyen már.
0: Én azt gondolom, hogy nyilván, ha mindenki játszik majd mindenkivel, tehát lemegy az első kör, akkor lehet egy picit már előrébb tekinteni. Ugye most befejeződött az átigazolási szezon, most már játékosok nem nagyon fognak érkezni extrém esetben csak, vagy nem nagyon fognak távozni csapatokból. Ugye a vesztett pontok tekintetében a Ferencváros áll a legjobban. Ha a honvédelmi meccsét most lejátszaná és megnyerni, ugye 14 pontja lenne. És ugye az FTC ráadásul játszott már minden előtte lévő csapattal. Tehát elvileg a Fradi sorsolása az kedvezőbb az első kör végén, a 8., 9., 10., 11. fordulóban. Ez akár 4 győzelmet is jelenthet. De az FTC esetében mindig ott van a nemzetközi kupa küzdelem, és ugye már 17-én a Celtickel találkozik a Fradi idegenben.
1: Debrecenből Glasgowba kell menni.
0: Igen. Ugye a Madeac meccs is érdekes lesz Kondás Elemér személye miatt, aki ugye a csapataival jó néhányszor megtréfálta már a Ferencváros, ráadásul ugye az utolsó veretlen bajnoki cím az ő nevéhez fűződik annak idején a Debrecennel. Egyébként is ennek a kupa fordulónak az a lényege, hogy a kis csapatokhoz hétvégén, tehát ugye szeptemberben már lehet rosszabb idő is,

0: mert most ha ez hétköznap lenne, már sötét lenne, tehát az, hogy, hogy a Deac mondjuk a Fradival 13 órakor játszon szerdán, ennek nem lenne akkora értéke a helyiek szemében. Hozzáteszem, most a Deac ráadásul úgy tudom, az egyetemi pályáján fogadja a Ferencváros, tehát nem viszik be a meccset a Nagyerdei stadionba, tehát tényleg hazai pályán játszhatnak, de ugyanígy a TFS-e is mondjuk a Vasassal, Rajci Péter, aki annak idején első osztályi múlttal rendelkezik, meg van jó néhány játékos, aki a Vasasban is szerepelt Serdülő Ifi korában, tehát ennek a körnek mindig megvan ez a pikantériája. Tavaly ugye hatalmas média hype fogadta a Szarvaskend Ferencváros mérkőzést, most is vannak kis csapatok, nyilván a kis csapatok közül van, amelyik tovább is fog jutni. Ez pedig, amit említettél, és amit a Nemzeti Sportrádió is műsorát üzen, Diós Győr Fehérvár, ez azért mégiscsak úgy tűnik, mintha két NB1-es csapat játszana, pedig nem, hiszen még az NB2-ben sem tartozik egyik sem az élcsoportba. Elég változatos volt a két csapat bajnoki meccse, most Diósgyőrben új edzővel nyilván ez más lesz, és mind a két csapatnak ez egy úródeszka, hogy azért a bajnokságban kezdjen el fölzárkózni, mert tegyük hozzá, hogy a másodosztályban jelenleg a Soroksár vezet a Tiszakécske előtt, és alig ha hiszem, hogy azért a feljutásért ez a két csapat fog csak küzdeni egymással, tehát ott is nagyon sok minden lehetséges még. Az nyilvánvaló, hogy miután rengeteg jó játékos külföldi és magyar is elhagyta a magyar bajnokságot, az erőviszonyok kiegyenlítettebbek, most nagyon-nagyon nehéz lenne megtippelni. Mondom, talán az, hogy a bajnokságnak melyik csapata a legnagyobb esélyese, arra még talán majdnem mindenki rávágná azt, hogy az FTC, de ugye hát a teljesítmény alapján nagyon jó a Vasas, érezhetően fejlődött az Újpest, az új játékosaival változatlan erősségű lesz a Győr is, és vannak olyan csapatok, amik mondom egy-két győzelemmel oda kerülhetnek. Igazából a mérkőzések legalább háromnegyedéről, de inkább 80%-áról az mondható el, hogy nagyon sok meccs dőlt el az utolsó percben, percekben. Hát a legutóbbi Győr Honvéd mérkőzésen hosszabbítani három gól is esett. Hogyha egy pár momentum másképp alakul, akkor lehet, hogy a Győr nem veri meg a Honvédot. Vagy a Kisvárda ne nyer az MTK ellen, mert ott még az utolsó másodpercben, például ott voltam azon a meccsen, Bognárnak volt egy lövése, ami ha bejjebb megy 50 centivel, akkor 2-2, és nincs győzelem. Nyilván a győzelmeknek óriási jelentőségük van, mert azért 3 pontot adnak, és most le fog menni majd még egy bajnoki forduló, és aztán lesz egy válogatott szünet. Az alatt, az időszak alatt, október elejéig, én azt hiszem, a csapatok a teljes, most már végleges játékos keretükkel begyakorolhatnak olyan játékot, hogy igazából elkezdődhet a bajnokság, majdnem, hogy azt mondtam, érdemi része, de ez nem így van, mert ezeket a pontokat meg kellett eddig is szerezni, és ezek ugyanannyit érnek majd, mint október elejétől, de letisztultabb lesz talán mindegyik csapat játéka, és miután majd mindenki mindenkivel legalább egyszer játszik, picit az erőviszonyok is talán jobban kirajzolódnak.
1: Egy gondolat még, hiszen a következő Gurulj be lassítva is adása Berkesi Judittal és Hajdú Bistvánnal ugye pénteken lesz, de előtte ott lesz az a bizonyos Celtic FC Ferencváros összecsapás, és a Ferencváros sportigazgatója Hajnal Tamás is most itt egy friss nyilatkozatban elmondta a Nemzeti Sportban, hogy tudatosan átalakították a keretet, Borbé Balázs egy jó választás volt. Mire lehet képes ez a Ferencváros, mert volt érdeklődés állítólag Jusuf iránt is, természetesen Zsozef iránt is, de maradtak a Ferencvárosnál, ami azt hiszem, hogy nagyon szükséges ahhoz, hogy a Fradi, hát mit mondjak, szokásához méltóan, hogy jól szerepeljen ősszel, meg aztán januárban. A 8 meccsből ne 8 vereség legyen, hanem minél több pont.
0: Igen, hát ugye a Celtic óriási csapást szenvedett el, azért nem tudott bejutni a Bajnokok Ligájába, amikor már az összesítésben 4 góllal vezetett az osztrák Linz ellen. Tehát a Celtic nyilván az Európa Ligában megpróbál majd szerepelni. Amikor a BL-be bejutott a Fradi, akkor nyert a Celtic Parkban, de akkor ugye zárt kapus mérkőzés volt a Rebrov idején.
1: 2020 ugye az a nagy menetelés.
0: Most azért ott lesz 50 ezer néző. És a Ferencváros nagyon érdekes, mert ugye vannak olyan meghatározó játékosok, akik tavaly is azok voltak, idén is azok, beépültek új játékosok, hiszen például arra, hogy mondjuk Nagy Olivér így berobban a nemzetközi vérkeringésbe, kevesen számítottak. Illetőleg, amire Hajnal Tamás is utalt, hogy rengeteg olyan játékos volt a Ferencvárosnak, akiket kölcsönadtak és visszatértek, közülük néhányan újra távoztak, nem tudom én, Szevikián, Kodrót említhetném, Csirkovicsot említhetném, de mondjuk például Árzáni ott maradt a Ferencvárosván, és Borbély Balázs jóval jobban tudja úgy tűnik használni, mint ahogy használta bármelyik elődje, illetőleg a Fradi esetében az is fontos, hogy azok a játékosok, akik megérkeztek, ugye Nagy Ádám már gyakorlatilag vezér a középpályán, de Birmančević például egy nagyon jó játékos, egy szerb válogatott játékos, ő még nem tudta igazán megmutatni magát, hogy ez a Ferencváros Millerhez képes. Ugye a Fradi egy olyan négyest nyomott le 10 nap alatt, hogy Trabzonspor, Puskás Akadémia, amelyik a bajnoki listavezető volt, akkor Győr a bajnoki címvédő és az Újpest elleni derbi, hogy érezhetően egy picit gondolatban, talán fizikailag is, ha nem is megfáradt, de nem volt annyira friss. Most az, hogy ezen a héten csak a Deacelle lehetett készülni, ráadásul akinek kisebb sérülése van, érzésem szerint a Deacelle nem is fog játszani, hanem majd csak a Celtic ellen egy teljesen felfrissült és taktikailag remekül felkészített Fradit fogunk látni, úgyhogy én bízom abban, hogy a Ferencváros egy pontszerzéssel kezdi majd ezt az Európa Liga sorozatot, már csak azért is, mert utána majd két hazai mérkőzés következik, és ha ebből a három meccsből játszunk el a gondolattal, mondjuk szerez 7 vagy mondjuk 9 pontot, tehát ugye 9 a maximum, de szerezzen csak 7-et az FTC, akkor megint ott vagyunk, hogy talán már ebben a naptári évben a további jutást majdnem, hogy be lehet biztosítani, mert ugye a következő évre marad, azt hiszem, a Hoffenheim és a Juventus elleni találkozó, az pedig két nehéz meccs. Januárban, amikor már megint elindul az átigazolási időszak, ugye tavaly is a Ferencvárosnak, ezt már talán múlt héten is említettem, az problémát okozott, hogy a téli átigazolási időszakban mondjuk Tóth Alex vagy Varga Barnabás távozott, és az Európa Ligába új játékost, még ha szerződtetsz is, már nem lehet benevezni. Ezért lesz mindenkire, akit benevezett az FTC a nemzetközi kupaporondra, nagyon nagy szükség, független attól, hogy most még esetleg mondjuk Maiga vagy Botka nem is egészséges, de azért decemberben vagy januárban lehet, hogy már játszani tudnak.
1: Köszönöm szépen, Pisti, Hajdú Bistvánt hallották, és a műsor végén megismétlem azt a fontos információt, hogy este 9-től majd jövő csütörtökön Celtic Ferencváros labdarúgó Európa Liga mérkőzés a főtáblán a rajt, de addig is Magyar Kupa mérkőzések, ahogy már mondtam, szombaton 13 órától az M4 Sporton méghozzá, de az FTC, és aztán 16 órától DVTK videóton. Köszönjük a figyelmüket, Virányi Zsolt búcsúzik.
2: Ez volt a Gurulj be lassítva is, a Nemzeti Sportrádió a labdarúgás magazinja. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A jövő sztárjai. A Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora két hetente, kedden 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Budai Zoltán köszönti az utánpótlás.hu magazin műsorának hallgatóit. Augusztus közepén a női 400-100 méteres sífutóváltó remekül teljesített a Birminghamben rendezett atlétikai Európa bajnokságon. Az előfutamban országos csúcsot döntött, majd a döntőben a 6. helyen végzett. A 42,84 század másodperces magyar rekordot Szentgyörgyi Zita, Takács Boglárka, Kozák Luca és Brucker Lili érte el. A váltó két tagja még nincs 20 esztendős, 19 évesek. Ők vannak most itt a stúdióban, Szentgyörgyi Zita és Brucker Lili. Sziasztok!
4: Sziasztok!
3: Hát csapjunk egy kicsit a közepébe, ugye kétszer futottatok a birminghami EB-n, az egyik az országos csúcs miatt marad emlékezetes, ugye a másik pedig magának a döntőnek a milliője miatt. Hát kinek melyik volt a maradandó élmény? Zita?
4: Szerintem mindkettőnk nevében mondhatom, hogy az előfutam. Ez egy akkora adrenalin löket volt, hiszen alapból amiatt is, hogy ez volt az első futásunk az EB-n, meg ez volt az első EB-nk, illetve hát az országos csúcs miatt, meg hogy helyezéssel jutottunk döntőbe. Szóval én abszolút az előfutamot mondanám.
3: Lili?
5: Én is egyetértek az Zitával, igazából az előfutam az tényleg az igazából nagyon jó volt, életem egyik legszebb futása. Ezt már sokszor meséltük, de amikor megláttam, hogy a Zita fut felém ordiválva, az tényleg az a egyik legjobb pillanat volt, mert megláttam a kivetítőn, hogy 42-essel kezdődött az időnk, az nagyon durva volt, ezt nem lehetett felülmúlni, de a döntő is, az is szintén nagyon durva volt.
3: Mindkettőtöknek az első felnőtt EB-je volt?
4: Igen.
3: Hát mekkora volt a druk egy ilyen nagy világverseny előtt bennetek?
4: Pont azt beszéltük, hogy úgy nem nagyon izgultunk. Tehát, hogy mikor sétáltunk fel a pályára, találkoztunk, ugye, meg láttuk egymást, és Lili bárhol volt, így integetett nekem nagy mosolyogva, én is vártuk az egészet, tehát, hogy a stressz nem nagyon volt rajtunk, főleg úgy, hogy nem számított rá senki feltétlen, hogy mi döntősök leszünk, szóval ez a teher így nem volt rajtunk. Tényleg nagyon jó volt, nagyon élveztük.
3: Az, hogy nem kellett nagyon izgulnotok, tehát nem volt nagy teher rajtatok, az annak is köszönhető, Lili, hogy a csapategység az egy nagyon jó összeszokott társaság?
5: Igen, igen. Hát mondjuk összeszokott nem, mert nekem ez volt az első futásom, mert ugye úgy volt, hogy a Tóth Anna fut, viszont neki megfájdult a lába, és azért lettem én, szóval ez, bennem ez kicsit nagyon izgulós volt az eleje, de ahogy mondta az itt, ahogy felléptünk a pályára, meg elkezdtünk melegíteni, onnantól már nem izgultam. Szóval előző este nagyon izgultam, ott alig bírtam elaludni, és kicsit rosszul is aludtam, de ahogy ráléptünk a pályára, és együtt elkezdtünk váltani, meg ugye együtt elkezdtünk melegíteni, onnantól minden szuper volt.
3: Valóban így van ez, ahogy szokták mondani, az ilyen beugrópnál, hogy hát tulajdonképpen mindig azt mondja, mindenki úgy készül, hogy a következő nap futhatok, és én is úgy próbálok ugye mentálisan is, meg fizikálisan is úgy toppon lenni végig, de tényleg?
5: Igen, igen, hát muszáj volt úgy készülni, mert tényleg azt hiszem két nappal előtte én még nem tudtam, hogy futok. Szóval, hogy így kicsit izgulós volt, de minden jó lett a végén.
3: Ugye Zita, te voltál az első ember, aki elkezdte, Lili, te a befejező, ez hogyan alakul ki egy ilyen váltóban?
4: Nagyon összetett, mert általában egy ember az nem fix, hogy egy adott pozícióban fog futni, hanem így összesítik a szezonban futott versenyeinket, és például nekem a felnőtt magyar bajnokságon jól sikerült a rajtom, szóval ez így egész biztos volt, hogy én kezdek, meg amiatt is, hogy mondjuk én annyira nem tudok jól botot fogni. De mondjuk Lili meg nagyon ügyes abban. Tényleg ennek nincs ilyen konkrét mechanikája, hogy ki mikor, hol, bármikor kerülhetünk máshová, de ez most így alakult.
5: Igen, a váltásokból is függ, mert ugye a két idősebb lányzó került be. Ugye a Bogi és a Luca volt középen, mert ugye 5-2-t váltanak, az ugye sokkal nehezebb, és azért kerültünk mi a két CV-re, hogy ne kelljen annyi stressz, meg annyi váltást csinálnunk.
3: Alapból is ez lett volna a felállás, ha mondjuk egy ember nem esik ki? Vagy úgy is kérdezhetném, hogy például, ha mondjuk a második ember esik ki, aki mondjuk a második század futja, akkor is te ugrattál volna be?
5: Akkor is, igen, mert én voltam a legelső csere, de viszont, hogyha kiesett volna a Bogi, akkor teljesen más lett volna a felállása.
3: Igen, hát most nem a Bogira gondoltam, ugye konkrétan, igen. Hanem úgy mondjuk egy általános helyzetben, ugye, hogy a második ember. A váltófutásnak, aki először látott mondjuk egy ilyen versenyt, az azt gondolhatja, hogy a lényeg az, hogy nagyon gyorsan kell futni, ugye, ezzel nem árultam le nagy titkot, és talán a kihívása a váltásokban rejlik.
5: Hát
4: igen, igen, abszolút.
3: Mi a nehézsége a váltófutásnak? Mi a legnagyobb kihívás benne?
5: Hát például nekem, ugye, ahogy én csak kaptam a botot, és ugye egy váltás az úgy, hogy először kimérjük, hogy mikor kell elinduljak, lerakok egy jelet, és amikor odaér a Luca, vagy ugye éppen az adott ember, akkor kell elinduljak, és ahogy ő ordít, mert ő neki fel kell mérnie, hogy mikor adja át a botot, mikor a legjobb, a leggördülékenyebb, amikor át tudja adni a botot, és ahogy ő mondja nekem azt, hogy kéz, mert ez szokott lenni nekünk az ilyen jelmondatunk, akkor nekem fel kell rakjam a kezemet, és minél jobban, hamarabb, biztonságosan elvennem a botot. Szóval így oda kell figyelni a térbeli látásra, mindenre.
4: Igen, kifejezetten bonyolult. Nagyon sokat gyakoroljuk, és még így is olyan, hogy nem lehet elégszer, meg általában egy melegítésnél is. Mondjuk, hogyha egyéni számra melegítünk, akkor mondjuk futunk 3-4 lendületest, ilyen gyors futást. Ilyenkor szerintem minimum van 5 darab, hogy összeváltsunk, és tényleg magabiztosan álljunk a pályára.
3: Hát ugye egyéni sportág, alapvetően az atlétika, de hát akkor ennek is megvan a maga a szépsége, amikor ti váltóban versenyeztek. Miért lehet szeretni a váltófutást?
5: Én nagy csapatjátékos vagyok, szóval szerintem a legszebb része az atlétikának amúgy a váltófutások. Szóval nagyon szeretek egyéni futásokat is futni, de a legszebb része a váltófutás. Tényleg, amikor ott örültünk egymásnak négyen a csúcsnál, annál jobb pillanat még nem volt a pályafutásomban.
4: Igen, igen. Meg az is, hogy tényleg alapvetően négyen különböző versenyzők vagyunk. Szerintem mindannyian nagyon jó időket futottunk idén, vagy alapból így a karrierünk során, és az, hogy így ez egy egyesülhet, és együtt futhatunk, az nagyon különleges. Főleg úgy, hogy egy ilyen befogadó csapatba kerültünk be, Bogi és Luca is annyira aranyos volt, és támogató is segítettek, szóval ez is nagyon hozzáadott ahhoz, hogy ilyen eredményt tudtunk elérni.
3: Hogy látjátok annak, hogy a magyar váltófutás az elmúlt években, mondjuk elmúlt időszakban látványosan lépett előre, annak mi áll a hátterében?
4: Ez egy jó kérdés. Valószínűleg...
3: Hát csak arra vagyok kíváncsi nyilván, amit a versenyzők tapasztalnak belőle.
4: Alapból nagyobb hangsúlyt kezdett el így a magyar atlétika fektetni erre, tehát hogy több összetartásunk van, illetve több versenyző kerül olyan helyzetbe, hogy tudjon váltót futni, tehát egyre többen vagyunk úgy, hogy jó időket futunk, és ebből össze lehet állítani egy jó csapatot.
5: Szerintem a legtöbb esélye a Magyarországnak azért, mert annyira kis ország vagyunk, az váltókkal van szó, és erre rájött a MASZ is, és egyre több embert állítottak be a váltókban, nem csak egyénibe.
3: Itt, hogyha a bőkeretet nézzük, akkor már a Tóth Annát említettük, de akkor mellettük még meg kell említenünk a Csóti Justinának és ugye a Súlyán Alexának a nevét, mert ugye így kerek ez a váltó. Hogyan néz ki egy váltó összetartás?
4: Van egy adott keret, hogy hányan vagyunk bent. Ez nem feltétlen 7 ember, van, hogy akár 8-9-en is vagyunk. Itt szezon elején ilyenkor vannak közös edzések, ahol... Hát mondanám, hogy felmérjük azt, hogy ki milyen állapotban van az adott helyzetnél, de nem ez a döntő ebben az egészben. És ilyenkor így váltogatunk, meg gyakoroljuk a botátadást, és aztán az, hogy hogy alakul ki a végleges sorrend, az alapján fog eldőlni, hogy az adott szezonban ki hogy futott, illetve a tapasztalat miatt is, mert Millivel már tavaly is kerettagok voltunk, csak még elég tapasztalatlanok voltunk ebbe, és emiatt úgy döntött ezért felelős edzőnk, ugye Roli, hogy mi még...
3: Német Roland.
4: Német Roland, igen, hogy még mi ne fussunk, hanem még tapasztaljunk ehhez.
2: Ez a jövő sztárjai a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Önök az utánpótlás.hu magazin műsorát hallják, Budai Zoltán beszélget, az LB 6. országos csúcstartó női 400 méteres sífutóváltó 2-19 éves tagjával, Szent Györgyi Zitával és Brukel Lilivel, akik, hát nem is olyan régen, az én emlékeim szerint, többnyire 400 méteren jeleskedtek, most pedig fantasztikus 400-as sikerekről beszélünk. Hogyan csökkentettétek 300 méterrel ezt a távot közelmúltban? Milyenek az oka vagy?
5: Hát igazából szerintem ezt meg is írták valamelyik portálon, hogy a
3: Sejleg
5: Géza, ugye sport szakmai igazgató úr megmondta igazából az edzőnek, javasolta, hogy nekünk ebben az évben 100-ra kéne odafigyeljünk leginkább, és így történt meg az a 300 méteres csökkenés, de hát az Itának nagyon jól ment a 400 tavaly, de én inkább a 200-ra fókuszáltam idén, meg tavaly is. Tavaly a U20-as EB-n is 200-on indultam, és akkor így nekem nem volt annyira nagy lépés a 100, de igazán másmilyen 100-at futni, mint 400-at, szóval kicsit könnyebb volt.
3: Igen. Jó, hát tudjuk, hogy itt azért te is indultál 100
4: méteren. Igen, még 18-asként, igen.
3: Nem voltál benne rossz, mert hogyha emlékeim nem csalnak, akkor országos csúcstartó is vagy.
4: Igen. Szerettem mindig is a 100 méter, csak 400 méterben talán nagyobb esélye van az embernek így a nemzetközi mezőnyben, meg nekem kicsit rövid a 100 méter, tehát szerintem sokkal izgalmasabbak az edzések, igen, van, hogy szenvedünk, de hogy nagyobb kihívás, mint egy 100 méter így összességében.
3: Hát nyilván ugye ahhoz, hogy egy váltóban, vagy válogatottban jó eredményeket érjetek el, elengedhetetlen az is, hogy a klubszinten kiváló munka folyjon. Lili, te az UT-ban, ugye Nyilasi Péter az edződ, az MTK Budapestben, Zita, neked pedig Soltész Renáta. Egy picit avassatok be abba minket, hogy kinek hogy alakult az eddigi pályafutása. Te Lili, te már az UT-ban kezdtél, és akkor így folyamatosan feszegetted a határaidat.
5: Igen, én az UT-ban kezdtem el a pályafutásomat, azt hiszem 2023-ban volt az első versenyem, mondjuk az éppen egy diákolimpia volt, de ott felfedezett a Nyilasi Péter edzőm. Ott egy nem rosszat futottam ahhoz képest, hogy életemben nem sok ilyen normális edzésem voltam még előtte, és utána akkor átmentem hozzá, és ott kezdődött el a munkánk, és már a 23-as, azt hiszem, felnőtt országos bajnokság volt, ahol ott rendezték az U20-as váltókat, Csepelen ugye a nagy stadionban, és az volt az első UT-s váltóm, szóval ez annyira szürreális, hogy a legjobb stadionban volt az első váltóm, és akkor ott igazából ott egy álomvilágba csöppentem, és ott már tudtam, hogy nekem ez lesz a jó sportág.
3: Hát, hogyha jól mondtad, akkor 2023 az 3 éve volt.
5: Igen. Hát igen, onnantól kezdődött el a...
3: És akkor előtte nem is?
5: Előtte is jártam, csak az ilyen hobbi szinten, és ott kezdődött el a normális a versenyzés.
3: Akkor elmondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen 3 év alatt az idézőjeles nulláról eljutott el addig, hogy a felnőtt Európa bajnokságon ott legyél a döntőbe.
5: Hát igen.
3: Meg országos csúcstartó váltó tagja legyél. Zita?
4: Ó, azért én hamarabb kezdtem. Én 2015-ben kezdtem el atletizálni, aztán 2018-ban kerültem a mostani edzőmhöz, Renihez. Utána nekem is volt egy másfél éves kihagyásom, és így 23-ban kezdtem el újra versenyszerűen sportolni. Ugye, amit már említettünk 100 méterem. Nekem mindig is így az atlétika volt, tehát én előtte nem csináltam más sportot. Viszonylag hamar felfedezték azt, hogy nekem jó mozgásom van ehhez. Szóval mondhatnám azt, hogy így bele születtem ebbe, de ez egy kicsit túlzás.
3: De azért jó hangzik.
4: Igen.
3: Ugye ebben az évben lettetek mind a ketten első évesek az 23-as korosztályban. Ez a korosztály kinek milyen kihívásokat tartogatott?
5: Nagyon durva, hogy már csak ez az 23-ason, és utána felnőttek leszünk. Mert ugye atlétikában úgy van, hogy amelyik évbe betöltöd azt a kort, például az a 23-at vagy a 20-at, ugye akkor már kiestél abból a korosztályból. Szóval így, hogy én 3 éve kezdtem, nekem sok időm nem volt ilyen korosztályos versenyeken részt venni, de szerintem ez nagyon jó szezonunk volt, mindkettőnk nevében mondhatom. Nagyon sok PB-t futottunk, szóval szerintem ez mindkettőnek nagyon jó.
4: Igen. Talán az a legijesztőbb az U23-ban, hogy csökkennek így a versenyeknek a száma. Tehát, hogy azért egy U18-as nemzetközi szinten kiemelkedő atlétának tök sok verseny lehetősége van. Tehát van Európa-bajnokság, vagy az EOF, ugye. Aztán U23-ban, ugye hiába 3 év nekünk, csak majd jövőre lesz egy Európa-bajnokságunk, és kicsit ijesztő, hogy valamilyen szinten már így a felnőtt mezőnybe kell így beilleszkedni. De hát ez jelenleg még nem elvárás tőlünk, és mondjuk erre tök jó lehetőség egy váltó, hogy így tapasztaljunk, és megszokjuk azt, hogy milyen egy ilyen nagyobb színpadon versenyezni. Mondjuk, ami nem jellemző az itthoni versenyeken, az egy nagyon hosszú kórum. Ugye a kórum, ami megelőzi a versenyszámot, és majd felvisznek minket a pályára, tehát ezek ilyen, mondjuk most szerencsére csak így 20 perc volt körülbelül, de akár ez lehet egy óra is, vagy fél óra. Ez egy olyan dolog, amit szokni kell, és így az ember nem tud hirtelen átállni 10 percről fél órára, mert nagyon más, hogy az ember melegít erre. Illetve van egy új adrenalin szintje ennek az egésznek, tehát hogy világszintű versenyzőkkel futunk együtt, tehát most a döntőbe is futott mondjuk Amy Hunt, aki megnyerte a 100 métert, meg a 200 métert is, vagy Éva Szoboda Lilivel futott befutóként, és hogy ezt is így elhinni azt, hogy mi is oda kerülhetünk, és hogy nekünk is van helyünk egy ilyen versenyen, egy ilyen felhozatalú döntőben.
5: Igen, amit én is azt akartam mondani, hogy ilyen híres atlétákkal egy vonalhoz állni, és már akkora motivációt adott, hogy egyszer mi is ott lehetünk. Nagyon nagy nyereség volt, meg tényleg az, hogy kiutazni ugye egy versenyre, azt, hogy megszokni a környezetet, meg az időt például, mert nekünk nagyon sajnos a döntőre nagyon rossz időnk lett, de igazából mindenkinek az volt az idő, szóval ehhez is hozzá kell szokni, hogy nem csak 30 fokos időkben lehet futni, mert ugye itthon általában nem szoktak 10-kor szervezni egy versenyt, és ugye a döntőnk ugye azt hiszem 10 órakor volt, szóval ehhez is hozzá kell szokni nagyon.
3: Kellett csapkodni a szombatokat?
5: Nagyon kellett. Már nem segített sajnos, nekem már a láfél már lefagyott, szóval annyira hideg volt.
3: Hány fok volt?
4: 15 körül.
5: És még fújt a szél is, szóval.
4: Igen, nagyon hűves volt. És nem tudtunk mozogni, mert pont a magasugrás döntője volt, és az egészet így lezártak. Meg arra készültünk, hogy a letfal előtt majd bevezetnek minket, és hogy mi is így bemehetünk, és így vártuk, hogy jó, de akkor most mikor megyünk? Helyette állnunk kellett 10 percet kint a hidegben.
5: És erről nem szólt nekünk senki.
4: Igen,
5: sajnos.
4: Ezt nem tudtuk.
3: Igen, hát azért a körülmények azért sok mindent befolyásolnak, leginkább az időeredményt is. Tehát a döntőben azt ugye ott futottatok 43-33-at, azt azért rosszul kell azzal, hogy hány óra volt, meg hogy milyen időjárás volt.
5: Igen, meg hogy aznap már futottunk egyet, de ez nem kifogás, de...
3: Igen.
4: De ha azt nézzük, tehát hogyha végignézzük a döntőt, hogy nyilván a britek nagyon kiemelkedőt futottak, de hogy mondjuk az olaszok lettek ugye a negyedikek, ők csak egy tizeddel futottak nálunk jobbat, vagy a belgák, akik ötödikek lettek 200-addal, tehát hogy kicsit ilyen hidegkirázós, hogy ilyen jót futottunk mi is, tehát hogy igen, mindenkinek ugyanazok voltak a körülmények, de hogy látszódik, hogy azért mi is nagyon közel futottunk, tehát hogy a negyedik hely sem volt annyira messze, az ötödik hely meg főleg nem volt. Tök durva tényleg.
5: Az, hogy esélyünk is lehetett volna, ez kimondani is nagyon durva.
4: Igen.
3: Lilin, azt látom, hogy még mindig egy kicsit hogy ott voltam az elbén és szerepeltem.
5: De tényleg, mert így én még mindig nem fogtam fel, szóval szerintem ezt mondtam is már így többször is, hogy így nekem ilyen 3 hónap kellni fog, mire így realizálódik bennem, hogy tényleg 6-ak lettünk. Szóval most sokszor elmondjuk, hogy 6-ak lettünk, de még mindig úgy mondom, mint hogyha ez egy kis verseny lett volna, vagy valami, szóval én még nem fogtam fel még mindig.
3: Milyen visszajelzések jutottak el hozzátok az EB után? Ugye, aki nézte a közvetítést, az a tévében láthatta az országos csúcsot is, meg a döntőben elért 6. helyet is. Láthatott titeket integetni, futni, mosolyogni, nyilatkozni.
4: Nagyon sok ismerősünk gratulált, voltak régiek, vagy mondjuk régi tanáraim is írtak, ami így meglepett, meg a nyilatkozatunkra is nagyon sokan írtak, hogy milyen aranyosak vagyunk, meg hogy tényleg látszik, hogy őszintén örülünk.
3: Ilyenkor már írna tudod újra, de régen bevágták az egyes szó nélkül.
4: Jaj, persze, de az olyan tanárok valószínűleg nem fognak keresni, hogy jaj, de egyesek vagytok. De persze, nagyon sokan kerestek minket, meg abszolút pozitív volt az egész, és nagyon jó volt azt is így olvasni, hogy figyelembe veszik azt, hogy milyen fiatalok vagyunk, és nem az volt az elvárás, hogy na jó, akkor nektek olyan jónak kellenetek, mint mondjuk az idősebbeknek, szóval nagyon pozitív volt ez az egész.
5: Tényleg nagyon pozitív volt, és otthon is anyáik, mindenkinek, minden ismerősömnek szóltak, hogy nézzék meg, hogy üzenjenek nekünk, de tényleg nagyon-nagyon jó esett mindenkinek a szép szava. Anyáik még otthon jobban izgultak, mint én. Szóval, hogy tényleg ott már mindenki ott ült a tévé előtt, és csak ránk figyeltek, ez tényleg nagyon jó esett nekünk.
3: Zita, kimondtad ezt a szót, hogy elvárás. Hát ugye tudjuk, hogy a nemzetközi atlétikai mezőnyben hatalmas a konkurencia. Most csak egy EB volt, de mondjuk a VB-t nézzük, akkor talán megszámláthatatlan ország indul. Ti hogy vagytok ezzel az elvárás kérdéssel?
5: Szerintem igazából minden embernek a saját elvárás, saját céljait kell kitűznie, és nyilván a edzők meg a közelieknek érdekel, hogy ők mit vártak el tőlem, de a végén úgyis az lesz a fontos, hogy magammal, hogy vagyok megelégedve. Az elvárás nálunk igazából szerintem, ahogy mondta Zita is, hogy annyira nem volt, mert senki sem hitte, hogy milyen eredményre képesek vagyunk, de szerintem mind a kettőnkben így ott volt, hogy a saját magunknak a célja az volt, hogy a döntőbe bejussunk, és az úgymond elvárás volt nekünk, de tényleg az, hogy nagy kúval tudtuk kvalifikálni magunkat, ami ugye azt jelenti, hogy a 3 helyzetben benne
3: helyezéssel.
5: Igen, az tényleg nagyon durva volt, és amit elvártak tőlünk, az létrejött.
4: Mondjuk ezen az EB-n annyira, hogyha még mindig az elvárás szót használjuk, tényleg nem volt rajtunk nagy elvárás, de nagyon könnyű így belecsúszni ebbe az egészbe, hiszen fiatalok vagyunk, de azt gondolom, hogy a magyar sprint élmezőnyben mindketten benne vagyunk. Nehéz az, hogy az ember így ilyen lépcsőfokokat lép át, mert mondjuk, ha megnézzük az olaszoknak, minden egyes korosztályban nagyon-nagyon sok utánpótlás versenyzője van, és még felnőttek is, és nálunk kicsit van egy ilyen ugrás, hogy ha valaki már U18-ban nagyon kiemelkedő, akkor ő rögtön felkerül felnőttbe, és kicsit így oda veszik őket, de szerencsére ebben most így tényleg nem tapasztaltunk semmit, hogy jaj, mert hogy ő magyar bajnoki 2. helyezett, meg 3. helyezett, akkor ó, nekik is olyan jól kell futniuk, mint mondjuk Boginak, szóval tényleg nagyon pozitív volt ez az egész.
3: Hogy látjátok, mi lehet a következő lépcsőfok a pályafutásotokban, Zita?
4: Az, hogy egyénibe is el tudjunk indulni mondjuk egy Európa bajnokságon. Mondjuk Lilinek ez a lehetősége meg lett volna, csak végül úgy alakult, hogy nem indultál. Tényleg fiatalok vagyunk, tehát először az, hogy kvalifikáljuk magunkat, hogy középdöntősök legyünk, és majd egyszer, hogy döntősök, mert van erre realitás, csak tényleg el kell hinni.
5: Meg a nagyon sok edzés, amit majd be fogunk rakni az egészbe. De a következő szerintem ilyen nagy versenyünk, ugye, amit említettük, hogy a jövő U23-as Európa-bajnokság lesz, és ott igazából szerintem mind a ketten megpróbáljuk megcélozni a döntőt. A saját számunkban még az kérdéses, hogy mi lesz, de ott is lesz váltó, szóval arra is nagyon készülünk. Sajnos még nem tudjuk, hogy 4x100 vagy 4x400, de mind a kettőre nagyon készülünk.
3: most ezen a felnőttebbén szóba került, hogy lett volna lehetőséged egy időben is futni, ez miért hiúsult meg?
5: Hát az ilyen kicsit nehézkes sztori, mert úgy volt, hogy, hogy én most a Gyulai Memoriálon, nem Gyulai, az országos bajnokságon, ugye második lettem, és ez nagyon sok pontot hoz.
3: Milyen távról beszélünk?
5: Ez 200, bocsánat. És úgy van, hogy lehet megfutni a kvalifikációs szintet, ami... nekem nagyon nehéz volt, ez egy űridő lett volna, és be lehet kerülni a lista szerint is, hogy ugye a pontokból ki hanyadik helyezésen áll. Itt én jó sok pontot kaptam ezért a 23-28-as futásomért, és 80-adik voltam ezen a listán. Annyian kiestek előttem, azt hiszem 36-an lehet bejutni, annyian kiestek belőlem, hogy be is jutottam volna oda, viszont a MASZ szerintem már nem így számolt, hogy én befértem volna oda, és azért sajnos nem tudtam indulni, de ha úgy veszük, akkor tudtam volna kvalifikálni magamat.
3: De a 200 métert így is letudtad, csak egy százast az előtt.
5: Igen, igen. Igen, csak szétosztottuk.
3: A türelem mennyire fontos most a ti pályafutásotokban? Pont az előbb a fokozatosságról beszéltünk, és ugye a lépcsőzetes célok eléréséről, hogy ne várja tényleg azt mindenki, hogy most akkor 20 évesen ti egyből elmentek egy világversenyre, és akkor ott lesztek a legjobbak között.
4: Nehéz egy szinten, mert mindenki szeretne hamar ott lenni, mert azért vannak az európai mezőnyben olyan versenyzők, akik velünk egy idősek, és már ott tudnak lenni, de nyilván nem tudjuk azt, hogy ki, hogy ez, ki mennyi munkát tesz már most ebbe bele, de azt gondolom, hogy ennek a türelemnek is van egy szépsége, hogy tényleg így mindent megél az ember, és az, hogy hiszünk abba, és bízunk abba, hogy amit teszünk nap mint nap, az egyszer kifizetődik, az tényleg varázslatos.
5: Szerintem is igazából a türelem egyik legfontosabb ebbe a sportágba, mivel igazából szerintem nem lehet, nyilván lehet 3 másodpercet például lehozni, de szerintem ez lehetetlen, főleg egy 100 vagy egy 200-ba, vagy egy 400-ba is akár, hanem folyamatos munkával kell igazából, és nekem most ebbe a szezonban az volt a legfontosabb, hogy mindig tudjak körülbelül azon a szinten futni, például ugyanannyi időket tudjak futni, és az edző mindig azt mondja, hogy miután lefutok például egy jó versenyt, hogy majd egyszer büszkék leszünk rád, és ez ugye először az ember azt hiszi, hogy ez nagy akkora dicséret, de pedig ő nagyon nagy dicséretnek szánja, hogy majd egyszer is ez is a türelmet sugározza.
3: Egyébként nem néztem utána, ezt egy picit sajnálom, de megkockáztatom, hogy ezen az EB-n a női 400 méteres váltó közül nem sok olyan váltó volt, amelyben két ennyire fiatal versenyző is ott legyen. Nem tudom, hogy erről mit tudtam.
4: Mi azt hallottuk, mielőtt jöttünk haza, hogyha így Lili edzője Peti végignézte a versenyzőket, akik nevezve vannak így az egyéni csúcsuk alapján. Mi nekünk ugye 11.43 meg 11.57 a legjobb időnk, és hogy senkinek nem, egyik csapatban se volt olyan versenyző, akinek mondjuk ilyen ideje lett volna, hanem mindenkinek kiemelkedőbb. Szóval ez is egy nagy dolog, hogy mégis helyt tudtunk állni ebben a mezőnyben, de tényleg mondjuk én, nekem van ismerősöm, olasz lány, aki így velünk egy idős is volt, de az, hogy egy váltónak a felét 2006-os születésű lányt tegye ki, az szerintem nem jellemző.
3: Ez a váltó ebben az összeállításban, vagy éppen nem ebben, mikor fut legközelebb együtt komolyabb versenyen? Lehet-e erről tudni bármit is?
4: Nem tudjuk így előre. Nyilván attól is függ, hogy a lányok ők hogy fognak versenyezni, vagy mit futnak, hiszen nekik azért az egyéni versenyük sokkal központibb, ami teljesen értető, hiszen mindketten ott vannak az európai elitben, ami szintén egy ilyen elképesztő dolog, hogy így velük futhatunk. Hát valószínűleg jövőre valamikor a csapat Európa kupán, valószínűleg akkor.
3: Köszönöm, hogy itt voltatok. Nagyon sok sikert kívánok nektek a pályán, és azon kívül is. Az EB 6. országos csúcstartó női 400 méteres síkfutóváltó 219 éves tagjának, Szentgyörgyi Zitának és Brukkelinnek köszönöm szépen a beszélgetést. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Budai Zoltán. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Buli című jégkorong magazinnal folytatjuk.
2: Ez volt a Jövő Sztárjai, a Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Karfiol Fül, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja. Minden, ami a birkózó szőnyegen és körülötte történik. Két hetente, pénteken 14 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Karfiol Fül 36. része, a mikrofonnál Regős László Pál. Mai vendégeink az U20-as világbajnoki ezüstérmes László Koppány és a bronzérmes Színai Szabolcs, és itt van velünk Deák Zsigmond is, az MBS Média Bizottságának elnöke. Sziasztok, köszöntelek titeket a stúdióban.
8: Sziasztok.
9: Sziasztok.
7: Milyen célokkal indultatok neki ennek az U20-as világbajnokságnak, és ehhez képest mennyire vagytok elégedettek ezzel az ezüst, illetve bronzéremmel? Koppány, kezd akkor te. Vagy akár lemeccselhetitek így gyorsan.
8: Kezdem. Hát én összességében elégedett vagyok. Persze nem így indultam neki, mind a kettőnél az volt a célom, hogy meg szerettem volna nyerni, így alakult, mind a kétszer az orosztól kaptam ki, talán ami probléma, hogy lesérült a könyököm most a világbajnoki döntőbe, de most azon vagyok, hogy ez minden jobban helyre jöjjön, és visszaálljak, és haladjak tovább.
10: A mind a kettő az az EB is, ugye? Tehát igen, a korosztályos EB, igen, mert ott is. Szintén.
8: Igen, az EB döntőbe jutásért kaptam ki.
10: Igen, ott bronzérmes lettél, ugye?
8: Igen.
7: Itt a döntőben, amikor megtudtad, hogy ellene birkózol, gondolom nem jött meglepetésként, hogy ő ott van a döntőben.
8: Hát abszolút nem jött meglepetésként, rászámítottam, azért volna inkább meglepetésként, ha nem ővel döntőztem volna.
7: De mennyire forgott a fejedben ez az Európa-bajnoki meccs a döntő előtt?
8: Semennyire, így nem szokott bennem őrlődni ezek a dolgok. Azon is túlléptem, ezen is majd túllépek, és akkor megyek tovább.
7: Szabi?
11: Én az Európa-bajnokságon ugye 5. helyezést értem el, amivel nem voltam megelégedve, így hát így nem azt mondom, hogy bizonyító célra érkeztem a világbajnokságra, de szerettem volna megnyugtatni magamat, meg azokat, akiket érdekel, hogy mi van velem, hogy tudok én jobban is birkózni annál. És úgy éreztem én is, hogy sikerült jobb teljesítmény nyújtanom, mint a kontinens bajnokságon. Az első nap én is orosztól kaptam ki, mint a Simon, csak hát ott fizikailag megfáradtam, nagyon hatalmas iromat jött, de ott is nem azt mondom, hogy meg voltam elégedve magammal, de éreztem, hogy azért nem birkoztam olyan rosszul ellene, mert még vezettem is. Úgyhogy a másik napra meg összeszedtem magam, és kijött aminek, amit reméltem, hogy ki fog jönni a bronzérem.
10: Ezt tudni kell, hogy ez azt jelenti, hogy, hogy az orosz bement a vigaszágon, tehát itt a más úton jutottál be egy kicsit, lehet, hogy van olyan hallgató, aki nem tudja pontosan, hogy van ez.
11: Igen.
10: Végig kell menni az ágon, ezt Simon megcsinálta, és akkor ugye a döntőbe másnap.
11: Igen, és akiket meg ugye megver mondjuk a Simon, aki bemegy a döntőbe, vagy nálam az orosz bement a döntőbe, akiket az úton megvert, azok szépen összemeccselnek egymással, hogy ki mehet azzal a bronzéremért, akit az elődöntőben ver meg.
10: Így van, tehát ez a vigaszág, és akkor ez egy kicsit más rendszer, de végül is innen is a bronzig el lehet jutni a vigaszágról, hogyha...
7: De furcsa helyzet ez, nem, hogy a legyőződnek kell szurkolni, hogy legyen még esélyed.
11: Hát igen, azért, de nem, az, hát nem szurkolok neki, de én azért bíztam benne, vagy úgymond, hát ez volt a papírforma szerintem, hogy ő be fog menni, erre készültem, úgyhogy nem is ehettem nagyon, itt a vereségem után így készültem, hogy másnapra is hozni kell a súlyt, és így is lett.
7: Az edzőitektől milyen visszajelzést kaptatok?
11: Ez most ez, igen.
7: Belejöttél, hát, úgyhogy folytasd.
11: Hát, ugye én voltam az utolsó meccs a között fogásban, mert én egyedül voltam, aki a keddi napon kezdte a szereplést, és szerdán zártam. És hát akkor már ugye volt 3 érem. Ezt ugye nem is mondtam, hogy ez nekem nyilván nagy motivációt adott a előttem lévőknek a szereplése. De nem csak Koppány, hanem Zsitósz Petró, vagy a Király Toplakzonán szereplése is, tehát nekem ez nagy erőt adott, szóval ott már volt ugye 3 érem, meg lett a negyedik, hát ott nagyon örült, nyilván mindenki, és hát megdicsértek, hogy jól birkóztam, ugye az első nap még a vereség után felhívták a figyelmemet azon a meccsen elkövetett hibáimra, úgyhogy összességében pozitív visszajelzéseket kaptam tőlük.
7: Koppány?
8: Én is beszéltem az edzőmmel utána, és erősödni kell még. Hát ez így alakult. Jól birkóztam, jól sikerült a fogyás, minden jól sikerült, felkészülés, jó hangulatba telt, jók voltak a csapatépítők, és minden jól alakult. Hát még erősödni kell, mert ügyes az orosz, és erőből meg lehet őt fogni. Csak hát ez még idő.
10: Mondtad, hogy a súlyrendezés, hogy ez mégis csak nehéz súlyban vagy, az te mennyit kell fogynod, vagy mi ez a... Mert azt tudtam mondani, hogy nehéz súlyt, miért kell annak fogyni, tehát a gyerek szerint. Ugye régen mondjuk úgy volt, hogy plusz volt, amikor még én bikoztam, akkor ugye még plusz valami volt, tehát magyarul valami fölött kellett lenni, azt meg azért viszonylag könnyebb hozni már, mint a nagy darab embereknek, de ugye azért mégiscsak neked mennyit kell fogyni, vagy körülbelül milyen a súlyhozásod, rendezésed, vagy, amit mondtál, hogy jól sikerült.
8: Nekem most 6 kilót kellett a világbajnokságra fogyni, ugye nálunk 130 kiló a teljes súly, vagy hát a legfelső, és akkor úgy 136-ról indultam. És ez most jól sikerült, mert tavaly azt hiszem a világbajnokságon rontottam el, hát belehibáztam, sok maradt.
11: Neki vannak jó fogyósztoriai.
8: Igen, volt olyan, hogy 3 nappal előtte ráálltam a mérlegre, és volt 5 és felem. És mondtam, hogy de mezben. És körülbelül 10 deka egy mez.
11: És mezbe kell mérni.
10: Meg akartod nyugtatni a többieket.
11: Igen, a mezbe. Ott a nyugalomzóiban a mezbe.
7: Ezt a 6 kilót, ezt mennyi idő alatt kellett ledolgozni?
8: Úgy fogytam előtte, hogy én ugye már vasárnap birkóztam, és előtte minden nap 1-1 kilókat fogytam. Úgy osztottam be, és akkor az utolsó napra maradt egy másfelem, és akkor azt így még vízből utolsó edzéssel leadtam, és így teljesen jól vissza tudtam tölteni. Másnapra se kellett sokat, csak a döntőbe jutás után kicsit koszogtam, és teljesen rendben volt a súlyom.
10: Igen, ez fontos, hogy két nap, tehát mind a két nap a mérés és a nap elején. Tehát régen, amikor egy napos verseny volt, és este volt a mérés, akkor mindenki abszolút egészségtelen módon fogyott, mint az őrült, mert ugye másnapra, ott arra a 2 másodpercre, amíg a mérlegre állt, ugye bemért, és utána meg visszatöltött 10 kilókat, nem tudom mennyiket, viszont addig meg, hát még emlékszem akár Lőrinc Tamásra, Bácsi Péterre, akik még versenyzőként rengeteget fogytak, vagy Repka Attila, volt, hogy rosszul lettek szegények a mérlegen, tehát ez sokkal, hogy mondjam, emberibb, meg tényleg egészségvédelmi szempontokból.
7: Szabi, jobb. Neked ez hogy ment, mert említetted, hogy az első meccsed után nem nagyon ettél már aznap.
11: Hát nekem azért nincs akkora gond a súlyommal, jó, nem azt mondom, hogy a számomnak gondja van, de hát én most jó, mondhatom, hogy a legtöbb, ami a súlyom, tehát ugye a 82 kilóba versenyzek a között, meg a legnagyobb súlyom között az 5 kiló volt, az egyik edzésen a táborokban voltam 87 kiló, de az nekem nem reális, inkább az ilyen 85 fél az, ami szoktam így lenni, úgyhogy nekem és mivel kedden birkóztam, és már szombaton kiutaztunk Pozsonyba, nekem elég volt ott foglalkozni a súlyommal, úgyhogy ott az edzéseken beöltöztem, és akkor ugye több súly jön le, vagy meg ugye már ott kevesebbet ettem, kevesebbet ittam, de nekem ezzel semmi gondom nem volt. Most igen, bemértem ugye első nap, kicsit visszatöltöttem, ugye nem úgy sikerült a meccsom, hogy szerettem volna, és akkor utána meg ugyanúgy vissza kellett fognom még aznapra az étkezést, meg még egyszer le kellett mennem délután edzeni, de úgyis viszonylag simán meg volt nekem.
10: Szóval, hogy mondtad, hogy Pozsony, az, hogy nem kellett mondjuk a világ végére menni, vagy esetleg jöttek szurkolók, azt tudom, hogy a szövetségtől például Lőrinc Tamás ugye most már elnökként, meg ugye Kimba szakmai igazgató, most még egyelőre mind a kettőt ellátja, de minden esetre ő is, meg hát gondolom, hogy voltak rokonok, szülők, mit tudom én, tehát ez mennyire volt akár inspiráló, vagy könnyebb, hogy mondjuk nem kellett egy teljesen ismeretlen helyre a világ végére elmenni, hogy mégiscsak Pozsony az itt van a szomszédba.
8: Hát
10: valamelyik.
8: Hát nekem személy szerint nagyon jó volt, hogy nem kellett sokat utazni. Maga a verseny lebonyolításával azért voltak problémák, szóval keletibb ország azért jobban megadja a módját.
10: Ja, értelem. De... Tehát én ellátás, vagy utaztatás, igen, vagy mozgatás, igen, logisztika, igen, ilyesmi, igen, szállás, nem tudom.
8: Igen. Például első nap, akkor megérkeztünk az edzőteremben, akkor egy ilyen nagy vödörben volt a víz, amivel egy merőkanállal lehetett kiszedni. Szóval, igen.
10: Jó, nem eső víz volt.
11: Igen. Lehet, hogy az volt.
10: Nem olyan esik, szerintem Pozsonyban se tényleg esett az utóbbi hónapokban. De
11: az április óta érlek.
10: De értem, amit mondasz.
8: Néha rákavartak egyet. De nekem nagyon jó volt, hogy így közel volt. Én nem annyira szeretek utazni, mint mondjuk lett volna Bulgáriába, és akkor 10 órát kell.
10: Persze, értelek.
8: Sokkal könnyebb.
10: Vagy hát mivel világbajnokság lehetett volna más kontinensen, igen, még jó messze.
8: Igen, én jobban szeretem így a közelben.
10: Közelben, aha, persze. És te?
11: Hát ugye mondta, hogy a keleti országok rendezik jó, hát ez inkább úgy igaz, hogy azért, hogyha még autóval kell menni abba a keleti országba, akkor az nem lesz jó. Tehát Bulgária, Szerbia, Albánia, ilyenek.
10: Azok, tehát kelet-európai. Igen, igen.
11: Ezek hasonló. Hát de nem, mert például Törökország, vagy Azerbajdzsán, azok nyilván, ahol a birkózást tisztelik, igazadán, meg szeretik az átlag emberek is, a nem birkózó emberek, ugye? Azok a versenyek, azok nyilván mindig színvonalasok, mert ott az benne van a kultúrába, de utaztunk már olyan helyre, akár idén is, például az 23-as Európa-bajnokság Szerbiában, ami még ennél is rosszabb szervezés volt. Én annyira, nekem nem volt bajom a szervezéssel, inkább a kicsi volt a csarnok, de ilyen családias hangulatba tehet legalább így a verseny. Sok közel voltak a szurkoló, közel volt a család, és hát nyilván ilyenkor lehet érezni a támogatását azoknak, akik ott vannak. Úgyhogy ez így kicsit igen leveszi a teret a vállunkról, az enyémről legalábbis.
10: Ezért is kérdeztem, mert ugye felnőtt EB is volt nemrég Felvidéken, ugye Pozsonyt hirdettek, de ott nem volt elég csarnok és Somorján, pontosan tavaly. Így van, nagyon jól mondod. És gyakorlatilag hazai pálya volt a magyar versenyzőknek, tehát szerintem...
11: Ott is elég jól szerepeltek.
10: Hát ennyi szóval is, tehát azért kérdeztem, hogy biztos ez is belejátszott, de nem akartam a szátokba adni, meg gondoltam, hogy mondjátok el, hogy merőkonállal ütátok a vizet.
9: Koppány, pár perc említetted a csapatépítőket, mi elég érdekes kérdés, mert hogy mégiscsak egy egyéni sportágról beszélünk, de mindenki elmondja, hogy mennyire fontos a csapat, a birkózó család. Hogy néznek ki ezek a csapatépítők?
10: Csak a publikus részeket kell elmondanod, vagy lehet, vagy
8: persze,
10: amit akarsz.
8: Természetesen, hát csak az van. Hát nagyon fontos, hogy igaz, hogy egy egyéni sportág, de akkor is több súlycsoport. Talán úgymond össze vagyunk zárva hetekig, fiúk, és hogy egy csapat legyen, ne az legyen, hogy mutogassunk egymásra, hogy ez vagy az, vagy amaz vagy, hanem egy jól összeszokott csapat legyünk, és például kint Szerbiában is volt, hogy elmentünk edzés után, mondjuk vacsorázni, ide mentünk, oda mentünk, és akkor egy ilyen jó hangulatú csapat alakul ki, és akkor jó hangulatban tudunk készülni, és ez is ad egy pluszt.
9: Tehát akkor ez nem egy külön előre megszervezett programpont, hanem csak mentek a fejetek után igazából. kis túlzással.
8: Igen, amikor belefér természetesen.
10: De gondolom, hogy mennyire szurkoltok egymásnak, mert ez is szokott, hogy akkor üldögélnek és túrják az orrukat a többiek, vagy éppen lelkesen szurkolnak a többiek. Nálatok ez hogy megy? Hogyha éppen mondjuk nem kell készülnöd, melegítened, mert 3 perc múlva, mondjuk másnap, te ugye mondtad, hogy másnap birkoztál.
11: Én akkor is kim voltam mindegyik napon.
10: Na, hát erről van szó, ez a lényeg.
11: Igen. Részünkről szerintem megvan ez a csapat szellem, úgyhogy szurkolunk egymásnak.
10: Tisztasor, ez a jó.
8: Szincsónak én annyira szurkoltam, hogy 2 napig utána be voltam reked.
11: Na, meg akkor... úgy hallottam, hogy a biztonsági őrök ki akarták őt küldeni.
8: Igen, a nézőtérről. Már ment a meccs.
11: Mert mi sportolók nem mehettünk a nézők közé.
10: Tehát más helyen voltam, mint ahol kellett
8: volna. Igen, és ki akartak volna rakni engem. Mutatom, mondom, ezt megnézem, az biztos, hogy...
10: Utána kirakadtok. Igen.
9: Azért az is bátor biztonsági őr, aki...
11: Oda vagyok hozzá. Igen. Olyan is volt, aki szobába zárkózott előle.
9: Mármint biztonsági őr?
11: Igen.
10: Ez a másik fele, amit majd egy szilveszteri műsorban mondunk el.
9: Visszatér egy picit a szakmai részére, melyik kedd gondoltátok a legnehezebb meccseteknek ezen a világbajnokságon? Vagy akár csak egy szituációt is kiemelhettek?
11: Kezdem. Hát nekem a legnehezebb meccs, a legnehezebb pillanatban sajnos belebuktam ugye a vesztes meccsem. Ahol vezettem a utolsó percben, még vezettem azt hiszem 3-1-re, de hát olyan iromot jött nekem, hogy nem bírtam ki, és végül levitt, meg ott már meg is pörgetett többször is. Úgyhogy az volt a nehéz, hogy azt kibírjam, és hát nem sikerült, úgyhogy nekem ezen is kell még dolgoznom, hogy aki 6 percig ilyen iromot jön, annak meg tudjak állni, le tudjam üttetni magam, hogy ne csak fáradjak, hanem, vagy ne csak állandóan mozgásba legyek, hanem álljak meg, és akkor bírjam, hogy jön. Úgyhogy sajnos ebbe itt még elvéreztem.
10: Valami örömteli pillanatot is mondjál,
9: ezt mert azért a szituációt tűzünk, ami nehéz volt, de megoldottad.
11: Hát a nehéz szituáció az meg, hát ugyanez volt, csak fordítva, hogy a bronz meccsemen ellenem vezettek 4-0-ra, és akkor ott nekem kellett addig hajtanom, amíg ő nem esik össze, az meg hál' Istennek sikerült. Úgyhogy akkor, de hát látszik, hogy nem vagyok ebben elég jó, mert velem ugye ezt meg tudják csinálni, de akkor igen, az volt a pozitív.
10: Jó, de hát ez is akkor akciókat csináltam. Mennyi 9-4 lett a vége? Vagy 9-4. Na, tehát magyarul nem az volt, hogy nem, csak egyszerűen lehajtottad, hanem azért csinálta rajta akciókat is, enyhén szóval.
9: Kopány?
8: Hát én is azt mondanám a legnehezebb meccsemnek, ahol kikaptam. Nem sikerült. De a másiknak például az első meccsemet mondanám a kínait, mert ő nagyon meglepett.
11: Mindenkit meglepett.
8: Igen, könnyen messze számítottam, de megoldottam. Elfáradtam rendesen, de jó adottam.
9: De technikailag, vagy erőben, vagy milyen szempontból lepett meg?
8: Minden téren. Ahogy nekem ugrott, technikailag erőben is kevesebbre számítottam. Azt hittem, hogy el fog fáradni, nem fáradtál.
9: Ilyenkor előre mennyire készülsz mondjuk egy kevésbé ismert, gondolom ő egy általad kevésbé ismert versenyző volt. Igen. Mennyire készülsz? Videózol meg hasonlók?
8: Hát én videóztam volna, lett volna róla videó, de nem találtam róla semmit, szóval...
10: Ez az ismeretlen ennek.
8: Igen,
10: akiről nincs videó.
8: Fekete ló.
10: Hát meg ugye általában ázsiai, mondjuk egy kínaiaknál, ez viszont ritka, hogy nehéz súlyba, tehát általában kisebb súlycsoportokban, vagy középsőkben erősek, sokan vannak, tehát nyilván azért, de egyszerűen olyan, tehát mondjuk a kínaiban ritka az erős, nagyon jó, nehéz súlyú.
8: Igen.
10: Van nyilván, de talán ritkább, mint például Európában, vagy akár Amerikában.
8: Igen.
9: Gondolom, a biztonsági erről sem volt videód.
8: Nem, ott sem volt. Nem,
10: de nem kellett. De nem kellett.
8: Igen.
11: Azt is nem lett meg.
9: Mindketten álltatok már dobogón korábban is. Ezt az U20-as bronzérmet, illetve ezüstérmet hova helyezitek most jelen pillanatban a pályafutásotokban?
8: Nem mondom azt, hogy legelőre, mert nekem a legelső érmem van legelőr. Az volt a legnagyobb
10: élmény.
8: Igen, élmény. Továs.
10: Ez hát az 23 vagy
8: az 23-as?
10: Igen. És akkor még ott volt VB bronz is, ugye 23.
8: Igen. És hát az volt a legnagyobb élmény. Nyilván, ha most nyertem volna, akkor ez egy új élmény dobás lett volna. De hát ugyanígy sorba rakom őket. Nem mondom azt, hogy legelőre, de ez egy jó motiváció, tehát hogy jó úton haladok így tovább, és ad egy ilyen plusz rovást, hogy így tovább.
9: Szabi?
11: Nekem is az előző két érmem, meg e között, azt nem azt mondom, hogy nem teszek különbséget, mert van, de épp ezért nem tudom berangsorolni, mert mindegyik más miatt volt úgymond emlékezetes, vagy más miatt marad így meg nekem. Úgyhogy, de mindegyik ugyanannyira sokat jelent, és ugyanúgy motivál, úgyhogy én ezek mellé helyezem, nem feltétlenül elé vagy mögéjük.
9: Nektek mi lesz a következő ilyen hasonló nagy

0: ő is azért a VB egy évben VB ezüst, az nem egy gyenge, gyenge versenyző, de darabos is, és hát Simon is ennyi szóval is jó, úgyhogy nem vagyunk rosszul ereresztve, kötött fogás nehéz súlyban maradjunk ennyiben.
1: De segítség is, gyanítom, edzés szempontjából.
2: Hát persze, nagyon nagy segítség, és szerintem ez a jobb, mintha mondjuk egyedül lenne valaki, és lenne egy közepes versenyző, de úgymond lazán válogatott lenne.
1: Szabi, te maradsz még U20-ban?
3: Nem, én is most vagyok utolsó éves, úgyhogy rám is a 23-as korosztálynak a megmérettetései várnak. Én se tudom, nekem még lehet, hogy idén lesz lehetőségem az U23-as világbajnokságon indulni, de ez még nem biztos, úgy tudom. Úgyhogy még azért meg kell küzdenem, és jövőre meg ugyanúgy az U23-as válogatottságért.
0: Csak maradsz 82-be, vagy
3: hogy látod? Még igen. De majd hát idővel biztosan feljebb kell majd lépnem súlycsoportot, hogyha szeretnék valamit komolyan elérni ebbe a sportágba. De hát az még nem most lesz.
0: Igen, ezt az jó tudni, hogy 87 kiló az olimpiai súly, tehát komolyan valamit elérni, az jól érzékelem, ezt jelenti. Meg hát nyilván még a súlyod is, gondolom, hogy
3: igen, még nekem
0: csökkenni nem fog.
3: 82 kilóra teljesen jó még a súly.
0: Azért mondom, ahogy mondtad, nem nagyon kell fogyasztani, az
3: a fogyásokban.
0: Még belefér egy kis erősödés.
1: A Kozma István Magyar Birkózó Akadémia kötelékébe tartoztok mindketten. Az ottani felkészülés mennyiben befolyásolja ezeket az eredményeket, hogy látjátok?
2: Kezdem? Ja. Hát egyértelmű, hogy nagyon sok mindenben támogatnak. Olyan, mint egy összetartó család, hogyha sérülés van például most is, akkor is tudnak támogatni, ha tényleg bármi probléma van. De ugyanúgy egyzés szempontjából is. Sokat ott edzettem, hát sokat.
1: Most a sérülésnek, a könyök sérülésedre gondolsz a döntőben?
2: Igen, a könyök sérülésemre gondolok, hogy most is például délelőtt bementem, és akkor gyógytornásszal kezeltük már most délelőtt is.
1: Mennyire tűnik súlyosnak egyébként?
2: Hát elméletileg csütörtökön megyek vele orvoshoz, valószínű szalagszakadás.
1: Nem hangzik jól.
2: Hát nem, de előfordul, ilyen sport.
1: Szabi?
3: Nyilván a Kimba az remek lehetőség a fiatal birkózók számára. Ott vagyunk egymással, tudunk edzeni, mert ugye sajnos ma már nincsen meg az a klubszintű birkózás, mint amikor mi régen volt, mondjuk a saját példám, hogy a Diós Győrbe, ugye miskolci származású vagyok, régen például ott sokkal többen birkóztak felnőtt, vagy akár nem feltétlenül felnőtt U20-23 korosztályokig, és akkor ott volt annyi edzőpartner, hogy egymással lehessen rendes munkát folytatni, rendesen lehessen készülni egymással. Ma már sajnos nincs így amúgy sincs sok birkózó gyerek, amúgy sincs olyan sok utánpótlás, mint régen, és ami megmarad, hát nyilván aki nem tud ezzel foglalkozni teljes erőbedobással, annak előbb-utóbb el kell menni egyetemre, el kell menni dolgozni, úgyhogy így szétviszi az élet a ottani csapatot, és akkor erre ad a Kimbe egy megoldást, hogy akik így egyedül maradnak, vagy akik még szeretnék ezt folytatni, azok együtt tudnak itt készülni, és innen előbb-utóbb bejutni a felnőtt válogatottba, és ott készülni.
0: Hát ugye a lényeg a központi felkészülés, tehát ugye viszonylag kis sportág, amit Szabi mondott, nyilván egy klubban egyáltalán nem biztos, hogy azokban a súlycsoportokban van annyi ember, aki egy olyan magas szintű felkészülést tud produkálni. Ez a lényeg a Kimbának, hogy összehozza azokat a tehetségeket, akik aztán együtt tudnak készülni. Nyilván a lehetőség szerint a legjobb edzőkkel, a lehetőség szerint a legjobb gyógytornászokkal, stb. Tehát szakemberekkel, így értem, dietetikus, mit tudom, micsoda. És akkor így tudja az utánpótlást felkészíteni a felnőtt. Tehát igazából ez egy olyan út, ami hogyha nincs annyi több millió birkózó, mint Iránba, akkor igazából más út nem nagyon lehet, jobban belegondolunk, és ennek voltak ugye történelmi előzményei, ugye a Mr. Tusi iskola,

0: ahonnan Lőrinc Tamásék, Lőrinc Viktorék, Korpási Bálinték jöttek ki, de már előtte is a 80-as években is már sokkal többen birkóztak, és az egyes klubokban, ilyen nagy klubokban, Fradiban, akár Diós Győr is, ugye, de vidéken Budapesten, de igazából volt egy olyan központi felkészülés, ahol a legjobbak együtt. Szóval ez egy olyan módszer, ami abszolút követendő, amikor egy ilyen kisebb küzdő sportról beszélünk, mint a birkózás.
1: Kimba filozófiájában szerepel a gondolkodó birkózó nevelése. Ti mennyire tartjátok magatokat annak, vagy mennyire tartjátok a másikat annak?
2: Hát akkor ezt kezdem én, és...
3: Ezeket ki kell majd vágni, hogy ezt most kezdem én?
2: Nem kell kivágni.
3: Ezeket néltó választok.
2: Itt van, balra ül mellettem, Színei Szabolcs, hát már lassan doktornak lehet élni. Elég komoly egyetemet végez, színetes tanulóval, jó sportoló, jó tanulóként. És hát egy tudás. Ő maga a tudás, így mondanám. Szóval gondolkodó birkózó, hát ő találta ki a gondolkodást. Olyan gondolkodó birkózó. Hát magamról ezt nem tudom elmondani, de haladok. Hát gondolkodó birkózó, egy birkózás közben gondolkodok. Ezt megtanították nekem.
0: Lehet viccelődni, de egyébként
4: ez a lényeg.
0: Hát pontosan ezt akartam mondani. Szűnye, ez a lényeg. Hogy most persze nem árt, hogyha az élet más területén hát, is az ember. De az, hogy intelligensen tudjon reagálni, és meglegyen hozzá az ereje, az esze, a reagáló képességet, ez a lényeg az egésznek. De mondd el akkor, Szabi, hogy mi ez a szenzációs szint, ahova...
5: Semmi, csak itt próbál engem itt kigúnyolni.
0: Fényezni.
5: Én azt gondolom, hogy igen, gondolkodó birkózókat nevel az akadémia. Ez meglátszik az eredményeken. Én azt gondolom, hogy én is akkor tudom a legjobb teljesítmény nyújtani, hogyha gondolkodok közben, mert meghallom az edzőt.
2: Én gondolom. Hát,
5: nem, de hogy lehet ösztönből is birkózni. Pontosan. Hogy csak majd így érzésből, vagy igen, majd lesz valami, de hát ez hosszú távon nem célra vezető, nem előre vezető, úgyhogy ezt meg kell tanulni, amit hál' Istennek Simon már kiskora óta megtanult, és elsajátított, hogy igenis, nem be kell osztani az erőt, hallgatni kell, hogy mit az edző utasításokat, meg nyilván figyelni kell az ellenfelet és a mozgását, és nem lehet úgy felmenni a szőnyegre, hogy majd lesz valami.
1: Fiúk, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Lejárt az időnk. László Koppány, U20-as VB ezüstérmes, és Színei Szabolcs, U20-as VB bronzérmes birkózó volt a mai Karfiolfül vendége, és itt volt természetesen Deák Zsigmond is. Köszönöm a hallgatóknak is a figyelmet, két hét múlva folytatjuk, viszonthallásra.
6: Ez volt a Karfiolfül, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
7: Éld át az A38 hajó semmilyen sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
6: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
8: Sabalenka Rybakina döntő lesz New Yorkban. Veszprémben kezdi újabb országjárását Magyar Péter. Ma még esős, holnap már naposabb idő lesz. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
6: Sporthírek.
8: A címvédő fehér orosz Arina Sabalenka és a kazakh Jelena Rybakina jutott be a női egyes döntőjébe az amerikai nyílt teniszbajnokságon. Sabalenka két játszmában győzte le az amerikai Jessica Pegulát, míg a hétfőtől már világranglista első Rybakina három játszmában múlta fölül, az ugyancsak amerikai Coco Gauffot. 7 magyar kerékpáros szerepel a montreáli országúti világbajnokságon, amelyet szeptember 20-a és 27-e között rendeznek. A felnőtt férfiak időfutamában az országos bajnokság első két helyezettje, Peák Barnabás és Pelikán János képviseli a magyar színeket. A mezőnyversenyben a nőknél a magyar bajnok Zsankó Petra, míg a férfiaknál a jelenleg még a Vueltán szereplő Walter Attila indul. Az U23-as férfiak között a tavalyi Tour de Hongrie legjobb magyarként 7. helyezett Feldhoffer Bálint, az U19-es férfiaknál pedig Berencsi Benedek és Tóth Márk Martin áll rajthoz a mezőnyversenyben. A budapesti Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban ma kezdődik és vasárnapig tart az atlétikai világdöntő, amelyet első alkalommal rendeznek. A versenyen számos világklasszis mellett természetesen ott lesznek a sporták hazai kiválóságai is, így a fedett pályás Európa-bajnok futó Molnár Attila is, aki egyéniben 400 méteren, valamint a 4x400 méteres vegyes váltóban is rajthoz áll. Ma Enyingi Patrikkal a 400 méter elődöntőjében fut, és Kozák Luca is elődöntőzik 100 méter gáton. A férfi kalapácsvetés döntőjében pedig Halász Bencének szurkolhatunk ma este. A versenyt az M4 Sport élőben közvetíti, és a Nemzeti Sport Rádió is tudósít az eseményekről.
6: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
8: Ismét országjárásra indul a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán bejelentette, hogy holnap délután Veszprémben a megyeháztéren lesz az első állomás. A kormányfő augusztus 20-án a Tisza-szigetek Margit-szigeti találkozóján beszélt arról, hogy ismét országjárásba kezd. A budapesti záró esemény előtt 15 városban tartanak fórumot. A kormány az örökölt kedvezőtlen költségvetési helyzetben is arra törekszik, hogy egyre több pénz jusson a kutatásfejlesztésre, jelentette ki a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán hozzátette, a cél, hogy a GDP 1,3%-áról a ciklus végére 2%-ra emeljék az összeget, így közelítsenek a 2,2%-os uniós átlaghoz. A Fidesz frakció azt várja a kormánytól, hogy védje meg a családokat a magas üzemanyagáraktól. Palócz André, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője közölte, bár a kormány a hét elején döntést ígért az ügyben, eddig semmit nem tett, miközben a dízelára 700, a benzinára 626 forintra emelkedett. Emlékeztetett, a Fidesz frakció törvényjavaslatban kezdeményezte az előző kormány által bevezetett védett ár visszaállítását. Az üzemanyagok árának megfékezéséről szerdán tárgyalt a kormány, az ülésen részt vett Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató is. Magyar Péter korábban ismét megerősítette, hogy a kabinet nem védett árat vezet be, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. Hozzátette, ehelyett célzott és hatékony támogatást fognak nyújtani a gázolaj meghajtású autók tulajdonosainak. Jelentős forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell készülni holnap este a fővárosban, a Hősök tere környékén, a Budapesti Fesztivál zenekar ingyenes koncertje miatt. A helyszín megközelítésére a sűrűbben járó kisföld alattit javasolja a BKK.
6: Közlekedés.
8: Baleset történt az M3-ason Budapest felé Bak térségében, a 41-es kilométernél a külső sávot lezárták, a kialakult torlódás már több mint 5 kilométeres. Szintén torlódás van az M1-esen Budapest felé egy korábbi baleset miatt. A 80-as kilométertől 3 kilométeren lassul a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
6: Időjárás.
8: Mindenütt borult az ég, sokfelé esik az eső, északon kiadós mennyiség is hullhat. Késő délután nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Holnap napközben a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés. Keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka általában 8-15, holnap délután 16-23 fok valószínű.
6: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a három pontos. A Nemzeti Sport Rádió kosárlabda magazinja. Pénteken 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
9: Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a három pontos, én Hamzó Gottfried vagyok. Csütörtökön befejezte a szereplését a magyar női válogatott a kosárlabda világbajnokságon, és hát két nagyarányú vereség foglalta keretbe ezt a történetet, bár azt gondolom, hogy ez a kijelentés csak a számszerű eredményre vonatkozóan állja meg a helyét, de az amerikaiak elleni záró mérkőzésünkről mindjárt elmondja a véleményét. Állandó szakértünk Megyesi Dóra is. Szia, Megyó!
10: Sziasztok, köszöntöm én is a hallgatókat.
9: Na figyelj, akkor kezdjük azzal, hogy először is azt kaptad ettől a tegnapi mérkőzéstől, amit reméltünk, vártunk, vagy te valami másra számítottál?
10: Igen, beszéltünk is róla, azért ez az amerikai válogatott és sztárokkal teletűzelt csapat, aki szerintem a lányoknak minden álma valóra vált kiskoruk óta, hogy egy ilyen csapattal találkozhatnak, hiszen szerintem sokuk eddig csak a tévében nézhette őket. Egy nagyon picit azért talán lehet hiányérzetünk, hogy azt gondoltam, egy picit megnehezítjük a dolgukat, talán hamar megadtuk magunkat. Nekem ez volt az érzésem a francia válogatott ellen, és ami esetleg ebből a tornából tanulság lehet majd, hogyha esetleg ilyen nagy falat érkezik, vagy ilyen sztárcsapat, úgymond, akkor ennyire könnyen szerintem ne adjuk a bőrünket, mert ekkora különbség szerintem nincs csak két csapat között.
9: Igen, ez az, amit azt hiszem Lely Kréka is kiemelt, hogy hát nem is feltétlenül őt idézném, de egy kicsit megilletődötten kezdtünk, ahogy ő is említette ezt. Ugyanakkor nem tudom, mennyire lehet olyan a lányokban, aki kevésbé rutinos nemzetközi szinten, hogy mondjuk nyilván egy Amerika ellen kell pályára lépni, itt azért ez már tényleg a nagy színpadnak is a nagy színpada, és hát azért mondjuk egy amerikai válogatott ellen pályára lépni, ott azért az ember jól teljesít, könnyen fel tudja hívni magára a figyelmet, volt már erre példa a múltban is, de akár elég, ha csak Rátkai Eszterre gondolunk, aki véletlenül a tavalyi U19-es VB-n hívta fel magára úgymond a figyelmet, aminek az lett aztán a vége, hogy a Phoenix draftolt a tavasszal.
10: Igen, ugye azért ez egy hosszú út, amin ez a válogatott már így végig megy talán együtt. Nyilván a csapatnak a gerincének azért már meg kellett tenni rögösebb utat, hogy elérjen erre a szintre, és meg tudjunk verni most már ilyen csapatokat, mint mondjuk egy Nigéria, Korea, Japán. Tehát azért csúsztak itt bele csúnyább vereségek. Ez vár szerintem majd a fiatalokra is nagyon jó azért, hogy ebben a közegben edződnek, és azért hozzászoknak ehhez, hogy milyen nyerni, és megérezni ennek az ízét. Nyilván ehhez azért majd egy kicsit több meccs, rutin, nemzetközi tapasztalat kell mondjuk a Rátkai Esztéknek is, hogy azért felnőtt szinten, de szerencsére azért Európa kupában, Euroliga selejtezőn edződnek. Tehát szerintem könnyen fel fogják majd venni ennek a nemzetközi szereplésnek a tényét, meg a súlyát. Nem véletlenül figyeltek fel rájuk, már szerintem József Ovicskinger is ez vár majd. Tehát nem véletlenül figyelnek fel rájuk azért Amerikából. De azt gondolom, hogy ez mindenképpen szép teljesítmény is. És azt gondolom, hogy bármikor a pályára kerültek a fiatalok is, nem éreztük azt, hogy esetleg gyengült volna az az adott ötös a pályán, vagy az a játéknak a képe és színvonala. Szerintem nagyon jól belerázódtak és felvették a versenyt. Bármikor szerintem a padról érkezett akár egy jó panka is, mindig azért hozzá tudott tenni. Én azt gondolom, hogy összességében ez nagyon pozitív, és tényleg láthatóan együtt volt ez a csapat, és a kulcsjátékosok azért olyan lendületet adtak ennek az egésznek, hogy sokszor azért a padról ilyenkor sokkal könnyebb érkezni és belerázódni a meccsben.
9: Talán Völgyi Péter mondta azt a mérkőzések után, hogy igazából most lesz nehéz dolog, mert innentől kezdve egyfajta akár elvárás is lehetne az, hogy most már minden sorozatban a lehető legtovább jusson ez a válogatott, hiszen mégiscsak bekerült a világ 8 legjobb csapata közé, de ugyanakkor felelőtlenség lenne azt állítani, hogy innen most már kikövetett út vezet az EB-n, VB-n legjobbak közé, elég, ha csak arra gondolunk, hogy volt egy EB-n negyedik helyünk, aztán meg nem sikerült a kvalifikáció kontinens tornára.
10: Erre akartam én is visszakerülni, igen. Hogy ezeket a dolgokat azért helyén kell tudni kezelni. Azt látni kell, hogy egy folyamatos fejlődésen megy keresztül ez a csapat. Tényleg fel tudjuk a versenyt venni most már top csapatokkal. de azért a ilyenkor nagyon fontos, hogy azért a realitás talaján maradjunk, viszont a következő EB-k, VB-kre lehet egy pozitív dolog, hogy most már ne úgy menjünk pályára, a magyar úgy is kikapunk. Tehát most szerintem már szereztek egy olyan kellő önbizalmat, tapasztalatot, hogy bárkivel szemben úgy tudunk kimenni a pályára, hogy mi lehetünk az esélyesek, és ez egy óriási fegyvertény lehet az elkövetkezendő nagyobb eseményekre, akár Európa-bajnokságra majd. Valamint, hogy a többi csapat is, bocsánat, hogy a többi csapat is azért már most számol velünk. Ugye ezt hallottuk az egész világbajnokságon, és hogy azért most már felnyitottuk a többi csapat szemét is, és most már nem úgy számolnak velünk, szerintem, ahogy ezt megelőző években.
9: Picit a személyes tapasztalatodra lennék kíváncsi. A tegnapi mérkőzés után Boros Zoltán, szintén állandó szakértünk, azt mondta, hogy igazából ebből lehet hosszú távra az ilyen sikerekből erőt meríteni. Most én tényleg a saját tapasztalatodra lennék kíváncsi, amikor ti a 3x3-as válogatottal sikereket értetek el EB, VB-n, stb. Csúnya szóval élve, mennyire lehet kihasználni ezt az eredményt arra, hogy további bázist építsen a magyar kosárlabdázás? Mert oké, most itt van ez a nagyon sikeres VB szereplés, de ez talán majd akkor ér igazán sokat a jövőre nézve, hogyha képes a sportág utánpótlást növelni az ilyen és hasonló sikerekből felbuzdulva.
10: Így van mindenképp, de ha az őszinte és személyes tapasztalatomat szeretnéd meghallgatni, akkor nekem személy szerint a 2016-os Európa-bajnokság jelentette a fordulópontot szerintem a karrieremben. Ott jött esetleg az utolsó ugye döntő meccsen az én bedobott 3 pontosommal nyertük meg az EB-t. Ez nekem olyan erőt és hitet adott abba, hogy elkezdtem így bízni magamba, hogy hú, ezt én meg tudom csinálni, hú, ezt mi meg tudjuk csinálni, mi Európa bajnokok lettünk, és szerintem ez egy olyan változás volt az én karrieremben, hogy talán utána mondhatom, hogy jöttek a sikerek az ötödben, utána tudtam magam építeni, utána jöttek talán a klub sikerek. Ez egy, szerintem egy ilyen tapasztalat és egy ilyen érzés óriásit jelenthet mind egyenként a játékosoknak, mind pedig csapatszinten. Szóval nyilván, amire még utaltál, hogy az utánpótlás, igen, amire még szerintem több energiát kell fordítanunk magyar szinten, az utánpótlás nevelés, hogy kerüljenek ki a magyar válogatott részére olyan játékosok, mint mondjuk a Rátkai Eszter. Ami azért nem könnyű, belőlük azért elég kevés van, de kell arra törekedni, hogy legalább minden évben egy-kettő ilyen játékos megmutathassa magát, mint mondjuk a Kinga és az Eszti.
9: No. És igazából péntek van, véget sem ért még az 5-5 elleni világbajnokság, közben ma már elindul a 3x3-as Európa-bajnokság, ahol lehet szurkolni a magyar lányoknak. Pap Claudia, Böröndi, Vivien Szabófan és Tóth Franka összeállításban a lányok majd Szlovénia, aztán Spanyolország ellen lépnek pályára a B-jelű hármasban, vagyis estére meg is lesz a két továbbjutó, akik majd a negyed döntőben folytatják. Na, megy jót. Akkor te mit vársz a lányoktól ezen az EB-n? Egy rövid választ kérek.
10: Én hasonló folytatást várok a lányoktól, mint ahogy befejeződött ez a világbajnokság, úgyhogy ilyen közel van egymásnak. Remélem, hogy ez azért kellő energiát és motivációt és szurkolókat majd viszállt ebbe a 3-3-ba is. Nyilván nem könnyű a csoport, de találkozunk már rögtön az első meccsen egy olyan csapattal, ugye a szlovénok személyében, akikkel már ugye találkoztunk az EB-s elejtezőn. Szerintem egy picit nehezebb mérkőzés lesz, hiszen az EB-s elejtező előtt állt össze ez a szlovén csapat, akiben mondjuk ilyen nevek vannak, hogy a Liszec és a Friskovec, szerintem a magyar kosárlabdában elég ismert arcok, és azt gondolom, hogy rutinos játékosok, akik azért végig dolgozták ezt az egész 3x3-as nyarat, szóval nem szabad azért sokra következtetéseket levonni és átvinni az EB-s elejtezőből, meg ugye ez már egy Európa-bajnokság, itt azért minden egyes meccsnek óriási tétje van, és amit én sokszor vallok, itt nagyon fontos az első mérkőzés, hogy kezded el a tornát, mert egy-egy ilyen nyertes meccs, esetleg kiélezett végjátékban nyert meccs meg tudja adni az egész lendületét a tornának, és talán végig tudja őket repíteni egészen a végéig. Nyilván a spanyol csapat egy más kávéház, ők is azért teljesen, ott is generációváltás történt, teljesen új csapattal érkeznek, de ugye bizonyították már a Women Series tornákon is, hogy nem egyet sikerült megnyerni. Nem lesz könnyű dolgunk, viszont azt gondolom, hogy ezek a lányok már elég régóta háromszor hármaznak van, elég tapasztalatuk, ugye Diuskáról nem beszélve, ő szinte velem kezdte el, azért ez már nem tegnap történt, volt és sok szép sikert elértünk, és nyilván vissza kell ott is magunkat hozni, egy kicsit törekedni arra, hogy visszajöjjünk a háromszor hármas elit térképére.
9: Na, hát akkor szépen felvezetted ezt a témát, köszi, akkor a... És itt van velünk a vonalban Papp Klaudia is, és megjó, arra gondoltam, hogy hát a közös kapcsolatotokra tekintettel akkor gyakorlatilag az első kérdést teheted fel Diának a mai meccsekkel kapcsolatban.
10: Én azt szeretném kérdezni, hogy minden rendben jól érzitek magatokat, mert ez a fontos, tudod, miről szól a 3-3, itt a kohézió a lényeg, de már láttam ugye az Instagram posztokat, látom, megérkeztetek. Szeretném megkérdezni, hogy milyenek a körülmények, megfelelőek-e, valamint, hogy sikerült az első felkészülési mérkőzés a franciák ellen. Remélem, hogy megadja az alaphangot majd a szlovén elleni meccse, és nagyon-nagyon szurkolok nektek.
11: Na hát jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy itt lehetek én is veletek, és akkor már rögtön rátérnék a válaszra. Minden rendben van velünk, kicsit esős itt az időjárás jelenleg, úgyhogy ez picit megnehezíti ugye a 3-3-as körülményeket, ezt már azt hiszem nem kell bemutatni neked, meg jókám, mert tudjuk, hogy miről szól, ilyenkor vannak kis csúszások, de ezt leszámítva egyébként rendben vagyunk, jól sikerült úgy gondolom az első felkészülési mérkőzés a franciák ellen, azért is jó ilyen csapat ellen játszani, mert ők mindig fizikálisak, ez egy nyilván magas abban rangsorolt csapat, és ez megadja a kellő alaphangot így az EB előtt. Tudtunk gyakorolni olyan elemeket, amiket szeretnénk most így az Európa-bajnokságon kipróbálni, új variációkat a játékunkban. Szerintem jól is sikerült. Így a tegnapi edzőmeccsen, úgyhogy kíváncsian várjuk az első mérkőzést, és minden rendben.
9: Na, Megyó, köszönöm akkor közben neked, hogy itt voltál velünk, úgyhogy is jó szurkolást kívánok neked.
10: Oké, köszönöm szépen, hogy hívtatok. Beszélünk, puci.
9: Szia.
10: Hello.
9: Dia, mi pedig akkor folytassuk azzal, hogy kicsit visszatérve arra, hogy Megyó már szépen keretbe foglalta, és elmondta, hogy ugye játszottunk már ezekkel a csapatokkal, és hogy tényleg ők azért itt a nyár során is erősödtek, készültek, csiszolták a közös játékot, de hát azért rólatok sem mondható el, hogy ez a négyes így, hogy mondjam, a bemutatkozástól kellett kezdenetek az összetartást.
11: Így van. Igazából ez a négyes, ugye az Európa bajnoki selejtezőre állt össze. Előtte egy más formációval játszottunk, illetve szerepeltünk a világbajnokságon. Úgy gondolom, hogy az EB selejtező az nyilván jól sikerült az eredményt, és eredmény is ezt mutatja, hiszen ugye itt vagyunk az Európa-bajnokságon. Viszont utána egy kicsit bonyolult lett a nyár, így a Women Series kapcsán. Én is sérülés miatt kénytelen voltam 2 tornát lemondani, illetve voltak egyéb elfoglaltságok, szóval így ezt a nyarat ebben a formátumban ezzel a négyessel nem tudtuk lehozni, ami elég nagy hátrány olyan szempontból, hogy nyilván a 3-3-nak a fő kulcsa az az összeszokottság, illetve hogy mivel csak 3-an vagyunk a pályán és 4-en vagyunk a csapatban, minél jobban ismerje a játékostársa másik mozgását, és minél több rutin szerezzen egy 3x3-as nyár kapcsán. Na, ez nekünk most idén nem adatott meg sajnos, viszont ettől függetlenül úgy gondolom, hogy 4 tényleg olyan rutinos 3x3-as játékos alkotja ezt a keretet is, akik hamar visszatudnak találni erre a játékritmusra, és felvenni a harcot a csapatok ellen. Ugye azt látni kell, hogy ez a két csapat, akik ellen játszani fogunk, a szlovénok és a spanyolok, ők azért tényleg végig dolgozták ezt a nyarat így együtt, kisebb cserékkel, de összességében ezzel a kerettel, ahogy a Megyó is említette, ez azért nagy fegyvertény tud lenni így a nyár végére. Míg mi igazából 5-5 felkészülésből érkeztünk meg erre az Európa-bajnokságra, és itt edzettünk, illetve egy felkészülési mérkőzést tudtunk játszani. Azért nyilván van különbség így a kettő között, viszont ezt a számítva én úgy gondolom, hogy van egy olyan alapvető kémia így a csapaton belül, hogy meg kell oldanunk ezeket a idézőjel problémákat is, és nem foglalkozni ezekkel a problémákkal.
9: A Jakab Máté szövetségkapitányt idézném, hogy az antwerpeni felvezető értekezletünkön, amikor a csapat identitását határoztuk meg, a közös 7 mérkőzésből indultunk ki. Most ez alapján kérdezem, hogy mit jelent itt a csapat identitásának meghatározása, vagy milyen identitása van ennek a magyar csapatnak?
11: Ezt még a legelején próbáltuk meghatározni, hogy mi legyen a fő célunk idén a 3x3-as válogatottnak, és a legfontosabb azt tűztük ki, hogy mi legyünk a legkellemetlenebb ellenfél az egész versenysorozatban, legyen az világbajnokság, Európa bajnok és elejtező, vagy Women's Series sorozat, vagy akár ugye most jelenleg az Európa bajnokság, és ehhez megfelelően cselekedjünk a pályán, agresszivitásban, akár támadó, akár védő oldalon, de főképp szeretnénk a védekezésünkkel felhívni magunkra a figyelmet, hogy nálunk aztán tényleg nincsen kegyelem. Ezt a mentalitást szeretnénk a pályára vinni, és eredménytől függetlenül egy olyan hozzáállással belemenni minden mérkőzésre, hogy mindenünket kitegyük a pályára, és emelt fővel tudjuk elhagyni a pályát.
9: Nagyon érdekes, hogy pont ezt mondtad, mert erre akartam volna kitérni én is, hogy pont a tegnapi USA-Magyarország meccs után is elhangzott, hogy igazából már önmagában az nagy szó volt az 5-5 elleni VB-n, hogy a magyar csapatot végül ilyen folyosói beszélgetések, meg játékosok általi kis öltöző folyosós csicsetek alkalmával az ellenfelek a legkellemetlenebbül, vagy nagyon kellemetlenül játszó ellenfelek közé sorolták, de akkor igazából ugyanez mondható el rátok is, vagy hogy ez a cél, hogy megnehezítsétek minél inkább az ellenfelek dolgát.
11: Igen, így van. Én azt gondolom, hogy irreális célokat kitűzni magunk elé teljesen felesleges és értelmetlen. Nyilván reálisan kell látni a helyzetünket. Én úgy gondolom, ez ugyanez igaz az 5-5 válogatottra is, illetve ránk is, hogy tűzzünk ki mindig reális célokat magunk elé, és azokat teljesítsük, és az alapján mindig lépjünk előre egyet. És a kitűzött cél az már legyen utána standard. Próbáljuk ezt a filozófiát tartani, és így előre lépkedni. Én úgy gondolom, ez a világbajnokságon is érvényesült, hiszen az utolsó holland mérkőzés után a hollandok edzője pont ugyanezzel a mondattal zárta be igazából a VB-nket, hogy kimondottan nagyon kellemetlen ellenfél vagyunk, és szerintem ettől jó feedback igazából nem is kell egy világ elit csapattól. Úgyhogy tényleg ezt az identitást szeretnénk megtartani és építeni tovább. És amit a Megyó is mondott, nyilván egy alapvető küldetésünk az, hogy ezt a magyar válogatottat vissza szeretnénk tenni a 3x3-as térképre. A VB-n megtettük ezt a lépést ezzel az eredménnyel, hogy egy bombaerős csoportból sikerült a legjobb 8-ba verekedni magunkat. Úgyhogy az EB-n is szeretnénk legalább a 8-ba kerülni mindenféleképpen, és utána pedig meglátjuk, hogy mit tudunk még jobban kihozni belőle, szeretnénk a legminél jobb eredményt elérni.
9: Vártam, hogy kimondod az olimpia szót, mert nyilván azért mindenki szem előtt az lebeg, hiszen már csak 2 év van. Ugye gyakorlatilag minden út az olimpiára vezet, hogy most egy ilyen közhelyen éljek akkor, de azt mondtad, hogy nem szabad irreális célokat kitűzni. Mi a helyzet egy olimpiai kvótával?
11: Nyilván így az elmúlt évek tapasztalataiból beszélek, és úgy gondolom, hogy helyén kell kezelni az olimpiai szereplés címszó alatt bármilyen nemű beszélgetést. Reális cél lehet ha minden körülmény adott hozzá. És ezt tapasztalatból mondom, ahhoz ez egy egységes csapatot kell teremteni, és ezzel már sajnos egy évet, egy szezont lecsúsztunk, vagy elkéstünk, hiszen már idén elkezdődött az olimpiai pontgyűjtés, és már ez a nyár is beleszámít a pontszerzésbe. Eddigi szabályrendszer szerint csak az olimpiát megelőző nyár számított bele, most innentől kezdve már ez az év is beleszámít. Így elég nagy hátrányba kerültünk így az olimpiai selejtezős kvóták megszerzése miatt. Úgyhogy jövőre tényleg 200%-ot kell beleadni, és kialakítani egy olyan egységes keretet, akik csak a 3-3-mal foglalkoznak egész nyáron, kvázi feladva a nyarukat. Igazából ezt csináljuk évek óta, de most tényleg kifejezetten nincsen nyaralás, kevesebb pihenőidő, és tényleg a lehető legtöbb tornára elmenni, hiszen a Women Series tornán, és nem győzöm hangsúlyozni évek óta, a Women Series torna a legfontosabb versenysorozat a 3-3-ban. Igen, nívósan hangzik egy világbajnokság, nívósan hangzik egy Európa-bajnoki szereplés, viszont pontszerzés szempontjából alacsonyabban rangsorolt, mint egy Women Series, és ezt kellene most már tényleg megérteni jövőre mindenkinek, és ez alapján úgy versenyeztetni ezt a magyar válogatottat, egyben tartani a magot, és csak azzal a négyessel, illetve hat emberre, mert hat ember lehet benevezni egy nyári versenysorozatba, végig versenyezni, és tényleg a lehető legjobb pozíciókat, illetve eredményeket elérni, hogy minél több pontot tudjunk szerezni, hiszen az alapján fogják az olimpiai kvótákat a rangsor alapján kiosztani, és nem lenne jó emiatt lecsúszni a selejtező rendszerről.
9: Azt gondolom, ez egy fontos üzenet volt így mára.
11: Így van, igen, abszolút.
9: Gyorsan még zárásként beszéljünk egy kicsit rólad, ugye Lyonba szerződtél a nyáron, aki követ téged a közösségi médiában, az már pontosan tudja, hogy milyen kemény edzésekkel készültök a szezonra, de milyen a hangulat a csapatnál, mennyire találtad már meg eddig a helyed?
11: Nyilván ez egy teljesen más közeg, azért azt tudni kell, hogy a franciáknak van egy alapvető komolyságuk. Nyilván nem fogok úgy ökörködni, mint mondjuk itthon szoktam tenni, ezt leszámítva egyébként nem is vártam semmilyen hasonló légkört, viszont ezt leszámítva abszolút pozitív a benyomásom a játékosokkal kapcsolatban, mindenki tényleg nagyon aranyos, segítőkész, rendes, illetve megtaláljuk a közös hangot, ugyanúgy tudunk nevetni, nyilván egy más szinten, de ugyanúgy megtaláljuk tényleg a közös hangot. Az edzés munka az elképesztő magas hőfokon ég, tehát hogy itt a legfiatalabb játékosunk is, aki egyébként zárójelben mondom 16 éves, tehát hogy azért elég fiatal a csapatunk, de óriási munkamorálra rendelkezik tele mindenki, a lehető legjobbját akarja, teljesen más mentalitással találkozok itt pozitív értelemben, mint mondjuk otthon. Az edzések intenzitása az hát ez brutális, ezt tényleg őszintén mondom, hogy az elején fel kellett kötnöm a nadrágomat, én úgy gondoltam, illetve úgy gondolom magamról, hogy egy magas munkamorállal bíró játékos vagyok, én annak tartom magam, de ez még az elején tényleg engem is meglepett, hogy mennyire kemény és fizikális, és rengeteget edzünk. Viszont tényleg ezt számítva én úgy gondolom, és ezt is érzem, hogy már most rengeteget tanultam, és fejlődök, és fejlődni is fogok. Nyilván ezzel a célral igazoltam ki Franciaországba, hiszen nyilván aki kosárlabda szerető, és követi így a nemzetközi kluboknak is a szereplését, illetve a bajnokságokat, és azt tudja, hogy a francia bajnokság egy elképesztő fizikális és kiélezett bajnokság, hát mindenki meg tud verni mindenkit szó szerint, tehát az utolsó is meg tudja verni az elsőt. Nincsenek egyszerűen a papírforma a mérkőzések, és pont ezzel a céllal igazoltam ki, mert szeretnék egy teljesen kompetitív közegbe kerülni, teljesen komfortzónán kívül esni, és én úgy gondolom, hogy akkor tudom még a játékomat még egy szinttel feljebb emelni, és a játékhoz való hozzáállásomat is, illetve a mentalitásomat is szeretnék ettől a francia közegtől tanulni nagyon sokat, úgyhogy Úgyhogy eddig ezek a benyomásaim pozitív, de kemény.
9: Igen, és ugye a csapat azért tényleg egy komoly újjáépítésen megy keresztül, vagy talán mondhatjuk így. Úgyhogy ehhez kívánok neked sok sikert, hogy ebben megtaláld a szerepedet az Európa-bajnokságra, meg hát azt mondom, hogy minél több mérkőzést nektek, jó? Úgyhogy...
11: Igen, ez elég diplomatikus megfogalmazás, de abszolút reális, igen. Igen, és nagyon szépen köszönjük a jó kívánságokat. Igyekszünk eleget tenni.
9: Legyen így. Jól van. Sok sikert nektek. Köszönöm, hogy itt voltál.
11: Köszönjük. Köszönjük szépen, és köszönöm a hívást. Sziasztok.
9: Szia. Köszönöm a hallgatóknak a figyelmet, én Hamzó Gottfried voltam, adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Hamarosan hazafutással folytatjuk itt a Nemzeti Sportrádióban. Viszont hallásra!
6: Ez volt a 3 pontos, a Nemzeti Sportrádió kosárlabda magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Egykor a legfeszültebb mérkőzéseket vívták egymással. Most a labdarúgó magyar kupában néz egymással farkas szemet a DVTK és a Vidi. Ezzel egy időben a kézilabda rajongók sem maradnak izgalmak nélkül. Az FTC a Kreml Ljubljana együttesét fogadja a női bajnokok ligájában, hogy hazai pályán gyűjtse be a kulcsfontosságú pontokat. A programot a Győr összecsapása koronázza meg a svéd Nyköping ellen, ahol a győriek célja nem lehet más, mint a magabiztos siker a nemzetközi elitben. Élő közvetítések szombaton 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
12: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
13: Ez itt a Hazafutás, a mikrofonnál Elpap István, nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, szerkesztő kollégám Szabó Szilvia nevében is. Az elődöntőknél jár a női kosárlabda világbajnokság Berlinben, itt mi már nem vagyunk érdekeltek, de éppen csak itt nem vagyunk, mert egy nappal korábban még negyeddöntőt játszottunk a verhetetlen Egyesült Államokkal. Ki ne tudná, két klasszis csapat elleni nagy különbségű vereség között 3 bravúros győzelmet aratott a magyar válogatott, amely egyébként 28 év után járt világbajnokságon, és 40 év után jutott be a legjobb 8-ba. Ha már 28 év, 1998, annak a csapatnak Rád Géber László volt a szövetségi kapitánya, aki itt van velünk a vonalban. Szervusz Laci, hát kínálja magát az első kérdés, hogy olyan szemmel nézted ezt a VB-t, hogy hát itt jártunk 28 éve, vagy olyan szemmel, mint a Nemzeti Kosárlabda Akadémia vezetője, hogy egy csomó lány, aki onnan indult, az most itt a húzó embere volt ennek a magyar válogatottnak.
14: Szia István, jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat, rendkívül megtisztelsz ezzel a kérdéssel. Elsősorban, ha próbálok maximálisan őszinte lenni, és csak úgy lehet, mint egy magyar sport szerető, mint egy sport szurkoló, úgy próbáltam nézni ezt a... És akkor tudom, hogy hogy szokott lenni, akkor átalakulok sportszakemberré. És akkor így... És nem szeretem sportszakemberként nézni, azért, mert akkor az munka. És most fordítva lett, sportszakemberként elkezdtem élvezni. És élvezni, mert valójában ez, ami a magyar kosárlabda sportnak van ma pillanatban Magyarországon, ez egy kiemelkedő produkt. És a lányok, ők a kiemelkedő produktum. Tehát az, ahogy Kisvirág játszott, ahogy Juhász Dorka játszik, ahogy Josipovics Kinga játszott, ahogy Török Ágnes. Tehát ezek szenzációs produktum. És az összes mérkőzésből profitáltunk. Lehet, hogy a nyilvánvaló három győzelem az hozta a történelmi sikert, hogy bejutottunk a nyolc közé másodszor a magyar kosárlabda történelmében, és azt gondolom, hogy a másik kettő mérkőzésből is profitáltunk. Tehát az, hogy kikaptunk 48 ponttal a franciáktól, és kikaptunk az amerikaiaktól több mint 50 ponttal, ez így első hallatára ijesztő, de ugye vertek ők másokat is 30 ponttal. A másik meg általában az olyan meccseken, ahol az egyik csapat 40-50 ponttal nyer, nem az a csapat profitál, hanem az, amelyik kikapott. És én pontosan tudom a mérföldköveket a sportszakmai pályafutás, edzői pályafutásomban, hogy amikor szerencsére nem volt sok ilyen, de amikor volt ilyen, hogy mondjuk rá 30 ponttal kikaptunk, vagy egy nehezebb vereséget szenvedtünk, 20 pontosat, ez én neki megváltoztatta az életemet, megváltoztatta a gondolkozásomat, és elindultunk el. Egy példát felhozok, hogy mire gondolok, például egyszer a 90-es évek vége felé kirándultunk Brnóba, akkor a szlovák és a cseh kosárlabda is, de főleg a cseh a 90-es évek vége felé akkor indult be, a szlovákok akkor döntősök voltak 97-ben, és kikaptunk Brnóba a 30 pont, nem tudtuk áthozni a labdát a fél. Pedig Iványi Dalma, Iványi Eszter volt a bedobó párosunk. Mit csináltunk? Megváltoztattuk a gond. Nem az volt, hogy öngyilkosság, nem az volt, hogy szakmai katasztrófa, szégyen, ez az, hanem célt írtunk ki, hogy érjük utol a cseheket, és abban a pillanatban három évre rá, amikor legyőztük a Brnót az első fordulóba, bejutottunk a Final Four-ba. Tehát eljutottunk oda, amiről álmodoztunk, és ezek a nagy vereségek, ezek a nagy pofonok adták, mert nincs 60 pont a magyar és az amerikai válogatott között. De ebben nem csak az edzőnek, Völgyi Péter is különben jó véleményem, vagy mindjárt elmondom azt is, és azt gondolom, hogy az egész kosárlabda kultúránknak kell tanulni. Tehát azért Catherine Clark elad több meszt, mint Doncic. Tehát elad több kosárlabda meszt, mint LeBron James. Tehát több millió példát. Tehát kellene tanulni. Tehát nem csak, én azt gondolom, hogy nem technika, nagyon jó testek. A magyar lányok kiváló test, kiváló technika, taktika, szerintem mentális erő. Most ezeken a meccseken visszaestünk, de hogy lehet megtanulni játszani az amerikaiak ellen, úgyhogy játszol az amerikaiak ellen. És azt gondolom, hogy ki kell dolgoznunk, hogy valami marketing programot, olyan stratégiákat kell csinálnunk, ahol nem eladhatatlan a női kosárlabda, ha valaki a világon több millió dollár keres mondjuk rá name, image meg likenessből, vagy a mezeladásból, és marketing programokat, különböző kommunikációs stratégiákat kidolgozni, és úgy fölépíteni a kosárlabdánkat, hogy ez a csapat köré egy új kultúrát építeni, és akkor könnyebb lesz ez a lányoknak tovább vinni és koronázni. Völgyi Pétert pedig én láttam, különben Sterbenc Tamásnál a testnevelési egyetem rektorával néztem a testnevelési egyetemen tegnap a rektorátusában a mérkőzést az amerikaiak ellen, és azért, hogy kedves István, megnöveljük kicsit a hallgatottságát a műsornak, egy kis színeset is beleviszünk. Sterbenc Tamást 1995-ben, 94-95-ös szezonban ő ott hagyta a soproni csapatot, akkor ő válogatott kosaras volt, mivel a bátyja volt a csapatnak. Az edzőjét kirúgták, és eljött Pécsre különböző ismeréseken között, nekem legyen a segítőm. Hát végül is német Ági volt, a készültünk a BSE döntőre, és a junior csapat edzője volt, és ha hiszed, ha nem, ő volt, amikor megérkezett Pécsre, Völgyi Péterrel osztotta a lakást. kapását. Úgyhogy Péter egy megfertőző zalegerszegi, Zalegerszegnek óriási kosárlabda kultúrája van, egy rafkos zalegerszegi gyerek, rendkívül nagy jó érzékkel rendelkezik a kosárlabdához, és mi szeretjük őt nagyon, Pécset, mert hát a játékosaink is a női kosárlabda csapat mellett nőtt, lett emberedett meg ő is. Úgyhogy szerintem nem kell tragikusnak venni ezeket a nagy pofonokat, amiket kaptuk, ha tudunk élni azokkal a dolgokkal, ha tényleg profitáltunk belőle.
9: Na, akkor kérdezek is. Köszönjük, abszolút kimerítő, és már a jövőt is érintő választottál az első kérdésre. Menjünk vissza oda, hogy a franciákkal játsszuk a nyitó meccset. Azt már akkor tudtuk, azt még nem, hogy ekkor lesz a különbség, de azt is sejthettük, hogy ott azért nem mi vagyunk az esélyesek. De azt már tudtuk, hogy egészen szürreálisan rövid idő telik el a második mérkőzésig, és azt nem kell mondani, hogy a Nigéria elleni meccs rendkívül fontos volt. Sőt, mindent összevetve, itt gyakorlatilag 5 nap alatt játszottunk 4 mérkőzést, és mindegyik fontosnál fontosabb volt. Ezt hogyan lehet felépíteni egy válogatottnál, mert azért ehhez a lányok sincsenek hozzászokva, igaz, az ellenfelek se.
14: De ezek a világversenyek. Tehát én pontosan, amikor én a világbajnokságra visszaemlékszem, 98-ban, én kettő érzés van bennem, ugye? Tehát nehéz lehet visszaemlékezni precízebb dolgokra. Én emlékszem a boldogságra, és emlékszem a fáradtságra. Tehát ezek a versenyek, hogy ezért van 12-es keret, ezért van 15-ös stáb. Ma a sportban nyilván az nyeri a meccset, aki előbb kipiheni magát, erre fel vannak építve szisztémák. Tehát egy nagyon jó volt, én különben, hogyha a saját játékosaimra, az akadémia játékosaira gondolok, abba vagyok a legboldogabb, ahogy ők viselkedtek a testbeszédükre, és a komplet kommunikációjukra, a testbeszédükre és a nyilatkozatokra is. És ott a francia meccs után jó volt hallani, hogy nem esett jól ez, hogy pofon, egy kicsit rossz mentalitással mentünk be, hogy úgyis ez az, majd holnap jön a fontos meccs, de ez meg segítette, én ott megnyugodtan is éreztem, hogy tudják, hogy mi a dolguk másnap.
9: Hát ha már akadémia, akkor sorod már fel, légy szíves, hogy kik azok ebből a csapatból. Hát tudjuk, hogy Juhász Dorka, tudjuk, hogy Kisvirág, de hogy pontosan kik, hányan kötődnek az akadémiáthoz.
14: Igen, tehát a Juhász Dorka, Kisvirág, a válogatott csapatkapitány, Josipovics Kinga, és
9: aki a VB legfiatalabb játékosa volt, tudtam már.
14: Igen, és ez szenzációs, hogy van kettő 26 éves játékosunk, és van egy 18, még egy 10, tehát ez nem véletlen a produktum.
9: Bocsánat, hogy a vér nem válik vízzé, azért itt a mamákról is ejtsünk szót, mert Juhász Dorka kapcsán olyan kevés szó esik arról, hogy Balázs Hajnalka az édesanyja, aki neked volt a nagyon menő játékosod, magyar bajnok válogatott kosaras Pécsen, és Rátkai Eszternek pedig tudtam, a Lördög Edit az édesanyja, aki ugyan nem a te kezed alatt játszott, de szintén egy meghatározó játékosa volt. Hát
14: igen, ott volt szerencsém a szövetségi kapitányként edzeni Editet, tehát ott is valami némi közön volt. Igen.
9: Ott is voltak a mamák a lelátón a sok magyar között.
14: Igen. Hát jó érzés, hogy a kosárlabdában meghatározó emberek ránk bízták a lányaiknak a sorsukat. Valójában mindegyikről lehet, és ne feledjük el, hogy a pécsi bajnok csapatból is hárman ott voltak, tehát Török Ágnes, Tudor Ágnes és Dulpanka, tehát ők is a regnáló pécsi, az most egy külön mese, hogy nem indul az a bajnok csapat, amelyik nem indult el az Euroligába, de ez is egy dolog, mindegy, ez egy másik téma. Mi kaptunk Amerikából egy e-mailt, egy baráti e-mailt, ami azt írja, hogy academic goal has been accomplished. Tehát az akadémiai cél megvalósult. Tehát ez a produktum, tehát az, aki egy Kisvirág, Juhász Dorka, Josipovics hármast, amelyiknek az átlag 195-6, egy ilyen centersort ki tud állítani egy akadémiáról, és ott van egy Rátka Esztert, akit draftolt a Phoenix, a Women's NBA, tehát, és egyet ne felejtsünk el, ott fut Lackó Sári, aki a 13. Tehát ő ebb csak, hogy, tehát most még egy játékosunk, aki ebb csak, hogy kiesett a keretből, tehát ő volt az a plusz egy. Úgyhogy mi nagyon, ezért nagyon-nagyon-nagyon-nagyon boldogok vagyunk, és valójában ez a világbajnokság adott egy olyan feedbacket, hogy ahogy az amcsik is mondják, amiről álmodoztunk, hogy felismerhető legyen az a játékos, aki tőlünk érkezik, és ezért talán mondtam is, hogy azon kívül, hogy szuper eredményesek, hogy gólokat dobnak, lepattanókat, nekem azt tetszett, ahogy kinéztek, ahogy Virág megérett egy igazi csapatkapitányként, Dorka igazi vezér, aztán Kingáról ne beszéljünk, mikor beugrott ott a Dél-Korea ellen megnyerte a meccset, támadó lepattanókkal, hogy viselkedett. Rátkő Eszter megmutatta a tehetségét, szerintem itt messze az egyik legtehetségesebb játékos ebbe a válogatottba. És ez a nyilatkozatok. Tehát ahogy, amilyen normálisan, amennyire úgy, vagyis úgy nyilatkoztak, ahogy a nagykönyvben meg van írva. Értelmesen, szerényen, előre nézve, és azt gondolom, hogy ők is sokat-sokat tettek, hogy elmozdítsák a sport szurkolóknak Magyarországon az inger küszöbét a női kosárlabda felé.
13: Ja, többször szóba került a női NBA, hát például most ugye Rátkai Eszter kapcsán, de amúgy is, hát ott tudjuk, hogy ott koncentrálódik a amióta női NBA létezik, meg felfuttatták, igazából ott koncentrálódik a tudás, a high performance, hogy a kedvenc kifejezéseddel éljek, és ezért aztán nyílik az olló Amerika meg a világ többi része között. Mit tudunk mi ez ellen tenni? Hát például az, hogy minél több játékosunk oda kerül, gondolom, de úgy általában a világ mit tud ez ellen tenni? Bár az nincs még sehol leírva, hogy USA lesz a világbajnok, de azért az lenne a meglepő, ha nem.
14: De ott is az is egy külön mese. Az is egy külön mese, hogy hogyan érkeznek a játékosok, stb. Tehát ők is nyitottak a világ felé, a 19. században is, de a viccet félretéve, tehát az van, hogy nyitni kell. Nyitni kell. Pillanatnyilag mi azt tudjuk, tehát ezért sokan nem tudják, hogy Josipovics Kinga után a fél Amerika fut. De Kinga pillanatnyi, tehát egy félmillió dolláros ára van a name, image, likeness periódusban. Az amerikai válogatott szövetségi kapitánya, különben Duke edzőnője nagyon ragaszkodik, hogy Dorkát vigyék el. Gino Aurema, a 25-30 olimpiai bajnokot kinevelő Connecticut Huskies, ahol különben az utolsó két évet Dorka is végezte, tehát Diana Taurasi és Sue Bird-nek az egyetem. Tehát minden sorba, és tényleg sorba állnak. Rátkő Esztert draftolták. Tehát szerintem is ez a feladatunk, hogy egy ilyen kosárlabda kultúrát építsünk. Ez a válogatott most azért a világ legjobb 8 csapata között van. Erre a válogatottra kell építeni, hogy olyan, és nem csak erkölcsi, és nem csak sportszakmai, hanem társadalmi normákat is, és szokásokat, és gondolkodásmódot tegyünk hozzá, hogy ez hosszú távon működjön. Mert az a high performance, István, az a high performance, hogyha nem egy kiugró eredmény, tehát a high performance nem az, ha valakitől gyorsabb vagy erősebb, vagy több gólt dobsz, vagy kevesebb gólt kapsz, hanem az, hogyha kialakítasz olyan gondolkodásmódot, és olyan szokásokat alakítasz ki, amelyek biztosítani fogják, hogy hosszú távon sikeres legyél. Na és ez most a feladatunk. Ez a szenzációs eredmény mellé, ez a feladat, mint ahogy már említettem, marketingbe, stratégiába, sportszakmába, mind ahhoz, ami tartozik egy komoly kosárlabda kultúra építéséhez.
13: Nagyszerű eredmény ez a ugye 8. hely, mert ott azt hiszem a gólkülönbség vagy kosárkülönbség rangsorol 5 és 8 között, de akkor is 8. hely, tehát a legjobb 8. Innentől azért felvetődik a kérdés, hogy mindjárt itt van a Los Angeles-i olimpia, ugye az előzőről egészen fatálisan csúsztunk le egy spanyolok ellen, egy gyakorlatilag agyonnyert meccset sikerült idézőjelbe egy ponttal elveszteni, de ez most a kapu nyitva áll, ugye itt vagy Európa-bajnokságot rendeznek, most az előző Európa-bajnokságra viszont ez a csapat nem jutott jutott ki. Ez gyakorlatilag ez az egyetlen negatív pont Völgyi Péter eddigi kapitány munkásságába, viszont minden lehetőség adva van ahhoz, hogy a következőn úgy szerepeljen, hogy onnan adott esetben Los Angelesbe is eljuthasson. Hát most a világ legjobb 8 csapatában voltunk, az olimpián ugye vannak 12-en, ha jól tudom. Nyilván meg kell próbálni, neki kell rugaszkodni, ingyen nem adják, az biztos.
14: Így van. És tehát szerintem le kell egyszerűsíteni a dolgokat. És én, ez volt az élet filozófiám is, meg a sportszakmai, a arc poetikám is, és hadosszam meg veled és a hallgatókkal, és szerintem, ha jól átgondolják, akkor boldogak leszünk, ha így történne a női válogatottal is. Tehát amiről az előbb beszéltem, hogy a high performance, amit már felhoztál, hogyha a Women's NBA a high performance, az nem az, hogy valakit gyorsabb vagy. Vagy erősebb, vagy ügyesebb, vagy szerencsésebb. Vagy kevesebb kosarat kapsz, vagy több gólt rúgsz. És ez kell, lehet, tehát tényleg nagyon negatív és kellemetlen

0: helyeket, mint a hetedik helyeket, de hosszú távon a magyar sportépítésébe, a kosárlabda sportépítésébe ez a csúcs teljesítmény talán fontosabb.
1: Meg hogy legyünk ott mindenhol, ahol reálisan ott lehetünk.
0: Hát mert igen, nyilván... igen, ez azért fontos, mert hát ez a, igen, hát a reális. Ha én próbáltam ezt a szót, hogy reális elfelejteni, de mondom, ha kiadsz magadból mindent, és úgy nézel ki, hogy megtettél mindent, és olyan szokásokat kialakítottál akkor, és ez a csapat, ennek a csapatnak sportszakmailag megvan az alapja, hogy igen, sikeres legyen. Tehát én említettem, hogy ne feledjük el, István, ezek világversenyek, ezek a lányok szenzációs eredményeket értek el. Kisvirág All-Star volt 17 éves korában egy U18-as világbajnokságon. A bronzérmesek voltunk az amerikai csapat és a spanyol csapat mögött. Úgyhogy alig kaptunk ki. Juhász Dorka sajnos a térdműt negyed, akkor talán még az Sopronban EB-t tudtak volna nyerni a Juhász Dorka generációja. Ők bejelentkeztek, tehetséget mutattak, ez a VB is ezt bizonyítja, most rajtunk a feladat, hogy ezt még magasabb szintre emeljük.
1: Egy valakiről még nem esett szó, a 98-as VB-ről igen, meg a mostani válogatottról igen, meg Pécsről igen, Iványi Dalmáról, aki azért ne feledjük, ő teljes, ő nagyon fontos tagja Völgyi Péter stábjának, a te pályafutásodnak is az egyik legfontosabb játékosa, úgy gondolom a pécsi éveknek. Mire gondolsz, amikor látod őt ott a magyar kispad mellett, ingben, elegánsan?
0: Boldog vagyok. Én mosolygok és boldog vagyok. Tudod, vannak olyan dolgok, hogy nem kell, nem nehéz megmagyarázni, meg talán nem is kell. Én amikor Dalmát látom ott, ahol én mondtam Dalmának is, mikor hívtam vissza, hogy gyere ide edzőnek, meg minden, és hogy mit csinál, mondom, ne csinálj semmit, csak sétálj itt leföl az akadémián is. Na viccet félretéve, igen, fontos, szenzációs, hogy ott volt játékosként 21-22 éves korában, nagy, ott indult be szerintem neki a nemzetközi pályafutás, akkor utána jött ő haza Amerikából. Igaz, hogy már egyszer előtte volt, vagy egyszer-kétszer bajnok velünk a pécsi csapattal. Dalma természetesen az egyik teljesen meghatározó személyisége játékos az én edzői pályafutásomnak, és jó látni, hogy ott van, hogy tanácsokat ad, láttam az angol nyelvtudását használják a legjobban, hogy a
1: Turner.
0: Igen, Turnerrel speciális tanácsokat adott. Ez megint egy nagyon fontos része a kultúrának, hogy egy ilyen ember ott ült a csapat mellett, és segítette a munkájukat.
1: Ami még nagyon fontos, ennek a csapatnak, hát főleg a meghatározó embereket, ha nézzük, nagyon jó a korfája, tehát egyáltalán nem egy idős csapat, sőt, nagyon sok fiatal és tehetséges játékos van, de hát az évek nyilván múlnak, tehát alulról majd jönnie kell újaknak. Azt, ha valaki látja, hogy kikben mocorog a lehetőség, most nem Josefovicsról beszélek, vagy Rátkairól, mert őket már a széles nyilvánosság is szerencsére láthatta. Hogy érzed, milyen a felhozattal a következő néhány évben, vannak-e olyanok, akik igazi európai minőséggel tudnak csatlakozni ehhez a válogatotthoz?
0: Lesznek, vannak. Én Ördög Edit vezeti a Rátkai Eszternek az anyukája, hogy már említetted. Különben épp az anyukákkal beszéltem ma, mert jönnek haza.
1: Igen.
0: Intéztük, vártuk őket a reptéren, a lányokat virággal, szerveztük neki a hazautazásokat, Dorka is jön most haza Pécs Dalmával, és nézem az eddülő csapatunkat, nézem, akkor lesznek, vannak, a fiatalok nevét még nem kell, hogy mondjam, előre mondani, ez nem egy jó pedagógiai folyamat, de lesznek. Szerintem van egy receptünk. Az, hogy van egy a rengeteg rossz edzői és vezetői tulajdonságom mellett, van egy jó tulajdonságom, hogy én tényleg szerettem, és szeretem a játékosaimat. És az van, hogy érdekes, tehát lehet beszélni a játékosok anyukáikkal, hogy van egy szeretet, és egy őszinte, és nem majom szeretet, hanem egy igazi szeretet a játékosok felé. Próbálunk közös célt csinálni, mi a családnak segítünk, hogy ők derék emberek legyenek, család is fordítva, hogy jó kosaras legyen belőlük. Mi próbáljuk őket megszeretetni a kosárlabdát, olyan labdát adni a kezükbe, tudják, tehát nagyon érdekes.

0: Érdekes, hogy Kis Virág, Juhász Dorka, József, hogy a magas emberek is szemmel a kosárra játszanak, és még mindig jól hangzik, ha kimondom, hogy sokkal több van bennük még. Tehát még van hova fejlődni mind a háromnak, nyilván Rátkainak is, aki csak 19 éves. És 16 éves korukban felnőtt csapatban a tűzbe. Tehát ezt próbáljuk csinálni, hogy ne maradjonak sokáig az utánpótlásba, mert nagyon érdekes, István, hogy például amikor Juhász Dorka, mert Kisvilág egy évvel idősebb Dorkán, amikor ők például azt hiszem kadett döntőt játszottak, akkor harmadik bronzérmesek lettek. Tehát a VB, nem tudom, a torony ikerpárosa, aki nem tudom, milyen rekordokat csinál, akkor kadettban még bronzérmesek voltunk. Például tavaly, vagyis nem tavaly, az idén volt, az idén Josipovics Kinga nem játszott junior döntőt. Mert egyszer nincs ott helye, mert a 26 be nem fújt Falknak a királynője lett volna, és nem segíti a fejlődését. 16 éves korban felnőtt kosárlabdában, ha biológiailag érettek, de azok voltak, a felnőtt kosárlabda a laboratórium, Vencel Nórival is ez történt, Lackó Sárival is, most Rátka Eszterrel, Josipovics Kingával is. Szerintem ez egy jó út, ahogy mi ezt csináljuk. Rengeteg egyéni képzés, rengeteg nemzetközi, rengeteg mentális felkészülés, és ezért különösen fájó, hogy megnyertük a bajnokságot, igaz meglepetésszerűen, tehát ez nem volt annyira bekalkulálva, hogy a 22 éves átlag életkorral bajnokságot tudjunk nyerni, és ezért valahol vereség ez, mert most képzeld el Kisvirágot, vagy Juhász Dorkát hazahozni, megtartani Rátkai Esztert, és ezzel a csapattal, mindig azt mondják, hogy nem szeretjük az Euroliga győztes csapatainkat, mert kevés a magyar. Most ezek a Rácz Géber Akadémia, Nemzeti Kosárlabda Akadémia csapatának a neveltjei. Itt éltek, itt voltak a Kisvirág 6 évet, ugye a Dorka pécsi, az Eszter 5 évet itt van már, ezeket hazahozni, itt vannak a bajnokaink, a Török Ági, a Studer Ági, a Tulpanka, stb. Esetleg egy-két légiós, és ezzel a csapattal mi azért az Euroligába éremért játszottunk volna. De ilyen dolog, és most senkit nem hibáztatok, csak saját magunkat, és azt csináltam, hogy megváltoztatjuk a kommunikációs filozófiánkat, építünk egy új marketing stratégiát, megpróbálunk másképp hozzáállni a dolgokat, és az, hogy ez a csapat idézőjelben eladhatatlan volt, ezt az önkormányzat nem akarja támogatni, stb. Ez a mi hibánk. És ezzel így tanítom a játékosainkat is, hogy mindig abból induljunk ki, hogy mit tehettem volna én többet a csapatomért. És ha így folytatja ez a válogatott, ezek a játékosok, szerintem még sok szép VB és olimpiáll előttünk.
1: Tökéletes végszó lenne, ha egészen röviden nem kérnélek meg arra, hogy válaszolj arra, hogy mégiscsak rendeznek egy francia német, a németek ugye egyedüli nem csoport elsőként jutottak be a négy közé, de hát ők a házigazdák, és egy szuper spanyol-amerikai elődöntőt. Kiket vársz a VB döntőjében? A francia, német és a spanyol-amerikai.
0: Én a németeknek szurkolok. Általában nem szoktak a házi gazdának, és nem azért, mert Rácz Géber a vezetéknevem, az csak az, hogy tanácsokat adok. Azért csak tanácsokat adok,
1: mert, de hogy azt jelenti?
0: Olaf Lange nagyon jó barátom. A német szövetségi kapitány, Olaf még itt volt, képzel, 97-ben segédedző volt az akkori bronzmeccsen a német válogatója, Wuppertalt vezette, aztán a Valenciát, ő most az NBA-ben van, nagyon jóban, és szenzációs munkát végzett. Élvezem a német, de azt gondolom a franciák, jó, hazai pálya, nőkos, sokan néző, a franciáknak megvan az elki, amit a saját bőrünkön is megéreztünk, szerintem van benne, habár a franciák is mindig megtanulták éveken keresztül ugye az EB döntőket kikapni, tehát mindig megtalálták a módját, hogy kikapjanak, tehát van esélyük a németeknek, és a spanyolok nagyon jó kosárlabdáznak, ez az amerikai csapat szenzációs, de egyet ne feledjünk el, ami itt hátrány volt ellenünk, hogy ez egy fiatal csapat. Mert ez a fiatal csapat harapott. harapott ellenünk, sok a fiatal, ez idézőjelben tapasztalatlan, spanyoloknak is van esélye, tehát nem mondom, hogy esélytelenek. Ezt az olaszok megmutatták különben, hogy lehet az amerikaiak ellen játszani. Én francia-amerikai döntőt várok, de a németeknek szurkolok.
1: Ja, nagyszerű, köszönöm szépen, főleg azt, amit a magyar válogatott jelenével, egyébként a múltjával, ha már 98-ban te voltál a szövetségkapitány, és főleg a jövőjével kapcsolatban mondtál. Rád Géber Lászlót hallhattuk, a Nemzeti Kosárlabda Akadémia vezetőjét, az egykori pécsi edző legendát. Mi pedig megyünk a hírekre, és terveink szerint a hírek után majd éppen a már itt is megénekelt válogatott hazaérkezéssel, az ott készült interjúkkal folytatjuk.
2: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Egyelőre a Mercedes uralja a Madringet. Nyomoz a rendőrség a volt szuverenitásvédelmi hivatal ügyében. Ma még esős, holnap már naposabb idő lesz. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
2: Sporthírek.
3: A Mercedes uralta a Formula 1-es spanyol nagydíj első szabad edzését. A kora délutáni gyakorláson George Russell teljesítette a leggyorsabb köridőt, és csapattársa a VB pontversenyben élen álló Kimi Antonelli másodikként, míg a Ferrari Charles Leclerc harmadikként zárt. A szabad edzés a várakozások ellenére baleset nélkül ért véget a vadonatúj madridi aszfaltcsíkon. Új ügyvezetőt neveztek ki a másodosztályban szereplő DVTK labdarúgó csapatát tulajdonló cég élére. Petrán Vilmost a KFT-ben 13 éve érdekelt Tamás Gábor váltotta. A címvédő fehér orosz Arina Sabalenka és a kazak Jelena Rybakina vívja a női egyes szombati döntőjét az amerikai nyílt teniszbajnokságon. Sabalenka két játszmában győzte le az amerikai Jessica Pegulát, míg a hétfőtől már világranglista első Rybakina három játszmában múlta fölül az ugyancsak amerikai Coco Gauffot. Szakaszt nyert a románországúti kerékpáros körversenyen Vas Barnabás. A Team United Shipping 20 esztendős versenyzője az ötnapos viadal harmadik emelkedőn záruló etapján ért célba elsőként. Összetettben Pakot András vette át a vezetést. Ma kezdődik az atlétikai világdöntő a budapesti Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Az első alkalommal kiírt versenyen számos világklasszis mellett részt vesznek a sportág hazai kiválóságai is. A kalapácsvetés ma esti döntőjében dobókörbe lép az Európa-bajnok Halász Bence. 400 méteren Molnár Attila és Enyingi Patrik versenyez majd, míg Kozák Luca a 100 méteres gátfutás elődöntős mezőnyének tagja. A 19 órakor kezdődő eseményekről a Nemzeti Sportrádió tudósít.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Hűtlenkezelés gyanújával nyomozást rendelt el a rendőrség a volt szuverenitásvédelmi hivatal ügyében. A miniszterelnökség kedden tett fel jelentést, mert az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. A Fidesz kommunikációs igazgatója a nyomozásra úgy reagált: a szuverenitásvédelmi hivatal a kezdetektől útjában állt mindazon erőknek, amelyek fel akarják számolni Magyarország önrendelkezését. Havasi Bertalan hozzátette, az országot érő biztonsági kihívások idején inkább megerősíteni kellett volna a hivatalt, nem megszüntetni. Újraindulnak a tárgyalások a Siemens mozdonyok beszerzéséről, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy bár elődje Lázár János leállította a 115 darab jármű beszerzéséről szóló tendert, a MÁV azt végül nem mondta fel, mert annyira károsnak gondolta a döntést. A szerződés így jelenleg is érvényes, ezért most újra kezdik az egyeztetéseket. A cél, hogy kiderüljön, lehet-e még kedvező feltételekkel új gépeket vásárolni a német vállalattal kötött meglévő keretmegállapodás alapján. Az Amerikai Egyesült Államokat 25 éve ért terrortámadás 2977 halálos áldozatáról, közöttük az ikertornyok romjai között életét vesztett hivatásos tűzoltókról és rendőrökről emlékezett meg a belügyminiszter. Pusvai Gábor közölte, szeptember 11-e a terror napjaként vonult be a köztudatba. New Yorkban 343 tűzoltó, 23 rendőr és a parti őrség 37 tagja vesztette életét. Európa vezetői is megemlékeztek szeptember 11-éről. Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő Európa és Amerika összefogását méltatta. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a támadások elkövetői kudarcot vallottak. A demokrácia kiállta a próbát. António Costa, az Európai Tanács elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a tragédia információ megosztáshoz és közös fellépéshez vezetett a terrorizmus ellen.
2: Közlekedés.
3: Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a kiépített terelésben Tata és az M0-as autóút között szakaszosan torlódik a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
2: Időjárás.
3: Késő délután nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Holnap napközben a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés. Keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Éjszaka általában 8-15, holnap délután 16-23 fok valószínű.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál Elpap István, és kosárlabdával is folytatjuk, ahogy már Rád Géber László is utalt rá, hazaérkezett Berlinből a világbajnoki 8. helyezett női kosárlabda válogatott Völgyi Péter szövetségi kapitánnyal és a játékosokkal Szilágyi Dóra beszélgetett.
2: Mennyire büszke a lányaira azok után, hogy egy történelmi világbajnokságon vagyunk túl?
3: Nagyon büszke vagyok az eredményre is, arra, hogy a nehézségek mellett azért hogy sikerült, még inkább csapatták, ahová csodnunk, és összességében az elmúlt hát 6-7 vagy 8-7, amit a közvetlen felkészülésre töltöttünk, ez szerintem nagyon pozitív élményben volt mindenkinek a játékos pályafutásában, meg az életében.
2: Ahogy említette a nehézségeket, mi volt a legnagyobb nehézség, amivel meg kellett birkózni, és hogy sikerült megoldani?
3: Igazából nem olyan régen volt az isztambuli selejtező, és azóta 4 helyen változott meg a csapat összetétele, több mezőnyjátékosunk is sérülés miatt hiányzott, és pont azok a játékosok pluszban, akik ilyen átjárás volt a 3-4-es poszt között, amikor kosárlabdában hát elég fontos, sőt egy inkább fontos pozíciók. Úgyhogy az egész játékunkat kicsit át kellett alakítani, a védekezésünket, támadásunkat, ez rövid volt az idő, nagyon kevés edzőmérkőzésünk volt, és talán ennek is köszönhető, hogy a Franciaország elnyitó mérkőzést inkább még a hiába a VB keretein belül ment, azt inkább még az első felkészülési mérkőzésünk közé számolom.
2: Igen, és ahogy utána említette is, önöknek onnantól kezdődött a világbajnokság igazán, és aztán hozták azt, amire készültek is. Szakmailag és érzelmileg mit lehet hazavinni erről a világbajnokságról?
3: Szakmailag az, hogy van rengeteg potenciál a csapatunkban, megvannak azok a fiatal játékosok, akik ott vannak a periférián, és nagyon szépen törekednek arra, hogy minél dominánsabb részt tudjanak kiharcolni maguknak, megvan az a rutinos magunk, akik köré lehet építeni majd ezt a fiatal keretet, és azt gondolom, hogy ebben egy 2-4, este még 6 év is benne van ebben a csapatban. Lesznek Európa-bajnoki selejtezők nem sokkal novemberben, februárban, júniusban EB döntő, ahonnan lehet kvalifikálni az olimpiai selejtező csoportba, hogyha ez így elmondva is sok. Az, hogy ez igazából 10 hónap alatt le fog zajlani, 12 hónap alatt, ez így még ijesztőbb, úgyhogy dolgozunk rajta, és próbáljuk ebben az időszakban kihozni a maximumot.
2: De a következő időszakra egyébként ad ez egyfajta önbizalmat? Most az Európa-bajnoki selejtezőre, majd aztán esetleg az olimpiai kvalifikációra gondolok.
3: Hát önbizalmat a játékosoknak, kicsit nagyobb respektet a játékvezetőkkel szemben, meg mindenkivel szemben. Azt gondolom, hogy igen. És hát ezt jó kell tudni használni. Az önbizalom és az elbizakodottság az két különböző dolog. Abszolút nem volt ránk ez egyébként járva, nem is volt igazából eddig mire. Ez egy olyan eredményt, amire viszont nagyon büszkék vagyunk. Viszont főleg az első, meg az utolsó mérkőzésünk megmutatta azt, hogy van még hova fejlődni. Van még mit tanulni ebben a sportágban, és még nagyobb alázattal, még nagyobb akarattal, kitartással csapatként még messzebb el tudunk jutni.
2: Juhász Dorkáéknak milyen volt a repülőútjuk most ide Budapestre, mert ahogy jöttem ide és láttam, hogy be van borulva az ég, én, aki egyébként retteg a repüléstől, azon gondolkodtam, hogy ezen az egész nagy felhőtömegen nem lesz annyira vicces átjönni.
4: Igen, egy picit döcögös volt a leszállás, de ettől függetlenül szerintem mindenki nagyon jó hangulatban volt, és lehet is, mert azért tényleg nagy eredményt tudtunk elérni, úgyhogy úgy éreztem, hogy teljesen boldogság van, talán egy pici fáradtság, most mindenki haza tud menni egy picit pihenni, de örültünk, hogy végre Magyarországon lehettünk. Berlin is jó volt, de szerintem mindenki azért már hazavágyott.
2: Van olyan egyébként, aki fél a repüléstől?
4: Igen, egy-ketten azért stresszelnek, azt tudom, amikor nagyon sok a turbulencia, akkor azért van egy kis stresszelő játékos, de hála Isten mindig ebbe a csapatkémia akkor is működik, megfogjuk egymást, és végül is ugye mindig szerencsére rendben lejöttünk és landoltunk, de van azért stresszelős.
2: Ha már csapatkémia, akkor hogy fejlődött mondjuk ez a csapatkémia az elmúlt egy hét alatt? Változott-e valamiben? Tehát most már a világbajnokság után vagyunk, és azt tudod mondani, hogy ebben mondjuk megváltoztatott minket ez a VB.
4: Igazából annyira nem gondolom, hogy megváltoztatott minket. Én már a VB előtt is tudtam, hogy az lesz az erősségünk, hogy mennyire közel vagyunk egymáshoz, milyen jó csapatkémia a pályán és pályán kívül. Nyilván nem sok időnk van együtt edzeni így az év során, mindenkinek a saját klubjába kell megfelelni, de valahogy mégis, amikor van ez a pár hét, amikor együtt tudunk lenni, akkor teljesen összhangba tudunk lenni, és ezért is tudunk sikeresek lenni. Úgy gondolom, hogy az előző években is már jó volt, de talán most játékosként is egy picit be tudtunk érni, tapasztalatokat tudtunk szerezni, ami segít ugye nyilván a kosárlabdához, de ezen kívül pedig a pályán kívül még nagyon jól érezzük magunkat együtt. Úgyhogy szerintem ez csak hozzáfogadni, nem hiszem, hogy megváltoztatott volna bármit is, mert eddig is tudtuk, hogy bennünk van az, ami most végre kijött. Talán most értünk egy picit össze a pályán, de remélhetőleg azért ez még lesz jobb is így az következő években, de tényleg azért én nagyon jól éreztem magam a pályán és pályán kívül is a lányokkal.
2: Te érezted azt mondjuk akár a VB-t megelőzően, akár mondjuk az első mérkőzés után, hogy neked kellene vállalnod valamiféle vezetőszerepet, vagy ezt mondjuk csak a közvéleményből gondolhatjuk így?
4: Nem, szerintem most már egy ideje bebizonyosodott bennem, hogy személy szerint tudtam, hogy azért egy vezéregyéniségnek kell lennem a pályán, és a pályán kívül is gondolok arra, hogy egy picit vokálisabbnak kell lennem, előre kell lépnem, és tényleg amit a pályára rakok, azzal tudom őket motiválni és segíteni. Úgyhogy ezt tudtam, hogy nekem is ebben nagy szerepem lesz, meg szerettem is volna előre lépni, és egy picit komfortzónámból kijönni. Úgy gondolom, hogy ez a torna most jó volt, meg az isztambuli selejtező is egy jó példa volt, amikor sikerült ezt egy picit magamba is elfogadni, és előre lépni, és tudtam, hogy úgy fogok idejönni erre a VB-re, hogy mindent megteszek annak érdekében, hogy a csapat jól tudjon muzsikálni, nyilván a egyéni teljesítményemet, de ettől függetlenül meg inkább legfontosabb, hogy összetartani a csapatot, amikor gáz van esetleg a pályán, vagy valami nem úgy sikerül, és nem én vagyok az egyedüli az a jó, tehát hogy ez a válogatott nem egy emberre épül, hanem tényleg nagyon sok más játékos is van, aki amikor kell, akkor előre lép, de ezért ez nekem mindig is egy személyesen egy célom volt, hogy legyek az a higgadt és nyugodt vezér, aki amikor valami nem megy a pályán, akkor össze tudjam hozni a csapatot, és örülök, hogy ez most így sikerül.
2: Még a végére csak annyit, hogy te, aki jártál már az észak-amerikai női profi bajnokságban is, mondjuk az amerikaiaktól, vagy bármilyen külföldi nemzettől hallottatok-e vissza valamiféle véleményt, hogy milyen a megítélés ennek a magyar válogatottnak? Változott-e mondjuk az elmúlt egy hétben?
4: Igen, úgy gondolom, hogy változott. Nyilván, aki megnézte az elején a VB előtt a tippelgetéseket szakértőktől, szakkommentátoroktól, Magyarországot rakta ki utolsóval a csoportba, tehát amit láttunk mi lányokként, vagy lányokkal a Instagramon, mindenhol, social médián az volt, hogy mi leszünk azok, akik kiesnek.
2: Nyilván így milyen elindulni, bocsánat, egy világbajnokságra?
4: Igazából ez egy plusz motiváció volt. Szerintem van bennünk annyi versenyképesség, tűz, meg akarat, ami egy kicsit úgy nyilván mindenkit zavart, és tudtuk azt, hogy meg akarjuk mutatni még emiatt is azt, hogy leírnak minket már most. Nyilván kicsi ország vagyunk, azért az előző években nem sikerült elérni azokat az eredményeket, amiket akartunk. Tehát igazából mondhatjuk azt, hogy hát, ha tényleg nem tudták, hogy mire leszünk képesek, de nekünk ez egy plusz motiváció volt, és úgy gondolom, hogy így a visszhangok viszont tényleg az jött vissza, hogy na, mégiscsak, azért a magyar válogatottban sokkal több volt, és szerintem megleptünk azért jó pár ellenfelet is, jó pár embert is, és remélhetőleg ez így a jövőben most már több elismerést fog felénk hozni, de nyilván ez egy plusz elvárás is lesz szerintem, meg azért felraktuk magasra a mércét, úgyhogy ezt tartani kell magunkat is. Nyilván önbizalommal neki menni mindennek, de azért lesz nyilván egy elvárás, és most a következő kihívás pedig az EB lesz, úgyhogy ott sem lesz egyszerű bejutni, és ott viszont ott kell nagyobb eredményeket elérni az olimpia miatt.
2: Leli Krékát kik vártak téged a reptéren?
5: Itt van a párom és anyukám, de azért elég sok ismerős van itt a reptéren, és szerintem ez egy ilyen kollektív köszöntés. A médiától is voltak itt nagyon sokan, úgyhogy tényleg csak nagyon hálásak vagyunk, hogy így ennyien kilátogattak ide a reptérre, és köszöntöttek minket.
2: Hogyha majd később visszagondolsz erre a történelmi világbajnokságra, ugye 28 év után jutott ki a magyar női válogatott, 40 év után jutottatok a legjobb 8 közé. Mi a legnagyobb élmény, ami megmarad neked erről az időszakról?
5: Az egész fantasztikus volt megélni ezt a tornát, a világ legjobb csapatai között mozogni éjjel-nappal, versenyezni ellenük. Azért van még hová fejlődni, ezt láttuk a tornán is, de nagyon nagy boldogsággal tölt el, hogy vissza tudtuk tenni a női kosárlabdát, vagy magyar kosárlabdát a térképre.
2: Talán Török Ágnes mondta az amerikaiak elleni mérkőzés után, hogy biztos, hogy lesz olyan, amit hazavisztek magatokkal, hogy mi az, amit meg tudtatok csinálni személy szerint magatok játékosként az amerikai válogatott ellen, és mi az, ami nem sikerült. Neked van-e ilyen, ami mondjuk felkerül arra a bizonyos listára, hogy na, nekem ez sikerült az amerikai válogatott ellen?
5: Csapat szinten azt mondanám, hogy nagyon félénken kezdtünk, és nem hittük el, hogy mi nekünk van ott keresni valónk, és szerintem ezen kell majd változtatnunk a jövőbe, hiszen megdolgoztunk keményen azért, hogy mi itt legyünk, és versenyezhessünk ellenük. Viszont én személy szerint próbáltam nyugodt maradni, és ez viszonylag szerintem sikerült is, úgyhogy ez mindenképpen pozitívum a mérkőzésnek, de tényleg ilyen bátortalanul nem játszhatunk, hiszen semmi különleges dologgal nem készültek ellenünk. Nyilván egy extra dobó formát fogtak ki, ami nem segített a helyzetünkön, alig hibáztak dobást, de azt
2: gondolom vérszemet is kaptak.
5: Nyilván hype-olták egymást, utána az egy ilyen kis dominószerűen húzták fel egymást, mi pedig húztuk egy kicsit le egymást a bizonytalanságunkkal, de búsakodni nincsen okunk.
2: Volt olyan mérkőzés viszont, ami előtt már mondjuk azt érezhetted, hogy most nem az a fiatal csapat vagyunk, akik kijutottak ide, jöttek ide szerencsét próbálni, hanem komolyan készülnek ellenetek?
5: Volt. Ugye kezdtük Nigéria legyőzésével, ami szerintem egy nagyon fontos lépés volt. Utána pedig jött két ázsiai ellenfél. Ugye ezt a játékstílus már nagyjából ismertük, játszottunk ellene, meg volt az ellenszerünk, és tudtuk, hogy nagyon fognak ránk készülni, hiszen nem sikerült még minket legyőzniük, úgyhogy ott már éreztem, hogy itt most már komolyan vesznek minket, illetve nyilván szerintem az USA is egy kicsit félt tőlünk. Nyilván papíron ők is tudták, hogy ők lesznek a jobbak, az erősebbek és a győztesek a mérkőzés után, de szerintem vakarták a fejüket rendesen, és felkészültek belőlünk.
2: A következő két évre, a kvalifikációs időszakra önbizalmat ad ez a világbajnokság?
5: Abszolút önbizalmat adhat, nyilván valamilyen szintű nyomást is, de ez a nyomás az együtt jár az élsporttal, és azt gondolom, hogy ennek a kezelésében egyre jobbak és jobbak vagyunk.
2: Nehéz most elbúcsúzni a lányoktól, a csapattól?
5: Nehéz, nagyon sok jó pillanat és emléket gyűjtöttünk itt a tornán, és tényleg olyan érzés, mintha egész nyarunkat együtt töltöttük volna. Azért hosszú felkészülés van a hátunk mögött, viszont mindenkinek kijár egy kis pihenő, úgyhogy ezt igyekszünk jól majd kihasználni.
2: Studer Ágnest utólag is Isten éltesse. Studer Ágnesnek volt-e ennél különlegesebb születésnapja eddig? Ugye tegnap ünnepelted a 28-at.
6: Nagyon szépen köszönöm elsősorban, és már amúgy sok-sok éven keresztül mindig egy kosárlabda csapattal ünneplem, de az, hogy a válogatottal legyek, arra még nem volt példa, és nyilván arra sem, hogy az amerikai válogatott ellen játszak azon a napon, úgyhogy szerintem mindig is ez lesz a legemlékezetesebb születésnapom mostantól.
2: Jól olvastam, hogy még az amerikai szurkolók is felköszöntöttek, vagy ők is dúdolták a dalt, amikor téged felköszöntöttek?
6: Igen, volt egy ilyen szurkolói ilyen zóna, ahonnan kijöttünk a csarnokból, és meccs után ugye jobbra-balra várták úgymond a nagy amerikai sztárokat, hogy kijöjjenek, de mi magyarok előbb jöttünk ki, és nagyon aranyosan ott tényleg minden szurkoló, ott volt amerikai, német, magyar, mindenki egyszerre énekelt, úgyhogy megmondom őszintén, nagyon megható volt, és nagyszerű érzés, tényleg a hideg is kirázott, annyira egy ilyen szép emlék marad meg nekem ez, úgyhogy tényleg le a kalappal, amilyen szurkolók voltak ott Berlinben.
2: Az, hogy ezen a történelmi világbajnokságon egyáltalán kijutottatok 28 év után, majd ugye 40 év után a legjobb 8 közé, inkább a 3 győzelem, és az van meg, hogy történelmi tett volt ez a világbajnokság, vagy azért figyelni kell arra is, amik mondjuk bosszantóak, mondjuk az amerikaiak elleni befejezés, milyen szájízt ad ez nektek?
6: Én összességében azt kell mondanom, hogy szerintem nagyon pozitívan jövünk haza, és nyilvánvaló ez a három győztes mérkőzés, ez le a kalapa. Én szerintem a két csapat, akik ellen kikaptunk, ők fogják a döntőt játszani, úgyhogy nyilván ezt majd meglátjuk holnap, de szerintem ők fognak döntőt játszani, tehát valószínűleg a világ legjobb két csapata ellen kaptunk ki. Szerintem igen, abba kell majd még fejlődnünk, hogy ezek nagy arányú vereségek lettek. Szerintem azért ennyi, ekkora különbség nincsen köztünk és a francia, illetve az amerikai válogatott között. Viszont ugye ez a terhelés, hogy 6 nap alatt 5 meccs, hirtelen kell európai kosárlabdából átváltani, ázsiai, aztán afrikai, aztán amerikai stílusra, tehát hogy azért ez nem egyszerű, és szerintem lépésről lépésre haladunk előre, és a jövőben ez kell, hogy minél hamarabb át tudjunk állni. Úgyhogy összességében nagyon büszke vagyok a lányokra, amit elértünk, szerintem ez egy nagyon nagy szó, csak most a munka nem áll meg, mert ugye jön az Európa selejtező, hogy az EB-re kijussunk, úgyhogy azon lesz a fókusz maximálisan most.
2: Ha jól emlékszem, akkor egyébként a korosztályos válogatottakban azért a csapat nagy részével együtt játszottál. Most milyen történelmi világbajnokságra menni velük, történelmi dolgokat csinálni velük?
6: Amúgy ez lenyűgöző, ugye már akkor megmondták, hogy az a generációnk ugye nagyon tehetséges, voltunk U17-es VB-n is. Igazából pont amúgy arról beszélgettünk a lányokkal, hogy utoljára mi amerikaiakkal az U17-es VB-n találkoztunk, úgyhogy ez nagyon érdekes volt, hogy most úgymond nagyon sokan vannak ugyanazok a csapattársak, és most egy felnőtt világbajnokságon ugyanúgy az amerikaiak ellen tudtunk játszani. Úgyhogy szerintem ez nagyon különleges, és megmutatja azt, hogy tényleg egy milyen jó generáció volt, és mennyire összetartóak is vagyunk, és ami nagyon jó érzés, hogy kívülről belülről ismerjük egymást, nagyon segítünk évek óta egymásnak, próbálunk egymást mindig tolni, előrébb vinni, és ugye egymás sikereinek örülni. Úgyhogy szerintem ez miatt felettébb különleges számunkra, és még azért úgy érezzük, hogy ebbe így közösen van még egy pár év.
2: Na igen, és ha van még egy pár év, akkor gondolom ebbe benne van a Los Angeles olimpia is, de az majd még a jövő zenéje. És elmondtad, hogy érzelmileg mit jelent ez, de szakmailag mit visztek haza, milyen tapasztalatokat?
6: Azt kell mondanom, hogy szerintem ami nekem nagyon fontos volt, hogy mérkőzésről mérkőzésre fejlődtünk és jobban játszottunk. Például még az elején azért, amikor kaptunk egy letámadást csapdával, akkor voltak eladott labdáink. Szerintem például ebbe is előrébb tudtunk lépni, hogy hogyan oldjuk meg ezeket a szituációkat. Én azt gondolom, hogy sikerült fejlődnünk szakmailag is sokat. Nyilván az edzőink azért majd még ki fogják elemezni ezeket a mérkőzéseket, és majd a következő Európa-bajnoki selejtezőre még lesz mit javítani. Én abban bízom, hogy azért ez a társaság sokáig együtt marad még, és akkor igazából lehet építeni, és akkor több időnk van minden, hogy felkészülni, mert azért ilyenkor csak ugye pár edzésre találkozunk így együtt, úgyhogy ezért próbáljuk maximálisan kihozni azt, hogy amiket az edzőink elmondanak, gyorsan betenni a fejekbe, megtanulni, és azt a pályán lehozni. Úgyhogy összességében szerintem mindenhogy léptünk előre, és erre nagyon büszke vagyok.
0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
3: És a Nemzeti Sportkörben a mikrofonnál továbbra is Elpap István, nagy szeretettel köszöntöm mai vendégeinket, Kovács Erikát és Turi Gábort, a Nemzeti Sport főmunkatársait, és Göbölyös Gábort, az MTI kiváló sportszerkesztőjét. Kosárlabdáztunk az előző órában, illetve kosárlabdáztunk alapvetően az előző egy hétben, hiszen egyfelől 28 év után volt ugye világbajnokságon a magyar női válogatott. Ezt már tudtuk akkor is, amikor elkezdődött a VB, azóta azt is tudjuk, hogy 40 év után először bejutott a 8 közé. Ugye ilyen faramuci volt az egész, mert két nagyon nagy vereség szegélyezte a franciák, illetve az Egyesült Államok, lehet, hogy a két későbbi döntős, ez majd holnap derül ki, ellen a világbajnoki szereplésünket. Közte azonban három nálunk magasabban jegyzett nem európai válogatottat, Nigériát, Dél-Koreát és Japánt kifejte jó játékkal megverték a lányok, és így végül, hiszen a kosár különbség rangsorról a világbajnokság 8. helyen zárnak, vagy zártak. Milyen emlékeitek vannak erről a hétről? Ti hogy éltétek meg ezt a hullámvasutat? Benne a tagadhatatlanul óriási győzelmekkel, hiszen most azóta hazaérkeztek, a VB hősök, így is apostrofálta őket a szövetség, és egyébként a maga szempontjából ebben teljesen igaza is van.
4: Én azt kaptam, megmondom őszintén, hogy amit én erre számítottam ezen a világbajnokságon. Az egy elég faramúci helyzet, amúgy te is mondtál, hogy mondjuk a világbajnokság 8. helyezettje, és mondjuk várhatóan az első kettő között mérhetően van mondjuk 40-50 pont.
3: Az összesen 100 a kettő meccsen.
4: Összeadva az még rosszabbul hangzik, de szerintem a 40-50 is nagyon sok. A lányok, meg szerintem az egész szakvezetés megtette azt, ami a maximum volt ezen a világbajnokságon, tehát azt senki nem várhatta el, hogy majd a franciákat, meg az amerikaiakat megszorongatjuk, de mi azról beszéltünk hiszem egy másfél héttel ezelőtt, hogy az a három ellenfél, aki majd lesz rajtuk kívül, az papíron fogható, és ők megnyerték ezeket a meccseket. Tehát én azt gondolom, hogy nem felülteljesített, hanem kihozta magából a maximumot ez az együttes, és tényleg, amit mondasz, jó játékkal, bár azért az eladott labdák az mindegyik meccsen óriási problémát jelentettek, talán nem is volt olyan, amikor 20 alatt zártunk.
3: De volt, a Japán volt, ellen. Amikor a centereink nem szedtek annyi lepattanót egyébként, tehát tulajdonképpen jókor.
4: De azért hosszú távon azt mindenképpen ki lehet jelenteni, ez az egyik dolog, amiben majd fejlődnie kell ennek az együttesnek, hogy mondjuk a következő olimpián már ott legyünk, mert azért a világ legjobb 8. csapataként szerintem erre jó alapunk van.
3: Ugye Európából lehet eljutni az olimpiára, és az előző EB-re nagyjából ugyanennek a csapatnak nem sikerült kijutnia. Ez Völgyi Péter 2 éves kapitányságának az egyetlen foltja, viszont a világbajnokságra meg másoknak nem sikerült kijutniuk, úgyhogy ez szerintem bőven kompenzálta meg arról az EB-ről, amire nem jutottunk ki, abból nem lehet eljutni az olimpiára, majd arról az EB-ről lehet eljutni az olimpiára, amire majd kijutunk.
5: Kicsit szigorúbb leszek, tehát én hősöknek nem nevezném őket, annyiban egyetért, tehát kihozták magukból, amit tulajdonképpen tudnak, tehát nem akkor, hát akkor lennének hősök, ha többet hoztak volna magukból. Azt fontosnak tartani...
3: Gabi, mind a három csapat, 2 top 10-es az világranglistán, és a harmadik is előttünk igen, van, tehát 3 ilyet vett.
5: Elmondom akkor, ami számomra pozitívum, és ami számomra negatívum. A pozitívum az, hogy ugye a franciáktól kapott ugye nagy zakó után másnap, tehát nagyon kevés idővel, ott elsőbb a mentálisan kellett regenerálódni. Hiába mondogatott, hogy tehát nem számít, kikaptunk, tehát azt a meccset hozni kellett, azt egészen kiválóan hozták nekem. A negatívum az, hogy van ez a két kamik, mind a kettő kamik az egy csapat valamilyen szinten magas ember nélkül, Dél-Korea, Japán. És egyébként Japánt már tulajdonképpen talán már először Dél-Korea volt, sikerült már, hogy mondjam, tehát egy kicsit olyan kapkodó, kicsit nagyon kapkodó volt a játék, és itt én a kis embereket hibáztatom, tehát ez egy alacsony szerkezetű csapat, ugye az ázsiaiak, tehát itt nekik kellene fölvenni a versenyt, és akkor jött ugye jön a sok eladott labda. Nekem ez a legnagyobb.
3: De Pappenellen pont nem, tehát Pappenellen ott játszottunk a legjobban.
5: Azt mondom, hogy ott igen, világos, de tehát mondom, én ezt hiányolom, és ott a kis embereknek gatyába kellett volna rázni a helyzetet. Azt kell, hogy mondjam viszont, hogy centerposzton meglepően jók vagyunk, de hogy egy nálam kosárlabdához jobban értő embert idézzek, Balog Juditot, Balog Bubut, ő azt mondta, és akkor visszautalnék rá, amit te is mondasz, tehát itt a következő EB-ről, tehát az EB szereplés fogja megadni ennek a szereplésnek a valós tartalmát. Mert ugye ez most nem visz sehova, de ott majd ugye ki kell jutni az olimpiára.
3: Ugye öt európai csapat volt a nyolcban, abból hát nem nehéz kiszámolni, hogy nyolcadikra fogjunk, hogy mi az ötödikek lettünk ezen az elvén. Cserébe viszont a franciákon kívül más európaival nem találkoztunk, de a franciákon kívül nincs is nagyon olyan európai, amely ellen semmi esélyünk sem lenne. Az mennyit? Például a francia meccsben mennyire játszott szerintetek bele, hogy ugye ez egy este 21 órás záró meccse volt a nyitónapnak, másnap meg nem is az első, de a 14:30-kor játszottunk a Szemligériával, tehát hihetett. Eleve az, hogy egymás követő két nap játszol, évközben az sem szokás, de egy világversenyen ez nem két nap volt, hanem 17 óra nagyjából.
2: Miben, hogy játszott bele? A francia vereségben?
3: Hát, igen, a franciák ellen mennyire volt ott a tudat alatt, hogy úristen, hát lefekszünk hajnalban, mert nyilván itt bőven éjfél után kerültek ágyba, fölkelünk és újra játszunk.
2: Szerintem nem lenne.
3: És az a meccs, az viszont már élethalál.
2: Az biztos benne volt, de szerintem az nem lehetett a tudatban, hogy amikor játszottak, hogy majd holnap mi vár ránk. Én ezt gondolom, nem játszottam ilyen profi szinten. Azt nem gondolom, hogy eleve feltartott kézzel mentek, de azt viszont gondolom, hogy lehet, hogy az volt bennük, hogy az a másnapi a fontos.
3: Meg aztán egy közben látták, hogy...
5: Így van, ezt akartam én.
3: Hogy alakulnak a dolgok.
5: Így van.
2: Tehát, hogy nyilván nem látványosan engedi el persze, az ember a persze. dolgokat, meg engedi ki. Egyébként csak arra a kérdésre, hogy mit mondtál, vagy hogy is tetted fel, hogy éltük meg ezt akkor. Én csak egy nagyon mondat erejéig kinyitnám egy picit a kaput szélesebbre, mert nekem az elmúlt hónapok, nekem borzasztó sok pozitívumot hoztak a magyar sportba, tehát több olyan siker született, amire azt mondhatjuk, hogy még soha nem volt, vagy már nagyon rég vártunk rá, és itt most az egyéni sportágaktól a csapatig tudnánk sokat sorolni, és ebből a szempontból szerintem jó hónapokat zártunk.
3: Nagyon,
2: tehát, hogy nagyon jó volt sportot nézni, meg magyar sportolóknak szurkolni bármelyik sportágban, és szinte mindenhol felülmúlta valaki önmagát, vagy az egész sportág az előző évet, vagy éveket.
4: Én nekem csak egy apróság, hogy mennyit számított az, hogy mondjuk a következő meccs számított igazán. Én azt gondolom, ugyan én sem voltam ennyire profi szinten, de játszottam olyan csapatsportot, hogy labdarúgásban, hogy következő nap volt egy fontosabb meccs, akkor az ember az elején nyilván megpróbálja, amit tud, egy jobb ellenfél ellen, de nem fog megszakadni. Szerintem egyébként a szakmai stáb is, valószínűleg ők látnak,
3: máshogy is rotál az edző.
4: Olyan élettani eredményeket, vannak adataik arról, hogy most hogy kell egy kicsit visszafogni a lányokat ahhoz, hogy 15 óra múlva, 14 óra múlva 100%-on tudjanak teljesíteni. Ami nekem egyébként hiányzott, hogy mondjuk az Amerika és a francia meccsen is olyan dolgokat hibáztunk, vagy hibáztak a lányok, amit biztos, hogy edzésen, vagy egy másik mérkőzésen, nem tudom, 100-ból 98-szor bedobnak egy-egy zicser, egy-egy középtávoli. Ott látszódott, hogy egy picit, nem tudom, hogy ez féleleme, vagy az, hogy meglátjuk az ellenfélnél, hogy milyen világsztárok játszanak. Ez is egy olyan dolog, amiben szerintem előre lehet lépni, meg ki lehet kapni. Megkérdezték előtt, az amerikai meccset kérdezte tőlem az egyik kollégám, hogy szerintem mi lesz, hát mondom, ha 20-30-al kikapunk, szerintem az egy jó dolog lehet, ebből azért jóval nagyobb lett, ebbe is szerintem előre lehet lépni, hogy ilyen meccseken igenis mutassák meg a lányok azt, hogy ott vannak a világ elitbe.
3: Ugye nem csak arról volt itt szó, hogy Franciaország ellen játszunk a nyitónapon késő este, aztán korán a Nigéria ellen, hanem mindent összevetve az első 5 nap játszottunk 4 meccset, és abból pont egyre fontosabbak lettek ezek a meccsek, ugye, ahogy telt múlt az idő, és akkor most az USA-t vegyük is ki, mert az utána az volt a bónusz a habatortán ötödiknek, mert a nyolc közé jutás Japán ellen dőlt el, de végül is ezt a menetet, ezt elég jól hozta a csapat.
5: Ez tény, tehát én a kondíciót nem említettem, igen, kellett volna, tehát pozitívumként kiemelni. Én mondom, engem legjobban az döbbentett meg, hogy úgynevezett játékügyes, tényleg kosaras lányok vannak a hátsó posztokon. Tehát ez a rengeteg eladott labda, tehát hogyha itt most kimondom ezt, hogyha ügyetlenek lennének, akkor azt mondom, jó van, vagy megértem. De kimondottan játékhoz értő játékosok, akik nem tudom, megzavarodnak. Mondjuk tudom, ez az ázsiai stílus, ez pontosan erre megy, hogy összezavarodj, úgy passzoljál, hogy az ő kezükbe, én ezt megértem, csak ugye azért egész életükben a lányok ezt csinálják, tehát az föl kell venni a ritmust. Most engem legjobban ez a sok eladott labda zavart, megmondom őszintén.
3: De ezek az ázsiaiakat legalább, Japánt azt ugye megvertük a soproni olimpiai selejtezőn is, megvertük Isztambulba, ennek a VB-nek a selejtezőjében, meg most is, meg most Koreát is, tehát tulajdonképpen nekünk mindig ázsiaiakkal kéne játszani, mert ellenük jelek szerint, még akkor is, ha egy hihetetlen unortodox stílusba kosárlabdáznak, de ellenük valahogy megy.
2: Szerintem tudom, hogy profik, de azért az, hogy nem játszottak még VB-n, tehát hogy azért tudom, hogy ezt olyan ilyen közhelyszerű, de azért szerintem ezt is vegyük számításba, még attól függetlenül, hogy sok eladott labda volt, mert ez egy teljesen másik közeg, nem?
3: Majd 4 év múlva, amikor az lesz, azt írja valaki, hogy hát sajnos Szoboszlai nem játszott még VB-n, azért remegette. El tudta képzelni futballválogatott? Tehát a torkukat elvágja az egész országban, nem jutnak be a nyolc közé.
2: De a Liverpool játékosaként máshogy szocializálódik, és a magyar válogatott tagjaként is más csapat. Tehát
3: de jó, az Dorka WNB-be játszik.
2: De az egy ember.
3: Tudom.
4: De azért szerintem, hogy a Szoboszlai Dominik is majd 4 év múlva odaérne egy világbajnokságra. Nem azt mondom, hogy meg fog remegni a lába, de azért ott hevesebben ver majd a szíve, az biztos.
2: Igen,
4: ami pedig hozhat hibákat is egyébként.
2: Én ezt akartam az előbb kérdezni, csak nem akartam e felé venni, hogy szembe jön veled Michael Phelps, biztos nem szólsz egyből olyan közvetlenül hozzá, mint mondjuk Kós Huberthez, akivel már beszélgettél 15-ször.
4: Persze,
2: már mint a mi szakmánkból kiindulva. Tehát nyilván szerintem ez benne van, de szerintem ezt a részét nem tudom, jól... Meg nekem, amit tetszett...
3: Hát szólsz Kós Hubertnek, hogy szóljon ő Michael Phelpshez, mert ő viszont úgy szól Michael Phelpshez, úgyhogy akkor
2: igen, most is mondta, látod a posztot.
3: Így megoldható.
2: De viszont csapatként nekem én is ezt mindig kiszoktam emelni, amennyire nem tetszett tavaly, vagy tavaly előtt már nem tudom, a női kézilabda csapatban éreztem némi zavart az éterben. Ez most nekem nagyon tetszett, és a nyilatkozatok is tetszettek, és nem feltétlenül...
3: Csapatkohézió, az rendben
2: évőnek
3: tűnik.
2: Igen, és nem feltétlenül azért, mert több ilyen kvázi sírós, érzelgős nyilatkozat volt, de abban én is belegondoltam, hogy úristen, mennyit dolgoztak azért, hogy itt lehettek. Tehát, hogy ugye eddig nem sikerült, megint nem voltunk ott, oda se értünk.
4: Hát meg hogy jutottunk oda? Elő-elő selejtező a világ végén.
2: Én az előbb azt nem akartam behozni, hogy mióta küzdöttek azért, hogy itt legyenek.
3: Nincs még egy ilyen sorozat. Aztán még alig fújták le az olimpiát. Igen. Ezek így a lányok van, már ott nem. A Afrika közepén.
2: Hát ezt talán egyszer pont téged kérdeztelek, te magyaráztad el nekem, hogy hány kör van, hogy ez még csak a nem is az elő, hanem még annak is volt egy...
4: Selejtezőben jutásért zajlott
3: selejtező tornát. Hát és végül ez lett a vége, de egyébként, ha már nyilatkozatnál tartunk, hát itt még az adás elején Rád Géber Lászlóval beszélgettem, aki a csapat jelentős részének mondjuk akadémiai főnöke volt, és vagy a másodedző Iványi Dalmának ugye edzője, és ő mondta, hogy neki az egyik legnagyobb pozitívum minden sportszakmától, mindentől függetlenül az, hogy milyen összeszedetten és szimpatikusan nyilatkoztak a lányok, vereség után és győzelem után is, tehát hogy mind a kettő az egy más tudományt igényel, ugye, hogy neki ez rendkívül módon tetszett, hogy mennyire józan volt mindenki a VB minden pillanatában, mert tetszik, nem tetszik, ez is.
2: De
5: ez is eredmény hozzá az én
2: vannak
5: most.
2: Nem intelligens sportágok?
5: Nem akarom részletezni, nem nyilván. Nem, ez az, a kosárlabda bizonyos szempontból részjáték, tehát variációs játék, tehát nem feltétlenül csak a fizikumra épül.
2: Egyébként annyit szeretnék... Lehet olyan ember, aki nem szeret beszélni, nem tud beszélni, megijed a mikrofontól,
3: de azért minden... szokott.
5: Azért még az előző témakörről, hogy VB megilletődöttek, rendben van, de azért ez a VB Európában volt, Berlin egy eléggé élhető város, tehát ugyanaz, tehát magyarul időeltolódás nem volt, tehát én... És ráadásul szigorú vagyok, igen.
3: Mondjuk a szállodából is dugták az orrukat, és ott lakott az amerikaiakon kívül a másik 15 csapat, amilyen kell egy...
5: Igen. hogy mondjuk, és akkor utána hát kikapsz ennyivel a franciákat, és akkor azt mondod némi malicra, na jó, akkor megérkeztünk a VB-re.
2: Tehát... Tényleg, szigorú is, és kicsit gonosz is.
5: Nem, hát ez sajnos azt látni, azt tudni kell, hogy a franciák az verhetetlen.
3: Ja, persze, tehát nyilván a különbség az lehetett volna kevesebb, de ez volt az a meccs, hogyha maximumot játszunk, akkor is kikapunk egy 18-20 ponttal, az USA ellen meg 30-szal. Ettől még majd lehet, hogy lesz vasárnap egy jó francia-amerikai döntő, de ahhoz az is kell, hogy holnap a franciák megverik a házigazda németeket, akik egy nagy zakóval kezdték a VB-t, aztán ehhez képest ott vannak a négy között, pedig nem csoport elsőként mentek be, és a spanyolok se biztos, hogy feltett kézzel mennek ki az USA ellen, az érdekes kis...
2: És ha mégis francia-amerikai döntő lesz, akkor elmondhatjuk, hogy csak a döntősöktől kaptunk.
3: Akkor elmondhatjuk, hogy tulajdonképpen lehetnénk harmadikak is, hiszen...
2: Húzod, igen, vigaszák.
5: Tehát akkor továbbra is pikit leszek, ezt azért nem mondjuk.
3: Nem tartom valószínűleg, hogy ezt bárki mondaná, de poénból
2: lehet. De hozzá lehet az értékeléshez tenni, hogy csak a két VB döntő.
3: Ez így van.
2: Azt mondtam, hogy
3: ezek vertek minket.
2: Hát igen, hát ezt nem hazudunk.
3: És majd egyébként mindentől függetlenül, majd amikor frissül a világranglista, hogy nyilvánvaló, hogy lényegesen előbbre leszünk, mint most. Na, labdarúgó BL, ezzel folytassuk, mert ugye hát most már azt mondom, hogy most már szokás szerint, bár nem olyan nagyon régi szokás ez, tehát hiszen alapszakasz is, azt hiszem, most van harmadszor, de első héten adjuk meg a királynak, ami a királyi, nincs Európa Liga, nincs Konferencia Liga, szépen elosztva 6-6-6 bajnokok ligája megcsütött kedre, szerdára, csütörtökre, azért itt elég nagy különbség, jellemzően a nem menők ellen elég nagy különbségű győzelmeket arattak. Nyilván voltak rangadók, egy Napoli Arsenal, vagy egy Real Madrid Internazionale, ott azért kicsit más volt a helyzet, de tegnap is, tehát a Manchester United azért csak rúgott egy 4-est a azeri csapatnak, a Bayern a mindenki kedvence Bodø Glimtet tömte ki egy 5-össel egy fél idő alatt, és ami mondjuk talán meglepőbb, hogy a Como, azért mégiscsak két elitligás csapatról beszélünk, a Como a Willy Orbánnal felálló, akkor néztem rá a meccs 5. percében, amikor 0-0 volt, de összesen egy bejegyzés ott Willy Orbán sárga lap, ennyi volt, csak azt néztem meg, hogy kezdettem, mert így elmondhatjuk, hogy mind a 7 magyar, nem mintha ott kétségek lettek volna Willy Orbán esetébe, de hogy 7 magyar is kezdett a BL-be. Na mindegy, a Lipcsét jó megverte a Como, még akkor is, ha azért mentek el onnan emberek, természetesen, mert a Lipcséből mindig mennek el emberek, de azért ez kicsit több a soknál ez a 4-1, nem?
4: Hát ebből a szempontból szerintem nagyon rossz ellenfélbe futott bele a Lipcse egy az első meccsen, mert a Como ugyan BL újonc, de aki mondjuk követi az olasz bajnokságot, szerintem az elmúlt 10 évben nem volt olyan csapat a szériában, ami miatt ennyire érdemes lenne egyébként bekapcsolni a tévét, mint a Como.
3: Atalanta volt
4: igen, abszolút. Tehát egy Fabregasszal egy ilyen olaszos tikitakának nevezném, tehát tényleg... nagyon-nagyon látványos játékot játszik a Como, és most már ott tartanak te 2 év alatt, hogy olyan játékosaik vannak, akiket 60-70 millió euróért vesz meg a Real Madrid, de aztán visszadobják Como-ba, tehát ott szerintem Fabregasnak is elég jó kapcsolatai vannak, hogy hogyan tartsa egybe ezt a keretet, és amit te is mondtál, a Lipcse pont most az adásért ránéztem a keretre, és azért az elmúlt, nem tudom, 3-4 évben eladogattak körülbelül, nem tudom, 600 millió euróért játékosokat, köztük nyilván Szoboszlait is, és hát azért meggyengült ez a keret, és küldtétek a műsort, hogy Demichelis alatt inogja a kispad, hát nekem egyébként az egész nyár egyik legfurább edzőváltása volt, tehát hogy a Bundesliga bronzermesénél miért kell edzőt váltani, ráadásul odahozni azt, hogy Demichelis, aki egy hát szerintem egy ilyen középszerű argentin játékos volt, nem is tudom, hogy jutott el a Bayern Münchenig, de ez most lényegtelen. Tehát edzőként nincsenek túl nagy eredményei, és Ole Wernernek ott volt a harmadik hely, szerintem az egy tökéletes eredmény volt azzal a Lipcsével. Hogy most inog-e a kispad Demichelis alatt, azt viszont még egyelőre hát nem mondanám, még. De egyébként pont jön egy olyan hármas is Frankfurt, Leverkusen, és most hétvégén a Hamburg, ami ráadásul
3: ott már meg tud inogni, ha hát ezekből nem tudna, jön ki jól.
4: Hát az egy kötelező győzelem kellene, hogy legyen a Lipcsének.
3: De a kötelező győzelmek nem megléte ingatja meg a kispadot, hát úgyhogy az vezethet oda. Na, ő 7 magyar volt pályán, és ugye 7 magyar kezdő, sőt, majdnem mindegyik végig is játszotta a mérkőzést. Ez tényleg ahány magyar annyi regény, kis túlzással, meg Gulácsi például egy jó sztori, hogy Villarrealba megy, föladja az ismerős közeget, kiveszi a gyereket az iskolából, vagy nem tudom, hova járt a kripcsébe, éppen mekkorák, és nem is feltétlenül kezdő kapusnak, ehhez képest én láttam azt a meccset.
4: Meccs legjobbe volt.
3: Szenzációsan védett. Tehát ez volt valaki, aki már nem tudom, hogy vezető volt, vagy szurkoló, vagy kommentelő, aki azt mondta, hogy ha nem ő véd, akkor ez hét, meg tudom erősíteni. Lehet. Egy gól se volt az övé, cserébe volt minimum két-három olyan szitu, ahol ha nem ő véd, akkor az vélhetően gól. Jékapusunk van, volt ilyen kommentelő is a Villarreal szurkolói részéről. Úgyhogy
4: ott négy meccsen 8-ot kaptak a bajnokságban, még nyeretlenek
3: talán. Itt is kaptak, tehát nem arról van szó, hogy nem kaptak, de egyik se volt gulácsi sara. Mondhatnám, a nagyszerű dortmundi támadó játéknak volt a következménye, de most nem a Dortmund a lényegesebb az esetben, hanem bár az tetszett abban a meccsben, hogy kijön a híres sárga tenger alatt járó, persze világos kékbe, mert Dortmundban nehogy már sárgába játszanak, úgyhogy na, jó, többi magyarról, hiszen itt a sportkörben még nem nagyon volt módotok.
5: Az argentin Demichelis, nem is Demichelis kapcsán, mert egy másik argentin tette a kést a nyakára, a Nico Paz tulajdonképpen nagyon jól játszott, és ugye 10-es meccben játszik, én nem mondom, tehát én egy Messi után nem lehet azt mondani, hogy ővé kellene, hogy legyen az argentin válogatottban 10-es mecc, mert Messi
3: azt is mérhető. Azt már Maradona után vissza kellett volna vonulni, tehát már Messire se szabadott volna ráadni.
5: Igen, aztán azért a Messi bizonyított, nem ügyetlen, azért bizonyította, de hogy igen, tehát ilyenket nem mer az ember kimondani, de hát ott ugye a 10-es mecc várományos argentin válogatott, tényleg nagyon jó, két nagyon gyönyörű gólpasszt adott, tehát
3: hát mondom, a Demichelis szépen haját,
4: persze. Ugye pont persze. Ő az, akit reutaltam, hogy a Real Madrid megvette most Madrid, 70-ért, de visszaadta 30-ért, és majd megvehették újra, tehát hogy az egy nagy transfer lesz majd még a jövőben.
3: Real? Láttátok?
2: Én nézel rám. Én nekem szomorúságot hozott, mert hiába nyerte Liverpool, engem szíven utatta Nemzeti Sport címlapja, mert tehát Szoboszlai 2-ös pont gól, Kerkez 2-ös pont sérülés, tehát hogy igazából ez volt.
3: Reméljük nem annyira súlyos, mondom, én itt Marco Rossi arcára lőttem volna kíváncsi abba a

0: is egy gólt, viszont az egyenlítő gólba meg elévülhetetlenek az érdemei, mert ezt ő vitte rá a védelemre a labdát, amit aztán végül Szoboszlai
1: nekem egy indirekt észrevételem van, nem tudom, milyen erős az Atlético, tehát mindig egy masszív csapat volt, de most talán nem olyan masszív, de nem akarom én ezzel a Liverpool, mert ugye a Szoboszlai meg azt nyilatkozta a meccset, hogy mindenre képesek vagyunk, és el is hisszük ezt magunknak. Jó, nyilván ezt mondani is kell, de most ezt nem ironikusan mondtam, persze világos, de nem tudom, hogy milyen az Atlético, ez az én problémám.
0: Hát igen, de ha futballozol ellene, az fáj.
1: Ezt akarom mondani, igen, de talán most nem annyira. Talán ez az a meccs volt, ahol nem.
0: Csak érkeznek.
1: Igen, csak érkeznek, fáj.
2: Hát én néztem az Ipswich elleni meccset, ebből a meccsből csak ilyen részleteket láttam, nyilván Szoboszlai gólját, ugye ott Araújónak volt egy elképesztő gólpassza.
0: Amire azt mondta Szoboszlai, majd a rögtön a Flash interjúban a lefújás után, amikor ott állt a meccs legjobbjának a kis díjjal, hogy azért megkérdezem tőle, hogy így akartam.
3: Mondta, hát azért a lassítás, ez jó duma volt. Kedves.
0: Mondta a menő fiú a jobb hátvédre.
2: Az új srácnak, aki érkezett, hogy a
0: Barcelonából. Majd megkérdezem tőle, így akartam.
2: Az csodálatos volt az a gól. És azért a Fulnál nagyon sokat számít, hogy két döntetlen után jött egy viszonylag sima győzelem ugye a bajnokságban.
0: Hát szerintem az élethalál volt nekik, hogy az a meccs meglegyen.
2: Atletico ellen megfordítani hazai pályán, az nagy lendületet adhat, most jöhet egy Fulham, visszatérünk a kötelező győzelmekhez, ami ugye mindig nagyon nehezek, de azt hozni kell, és akkor azt mondhatjuk, hogy Iraola, hát ha nem is tökéletesen, mert azért a két döntetlen az
0: főleg
2: ott van,
0: hát de a Newcastle hagyján, de a Nottingham, ugye az volt a másik, igen, az inkább igen. A Nottingham, mert a Newcastle-ban X-hez, hát olyan azért van.
2: Hát főleg hát úgy, hogy egy századik percben egyenlítesz, tehát ez belefér, de ez egy jó rajt, jól néz ki a Liverpool, most Kerkez is azt nyilatkozta meg Szoboszlai is a meccs után, hogy jó úton vannak, Szoboszlai nagyon szeret McAllisterrel párba játszani, minden jól néz ki egyről.
0: Üzenet
2: újra gólokat.
0: Üzenet Iraolának, hogy Gravenberg a padra. Igen, hát végül is ez magyarra lefordítva.
2: Hát ezt jelenti, persze.
0: Körülbelül ezt jelenti.
2: Megértjük egymást.
1: Egyébként. Meg hosszabbítsanak szerződést a McAllisterrel, mert ő mondta, hogy hát még az egy kicsit morgó, hogy nem keresték őt meg ez ügyben.
0: Hát ez mindenki morog. Ezt imádom. Tehát ugye nem, most már nem az van, mint régen, hogy nyár le a szerződésed, és akkor tárgyaljunk, hanem már nem tudom, jövő nyáron lejár. Jövő nyáron. Hát mondjuk sőt, tehát ugye 20 évvel ezelőtt senkit sem érdekelt, hogy mi lesz jövő nyáron.
2: Hát most már úgy van, hogyha van két jó meccsed, akkor valószínűleg az ügynök már kopogtat, ja, hogy nagyon keveset keres ez a fiú. Úgy,
0: most kéne valamit
2: most
0: csinálni.
2: Most kéne valami újat csinálni.
0: Úgyhogy már lehet, hogy Iszak ügynöke is kopogtatott. Mindjárt nem is csinált semmit most ezen a mérkőzésen. Jó. Lépjünk, nem, most már akkor szünetig bélezzünk, már a hírek okozta szünetig.
4: Eldobtad a Reált is.
0: Igen, hát amire még érdemben, ugye Mourinho, aki azért a BL-be itt-ott letette a névjeit, pont a Reállal ugye nem sikerült neki nyernie, de ember legyen a talpán, aki egy Portóval meg egy Interrel BL-t nyer, és ez mondjuk sikerült neki, szóval mennyire, szerintetek mennyire próbálja a maga képére formálni a Reált, vagy pontosan tudja, hiszen volt már ott edző, hogy a Madridnál ez nem fog menni, hanem ott valahogy engedni kell az egókat varázsolni, és csak a kereteket kell lefektetni.
1: Hát ugye azok a hírek jártak, hogy visszatért a régi madridi módszerhez, ami az ő idejében volt.
0: Tehát szabályrendszer
1: az van.
0: De az a pályán kívüli dolgokra vonatkozik.
1: A pályán kívüli dolgokra vonatkozik, de azért ennek van üzenet értéke, én szerintem.
0: Tehát Vinicius időbe kell, hogy odaérkezzen a közös reggelire, ezt tud nehéz elkezdeni.
1: A telefont nem lehet használni, ami gondolom nagy érvágás a játékosoknak. Hogy én szerintem, én azt... Tehát a gesztusaikból, tehát a metakommunikációból azt veszem ki a Mourinho-nak, hogy mint a újra élvezni a helyzetet, hogy egy sztárcsapatnál van, persze át sztáredző, number van, ezt ugye tudjuk, de most azért az érdekes lesz, hogy mit hoz ki, szerintem jó lesz különben a Reál. Én a Mourinho-t alapból egy jó edzőnek tartom, most nem a 2004-es portói, mondjuk a 2010-es Inter, arra azt mondom, hogy az mestermunka volt,
0: igen, de egyébként most főleg így utólag, az egyébként egy baromi erős keret volt az Inter.
4: És nem az?
0: De hát hogy ne lenne az?
4: Arra reális.
0: Nem, de a Portóhoz képest. Tehát
1: így gondoltam én is.
0: Tehát ott Leslie Snyderek, Etók, Luciók játszottak, a maguk posztján topvilágsztárok, de azokat össze is kellett rakni. És a Reálnak is, hát, tehát a Reálnak persze azért eddig se volt egy szegény ház a Madrid, meg eddig se falábúak futballoztak benne, de sok és jó embert igazolt a Reál, aztán ezekből persze még össze kell rakni majd valamit.
2: Én azt látom, hogy

0: Én nem tudom, hogy erősítsetek meg, vagy cáfoljatok meg, hogy amióta elkezdődött a szezon, hogyha én Real Madriddal kapcsolatos híreket szeretnék olvasni, akkor 90%-ban Mourinho jön elő. Tehát nem az jön elő, hogy Mbappé, nem tudom, 6 gólt szerzett az első 4 meccsén, vagy hogy Vinicius milyen jó, vagy milyen rossz, hanem biztos, hogy valami Mourinho-s tartalom.
1: De ezt mindig így csinálta.
0: Mindig így csinálta, és most itt is, hát ugye az utóbbi, nem tudom, Rómánál már nem így történtek a dolgok, vagy a Benficánál, de visszahozta azt, amit korábban a Chelsea-nél, hogy róla beszél
1: meg a
0: sajtó,
1: nem
0: a játékosokat ekézik, vagy emelik föl az égbe, hanem most ő van a középpontban, ez egyébként láthatóan élvezi is. Azt nem tudom, láthatok-e a meccs utáni nyilatkozatát, hogy üdvözölte a riporter, hogy üdvözöljük José újra itt a Bajnokok Ligába, olyan, mintha el sem ment volna, és mondta, hogy tavaly ugyanint voltam a Benficával, de még a riportárnak se tűnt fel.
1: A Real sikerült a 8-ból kipöckölni.
0: Igen, ezt szerintem nagyon jól csinálja, és egyébként elképesztő, hogy ezt egy Real Madrid-el meg tudja csinálni. Tehát, hogy annak idején, mikor a Chelsea-nél, vagy az Internél is megcsinálta, az egy dolog, mind a kettő nagy klub, de
1: szerintem megkapta. Szerintem ő most megkapta a szabad kezet egyébként.
2: Hát ezek, ami volt itt, tehát, hogy muszáj volt.
0: Bár azért én továbbra is tartom, mert a Barcelonának pont láttam az elmúlt 2 mérkőzését, azért azt a katán csapatot szerintem nem lehet majd megfogni.
2: De szerintem most
1: azok nem az Interrel játszottak, tehát
2: meg szerintem most nem az a
1: ez
2: nem,
1: még nem,
2: nem biztos,
1: ki.
2: Hogy mindig az elsődleges
0: cél. Ki mondtad?
2: De hogyha mélyen belegondolsz, és okosan, higgadtan gondolkozol, akkor ami volt Madridban, nem lehet az a cél. Az első cél.
0: Szerintem egy Madrid szurkolónak szerintem
2: értem,
0: az kell, hogy
2: értem,
0: legyen.
2: Csak ha higgadtan gondolkozol, oda lépések kellenek, hogy eljussál.
1: Na hát ezeket a lépéseket teszik meg. Most el fogunk menni hírekre, de azért tegyük hozzá, hogy a BL az egy teljesen más kávéház, mint a La Liga. Nyilván mind a kettő fontos, aztán majd Mourinho az elég okos ahhoz, hogy menet közben eldöntse, hogy mit kommunikál, melyik a fontosabb, majd nyilván az, amelyikben jobban állnak. Úgyhogy ezt majd meglátjuk. Na jó, vagy jönnek a hírek, aztán folytatjuk a Nemzeti Sportkörrel.
3: Ez a Nemzeti Sportkör. A Nemzeti Sport Rádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autó, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Családbarát. Minden hétköznap 9 óra 40 perctől a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Egyelőre a Mercedes uralja a Madringet. Üzemanyag támogatást kapnak a dízelesek. Ma még esős, holnap már naposabb idő lesz. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
3: Sporthírek.
5: A Mercedes uralta a Formula 1-es spanyol nagydíj első szabad edzését. A kora délutáni gyakorláson George Russell teljesítette a leggyorsabb köridőt, és csapattársa a VB pontversenyben élen álló Kimi Antonelli másodikként, míg a Ferrari Charles Leclerc harmadikként zárt. A szabad edzés a várakozások ellenére baleset nélkül ért véget a vadonatúj madridi aszfalt csíkon. Vég Luca és Andrássy Márton is bronzéremért küzdhet ma este a judósok hazai budapesti Grand Slam versenyén. Az 57 kg-os Vég a Vigaszágról jutott tovább, míg a 60 kilósok között versenyző Andrássy az elődöntőt elveszítve folytathatja az esti helyosztóval. Szakaszt nyert a román országúti kerékpáros körversenyen Vas Barnabás. A Team United Shipping 20 esztendős versenyzője az ötnapos viadal harmadik emelkedőn záruló etapján ért célba elsőként. Összetettben Pakot András vette át a vezetést. Ma kezdődik az atlétikai világdöntő a budapesti Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Az első alkalommal kiírt versenyen, számos világklasszis mellett részt vesznek a sporták hazai kiválóságai is. A kalapácsvetés ma esti döntőjében dobókörbe lép az Európa-bajnok Halász Bence. 400 méteren Molnár Attila és Enyingi Patrik versenyez majd, míg Kozák Luca a 100 méteres gátfutás elődöntős mezőnyének tagja. A 19 órakor kezdődő eseményekről a Nemzeti Sport Rádió tudósít. Belgrád rendezheti a férfi és a női vízilabda bajnokok ligája jövő májusi 4-es döntőjét. Az eseménynek idén Málta adott otthont, a szerb fővárosba pedig 2023 után tér vissza a legrangosabb klubsorozat végjátéka.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár. Csak nem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20000 forintot jelent. A támogatást nem kell igényelni. A Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a tulajdonos a gépjárműadót befizette. A kormányfő különbeszélt a mezőgazdasági felhasználókról is, akik az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz korábban törvényjavaslatban kezdeményezte az előző kormány által bevezetett védett ár visszaállítását. Közzétette az államfő vagyonnyilatkozatát a Sándor Palota. Baka Andrásnak 4 ingatlana és több mint 130 millió forint megtakarítása van. A fővárosban fele részben tulajdonosa egy háznak és egy lakásnak, valamint tulajdonrésze van egy szigetmonostori és egy agárdi házban. A köztársasági elnök vagyonát képezi továbbá egy Volkswagen Passat, több értékes bútor és 2000 könyv. A hónap végén lemond államfői tisztségéről Alekszandr Vučić szerb elnök, írja a Telex az N1 szerb hírportálra hivatkozva. Távozását szeptember 25-ére vagy 26-ára ígérte, amerikai útját követően. Szerbiában október 25-én előrehozott választást tartanak, amelyen Alekszandr Vučić már a miniszterelnöki posztért indul. A politikus 2014 és 2017 között már vezette a szerb kormányt, 2017 óta pedig köztársasági elnök. Harmadával csökkent az illegális határátlépések száma az Európai Unió külső határain, közölte az EU határ és partvédelmi ügynöksége. A Frontex adatai szerint az év első 8 hónapjában mintegy 75 ezer esetet regisztráltak, 35%-kal kevesebbet, mint tavaly ilyenkor. Egyedül Spanyolországot és Portugáliát érintő útvonalon mértek növekedést, ami 34%-os volt, de ebben még nincsenek benne a júliusi ceutai események, amikor több tízezre jutottak be jogosolatlanul a spanyol területre.
3: Közlekedés.
5: Baleset történt Budapesten a Szentendrei úton befelé a Zsófia utca előtt. Szintén baleset volt a Tököli úton befelé a Mexikói úti kereszteződésnél. Fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
3: Időjárás.
5: Késő délután nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Holnap napközben a nyugati középső ország részben lehet több napsütés. Keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Éjszaka általában 8-15, holnap délután 16-23 fok valószínű.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Továbbra is Elpap István a 16 óra 36 perc, és Kovács Erikával, Turi Gáborral és Göbölyös Gáborral folytatjuk a Nemzeti Sportköt, meg kosaraztunk, meg futball BL-eztünk. Fradizunk egy kicsit, Hajnal Tamás adott a Nemzeti Sportnak egy nagy interjút, amelyben hát sok mindenről beszélt, nyilván Borbé Balázsról, aki ez régről még Németországból fűződik személyes nexusa, de egyebek mellett a Ferencváros játékos politikájáról is szó esett, ugye arról, hogy hát az, ahogy szokták mondani, az idők szavára hallgatva karcsúsították a keretet, és kevesebben
2: biztos,
1: vannak.
2: Biztos, hogy az idők szavára hallgatva.
1: Használják ezt a kifejezést. Igen, az idők szavára hallgatva. Lényeg, hogy viszont a Fradi semmivel se gyengébb, mint volt. Tehát magyarul lehet azt mondani, hogy így is lehet. Más kérdés, hogy ez nyilván edzőkérdés is.
2: Ezt akartam mondani.
7: Hát egy jó edzője. Múltkor azt fogalmaztam, és nem akarok, ehhez ragaszkodom is. Tehát ez az, amikor látni, hogy edző érkezik a csapathoz. Az, hogy most ki mit mond már elnézést magasabb beosztásba, aki a Borbély Balázsnál magasabb beosztásba van, az engem tulajdonképpen őszintelszek nem igen érdekel. Ezt a Krapekot látom, hogy ebből a csapatból, ahol ugye, ahogy te fogalmaztál, az idők szava vagy mi, hogy volt egy jó fogalmaz. A gazdasági dolgok miatt ugye elmentek játékosok, tehát ugye a Kanikovszki, a Julio Romao, tudom, a Makrekiszta nem igazán kedveltet, de szerintem
1: itt
7: amikor
1: jött, nem volt. Benne van az interjúban, Sissé, Abufani, Kanikovszki, és Gruber.
7: Így van. Ennyi. Na most akkor ide hívtak edzőnek, akkor csinálja a csapatot, ezek nincsenek. Na most ezt nem látod a Fradin, hogy ezek a palik nincsenek.
1: Igen, de jó esetben is szerintem ez így volt, meg főleg Hajnal és Borbély nexusát ismerve, vagy vélve, szerintem Borbély tájékoztatták arról, hogy ez várható, és Borbély ennek ráadásul nyilván kevesebb pénzért jött, mint amennyire kint dolgozott, úgyhogy ez egyelőre egy eléggé win-win történetnek.
2: Ő meg benne dolgozik, bocsánat.
0: Igen, de még az, annyit, ha egyébként én is nagyon rajongó vagyok Borbély Balázs munkájának, de azért ezt tegyük hozzá, nagyon a szezon elején vagyunk.
1: Persze.
0: Most fog beindulni az Európa Liga Liga szakasz, most Magyar Kupa hétvégén. Nem azt mondom, hogy ott fog kiderülni, hogy milyen edzőm, azt látjuk, hogy nagyon jó edző,
7: van,
0: de nagyon jó. Szűk lesz a keret azért itt mondjuk, nem tudom, november, december környékén, ott már biztos, hogy nagyon sok fáradt játékos lesz.
1: De például Matus Beró vagy Veljko Birmančević szinte még nem is játszott, és már ők is itt vannak. Hát lehet, hogy könnyes szemre emlegetni. Az ő nevüket csak
8: annál jön. Vagy az éme borzasztó, vagy az éme
1: nem. A szemek biztosan könnyesek lesznek.
0: Birmančević egyelőre nagyon nem győzött meg, de szerintem nagyon érdekes lesz egyébként ez a hétvégi kupa mérkőzés Debrecenben. Mert az, hogy most
1: Deac,
0: már...
1: ugye?
0: Deac, igen. Hát
2: annyira hát az, jó volt látni Kondás elemért.
1: Mielőtt még azt hinné valaki, hogy a DBS.
2: Nem, nagyon jó
1: egy
2: volt Kondás elemért. Kondás elemért, igen.
0: Tehát, hogy az, hogy Európa Liga meccsen, meg NB1-es meccsen is dobott be Borbély Balázs újoncokat. Na most aztán szerintem nem láttam még a Fradinak az utazó keretét Debrecenbe, de nagyon kíváncsi
2: lesz. Deac, ezt tegyük már tényleg hozzá.
0: De ez a jó, ez a játék.
2: Jó hangzik, igen.
0: Négy új névre én számítanék.
1: Igen, de azt biztos, hát Magyar Kupa meg alacsonyabb osztályi csapat, de azt ne felejtsük el, hogy ez a semmiből egy hirtelen ajándék, hogy a héten hét közben viszont nem kellett játszani ez a Fradinak, mert ilyen nem nagyon lesz a következő.
2: Hát, mint hogy felvezetted a BL-t, ünnepeltük most.
1: Így van, így van.
2: Azért nem játszottak, nem?
1: Na, de majd fognak, tehát nem arról van szó. De azért, ahogy mondtad, hogy az Európa Liga szakasza kezdődik, meg azért bajnokság is megy, és ugyan nem nézhet ki most már rosszul a bajnokságba se annyira a Fradi, meg Václaton csak egy veresége van, de az Újpestet azért csak nem verte meg, tehát ott azért úgymond vesztett két pontot, de az Európa Liga selejtezőjében... Az Európa Liga selejtezőjében ott viszont jól nézett ki nagyon.
2: Beszéljünk, mert már rég volt. Én örültem, hogy végre ez. Azért mondom, nem kell erről beszélni, csak...
1: Jó, csak az Európa Liga selejtezője, az nyilván rendkívül fontos volt Borbénynak, mert adott egy tekintélyt neki az öltözőben, az irodában, meg a lelátón is, és mondjuk egy Fradi edzőnek ebből a háromból olyan háromnak kell stimmelnie, hogy nyugodtan tudjon dolgozni, nem?
7: Hát erről van szó gyakorlatilag, és ha itt a Borbély Balázs tényleg a munkát tisztelettel, ezt mindig elmondom, a magyar mezőnyben Bognár György mellett nem állítok föl sorrendet, őt tartom a legképzettebb edzőnek. Ha most hasonlítunk még valakihez a múltból, hogy tudja emberek helyét megtalálni a csapatban, én a Csank János tudom mondani, és lehet a Csankra azt mondani, hogy a válogatottal ő volt a kapitány, amikor a jugoszlávokat igaztunk, azt a jugoszláv csapatot egyébként nem sok verte volna meg a világon, de ezt
1: mondjuk
7: most
1: mondjuk, az ő volt, 94-ben ő volt a kapitány, aki eljutott Pócs
7: selejtezőre. Akár így van, ez is egy pozitív, vagy a Váca 94, most nem bánta, én láttam a Váca 90 és 94 között, erről van szó. Erről van szó, pontosan, és egy kicsit az is mutatja különben, mert ugye a Győrrel a Borbély lett bajnok, jó, szerintem egy-két játékos egyéniséggel több volt ebben a Győrben, mint abban a Vácban, de azért a Borbély itt is megmutatta, össze kell rakni ezt a csapatot. Most nem róluk beszélek,
1: hogy
7: Zombori Andris,
1: bár ő a bajnok Nagy csapatban már nem volt.
7: Ugye, mert volt a Füle is volt, ha jól emlékszem, persze.
1: Simon Anti.
7: Hogy a Puglics.
1: Nyilas Elek.
7: Hogy ne.
1: És a kapuban Kosta.
2: Így van, Kosta Jani.
1: Akire azt mondta egyszer nekem a Csank, hogy Én, hát a maga stílusába bajszát rágva, hogy én annyira nem szeretem, amikor azt kiabálják, hogy gyerünk gyerekek. Ne kiabálják azt, hogy gyerekek, akinek a Kosztának, akinek már akkor 4 gyereke volt, akkor nekem még egy sem, mondja a Csang saját magára.
2: És egyébként, ha már Deacról beszéltetek ebben az időben, ugye Kondása, én most suktam meg, hogy Kondás elem, hát én láttam játszani, tehát ő hát ugye a Debrecen játékos.
1: És a Kazinc barcikája is.
2: Hát jó, de Debrecenben azért ő egy úgy meghatározó volt, hogy hát meghatározó, hát szerették.
1: Hát.
2: Igen. Szóval, hogy amúgy én kíváncsi leszek, nyilván nagyon nyerni fog a Fradi, de az is biztos, hogy a Deac szurkolók, inkább úgy mondom, hogy azért szerintem sok debreceni neki jó hétvégi
1: hol
2: program lesz.
1: Hol rendezik azt a meccset tényleg?
0: Sportkampuszon.
1: Igen,
0: lehet majd a információk alatt.
2: Cserélhetek már a vendégét.
1: Miért nem viszik be a Nagy-Erdeibe?
0: Hát ezt nem tudom megmondani. Hát
1: most komolyan.
2: Hát meg amúgy
1: biztos, még... biztos van rá magyarázat, de én...
7: Lehet, hogy sokkal lehet, hogy itt a pályánál 2000 néző jobb hangulat teremt, mint ott esetleg ott a nagy stadionban lenne 2000.
1: Hát akkor ott több lenne, te is tudod, hogy több lenne, tehát
7: jó, lehet, hogy a játékosok hát azt mondták, hogy akkor mit szeretnék játszani, mint az Újpest a Megyeri úton, ugye
2: annól. De az, az egy külön kis na, világ látod. Debrecenen belül egyébként.
1: Na, minden esetre egy biztos, hogy a Magyar Kupa, ami szokás szerint ugye már 1000 éve megy, mert ugye általában már ilyen előfordul.
2: Ez majdnem olyan, mint a női kosárlabda.
1: Mindjárt, tehát ilyen Budapest Kupa, meg ahonnan az alacsonyabb osztály elindul, az mindjárt kezdődik, de a következő kiírás kezdődik.
0: Abszolút, nem a mostani. Mondani, én játszottam ilyen Blast 3-as csapatban, ahol az előző évben kezdődtek a következő év magyar.
1: Nagyjából a 32 közé játszott a Fradi, meg a Videoton, meg a nagy csapatok, amikor én elkezdtem a következő kiírás. A ruandai, mint a lányok, a női kosár válogatott.
2: Ezért mondom, hogy akkor van hasonlóság.
1: Persze. Na mindegy, de lényeg, hogy az első osztály is bemutatkozik most, ugye végül is csak 12 csapat, nem olyan nagyon sok, de az a 12 ott lesz a pályán. Jellemzően ugye mindenki tovább jut, de nem feltétlenül, tehát mennyire számítotok arra, hogy magyarul mennyire kell komolyan venni, inkább így mondom, az NB1-eseknek ezt a kanyart, mert azért, ha nem veszik komolyan, akkor valamelyik közülük adott esetben meg is csúszhat.
2: Te meg is válaszoltad.
0: Hát itt a Paks és a Győr szerintem az a két csapat, aminek nagyon illene komolyan venni ezt a kört. Ugye mind a ketten NB2-es csapattal játsznak, ráadásul talán nem is tudom, az egyik veretlen, a másik meg otthon veretlen, ugye itt a Karcaga játszik a Győr. A Győrnek azért bajnokként illene talán.
1: Hát a tavalyi Győr simán tovább is jutna az ideit.
0: De az ideje az meleg lesz, én azt gondolom, tehát látva itt az elmúlt hetek teljesítményt, hogy a Győr, hát főleg a támadó játék az nem annyira erős, ráadásul én azt gondolom, hogy egy dél-amerikai edző valószínűleg a kupába jó néhány embert pihentett majd, és azt nem tudom, hogy visszaüthet-e egy ilyen Karcagán. A Paksnál meg megjósolhatatlan, tehát ők szerintem tudnának akár 8-10 gólt is lőni.
1: Szinte bárkinek.
0: Szinte bárkinek, és 3-4-et is kapni, és ott is szerintem...
1: De a Paks stílusa, ami azért egy ilyen ortodoxabb stílus, a Paks stílusa szerintem egy alacsonyabb osztályú csapat ellen egészen kiválóan érvényesül. Mert a lőtt gólok száma nő, és az már az NB1-be se kevés.
0: Igen.
1: Kapott gólok száma, meg esetleg ha sok is, az nem annyi, mint a lőtt gólok száma.
7: Komolyan kell venni, tehát úgy kell fölfogni, hogy most nem, tehát mindegy erős edzőmeccset, amit meg kell nyerni, kész. Ennyi. Most mindegy, hogy NB2-es ellenfél van. Nem, tényleg, nem úgy vetődött fel a kérdés, hogy ki, hogy mi lehet. Nem lehet semmi, mert ha komolyan veszek, mint első osztály csapat egy...
1: Egyébként, bocsánat, csak mert fölnézek a monitor képernyőre, ahol az M4 éppen kiírta, hogy ma Sopron-Szeged mérkőzéssel kezdődik, és vasárnap pedig a Karcag-Etóval zárul majd ez a kör, de azért egy Diósgyőr videóton is jó lesz, ezek most találkoztak a bajnokságban, egy Mezőkövesd, MTK, tehát azért itt lesznek érdekességek, és mindez még csak a harmadik fordulója, ugye.
2: És Dorogra meg, ahogy hallottam, jó sok újpesti, ez azért elég közel van, tehát, hogy és nyilván mindenki
1: belelkes. A Buzánszki Jenő stadionban.
2: Igen. Tényleg.
1: Hát az a neve.
2: Tényleg.
1: Hát még kiről kellett volna elnevezni a Dorogi stadion nyilván.
2: Úgyhogy szerintem is, nyilván én szerintem itt az a kulcs, hogy tényleg komolyan kell venni, mert itt nem mondom, hogy visszanyalhat a Fagyi, mert csúnya, de mégiscsak szó, hogy itt azért lehetnek pofonokat kapni. És akkor az meg elég kínos, hogy
1: Iváncsától az még a nem Úgy azért nem kaptak volna ki, egy meccsen kikaptak Iváncsán, és akkor még a Sportrádió előrádiójában szerkesztő voltam másnap, és felhívtam az Iváncsaiakat, hogy gyertek már be, vidáman bejött két srác, mind a kettő.
2: Tényleg?
1: Persze, mind a kettő játszott elő, az egyik aztán a csapatkapitány volt, a másik meg két gólt rúgott.
2: Nem is emlékszem.
1: És hát azzal kezdték, hogy ők mind a ketten óriási Fradi szurkolók. Innen indult az, hát egy Iváncsai nyugodtan lehet Fradi szurkoló, ugye, úgyhogy azt mondták, hogy egyik szemük sírt, a másik nevetett, de egy jó hangulatú beszélgetés volt. Na, viszont ha már magyar kupa, azért Magyarországon valahogy hagyományosan nincs meg az a rangja a magyar kupának, mint rengeteg más országban az ő kupasorozatuknak. Nyilván az MLS nagy erőket mozgósít, pénzjutalomtól kezdve. Az egyébként a Puskás Arénában rendező a döntő az mindig rendben van, tehát az egészen...
2: Azt szerintem már csak ott van rangja.
1: Hát ott aztán tehát, végképp
2: ott,
1: van.
2: Ott már a végén már mindenkinek fontos.
1: Hát egyrészt mert az már tényleg nagyon komoly pénz, másrészt azért akár is nézzük Európa Liga indulás, vagy Európa Liga selejtezőbe való indulás, de mit kéne, vagy mit lehetne még tenni azért?
0: Miért érzed úgy, hogy nincs olyan nagy rangja? Hát mondjuk, én annyira nem érzem ezt, megmondom őszintén.
1: Hát, akkor inkább nem volt. Mondom, tagadhatatlan, hogy sokat javult a helyzet, de valahogy mégsem. Tehát most az FA Kupa, nem akarom hasonlítani, mert az FA Kupa, annak már szinte Premier League vetekedő rangja van, de egy Coppa Italia, egy német kupa azért ott is kicsit több a néző, amúgy is tudom, hogy több. De valahogy a magyar kupa, ez kicsit ér ilyen periférián
7: van.
1: Van
7: igazság, amit mondasz, de történelme meg így alakult.
1: Viszont hát voltak évek, hogy nem is írták ki.
7: Ezt akarom mondani.
1: Tehát nem most,
7: ezt
1: hanem 50-es évek. Ott vagy 10-valány évig nem volt magyar.
0: Akkor következő évben volt a döntő.
1: Következő volt, hogy valami 3 év múlva volt a döntő, meg tehát a történelmi viharában.
7: Pontosan erről van szó, és azért ismerjük el a jelenleggel, mert ezt azért próbált. Tehát persze a Puskás Aréna nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy nem...
1: Meg ugye a Molla névszponzor, tehát
7: van,
1: az sem...
7: Tehát azért látszik, hogy egybe van ez tulajdonképpen téve. Én szerintem. Tehát magyarán a presztízse azért nőtt. Nem azért, a presztízse nőtt.
1: Ja, de nyilván van még hova nőni.
7: Van.
1: Na jó van, ami viszont vitán felül csúcs, ez az atlétikai világdöntő, ami egyébként mindjárt kezdődik, mert 19 órától a Zsivocki Gyula atlétikai központban, és hát úgy kezdődik, hogy ma már mindjárt Halász Bence dob majd. Itt van a favágó, kanadai favágó, Katzberg, hát persze személyes kedvenc nyilván.
0: És Duplantis is ma van, ugye?
1: Hogyne, még Duplantis is ma van, meg aki egészséges, az, mert a presztízs, meg a pénzdíj, meg Budapest vonzereje, ezek így együtt egészen minőségi mezőnyt hoztak ide, egy érdekes külsőségeibe is, meg lebonyolításában is egy teljesen extra, korábban nem látott háromnapos atlétikai csúcsesemény lesz, mennyire mozgatja meg a fantáziátokat, mennyire figyeltek rá a hétvégén.
0: Én mindenképpen nézni fogom, tehát szerintem az, hogy itt van egy olyan sportesemény, ami hát gyakorlatilag nívósabb, mint mondjuk a sportágnak a világbajnoksága, tehát nincsenek itt előfutamok, meg délelőtti program, ilyen-olyan sem.
1: A legjobbak rögtön döntő.
0: Csak is a krém, tehát szerintem ez, és itt nem hosszú-hosszú órákról beszélünk, hogy most le kell ülni a tévé, este 7-kor bekapcsolod, aztán 9-ig, 9:30-ig elnézed. Ha szerencsénk van, akkor hát mondjuk a Duplantisztól most az a világcsúcs, így egy ilyen kisebb sérülés, az nagy meglepetés lenne.
1: Győzze le a görögöt, nem?
0: Győzze le.
1: Hát már az se önmagától való.
0: De azért összességében most itt a Gyémánt Liga fordulókban is ugye voltak világcsúcsok, 15 évvel ezelőtt nagy eredményeknek a megdőlés, hogy így fogalmazzak, és azért most ráadásul vége van ennek a 40 fokos nyárnak, ebbe a kellemes 20 fokos időbe szerintem nagyon jó.
1: Ne essen.
0: Hát ne essen.
7: Jó, meg lehet húzni.
0: Vége van.
7: Hogy nem melegítesz be, jó.
2: Ja, értem.
1: Hát azért talán egy atlétának ez a 18-20-21 fok,
2: ez jobb, mint a
1: 35, nekem valami azt
0: igen,
1: súgja.
0: Igen.
1: Tehát ha én a városba gyalogolok valahova, nekem jobb, csak ne essem.
2: Ha én atléta lennék, de én azt néztem, hogy este már nem esik, és hétvégére nem mond esőt.
1: Na.
2: Én direkt néztem, amikor ugye reggel arra...
1: Tehát akkor nem fog csúszni a dobókör, mert az eső egyébként nem is a futónál érdekes, mert most szögásbe fut egy világ legjobb rekordtányán.
2: Hát azt nem tudom, hogy mennyire, vagy van erre valami speciális, tehát hogyha már abban maradt az eső, az meddig vizes? Lehet azt szárítani? Nem tudom,
1: hát
2: nem
1: értek. Törölni szokták, talán Sydneybe az olimpián ott speciál pont esett a kalapás döntő előtt legalábbis, mert nekem valami ilyen van, hogy az akkor már a hattyúdalára készülő Gécsek Tibor valami rongya, szárítja, törli a dobó olimpiáról
2: hát beszélünk. Hát ezt értem, de az a versenyző, de a szervező nem...
1: Hát amennyire tudja, szárítja, de ha már elkezdődött a verseny, akkor...
2: Nem úgy gondoltam,
1: akkor,
2: hanem addig. Mert szerintem most sem esik már.
0: Nem esik már, de után sem.
2: Igen, azért mondom, hogy szerintem...
1: Hát, hogy most esik-e, azt ugye egyikünk sem tudja, de reméljük.
2: De Göbi biztosan azt mondta, hogy nem esik, én hiszek hát, neki.
0: Amikor bejöttem dolgozni, nem esik.
2: Én hiszek neki, hogy nem esik.
0: Na mindegy. Ez egy jó párharc lesz egyébként a férfi kalapás. Tehát, csak azt az egyet egyébként érdemes végig követni.
1: És magyarok egyébként Halász Bencén kívül is lesznek, mert van Kozák Lucánk is, Molnár Attilánk, Takács Boglárkánk, váltóink vannak, úgyhogy magyar részvevés lesz meg. Én atlétikát azt nem lehetem szeretni, szóval ez szerintem egy óriási buli. Kérdés, hogy a buli és a valódi sportszakmai érték közül melyik irányba billen a dolog?
0: Hát azért jegyezzük meg, hogy a győztesek minden számban 150 ezer dollárt kapnak, ami több, mint a világbajnoki cím, a kétszer annyi, mint egy világcsúcs.
1: Hát az nyilvánvaló, hogy a World Athletics szándéka az, hogy valami itt frenetikusat hozzon létre.
7: Szerintem érdemes szedni a lábod ennyi pénzét.
1: Én azt hallottam,
2: hogy...
0: Szerintem az egyetlen ember az Duplantis, akinek buli az egész, mert valószínűleg azért sérülten is megnyeri a versenyt.
2: Nem biztos, hogy nem olyan
1: basztus, hogy is kell valami dalt
0: a zárónapon.
2: Szerintem pont a sérülése miatt...
1: Szerinted arra koncentrál inkább?
2: Az éneklésre? Ez olyan, mint a francia meg a... Hogy már arra koncentrál, nem
0: csak azt akart, ő már nyert annyit, hogyha mondjuk ő nem húzza be ezt a 150 ezer dollárt, akkor
1: nyert annyi, de ilyen verseny még nem volt,
2: igen,
1: tehát ilyet még nem nyert.
2: Igen, tehát a presztízse miatt szerintem megnyernie.
0: Hát azért is van itt, ő maga mondta, hogy ő meg akarja nyerni ezt a versenyt.
2: Tehát, hogyha ez egy gyémánt liga lenne, akkor lehet, hogy nem indult volna ezzel a sérüléssel.
0: Sőt, biztos, hogy nem.
2: De mivel ez egy...
0: vissza is lépett.
2: Igen, ezért. Úgyhogy ez a hétvégét nyilván meghatározza, azt mondja, hogy pont jó, hogy magyar kupa van a fociba, és nem úgy figyelünk, mert akkor...
0: Mindenki
2: én mindig szeretem, amikor egy egyéni sportág, nyilván az atlétika az, ami, amikor így előtérbe tud kerülni, és kellő figyelem három órá, úgyhogy én erre kíváncsi vagyok. Nekem picit rövid ez a három nap, tehát hogy értem, hogy monstre, és...
1: Na de pont ez a szándék,
2: értem,
1: hogy,
2: csak
1: hogy
2: én mindig ezt
1: nem egy napos,
2: mondani.
1: Mint a mondjuk egy ilyen gyémántliga viadal, nem is nyolc napos, mint egy...
2: Igen, csak én ezt szoktam mondani, hogy Göbivel sok versenyen voltunk már együtt. Az első nap az mindig ilyen, jaj, de jó, elkezdődik, és mire beleéled magad, vége van. Tehát, hogy ebből a szempontból már mind dolgozni rajta, vagy így, tehát, hogy ez úgy másabb. De biztos jó verseny lesz.
1: Én szerintem ezt felmérték, hogy az emberi szurkolói figyelem az mennyire koncentrál, és kitalálták, és állítólag olyan látványelemek lesznek, azt kíváncsi várom, hogy ez valójában hogy fog megvalósulni.
0: Az alapötlet szerintem szenzációs, hogy tényleg a csak a legjobbak. És
1: meghívásos alapon.
0: Nagyon, nekem ez nagyon tetszik, és szerintem ebből csak jó dolog születhet. Tehát ez nem lehet rossz. Ha minden számban a legjobbakat hívod el, abból nem lehet rossz versenyt csinálni.
1: És ha egy száraz dobókörből Halász Bence
0: elhajítja,
1: csak megközelíti az EB-n dobott, mert azt nem mondom, hogy túldobja, mert nem feltétlenül, de ha csak megközelíti, azzal már az is lehet, hogy mert élesbe ugye Katzberggel hát szokott ő találkozni, de itt Budapesten, hazai közönség előtt, ha akarunk valami szépet Los Angelesbe, akkor figyelmeztetés, ez nem árt a kanadai embernek, gondolom én. Na jó van, de biztos, hogy szuper lesz, én biztos, hogy nézni fogom, főleg azért, mert egy magyar kupára az ember azért úgy oda-oda néz, de az nem úgy mozgatja hát, meg az ember figyelmét. Persze, meg harmadik forduló, meg még itt mindenki életben van, most még, aztán lehet, hogy vasárnap este már nem így lesz, hát akkor nagyon szépen köszönöm, ez volt a mai Nemzeti Sportkör, Kovács Erikának, Turi Gábornak és Göbölyös Gábornak, hogy itt voltak velünk, mi pedig megyünk tovább a hazafutással.
3: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
3: Az a futás utolsó órája kezdődik, 17 óra múlt, a mikrofonnál továbbra is Elpap István. A címvédő fehér orosz Arina Szabalenka és a kazak Jelena Rybakina jutott be a női döntőbe. Az amerikai nyílt teniszbajnokságon a US Open eddigi eseményeit és a közelgő férfi elődöntő esélyeit is értékelte Topor Csaba, állandó szakértőnk, aki a 2001. szeptember 11-én, azaz pontosan 25 éve történt terrortámadás évfordulójáról is beszélgetett a riporter Szabó Szilviával.
4: Az idei utolsó Grand Slam tornán, a US Openen megismétlődik az ausztrál nyílt teniszbajnokság női döntője. Melbourne után New Yorkban is Arina Szabalenka és Jelena Rybakina játsza ezt a finálét. Mennyire volt ez váratlan, és ugye mondjuk el, hogy 50 éve nem fordult elő az, hogy az első négy helyen kiemelt női játékos jusson be az elődöntőbe.
5: Az, hogy Szabalenka bejutott a döntőbe, nem mutatott ekkora nagy formát, de az is látszik, hogy neki nagyon jót tett. Én azt hiszem, hogy egy kicsit elvesztette azt a nimbuszát, azt a státuszát, hogy verhetetlen, nagyon dominált, ugye? És ha papíron nézzük, az, hogy ők játsszák a döntőt, nem meglepő, így azt mondom, hogy szerintem nagyon nagy dolog Szabalenkától. Az, hogy az első négy kiemelt játssza az elődöntőt, csoda, de azért a női mezőny most már évek óta nagyon-nagyon zárt és nagyon erős. Uh-huh. Sokszor beszélgetünk erről, hogy néha izgalmasabb, mint a férfiak küzdelme. Nagyon-nagyon egybe van az első 10-20, ott tényleg nagyon-nagyon jó meccsek vannak, és hát ez is fantasztikus.
4: Az, hogy mindenképpen Rybakina lesz hétfőtől a világranglista vezető, az szerinted Szabalenkát spanolja egy picit, és jelente ez neki egy ilyen plusz motivációt, hogy azért megmutatja ellene?
5: Nagyon érdekes a kérdés, mert ugye külsőleg Szabalenka, ha csak azt nézzük, ahogy ő szerepel, meg megjelenik, egy ilyen nagyon laza, jópofa, vagány csaj, és közben az látható, hogy ezeken a meccseken nagyon sokszor befeszül, és képtelen a legjobbját nyújtani. Én arra leszek kíváncsi, hogy most, hogy fordult a kocka, és Rybakina lesz a világ első, és úgymond Szabalenka már üldöző, ezzel egy más mentalitással lesz-e képes játszani, mert nagyon sok rendszem döntőt bukott már ő ahhoz képest, hogy mennyire dominálta a játékot, és nem lehetett nem észrevenni, sőt, ő maga is jó, többször ezt kifejezte, hogy igen, nem tudja, mi történik, befeszül, elizgulja a meccseket. Szerintem itt ez egy nagyon érdekes fordulópont, hogy most ő üldöz, kisebb talán a nyomás ő rajta, már nem lesz világ első jövő héten, ez egész biztos, hát ha egy lazább, felszabadultabb Szabalenkát látunk. Rybakina nagyon magabiztos, de most már egy jó fél éve, vagy még régebb óta.
4: Uh-huh. Mielőtt Szabalenka elődöntőjéről beszélünk, említsük meg azt is, hogy többször nyilatkozta azt, hogy még a US Open előtt szeretett volna egy kicsit úgy elvonulni, hogy úgy fogalmazott, hogy a külvilág zaját elzárni. Ez ezzel kapcsolatos, amit az előbb mondtál, hogy néha befeszül a fontos meccseken, és akkor egy kicsit ugye a fejben rendbe kellett tennie magát?
5: Nem biztosan így van, ahogy mondod. Tehát ez nagyon sok volt, nagyon sokáig dominált, egészen döbbenetes sokáig dominált, közben meg elvesztette a legfontosabb meccseket. Azért ez, bárhogy is nézzük, a Grand Slam fontos. Ugye Djokovicnál, Nadalnál is látszott a karrierjük végén, hogy már szinte csak az érdekelte őket, és ezt Szabalenka is tudja, hogy oké, hogy világ első vagyok, megnyerek pár Masters tornát, vagy WTA ezres, de igazából a Grand Slam számít, a történelem könyvekbe is ez fog bejutni, meg bekerülni. Én azt gondolom, igen, amit mondasz, hogy itt kellett neki egy kicsit újra gondolni ezt az egészet.
4: Ugye az amerikaiak egyik kedvence Jessica Pegula várt rá az elődöntőben. Nagyon könnyedén, 1 óra 20 perc alatt 2-0-ás szett arányban 7-5-6-2-re nyert Sabalenka. Én csak az összefoglalót láttam, de azokban a labdamenetekben olyan vehemenciával, olyan erőteljes teniszt játszva játszott, hogy számomra az meglepő volt, hogy ennyire akarja.
5: Nagyon más mentalitással játszik, ahogy mondod, nagyon más a tekintete. Látszik, hogy itt tudja, hogy ez itt több kell, mint amit eddig hozott, és Pegula egy ilyen tekintetben könnyű, meg nehéz ellenfél volt szerintem neki. Egyrészt abba könnyű volt, hogy Pegula bántani őt nem tudja a játékával, egy kontrajátékos. Viszont nehéz meccs volt, mert muszáj volt leütni a pályáról, és muszáj volt azzal az agresszivitással játszani, ami ide kell, de hát ez a mérkőzésnek semmi köze nem lesz a Rybakina elleni meccshez, ahol még nála is agresszívabb az ellenfél.
4: Ugye említetted, hogy nehéz neki esetleg a motivációt megtalálni. 99 héten át vezette a világranglistát. Ugye sorozatban a negyedik US Open döntőjét játszhatja, és például Williams mellé felzárkózhat, aki sorozatban háromszor volt bajnok, szóval ezek mind-mind motivációt jelenthetnek számára?
5: Biztosan az, de szerintem a legfontosabb neki, hogy végre nyerjen egy Grand Slam döntőt, a sok elbukott Grand Slam döntő után, meg ezt az átkot megszakítsa, meg hát Rybakina ugye most már az első számú kihívójává vált, és igaz, Jontekkel voltak ők partiban nagyon sokáig, és Jontek egy kicsit most megrogyott, és most itt jött Rybakina, nem mondom, hogy a semmiből, de azért egy év alatt nőtt föl ide, és szerintem ez a párharc, ez külön nagy motiváció lesz neki. Azt láthatjuk, ugye mindig a nagy párharcok voltak a legizgalmasabbak a közönségnek is, és a játékosoknak is.
4: Rybakina ugye megnyerte az Ausztrál Open-t, viszont először jutott a US Open döntőjébe. Jelenthet-e ez egy kis előnyt Sabalenkának?
5: Nem tudom, Coco Gauffot verte három szettben még hozzá úgy, hogy elbukta az első szettet, és utána nagyon-nagyon simán fordított. Tehát az a mérkőzés az igazából kettő meccs volt, az első szett meg a második kettő. Elképesztő, hátborzongatóan stabil Rybakina. Pont ami a karrierje első részében nem jellemezte az, hogy ő stabilan tud ilyen agresszíven játszani, az idén teljesen megváltozott. Nem tudom elképzelni, hogy tartana a meccstől Sabalenka ellen.
4: Tudom, hogy teljesen más körülmények, más pályaborítás, de az Ausztrál Open döntőjéhez képest te most mennyiben vársz más finálét, és hogyha mondjuk Sabalenka fejével gondolkozol, mit kell máshogy csinálnia, hogy esetleg most ne ugyanaz az eredmény szülessen, és ne Rybakina nyerjen?
5: Technikailag egy picit talán nehezebb a dolga Sabalenkának, ha csak azt nézzük, hogy milyenek a körülmények, mert sokkal gyorsabb ez a borítás. Rybakina pedig iszonyatos gyorsan játszik, és laposan. Ilyen tekintetben ez nem Sabalenkának jó. Időzítés tekintetében meg neki nagyon jó, mert ő jön föl, és Rybakinának a lendülete ki tudja, meddig tart, ilyet semmi se tart örökké. Ez nagyon izgalmas dolog lesz taktikailag. Én nem tudom elképzelni, hogy olyan nagyon-nagyon nagy újat tudjanak egymásnak mutatni 17 lejátszott meccs után. Itt napi forma, adott pillanatnyi forma, lelki állapot lesz a nagy kérdés. Fizikailag mindketten marha jó állapotban vannak, nem tudom, hogy taktikailag lehet-e itt még újat mutatni a másiknak.
4: Mindenképpen háromszettes csatára számít az?
5: Nem. De nem mernék még tippelni se, mert ugye pont Sabalenka előélete miatt. Ha megint elizgulja és megint befeszül, akkor simán kikaphat, nagyon simán is ki tud kapni Sabalenka, annyira el tudja izgulni a meccseket.
4: Hát erre szombatig kell várnunk, ugye akkor rendezik a női döntőt. Ma este 21 órától viszont már az uraké lesz a főszerep. Alexander Zverev és Karen Khachanov játsza az egyik elődöntőt. Ugye Zverev 29 éves, Khachanov 30 éves, Zverev második a világranglistán, Khachanov az 50. Itt milyen csatára számítasz?
5: Óriási csatára. Ők nagyon nagy meccseket szoktak játszani. A stílusuk se különbözik olyan nagyon. Khachanov azért most, hogy 50. Hát Khachanov egy top 10-es játékos volt, 8. is volt. Szinte minden Grand Slamen minimum negyed döntőzött, elődöntőzött, nagyon nagy teniszező. És óriási formát talált idén évvégére, pedig nagyon gyengén indult az éve. Zverevnek meg itt az isteni lehetőség. Igazából Djokovicnál mondtuk mindig azt, hogy kell már a szerencsés sorsolás Djokovicnak, hogy esélye legyen Grand Slamet nyerni? Hát Zverev most nagyon megkapta ám. Se Sinner, se Alcaraz, se Djokovic. Igazából nincs olyan játékos, akit ne kéne neki minden józan emberi számítás szerint simán vernie. Ugyanaz lesz a kérdés szerintem, amit Szabalenkánál feltettünk, hogy ez teher lesz-e rajta, vagy él vele. Nagyon, nagyon nagy történelmi lehetőség Zverevnek, és akkor így hadd jegyezzem meg ezt nagyon szubjektíven, hogy ettől függetlenül marhára megérdemli. Tehát ő az az, aki karrierje nagy részét mindig úgy töltötte, hogy valaha volt legjobb teniszező, aki nem nyert Grand Slamet, a majdnem ember, aki elbukta, emlékezhetünk azt a 2020-as US Open döntőt, két nyert szetről tím ellen, mert elizgulta. És most itt lehet, egy év alatt 29 évesen megfordíthatja ezt az egész történetet, amit róla írtak, és lehet belőle akár idén már kétszeres Grand Slam győztes, na az már véletlenül olyan nincs.
4: Ő fejben mennyire erős, és hogyan kezeli ezt a helyzetet, ahogy mondtad, gyakorlatilag csak ő bukhatja el?
5: Nyilván ott lesz a pályán Karen Khachanov, meg majd azért lesz egy másik elődöntő is, iszonyat jó teniszezők vannak. A másik ágon ugye azért például Ben Shelton teljesen kiismerhetetlen játékos és életveszélyes, tehát nem lehet így odaadni Zverevnek a meccset, de a rutinjával, azzal, amilyen formában van idén, hogyha ő hozza a szintjét, akkor ezt a Grand Slamet hát jó eséllyel be kéne húznia.
4: Ugye a másik ágon amerikai párharc lesz, Francis Tiafoe és Ben Shelton játssza az elődöntőt. Mind a ketten rettentő, kiélezett, drámai, 4,5 óra körüli csatában jutottak tovább. Mennyire számíthat itt a fizikai állóképesség?
5: Én az az érzésem, hogy a hazai közönség előtt mind a ketten tuti, hogy olyan adrenalin lökettel játszanak, hogy ezen a meccsen ez nem lesz tényező. A döntőben lesz nagyon nagy tényező, én azt hiszem. Tehát itt, ha itt belebonyolódnak, és erre minden esély megvan egy brutális ötszettes meccsbe, akkor a döntőre fog megérkezni a valóság, de hát addig szerintem pont nem érdekli őket. Egyébként nagyon jóban vannak, egyébként mindketten ilyen hihetetlen, robbanékony, elképesztően meglepő dolgokra képes teniszezők, atletikusak, imádják a New York-i közönséget, és imádja őket a közönség. Én azt gondolom, hogy ez a meccs ez valami egészen elképesztően brutálisan jó meccs is lehet.
4: Ben Sheltonról mondja egy-két szót. Élete egyik legnagyobb sikerét aratja, kiejti Alcarazt, hazai pályán játszhat, mindössze 23 éves. Kell-e attól tartani, bár az amerikaiak mentalitását ismerve ez ilyen álkérdés, hogy neki most megvolt a nagy trófea, és már az nagy siker, hogy idáig eljutott, vagy az van benne, hogy jó, de ha már idáig eljutottam, akkor most már ne álljak meg a döntőig?
5: Hát ezt inkább Tiafoe-nál gondolnám veszélynek. Uh-huh. Az, hogy így nem néz ki többet magából, Shelton hihetetlen sokra tartja magát, és nagyon magabiztos, és nagyon-nagyon motivált. Én azt gondolom, hogy Ben Shelton, és a 23 év, valljuk meg, már annyira nem fiatal. Tehát mondjuk Alcaraz 23 évesen már többszörös Grand Slam bajnok. Úgyhogy nem hiszem, hogy a kor az ilyen tekintetben azt jelenti Sheltonnál, hogy nincs rutinja. Most már stabilan top 10 környéki teniszező. Én mondom, inkább Tiafoe-nál félek, mert Tiafoe-nál nagyon sokszor látszott ilyen hirtelen forma hanyatlás, de szerintem ezen a meccsen, a New York-i közönség előtt kizárt, hogy ne maximális motivációval meg felpörögve lépjenek fel. Nagyon jó meccset várok.
4: Az amerikaiak körében egyébként melyik fiú népszerűbb szerinted? Hogy fog megoszlani majd a szurkolók aránya?
5: Hát Tiafoe nagyon nagy sztár New Yorkban. Ő már elképesztő meccseket játszott ott. Hihetetlen, őrült derbiket. Tehát ő nagyon tudja, hogy a közönséget hogy kell a maga oldalára fordítani. De Shelton is egy hihetetlen vibráló alkat. Hát, nem tudom, szerintem ez az a mérkőzés, amikor bárki nyer, az egész tenisz nyer, meg az egész stadion, minden egyes nézője nagyon nagyot fog nyerni.
4: Mit gondolsz a programok lebonyolításáról? Ugye Shelton és Alcaraz csatája hajnali 3:30-ig tartott, és Alcaraz erőléti edzője ki is fakadt ezen, hogy ez rendkívül sérülés veszélyes. Nyilván nem lehet kiküszöbölni, hogy csúszanak egyes mérkőzések, de az, hogy ilyen éjszakában nyúlóan kell ilyen hőfokú meccseket játszani, az mennyire veszélyes szerinted, és mennyire kellene ezen változtatni?
5: Hát változtatni kellene, ezt a versenyigazgató is bevallotta utána, mea culpázott. Az, hogy veszélyes, nem hiszem, hogy veszélyes lenne, inkább ennek egy ilyen marketing, meg nézői élmény oldalát világítanám meg, hogy amikor ugye Wimbledonba behozták azt a szabályt, hogy 11 után nem kezdődik meccskész, nem csinálunk hülyét a nézőből. Amerikában ugye a New Yorkiak más, teljesen más típusú emberek, vagányak, más hőfokon égnek, de amikor két meccs előtte is ötszettes és elhúzódik, tulajdonképpen az igazi nagy mérkőzésen már alig van néző, mert hát azért nem engedheti mindenki meg magának, hogy mondjuk évfél után 15 perccel kezdődő mérkőzésre úgy beüljön, hogy azt én majd még végig is tudom nézni.
4: Így van. Mennyire befolyásoló tényező az, vagy mennyire jelentőség teljes, hogy a tenisztörténelem legmagasabb pénzdíját osztják ki most a US Open-en?
5: Nem hiszem, hogy ez bárkinek számítana. Itt már a 20.-30. játékos is dollármilliómos, nagyon elszálltak a pénzdíjak, úgyhogy kevéssé a pénz motiválja ezeket a játékosokat. Hát már az első egy-két körbe olyan összegeket osztanak ki, amit 15-20 éve a győztesek kaptak. Nem hiszem, hogy a pénznek szerepe van ebben.
4: Arra gondoltam, hogy azzal zárjuk egy kicsit ilyen bulvárosan, hogy micsoda világsztárok tűnnek fel a lelátón, ugye Ronaldo brazil labdarúgó, vagy Michelle Obama feltűnt a képernyőkön. Lehetne arról is beszélni, hogy ugye a marihuánás cigaretta már szinte zavaró a teniszezőknek, de mégiscsak zárjuk azzal, hogy 2001. szeptember 11-e a tragikus terrortámadás 25. évfordulója van ma, tehát nyilván ez is rányomja a bélyegét New York hangulatára. Lehetett látni, hogy 3000 drónból az ikertornyok vizuális képét megfestették, szóval itt most azért erről is szól ez a mai nap.
5: Hát igen, és én azt hiszem ezért lesz külön-külön jelentőség és hátborzongató élmény az amerikaiak mérkőzéssel, mert itt az egész nemzet fog egyesülni ebben a mérkőzésben, New Yorkban, egy olyan történet kapcsán, ami én azt hiszem, hogy össze fogja kapcsolni ezt a két játékost, a közönséget, a környezetet, a pályát, a stadiont és mindent. Ez itt egy nagyon szép emlékezés lesz egy csodálatos teniszünneppel.
0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
1: Hamarosan 19 órakor kezdődik a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban a budapesti atlétikai világdöntő. Ma már magyar sportolóknak is szurkolhatunk, például a kalapácsvető Halász Bencének. A helyszínről jelentkezik kollégánk Kreisz Bálint.
2: Mennyi a nézőszám és milyen időjárás van? Szerinted az atlétika versenyhez képest, vagy ehhez talán mondhatjuk, hogy ideális körülmények lesznek, nem?
3: Igen, bízunk abban itt azért. Ma reggel Budapesten ugye elég sok esőzés volt, most azonban már látszik az, hogy elkezdett kisütni a nap, azért nyilván még sok a felhő az égen, de nagy meleg biztosan nem lesz, ami azért az elmúlt hetekben, vagy akár a Gyulai Memoriálon egy nehezítő tényező volt a versenyzők számára. Az biztos, hogy sok néző lesz. Ma reggel, amikor néztem a jegyeket, akkor már csak néhány szabad szék volt, és ugye az atlétikai világbajnokságra 2023-ra egy kétszintes lelátórészt építettek, amit aztán visszabontottak, így alakult ki a nagyjából 11-2000-es nézőszám, és ugye a pálya tetején, ahol a lelátó második része volt, ott egy futókört alakítottak ki. Most az atlétikai világdöntőre mobil lelátókat hoztak, úgyhogy most lehet ilyen másfél szintesnek nevezni ezt a létesítményt. A nézőszám az valahol nagyjából ilyen 17-18 ezer környékén lesz, ami úgy félúton van az atlétikai világbajnokság maximális befogadó képessége és az átlagos, mondjuk Gyulai Memoriára használt befogadó képesség között. A mai nap még van néhány elérhető jegy, de ezek már maximum csak 100-as nagyságrendben. A holnapi nap az teltházas lesz, ami pedig a vasárnapot illeti, ott is még néhány belépő van, de azok is már csak korlátozott számban, úgyhogy a hangulatra véletlenül nem lesz panasz.
2: Reméljük. Bárint, hogyha körbenézel, akkor van egy ilyen déjà vu érzésed a budapesti világbajnoksághoz hasonlóan, most is minden profi, gondolom, hogy a látványelemek már a helyükön vannak, és igazi grandiózus versenyre számíthatunk.
3: Igen, bár azért ez egy teljesen más esemény lesz, hiszen ezzel a világdöntővel, ami első ízben lesz megrendezve, a World Athletics-ek nem kimondottan célja az, hogy megújítsa az atlétikát, és egy másfajta nézőközönséghez is eljutassa a saját termékét. Úgyhogy biztos rengeteg olyan dolog lesz, amit egyelőre még nem lehet észrevenni, mert mondjuk fényes,

0: válik, akár a 2028-as olimpián is esetleg használhatják ezt?
1: Igen, és az is fontos, hogy a sportolók véleményét kikérték arról, hogy mi hogy legyen, tehát őket is bevonták ebbe a folyamatba, ugye Armand Duplantis, aki rúdugróként, világcsúcstartóként az egyik legismertebb termék ennek a sportágnak, ő írta a hivatalos zenét, ami angolul a gold címet, magyarul pedig az arany címet viseli, és ezt majd egyébként vasárnap az utolsó versenyszám után elő is adja élőben, nyilván amellett, hogy ma rúdugrásban őt lehet látni Halász Bence és Molnár Attila mellett mondjuk. De Noah Lyles-nak is voltak tanácsai azzal kapcsolatban, hogy mit és hogy lenne érdemes csinálni. Ugye eredetileg úgy volt, hogy ő is az indulók között lesz, azonban végül visszalépett és nem tudott elindulni, de Usain Bolt is az egyik nagykövet ennek az eseménynek. Szóval itt tényleg arról van szó, hogy a World Athletics nem csak saját maga kitalált egy irányvonalat, hanem a versenyzőket szorosan bevonta ebbe a folyamatba, és velük együtt lesz ez egy kísérleti dolog. Tehát nyilván, hogyha beválik, akkor ez akár az olimpiára is átterjedhet, vagy ott is használhatják bizonyos elemeit, és azt sem felejtsük el, hogy hatalmas pénzdíjak vannak, ami még különlegesebbé teszi az eseményt.
0: Így van, beszéljünk egy kicsit a mai programról, a magyarokat már említetted, pontosan mikor lehet szurkolni, és kikre érdemes figyelni?
1: Halász Bence lesz számunkra a legkedvesebb, hiszen Swiss Európa bajnokról beszélünk, aki Birminghamben 84 méter 25 cm-ig jutott, és ezzel új országos csúcsot állított föl. A kalapács vetés döntője 19 óra 15 perc környékén kezdődik majd el, itt azért tőletlen nagyon fontosak lesznek a kezdési időpontok. És rajta kívül lesz még a 4x100-es vegyes váltó, aminek a névsora egyelőre még nem ismert, hogy ki lesz az a négy ember, aki rajta áll. Molnár Attila és Enyingi Patrik a 400 méteres elődöntőkben áll rajthoz. Nekik a céljuk az, hogy bejussanak a fináléba, amit holnap rendeznek majd, és Kozák Luca a 100 gátasok mezőnyében is ott lesz. Úgyhogy jó néhány magyarnak lehet majd szurkolni a mai napon. A világsztárok közül pedig nyilván a kalapácsvetés döntője Halász Bencén túl is kiemelkedik, hiszen az év 8 legeredményes sportolója lesz itt, és Ethan Katzberget látni, versenyezni, úgyhogy Halász Bence az egyik legnagyobb rivális, az mindig különleges, és Armand Duplantisról se feledkezünk meg, aki tavaly ugye a Gyulai Memoriálon már ebben a stadionban állított fel egy világcsúcsot, és ez az utolsó versenye idén, tehát simán lehet az, hogy megpróbálja. Bár azért küzdött sérülésekkel az elmúlt napokban, úgyhogy először nyerje meg a versenyt, aztán lehet majd világcsúcsról álmodni, de azért itt ma nagyon nagy sztárparádé lesz, és a másik két versenynapon is.
0: Kollégáink ott lesznek a helyszínen, úgyhogy interjúkkal, beszámolókkal jelentkeznek. Reisz Bálintnak köszönjük szépen!
2: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
2: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
1: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
3: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
1: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Egyelőre a Mercedes uralja a Madringet. Évvégéig üzemanyagár támogatást kapnak a dízelesek. Ma még esős, holnap már naposabb idő lesz. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
4: A Mercedes uralta a Formula 1-es spanyol nagydíj első szabad edzését. A kora délutáni gyakorláson George Russell teljesítette a leggyorsabb köridőt, és csapattársa a VB pont versenyben élen álló Kimi Antonelli másodikként, még a Ferrari Charles Leclerc harmadikként zárt. A szabad edzés a várakozások ellenére baleset nélkül ért véget, a vadonatúj madridi aszfaltsíkon, ahol jelenleg is zajlik a második szabad edzés. Vereséggel kezdte a 3-3 elleni kosárlabda Európa-bajnokságot a magyar női válogatott. A Böröndi Vivien, Papp Claudia, Szabó Fanni és Tóth Franka összeállítású együttes a csoportkörben 17-15-re kikapott Szlovéniától. A belgiumi Antwerpenben zajló viadalt ma este az olimpiai ezüstérmes Spanyolország ellen folytatják a mieink. Végluc a bronzéremért küzdhet ma este a judósok hazai budapesti Grand Slam versenyén. Az 57 kg-os vég a Vigaszágról jutott tovább. A 60 kilósok között versenyző Andrási Márton ötödik lett, miután a bronzmérkőzésen Iponnál kikapott szlovén ellenfelétől. Szakaszt nyert a román országúti kerékpáros körversenyen Vas Barnabás. A Team United Shipping 20 esztendős versenyzője az ötnapos viadal harmadik, emelkedőn záruló etapján ért célba elsőként. Összetettben Pakot András vette át a vezetést. Ma kezdődik az atlétikai világdöntő a budapesti Zsibocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Az első alkalommal kiírt versenyen számos világklasszis mellett részt vesznek a sportág hazai kiválóságai is. A kalapácsvetés ma esti döntőjében dobókörbe lép az Európa-bajnok Halász Bence. 400 méteren Molnár Attila és Enyingi Patrik versenyez majd, míg Kozák Luca a 100 méteres gátfutás elődöntős mezőnyének tagja. A 19 órakor kezdődő eseményekről a Nemzeti Sportrádió tudósít.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Évvégéig havi 5000 forinttal támogatja a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csak nem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 000 forintot jelent. A támogatást nem kell igényelni, a Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a tulajdonos a gépjárműadót befizette. A kormányfő külön kiemelte a mezőgazdasági felhasználókat is, akik az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP a bejelentésre úgy reagált, a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A két ellenzéki párt egybehangzóan azt közölte, Magyar Péter a kampányban 480 forintos benzinárat és az üzemanyagot terhelő adók csökkentését követelte, majd kormányra kerülve eltörölte a védett üzemanyagárat, ami mindenkinek segített. Elkezdődtek a szeptember 11-i megemlékezések az Egyesült Államokban. Donald Trump a Pentagonban azt mondta, 25 év telt el a terrortámadások óta, de az idő nem halványította el annak a napnak az emlékét. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, az Egyesült Államok akkor szembesült az igazi gonosszal. Már lehet jelentkezni az idei kék túrázás napja programokra. Az október 10-i eseményen a résztvevők kisebb csoportokban, túravezetőkkel több mint 140 szakaszon egyetlen nap alatt járják be az országos kékkör három útvonalát, de egyénileg is lehet teljesíteni a távokat. Regisztrálni az esemény honlapján lehet. Kiadták az Egyesült Államoknak azt a Magyarországon elfogott magyar-amerikai állampolgárt, akit az Interpol szexuális erőszak miatt körözött, írja a polisz.hu. Az 59 éves férfi a gyanú szerint 16 alkalommal követett el erőszakot Illinois államban, ahonnan Magyarországra szökött, miután nevet változtatott. A magyar rendőrök tavaly fogták el Budapesten, majd miután szabad lábra került, augusztusban ismét őrizetbe vették.
0: Közlekedés.
4: Baleset történt a Szent István körúton a nyugati pályaudvar felé a Honvéd utcánál. Szintén baleset volt a Tököli úton befelé a Mexikói úti kereszteződésnél. Fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
4: Holnap napközben a nyugati középső ország részben lehet több napsütés. Keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Éjszaka általában 8-15, holnap délután 16-23 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
6: A Hazafutás utolsó fél órájában a mikrofonnál továbbra is Elpap István. Jégkoronggal folytatjuk, hiszen tegnap este a Ferencváros 3-2-re nyert a Budapesti Jégkorong Akadémia ellen a szuperkupáért vívott mérkőzéssel. Ha úgy tetszik, ezzel elkezdődött a 2026-27-es jégkorong idény. A mérkőzés után Spiller Istvánnal, az MTI szakírójával Erdei Márk beszélgetett.
7: Végét ért az idei szuperkupa, ugye a Ferencváros tudta megszerezni a kupát, 3-2 arányban győzték le a Budapesti Jégkorong Akadémiát. És hát a mérkőzést megelőzően Schleckmann már úgy fogalmazott, hogy egy igazi hoki csemegére van kilátás. Én azt gondolom, hogy ezt megkaptuk. Spiller István hogy látja?
8: Meglepően jó mérkőzés volt annak ellenére, hogy ez a szezon első tét találkozója, hiszen csak felkészülési meccsek, meg edzések tömkelege van a lábakban. Meglepően nagy volt az iram. Kellemesen paprikás. Tehát azért voltak szabálytalanságok, de érződött, hogy még úgy azért senki nem akarja másikat kiszórni mondjuk hetekre, hónapokra. Pont, és ez egyébként abból is fakadt, hogy szoros volt végig a találkozó. Tényleg le a kalappal mindkét csapat előtt, de különösen a BA előtt, mert azért papíron őket esélytelenebbek lehetett tartani. Három légiósa van, hiszen az Erste Ligában indul, a túloldalon háromszor ennyi 9 légiós, hiszen az Osztrák Ligára készül, mindkét brigád, illetve a Ferencváros pont egy hét múlva jövő pénteken indul a pontvadászat mindkét bajnokságban. Nagyon felpörögtek, nagyon tetszett a meccs.
7: Igen, azt mondjuk el, hogy jövő hét pénteken a Ljubljana ellen kezd majd a Fradi, és azt is élőben közvetítjük majd itt a Nemzeti Sportrádióban. Na de igen, azért voltak óriási ütközések az első harmadban. Úgy tűnt, mi a közvetítés során úgy láttuk Edvi László kollégámmal, hogy mintha azért kialakulóban lett volna egy-két bunyó, egy-két kesztyűledobás. Végül lehet ez pont annak volt köszönhető, hogy azért rengeteg korábbi és csapattárs van, mert azért több BA játékos játszott korábban a Fradiban, a Fradiból is többen játszottak korábban a BA-ban. Ez azért számíthat mondjuk az ilyen bunyó közeli eseteknél?
8: Igen, én úgy számoltam, hogy 8 játékos volt a két csapatban, melyik itt is, ott is megfordult. A másik, mondom, hogy valóban ez tétmes, de igazából nem az. Tehát más célkitűzésekkel, más háttérrel vág neki mindkét csapat a szezonnak. Ráadásul az is érdekes, hogy mindkét csapatnak ez az otthon, ez a Tüskecsarnok, hiszen
7: a BA visszatért.
8: Visszatért Káposztás megyéről. Mindenki ismer mindenkit, még a Fradi az új légiósokat leszámít, vagy mindenki ismer mindenkit. Amennyire hoki férfi a sportág, az kijött benne, és én úgy érzem, hogy a játékvezetők is pont addig hagyták a szurkálásokat, beszólongatásokat, még egy-kettő mozdulat lett volna, akkor eszkalálódik a helyzet, és akkor lehet, hogy lett volna ökölcsota. De itt ez egy olyan pici piac ebből a szempontból, hogy itt egyik játékos se akarta a másiknak a idézőjeles likvidálását. Pont kellemes volt, és egyébként, ha belegondolunk, azért nem volt sok kiállítás, de minden az első, az néhány másodperc alatt gólra váltodott, tehát kis sem volt fizetődő, hogy te mondjuk még egyet oda vakkancs, és akkor az már 2 perc, és akkor az meg belőle az ellenfél. Szoros meccsnél pont perdöntő tud lenni egy hátrány előnye.
9: Így van, és hát beszéltünk már arról, hogy mennyire is átalakult a két csapat a nyáron, azért voltak itt is, voltak ott is változások. Szám szerint a Ferencvárosnál 8 darab új játékos van, ugye az egyik őjük az utánpótlásba jött föl, tehát gyakorlatilag 7 igazán új játékosa van a Fradinak, és a BL-nak is szintén 7 új igazolása van, ahogyan említetted, gyakorlatilag az egész légiós sor kicserélődött, és 3-an maradtak a légiósok közül, illetve nem maradtak, hanem érkeztek, hogy egészen pontosak legyünk. A BL ugye a kétszeres magyar bajnok, a legutóbbi 2 idényben ők nyertek, és az Erste Ligában is azért elősen bontogatták a szárnyaikat tavaly. Nagyon-nagyon kevés hiányzott, hogy legyőzzék az elődöntőben a brassóiakat. Mit vársz idén a BL-tól? Meghatározóak lehetnek, látva ezt a keretet?
8: Nagyon érdekes mindkét csapat, hogyha egy évkönyvet lapoznánk vissza, hogy a 4-25 szeptemberre, és akkor BL a címvédőként nekivág a szezonnak, és nagyon beragad. És utána lapozol tovább, ugye tudjuk, hogy előre tudott, hogy mi a történet vége, és mégis happy end-el zárult nekik. Fradi, ilyenkor belapozott, életünk első osztrák szezonjára készülünk. Lapozott, és egy gólon, egy ponton a nagy rivális már hosszabb ideje osztrák ligás Fehérvár otthonában majdnem összejön az, hogy Fradi a történelem első szezonjába bejött. Most jön egy második, amelyet bejött a rájátszásba. És akkor közben sikerül magyar kupát nyerni, ezzel kivívja a jogot arra, hogy szuperkupáért címvédőként léphessen pályán. Visszalapozok megint egy évre, 5-0 volt. Ugyanez a két csapat, ugyanitt 5-0, teljesen sima. Ma ott volt, de a legminimálisabb elosztásban 3-2. Egy nagyon érdekes 12 hónapon van mindkét brigád, és szerintem mind a kettő tanul belőle. Ezzel együtt a Fradinak szerintem sokkal nehezebb dolga lesz másodévesként az osztrák ligában. Nem csak azért, mert ami a teljes klub házatáján történik, hanem egyszerűen most már számítanak rájuk, jobban kielemzik őket.
9: Ez a meglepetés faktor, ezt kiveszik?
8: Igen. Szerintem igen. Tehát egyszerűen még akkor is, hogyha a Fradi nagyon jól tanult a Fehérvár korábbi osztrák ligás szezonjaiból. A BL pedig, ha tanul valóban a 12 hónappal ezelőtti sztoriból, nem szabad beragadnia. Nagyon nehezen kecmeregtek ki, aztán tényleg nagyon jól sült el minden, hiszen a magyar bajnoki címvédés sikerült, de azért nem jó állandóan a mezőny után kullogni. És a mai BL, mint a Tüske csalamot, le a kalappal.
9: Abszolút.
8: Tehát rengeteg fiatallal mentek.
9: Felvették a kesztyűt, ezt kimondhatjuk talán.
8: De miért kezdett el, gyerek? Tényleg. Felvették a kesztyűt, ha már azt nézze, akkor már a 12 hónap ezelőtti szuperkupában is tartottak, tehát akkor ott az első arvas, már 2-0-5 lett a vége. Jó lát bele ebbe a azt mondom, meccsbe, de azt mondom, hogy inkább a szezonban vége.
9: Nyilván nincs könnyű dolga az edzői stábnak, Kangyal Balázsnak, valamint Marton Tibornak, de azért érdekes volt azt látni, hogy például a BA első sora az úgy nézett ki, hogy a fiatal 22 esztendős Nádasi Márton, a tavaly a FEHA 19 egyik házi gólkirály, ugye William Zepernik, valamint mellettük a rutin Nagy Gergő. Tehát ez volt az első sora a BA-nak. Talán ezen is még az érződik, hogy kísérletezik a mester?
8: Meg kell találni, igen, hát nem elég hosszú lesz a szezon, sérülések is lehetnek. Most is volt például Galajda az első harmadra kapott egy nagy ütközést, mit ad Isten, ő dönti el 4 percen belül a szuperkupát. Ugye Boros Nadinak is a végén volt egy ilyen felső testet ért lövése.
9: Ő be is ment utána az öltözőben.
8: Sokáig kimaradt, félszemmel néztem őt, de aztán az nem jó jel egyébként, ha bemész az öltözőbe, mert akkor vágj meg a meccs végén. Ha az egészséged engedi, akkor ezek szerint neki nem, de majd néhány napon belül kiderül, hogy reméljük nem kell hosszút kihagynia, hiszen, ahogy már említettünk, jövő pénteken már bajnoki rajt. Kísérletezések megvannak, egyébként az több edzés, hogy egy rutinossal például a Nagy Gergő mellé beteszel egy fiatalabb srácot, de akkor, ha nem, akkor az a kettőshez mellé beteszel egy gólérzékeny játékos, tehát ez egy jó a kémia szempontjából, jó el tud sülni, és akkor akit beírtak negyedik sorba, Zimányi, ő lőtte a második, ez ugyancsak vezetést jelentő gólt, egy nagyon szép megugrásból, igaz, hogy hát ott a Fradi elcserélte magát. Szóval jó dolgok voltak mindkét csapat részéről, hiba benne volt, de én nagyon örülök neki, hogy ilyen iromban, ilyen intenzitással, a nemes értelmében az agresszivitásnak jött vissza erre a mérkőzésre. Ez egy nagyon jó hírverő, szezonfelhozó, szurkolók ismét megtalálják a hokit a hírekben.
9: És hát beszélgettünk már erről, ha már a szurkolóknál tartunk, aztán majd kitérünk a Fradira is, de ugye teltház volt itt a Tüskecsarnokban, több mint 2000-en látogattak ki erre a meccsre. Szerintem legyünk őszinték, azért látva azt a tendenciát, amely mondjuk a Sárközi Tamás emlék tornánál volt, hogy nem tudták megtölteni a Tüskecsarnokot, ahhoz képest valóban kiváló volt a hangulat, és nagyon szívderítő ezt látni, hogy itt a nyár végén, talán az első igazi szeptemberi, az első igazi őszi napon ennyien kíváncsiak erre a két csapatra.
8: Igen, és ez ráadásul csütörtök, tehát a még munkanap. Aki ennek a felelőse, az jól dolgozott, jól dolgoztak a szövetségben. A szurkolók biztos, hogy ki vannak éhezve itt. Erre is jó, hogy mondjuk elkerüld a foci vagy a kézilabdás. Hétvégén kicsit kibújtunk, hétvégén atlétikai világdöntőnél a Híd túloldalán. Tehát azért ez a csütörtökben ilyen esti hetes kezdéssel, ez most így ült. Még időben haza is érsz, egy két fővárosi csapat találkozott azonos otthon mellett, és igen, jó ezeket újra átélni, és itt lenni a helyszínen, jó a feeling.
9: Nagyon igen, beszéljünk még picit a Ferencváros érkezőiről. Ugye Helyánkó az egyik, aki például gólt is tudott szerezni, mellette azért láthattuk például Siét, akinek magyar neve van, de ő egy kanadai úriember, David Sie, és mellettük még azért Carter Savoynak a nevét is érdemes behozni, akinek ugye itt volt a végén egy ordító zicsere, gyakorlatilag a saját harmadából üres kapura kellett volna, hogy beemelje a korongot. Hát ha ez alapján láttuk volna, akkor nem biztos, hogy elhinnénk, hogy őt annó 2020-ban az Edmonton a 100. helyen draftolta, de egyébként egy kiváló játék. Van szó, ez látszódott. Nála inkább azt hoznám be, hogy tavaly ilyenkor Brady Showtól, aki az akkori legjobb ferencvárosi volt, azért talán többet vártunk. Inkább kérdezem, mint mondom.
8: Vártunk és kaptunk.
9: Így van.
8: Mert ő volt a szuperkupa hőse, ha úgy tetszik.
9: Duplázott.
8: Igen. Tehát a Fradinál az, hogy ilyen nagyon közel voltak az előző első éves osztrák ligás szereplésnél, célfotóval maradtak le a rájátszásról, vagy hát a rájátszás előköréről, most ezen ne lovagoljunk. És akkor az azért egy jó ajánlólevél, hogyha innen egy minőségi játékost elvittek, valószínűleg szinte biztos financiális okok miatt, tehát a hova tartott, azért többet tud keresni.
9: Hát azért bocsánat, azt még azért hozzátenném, hogy a tavalyi utolsó Innsbruckról beszélünk, ugye, úgyhogy valószínűleg nem a szakmai előrelépés volt Brady Shownak a célja.
8: Innsbruck gyönyörű.
9: Azt én?
8: De Budapest is. És akkor azért ez a Fradi azért tudja azt, hogy mi nem pofozógépek voltunk az első szezonban sem, tehát akkor bátrabban lehet ide jönni, megpróbálják. Hát erről szól. Ez a légiósok döntő részt befolyásolják egy csapat teljesítményét. Ugye az osztrák ligában is van ilyen, hogy amilyen bázisú csapat van, tehát nyilván magyar csapatnál magyar játékosok, olasznál olasz, osztráknál osztrák játékosok útlevéllel a kezükben. Azért itt a magyar mag is megvan, úgyhogy és például a mai győztes gól az magyar, az első gól az légiós volt, új légiós is betalált, az ember előny az nagyon szépen lejár, hogy egy edző föl szokta rajzolni, hogy mit szerette látni, és az be is verték ott a Castille a ficakba. Tehát fel van adva a lecke, mert most idén egy légiós, és nem úgy megy a Fradi, mint ahogy az első évben ment, akkor az neki is egyfajta bizonyítmány lesz. De ha például Fradi most a mai meccsen állít, hogy ide jön majd egy olyan egy sima magyar bajnok, hát meglátta, hogy azért még van meló is, még a szezon kezdésig, viszont pont annyival meg a Fradi pont jobb volt, hogy itt a harmadik harmadban azért több helyzete volt, és akkor egy ilyen utolsó 4 perces, hogy mi szoktuk mondani, tunkolós góllal, tehát a kapu hátsó részét nem is érte a korunk, annyira...
9: Gyakorlatilag a BL védője sodorta be a saját kapuját.
8: De néhány centivel ment át a golban, tehát nem egy hálószaggató lövés volt. Pont, és én nagyon örülök neki, hogy egy magyar játékos szerezte, de a Fradi akkor találja meg önmagát ebbe az osztrák ligába, ha nagyon egészséges lesz a magyar mag, amely, tehát ide is, tavaly is, Mihalik, Vaskavi, stb. Hogy ők is úgy szépen beleérnek ebbe, hiszen például idejöttek, azt hitték, hogy a kibudjannak az Erste ligából, akkor mi osztrák ligások meg, akkor még, és erre mind a kettő lemarad a válogatott alcsoportjára, miközben Erste ligásként meg ott voltak. Tehát ez nekik is egyfajta ilyen, akkor még jobban figyeljünk oda a fejlődésünkre, fejlesztésünkre. Ez az egyensúly. Azt viszont ez egy szinte öröktöré, a másodévesként mindenhol nehezebb dolgod lesz, mint újoncként, akkor még úgy, no, de arányos, örülünk, hogy itt van. Ferencváros, hát ezt Ausztriában ismerik, nem csak a jégkorong révén, hanem labdarúgás, nyilasi akárki, tehát örülünk, hogy itt van, szintad a bajnokságnak, akkor most nézzük meg, mit tud másodévesként.
9: Még a legvégén térjünk ki arra, hogy már többször szó esett ugye a Fehérvárról, a Hidrofehérvár AB19-ről. Ugye szeptember 11-én lenne 51 esztendős ifja Bocskai Gábor, aki sajnos már nem élte meg ezt a kort, viszont az ő tiszteletére rendeznek majd vasárnap egy emléktornát, amelynek a keretein belül egy felkészülési mérkőzésen összecsap még egymással a Ferencváros, valamint a Fehérvár. A Fehérvár keretéről mit gondolsz? Azért ott is jelentős átalakulások voltak, ott is inkább a magyar mag lett többen, talán kevesebb a légiós, viszont a magyar mag így első ránézésre aztán lehet, hogy rám cáfolnak, de mintha egy picit gyengébbnek tűnne, mint tavaly, de hogy látta ezt a szakértő?
8: Akkor maradjunk mindennél a 12 hónapos ciklusnál, hogy megkérdezed a tavalyi, nem csak az összeállítást, edzői brigáda, a menedzsmentet, mi minden történt Fehérváron azóta, és bejött egy Fradi, mint konkurencia. Őt kellett legyőzni az utolsó csak nagy nehezen sikerült. Azzal lett meg ez az előselejtező, és utána milyen szép. Tehát igazából milyen kicsi különbség van egy szezon szájéze között. És utána a Fehérvár meg büszkén állhatott ki a végén.
9: És hát büszkén is, mert jól helytáltak a rájátszásban. És milyen érdekes, amit már többször említettél, hogy a Ferencváros gyakorlatilag több pontot szerzett, mint a Fehérvár, hogyha nem vesszük bele az egymás elleni meccseket, mert azokat nyerte meg simán a Volán tavaly.
8: Tehát a Volára nem vár könnyű szezon, és most már a Fradi mindig ott lesz nekik, mint egy ilyen jelzőléc. A Fradit mindig meg kell nekik előzni, hát mi már régóta itt vagyunk, igaz. Tehát már gyakorlatilag a szaporói fejlítás éve óta ott vannak.
9: Már közel 20 évről beszélünk, igen.
8: És a Fehérvárnak már volt, hogy döntőt játszott. De ezzel együtt mindig ott van, hogy nekik kell nézni a Fradit. Ráadásul, ha belegondolsz így piactermelő szempontból, hogy egy magyar játékosnak eddig, ha följebb akart kerülni, mint az Erste Liga, akkor a Fehérvár egy jó belátható célpont volt. Tehát nem egy elrugaszkodott, hogy NHL vagy KHL, hanem egy összekor egy osztrák liga. De most már a Fradi is belépett, és akkor már ő is lehet a játékos piacon egyfajta irányadó, hogy akkor ide vagy oda tudok már menni. Tehát bővült, ez egy jó dolog, hogy bővült a magyaroknak a lehetősége. És a Fehérvárnak ezt kapott egy gyönyörű otthont is. De szépen, szépen azért ugyanolyan barlangá, katlanná kell tenni, mint ahogy az általad szóba hozott, és állandóan szívfájdalmat okozó tragédia, ami Ocskai Gábor hiánya, halála, űr, ami van. Emlékszem még az első Ocskai tornára, emléktornára felhívtam az apukáját, hogy megengedje, hogy én, illetve a gyerekeim dobják be a korongot. És az első Ocskai tornán a két nagyobbik, akkor még nagyon pici Spiller gyerek dobta be, és nekem mindig is ő egy ilyen jelzőlámpa volt az Ocskai, hogy mit lehet kihozni egy magyar hokiból. Nagyon hamar itt hagyott minket. Fáj. Nagyon remélem, hogy ez a hétvégi emléknap is egy méltó lesz hozzá, hiszen már nem abban a csarnokban zajlik, amit róla elneveztek. De mind a két magyar brigádnak nagyon sok sikert kívánok az osztrák brigádban, és akkor jövő pénteken majd belecsapom.
6: Ez volt az a futás, búcsúzik a műsorvezető Elpap István, szerkesztő kollégám Szabó Szilvia nevében is. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, hamarosan következik a Körkapcsolás Balogh Balázzsal, és ne feledjék, műsorunk visszahallgatható a mediaclick.hu-n. Köszönöm még egyszer a figyelmüket, viszont hallásra.
0: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
10: Hétről hétre különleges vendégek.
11: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
12: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
11: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 17 óra 59 perc van, a mikrofonnál Balogh Balázs. Köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai nap szerkesztője Erdei Márk, a hangmérnök Egréder István. Nézzük, hogy mit is kínálunk a mai napra. Hamarosan 18 órakor kezdődik közvetítésünk az Eto Ferencváros NB1-es férfi kézilabda bajnoki találkozóról. Németh Kornél már ott van a helyszínen, mindjárt kapcsolunk hozzá. Interjúkat hallgathatnak meg majd az atlétikai világdöntőről itt adásunkban, aztán a hétvégén már az NB1-es csapatok is bekapcsolódnak a labdarúgó Magyar Kupa küzdelmeibe, erről is beszámolunk egy előzetessel. Valamint a hétvégén Madridban versenyez az F1 mezőnye, ma már foglalkozunk ezzel a témával is. Ugye női kosárlabdázóink kiválóan szerepeltek a világbajnokságon, interjút hallgathatnak meg velük, visszaérkeztek Magyarországra, negyeddöntőbe jutott ugye a magyar válogatott. És természetesen a budapesti Cselgáncs Grand Slam első napjával is foglalkozunk részletesen itt az adásban. Most pedig, ahogy ígértem, kézilabda, Eto Ferencváros férfi mérkőzés, a kommentátor Németh Kornél. Szia, Kornél!
3: Szia, Balázs! Nagy tisztelettel és szerelettel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit Győrből, a Magvasi Sportcsarnokból, a férfi bajnokság második fordulójából, Eto University Handball Team leánykori nevén Győr, FTC Green Collect lánykori nevén Ferencváros találkozó következik, tehát másodperceken belül. A csapatok már a pályán, úgyhogy a hivatalos kezdősívszóra várunk csak. Zöld szerelésben majdnem tiszta, illetve bocsánat, majdnem tiszta fehér szerelésben egy pici zöld betéttel a győri csapat a mai napon, és tiszta feketében pedig a Ferencváros, a győriek jobbról balra kezdik majd támadással a mérkőzést. Na de addig is, amíg várunk a kezdésre, gyorsan az érdekességek. Győri Mátyás, Győri Kristóf bent az Eto együttesében, a győri csapatban, akik a nyáron az átalakuló Ferencvárosból kerültek ide a Rába partjára, de hát hasonló a helyzet egyébként Füzi Dániellel, vagy éppen a mai mérkőzést kihagyó Borbé Ádámmal, aki nincs ott a meccskeretben. Szóval tehát ismerős arcok a győri csapatban, egykori ferencvárosiak, ami pedig talán némi nemű meglepetés, a Fradi összeállítását nézve, hogy Lékai Máté még csak a melegítő felsőjét sem vette le egyelőre. A győriek elkezdték a játékot, fél perc telik el a találkozóban is, Győri Mátyás bejátszása után jön az első 7 méteres a mérkőzésen. Tomislav Kusán volt az, aki kapta beállóban a labdát, és mivel ketten is belül védekezte, Koller volt az egyik, illetve Válint Bence a másik ferencvárosi, így 7 méteres. Hárival szemben Mikler Krisztián, Hári a bal alsóba zúdítja jobb kézzel a labdát, úgyhogy megvan az első gól a mérkőzésen. Hári Levente gyors találatával tehát vezet a Győr. Török helyére egyet cserél Tóth személyében támadás védekezésben a Ferencváros együttese. A győrieknél nincs csere, tehát Popordik Zsolt csere nélkül, legalábbis támadás védekezésben csere nélkül indítja a mérkőzést. Koller lép ki a falból, ő a Fradi beállója, Tóth teszi tovább a labdát, és megvan az első védés. A győri kapuban Bálint Bence átlövését a bal alsóból Győri Kristóf kirúgja. A testvére Győri Mátyás teszi tovább, Bognár Alexhez a labdát. Na, ő nem most jött a Fradiból, de játszott ő is a Celjei kitérőjét megelőzően jó pár szezont a Fradi együttesében az elmúlt évek legkomolyabb nemzetközi menetelésében, például amikor a Flensburg ellen egy emlékezetes időn túl, egy utolsó utáni másodperces góllal ért el sikert a Fradi. 2-0 közben az állás, Győri Mátyás átlövésből a bal alsóba, szóval akkor Bognár volt az, Bognár Alex, aki a gólt szerezte, és most már Nagy Bence kap egyet Delitől, gyorsan próbált indulni a Ferencváros együttese, vagy gyorsan elvégezni a középkezdést, nem járt sikerrel a fővárosi együttes. Nagy kérdés, hogy a rutinos és a fiatal játékosok elegye mire lehet képes. Nem csak ezen a mai mérkőzésen, hanem úgy egyáltalán a bajnokságban. Tóth megy föl, és megint csak Győri átlövése után, vagy Győri védése után, Kristóf védése után Mátyás az, aki kapja a labdát. Bognár Alex már a két játékvezetőről nem ejtettem még szót. Kis Olivér és Bíró Ádám dirigálják a mérkőzést. 2-0, ellép tehát gyorsan. a hazai együttes, és lehet 3 gól a különbség. Deli a jobb átlövő, Bognár Alex irányít, Győri Mátyás pedig a bal átlövő, a hazai csapatban Győri teszi tovább a labdát Hári futballszérről, és akkor Bognár betörését követően Deli találatával lesz 3-0 a mérkőzés állása a belső emberek közül, és már csak az irányító Bognár Alex nem szerzett gólt egyelőre. Az első 3 támadás az kifejezetten jól alakul a győriek szempontjából. Kereken 3 perc játék után 3-0, sőt, mi több, a Fradinál jön még egy kiállítás, most kerül fel a táblára, méghozzá Bálint Bence kapott 2 perces kiállítást. Na, eddig tartott az, hogy Lékai Máté a pad végén ülhetett melegítő felsőben, most már a pályán Nagy Bence lesz így a bal átlövő a Fradinál. Tóth, ő a jobb átlövő, Lékai csúszik ki most a bal átlövő helyére. Nagy Bence átlövését védi Győri Kristófnak 3,5 perc alatt egyelőre nem tud a hálójába találni, a kapujába találni a Ferencváros együttese. Mikler le, úgyhogy kapus nélkül támad most a Ferencváros, és akkor Lékai az irányító helyén. Nagy Bence a bal átlövő pozíciójában. Nagy Bence megy föl, megvan az első ferencvárosi gól a mérkőzésen. Nagy Bence klasszikus igazi átlövés a bal felsőbe, bődületesen nagy gól. 4 perc után, majd csak 4 perc játék után jön az első ferencvárosi találat, ellenben 1 percig még ember hátrányban Kis György együttese, ugye ő vett át Pásztor István helyét a Fradinál, a ferencvárosi fiatalokkal dolgozott nagyon sokat együtt, közben Győri Mátyás helyett a testvére, Győri Kristóf szerzi a 2. gólját, egyben a 4. győri találatot, szóval a Csikó csapattal dolgozott együtt Kis György, aki a Ferencváros legendája, nyugodtan lehet mondani, és ő örökölte meg, vagy vette át, talán így sokkal szebb és elegánsabb a megfogalmazás, a Ferencváros felnőtt csapatának irányítását. 1-2 rutinos játékossal, és rengeteg fiatallal. Lékai betörésből a jobb alsóba, jobb kézzel, jobb átlövő helyéről a jobb alsóba Lékai Máté az első gólja. Azt mondta Lékai, illetve tett rá utalást közösségi felületén a... Megvan közben Miklernek az első védése, méghozzá Krakowski Zsolt zicserét védi. Szóval korábban Michael Jordantől hallott kifejezés, ami most már teljesen beépül. Szóval Last Dance, az utolsó tánc, az utolsó szezon, jó eséllyel Lékai Máté karrierjében. És az utolsó mérkőzések egyike ez a győri találkozó. Nagy Bence Lékaihoz, Lékai talpról! 4-3, 5,5 perc játék után Lékai Máté 2. gólja, gyors középkezdésből pedig azonnal jön a győri válasz. Tomislav Kusán a találat szerzője. Potyognak a gólok, itt is, ott is. 5-3, Lékai egy jó csellel menne Deliben le, de aztán utána végül is Deli elkapja 7 méteren Lékai Máté. Tóth kezében a labda. 6. perc a találkozón, 5-3-ra vezet a Győr a Ferencváros ellen a férfi kézilabda bajnokság, a KNH Liga 2. fordulójának. Hát nyugodtan mondhatjuk, hogy rangadóján Lékai talpról bele a blokkba, a lecsorgót összeszedi a Ferencváros együttese. Juhász Ádám volt az, aki megszerezte a labdát, és aztán Nagy Bence újabb gólt szerez, ezzel lesz 5-4 a mérkőzés állása. Bognár Alex pedig nem tud a kapuba találni, megpróbálta betörésből elpörgetni a labdát Mikler mellett. Mikler testvérihez hasonlóan nagyot védett, csak ugye a tesó Szegeden, Krisztián meg itt a Fradiban, Nagy Bence meg a jobb alsóba. 5-5-re módosul az eredmény, jól kezdett az Eto, aztán utána a Fradi most magára talált, és gyorsan 5-5-nél jön az egyenlítés. Hát abban nagy meglepetés nincs, hogy kik viszik a prímet a fővárosi csapatban. Nagy Bence 3, Lékai Máté 2 gól. Győri Mátyás betörésből, Mikler véd, de már jön a játékvezetői sípszó a mezőnyből. Szabad dobással jöhet a győri csapat. Kusán végezte el. Bognár Alex most a bal átlövő, Győri Mátyás az irányító helyén most cserél a két jobbkezes játékos. Bognár talpról, jó, így de nagy gól középről a jobb alsóba. Bognár Alexnek is most ugye azt említettem, hogy a belső posztokról, az első pár támadásból csak neki nem volt gólja, most már neki is van. Lékai mutatja Kollernak, hogy hova helyezkedjen. benne a falban. Tóth Lékai, Nagy Bence, aztán Tóth vissza Nagy Bencéhez, átlövés, ez is gól. Nagy Bence a negyedik találata, csak úgy, mint a tegnapi szegedi mérkőzésen a Bajnokok Ligája meccsen, most ett a győri csarnokban is itt van Soltagyi László szövetségi kapitány, Hári Levente közben nagyon-nagyon gyorsan. Hát az a helyzet, hogy sok sztorizni való idő úgy tűnik, hogy nem nagyon lesz a meccsen. 7 perc, 55 másodperc alatt van 13 gól. Fradi egy picit próbálja lassítani a játékot. Csanálosi a jobb szélen, Tóth a jobb átlövő, Lékai, Nagy Bence és a túloldalon pedig Juhász Ádám Koller beállóban, csak hogy meglegyen egyszer a teljes névsorolvasás. Szóval Soltagyi László itt van, úgyhogy bizonyíthatnak neki a fiatalabbak is, meg például a korábbi időszakban a válogatottban egyáltalán szerepet nem kapó, de mondjuk 4-5 évvel ezelőtt még ott szereplő Nagy Bence is. Tóth, Lékai, Nagy Bence kapja a gyönyörű bejátszás Koller, ez a felső léc! Megmenti Győri Kristófot, ezúttal nincs ferencvárosi egyenlítés, 9. perc a mérkőzésen, 7-6 a találkozó állása, rázendít a győri tábor, hát szépen lassan egyébként kezd megtelni a magvasi sportcsarnok, igazi kézilabdás retro helyszín egyébként, ezek a falak azért komoly, nagyon-nagyon komoly csatákat láttak és megéltek, Bognár Alex, Győri, Győri Zicsere, mármint Győri Mátyás Zicsere, csak úgy, mint az imént a felső rész, csak most éppen Mikler Krisztiánnal van a felső rész. Győri betörésből a balátlövő helyéről viszi be, és pattintja a felső lécre a labdát. Szóval hát igen, ezek a falak, ha mesélni tudnának. Iváncsik Mihály, győri legenda, köszöntötte a mérkőzést megelőzően a Junior Európa bajnokságot nyert csapat győri tagjait. Itt van Eklemovics Márkó is egyébként a meccsen, Mankóval és bekötött lábbal, fáradásos talp sérülése van, törése van, úgyhogy emiatt nem állhat Kopornyik Zsolt rendelkezésére. Kovacsics Péter hiányzik a Ferencvárosból, neki azért szintén ismerős lehet ez a helyszín, pláne a testvérének, Anikónak, aki ugye innen került a Ferencváros együtteséhez. Kereken 10 perc telik el a mérkőzésből, szóval vannak hiányzók egyik, illetve másik oldalon is. Pont Zakor melegít győri részről, aki ott volt a nyári Európa-bajnok csapatban. Nagy Bence átlövését ezúttal Győri Kristóf védi, megint csak testvére Mátyás hozza a labdát, Deli betörésből kiharcol egy 7 méteres plusz, Lékai Máté mellett ment be, és Lékai szabálytalankodik Delivel szemben. A második 2 perces kiállítás jön a mérkőzésen. Méghozzá megint csak, ugye ez egy győri hetes lesz, az elsőnél Hári volt az ítélet végrehajtó, most viszont 88-assal Krakowski Bence érkezik. Hát a két Krakowski fiú ugye szintén Soltagyi László radarján, nem csoda, hogy itt van a kapitány Krakowski Bence, egy lövőcsel, vég egy lövőcsel és bepatintja Mikler Krisztián lába mellett a labdát a kapuba. Ezzel 8-6 a mérkőzés állása, akkor, amikor a 11. percben járunk a mérkőzésen. Nagy Bence lesz most az irányító, visszatér a ferencvárosiaknál Bálint Bence a pályára, így, hogy Lékai a kiállított, és akkor megint csak ugye Mikler Krisztián a padon, kapus nélkül indíthatja a támadását a Ferencváros együttese. Bálint, Nagy Bence lefordul, Bognár Alexről, ott az Itzer hetes. Nagy Bence óriási elánnal, nagy lendülettel, nagy kedvel Bognár Alexszal aztán lepacsiznak. Hát ők játszottak csapattársként, mondom, abban a Fradiban, ami a Flensburg ellen a Rízlevente sportcsarnokban Európa Liga mérkőzésen elképesztő sikert ért el pár évvel ezelőtt. Nagy Bence egy lövőcsel a 7 méteres vonalról, a felső léc megmenti Győrit, aki pattanónál. Nagy Bence összeszedi a labdát. Nagy Bence a mezőny legeredményesebb játékosa a maga 5 góljával, 8-7, akkor, amikor a 12. percben járunk a találkozón, és megáll a játék, méghozzá valaki följött, többen vannak a pályán a ferencvárosiak, Csanálosi, mert hogy nem telt le, Lékai kiállítása, elcseréli magát a Fradi, úgyhogy Csanálosi kapja az újabb kettőperces kiállítást. Kis György fogja a fejét, de aztán utána elnézést kér. Nem volt egyértelmű a kommunikáció ezek szerint a kispadon sem. Csanárosi fölteszi a kezét. Hát nem akarom, vagy ne tessék félreérteni a kifejezése, az a fiatalság, bolondság, de ez inkább fiatalság, rutintalanság. Ez így lesz ebben az esetben helyes. Hát ez sokkal rutinosabb játékosokkal is előfordult már karrierük során. Bognár bejátszása, Kusán pedig a hatoson belül mozog, és a győri beálló hiába kap tiszta zicserben labdát, mivel a hatoson belülről lépett vissza, így oda a lehetőség. Fél percig kettős ember hátrányban a Ferencváros, ugye ez a gyakorlatban így, hogy Mikler lejött a pályáról, szimpla ember hátrányt jelent támadásban, de kapus nélkül kell most a 13. perc elején valamit mutatnia a Fradina. Koller kijön a falból, és lesz balátlövő. Koller kapja a labdát, Nagy Bence az irányító most, passzív a Ferencváros játéka, van befutó szélső, Tóth fut be, Koller 9-ről fölmegy, átlövés, a jobb alsót veszi célba Győri véd, Bognár Alexnek mutatják, hogy üres a kapu, Mikler most ér vissza, Bognár hozza, üres ember a jobb oldalon, Deli beviszi, Deli zicserben gól. Deli a második gólját szerzi, Deli Márton a meccsen, és ezzel lesz 9-7. Hát ez a kettős ember előny ilyen szempontból egyelőre jól alakul a győriek számára, hiszen 1-0 a részeredmény, és még mindig van Csanálosi kiállításából 40 másodperc, Bújdosó, Bendegúz érkezik a pályára, a jobb szélre a Fradiban Bújdosó, Koller, Tóth, Nagy Bence, Lékai maradtak gyakorlatilag, azt lehet mondani, a rutinosok közül, akik az előző idényben is a Ferencváros játékosai voltak, vagy sokat játszottak. Tóth Péter betörésből, ő neki volt egy makacs sérülése, úgyhogy sokat nem tudott hozzátenni az elmúlt időszakban, most viszont kulcs szerep hárulhat rá, Győri Mátyás, Bognár Alex, Bognár a balansóból kirúgja Mikler. Egyenlítési lehetőség a 14. percben a Ferencváros előtt, amely kiegészül egyébként. Szóval, hogy ők maradtak, Bújdosó helyére Csanálosi jön vissza. A szándék egyébként egyértelmű. Amíg a Dabas elleni, ahogy Kis György fogalmazott, a Fradi edzője, kulcsfontosságú meccsen, ugye azért a Fradinál alig, ha fölfelé, sokkal inkább lefelé kell ebben a szezonban jó eséllyel tekintgetni, és ugye az újonc Dabas ellen nem véletlenül mondta azt Kis György, hogy kulcsfontosságú volt, Nagy Bence ad el közben egy labdát, Bognár Alex indul meg lendületből, Bálint mellett Bognár Alex a jobb alsó sarokba zúdítja a labdát, szóval, hogy azon a meccsen nagyon sokat játszottak a rutinos játékosok, vagy a kezdősor, ha lehet így fogalmazni, addig most ezen a meccsen Csanálosi, most már melegít Mészáros, de védekezésben ugye bent Török, tehát hogy jönnek azok a játékosok, akik a fiatalságot erősítik, Léka is ugye most már jelenleg a padon gyorsan szerzett két gól, de aztán utána most visszaül a padra, tehát a szándék egyértelmű, hogy Kis György próbálja építeni és egyre inkább fejleszteni fiatal, kevésbé rutinos játékosai. Csanálosi korábbi csapattársával, Győri Kristóffal szemben, Csanálosi balkézzel a kapu jobb oldalát választja az első góljával. Ez 10-9, nem nagyon lehet leszakítani a Ferencváros együttesét, mindent megtesztek a győriek ennek érdekében, egyelőre azonban masszívan, tapad, szívósan ragad ellenfelére az FTC. Bognár Alex, Deli, Győri Mátyás a balátlövő helyén, Deli most az irányító helyén, Győri megpróbál lefordulni, és megint csak Mikler! Ezúttal a kapu jobb oldalából rúgja ki a labdát Mikler Krisztián. Nagy Bence az egyenlítésért hozza föl. Nagy Bence Tóthoz teszi. Aztán most már Bálint mutatja, hogy álljunk meg, rendeződjünk. Holler megy vissza a falba, beállóba. Most indulhat a figura. Nagy Bence. Holler lép ki a falból. Nagy Bence a jobb átlövő helyéről jön. Nagy Bence közbelő. Győri véd, és aztán utána egy kettőperces kiállítás, az induló Krakowskit állítja meg szabálytalanul Bálint Bence. Bálintnak ez a második kiállítása a meccsen. Hiába próbálja meggyőzni a játékvezetőt, hogy ez nem volt az. Látványosnak látványos volt. Bálint Bence érzésem szerint nem akart egyébként súlyos szabálytalanságot elkövetni. Ennek ellenére a győri szurkolók videózást reklamálnak, hogy nem elégedtek meg a két perccel, hanem hogy legyen belőle egy piros lap adott esetben, de nem lesz belőle. A második kiállítása viszont Bálintnak a meccsen, Lékai újra bent így a pályán frissít. Kopornyik Zsolt, a hazaiak mestere Szmetán érkezett irányítani a győri csapatba, a befejező ember pedig az ember előnyös figuránál a jobb átlövőből a bal átlövő helyére átcsúszó, és a falba kényelmesen begyalogoló Deli Márton, ő a harmadik gólját szerzi a meccsen, és ezzel lesz újra közte kettő, akkor amikor a 17. percben járunk a mérkőzésen. Győriek két mérkőzést már lejátszottak, bármennyire is ez a második forduló, méghozzá a két nagy, a két gigász ellen eladja a labdát, a Fradi üres a kapu, és van gólja most már Győri Mátyás helyett Kristófnak is, na itt a győri tesókkal meg vagyok áldva, elnézést. Szóval Győri Kristófnak is van most már gólja a meccsen, Mátyás után Kristóf is betalál, ők ketten hármat szereznek, szóval a két győri fiú teszi hozzá, vagy alakítja ki a jelenlegi különbséget így közte 3-12-9. Tóth Lékai megint csak eladja a labdát, a Fradi megint csak üres a kapu, Győri Mátyás Füzi Dánielhez, Füzi is az üres kapura. Egykori ferencvárosiak korábbi csapatok ellen pötyögtetik most a találatokat, egyiket a másik után, és akkor jöhet a Ferencváros. 20 másodperc még a kiállításból, a meccs eddigi legnagyobb különbsége 13-9 az eredményjelzőn. A 18. percben Lékai, Tóth, Kisgyörd pedig ebben a pillanatban érzi úgy, hogy hozzá kell szólnia. Na, szóval tehát befejezve az előző gondolatmenetet, a Győr már lejátszott két meccset, bármennyire is ez a második forduló, és bizony a két nagy elleni mérkőzésén van túl az Eto, méghozzá egy veszprémi mérkőzés, amely a fél időig nagyon-nagyon szoros csatát hozott, és aztán egy szegedi találkozó, ami meg a végére lett szorosabb, ott az első fél időben egy picit nagyobb volt a különbség, de mind a két mérkőzésen tisztességgel helytált az Eto együttese. Elnézést kérek. Szóval 17 perc 34 másodperc játék után jön a ferencvárosi időkérés, 13-9-es győri vezetésnél, a Fradi pedig, ahogy említettem, ugye egy meccset játszott eddig a bajnokságban, méghozzá ugye ez a Dabas elleni találkozó volt. Számszerű eredményt tekintve 39-29, ugye a Fradinál egy szorosabb első félidő 17-14 után, már erre megint csak Kis Györgyöt tudom idézni, aki azt mondta, hogy ez a különbség túlzó és nincs ennyi a két csapat között. Ugye az Eto 20-17-es hátrányban volt Veszprémben a félidőben, és aztán végül 35-25-ös vereséget szenvedett a második játék részre. Visszaesett a nagy gólgyártás, ellenben 20-13-as hátrány után a második félidőt megnyerte Szegeden, és 32-27-es vereséget szenvedett. Stepáncsics érkezik a győri csapatba, meg benn van Csepics is, hát gyakorlatilag sort cserélt Kopornyik Zsolt. Lékai meg kiharcol egy 7 méterest. Korábbi csapattársa Füzi mellett ment be, és akkor Csanálosi jöhet majd a hetessel, marad Győri a kapuban, méghozzá Kristóf, tesója Mátyás most nincs a pályán, Csanálosi a jobb felsőbe zúdítja a második hetesét. A meccsen 19. perc, és akkor 13-10-re módosul az eredmény. Csepics helyére jön Kovács, Ári, Kovács, Szmetán, Stepáncsics, Krakowski, Füzi. Ez a győri csapat összetétele, elképesztően jó és erős névsor. Az Etónál egyébként komoly tényező lesz az Eto University ebben a bajnokságban. Már most szeretném felhívni, Stepáncsics adja el a labdát, szóval már most szeretném felhívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy egy hét múlva ilyenkor nagyon-nagyon komoly rangadó a férfi bajnokságból Győr Tatabánya, természetesen nyugodtan mondhatom, vagy merem mondani, hogy természetesen élőben közvetítjük. Stepáncsics belemenés, az időkérés úgy tett tűnik, vagy úgy tetszik, hogy ha úgy jobban tetszik, meghozza a hatását a Fradinál. Mészáros jön irányító pozícióba a Fradinál, de csak támadás védekezés, vagy a lerohanás erejéig támadás védekezésben. Csere, Lékai jön vissza, ő az irányító, Lékai viszi be, az megint hetes szerintem.

az első fél időből hátra lévő idő. Lékai megcsinálja a Nagy Bencének a helyet és az ittszert. Nagy Bence hatodik gólja a meccsen. Több mint a ferencvárosi gólok felét Nagy Bence szerzi. Mondom még egyszer, nagy kedvel, nagy elánnal, nagy lendülettel, nevéhez híven Nagy Bencésen vetette bele magát a meccsbe. 21. perc továbbra is. Stepancsics 9-ről bepattintja a bal alsóba. Potyognak a gólok, itt is, ott is, továbbra is. Gyors középkezdésből jön a Fradi válasza, Csanálosi. Kommentátor feladata, hogy a kis strigulákat húzogatja most a jegyzőkönyvben. Egyiket a másik után Kovács elhagyja a labdát, de azért, mert hogy Mészáros odaütött neki. Neki ugye az Iker testvére a nekán pallérozódik jelenleg, és küzd majd holnap az Eger elleni. Hát szerintem mind a két csapat számára kiemelt jelentőséggel bíró meccsen. Hári. Ő fut be a jobb széről, aztán megy is vissza, Smetán irányító helyén, Stepancsics, Koller lép ki rá, Smetán zicsere, Mikler lassan elő lehet venni a statisztikát, majd, hogy egyik, illetve másik kapus hol tart, Nagy Bence talpról, hát itt most egy kicsit elhitte, hogy a Babis hús, Nagy Bencének ez még annak idején Budakalászi időszakában, fiatal kiscsikó korában már védjegye volt, ilyen Carlos Perez módjára, páros lábról felugorva, bődületesen nagy gólokat zúdított és zörgetett. Ezt most alaposan elméretezte Nagy Bence, és akkor négy gólos különbség visszaállhat a négy gólos különbség a mérkőzésen. Ám mivel lassabban épül a támadás, és itt most volt is Smetánnál egy belemenés, tudom mondani, hogy Győri Kristóf 19 lövésből 20 lövésből 8 védés a neve mellett, ez elképesztő jó teljesítmény, ugyanez Mikler Krisztiánnál 17 per 4, ott azért ez egy picivel visszafogottabb, de én azt hiszem, hogy nem panaszkodhat egyik csapat sem a kapus teljesítményére, hát Győri kifejezetten jó produkciót mutat, Miklernek is voltak már komoly védései, kereken 7 perc van hátra az első félidőből, Smetán kezében a labda, Nagy Bence lép ki Kovácsra, és megállítja Győri szabaddobás. Kovács az irányító helyén, Stepancsics nem tudja bejátszani Füzinek, Smetán a bal átlövő helyére csúszik át, Kovács középről fölugrik, a jobb alsóba lövi Kovács Tamás, neki is van már gólja a meccsen. A következő, amit mindjárt megvizsgálok, hogy hol tartunk, mármint a győriek hol tartanak egészen pontosan. Hány játékos tudott gólt szerezni? Megint Lékai csinálja meg Nagy Bencének! Győri védi az ittszert, és jó az indítás! Hári! Aj, de nagy védés a túloldalon! Mikler! Kapus parádé! Nagy Bence balátlövőből, miután Lékai gyönyörűen megcsinálja az előszerzést, tovább teszi, védi az ittszerét Győri Kristóf, hogy aztán utána a gyönyörű indítást követően Hári zicserét pedig a túloldalon Mikler Krisztián rúgja ki. Nagyon nagy játék, kapusparádé egyik, illetve másik oldalon. 6 perccel az első félidő vége előtt. Nagyszerű jelenetsorok egyik, illetve másik oldalon. 6 perc tehát, 4 a különbség. Nagy Bence középen, Nagy Bence picit dadogott a kezében a labda, emiatt lépés hibát reklamálnak a győri szurkolók. Nem is vagyok benne biztos, hogy teljesen alaptalanul. A bíró kis kettős ellenben szabaddobást ítélt a Fradi javára. Lékai Máté most a balátlövő helyén nagyon nagy zsuga leteszi Csanálosihoz. Győri Kristóf! A sokadik védése. A mezőny egyik legjobbja. Győri részről én szerintem túlzás nélkül merem mondani, hogy a legjobb győri. Tehát egy Nagy Bence Győri Kristóf párharc rajzolódik ki a mezőny legjobbja címért, a Fradi legjobbja, de mindenképpen legeredményesebbje Nagy Bence. Kovács. Füzi lépett ki a falból, 5 perc még az első félidőből. Kovács! A bal alsó célozza betörésből, egy ilyen félfaultos lövés, Koller, illetve Török Ákos állították meg, szabad dobást kapott a Győr. Smetana, neki nincs még gólja, Stepan

0: Jáncsicsnak már van, például Kusánnak nincs. Csepit csak egy pár pillanatot töltött a pályán, tehát akkor még messze vannak a győriek, hogy minden mezőnyjátékosoknak legyen gólja. Stepáncsicsnak van viszont most már kettő, mert hogy fölmegy, és nagyon nagy gólt szerez a bal alsóba, és aztán fogja az arcát. Kapott egyet ezek szerint, de Békai megy oda, és kér elnézést a társak nevében is, meg aztán Török is, aki ott volt, Török lepacsizik. Stepáncsicssal nincs komolyabb probléma. Szerencsére 25-35-nél áll az óra, és 17-12 a mérkőzés állása akkor, amikor tehát a 26. percben járunk. Fokozatosan nyílik az olló a két csapat között. Györök végezheti majd el kezdődobást, és mivel Stepáncsicsot ápolni kellett, de hát nem is jött be hozzá ápolás, el kell hagyni a pályát, hogy vérzik az orra. Minden a magaslatról bevallom őszintén, volt egyértelmű, hogy mit mutatott neki a játékvezető, illetve hogy teljesen töredelmesen bevalljam, félszemmel rá pillantottam közben a statisztikai mutatókra, úgyhogy egyik szemem itt, másik ott, és már a másik csak azt látta, hogy Stepáncsics lejött a pályáról. Deli jön vissza a helyére. Kereken 4 perc van hátra az első félidőből. Mészáros betörésből, nagy játék, gyönyörű egyéni alakítás. Mészárostól 7 méteres a jutalma. Mészáros Márk. Akkor, amikor Ferencváros azt hiszem 2 vagy 3 éve bemutatkozott az Eurókupában, Európa kupában egészen pontosan, ugye most ebben a szezonban a Pler képviseli majd Magyarországot. Szóval a Mészáros Ikre 2023-ban 3 évvel ezelőtt mutatkoztak be a Fradi felnőtt csapatában. Pásztor! A győri csapatkapitány jön győri helyére! És ki rúgja a jobb alsóból Bálint Bence hetesét. Pásztor, óriási! Ugye ő már itt volt akkor is, amikor a győri csapat még NB1-B-s volt, 2023 nyarán csatlakozott az Etóhoz, pont akkor, amikor a Mészáros Ikrek bemutatkoztak egy ciprusi csapat ellen az Európa kupában, és aztán most már ugye a győriek csapatkapitánya nagy megtiszteltetésként éli meg mindezt. Pásztor, de hát nem csoda. Kopornyik Zsolt gratulál neki. Pásztor visszaveszi a melegítő felsőjét, győri Pistóf jön vissza a helyére. Hát Kopornyik Zsolt nem csoda, hogy gratulál neki, hiszen tényleg egyelőre zseniálisan jól játszik az Eto, illetve hát amit kiemelt a győri mester a meccset megelőzően, hogy egyrészt ugye nagyon komoly munkát tettek a felkészülésbe, de hogy ki szeretnék kapcsolni a Fradi kulcsjátékosait, nem feltétlenül igaz ez, hogy sikerült, mert hogy Bencének ugye van 6 találata már, de hát mindaddig, ameddig Győri Kristóf neve mellett van, 21 lövésből 9 védés, addig azért ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon komoly szám. Hitler Krisztiánnál 20/5 egyelőre ez a mutató. Nagy Bence amúgy úgy 6 gólos, hogy 50%-kal, tehát 12 kísérletből éri el mindezt. A győrieknél Stepáncsicsnak van 2 gólja, Kusánnak van 1 találata neve mellett, Krakowski Zsoltnak is 1, Ári Levente, Győri Mátyás, Deli 3-ból 3, szóval megosztanak. Deli Márton jelenleg a legjobb győri játékos, vagy a legeredményesebb győri játékos. Áll a játék, a győriek pedig ezt egy ilyen rögtönzött időkérés jellegű figura egyeztetésre használják ki. Azért áll a játék, mert hogy a parkettával történt valami, és azt kell rendbeszedni, a pályát kell rendbeszedni. Valami csöpög rá, odakint valószínűleg esik az eső, azt mutatja a játékvezető, hogy esik az eső, és beázik a magvasi sportcsarnok. Hát azért mondom, hogy ez egy régi létesítmény, a létesítmény falai rengeteget tudnának mesélni, ellenben a gyakorlatilag ugye egybe van építve az Audi arénával, csak hát az Audi aréna azért jóval nagyobb befogadó képességű létesítmény, és ott ez a nézősereg, akik itt vannak, ez a pár száz néző, ugye ott elveszne abba a létesítménybe. és így azért nem csoda, hogy a fiú csapat itt játssza a meccseit, viszont most óriási kupak tanács, hogy mi legyen, mert hogy a ferencvárosi 6-os és 9-es között a tehétméteres vonalhoz egészen közel beázik a sportcsarnok. Kérdezem a budapesti stúdióban Balogh Balázst, hogy van-e valamilyen friss hír esetleg, vagy bármilyen részeredmény, amit el tud addig mondani, amíg itt áll a játék, esetleg bármilyen, nem tudom, a nap folyamán készült rövid interjút meg tudunk hallgatni majd, mert hogy itt azért 26-14-nél áll az óra, és 17-12 a mérkőzés állása. A kupak tanács viszont egyelőre nem hozott döntést, úgyhogy a nagy kérdés, hogy folytatódhat vajon a mérkőzés vagy sem, mert azt mutatják a játékosok, hogy ez így bizony balesetveszélyes, és hát nem csodálom, hogy így. Na még egyszer kérdezem Budapestet, hogy hallják-e kétségbe esett kiáltásomat innen Győrből, hogy amíg áll a játék, esetleg valaki akar-e valamilyen eredményt elmondani,
1: igen,
0: vagy bármilyen friss hírrel szolgálni, mert én innen azon kívül, hogy időjárás jelentéssel tudok szolgálni, nem, Balogh Balázs a stúdióból tudja folytatni.
1: Köszönjük szépen Németh Kornélnak, természetesen majd figyeljük a mérkőzést, hogy meg szólj ránk, hogyha folytatódik majd a játék. Minden esetre ugye női kosárlabdázóink, mint már elmondtam itt az adás elején, hazaérkeztek ma Németországból a világbajnokságról, ugye a miénk negyeddöntőt játszottak az Amerikai Egyesült Államok válogatottja ellen. A magyar csapat 28 éve nem járt világbajnokságon, és 40 éve nem teljesített ilyen jól, mint most, és a repülőtéren Szilágyi Dóra beszélgetett Völgyi Péter szövetségi kapitánnyal.
2: Mennyire büszke a lányaira azok után, hogy egy történelmi világbajnokságon vagyunk túl?
3: Nagyon büszke vagyok az eredményre is, arra, hogy nehézségek mellett azért hogy sikerült, még inkább csapattá kovácsolódnunk, és összességében az elmúlt hát 6-7 vagy 8 hét, amit a közvetlen felkészülésre töltöttünk, ez szerintem nagyon pozitív mélyben volt mindenkinek a játékos pályafutásában, meg az életében.
2: Ahogy említette a nehézségeket, mi volt a legnagyobb nehézség, amivel meg kellett birkózni, és hogy sikerült megoldani?
3: Igazából nem olyan régen volt az isztambuli selejtező, és azóta 4 helyen változott meg a csapat összetétele, több mezőnyjátékosunk is sérülés miatt hiányzott, és pont azok a játékosok pluszban, akik ilyen átjárás volt a 3-as 4-es poszt között, amikor sabdában hát elég fontos, sőt egy inkább fontos pozíciók, úgyhogy az egész játékunkat kicsit át kellett alakítani, a védekezésünket, támadásunkat, ez rövid volt az idő, nagyon kevés edzőmérkőzésünk volt, és talán ennek is köszönhető, hogy a Franciaország elnyitó mérkőzést inkább még a hiába a VB keretein belül ment, azt inkább még az első felkészülési mérkőzésünk közé számolom.
2: Igen, és ahogy utána említette is, önöknek onnantól kezdődött a világbajnokság igazán, és aztán hozták azt, amire készültek is. Szakmailag és érzelmileg mit lehet hazavinni erről a világbajnokságról?
3: Szakmailag az, hogy egyrészt van rengeteg potenciál a csapatunkban, megvannak azok a fiatal játékosok, akik már ott vannak a periférián, és nagyon szépen törekednek arra, hogy minél dominánsabb részt tudjanak kiharcolni maguknak. Megvan az a rutinos magunk, akik köré lehet építeni majd ezt a fiatal keretet, és azt gondolom, hogy ebben egy 2-4, este még 6 év is benne van ebben a csapatban. Lesznek Európa-bajnoki selejtezők nem sokára, novemberben, februárban, júniusban EB döntő, ahonnan lehet kvalifikálni az olimpiai selejtező csoportba, hogyha ez így elmondva is sok. Az, hogy ez igazából 10 hónap alatt le fog zajlani, 12 hónap alatt, ez így még ijesztőbb, úgyhogy dolgozunk rajta, és próbáljuk ebben az időszakban kihozni a maximumot.
2: De a következő időszak egyébként ad ez egyfajta önbizalmat? Most az Európa-bajnoki selejtezőre, majd aztán esetleg az olimpiai kvalifikációra gondolok.
3: Hát önbizalmat a játékosoknak, kicsit nagyobb respektet a játékvezetőkkel szemben, meg mindenkivel szemben. Azt gondolom, hogy igen, és hát ezt jó kell tudni használni. Az önbizalom és az elbizakodottság az két különböző dolog. Abszolút nem volt ránk ez egyébként jelző, nem is volt igazából eddig mire. Ez egy olyan eredményt, amire viszont nagyon büszkék vagyunk, viszont főleg az első, meg az utolsó mérkőzésünk megmutatta azt, hogy van még hova fejlődni, van még mit tanulni ebben a sportágban, és még nagyobb alázattal, még nagyobb akarattal, kitartással csapatként még messzebb el tudunk jutni.
1: Völgyi Pétert, a női kosárlabda válogatott szövetségi kapitányát faggatta a repülőtéren Szilágyi Dóra, És most egy kapcsolás Győrbe. Kornél, hogy látod, lesz folytatása a mérkőzésnek? 17-12-re vezető ugye az Eto, még a 27. percben járunk. Volt már ilyenre példa a pályafutásodban?
0: Nem, pont ezt mondtam Tomán Sándor hangmérnök kollégámnak, hogy nem emlékszem ilyenre. Illetve hát az a helyzet, hogy azért a vadonatúj, szóval az elmúlt időszakban épült szebbnél szebb sportcsarnokokban azért ilyen nem fordult elő, hogy beázik. Most egyébként mondom, ez tényleg ez egy legendás helyszín a kézilabdázásnak, úgyhogy nem Isten őriz, hogy bármilyen, hogy mondjam, kelleténél rosszabbat vagy csúnyábbat mondjak rá, de azért az biztos, hogy az idő vasfoga ezek szerint érzékenyen érinti a létesítményt, és ami a történet lényege, hogy a játékvezetők nem járulnak hozzá egyelőre a folytatáshoz. Egyelőre én innen föntről, a kakasülőről, vagy a kommentátorállásból csak testbeszéd alapján, vagy testbeszédet próbálok fordítani, szóval csúszás veszély miatt, hogyha ott valaki rálép, ezt úgy képzeljük el, mint egy izzadság folt, tehát ott egy helyen, amit mondtam, a 6-os és a 9-es között, hogyha eltetszene képzelni a pályát, akkor a baloldali kapu előterében a 6-os és a 9-es között a 7-es vonalhoz egészen közel van az a pont, ahol szivárog befelé a víz, és emiatt jelenleg megy a nagy kupak tanács, hogy mi legyen a döntés, de a meccs egyelőre nem folytatódhat. Lázas egyeztetésben a versenybírók a játékvezetőkkel. Nem tudom, hogy ilyenkor hogy lesz döntés, illetve mi lesz a döntés. Ahogy van frissebb információm, azonnal jelentkezem innen Győrből. Addig stúdió.
1: Köszönjük szépen Németh Kornélnak, mi pedig addig meghallgathatjuk a legfrissebb híreket.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: A VB-n Lovas nyerte a második szabad edzést Madridban. A MOL üdvözli a dízelesek üzemanyagár támogatását. Holnap már kisüt a nap. Jó estét kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
4: Sporthírek.
5: A világbajnoki pontverseny élén álló Kimi Antonelli a nap legjobb köridejével nyerte meg a második szabad edzést a Formula 1-es spanyol nagydíjon. A Mercedes olasz pilótáját sorrendben a két Ferrari-s, Charles Leclerc és Lewis Hamilton követte. Az első gyakorláson George Russell bizonyult a leggyorsabbnak a debütáló madridi aszfalt csíkon. Vereséggel kezdte a 3-3 elleni kosárlabda Európa-bajnokságot a magyar női válogatott. A Böröndi Vivien, Papp Claudia, Szabó Fanni és Tóth Franka összeállítású együttes a csoportkörben 17-15-re kapott ki Szlovéniától. A belgiumi Antwerpenben zajló viadalt ma este az olimpiai ezüstérmes Spanyolország ellen folytatják a mieink. Belgrád rendezheti a férfi és a női vízilabda bajnokok ligája jövő májusi 4-es döntőjét. Az eseménynek idén Málta adott otthont, a szerb fővárosba pedig 2023 után tér vissza a legrangosabb klubsorozat végjátéka. Az ír Eddie Dunbar nyerte a spanyolországúti kerékpáros körverseny 19. hegyi befutós szakaszát. Walter Attila a 36. helyen ért célba. Összetettben a spanyol Enric Mas megőrizte több mint másfél perces előnyét a szlovén Primož Roglič előtt. A Vuelta vasárnap ér véget Granadában. Szakasz nyert a román országúti kerékpáros körversenyen Vas Barnabás. A Team United Shipping 20 esztendős versenyzője az ötnapos viadal harmadik emelkedőn záruló etapján ért célba elsőként. Összetettben Pakot András vette át a vezetést.
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
5: A MOL egyetért a dízelesek támogatásával. Az olajtársaság szerint a kormányzati intézkedés a leginkább rászoruló társadalmi és fogyasztói csoportoknak segít. Hozzátették, a védett ár bevezetése súlyos ellátásbiztonsági helyzetet eredményezne, kiszorítaná az üzemanyagimportot, és napokon belül dízel és benzinhiányhoz vezetne. A miniszterelnök mai bejelentése szerint decemberig havi 5000 forinttal támogatják a dízelautósok tankolását. A juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csak nem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 ezer forintot jelent. A Fidesz és a KDNP bírálta a bejelentést. Szerintük a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A két ellenzéki párt egybehangzóan azt közölte, Magyar Péter a kampányban 480 forintos benzinárat és az üzemanyagot terhelő adók csökkentését követelte. Majd kormányra kerülve eltörölte a védett üzemanyagárat, ami mindenkinek segített. Az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadásokra. Az egykori ikertornyoknál lévő emlékhelyen tartott eseményen részt vett J.D. Vance amerikai alelnök, valamint a korábbi elnökök, valamint a New York polgármestere. A washingtoni Pentagonnál Donald Trump amerikai elnök az ország egységét hangsúlyozta beszédében. Az utasszállítógépek becsapódásának időpontjában az Egyesült Államok szerte megszólaltak a harangok. A 25 évvel ezelőtti merényletekben több mint 2900 ember halt meg. Kiadták az Egyesült Államoknak azt a Magyarországon elfogott magyar-amerikai állampolgárt, akit az Interpol szexuális erőszak miatt körözött, írja a police.hu. Az 59 éves férfi a gyanú szerint 16 alkalommal követett el erőszakot Illinois államban. Nevet változtatott, majd Magyarországra szökött. Tavaly fogták el Budapesten, majd szabadlábra került, de a múlt hónapban ismét őrizetbe vették. Tudományos podcast sorozatot indított a Hunren Magyar Kutatási Hálózat. A témák között szerepel például az agykutatás, a csillagászat, a zöld kémia és a mesterséges intelligencia. A hónap végéig az összes adást közzéteszik az ismert tartalom megosztó felületeken és a Hunren honlapján. Közlekedés. Műszaki hibás jármű lassítja a forgalmat Budapesten, a Lehel utcában, a Robert Károly körút előtt. Baleset történt a Szent István körúton a nyugati pályaudvar felé, a Honvéd utca után. Fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
4: Időjárás.
5: Holnap eleinte keleten még lehetnek záporok, majd napközben egyre több felé kisüt a nap. Az élénk szél helyenként megerősödik. A hajnali 8-15 fok után, holnap délután 16-23 fok valószínű.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 18 óra 50 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, és jó esetben most kézilabda mérkőzés szünetében lennénk, vagy tartana még akár az első félidő, az Eto-Ferencváros férfi összecsapás, de technikai gondok miatt egyelőre áll a játék. A helyszínre kapcsolunk Németh Kornélhoz, aki elmondja, hogy mi is történt, és mi várható. Szia, Kornél!
2: Szia, Balázs! Kicsit Ajner Szilárd reinkarnációjának érzem magam, hogy időjárás jelentéssel is foglalkozom. Szóval alig, ha nem szakad az eső odakint, vagy rázendíthetett, mert ugye ebből bent itt mi sok mindent nem érzékeltünk az elmúlt bő egy órában, amióta itt vagyunk. Viszont ami történik a mérkőzésen, 17-12-re vezet 26 perc játék után a Győr a Fradi ellen, a férfi bajnokság második fordulójában, de elkezdett beázni a Magvasi Mihály sportcsarnok. Ez a kisebb győri csarnok, a régi csarnok, ha lehet így fogalmazni, nem az Audi Arena, bár egybe van építve a két létesítmény. Amit próbálnak elérni itt helyben, az az, hogy munkások vannak most már a sportcsarnok tetején, akik mint egy műtétnél próbálják elállítani a vérzést, tehát próbálják megkeresni azt a pontot, ahonnan folyik be a víz, és bejut ide a rendezvénytérbe, vagy a sportcsarnokba, és emiatt megjelenik a 9-es és a 6-os között. A zsűriasztaltól kapott tájékoztatás alapján, és nem is egy, hanem két helyen is szivárog a víz, és ezt úgy próbálják megoldani, hogy a tetőn lévő emberek az ott megjelenő víz tócsát próbálják arrébb seperni valahova máshova. Nagyjából így ezt próbálom összefoglalni, amilyen információt kaptam, és hogyha ezt sikerült megoldani, akkor oda valamit tesznek, hogy ne jelenjen meg a víz. Na most ezt, hogyha kint szakad az eső, vízhatlanra megoldani, azért kétségünk ne legyen, hogy ezt most így septibe, ízibe nehezen megoldható. Kézilabdás berkekben azért a leukoplaszt, mint olyan, mindent meg tud oldani, tehát cipőragasztástól kezdve a mezről leváló számot is mindent tud pótolni, de hát itt azért egy leukoptasztos ragasztónál több mindenre lesz szükség, hogy meg tudják oldani. Baleset veszélyes, tehát ha és amennyiben baleset veszélyesnek nyilvánítja a játékvezető, már pedig a bíró Kiskettős baleset veszélyesnek nyilvánította a játékteret, nem lesz folytatás. Ha és amennyiben lefújják a mérkőzést, ez egy nagyon fontos információ, akkor nem végeredmény, tehát ez nem a végeredmény, ami ahol most áll a történet, ez a 17-12, hanem majd egyszer csak valamikor innen folytatják a csapatok. Ha csak ideiglenesen szünteti be a játékvezető a mérkőzést itt a mai napon, akkor még esetleg hozhat olyan döntést, hogy várunk, mint ahogy most is várunk, kitartóan, ides tova szerintem most már negyed órája, 20 perce arra, hogy javuljon a helyzet. Viszont egy idő után úgyis én azt gondolom, hogy elfogy majd a türelme itt mindenkinek, és akkor azt fogják mondani, hogy nincs tovább várakozás, és akkor egy később kijelölt időpontban folytatják majd a mérkőzést, és az első félidőből hátralévő 3 perc 46 másodpercet plusz a teljes második félidőt lejátszák. Hát egyelőre az időjárás jelentés és a kézilabda verseny bírói képességem az idáig terjed. Ezt tudom összefoglalni nagyjából innen a Rába partjáról.
1: Köszönjük szépen Németh Kornélnak, természetesen kapcsolunk a helyszínre, tudunk új információkat. Ma rendezik este az atlétikai világdöntőt a Zsivolcki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Hát nem tudom, ott az időjárás majd mennyire lesz kegyes a versenyző köz, mert hogy a futásokra, meg minden versenyszámra kihatással lehet. Minden esetre kollégáink már ott vannak a helyszínen, és majd küldenek nekünk interjúkat. Érkezett is már egy beszélgetés, mégpedig az Atlétikai Szövetség új elnökével, Márton Anitával, Petrovics Mérei Andrea beszélgetett, most hallgassuk meg ezt.
3: Olyan három este elé nézünk, ami még nem volt ebben az alapsportágban, ugye a sportok királynőjének, amiben itt Magyarországon új elnököt avattunk, mert hogy Tajti Márton csatlakozott hozzánk, és hát eddig azért mindig azt mondtuk, ami igaz is, hogy Magyarország első és egyetlen világbajnoka, de hát most már pár napja azt kell mondanunk, hogy a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke. Szia, gratulálunk így is ehhez a titulushoz. Szokott már, hogy egy kicsit változnak az aláírások?
4: Szép estét kívánok mindenkinek. Igen, most már azért egy bő hét eltelt, kezdem szokni az új szituációt, nyilván nagyon sok munka van előttünk, de próbálunk fölmenni a feladathoz.
3: Viszont nagyon jó a kezdés, rögtön egy ilyen világversenyen lehetsz jelen, mint az Atlétikai Szövetség elnöke, ráadásul nagyon sok magyar indulóval.
4: Így van, nagyon örülünk neki, hogy már az első napon rengeteg magyarnak szurkolhatunk itt a pályán, és mindenféleképpen nekünk is ez egy mély víz, hiszen gyakorlatilag a teljes World Athletics, illetve a European Athletics itt van, és gyakorlatilag Budapest vendége, úgyhogy csak így kapkodjuk a fejünket szerintem mindannyian.
3: Hát neked is azt hiszem, hogy most azért egyrészt kapkodnod kell a fejed, másrészt meg nagyon tele lehet sok gondolattal, mint megválasztott új elnök, és teendővel, akár az elkövetkezendő két évre, de hogyha azt nézzük, hogy honnan indulunk már az atlétáinkból és eredményességből, pont azért, mert hogy hányan lehetnek itt, akkor azért ez most egy olyan szituáció, amit talán élvezett még tovább fejleszteni.
4: Így van, ugye az előző években jól lehetett látni, hogy szépen fejlődik a magyar atlétika. Érdemes ezt egy kicsit olyan szemszögből is nézni, hogy ugye egy olimpiai ciklusnak a felén tartunk. Két év múlva újra olimpia, ugye Los Angelesben, nagyon várjuk, és az alapokat ugye most kell elkezdeni letenni gyakorlatilag.
3: Viszont mint aktív, nemrég még aktív, hiszen itt a világbajnokságon is láthattunk, és könnyes búcsút vettünk tőled, sportoló, azért tudod, hogy szeptember közepe felé egy európai számára csúcsesemény után, ami az Európa bajnokság volt, mennyire nehéz versenyezni.
4: Nyilván nem egyszerű, valóban, hogy a szezon vége van. Egyébként volt már rá példa például a dohai világbajnokságon, ahol ugye egy későbbi szezonzárás volt, ahogy itt ugye korábban is előttem is mondták, hogy azért vannak, akik ide hegyezték a formájukat, nem véletlen. Ez egy nagyon szuper új esemény, szerintem mindenki próbálja a lehető legjobbat kihozni magából, ami még így a szezon végén maradt.
3: És ez nektek is megvan, Attila, ez a lehetőség, hogy együtt hozzátok ki a magyar atlétikából a legjobbat, mert ugye együtt dolgoztok az elnökségben. Még nem?
5: Kedves feleségem, az, aki ugye alelnökként dolgozik, úgyhogy inkább őt kell mondani.
3: Jó, hát ez igaz, de akkor családban marad, valóban, bocsánat, de hát azért aktív részese voltál azért akár a szavazásnak is, illetve annak, hogy az atlétika előre mozduljon. Tehát azért ez egy olyan feladat, ami azt gondolom, atlétaként nagyon sok mindent átéltetek mindannyian, és láttátok, hogy kell ezt, hogy lehetne ezt csinálni, de hát amikor odajön ez a feladat, hogy ezt neked kell most megcsinálni, akkor mennyivel nehezebb, mennyivel változik, mennyivel értékeled át a dolgokat, vagy hogy látod, most meg tudod valósítani azokat, amit atlétaként elterveztél.
4: Ugye azért az elmúlt években sikerült egy kis sportvezetői tapasztalatot is ugye szereznem, viszont nagyon fontos, hogy egy szuper jó csapat van mögöttem, akikkel úgy érzem, hogy nagyon, nagyon jól tudunk együtt dolgozni. Attól függetlenül, hogy ugye az atlétika nagy részt egyéni sportág, ez szerintem nagyon sokszor elhangzik, viszont itt is nagyon fontos azt, hogy csapatban kell tovább menni, az atlétikát újra összekovácsolni, és közösen tovább indulni ezen az új úton.
1: Tajti Márton Anitával, az Atlétikai Szövetség frissen megválasztott elnökével beszélgetett Petrovics Mérei Andrea. 19 órakor kezdődik a budapesti világdöntő, a Zsivolszky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban természetesen majd készülnek ott még interjúk. 19.8 perckor a program szerint a mix 4x100 méteres váltó döntője lesz Magyarországgal, és 19.19 perckor majd a férfi 400 méteres elődöntőben Enyingi Patrikért és Molnár Attiláért szoríthatunk, aztán 19.23-kor férfi kalapácsvetés Halász Bencével, 20.04 perckor női 100 gát elődöntő Kozák Lucával, csak egy kis ízelítő a mai programból, tehát rangos eseménynek adunk otthont atlétikában, de hát rangos eseménynek adunk otthont judóban is, hiszen Magyarországon Budapesten rendezik a Grand Slam viadalt. Virányi Zsolt kollégánk pedig ott van a helyszínen, és beszélgetett a magyarok egyik versenyzőjével, Andrássy Mártonnal.
6: Mondhatjuk, hogy te ilyen budapesti specifikus magyar judoka vagy? Világbajnok 5. hely tavaly, most pedig a Grand Slamen is 5. hely.
7: Igen, először is köszönöm szépen. Szerencsére úgy néz ki, hogy a budapesti verseny ez egy jó men számomra, maradjon is így, mert imádok itthon versenyezni hazai közönség előtt, a szurkolótábor az fenomenális. De azért bízok benne, hogy ez a forma ez nem csak Budapesten fog érvényesülni.
6: A nap elején mennyire számítottál erre? Ugye egy brazilt, egy belgát és egy azerit győztél le, tehát itt a 60 kg-osok között is nyilván nincs könnyű meccs, és az elődöntőben volt egy vereség egy franciától, és aztán a bronzmeccsen pedig földharcban viszonylag gyorsan, amikor beragadt a kezed, egy átforgatás után ott veszítettél egy szlovénnel szemben, négy ötödik lettél, de nézzük azt, hogy ez a három győzelem például hogy alakult ki, mert az sem lehetett könnyű.
7: Igazából igen, itt ezen a szinten már nincsen olyan, hogy könnyű sorsolás, itt bárki meg tud verni bárkit, illetve nagyon sokat találkozunk edzőtáborokban is, és tudtam azt, hogyha én 100%-ot nyújtok, akkor bárkit képes vagyok megverni, szóval mindenkinek úgy mentem oda, hogy szétszedem, és hogy én vagyok a jobb. A végére talán egy picit elfáradtam, ott a francia ellen a döntőbe jutásért, illetve igen, itt a bronzmeccsen egyenlőre még eléggé fáj is, de egy nagyon balszerencsés szituációból végül leszorított.
6: Tudatos volt, gondolom, hogy te indítottál, hogy szerettél volna ott a földharcban kezdeményezni, de ez lett a veszted?
7: Hát sajnos mondhatjuk így is, igen.
6: Mit mondott Borbarna, a szövetségi kapitány?
7: Hát egyenlőre még azért nem beszéltük át ezt a meccset, ő is mondta, hogy igen, ez egy balszerencsés szituáció volt, de ettől függetlenül gratulált nekem.
6: Át akartad forgatni, ugye, az ellenfelet?
7: Igen, át akartam forgatni, aminek az volt a lényege, hogy a csuklómra ráfűzöm az övét, és sajnos ebből kijött és visszatámadt, én meg nem tudtam védekezni, mert beszorult a jobb kezem.
6: Melyik győzelemre vagy a legbüszkébb a mai három közül?
7: Hát ez nehéz kérdés, talán a második meccsemre, mert azzal a fiúval mindig egy nagyon kiki meccset megyek edzőtáborokba is.
6: Ő a belga volt.
7: Igen, a belga fiú. Egy jó hosszú küzdelmet tudtunk vívni, de szerencsére itt a közönség is, meg mindenki sok erőt adott, aztán sikerült győznöm.
6: Na és a Los Angeles 2028-ig olimpiai kvalifikáció megkezdődött. Mit érhet ez a Grand Slam 5. hely? Hát jó sok pontot.
7: Igen, a kvalifikációba szerencsére már beleszámít. Én egyenlőre még nem feltétlen gondolkozok itt az olimpiába. Szeretném gyűjteni minél jobban a pontokat, hogy minél több legyen, de ez majd úgy is adja saját magát.
6: És aztán nemzetközi versenyeken, külföldön is kell helyezés.
7: Igen. Reméljük lesz ez még fényesebb is, mint az 5. hely. És hogy nem csak Magyarországon fog ez a forma kijönni belőlem, de igen, bízok a következő versenyekben, meg a világbajnokságban is.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: 19 óra 5 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs és Formula 1-el folytatjuk. Ma a mezőny Spanyolországban a nagy díjra készül, mégpedig két szabad edzéssel a madridi nyitónapról. Balogh Bence beszélgetett a történésekről, és elmondják nekünk, hogy mi volt ezen a mai viadalon Zsoldos Barnabással.
3: Folytatódik a Formula 1-es világbajnokság. A hétvégén Spanyolországba érkezik a mezőny. A spanyol nagydíjat ezúttal új helyszínen, Madridban rendezik meg. Zsoldos Barna, a Nemzeti Sport szakújságírója szerint az új versenypályák mindig izgalomba hozzák a pilótákat és a szurkolókat is. Nincs ez másként a Madrid utcai versenypályával sem.
4: A spanyol nagydíj helyszíne 1991 óta már a Barcelona mellett fekvő Montmeló, és annak ellenére, hogy voltak egyéb spanyol helyszínek is, azokat Európa nagydíjnak nevezték, például Jerezben vagy Valenciában. És én azt gondolom, hogy a fővárosiak szemét azért mindig is szúrta, hogy itt van egy ekkora sportesemény, a világon rengeteg szem szegeződik rá, rengetegen követik, és a spanyol színeket akkor miért nem a főváros Madrid képviseli. Ugye 2019 körül indultak be inkább a találgatások, hogy esetleg a fővárosba lehetne költöztetni ezt a nagydíjat, akkor kezdtek róla beszélgetni a helyi politikusok, hogy hogyan lehetne ezt megfelelő finanszírozással megoldani, és igazából az F1 irányítói is e felé hajlottak, mert nekik pedig nagyon fontos, hogy a pálya az megközelíthető legyen, méghozzá fenntartható és hatékony módon. Ugye ezért is szeretik többek között a Liberty Médiánál a városi helyszíneket. És itt Madridban is, ahogy telt múlt az idő, és ahogy a tárgyalások haladtak előre, egy külvárosi területre esett a választás, kicsit olyan, mint nálunk Budapesten a Hung Expo területe. Ez az úgynevezett IFEMA kiállítási központ, és ott már meglévő szakaszok kiegészítésével össze lehetett hozni egy egész jó kis aszfaltcsíkot. Összeállt a költségvetés, nyilvánvalóan, mint szinte minden országban állami támogatással, és többet is tudtak ajánlani a rendezési jogdíjért, mint Barcelona, úgyhogy átköltözött a spanyol nagydíj Madridba, a következő 10 évben itt rendezik meg, de azért a katalánoknak sem kell annyira szomorkodniuk, mert ők minden második évben megrendezhetik a most már katalán nagydíjra keresztelt futamot, ők Belgiummal lesznek váltásban a következő években. Minden esetre a madridiak nyilvánvalóan örülnek, és büszkék rá, hogy most már náluk van a spanyol nagydíj. Kicsit vészjósló volt, hogy augusztus végén volt itt egy F3-as teszt, és a két nap során 19-szer kellett megszakítani a körözés kisebb-nagyobb balesetek miatt. Azért, hogyha nem figyelnek oda a versenyzők, itt könnyen a falban találhatják magukat, és elég agresszívek a rázókövek, elég nehéz technikás kanyarok vannak, de azért látszik a különbség az F3-as és az F1-es pilóták között. Itt ma most 2x60 perces edzést rendeztek az F1-es pilótáknak, és egyedül Arvid Lindlán találta meg a falat, de ő is azért, mert talán egy picit jobban feszegette a határokat már itt a második szabad edzésen. Egyébként annak ellenére, hogy összetörte az autóját, a köridejét tekintve nem kell szégyenkeznie, mert a negyedik helyet foglalja az időtabellán, de hát nyilván nem optimális így folytatni a hétvégét. Egyébként kicsit a többieken is egyfajta extra óvatosság érződött itt az előjelek alapján, mert azért a versenyzők már sok kört lehúztak, a szimulátorban látták az F3-as teszteket is, és pontosan tudták, hogy ha itt az első két szabad edzés valamelyikén túlülnek a célon, akkor nagyon könnyen ripityára törhetik az autót, és az visszavetheti az egész hétvégét. Úgyhogy meglátjuk majd, hogy a szombati harmadik szabad edzésen és az időmérőn esetleg többet kockáztatnak-e. Minden esetre ez egy nagyon érzékeny egyensúly, mert nyilvánvalóan senki sem szeretné összetörni az autóját, de a köridőt csak úgy lehet elérni, minél jobb köridőt, hogyha az ember egy picit jobban feszegeti a saját és az autója határait.
3: A pénteki szabad edzések előtt a legnagyobb figyelmet a hazai legenda, a kétszeres világbajnok Fernando Alonso kapta, akinek ez lehet az utolsó hazai futama.
4: Most már jó néhány hete, hónapja erről folynak a találgatások, mert a teljesítmény alapján mindenképp lenne helye a mezőnyben, és én azt gondolom, hogy az Aston Martinnál is nagyon szeretnének egy olyan versenyzőt, aki a kvalitásai, képességei alapján mindig ki tudja hozni az autóból a maximumot. Muszáj, hogy legyen egy ilyen referencia, főleg, hogy a másik ülésben fix helye van az ügyvezető igazgató fiának, Lance Strollnak. Tehát mindenképp kellene egy hasonló kaliberű versenyző, és azért ilyenekből nem sok szalad, de főleg nincsenek sokan szabadon a pilóta piacon. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az F1-es folytatást illetően most inkább Alonso van nyerekben, és a csapatnak kell megpróbálnia olyan projektet és olyan terveket felvázolni, és természetesen olyan fizetést, ami maradásra tudná sarkalni. Egyelőre hezitál, azt mondja, hogy nem fogja elkapkodni a döntést. Nyilvánvalóan rengeteg tényező szerepet játszik a döntésében, nemrég született meg a kisfia, tehát a magánélete is megváltozott, de annyit azért elárult, hogy ha esetleg úgy adódik, hogy nem az F1-ben folytatja, akkor is az Aston Martin színeiben marad, és a megbízhatósági VB-n esetleg lehúz egy évet jövőre, de én azt gondolom, hogy még mindig van realitása annak, hogy 2027-ben itt lesz az F1-es mezőnyben.
3: Az első szabad edzést a Mercedes-szel George Russell nyerte meg, míg a második gyakorláson csapattársa Kimi Antonelli végzett az élem.
4: Mindig nagyon nehéz a pénteki szabad edzések alapján jósolni, és ez egy vadonatúj helyszín esetében különösen így van. Itt az első két tréning abszolút az adatszerzés jegyében telik. Itt a mérnökök szeretnének minél több információt szerezni a pályáról, a tapadási szintről, a minél hatékonyabb energiagazdálkodásról, és tényleg itt az a lényeg, hogy a lehető legjobban és leghatékonyabban feltérképezzék minden szempontból ezt az új aszfaltcsékot, nem feltétlenül az időt tabellán elfoglalt helyezésre koncentrálnak. Ugye azért is nagyon fontos minél több információt és adatot szerezni, mert ezeket most azonnal visszatáplálják a csapatok központjaiba, a szimulátorba, és bizony a tesztpilóták és a szimulátorpilóták most egész éjjel dolgozni fognak, hogy minél jobb kiindulási alapot találjanak szombatra, a szombati harmadik szabad edzésre, és majd azt követően az időmérőn. Nyilvánvalóan az biztató lehet a Mercedesnek, hogy a tréningeken ők érték el a leggyorsabb köridőt, a legjobb köridőt, de ugye nem tudhatunk semmit sem üzemanyag szintekről, sem motorbeállításokról, és tényleg más helyszíneken is megfigyelhető, hogy egy-egy istálló óriási lépelőre péntekről szombatra, és ez most egy vadonatúj pályán, ez fokozottan igaz lehet.
3: Az egyik legnagyobb esélyes a világbajnoki éllovas Antonelli, aki 267 ponttal vezeti a tabellát, de a vadonatúj pályán kiszámíthatatlan, hogy melyik pilóta diadalmaskodik vasárnap.
4: Ugye a Monzát megelőző két helyszínen a McLaren győzött, Sandfordban és a Hungaroringen is, két hasonló karakterisztikájú pálya, elnyújtott közepes tempójú kanyarokkal. Nyilván itt a Madring egy kicsit más jellegű, de azért Monzától nagyon-nagyon eltér. Tehát, hogyha ebből indulunk ki, akkor a McLarennek illene villantania a hollandiai és a magyarországi tempót illetően, de itt most a szabad edzésen inkább a Ferrari tudta megközelíteni a Mercedes. Nyilvánvalóan nagyon-nagyon nehéz jósolni az esélyeket illetően. Azt reméljük, hogy nagyon szorosan alakul majd az időmérő és a verseny is, de azért a külső tényezőket is figyelembe kell venni. Az tényleg szinte a csoda kategória lenne, hogyha nem lenne vagy biztonsági autós periódus, vagy esetleg pirosdászlós megszakítás a versenyen, mert nagyon közel vannak a falak, nagyon trükkösek ezek a kanyarok, és hát ez bárkinek felboríthatja a stratégiáját. Nehéz abból a szempontból optimális taktikát találni, hogy nagyon hosszú a box utca, tehát meg kellene próbálni lehetőleg egy kiállással teljesíteni ezt a futamot, de ugye ezt illetően is folyamatosan pörgetni kell a szimulációkat, hogy mi vezethet sikerre, mikor milyen taktika válhat be, úgyhogy ezek mind-mind formálhatják a végeredményt. azt gondolom, hogy a Mercedes az optimistán készülhet a folytatásra, de én még abszolút nem írnám le sem a McLaren, sem a Ferrari esélyeit.
3: A Mercedes legnagyobb riválisánál, a Ferrarinál a múlt heti monzai kudarc óta fornak az indulatok. Lewis Hamilton például kritikát fogalmazott meg csapatával szemben.
4: Amilyen reménykedve és amilyen bizakodva várták a hazai nagydíjukat, főleg a motorfejlesztésnek következtében, hát annyira rossz eredménnyel zártak végül. Hamilton csak hatodik lett, Leclerc már nagyon hamar kicsúszott a futamon, de ami még rontott a helyzetükön, hogy rögtön az első-második kanyar kombinációban ugye nagyon agresszíven viselkedtek egymással szemben, emiatt Hamilton a kavicságyban találta magát, nagyon kritikus volt a futam utáni nyilatkozataiban, úgyhogy mindenképp szükség volt rá, hogy a verseny utáni napokban tisztázzák ezt a helyzetet. A versenyzők azt mondták, hogy egy nagyon konstruktív és őszinte beszélgetést folytattak le, tényleg leültek egymással szembe, és szemtől szembe elmondták a saját nézőpontjukat, és Hamilton és Leclerc állítása szerint is most már minden rendben közöttük, tudják, hogy a jövőben óvatosabban kell belemenni az ilyen helyzetekbe, de hát nyilvánvalóan a múltat már nem lehet megváltoztatni, az olasz nagydíjnak azért a kicsengése így negatív, és majd meglátjuk, hogy hogy alakul a folytatás. Nyilván az jó hír, hogy Leclerc vállalni tudja a madridi hétvégét, nem lettek hosszú távú egészségügyi következményei a kicsúszásának, viszont vissza kellett váltani az egyel korábbi specifikációjú motorra, mert a Ferrarinál nem vállalták be azt, hogy egy ilyen ripityára tört autó és hajtóegységet egy az egyben beszereljenek itt a kocsiba. Itt nagyon bonyolult és részletes minőség ellenőrzési folyamatokon kell átesnie minden alkatrésznek ahhoz, hogy jó szívvel beszereljék. Meglátjuk, hogy Leclerc ez esetleg visszaveti-e valamennyire, azért ezen a pályán nem a motorerő a legfontosabb, úgyhogy én azt gondolom, hogy olyan óriási nagy hátrány nem érte ahhoz képest, hogy tényleg az elmúlt napokban még az egész hétvégi szereplése is kérdéses volt, és még a rajtbüntetés réme is ott lebegett fölötte.
3: A Ferrari legendájának, Michael Schumachernek 20 éve volt az utolsó futamgyőzelme. A hétszeres világbajnok öröksége megkerülhetetlen. A következő hónap elején mutatják be a Schumacher pályafutásának első VB-diadalát feldolgozó dokumentumfilmet.
4: Láttam az előzetest, és megmondom őszintén, hogy nagyon várom, és nagyon örülök neki, hogy elkészül egy ilyen dokumentumfilm. Azt gondolom, hogy az egész F1 történelemben az 1994-es évad az egyik legkülönlegesebb, és nyilvánvalóan az egyik legtragikusabb is Ayrton Senna halála miatt, de ez volt az az év, amikor valóban a csúcsra ért Schumacher, és nagyon sok érdekes háttérinfót megtudhatunk majd a benfentesektől, én azt gondolom, úgyhogy egyfelől izgatottan várom ezt a dokumentumfilmet, és másfelől pedig igen, én is hajlamos vagyok egyetérteni azzal, hogy ez a Ferrari azért már messze nem ez a Ferrari, mint a Schumacher érában, de azért ott sem csak egy emberen múlott. Tehát ott egy nagyon-nagyon erős technikai mag, és egy nagyon erős vezetőség is kialakult. Én azt gondolom, hogy az a nemzetközi közeg, ami ott összeverődött ott a 2000-es évek elején, az is nagyon sokat számított, ugye a francia Jeant ott volt a csapatfőnök, a brit Ross Brawn volt a technikai igazgató, a német Michael Schumacher volt nyilvánvalóan a vezérpilóta, és még számos más nagyszerű szakember dolgozott el a csapatnál, és mindnyájan a tökéletesre törekedtek. Mindazonáltal az is segítette őket, hogy akkor még nem volt tesztkorlátozás, és azért a Ferrarinak óriási erőforrásbeli előnye is volt a többiekhez képest, volt saját tesztpályája is, ugye rengeteg pénze volt az esetleges újításokat azonnal kipróbálni, tehát ezt sem tagadjuk el, hogy a Schumacher érában még volt némi helyzetelőnye is a Ferrarinak a többiekkel szemben, de valóban nagyon gyászosan fest a statisztika, hogy ugye 2006-ban elhagyta a csapatot, aztán 2007-ben még nyertek egy egyénit, 2008-ban egy konstruktőrit, de azóta nem jött el a nagy áttörés. 2010-ben és 2012-ben közel álltak hozzá Fernando Alonso révén, még most 2024-ben is volt egy fellángolás a konstruktőrit illetően, a Ferrari az utolsó futamig harcolt a bajnoki címért, de ezt leszámítva azért inkább csalódást keltő ez a 20 év, úgyhogy igen, hiányzik Michael Schumacher öröksége ebből a csapatból, de mint említettem, nagyon-nagyon megváltozott az F1 is ahhoz képest, és ebben a versenyképesek közepben talán már nehezebb nagyobb sikereket elérni.
3: A hétvégén tehát Madridban új pályán fog versenyezni a száguldó cirkusz mezőnye. Az eseményekről beszámolunk majd itt a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Balogh Bence beszélgetett Zsoldos Barnabással, a Nemzeti Sport szakújságírójával. A hétvégi spanyol nagydíjon tehát már megkezdődött ma az első nap a két szabad edzéssel. Viszont nem tudom, hogy van-e folytatás a Győr-Ferencváros férfi kézilabda mérkőzésen, ahol az időjárási körülmények miatt félbeszakadt a találkozó. Kapcsolunk a helyszínre Németh Kornélhoz.
5: Nincs még hivatalos döntés, Balázs, tömören és röviden így tudom összefoglalni. Vannak arra utaló jelek, hogy itt a vége, fuss el véle, legalábbis ami a mai napot illeti, mert hogy többen már kezet fogtak a játékvezetővel. Például Popornyik Zsolt, a győriek edzője, és elindult a kispad széle felé, illetve a csarnokból kifelé, innen a küzdőtérről kifelé, de egyelőre még hivatalos döntés nem született. Addig annyit, hogy itt a győriek, az idősebb győriek fölemlegettek egy történetet, még a Hajnal Csaba vezette Veszprémi érában történt meg 25-30 évvel ezelőtt, hogy hasonló módon beázott a magvasi sportcsarnok. Hajnal Csaba akkor állítólag a itteni legenda vagy elbeszélés szerint tajtékozott a dütőr, és a nagyon-nagyon feszülten kiabált, hogy miért áztattok el minket, így se tudtak megfogni. Szóval, hogy nem egyedi az eset, tehát volt már ilyen a magvasi történetében. Nagyon-nagyon sokat tesztek a helyiek azért, hogy javuljon, vagy kellett volna, hogy javuljon a helyzet. Többen dolgoztak fönn, vagy dolgoznak ebben a pillanatban is a tetőn, hogy ott, ahol szivárog be a víz, azzal tudjanak valamit kezdeni, de nem tudták elállítani ezt a fajtát, mondjuk úgy, mint egy ilyen vérzés, tehát a víz az továbbra is jön be, ráadásul két helyen is szivárog be a víz, úgyhogy a folytatásra egyre kevesebb az esély. Én úgy tudom, félhivatalos tájékoztatás, vagy inkább informális tájékoztatás alapján, hogy 70 perce van a játékvezetőknek arra, hogy hozzanak egy döntést, hogy akkor hogyan tovább. Ez elvileg nem sokára letelik, és utána, ha minden igaz, a hivatalos vagy megint csak informális tájékoztatás alapján azt tudom mondani, hogy versenybizottsági határozat dönt majd arról, hogy hogy néz ki a folytatás, tehát hogy innen folytatják, elkezdik előről, vagy mi lesz a pontos megfejtés. 26 perc és 14 másodperc telt el a meccsből, tehát majdnem a teljes első félidő lement, úgyhogy én azt gondolom, hogyha ez versenybizottsági határozat, azért a realitása szerintem annak van, hogy innen folytatják. Majd megérkezett a játékvezetőkkel egyeztetni egy civil ruhás úriember ezekben a másodpercekben a pályára, hogy ő neki mi a pontos titulusa, azt meg nem tudom mondani, de gondolom én, hogy ő a tájékoztatást arról, hogy mi történik fönt a tetőn. Egyelőre kézmozdulatot nem látok a játékvezetők részéről. Az biztos, hogy kialakultak szépen a párok, a korábbi ferencvárosiak üdvözölték saját társaikat, vagy korábbi társaikat, úgyhogy itt most győriek ferencvárosiakkal társalognak és jókedvűen beszélgetnek. A döntés pedig még mindig nem született meg. A kézmozdulatok egyértelműen abba az irányba mutatnak, hogy nem lesz folytatás, de én ezt egyelőre hivatalosan úgy, hogy még mindenkiben van a pályán, és a játékvezető nem fújt a sípjába, és nem volt egy egyértelmű kézjel arra vonatkozóan, hogy vége, nem merem kimondani. Szóval egyelőre ezek a legfrissebbek Győrből, ahogy távolodunk, vagy közeledünk ehhez a 70 perces határhoz, ha és amennyiben ez ugye tényleg van. Nem nagyon volt ilyenre példa, tehát a lázas telefonálgatás az azért történik meg szervezők, játékvezetők, versenybírók mindenki részéről, mert azért ilyen nem ilyenre mondom, én nem emlékszek, de nem az a mérvadó, hogy én emlékszek vagy sem, hanem az egyébként nemzetközi minősítéssel és nagyon komoly Bajnokok Ligája világeseményeken is tevékenykedő játékvezetők se találkoztak ilyennel. Na ebben a pillanatban Kis Ádám játékvezető sípszavára egyértelműen és hivatalosan kijelenthető, hogy itt a vége, fuss el véle, legalábbis a mai napra. Szóval 17-12-es győri vezetésnél 26 perc és 14 másodperc játék után félbeszakadt az Eto University Ferencváros mérkőzés. Úgyhogy én ezzel a szomorú hírrel adom vissza a szót Budapestre, Toman Sándor hangmérnök kollégám nevében is. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, addig, ameddig tudtunk, miről beszámolni, beszámoltunk, most viszont már a játékosok pacsiznak lenne a pályán, úgyhogy ma biztos, hogy nincs folytatás, ahogyan továbbról meg majd beszámolunk a Nemzeti Sportrádió adásaiban. Balázs, Budapest, ti jöttök a folytatásban.
2: Köszönjük szépen, Sopronban a labdarúgókat nem zavarta ennyire az eső, hiszen a labdarúgó magyar kupában a harmadik fordulóban a 32 közé jutásért két NB3-as csapat mérkőzött ma meg.

0: Előtt arra is koncentrálunk majd, hogy nem sokára jönnek itt nálunk a friss hírek.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: A VB-n Lovas nyerte a második szabad edzést Madridban. Évvégéig üzemanyagár támogatást kapnak a dízelesek. Holnap már kisüt a nap. Jó estét kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
1: A világbajnoki pontverseny élén álló Kimi

0: Antonelli a nap legjobb köridejével nyerte meg a második szabad edzést a Formula 1-es spanyol nagydíjon. A Mercedes olasz pilótáját sorrendben a két Ferrari is, Charles Leclerc és Lewis Hamilton követte. Az első gyakorláson George Russell bizonyult a leggyorsabbnak a debütáló madridi aszfalt csíkon. Vereséggel kezdte a 3-3 elleni kosárlabda Európa bajnokságot a magyar női válogatott. A Böröndi Vivien, Papp Claudia, Szabó Fanni és Tóth Franka összeállítású együttes a csoportkörben 17-15-re kapott ki Szlovéniától. A belgiumi Antwerpenben zajló viadalt ma este az olimpiai ezüstérmes Spanyolország ellen folytatják a mieink. A hatodik helyen jutott éremfutamba a vitorlázó Érdi Mária az Ilka 6-os hajóosztály írországi világbajnokságán. A világ és Európa bajnok versenyző az éremszerzés reményével utazott a Dublini öbölbe. A két zárófutamnak a dobogóhoz képest 9 pontos hátránnyal vág neki. Végluce és Andrássy Márton is alul maradt a bronzmérkőzésen, így ötödikként fejezte be a judósok budapesti Grand Slam versenyét. Az 57 kg-os vég brazil, míg a 60 kilósok között versenyző Andrássy szlovén ellenfelétől kapott ki iponnal. Az ír Eddie Dunbar nyerte a spanyolország úti kerékpáros körverseny 19. hegyi befutós szakaszát. Walter Attila a 36. helyen ért célba. Összetettben a spanyol Enric Mas megőrizte több mint másfél perces előnyét a szlovén Primož Roglič előtt. A Vuelta vasárnap ér véget Granadában.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csak nem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 ezer forintot jelent. A támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a tulajdonos a gépjárműadót befizette. Hozzátette, a mezőgazdasági felhasználók az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP a bejelentésre úgy reagált, a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A két ellenzéki párt egybehangzóan azt közölte, Magyar Péter a kampányban 480 forintos benzinárat és az üzemanyagot terhelő adók csökkentését követelte, majd kormányra kerülve eltörölte a védett üzemanyagárat, ami mindenkinek segített. Ukrajnának konkrét lépéseket kell tennie a kárpátaljai magyarság jogainak biztosítása érdekében, fogalmazott a külügyminiszter, miután a bővítésért felelős Márta Kosz uniós biztossal egyeztetett Budapesten. Orbán Anita szerint ez szükséges ahhoz, hogy hazánk támogassa a csatlakozási tárgyalások újabb fejezeteinek megnyitását Ukrajnával. A tárcavezető arról is beszélt, a Nyugat-Balkán országai túl régóta várnak az uniós tagságra. Montenegro és Albánia jelentős előrelépést tett, ezért szerinte az Európai Uniónak is tovább kell vinnie a csatlakozási folyamatukat. A budaörsi Latinovics Színház Cyrano de Bergerac című produkciója nyerte a Szemle Plusz legjobb előadásának járó díját. A Városmajori Szabadtéri Színpad 14. alkalommal megrendezett programsorozatán 12 hazai és határon túli előadást tekinthettek meg a nézők. A Kamara program legjobb előadásának a Víg Színház Sommerreisetti dalciklus Radnai Csillával című előadását választotta a zsűri. Gyerekeket is várnak a budapesti fesztiválzenekar idei ingyenes szabadtéri koncertjére, a Hősök terére. A holnapi hangversenyen Schubert 8. szimfóniája, egy észt kórusmű és Prokofjev hamupipőke szvitje is elhangzik, Fischer Iván vezényletével. A program különlegessége, hogy először áll színpadra a fesztiválzenekar gyermekkórusa. A részvételhez nem szükséges regisztrálni.
1: Közlekedés.
0: Most hétvégén is lezárják Budapesten a pesti alsórakpartot. Ma estétől hétfő hajnalig nem lehet autóval felhajtani az alsórakpartra, az Erzsébet híd és a Margit híd között. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
0: Holnap eleinte keleten még lehetnek záporok, majd napközben egyre több felé kisüt a nap. A hajnali 8-15 fok után, holnap délután 16-23 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, 19 óra 38 perckor a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Javában zajlik az atlétikai világkupa, világdöntő, és ezen a magyar versenyzők is szerepelnek. Említettem már az imént, hogy a 400 méteres elődöntőben a férfiaknál az első előfutamban Enyingi Patrinka 8. helyen végzett, majd a második előfutamban Molnár Attila 4. helyen ért a célba 44-97-tel, és ezzel 8. helyen bejutott a fináléba, ott folytatja majd. Aztán már javában dolgoznak a kalapácsvetők is. Halász Bence egy 80-30-as dobással kezdett, Katzberg egyébként az első dobását elhibázta, aztán viszont jött Hummel, aki 81-46-tal igen magasra tette most a mércét. Igaz, a következő dobásánál Hummel elcsúszott a kezdőkörben, és az a dobása ki sem jött a kezdőből, de Halász Bencének sem sikerült, mert szektoron kívülre ment a dobása, és majd még várjuk Katzberget is, hogy mit fog dobni. Ugyanakkor arra már nem kell várnunk, hogy a 4x100 méteres mixváltónk befejezte szereplését, és Kreisz Bálint beszélgetett a csapattagjaival.
3: Országos csúcsa a 7. helyen zárt a 4x100 méteres vegyesváltó, Kalics Krisztiánhoz fordulok elsőként, hiszen te kezdted ezt a futást. Milyen élmény volt itt a Nemzeti Atlétikai Központban futni egy ilyen rangos esemény nyitószámaként, hiszen te voltál az első a magyarok közül, aki rajgébb állt.
4: Elképesztő érzés volt, szavakkal leírhatatlan. Nagyon jó érzés volt, az bevallom, ennyire még nem izgultam rajgébe, mint most, hiszen egy ilyen nagy hazai közönség előtt azért van az emberbe adrenalin, főleg úgy, hogy az hát a második ilyen mixváltónk volt, de egyébként én azt gondolom, hogy beletettük a maximumot, és nagyon jól sikerült, nagyon örülök az országos csúcsnak, és a jövőre nézve is én azt gondolom, hogy rengeteg potenciál van még ebben, és szerintem ez így off-szezonban egyébként tökéletes volt.
3: Neked személy szerint mit ad az, hogy a világ legjobb atlétái mellett futhattál, és tényleg egy olyan eseményen, ami a történelemben először van?
4: Fú, hát igazából leírhatatlan érzés, tényleg nagyon büszke vagyok, hogy itt lehettem. Felemelő érzés, tehát nagyon, nagyon boldog vagyok, hogy futhattam itt.
3: Takács Voglárka volt a csapat második embere, aki mind a három nap érdekelt lesz. Most a váltóban bemutatkoztál. Milyen volt így első ízben megtapasztalni ezt a hangulatot és belekóstolni abba, ami az egyéni számokban is vár majd rád?
5: Elképesztő ez a hangulat, ez nagyon nehéz így leírni, hogy milyen érzés egy ilyen közönséget hazai pályán pályára lépni. Ugye 2023-ban megtapasztaltuk, de én nagyon-nagyon vártam, hogy milyen lesz majd most, hogy ugyanolyan lesz a hangulat, vagy még jobb, most izgalmas, a más színekben pompázik a pálya, és sok újítás van, de tényleg varázslatos, amikor így kimegy az ember a pályára, és ezt így megérzi, hogy milyen erővel, szurkol egy emberként a közönség értünk. Ez tényleg csodálatos, és nagyon-nagyon sok erőt adott nekünk ma is. És szerintem a csapat meg abszolút elvárásokon felül teljesített. Ugye 9.-ként alanyi jogon indulhattunk, mert rendező ország vagyunk, és végül 7.-nek zártunk, úgyhogy szerintem ez már több, mint csodálatos. Ez is országos csúccsal, úgyhogy szerintem van még a váltóban és a csapatban is, és a jövőre nézve nagyon bizakodó vagyok, de nagyon élveztem ezt a mai napot is.
3: Amikor bent jártál nálunk a stúdióban, akkor beszéltél így az új formátumra, hogy kíváncsi vagy rá, és hogy szerinted neked tetszeni fog. Most így, hogy megtapasztaltad, mit gondolsz, milyen volt mondjuk ennyi fény között versenyezni, és akár mondjuk a fekete dobókörött középen, szóval mennyire volt más ez, mint egy egyéb atlétikai verseny?
5: Nagyon más. Nekem ez most tényleg nagyon más érzés volt, de nyilván nehéz azért úgy racionálisan értékelni, hogy ez nekünk hazai pálya, szóval alapból még, hogyha semmi újítás nem lenne, is más érzés hazai pályán futni, mint bárhol más a világon, de engem személy szerint ez nagyon felsmerült. Tehát most a közönséget levesszük, és azt a hatalmas hangzavart, amit ők gerjesztettek és csináltak, ha azt levesszük, és csak a fényeket nézzük, a színt, a besötétítés, tűzijáték, nekem az is nagyon tetszett, az is így valahogy segíti a hangulatokat, meg így fokozza az izgalmakat is így előtte már. Úgyhogy szerintem én nekem egyelőre tetszenek az újítások, meg vannak benne nagyon jó gondolatok, van, amit még azért lehet majd módosítani, például mondjuk a tegnapi Day Before esemény, azért az is én élveztem, de talán lesznek olyan dolgok, amiken majd a szervezőbizottság majd a következőre kicsit javít, de szerintem ez egy nagyon jó elgondolás, és én nagyon élveztem eddig minden percét, és reméljük, hogy elkövetkező két napban is csak jó élményekkel gazdagodok majd.
3: magyar csapat harmadik embere Pázmándi Dominik volt. Miért a fejedben, amikor Bogitól átvetted a váltóbotot? Körbenéztél-e, hogy mondjuk versenypozíciót tekintve, hol jár a magyar csapat, és hogy vágtál neki ennek a 100 méternek?
4: Hát igazából, ahogy megkaptam Bogitól a botot, annyit hallottam, hogy izomból menjek, ahogy csak tudok, úgyhogy ez hatalmas pluszt adott, és ész nélkül, ami a csőn kifért, küldtem neki. Nyilván a hangzavar, amit a közönség is nyújtott, az is rengeteg pluszt adott. Nem mondom azt, hogy nézelődtem, de érzékeltem, hogy közel vagyunk a mellettünk lévő pályákhoz, úgyhogy tényleg szívvel, lélekkel mentünk, volt egy tökéletes váltásunk Zitával, attól kezdve kiüvöltöttem magamból én is, úgyhogy Bogi, hogy menjen.
3: Neked a karrieredre szerinted mit ad az, hogy egy ilyen formátumú eseményen is bemutatkozhattál, megmutathattad magad? Azért ez tényleg nincs minden nap egy atléta életében.
4: Ez 100%-ig biztos. De én már 26 éves vagyok, mégis ez az első felnőtt válogatottságom. Sokat küzdöttem azért, hogy itt legyek, mert elég sok éven keresztül bajlódtam sérülésekkel, úgyhogy úgy érzem, most ez tényleg a csúcs, de reméljük, hogy ennél még lesz fentebb is. Úgyhogy nagyon sok pluszt ad.
3: Szentgyörgyi Zita volt a magyar csapat záróembere. Milyen volt befutni a célba és meghallani azt a hangzavart, amit a magyar közönség csinált nektek, amikor meglátta, hogy ott az országos csúcs?
5: Őszintén nagyon szokatlan volt negyedik embernek lenni, hiszen eddig a szezonban mindig én kezdtem. Viszont új kihívás, maga ez a mix váltó is egy új kihívás volt számunkra. Őszintén nem nagyon hallottam futás közben, hogy a szurkolást, de mégis valószínűleg tudat alatt vitt. És hát nagyon boldogok vagyunk, nagyon boldog vagyok, hogy országos csúcsot sikerült futnunk. Elképesztő érzés.
3: Elég sűrű és sikeres hónapod van, akár itt Birminghamet is ide lehet sorolni, és most ez a világdöntő. Elhitted, vagy elhiszed azt, hogy ezek így mind megtörténtek, vagy fog kelleni pár hét ezeknek a feldolgozására?
5: Őszintén fog kelleni pár hét, hiszen a tavalyi szezonom sajnos nagyon rosszul sikerült, hiszen sérült voltam, és úgy álltunk ehhez a szezonhoz, hogy itt most nincsen korosztályos nagy világverseny, viszont azt gondolom, hogy ebből a szezonból sikerült kihozni a maxot, hiszen sok világversenyen ott voltam, és több országos csúcsot is futottunk, szóval nagyon hálás vagyok ezért.
2: Krejc Bálintot hallhattuk, aki megszólaltatta a 4x100-as mixváltó tagjait. A hetedik helyen végeztek, tehát remek eredménnyel. Közben figyeljük itt az atlétikán az eseményeket a kalapácsvetésben, és ugye Hummel 81-46-tal vezet jelenleg, már a harmadik dobását hajtotta végre, ennek a mérése még most van folyamatban. A Halász Bence 80 méter 30 centiméteres dobásával mutatkozott be a versenyen, aztán volt egy érvénytelen dobása, a szektoron kívülre ment. Katzbergnek nem sikerült az első dobása, viszont a másodiknál elindította a mozgást, aztán elengedte a kalapácsot, és az a hálóban kötött ki, mert nem is vitte tovább a mozgást, és én úgy láttam, hogy megköszönte a közönségnek, föl is öltözött már melegítőbe. Valószínűleg csúszik a dobókör, és emiatt szerintem nem fogja folytatni a versenyt, hiszen aki vezeti ezt a mezőnyt most, Hummel 81-46-tal, egyébként most a harmadik sorozatban 81-44-et dobott, ő is a második sorozatban elcsúszott ott a dobókörben, összeakadt a lába, úgyhogy nincs könnyű dolga most a dobóatlétáinknak. Egyébként Miszlevcsika, a lengyel versenyző, 78-19-et dobott, tehát ő is ott volt Halász Bence közelében. Aztán a 400 méteres férfi elődöntőben az első futamban Enyingi Patrik 8. helyen ért célba, így nem jutott a döntőbe. Ellenben Molnár Attila, aki a második futamban futott, ott a 4. helyen zárt, és a 4. helyen, meg azzal az időeredménnyel, amit teljesített, 44-97-tel majd a döntő résztvevője lesz. Közben Halász Bence is már a 3. dobását mutatta be, de ez is érvénytelen, úgyhogy egyelőre a 80-30-as dobása van érvényben, majd innen folytatjuk, de előtte megyünk kosárlabdázni, hiszen a hölgyek ma hazaértek Budapestre a németországi világbajnokságról, ahogy 28 év után szerepelt a magyar csapat, és 40 éve nem ért el ilyen kiváló eredményt világbajnokságon. Völgyi Pétert már hallhattuk itt korábban a körkapcsolásban, de Szilágyi Dóra természetesen a repülőtéren a csapatjátékosaival is beszélgetett, most hallgassák meg az interjú csokrunkat.
6: Juhász Dorkáéknak milyen volt a repülőútjuk most ide Budapestre, mert ahogy jöttem ide és láttam, hogy be van borulva az ég, én aki egyébként retteg a repüléstől, azon gondolkodtam, hogy ezen az egész nagy felhőtömegen nem lesz annyira vicces átjönni.
7: Igen, egy picit döcögős volt a leszállás, de ettől függetlenül szerintem mindenki nagyon jó hangulatban volt, és lehet is, mert azért tényleg nagy eredményt tudtunk elérni, úgyhogy úgy éreztem, hogy teljesen boldogság van, talán egy pici fáradtság, most mindenki haza tud menni egy picit pihenni, de örültünk, hogy végre Magyarországon lehettünk. Berlin is jó volt, de szerintem mindenki azért már hazavágyott.
6: Van olyan egyébként, aki fél a repüléstől?
7: Igen, egy-ketten azért stresszelnek, azt tudom, amikor nagyon sok a turbulencia, akkor azért van egy kis stresszelő játékos, de hála Isten mindig ebbe csapatkémia akkor is működik, megfogjuk egymást, és végül is ugye mindig szerencsére rendben lejöttünk és landoltunk, de van azért stresszelős.
6: Ha már csapatkémia, akkor hogy fejlődött mondjuk ez a csapatkémia az elmúlt egy hét alatt? Változott-e valamiben? Tehát most már a világbajnokság után vagyunk, és azt tudod mondani, hogy ebben mondjuk megváltoztatott minket ez a VB.
7: Igazából annyira nem gondolom, hogy megváltoztatott minket. Én már a VB előtt is tudtam, hogy az lesz az erősségünk, hogy mennyire közel vagyunk egymáshoz, milyen jó csapatkémia a pályán és pályán kívül. Nyilván nem sok időnk van együtt edzeni így az év során, mindenkinek a saját klubjába kell megfelelni, de valahogy mégis, amikor van ez a pár hét, amikor együtt tudunk lenni, akkor teljesen összhangba tudunk lenni, és ezért is tudunk sikeresek lenni. Úgy gondolom, hogy az előző években is már jó volt, de talán most játékosként is egy picit be tudtunk érni, tapasztalatokat tudtunk szerezni, ami segít ugye nyilván a kosárlabdához, de ezen kívül pedig a pályán kívül még nagyon jól érezzük magunkat együtt. Úgyhogy szerintem ez csak hozzáfogadni, nem hiszem, hogy megváltoztatott volna bármit is, mert eddig is tudtuk, hogy bennünk van az, ami most végre kijött. Talán most értünk egy picit össze a pályán, de remélhetőleg ezért ez még lesz jobb is így az következő években, de tényleg azért én nagyon jól éreztem magam a pályán és pályán kívül is a lányokkal.
6: Te érezted azt mondjuk akár a VB-t megelőzően, akár mondjuk az első mérkőzés után, hogy neked kellene vállalnod valamiféle vezetőszerepet, vagy ezt mondjuk csak a közvéleményből gondolhatjuk így?
7: Nem, szerintem most már egy ideje bebizonyosodott bennem, hogy személy szerint tudtam, hogy azért egy vezéregyéniségnek kell lennem a pályán, és a pályán kívül is gondolok arra, hogy egy picit vokálisabbnak kell lennem, előre kell lépnem, és tényleg amit a pályára rakok, azzal tudom őket motiválni és segíteni. Úgyhogy ezt tudtam, hogy nekem is ebben nagy szerepem lesz, meg szerettem is volna előrelépni és egy picit komfortzónámból kijönni. Úgy gondolom, hogy ez a torna most jó volt, meg az isztambuli selejtező is egy jó példa volt, amikor sikerült ezt egy picit magamba is elfogadni és előrelépni, és tudtam, hogy úgy fogok idejönni erre a VB-re, hogy mindent megteszek annak érdekében, hogy a csapat jól tudjunk muzsikálni, nyilván a szebb egyéni teljesítményemet, de ettől függetlenül meg inkább legfontosabb, hogy összetartani a csapatot, amikor gáz van esetleg a pályán, vagy valami nem úgy sikerül, és nem én vagyok az egyedüli, az a jó, tehát hogy ez a válogatott nem egy emberre épül, hanem tényleg meg nagyon sok más játékos is van, aki amikor kell, akkor előre lép, de ezért ez nekem mindig is egy személyesen egy célom volt, hogy legyek az a higgadt és nyugodt vezér, aki amikor valami nem megy a pályán, akkor össze tudjam hozni a csapatot, és örülök, hogy ez most így sikerül.
6: Még a végére csak annyit, hogy te, aki jártál már az észak-amerikai női profi bajnokságban is, mondjuk az amerikaiaktól, vagy bármilyen külföldi nemzettől hallottatok-e vissza valamiféle véleményt, hogy milyen a megítélés ennek a magyar válogatottnak? Változott-e mondjuk az elmúlt egy hétben?
7: Igen, úgy gondolom, hogy változott. Nyilván, aki megnézte az elején a VB előtt a tippelgetéseket szakértőktől, szakkommentátoroktól, Magyarországot rakta ki utolsóval a csoportba, tehát amit láttunk mi lányokként, vagy lányokkal a Instagramon, mindenhol, social médián az volt, hogy mi leszünk azok, akik kiesnek.
6: Nyilván így milyen elindulni, bocsánat, egy világbajnokságra?
7: Igazából ez egy plusz motiváció volt. Szerintem van bennünk annyi versenyképesség, tűz, meg akarat, ami egy kicsit úgy nyilván mindenkit zavart, és tudtuk azt, hogy meg akarjuk mutatni még emiatt is azt, hogy leírnak minket már most. Nyilván kicsi ország vagyunk, azért az előző években nem sikerült elérni azokat az eredményeket, amiket akartunk. Tehát igazából mondhatjuk azt, hogy hát, ha tényleg nem tudták, hogy mire leszünk képesek, de nekünk ez egy plusz motiváció volt, és úgy gondolom, hogy így a visszhangok viszont tényleg az jött vissza, hogy na, mégiscsak, azért a magyar válogatottban sokkal több volt, és szerintem megleptünk azért jó pár ellenfelet is, jó pár embert is, és remélhetőleg ez így a jövőben most már több elismerést fog felénk hozni, de nyilván ez egy plusz elvárás is lesz szerintem, meg azért felraktuk magasra a mércét, úgyhogy ezt tartani kell magunkat is. Nyilván önbizalommal neki menni mindennek, de azért lesz nyilván egy elvárás, és most a következő kihívás pedig az EB lesz, úgyhogy ott sem lesz egyszerű bejutni, és ott viszont ott kell nagyobb eredményeket elérni az olimpia miatt.
8: Leli Krékát kik vártak téged a reptéren?
9: Itt van a párom és anyukám, de azért elég sok ismerős van itt a reptéren, és szerintem ez egy ilyen kollektív köszöntés. A médiától is voltak itt nagyon sokan, úgyhogy tényleg csak nagyon hálásak vagyunk, hogy így ennyien kilátogattak ide a reptérre, és köszöntöttek minket.
8: Hogyha majd később visszagondolsz erre a történelmi világbajnokságra, ugye 28 év után jutott ki a magyar női válogatott, 40 év után jutottatok a legjobb 8 közé. Mi a legnagyobb élmény, ami megmarad neked erről az időszakról?
9: Az egész fantasztikus volt megélni ezt a tornát, a világ legjobb csapatai között mozogni éjjel-nappal, versenyezni ellenük. Azért van még hová fejlődni, ezt láttuk a tornán is, de nagyon nagy boldogsággal tölt el, hogy vissza tudtuk tenni a női kosárlabdát, vagy magyar kosárlabdát a térképre.
8: Talán Török Ágnes mondta az amerikaiak elleni mérkőzés után, hogy biztos, hogy lesz olyan, amit hazavisztek magatokkal, hogy mi az, amit megtudtatok csinálni személy szerint magatok játékosként az amerikai válogatott ellen, és mi az, ami nem sikerült. Neked van-e ilyen, ami mondjuk felkerül arra a bizonyos listára, hogy na, nekem ez sikerült az amerikai válogatott ellen?
9: Csapat szinten azt mondanám, hogy nagyon félénken kezdtünk, és nem hittük el, hogy mi nekünk van ott keresni valónk, és szerintem ezen kell majd változtatnunk a jövőbe, hiszen megdolgoztunk keményen azért, hogy mi itt legyünk, és versenyezhessünk ellenük. Viszont én személy szerint próbáltam nyugodt maradni, és ez viszonylag szerintem sikerült is, úgyhogy ez mindenképpen pozitívum a mérkőzésnek, de tényleg ilyen bátortalanul nem játszhatunk, hiszen semmi különleges dologgal nem készültek ellenünk. Nyilván egy extra dobó formát fogtak ki, ami nem segített a helyzetünkön, alig hibáztak dobást. De azt
8: gondolom, vérszemet is kaptak.
9: Nyilván hype-olták egymást, utána az egy ilyen kis dominószerűen húzták fel egymást, mi pedig húztuk egy kicsit le egymást a bizonytalanságunkkal, de búsakodni nincsen okunk.
8: Volt olyan mérkőzés viszont, ami előtt már mondjuk azt érezhetted, hogy most nem az a fiatal csapat vagyunk, akik kijutottak ide, jöttek ide szerencsét próbálni, hanem komolyan készülnek ellenetek?
9: Volt. Ugye kezdtük Nigéria legyőzésével, ami szerintem egy nagyon fontos lépés volt. Utána pedig jött két ázsiai ellenfél. Ugye ezt a játékstílus már nagyjából ismertük, játszottunk ellene, meg volt az ellenszerünk, és tudtuk, hogy nagyon fognak ránk készülni, hiszen nem sikerült még minket legyőzniük, úgyhogy ott már éreztem, hogy itt most már komolyan vesznek minket, illetve nyilván szerintem az USA is egy kicsit félt tőlünk. Nyilván papíron ők is tudták, hogy ők lesznek a jobbak, az erősebbek és a győztesek a mérkőzés után, de szerintem vakarták a fejüket rendesen, és felkészültek belőlünk.
8: A következő két évre, a kvalifikációs időszakra önbizalmat ad ez a világbajnokság?
9: Abszolút önbizalmat adhat, nyilván valamilyen szintű nyomást is, de ez a nyomás az együtt jár az élsporttal, és azt gondolom, hogy ennek a kezelésében egyre jobbak és jobbak vagyunk.
8: Nehéz most elbúcsúzni a lányoktól, a csapattól?
9: Nehéz, nagyon sok jó pillanat és emléket gyűjtöttünk itt a tornán, és tényleg olyan érzés, mintha egész nyarunkat együtt töltöttük volna. Azért hosszú felkészülés van a hátunk mögött, viszont mindenkinek kijár egy kis pihenő, úgyhogy ezt igyekszünk jól majd kihasználni.
8: Studer Ágnest utólag is Isten éltesse. Studer Ágnesnek volt-e ennél különlegesebb születésnapja eddig? Ugye tegnap ünnepelted a 28-at.
10: Nagyon szépen köszönöm elsősorban, és már amúgy sok-sok éven keresztül mindig egy kosárlabda csapattal ünneplem, de az, hogy a válogatottal legyek, arra még nem volt példa, és nyilván arra sem, hogy az amerikai válogatott ellen játszak azon a napon, úgyhogy szerintem mindig is ez lesz a legemlékezetesebb születésnapom mostantól.
8: Jól olvastam, hogy még az amerikai szurkolók is felköszöntöttek, vagy ők is dúdolták a dalt, amikor téged felköszöntöttek?
10: Igen, volt egy ilyen szurkolói ilyen zóna, ahonnan kijöttünk a csarnokból, és meccs után ugye jobbra-balra várták úgymond a nagy amerikai sztárokat, hogy kijöjjenek, de mi magyarok előbb jöttünk ki, és nagyon aranyosan, ott tényleg minden szurkoló, ott volt amerikai, német, magyar, mindenki egyszerre énekelt, úgyhogy megmondom őszintén, nagyon megható volt, és nagyszerű érzés, tényleg a hideg is kirázott, annyira egy ilyen szép emlék marad meg nekem ez, úgyhogy tényleg le a kalappal, amilyen szurkolók voltak ott Berlinben.
8: Az, hogy ezen a történelmi világbajnokságon egyáltalán kijutottatok 28 év után, majd ugye 40 év után a legjobb 8 közé, inkább a 3 győzelem, és az van meg, hogy történelmi tett volt ez a világbajnokság, vagy azért figyelni kell arra is, amik mondjuk bosszantóak, mondjuk az amerikaiak elleni befejezés, milyen szájízt ad ez nektek?
10: Én összességében azt kell mondanom, hogy szerintem nagyon pozitívan jövünk haza, és nyilvánvaló ez a 3 győztes mérkőzés, ez le a kalapa. Én szerintem a 2 csapat, akik ellen kikaptunk, ők fogják a döntőt játszani, úgyhogy nyilván ezt majd meglátjuk holnap, de szerintem ők fognak döntőt játszani, tehát valószínű a világ legjobb 2 csapat ellen kaptunk ki. Szerintem igen, abba kell majd még fejlődnünk, hogy ezek nagy arányú vereségek lettek. Szerintem azért ennyi, ekkora különbség nincsen köztünk és a francia, illetve az amerikai válogatott között. Viszont ugye ez a terhelés, hogy 6 nap alatt 5 meccs, hirtelen kell európai kosárlabdából átváltani, ázsiai, aztán afrikai, aztán amerikai stílusra, tehát hogy azért ez nem egyszerű, és szerintem lépésről lépésre haladunk előre, és a jövőben ez kell, hogy minél hamarabb át tudjunk állni. Úgyhogy összességében nagyon büszke vagyok a lányokra, amit elértünk, szerintem ez egy nagyon nagy szó, csak most a munka nem áll meg, mert ugye jön az Európa selejtező, hogy az EB-re kijussunk, úgyhogy azon lesz a fókusz maximálisan most.
8: Ha jól emlékszem, akkor egyébként a korosztályos válogatottakban azért a csapat nagy részével együtt játszottál. Most milyen történelmi világbajnokságra menni velük, történelmi dolgokat csinálni velük?
10: Amúgy ez lenyűgöző, ugye már akkor megmondták, hogy az a generációnk ugye nagyon tehetséges, voltunk U17-es VB-n is. Igazából pont amúgy arról beszélgettünk a lányokkal, hogy utoljára mi amerikaiakkal az U17-es VB-n találkoztunk, úgyhogy ez nagyon érdekes volt, hogy most úgymond nagyon sokan vannak ugyanazok a csapattársak, és most egy felnőtt világbajnokságon ugyanúgy az amerikaiak ellen tudtunk játszani. Úgyhogy szerintem ez nagyon különleges, és megmutatja azt, hogy tényleg egy milyen jó generáció volt, és mennyire összetartóak is vagyunk, és ami nagyon jó érzés, hogy kívülről belülről ismerjük egymást, nagyon segítünk évek óta egymásnak, próbálunk egymást mindig tolni, előrébb vinni, és ugye egymás sikereinek örülni. Úgyhogy szerintem ez miatt felettébb különleges számunkra, és még azért úgy érezzük, hogy ebbe így közösen van még egy pár év.
8: Na igen, és ha van még egy pár év, akkor gondolom ebbe benne van a Los Angeles olimpia is, de az majd még a jövő zenéje. És elmondtad, hogy érzelmileg mit jelent ez, de szakmailag mit visztek haza, milyen tapasztalatokat?
10: Azt kell mondanom, hogy szerintem ami nekem nagyon fontos volt, hogy mérkőzésről mérkőzésre fejlődtünk és jobban játszottunk. Például még az elején azért, amikor kaptunk egy letámadás csapdával, akkor voltak eladott labdáink. Szerintem például ebbe is előrébb tudtunk lépni, hogy hogyan oldjuk meg ezeket a szituációkat. Én azt gondolom, hogy sikerült fejlődnünk szakmailag is sokat. Nyilván az edzőink azért majd még ki fogják elemezni ezeket a mérkőzéseket, és majd a következő Európa-bajnoki selejtezőre még lesz mit javítani. Én abban bízom, hogy azért ez a társaság sokáig együtt marad még, és akkor igazából lehet építeni, és akkor több időnk van minden, hogy felkészülni, mert azért ilyenkor csak ugye pár edzésre találkozunk így együtt, úgyhogy ezért próbáljuk maximálisan kihozni azt, hogy amiket az edzőink elmondanak, gyorsan betenni a fejekbe, megtanulni, és azt a pályán lehozni. Úgyhogy összességében szerintem mindenhogy léptünk előre, és erre nagyon büszke vagyok.
2: 20 óra 2 perc van, kosárlabda összeállítást hallgattattak meg a női kosárlabda válogatott tagjaival, akik ma érkeztek vissza Budapestre. Szilágyi Dóra beszélgetett velük, utoljára Studer Ágnest hallhattuk. Javában zajlik az atlétikai világdöntő Budapesten a Zsivolcki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Véget ért a kalapácsvetők viadala, és a győztes a mai napon Merlin Hummel lett, aki 81 méter 46 centiméterre repítette a kalapácsot, a második helyen pedig Halász Bence végzett 80 méter 30 centiméterrel, és az ukrán Kokhan 78-90-en zárt a harmadik helyen. És tudni kell azt is, hogy az időjárás azért itt is alaposan közbeszólt, nem csak a kézilabda mérkőzésen, hiszen Katzberg először dobott egy érvénytelent, aztán belehajtotta a hálóba, majd már nem is folytatta tovább a versenyt, mert be se fejezte a második dobásnál a mozgását, úgy ítélte meg, hogy csúszik annyira a kezdőkör, hogy nem kockáztat, nem akart megsérülni. Egyébként Hummel is a győztes is elesett a második dobásánál, és Halász Bencének is csak az első kísérlete volt sikeres ezzel, tehát a második helyen végzett. Nem sokára folytatjuk majd atlétikával, például meghallgathatják majd az Enyingi Patrikkal készült interjúnkat.
11: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
1: 20 óra 6 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Zajlik az atlétikai világkupa döntő, nem sokára megnézhetjük majd 100 méter gátfutás elődöntőjében Kozák Lucát is, de már láthattuk Enyingi Patrikot, aki az első elődöntőben futott és 8. lett. Somogyi Zsófia beszélgetett vele.
2: Patrik, itt a világdöntőn elég exkluzív körülmények között mindent kiadtál magadból. Ez látszott ebben az előfutamban. Hogyan élted meg ezt, és összességében mennyire érzed azt, hogy tényleg ez volt most, ami 100%-at jelentett?
3: Iszonyatos hosszú a szezon. Igazából nem is tudom, mikor kezdtük, de még talán 2 futás van, ha jól számolok. Igazából az EB-n volt a csúcspont. Azóta minden egyes edzésen, minden egyes versenyen össze kellett szednem magam, iszonyatosan nehéz már lemenni a pályára, de nagyon feldobott ez a stadion, és nagyon hát libabőrös leszek, hogyha meghalom a hazai közönséget. Telt ház volt, jók voltak a fények, így kell lezárni egy szezont.
2: Mindenki neked szurkolt, hihetetlen, milyen mondhatjuk világsztárok között, mégis te voltál itt most a legnagyobb sztár a futamodban. Ez az idő, vagy az nyilván a helyezés, azt gondolom most nem számít annyira. Mi az, ami leginkább, amikor az elvárásokat megfogalmaztad magaddal szemben a mai estére, azok mik voltak, mennyire tudtad élvezni?
3: Maximálisan tudtam élvezni. Volt egy héttel ezelőtt egy részleges szakadás a hajlítomba. Nem volt biztos, hogy indulok. Úgy raktak össze, innen is köszönöm az összes medikálosnak, mert aki a csapatban volt, és segített, hogy most itt lehetek, és úgy le tudtam futni ezt a versenyt, hogy nem sérültem bele. Ez nagyon fontos volt, mert vasárnap a mixbe is futok, és az is egy fontos, ott meg fussunk országos csúcsot.
2: Hát az meg...
3: ha lehetséges ilyen időben, mert nagyon befolyásolja ez a hideg, ez a 15-6 fok az izomzatot, és hogy mennyire lehet jó időt futni.
2: Mire számítottál egyébként a világdöntő kapcsán így előzetesen? Mennyire lehetett erre készülni, tényleg erre a hihetetlen fénysóra, meg egyáltalán a hangulatra, a körítésre? Lehetett erre így alapból trenírozni magad?
3: Fogalmam sem volt őszintén, hogy ez mit akar. Nem mondták el, azt tudtuk, hogy fekete lesz a fű és a rózsaszín a homok, de ezen kívül semmit. Nem is nagyon foglalkoztam vele. Azt tudtam nagyjából, hogy milyen pályát fog kapni. Azt tudtam nyilván előzetesen, hogy kikkel fog futni. Hát ez a világ elit, ez még fel kell nőni, de nagyon nagy megtiszteltetés, még nagyon, nagyon jó érzés velük futni.
2: Még egy kérdés, ez amit említettél, ez a kisebb probléma, sérülés, mondtad, akkor a váltót sem fogja ezek szerint befolyásolni, de mit lehet erről, ez mennyire súlyos, az mennyiben befolyásolja majd a kicsit talán hosszabb távú jövőt?
3: Hát ha jól idézem, akkor ez egy mikroszakadás volt az izomin átmenetbe, nem olyan súlyos, ez ilyen 2-2 és fél hét alatt ki lehet heverni, de 7 napon volt. 7 nappal pont az altimétes futás előtt volt. Így eléggé rezgett a léc. 50-50 volt, hogy vagy kibírja, vagy nem bírja ki. Végül kibírtam, most úgy érzem, hogy jó, és ott tudok állni vasárnap is, és ennek örülök.
1: Enyingi Patrikot Somogyi Zsófia faggatta az első 400 méteres elődöntőt követően, ahol a 8. helyen zárt. A 2. előfutamban 4. lett Molnár Attila, 44-97-tel, így majd a döntőben futhat. Közben véget ért a 100 méteres női gát elődöntője, és Kozák Luca a 6. helyen végzett. És akkor most Cselgán Csalgyúdóval folytatjuk majd adásunkat, de mielőtt ezt megtennénk, említettem ugye Molnár Attilát, hogy bejutott a fináléba, megérkezett vele készült interjú Kreisz Bálinttól.
3: Molnár Attila a 4. helyen bejutott a világ döntőjében 400 méteren. Hogy élted meg ezt a versenyt, és mondjuk az utolsó százon mi járt a fejedben, amikor ott izgulna, vagy hát jöttek rád a szélső pályáról, hogyan élted meg az egész versenyt?
4: Én voltam a szélén, úgyhogy már csak beljebb volt, de nem igazán érdekelt. Én csak a közönséget néztem, a lábamat, meg a célvonalat. Megmondtam tegnap, hogy mindent ki fogok adni magamból. 15 fok szembeszél, hosszú egyenesnél, ez ennyire engedett most futni, de hát legjobb 4, senki nem futott itt időket, és ne is várjátok, hogy itt a világ csúcsot fogunk dönteni. Ebben az időjárási körülményekben ez lehetetlen. Én mindent kiadtam magamból. Azt a maradék 90%-ot azt a közönség tette hozzá, nem viccelek, nem purítottam meg az arányokat. Ez tényleg így volt. Úgyhogy, hát nagyon várom a holnapot.
0: Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Nem csak atlétikai világdöntő zajlik Budapesten, hanem Cselgáncs Grand Slamet is rendeztek ma a Papp László Budapest sportarénában. A magyar dzsúdósok szerepléséről, a versenyről Bor Barna szövetségi kapitány értékel Virányi Zsoltnak.
6: Bor Barna szövetségi kapitány biztos, hogy elégedett vagy, hiszen az első napon itt a budapesti Grand Slamen, ahol remek a hangulat, de majd erről később, nem lett érmünk, két bronzmeccset elveszítettünk, de 2. ötödik és 3. hetedik helyezés, menjünk azért sorrendben, ugye olyan versenyzőkről van szó, akik közül többen már a tavalyi budapesti VB-n is ötödikek, illetve hetedikek lettek, vagy Pongrácz Bence például EB-n szerzett már érmet.
7: Igen, tehát azért ott a 60 kilóban a két fiatalú, még mindig fiatalok, mert fiatalok, a Márton, ugye tavaly a világban is ötödik lett.
6: Andrássy Márton, igen.
7: Igen, Andrássy Mártonról van szó. Egyébként nagyon nagyot meccset ma. Nagyon jó volt látni, hogy meg tudta verni azt a belgát, akit ő többször is kikapott, illetve az azerbajdzsáni srácsa is tökre partiba volt, és meg tudta verni.
6: Tehát három komoly meccset nyert meg, ami ebben a sportágban azért bármilyen versenyről van szó nehéz.
7: Így van, ráadásul ilyen szinten már kellenek a bravúr meccsek, kell bravúr meccseket hozni, és az ő esetében ez sikerült is. Az, hogy a bronzmérkőzésen beakadt a keze, és valamilyen szerencsétlen módon visszatört neki, azt kopogta le, egyébként nem a leszorítást, úgyhogy, de én azt gondolom, hogy az ötödik helye az nagyon jó volt, ráadásul a kvalifikációs pontrendszerben ez jó pontokat fog adni. A Csanira én...
6: Eszkó család, VB hetedik, most meg Grand Slam hetedik, hát olyan párhuzamosan szerepelnek a budapesti VB után a budapesti Grand Slamen több mint egy évek később, de ez csak egy ilyen észrevétel.
7: Igen, meg azért neki a felkészülését egy elég hosszú sérülés, egy ágyékhúzódásos sérülés okozta, és egyszerűen mindig táborból kimaradt, edzésekből kimaradt, mert voltak fájdalmak, de most olyan, mintha nem történt volna semmi, olyan lendülettel tért vissza, nagyon jó volt nézni az ő munkáját. Én azt gondolom, hogy benne is azért még van, és hogyha 60 kilósokról beszélünk, szerintem ez egy tök jó előjel a VB előtt egyébként.
6: Az ugye majd Bakuban lesz, aztán ugorjunk 66 kilogram, Pongrácz Bence.
7: Pongrácz Bence. Én szerintem le a kalap előtte, és nagyon jókat meccselt. Ő nála volt egy olyan, hogy amikor visszamérkőzésnél kikapott egy kicsit őt megviselte, úgy látom, és nem tudott kievickézni abból a visszamérkőzésre.
6: Azeritől kapott ki végül, és ezért nem bronzmeccs jöhetett, hanem hetedik hely.
7: Így van. Tehát ott az azerit, én azt gondolom, hogy azért azt lehet, hogy meg tudta volna, de hát igazából ilyen a judó. És akkor végül is elérkeztünk a hölgyek versenyéhez.
6: Négy magyar is az 57 kilogrammosok között, de mi történt a 48-52 kilogramban, mert ugye itt voltak hiányzóink bőven.
7: Igen, a kőszegéri Rebeka ugye, hát sajnos benyújt a sorsolásba, ebből egy orosz versenyzővel mérkőzött, ott ipon alul maradt, kikapott.
6: Aki talán még a döntőig is menetelt, ha nem keverem össze a 48 kilogrammos hölgyek, két orosz
7: döntözött, így van, jól mondod. Úgyhogy is 48 kilogrammosok nem is indult más versenyző, 52-ben se volt versenyző, hiszen a hiányzók távolban, tehát Pupréka, Gyertyás Róza, illetve Jütner Janka se indult 52-ben, tehát 52-ben nem indult ember, és akkor 57-ben meg akkor.
6: Hát ott négy magyar, és hát Mamira, Luca, valamint Váradi Noémi az első fordulóban búcsúzott, a két másik fiatal, Vég Luca és Igaz Laura viszont a bronzérem küszöbén volt, egy ötödik és egy hetedik hely a vége, mert hogy egymás ellen vívtak egy Vigasz meccset, vigaszági meccset, és azt megnyerte ugye Vég Luca, ezért jöttett a bronzmeccs itt a Brazil Souza ellen. Ez a négy perc, Ungvári Mikivel néztem, a másik kiválósággal olimpiai bronzérmes egykori dzsúdosan, mert hogy Vég Luca Ceglédi, mit kell tudni róla, meg te hogy értékeled azt a meccset, ami az utolsó pillanatban, inkább úgy mondom, a hosszabbítás első pillanatában dőlt el.
7: Igen, de én azt gondolom, hogy Luca az még egy junior korú versenyző, Vég Lucáról beszélünk. Nagyon azt gondolom, hogy ő bizonyítani akart, és úgy jött, hogy semmi teher nem volt rajta, sőt, ez az atmoszféra, ez lángra is lobbantotta, tehát olyan akaraterő volt benne, olyan annyira akart, és annyira bevállalta a technikákat, és végig tudta hajtani. Ezeket nagyon jó volt, én azt gondolom.
6: Két győzelem után kapott ki a németek Európa-bajnokától a nyolc között, a negyed döntőben. A döntőben meg volt előnye is, tehát nagyon jól kezdte azt a négy perces küzdelmet is. Utána mi történhetett? Ha jól emlékszem, ugye Jukó volt, ők átforgatással.
7: Igen, egy lábszer átforgatás Jukóra kezdett a Luca. Utána viszont volt egy ilyen válkísérlete egyébként a brazil Szózának, amiből igazából térdre esett, de mivel ez a lapocka hátrész, tehát a back numbernek a sarka leír, azt már egyébként lyukóval értékelik, és akkor így volt X, és akkor igazából...
6: Back number az ugye a hátán lévő szám.
7: Így van, igen, igen, a háttámla a
6: hátán. Szurkolói szemmel azt gondolta az ember, hogy az nem is ér, nem hogy lyukót, hanem semmit, de megadták.
7: Igen, mert hogyha be van csavarodva a felső test, és a back numbernek az egyik része is leér, azt már automatikusan a lyukónak behúzzák. Egyébként nyilván, mivel magyaroknak szurkolunk, én sem húztam volna be a lyukót, de ez a más kérdés. Egyébként utána meg látszott az, hogy a brazil egy kicsit rutinosabb volt, hogy nem a első vagy a második rendszleme volt, és ezt kihasználta, hogy a Luca jött, és akkor egy vállal elgurította, de hogyha én azt gondolom, hogyha ez Golden Score-ba torkolott volna ez a mérkőzés, nem vagyok benne biztos, hogy nem fordítva sikerült volna.
6: Olimpiai szemüvegen keresztül, mert hogy ahogy már a beszélgetés elején mondtuk, az olimpiai kvalifikációs időszakban beleszámít az, amit itt elértek, és ezek a pontok. Mondjuk főleg ilyen Grand Slam ötödik hely mennyit hoz a konyhára?
7: Hát egy Grand Slam ötödik azért az, hogy már 200 valahány pontot hoz a konyhára, most nem tudom, hogy meg kéne nézni a táblázatot, de azért azok már jó pont, azok már jó pontok.
6: A VB előtt is jó? Tehát nagyon jó olyan önbizalom szempontjából, kiemelés szempontjából?
7: Hát kiemelés szempontjából most nagyon nem sok minden van, mert az a legjobb 8-ba kellene, hogy kiemelt legyen a versenyző, de összességében az, hogy egy ilyen napot végig tudod csinálni reggeltől estig, tudott jó mérkőzéseket hozni sokkal rutinosabb versenyzőkkel szembe, én azt gondolom, hogy le a kalappal. Tehát azért lehet ráépíteni a jövőben.
6: Mert hogy Luca is csak 20 éves, Cegléd, és ha már Ungvári Mikit mondtam, akkor a vagányság is jellemzi.
7: Igen,
6: de most egyelőre nem akarok nyilatkozni.
7: És egyébként a végzsombort is jellemzi a vagányság, úgyhogy de azt gondolom, hogy tényleg van benne a jövő.
6: De most nagyon szomorú volt, vagy mérges, vagy nem nyilatkozott, nem akart megállni.
7: Hát igazából szerintem ilyenkor mindig a versenyző nem arra mérges, mert hogy kikapott, hanem saját magára mérges, saját magunkra vagyunk mérgesek, hogy mit csinálhattunk volna másképp. Mert szokták azt mondani egyébként, közmondás, hogy utólag mindig okos az ember, hogy mit kellett volna, de hát az már sajnos az elment. De viszont lesz még lehetőség, és remélem, hogy lesz még lehetősége.
1: Bor Barna szövetségi kapitánnyal Virányi Zsolt értékelte a magyarok teljesítményét a budapesti Grand Slam viadal mai napja után. Atlétikában is folytatódnak nem sokára a küzdelmek, és már elkezdték a rúdugrót, kisön majd Duplantis, de mi is folytatjuk, mert hogy egy életen át kell játszani.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 20 óra 24 perc van az atlétikai világdöntőn itt Budapesten. Már jó néhány versenyszám véget ért, de a rudugrót még javában versenyeznek. Duplantis is elkezdte már, az 5-60-at legalább 30 centivel magasabban ugrotta át, ilyen bemelegítő ugrás volt számára. Ellenben befejezte a versenyzést Kozák Luca, 110 méteres gátfutás előfutamában a 6. helyen végzett, így nem jutott tovább. 44-97-tel Molnár Attila ugye bejutott a fináléba. Kozák Luca viszont a futama után Péter Ágostonnak nyilatkozott.
2: Luca, jó időt futottál, ehhez gratulálok, de innen láttam a reakciódat, amikor kiírták. Ez egy meglepően jó idő, ha jól értem.
3: Őszintén szóval nem gondoltam volna, hogy ma ennyit tudok futni. Nagyon fáradtnak érzem magat mentálisan, azért szezon vége van, de én azt mondtam korábban is, hogy próbálok mentálisan töltődni abból, hogy itthon futok, hogy egy nagyon jó mezőnybe futhatok. Igazából most azt mondom, 6. lettem a futamomba. Szerintem a második futam gyengébb lesz, amikor megláttam a futamot, mondom, leggyorsabb akkor, igazából nincs ennyi a futam. Összességében nagyon örülök neki, tehát tényleg itt 16-ként kerültem be. Nagyon jól éreztem magamat, és tényleg kicsit magamat is megleptem ezzel. Életem 6. legjobb eredménye.
2: Ez a helyszín sokszor kihozott már jót belőled. Ebben a mai köntösében mit nyújtott?
3: Sok mindent nem láttam, igazából azt a 6 percet voltam a pályán, amit ti is láttatok. Most kíváncsi leszek, majd nyilván nézem a többieket, a verseny, de nagyon látni, hogy ennyien kijöttek, és ennyien szurkolnak, és ennyi

0: a Pázmándi Dominik Szentgyörgyi Zita összeállítású 4-es 41-21-es időt ért el ezen a mai viadalon. Ha valaki még nem hallotta volna, félbeszakadt a Győr-Ferencváros férfi kézilabda mérkőzés, mert hogy beázott a csarnok, így nem tudták lejátszani a mérkőzést. Döntés arról még nem született, hogy majd ott folytatják-e a felek, ahol abba hagyták, hiszen ilyenre még nem nagyon volt precedens. Egyébként a 27. percben 17-12-es győri vezetésnél ért véget ez a mérkőzés, miután 70 percet lehetett várakozni, és akkor úgy döntöttek a játékvezetők, hogy alkalmatlan és veszélyes a játéktér, így nem folytatták, pedig megpróbáltak mindent megtenni, még a tetőről is próbálták a vizet elsöpörni, hogy ne folyjon be, de a beázás már olyan fokú volt, hogy nem tudták ezt a meccset folytatni. Ellenben a Veszprém lejátszotta mérkőzését a Dabas ellen, és 20 góllal 47-27-re nyert. Nem sokára jönnek nálunk majd a legfrissebb hírek, és utána folytatjuk a körkapcsolást.
1: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Családi kör. Minden hétköznap 13 óra 50 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Második lett Halász Bence az atlétikai világdöntőn. A MOL üdvözli a dízelesek üzemanyagár támogatását. Holnap már kisüt a nap. Jó estét kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
1: Sporthírek.
3: Az Európa-bajnok Halász Bence a második helyen végzett kalapácsvetésben a budapesti atlétikai világdöntőn. A dobóese 29 éves versenyzője 80 méter 30 centis dobással fejezte be a szereplését. A trófeát a német Merlin Hummel szerezte meg. 400 méteres síkfutásban döntőbe jutott Molnár Attila, aki elődöntős futama negyedik helyén ért a célba. Ezen a távon Enyingi Patrik nem jutott tovább, ahogy Százgáton Kozák Luca sem. A Kalics Krisztián, Takács Boglárka, Pázmándi Dominik, Szentgyörgyi Zita összeállítású 400-as váltó pedig országos csúccsal hetedik lett. A harmadik mérkőzését is megnyerte a Veszprém a férfi kézilabda NB1-ben. A házigazda bakonyiak 20 gólos különbséggel 47-27-re győzték le a Dabast. Az Eto és a Ferencváros győri mérkőzése a csarnok beázása miatt 26 perc után a hazaiak 17-12-es vezetésénél félbeszakadt. A második csoportmérkőzését is elveszítette a magyar női válogatott a 3-3 elleni kosárlabda Európa bajnokságon Antwerpenben. A Bőröndi Vivien, Papp Klaudia, Szabó Fanni és Tóth Franka összeállítású együttest kora délután a szlovénok 2 ponttal, majd este a spanyolok 19-14-re győzték le. Ezzel a miaink befejezték szereplésüket a belgiumi viadalon. Végluca és Andrássy Márton is alul maradt a bronzmérkőzésen, így ötödikként fejezte be a judósok budapesti Grand Slam versenyét. Az 57 kg-os vég brazil, még a 60 kilósok között versenyző Andrássy szlovén ellenfelétől kapott ki iponnal. A világbajnoki pontverseny élén álló Kimi Antonelli a nap legjobb köridejével nyerte meg a második szabad edzést a Formula 1-es spanyol nagydíjon. A Mercedes olasz pilótáját sorrendben a két Ferrari is, Charles Leclerc és Lewis Hamilton követte. Az első gyakorláson George Russell bizonyult a leggyorsabbnak a debütáló madridi aszfalt csíkon.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: A MOL egyetért a dízelesek támogatásával. Az olajtársaság szerint a kormányzati intézkedés a leginkább rászoruló társadalmi és fogyasztói csoportoknak.

0: segít. Hozzátették, a védett tár bevezetése súlyos ellátásbiztonsági helyzetet eredményezne, kiszorítaná az üzemanyagimportot, és napokon belül dízel és benzinhiányhoz vezetne. A miniszterelnök mai bejelentése szerint decemberig havi 5000 forinttal támogatják a dízelautósok tankolását. A juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csak nem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 ezer forintot jelent. Tilos és életveszélyes a Duna-Szentbenedeki oldalon épült fenék küszöbön tartózkodni, hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Igazgatóság. Hozzátették, bár a Duna bal oldalán véget ért a munka és a katonák levonultak, Paksnál azonban folytatódik a fenék küszöb megerősítése. Az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadásokra. Az egykori ikertornyoknál lévő emlékhelyen tartott eseményen részt vett J.D. Vance amerikai alelnök, valamint a korábbi elnökök és a New Yorki polgármester. A washingtoni Pentagonnál Donald Trump amerikai elnök az ország egységét hangsúlyozta beszédében. Az utasszállítógépek becsapódásának időpontjában Egyesült Államok szerte megszólaltak a harangok. A 25 évvel ezelőtti merényletekben több mint 2900 ember halt meg. Idehaza már lehet pályázni a kerékpáros barát település, munkahely és közintézmény címekre, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, egyre többen választják a biciklit a mindennapi közlekedéshez, ehhez pedig olyan környezetre van szükség, ahol biztonságosan is kényelmesen lehet kerékpározni. A tárcavezető hozzátette, 3 kategóriában lehet jelentkezni, a határidő október 30-a.
1: Közlekedés.
0: Hétvégére lezárták Budapesten a pesti alsórakpartot. Ma estétől hétfő hajnalig nem lehet autóval felhajtani az alsórakpartra, az Erzsébet híd és a Margit híd között. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
0: Holnap eleinte keleten még lehetnek záporok, majd napközben egyre több felé kisüt a nap. Az élénk szél helyenként megerősödik. A hajnali 8-15 fok után holnap délután 16-23 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 20 óra 39 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, és tenisszel folytatjuk a Körkapcsolást. Javában az zajlik a US Open, mégpedig már a finálénál járnak a hölgyek. Ugyanis az elődöntőben Sabalenka 2-0-ra legyőzte Pegulát, és Goff pedig kikapott Rybakinától 2-1-re, eldőlt tehát, hogy az Amerikai Egyesült Államokban nem lesz amerikai versenyző a fináléban. Erről, na meg a férfi elődöntőkről is beszélgetett Topor Csaba teniszszakértővel, Szabó Szilvia.
2: Az idei utolsó Grand Slam tornán, a US Openen megismétlődik az ausztrál nyílt teniszbajnokság női döntője. Melbourne után New Yorkban is Arina Sabalenka és Jelena Rybakina játsza ezt a finálét. Mennyire volt ez váratlan, és ugye mondjuk el, hogy 50 éve nem fordult elő az, hogy az első négy helyen kiemelt női játékos jusson be az elődöntőbe.
3: Az, hogy Sabalenka bejutott a döntőbe, nem mutatott ekkora nagy formát, de az is látszik, hogy neki nagyon jót tett. Én azt hiszem, hogy egy kicsit elvesztette azt a nimbuszát, azt a státuszát, hogy verhetetlen, nagyon dominált, ugye? És ha papíron nézzük, az, hogy ők játsszák a döntőt, nem meglepő, így azt mondom, hogy szerintem nagyon nagy dolog Sabalenkától. Az, hogy az első négy kiemelt játssza az elődöntőt, csoda, de azért a női mezőny most már évek óta nagyon-nagyon zárt és nagyon erős. Uh-huh. Sokszor beszélgetünk erről, hogy néha izgalmasabb, mint a férfiak küzdelme. Nagyon-nagyon egybe van az első 10-20, ott tényleg nagyon-nagyon jó meccsek vannak, és hát ez is fantasztikus.
2: Az, hogy mindenképpen Rybakina lesz hétfőtől a világranglista vezető, az szerinted Sabalenkát spanolja egy picit, és jelente ez neki egy ilyen plusz motivációt, hogy azért megmutatja ellene?
3: Nagyon érdekes a kérdés, mert ugye külsőleg Sabalenka, ha csak azt nézzük, ahogy ő szerepel, meg megjelenik, egy ilyen nagyon laza, jópofa, vagány csaj. És közben az látható, hogy ezeken a meccseken nagyon sokszor befeszül, és képtelen a legjobbját nyújtani. Én arra leszek kíváncsi, hogy most, hogy fordult a kocka, és Rybakina lesz a világ első, és úgymond Sabalenka már üldöző, ezzel egy más mentalitással lesz-e képes játszani, mert nagyon sok Grand Slam döntőt bukott már ő ahhoz képest, hogy mennyire dominálta a játékot, és nem lehetett nem észrevenni, sőt, ő maga is jó, többször ezt kifejezte, hogy igen, nem tudja, mi történik, befeszül, elizgulja a meccseket. Szerintem itt ez egy nagyon érdekes fordulópont, hogy most ő üldöz, kisebb talán a nyomás ő rajta, már nem lesz világ első jövő héten, ez egész biztos, hát ha egy lazább, felszabadultabb Sabalenkát látunk. Rybakina nagyon magabiztos, de most már egy jó fél éve, vagy még régebb óta.
2: Uh-huh. Mielőtt Sabalenka elődöntőjéről beszélünk, említsük meg azt is, hogy többször nyilatkozta azt, hogy még a US Open előtt szeretett volna egy kicsit úgy elvonulni, hogy úgy fogalmazott, hogy a külvilág zaját elzárni. Ez ezzel kapcsolatos, amit az előbb mondtál, hogy néha befeszül a fontos meccseken, és akkor egy kicsit ugye a fejben rendbe kellett tennie magát?
3: Nem biztosan így van, ahogy mondod. Tehát ez nagyon sok volt, nagyon sokáig dominált, egészen döbbenetes sokáig dominált, közben meg elvesztette a legfontosabb meccseket. Azért ez, bárhogy is nézzük, a Grand Slam fontos. Ugye Djokovicnál, Nadalnál is látszott a karrierjük végén, hogy már szinte csak az érdekelte őket, és ezt Sabalenka is tudja, hogy oké, hogy világ első vagyok, megnyerek pár Masters tornát, vagy WTA ezres, de igazából a Grand Slam számít, a történelem könyvekbe is ez fog bejutni, meg bekerülni. Én azt gondolom, igen, amit mondasz, hogy itt kellett neki egy kicsit újra gondolni ezt az egészet.
2: Ugye az amerikaiak egyik kedvence Jessica Pegula várt rá az elődöntőben. Nagyon könnyedén, 1 óra 20 perc alatt 2-0-ás szett arányban 7-5-6-2-re nyert Sabalenka. Én csak az összefoglalót láttam, de azokban a labdamenetekben olyan vehemenciával, olyan erőteljes teniszt játszva játszott, hogy számomra az meglepő volt, hogy ennyire akarja.
3: Nagyon más mentalitással játszik, ahogy mondod, nagyon más a tekintete. Látszik, hogy itt tudja, hogy ez itt több kell, mint amit eddig hozott, és Pegula egy ilyen tekintetben könnyű, meg nehéz ellenfél volt szerintem neki. Egyrészt abba könnyű volt, hogy Pegula bántani őt nem tudja a játékával, egy kontrajátékos, Viszont nehéz meccs volt, mert muszáj volt leütni a pályáról, és muszáj volt azzal az agresszivitással játszani, ami ide kell, de hát ez a mérkőzésnek semmi köze nem lesz a Rybakina elleni meccshez, ahol még nála is agresszívabb az ellenfél.
2: Ugye említetted, hogy nehéz neki esetleg a motivációt megtalálni. 99 héten át vezette a világranglistát. Ugye sorozatban a negyedik US Open döntőjét játszhatja, és például Williams mellé felzárkózhat, aki sorozatban háromszor volt bajnok, szóval ezek mind-mind motivációt jelenthetnek számára?
3: Biztosan az, de szerintem a legfontosabb neki, hogy végre nyerjen egy Grand Slam döntőt, a sok elbukott Grand Slam döntő után, meg ezt az átkot megszakítsa, meg hát Rybakina ugye most már az első számú kihívójává vált, és igaz, Jontekkel voltak őt partiban nagyon sokáig, és Jontek egy kicsit most megrogyott, és most itt jött Rybakina, nem mondom, hogy a semmiből, de azért egy év alatt nőtt föl ide, és szerintem ez a párharc, ez külön nagy motiváció lesz neki. Azt láthatjuk, ugye mindig a nagy párharcok voltak a legizgalmasabbak a közönségnek is, és a játékosoknak is.
2: Rybakina ugye megnyerte az Ausztrál Open-t, viszont először jutott a US Open döntőjébe. Jelenthet-e ez egy kis előnyt Sabalenkának?
3: Nem tudom, Coco Gauffot verte három szettben méghozzá úgy, hogy elbukta az első szettet, és utána nagyon-nagyon simán fordított. Tehát az a mérkőzés az igazából kettő meccs volt, az első szett meg a második kettő. Elképesztő, hátborzongatóan stabil Rybakina. Pont ami a karrierje első részében nem jellemezte az, hogy ő stabilan tud ilyen agresszíven játszani, az idén teljesen megváltozott. Nem tudom elképzelni, hogy tartana a meccstől Sabalenka ellen.
2: Tudom, hogy teljesen más körülmények, más pályaborítás, de az Ausztrál Open döntőjéhez képest te most mennyiben vársz más finálét, és hogyha mondjuk Sabalenka fejével gondolkozol, mit kell máshogy csinálnia, hogy esetleg most ne ugyanaz az eredmény szülessen, és ne Rybakina nyerjen?
3: Technikailag egy picit talán nehezebb a dolga Sabalenkának, ha csak azt nézzük, hogy milyenek a körülmények, mert sokkal gyorsabb ez a borítás. Rybakina pedig iszonyatos gyorsan játszik, és laposan. Ilyen tekintetben ez nem Sabalenkának jó. Időzítés tekintetében meg neki nagyon jó, mert ő jön föl, és Rybakinának a lendülete ki tudja, meddig tart, ki, hát semmi se tart örökké. Ez nagyon izgalmas dolog lesz taktikailag. Én nem tudom elképzelni, hogy olyan nagyon-nagyon nagy újat tudjanak egymásnak mutatni 17 lejátszott meccs után. Itt napi forma, adott pillanatnyi forma, lelki állapot lesz a nagy kérdés. Fizikailag mindketten marha jó állapotban vannak, nem tudom, hogy taktikailag lehet-e itt még újat mutatni a másiknak.
2: Mindenképpen háromszettes csatára számít az?
3: Nem. De nem mernék még tippelni se, mert ugye pont Sabalenka előélete miatt. Ha megint elizgulja és megint befeszül, akkor simán kikaphat, nagyon simán is ki tud kapni Sabalenka, annyira el tudja izgulni a meccseket.
2: Hát erre szombatig kell várnunk, ugye akkor rendezik a női döntőt. Ma este 21 órától viszont már az uraké lesz a főszerep. Alekszandr Zverev és Karen Khachanov játsza az egyik elődöntőt. Ugye Zverev 29 éves, Khachanov 30 éves, Zverev második a világranglistán, Khachanov az 50. Itt milyen csatára számítasz?
3: Óriási csatára. Ők nagyon nagy meccseket szoktak játszani. A stílusuk se különbözik olyan nagyon. Khachanov azért most, hogy 50. Hát Khachanov egy top 10-es játékos volt, 8. is volt. Szinte minden Grand Slamen minimum negyed döntőzött, elődöntőzött, nagyon nagy teniszező. És óriási formát talált idén évvégére, pedig nagyon gyengén indult az éve. Zverevnek meg itt az isteni lehetőség. Igazából Djokovicnál mondtuk mindig azt, hogy kell már a szerencsés sorsolás Djokovicnak, hogy esélye legyen Grand Slamet nyerni, hát Zverev most nagyon megkapta ám. Se Sinner, se Alcaraz, se Djokovic, igazából nincs olyan játékos, akit meg kéne neki minden józan emberi számítás szerint simán vernie. Ugyanaz lesz a kérdés szerintem, amit Sabalenkánál feltettünk, hogy ez teher lesz-e rajta, vagy él vele. Nagyon, nagyon nagy történelmi lehetőség Zverevnek, és akkor így hadd jegyezzem meg, ezt nagyon szubjektíven, hogy ettől függetlenül marhára megérdemli. Tehát ő az, aki karrierje nagy részét mindig úgy töltötte, hogy valaha volt legjobb teniszező, aki nem nyert Grand Slamet, a majdnem ember, aki elbukta, emlékezhetünk azt a 2020-as US Open döntőt, két nyert szetről tím ellen, mert elizgulta. És most itt lehet, egy év alatt 29 évesen megfordíthatja ezt az egész történetet, amit róla írtak, és lehet belőle akár idén már kétszeres Grand Slam győztes, na az már véletlenül olyan nincs.
2: Ő fejben mennyire erős, és hogyan kezeli ezt a helyzetet, ahogy mondtad, gyakorlatilag csak ő bukhatja el?
3: Nyilván ott lesz a pályán Karen Khachanov, meg majd azért lesz egy másik elődöntő is, iszonyat jó teniszezők vannak. A másik ágon ugye azért például Ben Shelton teljesen kiismerhetetlen játékos és életveszélyes, tehát nem lehet így odaadni Zverevnek a meccset, de a rutinjával, azzal, amilyen formában van idén, hogyha ő hozza a szintjét, akkor ezt a Grand Slamet hát jó eséllyel be kéne húznia.
2: Uh-huh. Ugye a másik ágon amerikai párharc lesz, Francis Tiafoe és Ben Shelton játssza az elődöntőt. Mind a ketten rettentő, kiélezett, drámai, 4,5 óra körüli csatában jutottak tovább. Mennyire számíthat itt a fizikai állóképesség?
3: Én az az érzésem, hogy a hazai közönség előtt mind a ketten tuti, hogy olyan adrenalin lökettel játszanak, hogy ezen a meccsen ez nem lesz tényező. A döntőben lesz nagyon nagy tényező, én azt hiszem. Tehát itt, ha itt belebonyolódnak, és erre minden esély megvan egy brutális ötszettes meccsbe, akkor a döntőre fog megérkezni a valóság, de hát addig szerintem pont nem érdekli őket. Egyébként nagyon jóban vannak, egyébként mindketten ilyen hihetetlen, robbanékony, elképesztően meglepő dolgokra képes teniszezők, atletikusak, imádják a New York-i közönséget, és imádja őket a közönség. Én azt gondolom, hogy ez a meccs ez valami egészen elképesztően brutálisan jó meccs is lehet.
2: Ben Sheltonról mondja egy-két szót, élete egyik legnagyobb sikerét aratja, kiejti Alcarazt, hazai pályán játszhat, mindössze 23 éves, kell-e attól tartani, bár az amerikaiak mentalitását ismerve ez ilyen álkérdés, hogy neki most megvolt a nagy trófea, és már az nagy siker, hogy idáig eljutott, vagy az van benne, hogy jó, de ha már idáig eljutottam, akkor most már ne álljak meg a döntőig?
3: Hát ezt inkább Tiafoe-nál gondolnám veszélynek. Uh-huh. Az, hogy így nem néz ki többet magából, Shelton hihetetlen sokra tartja magát, és nagyon magabiztos, és nagyon-nagyon motivált. Én azt gondolom, hogy Ben Shelton, és a 23 év, valljuk meg, már annyira nem fiatal. Tehát mondjuk Alcaraz 23 évesen már többszörös Grand Slam bajnok. Úgyhogy nem hiszem, hogy a kor az ilyen tekintetben azt jelenti Sheltonnál, hogy nincs rutinja. Most már stabilan top 10 környéki teniszező. Én mondom, inkább Tiafoe-nál félek, mert Tiafoe-nál nagyon sokszor látszott ilyen hirtelen forma hanyatlás, de szerintem ezen a meccsen, a New York-i közönség előtt kizárt, hogy ne maximális motivációval meg felpörögve lépjenek fel. Nagyon jó meccset várok.
2: Az amerikaiak körében egyébként melyik fiú népszerűbb szerinted? Hogy fog megoszlani majd a szurkolók aránya?
3: Hát Tiafoe nagyon nagy sztár New Yorkban. Ő már elképesztő meccseket játszott ott. Hihetetlen őrült derbiket. Tehát ő nagyon tudja, hogy a közönséget hogy kell a maga oldalára fordítani. De Shelton is egy hihetetlen vibráló alkat. Hát, nem tudom, szerintem ez az a mérkőzés, amikor bárki nyer, az egész tenisz nyer, meg az egész stadion, minden egyes nézője nagyon nagyot fog nyerni.
2: Mit gondolsz a programok lebonyolításáról? Ugye Shelton és Alcaraz csatája hajnali 3:30-ig tartott, és Alcaraz erőléti edzője ki is fakadt ezen, hogy ez rendkívül sérülés veszélyes. Nyilván nem lehet kiküszöbölni, hogy csúszanak egyes mérkőzések, de az, hogy ilyen éjszakában nyúlóan kell ilyen hőfokú meccseket játszani, az mennyire veszélyes szerinted, és mennyire kellene ezen változtatni?
3: Hát változtatni kellene, ezt a versenyigazgató is bevallotta utána, mea culpázott. Az, hogy veszélyes, nem hiszem, hogy veszélyes lenne, inkább ennek egy ilyen marketing, meg nézői élmény oldalát világítanám meg, hogy amikor ugye Wimbledonba behozták azt a szabályt, hogy 11 után nem kezdődik meccskész. Nem csinálunk hülyét a nézőből. Amerikában ugye a New Yorkiak más, teljesen más típusú emberek, vagányak, más hőfokon égnek, de amikor két meccs előtte is ötszettes és elhúzódik, tulajdonképpen az igazi nagy mérkőzésen már alig van néző, mert hát azért nem engedheti mindenkinek magának, hogy mondjuk évfél után 15 perccel kezdődő még mérkőzésre úgy beüljön, hogy azt én majd még végig is tudom nézni.
2: Így van. Mennyire befolyásoló tényező az, vagy mennyire jelentőségteljes, hogy a tenisztörténelem legmagasabb pénzdíját osztják ki most a US Open-en?
3: Nem hiszem, hogy ez bárkinek számítana. Itt már a 20.-30. játékos is dollármilliómos, nagyon elszálltak a pénzdíjak, úgyhogy kevéssé a pénz motiválja ezeket a játékosokat. Hát már az első egy-két körben olyan összegeket osztanak ki, amit 15-20 éve a győztesek kaptak. Nem hiszem, hogy a pénznek szerepe van ebben.
2: Arra gondoltam, hogy azzal zárjuk egy kicsit ilyen bulvárosan, hogy micsoda világsztárok tűnnek fel a lelátón, ugye Ronaldo brazil labdarúgó, vagy Michelle Obama feltűnt a képernyőkön. Lehetne arról is beszélni, hogy ugye a marihuánás cigaretta már szinte zavaró a teniszezőknek, de mégiscsak zárjuk azzal, hogy 2001. szeptember 11-e a tragikus terrortámadás 25. évfordulója van ma, tehát nyilván ez is rányomja a bélyegét New York hangulatára. Lehetett látni, hogy 3000 drónból az ikertornyok vizuális képét megfestették, szóval itt most azért erről is szól ez a mai nap.
3: Hát igen, és én azt hiszem, ezért lesz külön-külön jelentősége és hátborzongató élmény az amerikaiak mérkőzéssel, mert itt az egész nemzet fog egyesülni ebben a mérkőzésben, New Yorkban, egy olyan történet kapcsán, ami én azt hiszem, hogy össze fogja kapcsolni ezt a két játékost, a közönséget, a környezetet, a pályát, a stadiont és mindent. Ez itt egy nagyon szép emlékezés lesz egy csodálatos teniszünneppel.
1: Topor Csaba teniszszakértővel beszélgetett Szabó Szilvia. Nem sokára 21 órakor kezdődik majd, tehát a US Open-en az első férfi elődöntő, Zverev és Kachanov csapnak majd össze.
0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
2: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
1: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
3: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
1: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
5: 21 óra 2 perc van, a mikrofonnál Balogh Balázs, labdarúgással folytatjuk, hiszen a Magyar Kupában a harmadik fordulóban a 32 közéjutásért játszanak a csapatok, itt már beszállnak az NB1-es gárdák is. Ma egy mérkőzést lejátszottak, két NB3-as csapat csapott össze. Sopron Szegedi VS-e 6-3 lett a vége. Hogy mi várható a hétvégén a Magyar Kupában, erről készített összeállítást Szabó Bence.
6: Jön a harmadik forduló a labdarúgó MOL Magyar Kupában. Ez egyben azt is jelenti, hogy országos jelleget ölt a sorozat, és bemutatkoznak a két legmagasabb osztálycsapatai, akik vendégként szerepelnek, ugyanis újra automatikus pályaválasztó lesz az alacsonyabb osztályú együttes. Ha a sorsolásra tekintünk, akkor az egyik legérdekesebb párharc a DVTK és a Videóton összecsapása lehet, mivel korábban mindkét együttes nyert Magyar Kupát, és éppen ezen a héten hétfőn találkoztak egymással a másodosztályban. Hétfőn a Videóton 2-1-re nyert. Azóta viszont a DVTK új edzőt nevezett ki Feckó Tamás személyében, aki korábban már 2019 és 2020 között irányította a borsodiakat. Feckó Tamással a kinevezése után Marosréti Ervin beszélgetett.
7: Mikor történt meg a kapcsolatfelvétel a Diósgyőrrel, és mi volt az első gondolatod, amikor Vince Richárd sportigazgató felhívott, ha így történt a kapcsolatfelvétel?
8: Ja, a BVSC meccs után hívtak. És nagyon jó érzés volt, hogy rám gondolt a klub vezetősége, hiszen a legnagyobb vidéki bázisról beszélünk, egyik legfanatikusabb szurkolótáborról. Miskolcon, ahol mindenki szereti a Diósgyőrt, tényleg nagyon jó érzés volt, és egyben óriási felelősség is, hiszen a DVTK az első csapat a pályafutásom, amelyik másodszor adja meg a lehetőséget arra, hogy bizonyítsak.
7: Sokat kellett gondolkodni, vagy egyeztetni, amíg megszületett az egyesség? Egész biztos, hogy sok mindent mérlegre kellett tenni, többek között azt is, hogy milyen helyzetben van most a csapat.
8: Gondolkodni nem kellett, hiszen a Diósgyőr hív, az arra szerintem mindenki igent mond. Az, hogy milyen helyzetben van a csapat, az se érdekelt, hiszen amikor 7 éve ide érkeztem, akkor utolsó volt. Most ugye 14. helyen van a csapat. Volt már ettől sokkal rosszabb pozícióban lévő csapat, amit átvettem, úgyhogy ezzel nem kellett foglalkozni.
7: Igazából a részleteket, a feltételeket kellett egyeztetni, és az is egy fontos kérdés lehet, hogy miért nem vetted át már a Videóton meccsre, hétfőre a csapat irányítását.
8: Sok dolgokba kell ilyenkor egyezkedni, átbeszélni dolgokat. Itt az átigazolási szezon utolsó napjai voltak. Ugye fontosabb volt szerintem a klubnál az, hogy sikerüljön még minőségi játékosokat ide csábítani, valamint ugye Tamás Márk távozásával megüresedett űrt betölteni, hiszen nagyon jó ember és játékos távozott a csapattal, amit én nagyon sajnálok, de boldog is vagyok, hiszen csak egy ciprusi első osztályba igazolt. Az, hogy miért nem imecseltem, azt meg nem tőlem kell megkérdezni.
7: Említetted, hogy a helyszínen nézted meg a BVSC elleni hazai 0-2-t, és ott voltál Fehérváron is, hétfőn este, amikor a csapat 2-1-re alul maradt a Videótonnal szemben. Mire lehet építeni, és mit láttál ezen a két mérkőzésen a jelenlegi DVTK-ról?
8: Ugye nagyon fontos tényező az, hogy a csapat minél hamar beindul induljon fölfelé, amihez arra van szükség, hogy minél több mérkőzést nyerje meg, és tényleg a győzni akarás az ne csak látszódjon, hanem meg is valósuljon. Ilyenkor, amikor belekerülsz a spirálba, fontos az, hogy a szerencsefaktor megváltozzon, és ne csak kifelé pattanjon a kapufáról a labda, hanem végre egyszer már befelé is.
7: Mit tudsz tenni annak érdekében, hogy az öltözőben ne lógó orrokat és szomorú arcokat lehessen látni, hanem a diósgyőri labdarúgók felemelt fejjel menjenek ki a pályára, és higgyenek magukban?
8: Ugye hitet és önbizalmat kell adni a játékosoknak, valamint olyan taktikai utasításokat, amiből ha álmából felkeltik, akkor is fogja tudni azt, hogy mikor, melyik lépésnél mi a következő. Valamint, hogyha diósgyőri labdarúgóról van szó, akkor nagyon-nagyon fontos az, hogy érezzék azt, hogy Miskolcon és itt Borsodban mindenki imádja és szereti a klubot, és tényleg mind a gyerekek, mind a felnőttek úgy néznek a játékosokra, hogy ők a diósgyőri labdarúgói, és ezért fontos tényező az, hogy ezt átérezd, és úgy menjél ki hétvégén a mérkőzésre, hogy tudd azt, hogy milyen közegben lépsz pályára, és hogy mennyi embernek tudsz örömet szerezni ezáltal, hogyha megnyered a mérkőzéseket.
7: 7 éve voltál a DVTK vezetőedző, ugye 2019-ben. Azóta mi változott itt Diósgyőrben, milyenek az első tapasztalataid, és mi változott benned, mennyivel lettél más, jobb, fejlettebb, más mentalitású edző akár?
8: Ugye szinte napra pontosan 7 éve érkeztem. Az biztos, hogy sokkal több mérkőzés van a hátam mögött, nagyobb rutinom van, és tényleg máshogy látom már a dolgokat, viszont ahogy Ricsi is fogalmazott, hogy az a szenvedély az ugyanúgy megmaradt, mint amikor NB3-as felnőtt csapatnak az edzője voltam.
6: Beszéljünk az NB1-es csapatok párharcairól is, és kezdjük rögtön a bajnok Etóval. A győriek a másodosztályú Karcakhoz látogatnak. A csapat vezetőedzőjét, Varga Attilát, Laki Barbara kérdezte a párharcról.
9: Mik voltak az első reakciók a csapattól, amikor kiderült az, hogy a tavalyi magyar bajnokkal kell megküzdenetek a továbbjutásért?
10: Elfogadta mindenki, hogy a aktuális magyar bajnokat kaptuk. Ugye tisztában vagyunk vele, hogy nem csak névben, hanem játékerőben is a hazai mezőny egyik legjobb csapata a Győr, hiszen az aktuális magyar bajnokról beszélünk. Azt is tudjuk, hogy az Eto azért mindig komoly kihívást jelent, még mondhatom, hogy az NB1-be játszó csapatoknak is, nem még nekünk, hiszen egy erős, jól működő csapat van szó. Nagyon tiszteljük őket, de a kupasorozatban egyébként mindenkinek megvan a maga esélye, főleg egy mérkőzés alatt, ezt tavaly és tavaly előtt is bizonyítottuk. Egy meccsen bármi előfordulhat. Hát fel fogunk készülni belőlük, mint minden ellenfelünkből. Természetesen a legjobbunkat fogjuk nyújtani. Hát vannak azért problémáim, mert hát egy profi csapat életében a betegségek és a sérülések azért előforduló problémák. Nálunk is van most beteg is és sérült is 4. És mivel a kooperációs játékosok nem léphetnek pályára, ezért olyan 9-10 darab hiányzón biztosan lesz, ami azért megnehezíti a dolgomat, de biztos, hogy kihozzuk a maxot a mérkőzésből. Egyébként azt beszéltem a csapattal, hogy az ilyen ellenfél elleni mérkőzés tökéletes mérce lehet számunkra, pontosan meg fogja mutatni, hogy hol tartunk a saját fejlődési útunkon. Nyilván szeretném, ha nagy tartás lenne a csapatban, de azt is meg fogja mutatni, hogy mekkora tartás van a csapatban. Tisztelettel és megalkovás nem tűrő játékkal lépünk majd pályára ellenük. Hát körülbelül itt tartunk most, változhatnak a dolgok, remélem negatív irányba nem fog, mert ez a sok hiányzó már így is nagyon nehézé teszi a felkészülésünket, de egyébként egy komoly koncentrációval várjuk a találkozót.
9: Ugye, ha már említetted a játékos keretet, ahol most problémákkal kell szembenézned. Beszéljünk arról, hogy érkezett az idei szezonban Könyves Norbert és Varga Kevin is a csapatba, ugye volt válogatott labdarúgók. Az ő érkezésük mennyit erősít most idénre a ti csapatotokon?
10: Nagyon sokat, hiszen karakterekről beszélgetünk, olyan két játékosról beszélgetünk, aki óriási tapasztalattal bír az NB1-ben. A válogatott múltjuk is bizonyítja ezt. És a tavalyi szezonban is a játékunk rendben volt, a fegyelmünk rendben volt, a tartás, az alázatunk megmutatkozott minden mérkőzésen. A mérések is, illetve a statisztikák is azt mutatták, hogy a helyzetkihasználással vannak a legnagyobb problémáink, hiszen nem volt aktuális 9-esünk. Most ugye a Norbi érkezésével a Könyvi egy nagyon potenciális 9-es, a Kevin pedig mind ugyancsak a tapasztalatával, a sebességével, rugó technikájával egy olyan potenciális konkurenciát is, de tapasztalatot hozott az öltözőbe, ami nagyon-nagyon hiányzott eddig. A Norbi már utolérte magát, a Kevinnek még azért kell egy kevés idő, hiszen május óta talán két hete edz velünk, és ugye most Győrbe játszott egy félmérkőzést, úgyhogy mind a kettő nagy erősítés lesz, a jövőben mind a kettő aktuálisan valószínűleg a bajnokság egészen alatt a kezdő csapat meghatározó játékosai fognak válni.
9: Az idei NB2-es szezont a Karcag egyébként rendkívül jól kezdte, hiszen jelenleg is a hetedik helyen álltok a tabellán 10 ponttal. Mi a titka annak, hogy ilyen jól sikerült ez a nyitány, és hogyan tudjátok majd ezt kamatoztatni akár a Győr elleni mérkőzésem?
10: Hát igen, egyébként lemásoltuk a tavalyi évünket, mert egy ponttal maradunk el a tavalyi ilyenkori szereplésünktől. A jó start az soha nem a szerencse műve. Én mindig is hittem a munkában, meg abban is, hogy helyén kell kezelnünk a sikereket. Felkészülés során keményen dolgoztunk, a srácok fantasztikus alázattal és fegyelemmel teszik a dolgukat egyébként a mindennapokban. Kialakult egy nagyon egységes, egymásért küzdő közösség, ahol mondhatom, hogy mindenki tisztában van a feladatával. Ugyanakkor még a szezon elején járunk, tehát nagy következtetéseket még nem lehet levonni, és nyilván azért is, mert a bajnokság még nagyon hosszú, de két lábbal a földön maradunk, és meccsről meccsre próbálunk építkezni, úgyhogy nyilván az öltözői kohézió, a megfelelő kémia, a játékosok és a szakmai stáb, vagy közöttem, ez mind-mind hozzájárul a jó szerepléshez. Hát én úgy gondolom, hogy ennyi, mert nagy csodákról nem tudok beszámolni, hiszen kis klub vagyunk, kis költségvetéssel, mi abban hiszünk, hogy egymásért kell családias környezetben kialakítani azt a játék tudást, illetve kohéziót, ami minden mérkőzésen eredményre vezethet.
9: Ahogy te is mondtad, egy mérkőzésen bármi történhet. Mit gondolsz, mi lesz a kulcsa a továbbjutásnak, ami akár a ti irányotokba is billentheti a mérleg nyelvét?
10: Ugye ez nem elvehető, vakon süketen is mindenki tudja, hogy a Győr az esélyes ennek a mérkőzésnek, bármilyen összeállításban is lép pályára, tehát rajtunk nincsen teher, például ez lehet egy pozitív tényező. Nekünk csak élvezni kell ezt a mérkőzést, és a játékosoknak a legjobbjukat kell nyújtani. Egyébként most is alaposság és tudatosság jellemzi a felkészülésünket, ugyanazzal a szakmai munkával és fegyelemmel megyünk végig a megszokott mikrociklusunkon, mint bármelyik bajnoki előtt. Tehát a felkészülésünk attól, hogy most az Eto FC Győr az ellenfél, nem változik semmiben. Kielemezzük az Eto játékát, de nyilván a saját játékelemeink gyakorlása mellett is a mentális felkészülésre nagy hangsúlyt fogok fektetni. Szerényen, de önbizalommal, max koncentrációval kell pályára lépnünk. És nyilván egyébként a cserék befolyásolni fogják valószínűleg a mérkőzést, mert hogyha ha nekem cserélni kell, akkor nem biztos, hogy fogok tudni. Tényleg nagyon-nagyon-nagyon nehéz helyzetem van most így a kooperációs játékosok kiesésével. Az eldöntheti a mérkőzést, hiszen tarthatjuk mi magunkat sokáig az Eto ellen, sőt, még vezethetünk is, de azért amikor az Eto majd minőséget cserél, én meg semmit nem tudok majd lépni rá, akkor ez sem szakmailag, sem fizikálisan nem tesz majd jót a csapatnak. De hát ez van, mihez alkalmazkodunk, és természetesen annyit megígérhetek, hogy aki pályára lép, az a maxon fog pörögni, és megpróbáljuk megnehezíteni, sőt, megpróbálunk tovább jutni a Magyar Kupába. Talán 10% esélyünk van, de akkor azt a 10-et megpróbáljuk kihasználni.
6: A címvédő Ferencváros az első mérkőzését a kupa idei kiírásában a Deac otthonában játsza majd. Az NB3-ban szereplő együttes vezetőedzője az a Kondás Elemér, aki korábban a DVSC-vel kétszeres bajnoknak és kétszeres kupagyőztesnek mondhatja magát. Vele beszélgettem az összecsapás előtt.
11: Hát most mondhatnám azt, hogy kaphatunk volna jobb, erősebb csapatot is, de ez csak a vicc része. Nyilván úgy vagyunk ezzel, persze bárkit ki lehet verni, de nyilván maradjunk a realitás talaján. Azért a Ferencváros jó csapat, nem véletlenül játszik a nemzetközi kupában, nem véletlenül jutott be a csoportkörbe. Rengeteg jó játékosuk van, tehát tudjuk, hogy hol a helyünk. Nyilván az nem azt jelenti, hogy akkor kimegyünk és föltesszük a kezünket. Meg fogunk tenni nyilván mindent azért, hogy egy jó mérkőzést játszunk, de a srácoknak egy óriási lehetőség, hogy meg tudják magukat mutatni, akár ország világ előtt, a tévéképernyő előtt, tudnak egy ilyen csapat ellen, ilyen játékosok ellen játszani, úgyhogy szerintem ez abszolút pozitívan kell fölfogni. Nyilván jó lett volna, hogyha egy olyan csapatot kapunk, amelyik könnyebb ellenfél lett volna, de ha már ki kell esni, úgymond, és ez nem előre feladva, akkor ha egy Ferencváros történetesen kiver minket, akkor azt gondolom, hogy elfogadható.
6: Egyébként a játékosok, vagy éppen a városban lévő emberek mennyire örültek annak, hogy a Ferencváros érkezik?
11: Örülnek neki természetesen, tehát nyilván felfokozott izgalmi állapotban vannak, ugye sokan szeretnének kijönni, a gyerekek is, ugye az utánpótlás labdarúgók is örülnek neki természetesen, és sokan jelezték, hogy kijönnének. Hát itt igazából meg lehet mutatni magát a klubot is, hogy néz ki.
6: Ugye, hogyha egy kicsit a személyes oldalát vizsgáljuk, még az előző idényben Tiszaújvárosban voltál vezetőedző, most visszatértél Debrecenbe. Milyen érzésekkel? Ugye voltál már Dallasnak az edzője?
11: Egyértelmű voltam, tehát nem kerültem új helyre. Egyrészt itthon vagyok Debrecenbe, én nagyon jól éreztem magam Tiszaújvárosban, és rengeteg barátot szereztem, ott meg egy jó családias környezet volt. Viszont itt azért közel vagyok, helyben vagyok, nem kell utaznom napi 160 kilométert, másabbak a feltételek is, nyilván másabbak a célok is, úgyhogy abszolút itt most jól érzem magam, ráadásul készülünk egy ilyen jó mérkőzésre, úgyhogy mi bajunk lehet.
6: A célok tekintetében akkor arra rákérdeznék, hogy nektek milyen megfogalmazott célotok van a harmadosztályban, ugye az észak-keleti csoportban szerepel a Dallas.
11: Igen, nyilván az a célunk, hogy majd az év végén olyan helyen tudjunk végezni a bajnokság végén, amelyik esetleg lehetőséget ad egy osztályozós mérkőzésre, párharcra. Ezért próbálunk dolgozni, mert jó lenne az, hogy a Debrecenben kialakulna egy ilyen futballpiramis, és ugye van az NB1-es csapatunk, a DVSC, és akkor ott lenne a második csapatunk, amelyik az NB3-ba tud szerepelni, és akkor az lenne jó, hogyha lenne még egy NB2-es csapat is. A játékosok szempontjából, a fiatal tehetségek fejlődése szempontjából ez nem lenne utolsó szempont, mert aki jobb lenne, az játszana a másodosztályba, aki még esetleg kevésbé, az pedig tudna pallérozódni az NB3-ban.
6: Egyébként ugye nyilván az a két csapat nagyon közel van egymáshoz, a mindennapi munka, együttműködés, az mennyire jellemző a DVSC és a Dallas között?
11: Hát igazából egyelőre ez két különböző klub, de tehát természetesen jó a kapcsolat a két klub között, úgyhogy már korábban egyszer megpróbáltuk megvalósítani 19-20-as bajnokságba, ott fel is került a Dallas, de a Loki sajnos kiesett. Aztán utána, amikor Loki fölkerült, akkor a Dallas esett ki a második osztályból is, akkor így az a piramis nem tudott létrejönni, de hát most hátha sikerülne, úgyhogy azon dolgozunk, hogy ez meglegyen, mert ez korábban azért a Debrecenben volt 3-4 komolyabb csapat, úgyhogy volt az itt élő embereknek volt lehetőségük futballmérkőzésekre is látogatni, valamint a fiatal labdarúgóknak volt lehetőségük különböző csapatokba szerepelni és fejlődni.
6: És egyébként hogyan alakult számotokra az eddigi bajnokság? Ugye eléggé jól kezdtetek itt, rögtön bekezdtetek 4 győzelemmel. Most volt 2 döntetlen, egy vereség, ami a bajnokságot illeti. Milyen ez a Dallas keret?
11: Az az igazság, hogy az a vereség is, az igazából 50-szer voltunk a 16-oson belül az ellenfélnél, csak egy gólt tudtunk szerezni, ők pedig 2-szer lőttek kapura és 2 gól lett, ez ilyen a futball. Tehát nekünk igazából nem ment be semmi, az ellenfelünk egyébként kulturáltan játszott a gödöllő, 2-szer el tudtak menni, és 2 gólt tudtak szerezni. Hát ez egy ilyen mérkőzés. A másik, ugye a másik 2x az egyik Kisvárdán volt, ott egy megerősített Kisvárda ellen játszottunk, tehát több játékos az első csapatból visszajátszott a második csapatból, ugye egy szerdai forduló volt. Azt gondolom, egy jó iramú mérkőzést játszottunk. Az, hogy 1-1 lett, az szerintem valahol tükrözi a realitást. Itt a mostani hétvége, a Máté Szalka, ez egy kicsit nem tetszett, de azon dolgozunk, hogy ezt kijavítjuk.
6: És hát a következő ilyen formán akkor majd a Fradi lesz, ami nyilván sokan várhatják majd ezt a mérkőzést. Ugye te magyar kupagyőztes, 2-szeres magyar kupagyőztes edzőként várhatod ilyen téren azért neked, hogyha az edzőket vizsgáljuk, azért itt komoly rutinod van a magyar kupát tekintve. Ezt mennyire lehet felhasználni?
11: Jó, hát nyilván a magyar kupát, mikor a magyar kupa győztesek lettünk, akkor az a Lokival történt. Akkor természetesen azért a Lokival jó csapatunk volt. Úgyhogy bárki ellen játszottunk, az forma-forma mérkőzés lehetett. Itt azért osztálykülönbségek vannak nyilván, de az nem azt jelenti, hogy most éppen feladnánk a párharcot. Részletesen itt az, hogy már az ember 25 éve edzősködik, látott már egy-két dolgot, megpróbálunk segíteni a játékosoknak, hogy minél jobb teljesítményt tudjanak nyújtani ezen a találkozón.
6: Az elmúlt években kupa specialistává váló Paksi együttes az élvonaltól búcsúzó Kazincz Barcikához látogat. A borsodi csapat vezetőedzőjét, Kuttor Attilát először arról kérdeztem, hogy mit szólnak a sorsoláshoz.
12: Hát természetesen ugye bízott benne az ember, hogy esetleg nem a legerősebb csapatok közül kapunk ellenfelet, de ha pedig azt veszük figyelembe, hogy a Magyar Kupának ugye eredmény szempontjából van, akkor van igazán nagy értéke, hogyha mondjuk egy csapat be tud jutni a döntőbe, akkor pedig óvatatlan, hogy egy erőfelmérő, hogy egy NB1-es csapat ellen, vagy egy ilyen idézőjelben kupa specialista ellen is mire vagyunk képesek.
6: Egyébként ugye, hogyha rátekintünk az NB2-re, akkor a Barcika nagyon jól kezdte ezt a bajnokságot, mármint hogyha veretlen a csapat, tehát így kimondva ez nagyon jól hangzik, te mennyire vagy elégedett az eddigiekkel?
12: Hát elégedett nem mindig szeretne ugye eredményesebb lenni mindenki, a csapat is, úgyhogy elégedettnek nem mondanám magunkat. Ez az említett veretlenség, ez idézőjelben jól néz ki, de természetesen szeretnénk még több meccset nyerni, úgyhogy ebből indulunk ki minden mérkőzésen.
6: Edzőként mennyire volt nehéz feladat ezt a keretet valamelyest átgyúrni, mert azért nyilván az NB1-hez képest változott a csapat, hiszen ugye a légiósok azok elmentek.
12: Igen, de hát annyi folytonosság, ugye, amit már nem tudom, már mondtam egyszer-kétszer, hogy megvan a csapatnál. A második fél évben az NB1-es szezonunk második felében már arra törekedett a klub, hogy olyan játékosokat próbáljon igazolni, vagy megállapodásokat kötni, hogy az NB2-ben is, akik az NB2-ben is velünk maradnak. Úgyhogy ebből a szempontból nem kellett annyira nulláról kezdenünk az építkezést, mint tavaly nyáron. Ez egy pozitív dolog is, talán ennek is köszönhető, hogy kicsit stabilabbak vagyunk, vagy sokkal stabilabbak vagyunk. Ami viszont ugye most a kupa mérkőzésre vonatkozóan hátrány, vagy érdekes, ugye a szabály azt mondja ki, hogy a kooperációs játékosok nem játszhatnak ezen a mérkőzésen. Ez azért érint minket nagyban, mert ugye mi a keretünket úgy alakítottuk ki, hogy abban az öt kooperációs játékosnak helye van, emiatt egy szűkebb saját keretet terveztünk. Úgyhogy ebből az aspektusból viszont most elveszítettünk erre a mérkőzésre öt játékost, és így azért a variációs lehetőség azért kevesebb, plusz az öt játékostól is elvették ugye a lehetőséget, hogy mondjuk pont egy Paks ellen, egy NB1-es csapat ellen pályára lépjen.
6: Egyébként, hogyha kicsit az NB2-ről is beszélünk, ez számotokra szerinted mekkora előnyt jelent, hogy nektek van egy ilyen klub az NB1-ből, akivel kooperációban álltok?
12: Akinek esetleg kiemelt utánpótlása van, mint mondjuk egy Diósgyőr, az ugye nem is biztos, hogy rászorul egy ilyen kooperációs együttműködésre, de tehát most nem tudom kivel szembe, tehát azzal a 12 vagy 11-el szembe, akinek szintén van, azzal az ember nem előny, mert nekik is van. Tehát nekik is van első osztályú partnerük. Akinek esetleg nincs, annak pedig esetleg komolyabb utánpótlása van, ami szintén megoldja ezt a problémát. Úgyhogy tehát ilyen fajta előnyt nem látok. Pontosan nem tudom, hogy kinek nincs első osztályú partnere, talán azzal egy-két csapattal szemben van előnyünk ezzel az együttműködéssel, ami egyébként nekünk nagyon nagy segítség, ugye itt az NB2-es utolsó pillanatban meghozott megszorításokkal kapcsolatban nekünk ez egy óriási előny, hogy van egy ilyen partnerünk, amiről már most is mondtam, mert így ugye azokat a játékosokat, hogy úgymond belőle tudtuk számolni a keretünkbe, de most erre a mérkőzésre őket elveszítjük.
6: És akkor beszéljünk konkrétan erről a kupáról, hogy egyáltalán így jött ki a sorsolás, fogalmaztok meg komolyabb célokat? Mert ugye mondtad nyilván, hogy ebben viszont a kooperáció hátrány, hogy nem szerepelhetnek ezek a játékosok.
12: Hát igen, ez most minket idézőjelbe sújt, de ettől függetlenül, ahogy mindig is mondtam, mindig a következő mérkőzést szeretnénk megnyerni, és ez most a kupa mérkőzés.
6: Menjünk tovább a tavalyi NB1-es tabellán. A negyedik helyezett DVSC majd Gödöllőn vendégeskedik. A tavalyi Magyar Kupa döntő Zalaegerszeg pedig a Dunaharasztihoz látogat. A Puskás Akadémia az amatőr Magyar Kupa győztes Mezőőrs ellen lép majd pályára. Az Újpest pedig annak a Dorognak az otthonában szerepel, akikkel már a tavalyi kiírásban is megmérkőztek. Akkor az Újpest Beridze góljával 1-0-ra győzött. Viszont akkor nem volt a pályán a Dorog csapatában a korábbi 36-szoros magyar válogatott Koman Vladimir, akit Cserjés Bendegúz kérdezett.
13: talán még sokan vannak itthon Magyarországon, akik nem is tudják, hogy még játszol is pályán vagy. Összességében jelenleg hogy érzed magad, hogy bírod?
14: Igen, igazából nem volt terve ez a dolog, hogy én még játszani fogok. Ugye én befejeztem a profilabdarúgást körülbelül 2 évvel ezelőtt, aztán NB3-ba először a Kelembe, utána pedig a Dorog kért fel arra, hogy segítsek a csapatnak. Én megmondtam, hogy igazából miért ne ilyen alacsonyabb szinten belefér, úgymond az életembe, ez a dolog, mozgok én is, formába tartom magam, úgyhogy igazából emiatt játszok. Hát meg a foci szeretete igazából az, ami még bennem megvan, ami még bennem ég, úgyhogy köszönöm szépen kérdésedet, jól vagyok fizikailag teljes mértékben. Mentálisan is jól vagyok, úgyhogy minden passzol, azt mondom.
13: Akkor nem volt nehéz meggyőznöd magad arról, hogy még folytasd a pályafutásod?
14: Hát megmondom őszintén, azért már így egy kicsit nyűg volt edzésekre járni, meg öltözőbe lenni, alapozást csinálni, tehát ez a része.

0: magunktól, megmondom őszintén, de egy ilyen mérkőzésen igazából nem kell szerintem motiválni a fiatalabb játékosokat, mert ugye vannak rengetegen NB3-as szinten, akik nem játszottak ilyen szintű ellenfelek ellen, úgyhogy szerintem, ha már az Újpestet kaptuk, akkor megpróbálunk egy jó játékkal előrukkolni, aztán majd lesz, ami lesz.
1: Milyen mérkőzésre számítasz, akár hangulat, akár játék szempontjából?
0: Hát a hangulat szempontjából szerintem szenzációs lesz, ugye Dorog nem nagy város, viszont hogy fogadjuk az Újpestet, azért szerintem nagyon sok Újpest szurkoló is van a városba, úgyhogy nem csak talán miattunk, hanem az Újpest miatt is ki fognak látogatni a mérkőzésre, úgyhogy ez egy ünnep lesz majd a város számára. Mi pedig megpróbálunk ebből mindent kihozni, amit csak lehet, ugye a kupa mérkőzéseken szoktak lenni érdekes meccsek, talán a kupa meccsek azok, amikor ezt az úgymond szenáriót, hogy NB1-es csapatnak nyűg, elmenni mondjuk egy NB3-as csapathoz, az NB3-as csapatnak semmi veszíteni valója igazából, tehát még ki is jöhet belőle egy elég érdekes mérkőzés. Én személy szerint azt kell, hogy mondjam, hogy szeretek mindig jobb ellenfelek ellen játszani. Ez egy ilyen plusz motiváció mindenféleképpen, lehet, hogy most nem számomra, mert én biztos, hogy izgulni nem fogok emiatt, de a csapatunk számára szerintem mindenféleképpen az lesz, hogy egy Újpest ellen játszhatunk.
1: Mit tudsz az Újpestről? Milyen ellenfél érkezik hozzátok?
0: Hát egy elég jó ellenfél érkezik az NB1-ből, ugye az Újpest az építkezés alatt van. Nagyon pozitív jelei vannak annak, hogy ahogyan az NB1-be szerepelnek. Most az utolsó mérkőzésükből kiindulva ugye a derbin azért elég jó játékkal rukkoltak elő, úgyhogy hát a szintkülönbség az biztos, hogy meg lesz a két csapat között, de mondom, tehát ez inkább nyűg szokott lenni a jobb csapatok számára, amikor el kell menni idegenbe egy kisebb csapathoz. Úgyhogy hát én nem várok igazából talán meglepetést, tehát az esélyesebb az mindenféleképpen az Újpest, meg egy nagyon jó csapatról van szó. De mondom, kupa meccseken előfordulhat akármi.
1: Van személyes emlékedéményed egyébként az Újpesttel kapcsolatban?
0: Hát igazából, amikor a Diósgyőrrel voltunk még NB1-be, ez egy jó 12 évvel ezelőtt volt, amikor először voltam a Diósgyőrbe, akkor játszottam az Újpest ellen. Elég jó hangulatú meccs volt, stadion nekem nagyon imponáló, sőt emlékszem, hogy abban a stadionban még a válogatottal gólt is szereztem, úgyhogy hát nekem ilyen pozitív élményeim vannak az Újpesttel kapcsolatban.
1: Térjünk át még egy kérdés erejéig a Dorogra. Ugye a tabellán jelenleg a második helyen álltok, ezt hogy értékeled?
0: Igen, hát volt egy célkitűzés a klub részéről, megnyerni a bajnokságot, illetve ha lehet, akkor feljutni. Hát ez egy nehéz és hosszú folyamat igazából, tehát van 4 NB3-as csoport, egyelőre a második helyen szerepelünk, de nem vagyunk sokkal lemaradva a haladás után, úgyhogy nálunk ez egy elég kiérezett, úgymond verseny lesz ebbe a csoportban, nem tudom a másik csoportokban hogy van. Ez még ugye nem elegendő ahhoz, hogy te feljussál, mert utána lesznek még osztályozók, ami azért megnehezíti a feljutást. Egyelőre azt kell, ahogy mondjam, hogy jól szerepel a csapat, fiatal a csapatunk, szerintem jól nézünk ki. Más kérdés, hogy sikerül-e elérni a célt, de nagyon bizakodom benne, hogy igen.
2: A Kisvárda a megye 1-es Nagykozár ellen játszik majd, a Nyíregyháza pedig a Majosi Ese ellen. Az MTK-ra egy komolyabbnak tűnő meccs vár, ugyanis a korábban NB1-ben szerepelt Mezőkövesd ellen kell kiharcolniuk a továbbjutást a kékfehéreknek. A Vasas játékosai viszont nem jártak rosszul, hiszen nem kell messzire utazniuk, a TFS ellen játszanak majd a kupában. Ellenben a Honvédra és a szurkolóira egy nagyobb túra várhat, hiszen a Baja lesz az ellenfelük. Ennyi tehát az első osztályú csapatok sorsolásáról, a mérkőzések alakulását pedig természetesen követhetik majd itt a Nemzeti Sportrádióban is.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
3: Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Egykor a legfeszültebb mérkőzéseket vívták egymással. Most a labdarúgó

0: Magyar Kupában néz egymásra farkas szemet a DVTK és a Vidi. Ezzel egy időben a kézilabda rajongók sem maradnak izgalmak nélkül. Az FTC a Kreml Ljubljana együttesét fogadja a női bajnokok ligájában, hogy hazai pályán gyűjtse be a kulcsfontosságú pontokat. A programot a Győr összecsapása koronázza meg a svéd Nyköping ellen, ahol a győriek célja nem lehet más, mint a magabiztos siker a nemzetközi elitben. Élő közvetítések szombaton 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Második lett Halász Bence az atlétikai világdöntőn. 5000 forint támogatást kapnak a dízelesek. Holnap már kisüt a nap. Jó estét kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
1: Az Európa-bajnok Halász Bence a második helyen végzett kalapácsvetésben a budapesti atlétikai világdöntőn. A dobóese 29 éves versenyzője 80 méter 30 centis dobással fejezte be szereplését. A trófeát a német Merlin Hummel szerezte meg. 400 méteres síkfutásban döntőbe jutott Molnár Attila, aki elődöntős futama negyedik helyén ért a célba. Ezen a távon Enyingi Patrik nem jutott tovább, ahogyan 100 gáton Kozák Luca sem. A Kalics Krisztián, Takács Boglárka, Pázmándi Dominik, Szentgyörgyi Zita összeállítású, 4x100-as váltó pedig országos csúccsal hetedik lett. A harmadik mérkőzését is megnyerte a Veszprém a férfi kézilabda NB1-ben. A házigazda Bakonyiak 20 gólos különbséggel 47-27-re győzték le a Dabast. Az Eto és a Ferencváros győri mérkőzése a csarnok beázása miatt 26 perc után a hazaiak 17-12-es vezetésénél félbeszakadt. A második csoport mérkőzését is elveszítette a magyar női válogatott a 3-3 elleni kosárlabda Európa bajnokságon Antwerpenben. A Böröndi Vivien, Papp Klaudia, Szabó Fanni és Tóth Franka összeállítású együttest kora délután a szlovénok 2 ponttal, majd este a spanyolok 19-14-re győzték le. Ezzel a mieink befejezték szereplésüket a belgiumi viadalon. Végluca és Andrássy Márton is alul maradt a bronzmérkőzésen, így ötödikként fejezte be a judósok budapesti Grand Slam versenyét. Az 57 kg-os vég brazil, míg a 60 kilósok között versenyző Andrássy szlovén ellenfelétől kapott ki iponnal. A világbajnoki pontverseny élén álló Kimi Antonelli a nap legjobb köridejével nyerte meg a második szabad edzést a Formula 1-es spanyol nagydíjon. A Mercedes olasz pilótáját sorrendben a két Ferrari is, Charles Leclerc és Lewis Hamilton követte. Az első gyakorláson George Russell bizonyult a leggyorsabbnak a debütáló madridi aszfalt csíkon.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár. Csak nem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 000 forintot jelent. A támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a gépjárműadót befizették. Hozzátette, a mezőgazdasági felhasználók az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP szerint a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A két ellenzéki párt egybehangzóan azt közölte, Magyar Péter a kampányban 480 forintos benzinárat és az üzemanyagot terhelő adók csökkentését követelte, majd kormányra kerülve eltörölte a védett üzemanyagárat, amely mindenkinek segített. A védett erdőkben továbbra sem termelnek ki fát a szociális tűzifa programhoz, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László jelezte, a szükséges tűzifát máshonnan rossz állapotú vagy inváziós fajokból álló erdőkből biztosítják. Emlékeztetett, a tűzifa áfáját szeptember 15-től csökkentik 5%-ra, a jelenlegi 27-ről. Hozzátette, a kormány megduplázza a szociális tűzifa támogatását, emellett az állami tűzifa árát a januári szinten maximálják. Magyar tulajdonos veszi át a Nestlé diósgyőri üzemét. A svájci központú multinacionális vállalat a nyáron jelentette be, hogy az év végén bezárja a leginkább csokoládé figurákat gyártó 220 munkatársat foglalkoztató miskolci egységét. A cég a kereslet visszaesésével indokolta a lépést. Az új tulajdonos, a Vimpex vállalta, hogy januártól folytatja az édességgyártást, és az üzem dolgozóinak legalább egyharmadát tovább foglalkoztatja. Magyar kortárs művészek alkotásaiból nyílt kiállítás Londonban. A Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasainak tárlatát 24 fiatal magyar alkotó munkáit mutatják be a Liszt intézetben. A kiállítás október 16-áig látogatható.
0: Közlekedés.
1: Hétvégére lezárták Budapesten a pesti alsórakpartot. Ma estétől hétfő hajnalig nem lehet autóval felhajtani az alsórakpartra, az Erzsébet híd és a Margit híd között. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
1: Holnap eleinte keleten még lehetnek záporok, majd napközben egyre több felé kisüt a nap. A hajnali 8-15 fok után, holnap délután 16-23 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: Kedves hallgatóink, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, labdarúgással folytatjuk és fejezzük be a Körkapcsolás mai adását. Megismételjük a délutáni Gurulj be lassítva című magazinműsorunkat. Készítette Hajdú B. István és Virányi Zsolt.
4: Köszöntjük a hallgatókat, Hajdú B. Istvánnal, én Virányi Zsolt vagyok, a Gurulj be lassítva is adásában, majd egy hét múlva ismét Berkesi Judittal beszél Pisti, de most én helyettesítem Juditot, és mivel ez a rádióban hallható, akkor már is belecsapunk egy aktualitással. Szeptember 11-e van, és azon a bizonyos 2001, tehát 25 évvel ezelőtti terrortámadással egy olyan nap alakult ki, ami aki bárhol is volt, sosem felejti, mert ilyet szerencsére azóta sem, de előtte sem láttunk, hogy Ikertoronyba két repülőgép belemegy, és ezt élőadásban nézheti az egész világ. A labdarúgó bajnokok ligáját is érint, és ezért beszélünk ebben a focival foglalkozó műsorban rögtön ezzel a 25 évvel ezelőtti terrortámadással, mert hogy azon a napon, majd mindjárt elmondott Pistő, hogy te merre jártál, mert hogy volt bajnokok ligája forduló, sőt, mi több, szeptember 11-én nem maradtak el a mérkőzések, egy nappal később már igen.
5: Igen, én is köszöntöm a hallgatókat. Amikor ezt az adást ugye hallják, akkor még 25 évvel ezelőtt a világ a szokásos medrében ment. Hiszen egy óra, délután egy óra még semmi nem történt magyar idő szerint. A Bajnokok Ligája 2001-2002-es szezonja az a csoportküzdelmek, ugye a 32 csapattal, az szeptember 11-én és szeptember 12-én kezdődött. Ami azt is jelenti, hogy 11-én én már ott voltam annak a mérkőzésnek a helyszínén, amelyeket közvetítettem volna. Tegyük hozzá egy kis korrajz, hogy abban az időben is két televíziós társaság birtokolta a Bajnokok Ligája közvetítési jogait. A Sport TV választhatott a keddi mérkőzésekből, és akkor még MTV, Magyar Televízió a szerdai mérkőzésekből. A szerdai 12-ei mérkőzésekre Faragó Ricsi barátom a Porto Juventus összecsapásra ment, vagy ment volna. Én pedig a Sport egy képviseletében a Róma Real Madrid találkozóra. Én szeptember 10-én el is utaztam Rómába. Azt is tudni kell párhuzamosan, hogy akkor még az Európai Úszó és Vízilabda Szövetség, a LEN székháza, az Rómában volt, méghozzá az olimpiai stadionban, és Szakadáti László, aki akkor ott, nem is tudom, már emlékszem, a TAM főtitkári funkciót töltött be, aki korábban a magyar...
4: Fontos ember volt ott.
5: Így van, aki korábban a magyar televízióban dolgozott, megbeszéltük, hogy mi olyan fél négy óra tájban találkozunk az olimpiai stadionnál. Ugye 6 órakor egy hivatalos televíziós tájékoztató, egy úgynevezett briefing volt minden mérkőzést megelőzően, ez független, hogy melyik évről beszélünk, és 3-9-kor kezdődött akkor az adott mérkőzés. És én a római szállodámból szeptember 11-én 3-4-3 előtt pár perccel elindultam erre a találkozóra. Ugye akkor még az internet gyerekcipőben járt, okostelefonok nem nagyon voltak. A hírforrás a mérkőzéssel kapcsolatban általában külföldön az volt, hogy az ember bekapcsolta a tévét, valami szólt, hát ha elkap egy-egy részletet, hogy mi van mondjuk Francesco Tottival, mert azért tegyük hozzá, hogy az akkori Róma-Real Madrid mérkőzésen, ugye nem tudom én, Totti és Battistuta játszott az egyik oldalon, Figo, Raúl a másikon, Cafu és Roberto Carlos a két brazil későbbi világbajnok egymás ellen, az egyik a Rómában, a másikuk a Real Madridban, tehát az igazi sláger összecsapásnak számított. De 3-4-3-kor én kikapcsoltam a szállodában a tévét, és elindultam erre a találkozóra. És 3-4-4 tájban az olimpiai stadionban Szakadáti Laci ilyen halálra vált arccal kérdezte, mit szólsz hozzá? Mondom, mi ez? Ugyanis nekem, amíg a villamoson meg a buszon utaztam, fogalmam nem volt, hogy mi történt a világban, és akkor ő tájékoztatott, hogy New Yorkban, ugye európai idő szerint olyan 3-4-3 után pár perccel 3 óra, akkor 4-4-kor csapódtak be a gépek, és ezen a 6 órás televíziós találkozón, ezen hát téma volt természetesen, hogy mi legyen a római mérkőzéssel, és mi legyen egyáltalán az aznapi mérkőzésekkel. Rómában azt tudni kell, hogy eladták az összes jegyet, és több mint 70 ezer ember ki is ment végül arra az összecsapásra, amit megrendeztek. Az UEFA ugyanis úgy döntött, hogy saját hatáskörében a rendezőklubokhoz, illetve a rendezővárosokra testálja azt a jogot, hogy megrendezik-e a mérkőzést, vagy nem rendezik meg. És mind a 8 helyszín úgy döntött, és az UEFA ezt is kommunikálta, hogy megrendezik a mérkőzéseket. Azt ugye tudni kell, hogy Rómában óriási pánik volt az emberek arcán azért, mert ugye ezt az egész támadást, amelyet ugye az Al-Qaida követett el, a kereszténység elleni támadásnak vélték, és azt gondolta mindenki, hogy nem állnak meg a terroristák ennél a két New York-i célpontnál, és a legkézenfekvőbb, ez egy római helyszín, a Szent Péter Bazilika lesz a következő célpont. Hogy azt hogy kell védeni, egyáltalán mit kell csinálni az embereknek, azt senki nem tudta, de mindenki kijött a mérkőzésre. A mérkőzés egyébként egy jó színvonalú találkozó volt, a pályán nem nagyon látszódott, hogy mi történt. Egyébként is úgy vélte ott mindenki, nem tudtuk még azt akkor ott fölmérni, hogy ez mekkora sok nem az Egyesült Államoknak, hanem az egész emberiségnek. És mind a 8 mérkőzést le is játszották, 2-1-re nyert egyébként a Real Madrid, amelyik csapat 2002 tavaszán meg is nyerte ezt a sorozatot. Ezzel párhuzamosan ugye a magyar televízió kiküldöttje, Faragó Ricsi még otthon látta a CNN-en azt, hogy mi történik. És akkor indult ki a Ferihegyi reptérre. De miután azok a hírek érkeztek az UEFA-tól, hogy lesz mérkőzés, ő fölült a Budapest-Frankfurt, majd Frankfurt-Porto járatra, illetőleg Frankfurtban elakadt. Ugyanis akkor már délután, este felé Európában olyan szigorú biztonsági intézkedések voltak, hogy egész egyszerűen az utazók nagy része lekéste a gépet. Úgyhogy Faragó Ricsi...
4: Megbénult a repülő.
5: Így van, Faragó Ricsi Frankfurtban ragadt, de miután hétfőn, vagy kedden lejátszották 11-én az összes mérkőzést, ő kedden elrepült Portóba. És amikor Portóba megérkezett, vele együtt számos másik kommentátor is, akkor mondták az UEFA-nál, hogy valószínűsíthető, hogy 12-én viszont már nem rendeznek mérkőzéseket. Ez így is történt, a szeptember 12-i meccseket egy hónappal később, október közepén rendezték meg. Mindenki elment a szállodájába, már ki sem mentek a stadionba, hiszen akkor már érkeztek a különböző hírek az Egyesült Államokból. Egyrészt, hogy hogyan reagált Amerika, illetve a világ a terrortámadásra, másrészt, akkor már megvolt az is, hogy milyen sportesemények kezdenek elmaradni az Egyesült Államokban. Most mondok egy példát, a második világháború óta az, hogy az NFL-nek, az amerikai labdarúgó bajnokságnak, az amerikai foci csúcs termékének az összes meccse elhalasztásra kerül, erre nem volt példa a második világháború óta. Az más kérdés, hogy én magam 12-én Rómából óriási biztonsági intézkedések voltak a római reptéren is, de nyugodtan hazaértem, mint ahogy Portóból azon az útvonal, amelyiken ment Faragó Ricsi barátom is, és az októberi mérkőzésre már egyébként arra rendkívüli meccsre már nem utazott senki, de összességében azt mondhatom, ugye van egy amerikai mondás, amely azt mondja, hogy mindenki tudja, hogy mit csinált a Kennedy gyilkosság idején, ez nagyjából igaz szeptember 11-ére is. Tehát, hogy 2001. szeptember 11-én ki hogyan élte meg az mindenki előtt szerintem most már világos. Akkor még egyszer mondom, Rómában sokkolt mindenki, de nem tudták, hogy ennek milyen következményei lehetnek. Viszont egy általános félelem volt az iránt, hogy nehogy Róma legyen a következő célpont, mint a kereszténység fővárosa.
4: Szerencsére nem így lett, viszont más, a Bajnokok Ligájával folytatjuk itt a Gurulj belassítva is adását a Nemzeti Sportrádióban Hajdú Istvánnal. A Róma visszatért egy isztambuli döntetlennel, ugye a BL-ben, és hát ezen kívül beszélnünk kell a hét magyar játékosról, ami még korábban már többször elmondtuk, elmeséltétek, nem volt a BL-ben, és bizony ott voltak a pályán a magyarok. A kérdés az, hogy mire mehet majd Varga Barnabás és Vitális Milán az AEK Aténnal, hiszen ők kezdték a keddi játéknapon.
5: Varga kezdhette volna, ha berúgja a helyzeteit, de nem lőtte be. Varga és Vitális is ugye játszott az AEK Aténban. Ugye mind a hét magyar nem csupán benevezésre került, hanem mind a hét pályára is lépett.
4: Ilyen meg tényleg nem volt. Tehát nem egy magyar csapatban, hanem különböző csapatokban.
5: Így van, de
4: hét magyar játékos.
5: Ebből az látszódott, hogy azért nem epizód szereplők a magyarok. Nyilván volt olyan futballista, mondjuk Vili Orbán, aki a Lipcse védelmében nem a legjobb teljesítményt nyújtotta, és a Kómó 4-1-re, mint BL újonc legyőzte a Leipzig együttesét. De ugye Szoboszlai és Kerkez, valamint Vitális és Varga győztes csapattagja volt a Liverpoolban, illetőleg az AEK Aténban. Gulácsi szenzációsan védett a Villarreal kapujában, noha vereséget szenvedett a Villarreal Dortmundban, és ugye Sallai is játszott a Galatasarayban. Ugye közülük Vitális és Varga abszolút BL újoncnak tekinthetők, egyikük sem szerepelt még a Bajnokok Ligájában. Vitális esetében ugye ő a selejtezőben nem játszhatott, hiszen ő a Győrrel mind a Bajnokok Ligája, mind a Konferencia Liga selejtezőben szerepelt. Benevezték. Az ő esetükben az is egy fontos dolog, hogy az előző hétvégi bajnokin is szerepeltek. Tehát ők abszolút alapembernek számítanak, noha mondjuk Varga posztján van 2-3 hasonlóan magas szintet képviselő játékos, és Vitális is nagyon gyorsan beilleszkedett. Ugye a Linz csapatát verte meg az AEK Atén, és ezzel szerzett 3 pontot. Ugye az AEK Atén legutóbb, amikor a BL-be szerepelt, az összes meccsét elvesztette, és egyébként is összesen azt hiszem talán nyert 2 meccset, mióta a BL létezik, és ennél nehezebb ellenfelei lesznek majd az AEK Aténnak természetesen, de az nem baj, ha a magyarok ott edződnek, és láthatóan mind a két magyar élvezi a bizalmat. Vargának lábbal és fejjel is volt egy-egy nagy helyzete, általában a kettőből van, hogy kettőt, van, hogy egyet értékesít, ritkán egyet sem, most ez történt, de a győzelmet végül is nem fenyegette veszély.
4: Hát Varga Barnabás, ahogy mondod, ugye alapember, és ez a linci csapat, hivatalosan azt hiszem LASK,
5: igen.
4: Linz, egész pontosan, de hát magyarul inkább úgy mondjuk, hogy a linci ASK együttes, és hát azon a napon, mert hogy most 3 játéknap volt a BL-ben, itt az első fordulóban, kedden a Real Madrid legyőzte az Internacionálét, illetve, ahogy mondtad, Gulácsi Péter ott volt a Villarreal kapujában, és a dortmundi meccset 3-2-es vereséggel fejezték be, Portóban nyert a City 2-0-ra, és ugorhatunk a második játéknapon, amikor Szoboszlai Dominik valóban gólt lőtt a Liverpoollal. Az, hogy 0-1-ről fordította a Liverpool ezen a mérkőzésen, még ugye az ellenfelet nem mondtam, az Atletico Madrid, ebben volt meglepetés, az nem meglepetés, hogy Szoboszlai is végigjátszotta a mérkőzést. Kerkez Milos pedig a 88. percben került lecsüppet, akkor cserélték
5: le. Ráadásul sérülés miatt, úgyhogy nem tudjuk, hogy neki mennyire súlyos a sérülése és milyen állapotban. Ha beszéljük akkor egy picit a Liverpool, aztán még visszaugranék Gulácsira és a Villarreal-ra is a keddi mérkőzése. Ugye Szoboszlai játszott, gólt szerzett, ráadásul ő lett az UEFA-nál a meccs embere, a középpályás pozíciójában játszott, tehát igazából az igazi posztján. Döcög még a Liverpool játéka, még nem mindenki van csúcsformában, még talán Iraola elképzeléseit sem mindenki érti, de Szoboszlai nagyon szép gólt lőtt, és egyébként nem csupán a gólja miatt lett a meccsen, mert a gólja miatt McAllister is lehetett volna, aki még nagyobb gólt lőtt, mint Szoboszlai. Az Atletico Madrid bármikori legyőzése azért az mindig egy komoly fegyvertény. Kerkez esetében már azért vannak aggasztóbb jelek. Kerkeznek volt szerepe azért az Atletico Madrid góljában, beragadt, nem érte utol aztán az ellenfelét, aztán Jorentét, aki egyébként az ötödik gólját szerezte az Anfield Roadon, tehát mi több, azt hiszem, a kutyáját is Anfieldnek nevezte el, tehát annyira szeret ott játszani, de Kerkeznek Szoboszlai gólján egy labdaszerzés formájában pozitív értelemben is kiemelhetjük. Nem nagyon van Kerkeznek igazán riválisa a Liverpool baloldali védője posztján, de elég sok szakíró és a nézők is azért mind azt mondják, hogy amikor a Liverpool igazán jó volt, akkor jobb oldalt ugye még Trent Alexander-Arnold, bal oldalt Robertson játszott, és a Frimpong Kerkez kettős egyelőre sem védekezésben, sem támadásban nem tud annyit nyújtani. Most ugye Kerkeznek ez a második idény, az első idényében még elnézegettek neki dolgokat, de ha Liverpool komolyan harcban akar állni mindegyik fronton, Angliában ugye ez nem is három, hanem négy, Ligakupa, FA Kupa, a bajnokság, illetve a bajnokok ligája, akkor jobb teljesítmény kell, az akarásával, az erőllétével, a küzdésével nincs baj, néhány helyezkedési hibát azonban el szokott követni mérkőzésenként, és tegyük azt hozzá, hogy számára azért az jelenthet némi vigaszt, illetve a megoldást, hogy ő nagyon jól játszott ennél az edzőnél, Iraolánál a Bournemouth csapatában. Tehát én azt gondolom, ha valaki, akkor Iraola tudja kezelni Kerkezt, de Kerkezről, akiről már azt is mondják néhány, hogy nem is Liverpool szintű játékos, azért bizonyítania kell, hogy ő igenis az.
4: Igen, szerint... pont ezt akartam kérdezni, hogy akkor most a jövő szempontjából, amíg Szoboszlai Dominik ugye bizonyít, és dicshimnuszokat zenkedünk, akkor Kerkez Milosnál még ez is felmerül.
5: Én azt gondolom, hogy Kerkez azért rendbe fogja magát tenni, le kell higadni a játékának, mondom, talán elsősorban helyezkedésben kell fejlődni, és igazán a következő átigazolási szezonig nincs is nagyon posztrivális a Kerkeznek, tehát a Liverpoolnak érzésem szerint ugye januárig vele kell megoldania azt a posztot, nagyon jó lenne, ha nem sérülne meg, illetőleg nyilván az is nagyon jó lenne, ha nem tiltanák el, tehát ne szedjen össze sárgalapos eltiltás sem. Szoboszlai érzésem szerint rendben van, ő a Liverpool vezéregyénisége kell, hogy legyen, és azért mondjuk az első mérkőzésen csodát nem lehetett Barcolától várni, de azért nyilván lesznek olyan mérkőzések, amelyeket esetleg majd Barcola tud eldönteni, ugye, aki a Paris Saint-Germainből igazolt. Igaz, Wirtzről is ezt gondolták tavaly, de most Isak már egészséges, majd visszajön Ekitike is előbb-utóbb. Tehát én azt gondolom, hogy a Liverpool ki tud egyenesedni, és igazából két döntetlennel és két győzelemmel kezdte ezt az idényt a Liverpool. A bajnokok ligájában azért egy Atletico Madrid elleni győzelem az fontos. Jól láttam, akkor a második körben épp Linzbe látogat majd a Liverpool, azért nyilván ott is esélyes lesz, és mondjuk két meccs után 6 ponttal, tekintve, hogy olyan 10-12 ponttal tovább lehet jutni, tehát a 24-be be lehet kerülni, nyilván Liverpool célja nem csupán ez, hanem az első 8-ba kerüljön, és egy kört megspóroljon magának a rájátszásban. Ez azért kivitelezhető.
4: Hát, Gulácsiról még annyit... Gulácsit szeretnéd még szóba hozni.
5: Igen, mindenképpen, mert...
4: Én megemelem a kalapomat, láttam azt a mérkőzést, véded, bravúrosan véded, de az, hogy tényleg oda vitték, és hogy játszani vitték oda, védeni vitték oda, azért az egy magyar kapusnál, még akkor is, ha már a válogatottban nem látjuk többet, nagyon nagy szó.
5: Azért azt tudni kell, hogy noha a Villarreal a bajnokok ligája történetében volt már elődöntős is, nem is egy ízben, azért a Villarreal még spanyol szinten is kis csapatnak számít. Tehát a Real Madrid, a Barcelona, az Atletico Madridhoz nem mérhető, de folyamatosan megcsípi ezeket a negyedik helyeket, vagy néha a bronzérmes pozíciót, amivel BL indulást ér el. Ugye tavaly nagyon gyengén szerepelt a Villarreal a bajnokok ligájában, jól emlékszem, egy pontot szerzett. A Villarreal kerete nem olyan bő, tehát nekik kellett egy olyan kapus, aki bármelyik mérkőzésen bevethető. Én azt gondolom, egyébként is, ha nem védett volna a Villarreal brazil kapusa gyengén a bajnokságban, a BL-ben akkor is valószínűleg Gulácsival kezdődött volna az összeállítás, hiszen ő meg ráadásul Dortmundban rengeteg mérkőzésen szerepel, tehát őt azért a 70-80 ezer dortmundi nem fogja megijeszteni, de ráadásul az első számúnak tartott kapus, ugye Vinicius Junior, hát ha nem is hibára halmoz, de bizonytalan. Gulácsi már az első felkészülésen, amikor odaigazolt, igazolta, hogy ő rá lehet számítani, ezen a mérkőzésen pedig megmutatta, hogy jelenleg jobb formában van, magabiztosabb, mint a posztriválisa. Nagyon nagy kérdés, hogy ezek után a Villarreal változatlanul csak a kupa mérkőzéseken számít majd rá, ugye a következő BL kört, azt majd csak a Nemzetek Ligája válogatott találkozók után októberben játsszák, tehát addig van egy hónap, vagy Gulácsi a bajnokságban is elkezd védeni. Én ez utóbbira tippelek, mert a Villarreal nem kezdte jól a spanyol bajnokságot, nincs még győzelme, és azért a Villarrealnak azért nagyon fontos lenne, ha a mérkőzéseken nem 2-3 gólokat kapna. Itt valóban a 3 gól ellenére, ugye az egyik 11-es volt, a harmadik az első öngól, a másodikról se tehetett Gulácsi. Ha nem ő véd, akkor könnyen lehet, hogy a Villarreal tényleg 5-6 vagy 7-et is kaphatott volna, mert gyönyörű, nagyszerű védései voltak, amellett, hogy lábbal is nagyon jól avatkozott játékba, szinte minden passza, kirúgása, átadása pontos volt, és láthatóan talán a védelemnek is nyugalmat kölcsönzött, de azt is tegyük hozzá, és emiatt is lesz érdekes majd a Villarreal a spanyol bajnokságban is, hogy nem csak Gulácsi került be a csapatba, hanem az előző bajnokihoz képest, ha jól láttam, akkor 7 helyen változtatott a Villarreal. Tehát a Villarreal minden játékost próbál tűzben tartani, nyilván a Villarrealnak a spanyol bajnokság nagyon fontos lenne, hogy újra bekerüljön a BL-be, az hozza a nagy pénzt, de egy spanyol csapattól azért az is elvárható, hogy harcban legyen a továbbjutásért. Én azt hiszem, hogy egy csapat, ha kikap a Borussia Dortmundtól idegenben egy góllal, akkor ott már nem kell vészhangot kongatni, legalábbis a BL szereplést illetően. Kérdés, hogy ez a Villarreal keret, ez mennyire bírja el ezt a két frontos harcot, ami aztán ugye a spanyol kupával majd 3 frontos lesz, illetőleg, hogy Gulácsi mennyi játék lehetőséghez jut. Ugye az utolsó évében már ő is azért egyszer-kétszer sérüléssel bajlódott, de látva
4: még például... Lipcsében.
5: Így van, még Lipcsében. Látva például a Lipcse mérkőzését a Como ellen, hát azt hiszem, hogy Gulácsi...
4: 4-1-re nyert ugye a Como.
5: Gulácsi jobb teljesítményű. Ha Gulácsi védte volna a Lipcse kapuját, akkor nem biztos, hogy 3 góllal nyer a Como. Tehát én szerintem Gulácsi jól döntött, ahol maradt volna Lipcsében, nem lett volna első számú kapus, pedig a tudása alapján még mindig az. Legfeljebb azt sajnálhatjuk, de nem akarom megelőzni a jövő heti válogatott keret hirdetését, hogy ugye Gulácsi már nem tagja a magyar válogatottnak, ő lemondta a válogatottságot, és jelenleg a válogatott kapusaink közül ugye Dibusz majd sérülését kúrálgatja, Jakubisvili nem véd a csapatában, Pécsi Ausztriában véd, Tóth Balázs meg 3 vagy 4 meccs óta, azt hiszem 3 meccs óta szintén nem jutott játék lehetőséghez. Tehát egy olyan kapus, aki véd és jó formában van, most a magyarok közül elsősorban Gulácsi lenne, de nyilván nem Gulácsi lesz a megoldás, és nem fogja őt most Rossi ezért visszahívni, és reméljük, hogy Tóth Balázs, noha a Blackburnben nem véd, majd jó teljesítményt tud nyújtani szeptember 25-től.
4: Ami még a többi csapatot illeti, elmondom, hogy a címűdő Paris Saint-Germain 6-1-re verte otthon a pozsonyi Szlovánt, illetve hát a két másik magyar, Vili Orbán most megy a Lipcsével, ha nem is befejeztük, de hát elég kiütéses vereség ezen 4-1, és Comóban ugye csodáról beszélnek most a La Gazzetta dello Sport mai számában is, tündérmeséről, pedig még csak egy fordulón vagyunk túl. Ez a Como, ha jól olvastam, akkor 7 éve még a Serie D B csoportjában szerepelt, és onnan jutott el a BL főtábláig, és Sallai Rolandról nem volt szó, hogy a Galatasaray színeiben 3-1-es lisszaboni vereség a Sportingtól, hát ennyi a BL, hozzáfűzni való?
5: Hát ugye Sallai kikaptak, a következő fordulóban majd otthon játszanak a Barcelonával. Tehát az azért nem lesz egy könnyű terep Sallainak sem.
4: A Barca 5-1-el hintette, illetve verte meg a Feyenoordot, tehát ez egy nagyon könnyű győzelem után játszik majd a Galatasaraya.
5: Így van. Ami még a BL kapcsán esetleg érdekes lehet, hogy valamennyi angol csapat győzelemmel kezdett. Tehát mind az 5 győzött a Manchester United, a Manchester City, az Arsenal, a Liverpool és az Aston Villa is. Ez tavaly is így volt, hogy az angol csapatok nagyon nagy számban mentek be a BL kieséses szakaszába, érzésem szerint most is erre számíthatunk, de tegyük azt hozzá, hogy például ugye Vargáék majd a következő fordulóban a Sáktárral játszanak, tehát az AEK Athénról még azt is el lehet képzelni, hogy akár mondjuk 6 ponttal áll 2 fordulót követően, és azért szerintem olyan 10-11 ponttal biztos, hogy már lehet számolgatni, hogy valamelyik csapat tovább jut-e. Nekünk nyilván nagyon fontos lenne, hogy minden magyar egészséges legyen, legalábbis a válogatott szünetig, és majd utána is, és minél több rutint szerezzen a bajnokok ligájában, mert ez valóban egy olyan év, amikor ha nincs is benn magyar csapat, amit ugye hát nagyon sajnálunk, de nem arról van szó, hogy egy csapatra figyelünk, hanem
4: 5 csapatra. öt csapat, hét magyar válogatott játékosára, illetve hát Gulácsi Péter, mert ahogy mondtuk, nem lehet válogatott. A hétvégén magyar kupa forduló idehaza, szombaton az M4 Sporton 13 órától, de az FTC, Ferencváros a párosítás, vasárnap 14 órától pedig Dorog Újpest FC, de lesz 16 órától, azt itt a Nemzeti Sportrádióban is közvetítjük a DVTK videóton pikáns meccset, most találkoztak az MB2-ben, majd 6 nap alatt most már az MB2 után a Magyar Kupában, de itt valamelyik csapat ugye ki fog esni. Időközben a DVTK szponzorai közül is elvesztette egy fontosat, tehát ott nem túl rózsás a helyzet.
5: Viszont lett egy új edzője, ugye Feckó Tamás személyében.
4: Így van, és hát akkor mit várhatunk ettől úgy, hogy időközben lement, vagy eltelt hét forduló, az OTP Bankligában egy meccset nem játszottak le, ugye a Kispest Honvéd Ferencváros, tehát hét forduló után Puskás Akadémia, Eto FC 12-12 ponttal az első és a második, Vasas, Újpest, Ferencváros 11-11 ponttal a további sorrend. Az Zalaegerszeg és a Honvéd a két 6 pont, és az Zalaegerszeg osztályozós helyen, a Honvéd kieső helyen.
5: Igen, de ugye az első és az utolsó között mindössze 6 pont, tehát két győzelem a különbség hét forduló után. Tehát ez egy rendkívül tömör mezőny. Ugye a legutóbbi bajnoki fordulóban például az akkor utolsó Zalaegerszeg megverte az elsőt, a Puskás Akadémiát hazai pályán.
4: Ezért áll most osztályozós helyen.
5: Igen,
4: már.
5: Én azt gondolom, hogy nyilván, ha mindenki játszik majd mindenkivel, tehát lemegy az első kör, akkor lehet egy picit már előrébb tekinteni. Ugye most befejeződött az átigazolási szezon, most már játékosok nem nagyon fognak érkezni extrém esetben csak, vagy nem nagyon fognak távozni csapatokból. Ugye a vesztett pontok tekintetében a Ferencváros áll a legjobban. Ha a Honvéd elleni meccsét most lejátszaná és megnyerje, 14 pontja lenne. És ugye az FTC ráadásul játszott már minden előtte lévő csapattal. Tehát elvileg a Fradi sorsolása az kedvezőbb az első kör végén, a 8., 9., 10., 11. fordulóban. Ez akár 4 győzelmet is jelenthet. De az FTC esetében mindig ott van a nemzetközi kupa küzdelem, és ugye már 17-én a Celtickel találkozik a Fradi idegenben.
4: Debrecenből Glasgowba kell menni.
5: Igen. Ugye már Deac meccs is érdekes lesz Kondás Elemér személye miatt, aki ugye a csapataival jó néhányszor megtréfálta már a Ferencváros, ráadásul ugye az utolsó veretlen bajnoki cím az ő nevéhez fűződik annak idején a Debrecennel. Egyébként is ennek a kupa fordulónak az a lényege, hogy a kis csapatokhoz hétvégén, tehát ugye szeptemberben már lehet rosszabb idő is, most ha ez hétköznap lenne, már sötét lenne, tehát az, hogy a Deac mondjuk a Fradival 13 órakor játszon szerdán, ennek nem lenne akkora értéke a helyiek szemében. Hozzáteszem, most a Deac ráadásul úgy tudom, az egyetemi pályáján fogadja a Ferencváros, tehát nem viszik be a meccset a Nagyerdei stadionba, tehát tényleg hazai pályán játszhatnak, de ugyanígy a TFS-e is mondjuk a Vasassal, Rajci Péter, aki annak idején első osztály múlta rendelkezik, meg van jó néhány játékos, aki a Vasasban is szerepelt serdülőifi korában, tehát ennek a körnek mindig megvan ez a pikantériája. Tavaly ugye hatalmas média hype fogadta a Szarvaskend Ferencváros mérkőzést, most is vannak kis csapatok, nyilván a kis csapatok közül van, amelyik tovább is fog jutni. Ez pedig, amit említettél, és amit a Nemzeti Sportrádió is műsorát üzen, Diós Győr Fehérvár, ez azért mégiscsak úgy tűnik, mintha két NB1-es csapat játszana, pedig nem, hiszen még az NB2-ben sem tartozik egyik sem az élcsoportba. Elég változatos volt a két csapat bajnoki meccse, most Diósgyőrben új edzővel nyilván ez más lesz, és mind a két csapatnak ez egy ugródeszka, hogy azért a bajnokságban kezdjen el fölzárkózni, mert tegyük hozzá, hogy a másodosztályban jelenleg a Soroksár vezet a Tiszakécske előtt, és alig ha hiszem, hogy azért a feljutásért ez a két csapat fog csak küzdeni egymással, tehát ott is nagyon sok minden lehetséges még. Az nyilvánvaló, hogy miután rengeteg jó játékos külföldi és magyar is elhagyta a magyar bajnokságot, az erőviszonyok kiegyenlítettebbek, most nagyon-nagyon nehéz lenne megtippelni. Mondom, talán az, hogy a bajnokságnak melyik csapata a legnagyobb esélyese, arra még talán majdnem mindenki rávágná azt, hogy az FTC, de ugye hát a teljesítmény alapján nagyon jó a Vasas, érezhetően fejlődött az Újpest, az új játékosaival változatlan erősségű lesz a Győr is, és vannak olyan csapatok, amik, mondom, egy-két győzelemmel oda kerülhetnek. Igazából a mérkőzések legalább háromnegyedéről, de inkább 80%-áról az mondható el, hogy nagyon sok meccs dőlt el az utolsó percben, percekben. Hát a legutóbbi Győr-Honvéd mérkőzésen hosszabbításban három gól is esett. Hogyha egy pár momentum másképp alakul, akkor lehet, hogy a Győr nem veri meg a Honvédot. Vagy a Kisvárda ne nyer az MTK ellen, mert ott még az utolsó másodpercben, például ott voltam azon a meccsen, Bognárnak volt egy lövése, ami ha bejjebb megy 50 centivel, akkor 2-2, és nincs győzelem. Nyilván a győzelmeknek óriási jelentőségük van, mert azért három pontot adnak, és most le fog menni majd még egy bajnoki forduló, és aztán lesz egy válogatott szünet. Az alatt, az időszak alatt, október elejéig én azt hiszem a csapatok a teljes, most már végleges játékos keretükkel begyakorolhatnak olyan játékot, hogy igazából elkezdődhet a bajnokság, majdnem, hogy azt mondtam, érdemi része, de ez nem így van, mert ezeket a pontokat meg kellett eddig is szerezni, és ezek ugyanannyit érnek majd, mint október elejétől, de letisztultabb lesz talán mindegyik csapat játéka, és miután majd mindenki mindenkivel legalább egyszer játszik, picit az erőviszonyok is talán jobban kirajzolódnak.
4: Egy gondolat még, hiszen a következő Gurulj be lassítva is adása Berkesi Judittal és Hajdú Bésránnal ugye pénteken lesz, de előtte ott lesz ez a bizonyos Celtic FC Ferencváros összecsapás, és a Ferencváros sportigazgatója Hajnal Tamás is most itt egy friss nyilatkozatban elmondta a Nemzeti Sportban, hogy tudatosan átalakították a keretet, Borbély Balázs egy jó választás volt. Mire lehet képes ez a Ferencváros, mert volt érdeklődés állítólag Jusuf iránt is, természetesen Zsozef iránt is, de maradtak a Ferencvárosnál, ami azt hiszem, hogy nagyon szükséges ahhoz, hogy a Fradi, hát mit mondjak, szokásához méltóan, hogy jól szerepeljen ősszel, meg aztán januárban. A 8 meccsből ne 8 vereség legyen, hanem minél több pont.
5: Igen, hát ugye a Celtic óriási csapást szenvedette, azért nem tudott bejutni a Bajnokok Ligájába, amikor már az összesítésben 4 góllal vezetett az osztrák Linz ellen. Tehát a Celtic nyilván az Európa Ligában megpróbál majd szerepelni. Amikor a BL-be bejutott a Fradi, akkor nyert a Celtic Parkban, de akkor ugye zárt kapus mérkőzés volt a Rebrov idején.
4: 2020 ugye az a nagy menetelés.
5: Most azért ott lesz 50 ezer néző. És a Ferencváros nagyon érdekes, mert ugye vannak olyan meghatározó játékosok, akik tavaly is azok voltak, idén is azok, beépültek új játékosok, hiszen például arra, hogy mondjuk Nagy Olivér így berobban a nemzetközi vérkeringésbe kevesen számítottak, illetőleg amire Hajnal Tamás is utalt, hogy rengeteg olyan játékos volt a Ferencvárosnak, akiket kölcsönadtak és visszatértek, közülük néhányan újra távoztak, nem tudom én, Szevikián, Kodrót említhetném, Csirkovicsot említhetném, de mondjuk például Arzani ott maradt a Ferencvárosván, és Borbély Balázs jóval jobban tudja, úy tűnik, használni, mint ahogy használta bármelyik elődje, illetőleg a Fradi esetében az is fontos, hogy azok a játékosok, akik megérkeztek, ugye Nagy Ádám már gyakorlatilag vezér a középpályán, de Birman Csevics például egy nagyon jó játékos, egy szerb válogatott játékos, ő még nem tudta igazán megmutatni magát, hogy ez a Ferencváros Millerhez képes. Ugye a Fradi egy olyan négyest nyomott le 10 nap alatt, hogy Trabzonspor, Puskás Akadémia, amelyik a bajnoki listavezető volt, akkor Győr a bajnoki címvédő és az Újpest elleni derbi, hogy érezhetően egy picit gondolatban, talán fizikailag is, ha nem is megfáradt, de nem volt annyira friss. Most az, hogy ezen a héten csak a Deacelle lehetett készülni, ráadásul akinek kisebb sérülése van, érzésem szerint a Deacelle nem is fog játszani, hanem majd csak a Celtic ellen egy teljesen felfrissült és taktikailag remekül felkészített Fradit fogunk látni, úgyhogy én bízom abban, hogy a Ferencváros egy pontszerzéssel kezdi majd ezt az Európa Liga sorozatot, már csak azért is, mert utána majd két hazai mérkőzés következik, és ha ebből a három meccsből játszunk el a gondolattal, mondjuk szerez 7 vagy mondjuk 9 pontot, tehát ugye 9 a maximum, de szerezzen csak 7-et az FTC, akkor megint ott vagyunk, hogy talán már ebben a naptári évben a további jutást majdnem, hogy be lehet biztosítani, mert ugye a következő évre marad, azt hiszem, a Hoffenheim és a Juventus elleni találkozó, az pedig két nehéz meccs. Januárban, amikor már megint elindul az átigazolási időszak, ugye tavaly is a Ferencvárosnak, ezt már talán múlt héten is említettem, az problémát okozott, hogy a téli átigazolási időszakban mondjuk Tóth Alex vagy Varga Barnabás távozott, és az Európa Ligába új játékost, még ha szerződtetsz is, már nem lehet benevezni. Ezért lesz mindenkire, akit benevezett az FTC a nemzetközi kupaporondra, nagyon nagy szükség, független attól, hogy most még esetleg mondjuk Maiga vagy Botka nem is egészséges, de azért decemberben vagy januárban lehet, hogy már játszani tudnak.
4: Köszönöm szépen, Pisti, Hajdú Bistvánt hallották, és a műsor végén megismétlem azt a fontos információt, hogy este 9-től majd jövő csütörtökön Celtic Ferencváros labdarúgó Európa Liga mérkőzés a főtáblán a rajt, de addig is Magyar Kupa mérkőzések, ahogy már mondtam, szombaton 13 órától az M4 Sporton méghozzá, de az FTC, és aztán 16 órától DVTK videóton. Köszönjük a figyelmüket, Virány Zsolt búcsúzik.
3: Kedves hallgatóink, ezzel a körkapcsolás végére értünk. A mai nap szerkesztője Erdei Márk volt, a hangmérnök Egréder István, búcsúzik a műsorvezető Balogh Balázs. Műsorunkat meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Ne menjenek messzire, hamarosan kezdődik a Sportvilág Tóth Bélával.
0: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
6: Változik a műsor, és változnak a hangok is. Magyar előadó koncertjei az idei Sziget Fesztiválról, a közmédia műsorán. Szabadabban, hangosabban, szókimondóbban. Sziget 2026. Bohemian Betyársz és a Pornograszt. Vágatlanul. Holnap este 11 órakor az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Ez a Sportvilág.
1: Ez Bence második lett, Molnár Attila pedig fináléba jutott az atlétikai világdöntőben. 2. helyezés a magyar judósoktól Budapesten, Mercedes uralom a Madringen. Jó estét kívánok, köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Tóth Béla. 15 perccel múlt 22 óra. Adásunkat atlétikával kezdjük, hiszen ma este megkezdődött az első alkalommal kiírt, különleges lebonyolítású világdöntő Budapesten. Az első napon 4 magyar versenyzett egyéni számokban. Férfi kalapácsvetésben Halász Bence a másodikként zárt 80 méter 30 centis dobásával. A győzelemért járó trófát a német Merlin Hummel szerezte meg. A nehezítő körülményekről és a hangulatról is nyilatkozott Halász Bence Somogyi Zsófiának.
2: Úgy gondolom, hogy ez nem az a verseny volt, amire mi versenyzők, vagy a szakmabeliek számítottak, vagy mi számítottunk. Nagyon nehéz volt ez a vizes körülmény, mert egyszerűen az adott terített szőnyeg az olyan volt, mint a mocsár. Annyira elázott, ugye szerintem egész tegnap, meg a mai nap. Utána azt a vizet gyakorlatilag folyamatosan vittük be a körbe, hiába törögettük a lábunkat mindig egyre több víz lett benne, és utána már nem lehetett fogást találni ezen a körön, ami egyébként szárazon meg nagyon jó. A Gyulai Memoriálos, meg a tavalyi, 3 évvel ezelőtti világbajnoki eredmények mutatják, hogy ez egy jó kör száraz körülmények között vizesben. Sajnos én, meg hát ezek szerint ugye szegény Ethan se talált gyakorlatilag fogást rajta, meg hát a többiek is panaszkodtak rá, de ez most egy ilyen körülményű verseny volt, ezzel kellett megbirkózni. A Merlinnek most jobban sikerült.
3: De ő nyert 80 méter 30 centi, a hideg, és akkor az esős körülmény, ez hány százalékban, vagy milyen szinten hatott a többi dobásodra, ami ugye végül is nem volt érvényes, szóval mennyiben befolyásolta mindezt?
2: A hideg az igazából egyáltalán, nem éreztem, hogy annyira éves vagyok. Ugye minden kísérlet előtt föl vagyok öltözve, minden kísérlet után meg már egyből öltözök fölmelegítőbe, be is kentem magam Nikoflex-el a verseny előtt, tehát úgy éreztem, hogy melegen tudom magam tartani. Inkább tényleg az a nedvesség, a sok víz az volt az, ami engem ennyire megfogott.
3: Tudtad élvezni a budapesti körülményeket, a hazai közönséget, az ovációt?
2: Természetesen igen, hát minden nagy verseny előtt szoktam izgulni, és most jó volt ez másképp, de amikor besétál az ember, és legalább ezerszer hallja azt, hogy hajrá magyarok, meg hajrá Bence, az azért nagyon jó szívmelengető érzés.
1: 400 méteren bejutott a holnapi döntőbe Molnár Attila, aki elődöntős futama 4. helyén ért a célba. A táv másik magyar indulója, Enyingi Patrik 9. lett futamában, így búcsúzott. A további ütés a hazai közönség buzdítása miatt sikerülhetett, fogalmazott Molnár Attila, akit Krejsz Bálint kérdezett.
4: Hogy élted meg ezt a versenyt, és mondjuk az utolsó százon mi járt a fejedben, amikor ott jöttek rád a szélső pályáról? Hogyan élted meg az egész versenyt?
5: Én voltam a szélén, úgyhogy már csak bejebb volt, de nem igazán érdekelt. Én csak a közönséget néztem, a lábamat, meg a célvonalat. Megmondtam tegnap, hogy mindent ki fogok adni magamból. 15 fok szembeszél hosszú egyenesnél. Ez ennyire engedett most futni. De hát legjobb 4, senki nem futott itt időket, és ne is várjátok, hogy itt a világcsúcsot fogunk dönteni. Ebben az időjárási körülményekben ez lehetetlen. Én mindent kiadtam magamból. Azt a maradék 90%-ot azt a közönség tette hozzá, nem viccelek, nem furítottam meg az arányokat. Ez tényleg így volt, úgyhogy hát nagyon várom holnapot.
1: Molnár Attila után pedig következzen Enyingi Patrik értékelése.
6: Iszonyatos hosszú a szezon, igazából nem is tudom mikor kezdtük, de még talán 2 futás van, ha jól számolok. Igazából az EB-n volt a csúcspont. Azóta minden egyes edzésen, minden egyes versenyen össze kellett szednem magam, iszonyatosan nehéz már lemenni a pályára. Nagyon feldobott ez a stadion, és nagyon, hát libabőrös leszek, hogyha meghalom a hazai közönséget. Teltház volt, jók voltak a fények, így kell lezárni egy szezont.
3: Mindenkinek szurkolt, hihetetlen milyen, mondhatjuk, világsztárok között, mégis te voltál itt most a legnagyobb sztár a futamodban. Ez az idő, vagy az egy nyilván a helyezés, azt gondolom most nem számít annyira. Mi az, ami leginkább, amikor az elvárásokat megfogalmaztad magaddal szemben a mai estére, azok mik voltak, mennyire tudtad élvezni?
6: Maximálisan tudtam élvezni. Volt egy héttel ezelőtt egy részleges szakadás a hajlítomba, nem volt biztos, hogy indulok. Úgy raktak össze, innen is köszönöm az összes medikálosnak, mert aki a csapatban volt, és segített, hogy most itt lehetek. És úgy le tudtam futni ezt a versenyt, hogy nem sérültem bele. Ez nagyon fontos volt, mert vasárnap a mixbe is futok. És ez is egy fontos, ott meg fussunk országos csúcsot.
1: 100 méteres gátfutásban Kozák Luca 6. lett az elődöntőjében, így lemaradt a holnapi fináléről. 12,68 század másodperces ideje viszont így is büszkévé tette Kozák Lucát.
0: Életem harmadik legjobb eredménye, úgyhogy mindenféleképpen nagyon jó eredmény. Valamint az, hogy összesítésben tizedik lettem, az meg még egyszer egy nagyon jó eredmény. Őszintén szóval, összesen azért ezt nem feltétlenül erre számítottam saját magamtól. Az elmúlt egy hónap az EB után azért, hát olyan főverseny utáni volt, nyilván ilyenkor nagyon nehéz megtalálni motivációt, mert fizikálisan, meg mentálisan is fáradt az ember, mert fél lábon a nyaraláson van mindenki. Úgyhogy nagyon örülök, hogy tényleg sikerült így fejben összerakni, hiszen a fizikális forma az nem megy el ennyi idő alatt, ugyanakkor tényleg az, hogy fókuszba tudja maradni az ember is. És ne csináljon hülyeséget, például én az elmúlt hetekben annyiszor rúgtam gátat, nem szoktam, hogy minden edzésen a kis gátba is beleakadtam, ez mind-mind a mentális fáradtságnak a jele, de nagyon örülök, hogy ennyire jól tudtam tenni ezt az egyetlen egy futást.
1: Országos csúcsot futott és hetedik lett a Kalics Krisztián, Takács Boglárka, Pázmándi, Dominik Szentgyörgyi Zita összeállítású 4x100-as váltó. Az új magyar rekord 41,21 század másodperc. A viadal mindhárom napján érdekelt a váltó második tagja Takács Boglárka, aki Krejsz Bálintnak összegzett.
7: Elképesztő ez a hangulat, ez nagyon nehéz így leírni, hogy milyen érzés egy ilyen közönséget hazépályán pályára lépni. Ugye 2023-ban megtapasztaltuk, de én nagyon-nagyon vártam, hogy milyen lesz majd most, hogy ugyanolyan lesz a hangulat, vagy még jobb, most izgalmas, a más színekben pompázik a pálya, és sok újítás van, de tényleg varázslatos, amikor így kimegy az ember a pályára, és ezt így megérzi, hogy milyen erővel, szurkol egy emberként a közönség értünk. Ez tényleg csodálatos, és nagyon-nagyon sok erőt adott nekünk ma is. És szerintem a csapat meg abszolút elvárásokon felül teljesített. Ugye 9-ként alanyjóban indulhattunk, mert rendező ország vagyunk, és végül 7-nek zártunk, úgyhogy szerintem ez már több, mint csodálatos. Az országos csúccsal, úgyhogy szerintem van még a váltóban és a csapatban is, és a jövőre nézve nagyon bizakodó vagyok, de nagyon élveztem ezt a mai napot is.
4: Amikor bent jártál nálunk a stúdióban, akkor beszéltél így az új formátumra, hogy kíváncsi vagy rá, és hogy szerinted neked tetszeni fog. Most így, hogy megtapasztaltad, mit gondolsz, milyen volt mondjuk ennyi fény között versenyezni, és akár mondjuk a fekete dobókörött középen, szóval mennyire volt más ez, mint egy egyéb atlétikai verseny?
7: Nagyon más. Nekem ez most tényleg nagyon más érzés volt, de nyilván nehéz azért úgy racionálisan értékelni, hogy ez nekünk hazai pálya, szóval alapból még, hogyha semmi újítás nem lenne, is más érzés hazai pályán futni, mint bárhol más a világon, de engem személy szerint ez nagyon felspont. Tehát most a közönséget levesszük, és azt a hatalmas hangzavart, amit ők gerjesztettek és csináltak, ha azt levesszük, és csak a fényeket nézzük, a színt, a besötétítés, tűzijáték, nekem az is nagyon tetszett.
1: A világdöntő vasárnapig tart a budapesti Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A hatodik helyen jutott éren futamba vitorlázó Érdi Mária az Ilka 6-os hajóosztály írországi világbajnokságán. A világ és Európa bajnok versenyző az éremszerzés reményével utazott a dublini öbölbe. A két záró futamnak a dobogóhoz képest 9 pontos hátránnyal vág neki. Az ír Edi Dunbar nyerte a spanyolországúti kerékpáros körverseny 19. hegyi befutós szakaszát. Walter Attila a 36. helyen ért célba. Összetettben a spanyol Erik Mász megőrizte több mint másfél perces előnyét a szlovén Primož Roglič előtt. A Vuelta vasárnap ér véget Granadában. Szakaszt nyert a román országúti kerékpáros körversenyen Vas Barnabás. A Team United Shipping 20 esztendős versenyzője az ötnapos viadal harmadik, emelkedőn záruló etapján ért a célba elsőként. Összetettben Pakot András átvette a vezetést. A folytatásban pedig Cselgáncs. Vég Luca és Andrási Márton is alul maradt a bronzmérkőzésen, így mindketten ötödikként fejezték be a dzsúdósok budapesti Grand Slam versenyét. Az 57 kg-os Vég brazil, míg a 60 kg-osok között versenyző Andrási szlovén ellenfelétől kapott ki ipponnal. Ugyanebben a súlycsoportban Feckó Csanáda hetedik lett, és ugyanebben a pozícióban zárt Pongrácz Bence és Igaz Laura. A biztató magyar kezdést a szövetségi kapitány Bor Barna értékelte Virány Zsoltnak.
8: Azért ott a 60 kilóban a két fiatalunk, még mindig fiatalunk, mert fiatalok, a Márton, ugye tavaly a világban is a ötödik lett.
9: Andrási Márton, igen.
8: Igen, Andrási Mártonról van szó. Egyébként nagyon nagyot meccselt ma. Nagyon jó volt látni, hogy meg tudta verni azt a belgát, akit ő többször is kikapott, illetve az azerbajdzsáni srácsa is tökre partiba volt, és meg tudta verni.
9: Tehát három komoly meccset nyert meg, ami ebben a sportágban azért bármilyen versenyről van szó, nehéz.
8: Így van, ráadásul ilyen szinten már kellenek a bravúr meccsek, kell bravúr meccseket hozni, és az ő esetében ez sikerült is. Az, hogy a bronzmérkőzésen beakadta a keze, és valamilyen szerencsétlen módon visszatört neki, azt kopogta le egyébként, nem a leszorítást. Úgyhogy, de én azt gondolom, hogy az ötödik helye az nagyon jó volt. Ráadásul a kvalifikációs pontrendszerben ez jó pontokat fog adni. A Csanira...
9: Eszkó család VB hetedik, most meg Grand Slam hetedik. Hát olyan párhuzamosan szerepelnek a budapesti VB után a budapesti Grand Slamen több mint egy évek később, de hát ez csak egy ilyen észrevétel.
8: Igen, meg azért neki a felkészülését egy elég hosszú sérülés, egy ágyékhúzódásos sérülés okozta, és egyszerűen mindig táborból kimaradt, edzésekből kimaradt, mert voltak fájdalmak, de most olyan, mintha nem történt volna semmi, olyan lendülettel tért vissza, nagyon jó volt nézni az ő munkáját. Én azt gondolom, hogy benne is azért még van, és hogyha 60 kilósokról beszélünk, szerintem ez egy tök jó előjel a VB előtt egyébként.
9: Az ugye majd Bakuban lesz, aztán ugorjunk 66 kilogram, Pongrácz Bence.
8: Pongrácz Bence, én szerintem le a kalap előtte, és nagyon jókat meccselt. Ő nála volt egy olyan, hogy amikor visszamérkőzésnél kikapott egy kicsit őt megviselte, úgy látom, és nem tudott

0: pillanatban, inkább úgy mondom, a hosszabbítás első pillanatában dőlt el.
1: Igen, de én azt gondolom, hogy Luca az még egy junior korú versenyző. Végig Lucáról beszélünk. Nagyon azt gondolom, hogy bizonyítani akart, és úgy jött, hogy semmi teher nem volt rajta, sőt, ez az atmoszféra, ez lángra is lobbantotta, tehát olyan akaraterő volt benne, annyira akart, és annyira bevállalta a technikákat, és végig tudta hajtani ezeket. Nagyon jó volt, én azt gondolom.
2: Bor Barnát hallottuk. Labdarúgással megyünk tovább. Elsőként a Sopron jutott tovább a legjobb 32 közé a MOL Magyar Kupában. A harmadosztályú soproniak hazai pályán győzték le 6-3-ra a szintén MB3-as Szegedi VS-ét. A német Bundesligában a harmadik forduló nyitómérkőzésén Union Berlin Schalke 1-2, a mérkőzés a hosszabbításában tart 99. perc, Schäfer Andrást a hazaiaknál a szünetben becserélték. A harmadik mérkőzését is megnyerte a Veszprém a férfi kézilabda NB1-ben. A házgazda bakonyiak 20 gólos különbséggel 47-27-re győzték le a Dabast. Az Eto és a Ferencváros győri mérkőzése a csarnok beázása miatt 26 perc után, a hazaiak 17-12-es vezetésénél félbeszakadt. A második csoportmérkőzését is elveszítette a magyar női válogatott a 3-3 elleni kosárlabda Európa bajnokságon Antwerpenben. A Böröndi Vivien, Pap Claudia, Szabó Fanni és Tóth Frank összeállítású együttest kora délután a szlovénok 2 ponttal, majd este a spanyolok 19-14-re győzték le. Ezzel a mieink befejezték szereplésüket a belgiumi viadalon. Büszke a játékosaira és meghatározó élménynek tartja az elmúlt egy hetet Völgyi Péter, a női kosárlabda válogatott szövetségi kapitánya. A magyar csapat összesítésben a 8. helyen fejezte be a berlini világbajnokságot, amelyen 40 év elteltével játszhatott ismét a negyed döntőben. Völgyi Pétert Szilágyi Dóra szólaltatta meg.
3: Nagyon büszke vagyok az eredményre is, arra, hogy a nehézségek mellett azért hogy sikerült, még inkább egy csapattá kell hovácsolódnunk, és összességében az elmúlt 6-7 vagy 8 hét, amit a közvetlen felkészülésre töltöttünk, ez szerintem nagyon pozitív mélyben volt mindenkinek a játékos pályafutásában, meg az életében.
2: A világbajnoki pontverseny élén álló Kimi Antonelli a nap legjobb köridejével nyerte meg a második szabadedzést a Formula 1-es spanyol nagydíjon. A Mercedes olasz pilótáját sorrendben a két Ferrari is, Charles Leclerc és Lewis Hamilton követte. Az első gyakorláson George Russell bizonyult a leggyorsabbnak a debütáló madridi aszfaltcsíkon. Szilágyi Zsolt hangmérnök nevében búcsúzik Tóth Béla, viszonthallásra.
4: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Hajrá!

műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: A Sporthely mai házigazdája a Vonyarcvasegyi Lido Strand, amely többek között gazdag sport lehetőségeiről is híres, és ezért is kedvelik az ide látogatók. Na és azért is, mert balatoni viszonylatban a legnagyobbak közé tartozik. A hely elnyerte már korábban a legsportosabb strand címet is. A vízi sportok mellett azonban beszélünk még labdarúgásról, tartsanak velünk, én Vera Emese vagyok. Pali Robert Vonyarcvasegy polgármestere fog minket itt a Lido strandon körbevezetni, és hát a választás azért is esett többek között a Vonyarcvasegyi strandra, mert hogy többször is elnyerte már a legsportosabb strand címet. És mielőtt tényleg itt a körbejárást megkezdenénk, azért itt van egy focipálya, tehát összességében azt hiszem, hogy a nagy község, mondhatjuk, hogy nagy hangsúlyt fektet a sportra, mert itt egy hatalmas kiírás is van, hogy Vonyarcvashegy ese, tehát itt most koncentrálódik azt hiszem a sport.
1: Igen, a nagy községünknek a szemlélete az, ami ilyenkor nagyon fontos, az pedig az alapszemléletünk a következő, ezt még hajnali 3-kor is tudnélik egy vonyarcvashegyi lakosnak, ami úgy szól, hogy a bennünk lévő tudást, szorgalmat, tehetséget és jó akaró szándékot szeretnénk előtérbe állítani, kiaknázni. Ez lehet elméleti vagy fizikai tudás, akár kapcsolati vagy tapasztalati tőke. Lényeg a tudásmegosztás. Tehát a tudásmegosztáson vagyunk, illetve hogy az embereket nem megosztani kell, nem összekovácsolni, tehát az emberi értékeknek az előtérbe helyezése a legfontosabb. És ez az a fő szemlélet nálam, az én fejemben, mivel én ide születtem a Balatonra, ami azt jelenti, hogy nem érdem itt élnem, sem azoknak, akik szerintem otthonuknak választották, vagy a Balatonnak körzetét, ez nem érdem, hanem adomány. És adományként veszem, és a szemléletemet is tükrözi, és ez azt jelenti, hogy nálam a fejemben a turisztika, a művészet, a kultúra és a sport az egy prioritásom van. Ami nekünk a sport, vagy a művészet, az mind a turisztika is. Ami turisztika, az nekünk mind egy brand. Most már nem elég jónak lenni, jónak is kell látszani, tehát meg kell tanulnunk minden településnek, meg magunknak is embereknek az önmenedzselésre. És a sport révén, hogy ez begyűrűzik így már a bölcsöde, óvoda, általános iskolánkhoz, a közösségekhez, a sportegyesületeinkhez, és így a lakosságnak a minden nagyobb mozgósítását azra, hogy nem kivetem mi a versenysportra megyünk rá, nem sem támogatjuk a versenysportjainkat, de hanem a tömegsportra, illetve családi rendezvényekre megyünk, hogy minél jobban meg tudjuk szerettetni az emberekre, a mozgásoknak az örömét, és mindenkinek más lehet a mozgás. Valakinek egy séta, valakinek az erdőben egy túra, valakinek a bicikli, valakinek az úszás, a száppozás, a vízibiciklizés. Sok olyan sport van, amit itt ki tudunk használni. Mi a lehetőséget szeretnénk biztosítani azok számára, akik igénylik, és a másik pedig az igényt felkelteni szeretnénk azok számára, akik még csak most gondolkodnak, vagy valami motivációt szeretnének kapni.
0: Az, hogy a strand elnyerte már a legsportosabb strand címet, az minek köszönhető? Mert hogyha körbenézünk, és nem ezen a bejáraton jövünk be, hanem a másikon, mert egy több bejárat is van itt a strand felé, akkor látunk ott strandröplabdapályát, többször rendeztek már itt korábban strandkézilabda bajnoki fordulókat is. Most, ahogy járkáltam itt a nagyközségben, azért láttam kiírva, hogy strandrögbi mérkőzések is lesznek majd. Ez mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy ez a cím itt a Lido strandé legyen?
1: Most is az alapvető szemléletem múlik minden. Nagyon sok a világunkban, így Magyarországon is, de az egész világunkban a szöveg, a beszéd, a duma, és kevesebben a tettek. És mi azt valljuk, hogy ha annyian tudnának példát mutatni, ahányan véleményt alkotni, akkor nem lenne miről vitatkozni. És mi a példákat szeretnénk mutatni, legfőképpen saját magunkon a példát. Tehát nem példaképek szeretnénk lenni, hanem a példát mutatni. Ami azt jelenti, hogy mi a strandunkra, alapvetően nem csak nyári élményhelyként tekintünk, hanem a fejlesztéseinkkel arra törekszünk, hogy egy egész évben nyitvatartó, nagyon sok élménygazdagságot nyújtó találkozási, tehát generációk közti találkozási és rekreációs központként működjön a strandunk éves szinten. Tehát véletlenül sem 3 hónapban gondolkodunk, az, hogy 3 hónapban a strand üzemelés működik, az egy dolog nálunk, de mi arra koncentrálunk, hogy ez 12 hónapban tudjuk üzemeltetni. Olyan 4 évszakos beruházásaikat teszünk, ami akár a vizes blokkra van, hogy egész évben nyitva tudjuk tartani, 2-t is, vagy éppen gasztronómiai szolgáltatásban vannak vállalkozók, akik egész évben nyitva vannak. A játszótéri elemekre is arra figyeltünk, hogy lehessen egész évben használni, minél több generáció tudja mondjuk egyszerre is használni, vagy éppen mozgásukban korlátozottak is tudják, és a pályáinkon, akár az élőfüves, műfüves, vagy élőfüves pályánkon, vagy a kézlabda nagyságú pályán, vagy éppen a homokos pályánkon, akár a futballt, akár a röplabdások, mindenki meg tudja találni azt az amatőr szinten is azt a örömet, amit tud nyújtani egy sport, és akkor jó, mert minden játéknak hiszem, mert minden, ami játékról szól, az pusztán önmagáért való, és a játék az maga egyedül is már a létezés egyik formája, és a játék az mindig kreatív élmény. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy a gyermekek, a felnőttekkel, a családdal, vagy éppen nagypapi, nagymamival, vagy ma csak maguk között, nem a gép előtt vannak, hanem maguk között játszanak a gyermekek, először, akik itt is ismerkednek meg, tehát nyaralós, vagy helyi erőben gondolkodunk. Nagyon fontos nekünk a szemlélet, és itt köthetnek hosszú távú vagy rövid távú barátságokat, amik visszatérőek is.

0: alapom.
1: Éppen trambulinok mellett állunk, ez is azért magában foglalja a sportot, de azok, akik itt laknak Vonyaszvashegyen, ők is járnak a Balatonhoz, a Balaton partra? Vagy elsősorban azért inkább a turisták, az ide látogató vendégek?
2: Szintén jó kérdést tett fel. Szerkesztő asszony, következő a helyzet. Szinte majdnem minden Balaton településnél ez jellemző is. A következő, hogy a helyi lakosság, mi 2756 állandó lakossal rendelkezünk, májustól ez megnövekedik 2-3 vagy éppen a 4-szeresére. Tehát egy időben van olyan nap, akár egy szombat, vagy vasárnap, vagy péntek, ahol mondjuk 8000 vagy 9000 ember van a nagykösségünknek a területén, a közigazgatási területén. Ez egy óriási nyomást, üzemeltetési nyomást, terhet tesz a kollégáimra, település üzemeltetésre, mert el kell mondanunk, hogy teljesen más egy igény a helyi lakosságnak a nyárral való kapcsolatban, meg teljesen más egy igény egy turizmusnak, egy turistának, vagy egy itt nyaraló ingatlan tulajdonosnak. Nem teszünk olyan beruházásokat, legalábbis megpróbálunk olyan beruházásokat nem üzemeltetni, vagy megtenni, ami a helyi lakosság és az ide látó kedves vendégek, a turizmusnak konfliktusát okozza. Tehát csak olyan beruházás, amit a helyiek is támogatnak, értenek, egyetértenek, és együtt tudunk lenni. Fontos ugye, mert nyári helyről gondolkodnak általában bennünk, mondjuk nyári Balatonparti 3 hónapban, de magunkról nem. Mi magunkról 12 hónaposak vagyunk, 4 évszakosak. Vannak is 4 évszakos kezdeményezéseink, de a sport így szülődött be a közösségünk révén, hogyha a Vonyaszvas egy állandó lakosoknak mondjuk a 60%-a nem látogatja a strandot, mert már vagy idősebb korú, vagy nincs kedve hozzá, mások az elképzelései, a gyermekek már kirepültek, nincs. De attól még nagyon büszkék, és büszkék vagyunk a Lidó strandunkra, hiszen ez a kirakatunk nekünk Vonyaszvas egy nagy községében. Tehát szabadon sétálható, járható az év minden egyes napján. Mi nem zárjuk be este 9-kor, vagy éppen 10 órakor, vagy éjfélkor, mint mondjuk a körülöttünk lévő településeknél. Nálunk ez nyitva tart hajnali 4 óráig, mert ott van egy karbantartási idő reggelig. Akik úszni jönnek, már korábban őket beengedjük. Természetesen, mert van, aki már 6 órakor vagy 7 órakor lejön egy törölközővel, természetesen helyet adunk ennek a jó dolognak. Viszont szinte 21 órában üzemel a strandunk. Ennek a bevétele, mivel fizetős strand vagyunk, járul hozzá a nagyközségünknél a fejlesztésekhez, az aszfaltburkolásokhoz, a csapadékvíz elvezetéshez, és itt van az egyik bevételi forrásunk. Ha ez nem lenne, nekünk nincs ipari parkunk vagy egyéb más bevételi forrásunk, ez az egyetlen egy van az építményadón vagy az idegenforgalmi adón kívül, amivel nagyon jól kell sáfárkodnunk, észszerűen és fenntarthatóan kell gondolkodnunk. Ahogy mondtam, a szemlélet a legfontosabb, és azok a kollégáim, akik hasonlóképpen szemlélettel és alázattal végzik a feladataikat, mint ahogy példát mutatunk akár mi képviselők is, mert ezen múlik sok minden, hogy fejben, hogy döntöttünk dolgokat el, és azt, hogy kivitelezzük.
1: Sokat beszéltünk már itt a különböző sportágakról, és a vízi sportok is szóba kerültek azért. Az kijelenthető, hogy a legnagyobb vonzerő azért mégiscsak maga a Balaton.
2: Igen, ez így van. Maga a Balaton nemzeti kincsünk, és nagyon jó lenne, hogyha az itt élő emberek, a Balatonon élő emberek, vagy a Balatont választó, otthonuknak választó emberek kezdenék a legjobban értékelni ott, ahol most élünk. Mert azt látom, hogy nagyon sokak inkább kiveszni szeretnének a Balatonból, tehát sok élvezetet, sok profitot mondjuk, de vissza nagyon keveset raknak belőle. Mindenki csak egy pici szeretet vesz ki belőle, és akkor ott fogunk tartani, hogy elfogyunk ezzel. Ezért is kell minél jobban. Ha mi nem védjük meg itt, ahol vagyunk, más nem fogja helyettünk. És nekünk a sportosság, ahogy említette, a vízisi pályával a legnagyobb a Balaton, 3 van, Siófokon, Balatonfüreden és Vonyaszvashegyen, vízisi és wakeboardpálya. Ez a leghosszabb és a legújabb pályánk, ami itt van. Itt is van oktatás, már reggel kezdődik a strand keleti oldalán. A nyugati, ott van egy felnőtt játszótér is ezen az oldalt, kondi gépekkel, így nevezzük a felnőtt erősítő gépeket. És akkor a strandunknak a nyugati oldalán pedig ott van ott az a központi rész, ahol a vízibiciklik, akkor a szörfözést oktatják táborok segítségével is, tehát heti szinten táborok vannak gyermekeknek, és a vízzel kapcsolatos vízbiztonságot, a vízi járműnek a kezelését, használatát tanuljuk meg, mert a Balaton egy szeszélyes, különösképpen meg kell tanulni a Balatonnak az éghajlati változásait, hogy ezt biztonságosan tudjuk, illetve ott van mögötte a három olyan homokos pályát felvonultató egységünk, ami három azonos kézlabdapályát tudunk, vagy futballpályát tudunk kialakítani, ahol a röplabdázók, a futball, vagy éppen a csak a labdázás szerelmesei, vagy tollaslabdázói veszik birtokba. Ami még unikális, hogy tulajdonképpen ezeket este 9 óra után ki is világítjuk, mint a homokos pályánkat, még 11 óráig, ha van rá igény, akkor tovább, mint az élőfüves pályánk is világítással vannak, az 3x50 méteres pálya, 2x5 méteres kapukkal, és akik még szeretnének 9 óra után egy ilyen csiles hangulatban lenni, mégis nyáron van szó, akkor mi ezeket a lehetőséget ne hagyjunk. Említette még a nemzetközi beach, rugby beach bajnokságot. Igen, ez most már az ötödik olyan lesz, ahol tényleg nemzetközi, tehát Új-Zélandról, Németországból, Franciaországból is jönnek, ez is egy egyedülálló kezdeményezésünk. Akkor talán én voltam az a polgármester, aki nyitott egy új olyan sportágnak a népszerűsítése, vagy Magyarországon még nem volt a rögbi, de külföldön óriási népszerűséget élvez, és itt is nálunk, ahogy látható, hogy amikor megérkeznek a látogatók, akár a kézlabdán, akár a rögbinél, hogy mennyire motiválja az embereket a sportágra, és kicsit sokkal jobban lelkismeretükre hatva elkezdik a mozgást, már megérte akkor, ha csak egy mondat, vagy egy gondolat megmarad, vagy egy jó történet, már megérte nekünk, hogy ilyen szemlélettel rendelkezünk, megcsináljuk.

0: picit kitekintünk a strandról, mert hogy beszéltünk itt korábban már Bonyolcvas egy sport életéről, mert hogy azért itt komoly futball élet is folyik.
1: Igen, üdvözlöm a hallgatókat, Szabó Szilárd vagyok. Én vagyok a Bonyolcvas egy FC-nek az egyik edzője. Szerencsére nagyon sok gyermekünk van, akik szívesen látogatják az edzéseinket, mindig itt vannak, ha tehetik. Hetente kétszer edzenek nálunk, közel 70 gyerek edz nálunk. Ha azt nézzük, hogy az iskola 200 fő alatti létszáma rendelkezik, ez a 70 fő igenis magas létszámnak számít, és ez hozzátartozik, hogy nem csak a helyi gyerekeket, vagy az iskola a beiskolázási körzetéből érkező gyerekeket tudjuk bevonzani, hanem Kesztely, illetve más települések gyerekei is jönnek hozzánk. És minden programban, amit külön szervezünk nekik, abban is szívesen részt vesznek, és a legfontosabb ebben nem csak a foci, a játék szeretete, hanem a közösség építés. És ennek keretében vannak különböző rendezvényeink is.
0: Azért ez a sportélet, meg ez a futballélet, ez nyáron egy picit még jobban aktivizálódik?
1: Mi úgy gondolunk erre, hogy nagyon fontos a szeptembertől május-júniusig tartó időszak, amelyet főleg a szakma tesz ki. De ez az időszak már mindenkinek inkább a nyáról, a vakációról szól, és ennek keretében azonban, hogy ne felejtsék el, és ne szakadjanak el teljes mértékben az egyesülettől, nyári tábort szervezünk két alkalommal is. Ezekre is közel 70 gyerek jön, tehát ebből látható, hogy tényleg népszerűségnek örvend, nem csak a környékbeli gyerekek, hanem vannak, amikor Budapestről is ide érkeznek, akik visszajáró táborozóink, és ennek nem a szakma a lényege. Picit focizunk, picit jól érezzük magunkat, fürdünk a Balatonban. Azt gondolom, a gyerekeknek ilyenkor nem csak a szakmára van szükség, hogy focizzunk és újabb gyakorlatokat tanuljunk meg, hanem hogy együtt legyenek és pihenjenek végre, hiszen hosszú a tanév, tehát nekünk azt is bele kell kalkulálni, hogy itt a tanév végén vagyunk, és a tanév azért hosszú volt nekik és felfáradtak, tehát ilyenkor már nem várhatjuk el tőlük, főleg ebben a nagyon melegben, hogy ugyanazt az intenzitást csinálják és tegyék bele azt a munkát, amit elvárunk tőlük évközben.
0: Igen, és hát lehet, hogy a budapesti szülők éppen így tervezik a szabadságukat, hogy akkor a gyermek közben elmehessen egy edzőtáborba. Polgármester úrral éppen ki volt kapcsolva a felvevő, de itt beszélgettünk. Létezik egy érték vagy elnevezésű program, aminek szintén sok köze van a sporthoz.
1: Azt gondolom, hogy ahogy korábban említettem, a közösség építése az egy nagyon fontos melléktermék, ha lehet így fogalmazni, a labdarúgásnak, a sportnak. Ennek keretén belül indult meg az egyesület és a polgármester úr és az önkormányzat keretében ez az érték vagy rendezvény sorozatunk. Ezt szeptemberben és májusban szoktuk megrendezni. Itt valóban a labdarúgás a központi elem, de emellett azt szorgalmazzuk és arra tesszük a hangsúlyt, hogy a gyerekek jól érezzék magukat tudástól, képességektől függetlenül. Mindig picit azért próbáljuk fejleszteni, és mindig próbálunk egy kicsi újat hozni bele. Ennek fejében megvan az a része, és ahol versenyszerűen egy kupa formájában összemérik tudásukat a környékbeli csapatok, de emellett lehetőség van a gyerekeknek, hogy mindenki saját tudása szerint focizgasson, kipróbálhassa, hogy mit tud, és emellett több kísérő rendezvény van, mert nem csak arról szól, hogy most a labdarúgást kell ebben mindenképpen megjeleníteni, hanem jiu-jitsu bemutató, illetve egyéb torna bemutatók is helyet kapnak. Volt, amikor freestyle foci bemutató is helyet kapott a programban, amellett ilyen blazepod reakciófejlesztő eszközünk is van, amit kipróbálhat bárki, kortól, nemtől, függetlenül, és megnézheti, hogy mire képes, a többiekhez képes, de semminek sincs tétje. Legfontosabb, hogy együtt jól érezzék magukat, és a közösségben legyenek. Emellett a szülők is nagyon aktívak, hiszen az idei évben a fő menünk hamburger és palacsinta volt, és a szülők önkéntesen ajánlották fel palacsinta készítésüket, és 800 darab palacsinta készült erre a rendezvényre, amelyben a szülők beálltak, segítettek és kiszolgálták a vendégeket, és mindegy szálig hamburgertől, palacsintástól elfogyott minden, és még lett volna rá igény.
0: Ezen nem csodálkozom, mert sportolás közben azért megéhezik az ember, és egy labdarúgó edző mennyire tekint ki a különböző sportágakra? Ilyenkor igen, egyébként nem, vagy máskor is?
1: Azt gondolom, a sport az nem csak egy területet fed le, hanem nagyon sok képességet. És mi a labdarúgó edzőknek is nagyon fontos, hogy minden sport erősségeit alkalmazzuk és használjuk ebben a sportágban. Vannak olyan gyerekeink, akár akik több sportágat is kipróbálnak mellette párhuzamosan, és azt mondjuk, hogy szíve joga, sőt, segíti a mi felkészülésünket is, hiszen abban a képességében, amiben nem a labda rugás vagy éppenséggel a labdával érintés kap szerepet, máshogyan fejleszti őket, akár fejben, akár pedig együttműködésben a pályán, vagy éppenséggel a győzni akarás, illetve a teljesítmény elérése érdekében.

0: Imre Tibor vagyok, a Vonyaszasi Vízisport Egyesületnek az elnöke.
1: Sokat beszéltünk már itt akár a polgármester úrral, vagy éppen Szabó Szilárd labdarúgóedzővel a vonyarcvasegyi strandon űzhető sportokról, de azt hiszem, hogy talán a vízisportok a legfontosabbak, bár ezen nyilván mindenki más megsértődik, de azért nyáron azt hiszem, hogy nagyon kiemelkedő és nagyon nagy az igény és az érdeklődés a vízisportok iránt, és hát te nagyon benne vagy, és itt nem csak kajakozásról, meg vízibicikliről beszélhetünk, hanem nagyon sok minden másról is.
0: Így van, ugye az új idők elhozták azt, hogy új sportágok jelentek meg a vízen. Régebben ugye a szörf volt az, ami előtérbe került, viszont mostanában ez a hidrofoilos dolgok kezdenek egyre jobban a köztudatba jönni. Ez nem az a lényege, hogy viszonylag nagy sebességgel az ember a víz fölött repül, és nincsen hullám. Tehát teljesen egy ilyen megnyugtató érzés. Ennek van egy elektromos változat, illetve nálunk ki lehet próbálni a szélelhajtott változatot is, egy ilyen 1-2 órás tanfolyam után.
1: Azért ez annyira új, hogy szerintem nagyon sokan a hallgatóink közül még nem is láttak, nem is hallottak róla, nem láttak ilyet. Nagyjából elmondtad, hogy miről van szó, de egy picit, hogyha belemennénk a részletekbe, ez úgy néz ki, mint egy szörf deszka, csak nem teljesen.
0: Igen, ez ugye úgy néz ki, mint egy szörf deszka, egy kicsit kisebb. Ugye az elektromos változatban van egy 7,5 kW-os motor, amit egy joystickkel tulajdonképpen a rajta fekvő, térdelő, majd később álló ember irányít. A különböző fokozatok vannak, egy olyan 1-2 órás oktatás után már el lehet sajátítani azokat az alapokat, hogy már nagyon, nagyon nagy fán tulajdonképpen ez az elfoilozás. Utána aztán, hogyha valaki érdeklődik, akkor a wingfoilt is megmutatjuk. Az egy picivel bonyolultabb, mivel a széllel működik, a kezünkben van egy úgynevezett wingernyő, és ugye a deszka, hogyha megfelelő sebességgel megyünk a vízen, mint a szörfnél, itt aztán kiemelkedik a vízből, és száll a víz felett.
1: De azért nyugtass meg, hogy a hagyományos sportok is még ugyanúgy népszerűek, mint az elmúlt években, évtizedekben voltak, tehát jönnek ide kajakozni, szörfözni, vízibiciklizni sokan.
0: Így van, tehát a klasszikusok azok megmaradtak, ez ilyen extra tulajdonképpen, és a legdinamikusabban fejlődő szegmens igazából. A szörfözés az egy kicsit úgy elmarad a régi időktől, de különböző ilyen gyerekcsoportjaink vannak azért nekünk még Németországból is, akik direkt ezért jönnek ide. Tehát a szörfözés, a jollevitorlázás, kajakozás, vízibiciklizés, ezek azért megmaradtak ugyanúgy, mint régen.
1: Itt említettél 1-2 órás oktatásokat, de itt azért akár, hogyha valaki mondjuk életében nem szappozott, de szeretné kipróbálni, tehát itt többféle oktatás is van, többféle sportágat vagy sporteszközt kipróbálhat úgy, hogy mondjuk semmilyen előképzettsége nincsen, ebben is segítetek?
0: Így van, tehát ha valaki bérel nálunk mondjuk egy szápot, és azt mondja, hogy soha nem szápolt, akkor én megmutatjuk neki egy 5-10 perces ilyen kis intróba, és utána igazából nem egy bonyolult dolog, tehát ha nincsenek nagy hullámok, akkor bárki egy 10-15 perc után már simán tud szápolni. A kajakozásról is így van, tehát még nem ült kajakba, megmutatjuk, hogy fogja az evezőt, hogyan kell húzni, az sem ördöngőség. A többi sport azért viszont egy picit több előképzettséget igényel, meg azért azt ne felejtsük el, hogy állóképesség is kell azért ezekhez a sportokhoz. Tehát az mindenképpen jó, hogyha valakinek van egy kis alapállóképessége, hogy az több ideig tudja űzni a sportot, jobban bele tud jönni.
1: És ha minden igaz, akkor táborokat is tartotok. Oda a gyerekek azért jönnek, hogy megtanuljanak használni különböző sporteszközöket, vagy azért jönnek, hogy szórakozzanak és sportoljanak és a strandon legyenek?
0: Hát a kisebbek, akik mondjuk először vannak nálunk, ők mindenképp azért jönnek, hogy megtanulják ezeket a sportokat. Tehát ez a szápozás, kajakozás, hajóval húzatjuk őket deszkákon. Ezeket ugye a kisebbek, akik először jönnek, azok megtanulják. A többiek pedig inkább visszatérő vendégeink, tehát a gyerekek, akik már lehet, hogy 5-6 éve mindig ide járnak táborozni. 1 vagy 2 hetet a nyáron.
1: A sporthely mai házigazdája a Vonyarcvashegyi Lidó strand volt, amely a Kékzászló hullám strandi minősítő versenyen 2025-ben a Balaton legjobb strandja lett. Tartsanak velünk legközelebb is, Bervelmesét hallották.
2: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: A mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. Nagy szeretettel köszöntöm dr. Barta Csabát, a Veszprém Handball ZRT vezérigazgatóját. Szervusz Csaba, köszönjük, hogy eljöttél.
2: Szervusztok, köszönöm, szépen a meghívást.
1: Szeptember végén már jön a klubvilágbajnokság, ahol a Veszprém szabadkártyás csapatként vesz részt. Ugye ez azt jelenti, hogy a Sydneyvel kell játszani egy mérkőzést, és amennyiben nyer a csapat, úgy kerül be abba a négyes csoportba, amelyben tovább zajlanak a küzdelmek, és ott is a Füchse Berlin ott van, tehát velük akkor már úgy ismerősként fogtok találkozni. Klubvilágbajnokságról beszéljünk egy kicsit. Két éve megnyerte a csapat, tavaly ezüstérem volt. Mindegyiknél hosszabbítás döntött, tehát nagyon-nagyon kicsik a különbségek, gondolom így az idény elején meg főleg kiegyensúlyozott a mezőny. Mik az elvárások az idei klub VB-n?
2: Az elvárás ugyanúgy, mint tavaly a döntőnek a döntő kivívása. Hát a másik ágon ott gyakorlatilag eldőlt, hogy a Barcelona benn van a döntőbe, hiszen három olyan csapattal fog játszani, ami nem hiszem, hogy gondot okozhat nekik. Nekünk ugye a Sydney nyilván nem okozhat gondot, de utána rögtön egy napra rá az Alaklival kell a helyi csapattal játszani. Minden évben veszélyes volt, minden évben megnehezítette a csapatok dolgát a klubvilágbajnokságon. Ugye ott nincs sok néző, de az Alakli mérkőzésre mindenki szeretne megmozdulni, és szeretne ott lenni, és szurkolnak is erőteljesen a csapatnak. Nyilván a közeg is egy picit azt gondolom, hogy magával sodorja olykor a játékvezetőket is, tehát ott jobbnak kell lenni sokkal, mint az ellenfél. És két napra rá, vasárnap majd fogunk játszani a Berlinnel, és hát szerintem az lesz az a meccs, amikor eldől, hogy ki játssza a döntőt. A korábbi lebonyolítással ellentétben most nem lesz elődöntő, hanem a két csoport győztes játssza a döntőt, és a két második játszik majd a harmadik helyért. Úgyhogy ha döntőt akarunk játszani, akkor meg kell venni az Alaklit, meg kell verni a Berlint egymás után. Még lesz még egy ázsiai bajnok, akit le kell győzni, és hát utána meg a legesleg végén majd október 1-én van a döntő, vagy éppen a harmadik helyezés, hát bízom benne, hogy a döntőt sikerül játszani. Ez egy egyébként egy jó torna, sokan lebecsülik ennek a jelentőségét.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, mi a presztízs ennek?
2: Hát egyrészt azért azt gondolom, hogy a maga a klubvilágbajnoki cím, az, hogy a különböző földrészek bajnokaiból ugye azért mégiscsak lesz egy klubvilágbajnok, de a tavalyi éveket figyelembe véve Magdeburg, Barcelona az ellenfél, és hogyha tavaly évet nézzük, akkor a Magdeburg, ha jól emlékszem, ilyen 50-60-70 mérkőzési sorozat után szakadt meg a vereséggel azáltal, hogy mi megvertük őket az elődöntőben, és utána pedig egy nagyon komoly mérkőzést játszottunk a Barcelonával, kétszeri hosszabbítás révén kaptunk ki az utolsó másodpercben egy góllal. Emlékeztetném saját magamat is, hogy volt egy Emil Nielsen, aki 29 védéssel vette kör részét a Barcelona sikeréből. Ugye úgy örültem neki, hogy már úgy jövőre a mi csapatunkba, tehát idén a mi csapatunkba játszik, nem a Barcelonájban, mert ő azért rengeteget tett akkor ez a sikerhez. Hát bízom benne, hogy idén meg nekünk tud majd segíteni.
1: Emil Nielsenről is természetesen majd beszélünk mindenképpen. Ugye kérdezem, hogy mi a presztízs ennek a klubvilágbajnokságnak, azért egy jó eredmény, az biztos, hogy lendületet adhat a csapatnak, és azért lehet emlékezni a 2024-es évre. Úgy ment a Veszprém Egyiptomba a klubvilágbajnokságra, hogy előtte 9 góllal kikapott a Sporting otthonában a Bajnokok Ligájában. Azért a közvélemény, a szurkolók, a komment szekció már megfogalmazott nagyon markáns véleményt is, szakvezetést, csapatot, mindenkit kritikával illetve, jött a klubvilágbajnoki cím, és ez általában jellemző, és nem tudom, hogy ez mennyire nehéz nektek, vagy ezzel mennyire tudtok foglalkozni, hogy egy-egy győzelem után ugye képesek a szurkolók, a közvélemény az egekig emelni a csapatot, majd jön egy vereség, és akkor mindent képesek rossznak tekinteni. Szóval mennyire nehéz ez?
2: Hát a 24-es, 25-ös év az azért nagyon sok tanulságot rejtett magába. Nagyon sokat beszélgettünk a Paszkival, Csajú Paszkállal erről. Azért ő is, meg talán én is most már életkorunknál fogva mondhatjuk, hogy tapasztalt vezetők vagyunk, ő edzőként, én sportvezetőként. Ha visszamehetnénk az időbe két évvel korábban, akkor azért mindenkit arra intenénk és óvaintenénk, hogy nagyon nagy várakozás ne legyen. Persze, ugye ahogy mondtad, ugye úgy kezdődött a szezon, hogy megvertük a Paris Saint-Germain-t otthon 14 góllal, rá egy hétre kikaptunk 9-el a Sportingnál, majd megnyertük a klubvilágbajnokságot, és ennek a folyamata úgy ment tovább, hogy egyébként a legtöbb pontot szerezve, a klub történetének legtöbb pontot szerezve jutottunk el a Bajnokok Ligája playoff szakaszáig első helyezettként, és azért volt egy, például akkor is volt egy Füksze Berlin a csoportunkban, meg volt Paris Saint-Germain, meg egyéb más, és nem játszottunk a legjobb nyolcért, és játszottunk azzal a Magdeburggal, akinek, legyünk őszinték, nem volt ott helye, mert nem a negyedik helyre várta senki. De a Magdeburgnak annyi sérültje volt ott 24-ben, hogy gyakorlatilag csak negyedik lett a BL csoportkörében, és ugye, hát ismerjük a helyzetet, egy utolsó másodperces góllal kikaptunk, és nem jutottunk ki a Final Four-ba. A tavalyi évben megint csak ugye ez a tapasztalat, igazából nem ott ment el a tavalyi szezon szerintem, hogy kikaptunk a Füksze Berlintől hetesekkel, hanem az, hogy legyünk őszinték, hogy volt egy periódus a BL sorozatban tavaly, amikor nem játszottunk jól, és sajnos az utolsó négy fordulóból kikaptunk háromszor, és ezáltal elkerülhetetlenné vált az, hogy egy olyan csapattal játszom, mint a Berlin. Úgyhogy ez pont az ellenkezője volt a 24-25-ös szezonnak. Én abba bízom idén, hogy ezekből tanultunk, és ezek mind-mind nagyobb tapasztalattal bírnak majd a játékosok területén a pályán, mert ez egy olyan sorozat, ez a Bajnokok Ligája, hogy itt tényleg 8-10 olyan csapat van, aki bárki oda kerülhet. Láttuk 24-25-ben, emlékszem, az Aalborg Füksze Berlin meccsre, ahol tényleg 10 percig játszott rosszul az egyik csapat, és gyakorlatilag 9-el kikapott. Szóval itt ebben a férfi kézilabdában sajnos azt kell mondjam, a legjobb 8 mezőnyét figyelembe véve, hogy kikerül a Final Four-ba, az lehet, hogy tényleg 5 percen, vagy éppen egy utolsó másodperces hetesen, vagy egy utolsó másodperces jó vagy rossz döntésen múlik. Úgyhogy remélem ennek a úgymond tapasztalatnak a birtokában megyünk neki idén. Nincsenek most még egyszer mondom olyan nagy változások a csapaton belül. Én azt hiszem, és nagyon bízom benne, hogy a érkező játékosok komoly erősítést jelentenek, kiváltképp, hogy a világ egyik legjobb játékosa az Emil Nielsen, úgyhogy ebben bízom, hogy idén sikerül a Final Four.
1: De akkor, amikor azt elemzi valaki, hogy melyik a jó teljesítmény, amikor ősszel szárnyal a csapat, de tavaszra esetleg egy picit leereszt, és ugye az a legfontosabb szakasz, vagy az, amit például a Bundesliga csapatok vallanak, hogy az őszi idény, nem azt mondom, hogy nem fontos, de nem ott dőlnek el a fontos dolgok, ahogy az előbb említetted, azért az is fontos, hogy ősszel hogy szerepel a csapat a későbbi kiemelés, vagy a későbbi párosítások miatt.
2: Ezt ugye meg lehet könnyen válaszolni, hogyha valaki maga biztos, és azt mondja, hogy igazából nekem április, vagy márciusban, most márciusban lesz majd ez a Final Four-ba jutás. Ha valaki oda teszi a hangsúlyt, és azt mondja, hogy tőlem jöhet bárki, egy Barcelona, vagy éppen egy Magdeburg, vagy egy Füksze Berlin, vagy bárki más, és ott jól játszik, és bejut a Final Four-ba, akkor igazából nincsen az előtte lévő sok mérkőzésnek olyan nagyon nagy jelentősége. Én azt mondom, hogy aki stabilan játszik egész évben, és nincsenek neki úgymond nagy kilengések, mint ami tavaly azért ránk jellemző volt, az sokkal inkább nagyobb önbizalmat és támpontot adhat a mérkőzésekre, úgyhogy én sokkal inkább ezt preferálom, hogy legyen egy jó folyamat és egy fejlődési szakaszokat figyelembe véve egy egészséges fejlődési periódusra legyen a csapatnak, és abból legyen majd a legjobb időszak ott a tényleg a február-március időszak, ami nagyon nehéz egyébként a férfi kézilabdában, de ugyanakkor szerintem a nőibe is, hogy világverseny után januárban gyakorlatilag úgy térünk vissza, hogy egy hét múlva kezdődik, folytatódik a BL. Tehát azok a csapatok, akik a végén ott a nemzeti válogatott világbajnokságon a Final Weekendre kerülnek, lejátszanak két és fél hét alatt 8-9-10 mérkőzés, most pontosan nincs előttem a lebonyolítási rendszer, de azért ott borítékolható, hogy mondjuk egy dánok, vagy éppen a franciák, vagy a németek, stb. Oda kerülnek. Tehát az nagyon-nagyon nehéz utána, ha visszajöve ismét csúcsformába lenni pár nap után, és hát ott abban a szakaszban van azért a Magyar Kupának az ötödik fordulója, amivel be kell jutni a Final Four-ba, utána van a Magyar Kupa, négyes döntő, tehát azért nagyon-nagyon szenzitív időszak. Pont most egyébként számolgattam a napokban, hogy ilyen csak klub meccs egy top játékosnak ilyen 55 körül van, ebben nincs benne a nemzeti válogatott. Tehát hogyha selejtezőt kell játszani, vagy éppen világbajnokságot, vagy adott esetben Európa-bajnoksági év van, akkor itt bőven-bőven 60-70 mérkőzés körül játszanak ezek a top játékosok, és sokat beszélgetek a Paszkival, meg a Nagy Lacival, meg sok volt játékossal, vagy szakemberrel. Engem nagyon érdekel ez, hogy én edzés-elmélet és módszertan tanítok, hogy magának a sportágnak a dinamikája az hogyan fejlődött. Nem akarok senkit megbántani, de iszonyatos mértékben fejlődött az elmúlt években főleg fizikai értelemben ez a sportág. Tehát az annyira dinamikus, annyira gyors lett, és annyi sok ütközés van.
1: Támadás számok megnőttek jelentősen.
2: Annyi ütközés van, annyi párharc van, és annyi és ezért van rengeteg sérülés is. Tehát nem senkit nem akarok megbántani, de nem véletlen, hogy például a junior csapatból, akik Európa bajnokok lettek, ennyi sérült van most. Tehát, hogy egész egyszerűen több pihenőt kell adni, vagy az ifi korosztályban, vagy a junior korosztályban rendkívül sok akadémista gyerek, fiú, lány sajnos sérül meg, és ennek egyetlen egy oka van, hogy szerintem, hogy nincs meg az a fajta kellő pihenőidő, regeneráció, ami a szervezetnek kell ahhoz, hogy rendben legyen.
1: És ahogy említetted, annyira fejlődik és gyorsul a sportág, hogy az sem járható út talán már, vagy nem túl eredményes, hogyha valakinek van egy kezdősora, egy erős kezdősora, és nincs mögötte olyan cserejátékos sor, akik tudnák őket váltani, hiszen az a tendencia, hogy itt 10-15 perc után muszáj váltani, mert senki nem bírja. Persze látunk erre példát, ugye Matthias Gitzel, így van, aki 60 perces játékos, de szóval ez is megnehezíti talán, mint klubvezető, mint edző dolgát, hogy
2: drágább lesz a
1: nincsenek
2: keret.
1: 60 perces igen. játékosok, nem ez a jellemző.
2: Igen, drágább lesz a keret, meg több játékos kell foglalkoztatni a kluboknak, pontosan ezért, hogy tudják kímélni a játékosokat. Azok a tapasztaltabb játékosok, akik még egyszer mondom, nemzeti válogatottat is folyamatosan játszanak, egész egyszerűen szükséges az, hogy tudjanak megfelelő mennyiséget pihenni. És ez nem azt jelenti, hogy nem jó, mert szokták mondani, hogy erősíteni kell a fizikoterapeuta részt, a regenerációt. Nem erről van szó, tehát kiváló szakemberek vannak, kiváló tudással rendelkező szakemberek, vagy éppen gépparkkal rendelkező klubok vannak. Egész egyszerűen a pihenést, azt nem lehet mással pótolni, csak pihenéssel. Tehát szoktam mondani a testvérés életemre, amikor még régen volt normális felvételi, már nem akarok bocsánat senkit megbántani, de ugye azt mondtam, hogy a kötélmászás, vagy a függeszkedést, azt leginkább kötélmászással, vagy függeszkedéssel lehet gyakorolni. Hiába tud az ember tolóckodni, meg húzóckodni, meg mindenféle gyakorlatot, ez az a mozgás, amit a leginkább azzal lehet gyakorolni, ami egy speciális. A kézilabda ugyanez, meg a pihenés ugyanez. Tehát pihenés nélkül, alvás nélkül, megfelelő regenerációs protokoll nélkül nem tud az emberi teljesítmény fejlődni, és jó teljesítmény nyújtani. Egyébként amikor megyek külföldre például a csapattal, ugye nekem nem az a dolgom, hogy edzést tartok, vagy éppen a városban shoppingolok, hanem inkább...
1: Figyeled a hátteret?
2: Figyelem a hátteret, mert kihasználom a lehetőséget, és ugye az ellenfeleknek a klubvezetőivel, vagy éppen szakembereivel szoktam sokat beszélgetni, és például a Bundesliga nagyon érdekes, mert azt mondják, hogy nincs edzés. Tehát a határterelésű edzések, azok gyakorlatilag megszűntek, és magát a határterelést a mérkőzés biztosítja. És abszolút elhiszem, mert hogyha mondjuk megnézem csak a Füchse Berni, vagy a Magdeburg ezévi programját, vagy mondjuk megnézem a versenynaptárát, hogy a második fordulóban Magdeburg-Füchse Berlin, előtte másfél héttel Superkupa Magdeburg-Füchse Berlin. Ugye tegnap olyan mérkőzések voltak, hogy mind a három csapat egy góllal győzött, mind a Kiel, mind a Magdeburg, mind a Füchse Berlin. Tehát és nem akarom megbántani, nem az élcsapatokkal játszottak, hanem a kieső jelöltekkel játszottak. Szóval nekik olyan terhelés van a Bundesligában, ami meg még inkább indokoltá teszi azt,
1: hogy gyakorlatilag a meccs, az edzés a pihenés.
2: Hogy az edzés a regenerációnak az ideje, maga a taktikai felkészülés, de úgynevezett határterhelésű edzés, ami a szervezetet adaptációs szükségleteit tovább vinni, az gyakorlatilag azt mondom, hogy eltűntek. És ez egyébként sok sportágra jellemző, tehát ez már mondjuk a tenisz, vagy éppen az amerikai sportok, ugye a kosárlabdának a találmánya, hogy gyakorlatilag edzésről, vagy mérkőzésről mérkőzésre mennek bele a versenyidőszakban belül, és ugye ez nyújtja az adaptációs lehetőséget.
1: Egyrészt e felé megy-e a Veszprém, tehát ezt tervezitek-e, hogy valami hasonlót megvalósítsatok? Másrészt, hogyha figyeled ezt a sporttudományos háttért, akár külföldön, Bundesliga csapatoknál, Franciaországban, Spanyolországban, ami követendő példa lehet, mekkora a lemaradás, vagy van-e egyáltalán még lemaradás például egy Bundesliga csapat és a Veszprém között?
2: Hát bízom benne, hogy mondjuk a Veszprém szintjén nincs, de mivel nem tudjuk azt pótolni, hogy nekünk olyan bajnokságunk legyen, mint a Bundesliga, éppen ezért ez a mi stábunkban, akár az erőléti edző, akár a stáb többi tagja vezetőedző, pályaedző szintén, ezt be kell illesztenünk a felkészülésünknek a metodikájába. Tehát mondjuk, hogy az a játékos, aki nem játszik eleget, vagy nem olyan intenzitással játszik, mert nem olyan a mérkőzés, mondjuk nem megbántva bármelyik magyar bajnoki mérkőzésen, akkor igenis úgynevezett kompenzációs edzést kell végrehajtani. Tehát azért, hogy fenntartsd azt a színvonalat, ami az adott napon szükségeltetik ahhoz, hogy a teljesítményed az magasabb, ugye adaptációs szintre kerüljön, ne pedig ugye romoljon. Mert ugye sokszor azt a hibát is elkövetik sokan, hogy játszottunk mérkőzést, de egyébként nem figyelem azt, hogy annak milyen pozitív hozatéka volt, és a alulterhelés az sokszor még nagyobb kockázattal jár, mint hogy egyébként mondjuk a normális terhelés kapta volna a sportoló. Úgyhogy ez egy oda-visszaható folyamat, folyamatos monitorizálás alatt működik az egész, úgyhogy én bízom benne, hogy ebbe az elmúlt egy-két évben azért sikerült komoly tapasztalatot szereznünk.
1: Ugye 2024 nyarán neveztek ki téged. Mondhatjuk azt, hogy akkor egy ilyen kész helyzetbe érkeztél, akár a keretet tekintve, akár akkor már ugye Xavi Pascallal megvolt a megegyezés, akkor talán nem volt erre nagy ráhatásod, de az elmúlt két évben már mondhatjuk, hogy a te kezed nyoma is benne van a keret alakulásában, és a munka megosztásnál neked van-e ilyen fajta hatásköröd, hogy elmondod, hogy ezt vagy azt a játékos szeretnéd, vagy neked gyakorlatilag a menedzselés, a háttér megteremtése a feladatod?
2: Egy nagyon picit pontosítanék, 24 júniusában érkeztem, amikor még nem volt aláírva a Xavi Pascall szerződése. Tehát nekem volt meg az a lehetőségem, hogy lezárjam azt a részt, ami a Momir Ilić, illetve a Gulyás Péter szerződését illette. Ezt meg is tettem rögtön az első héten, és tehát az volt a hivatalos kommunikáció, hogy nem újítjuk meg az ő szerződésüket, és ezek után a Final Four hétvégén lett a megállapodás a Xavi Pascall, és utána került aláírásra ez a szerződés. Tehát valóban voltak már előzetes beszélgetések vele a Veszprémi klub részéről, de igazából a szerződés aláírása utána került sor. Az első évben gyakorlatilag egy kész csapatot kaptunk a Paszkival, és nem is változtattunk rajta. Annyi változtatásra volt szükség, hogy a pont a klubvilágbajnokság után megsérült az Eldera, és Aaron Palmarsont igazoltuk ilyen villámigazolással le, hiszen kellett egy olyan játékos, aki ismerte a Paszkinek a gondolkodását, a játékrendszerét, és azonnal tudott ebben segíteni. És a tavalyi év volt az első szerintem olyan nagy mozgás, amikor tényleg azt kell mondjam, hogy rengeteg játékos elment, rengeteg játékos érkezett, és ez valahol magába hordozta azt a fajta hektikusságot, ami jellemzett is minket. Visszatérve az, hogy kidönt, minden héten kedden tartunk egy értekezetet, hogyha ez BL utazással esik egybe, akkor általában ez jobb, mert arra több időnk van a reptéren, illetve a magában a utazás vagy a szállodában a Paszkival, a Lacival, illetve a Szabó Jánossal. Ennek vannak rengeteg szegmensei, kik azok a játékosok, akik szóba kerülhetnek, kik azok a játékosok, akik beleilleszkednek a edző által való elképzelésbe. Nyilván van rengeteg gazdasági kérdés, hogy kik azok, akik úgymond nem kerülnek pénzbe a játékjognak a megszerzése, kinek mikor jár a szerződése. Tehát szerintem ez minden klubnál nagyjából így működik. Mi a tavalyi évet gondoltuk annak, hogy egy olyan év, amiben ha szerencsénk van, és jól dolgozunk, és minden összeáll, akkor abból kijöhet egy komoly év, de ebben az évben nincs mellébeszélés, tehát én azt gondolom, hogy most tényleg olyan keret van, hogy minden poszton azok a játékosok vannak, akit a Xavi Pascall szeretett volna, és még egyszer, ez nem csak az ő felelőssége, ez ugyanúgy a Nagy Laci felelőssége, meg az enyém is. Tehát tavaly évben, amikor én ebben kritikát fogalmaztam meg, hogy mindenki megérkezett, és mindenki ott van, ez nyilván, ez nem csak az edző felelőssége, ez ugyanúgy a játékos felelőssége, ugyanúgy a sportvezető felelőssége, az én felelősségem, tehát ez mindenkinek van ebben felelőssége, és nyilván a játékosról se vegyük le a terhet, mert én azt gondolom, hogy a veszprémi kézilabda csapat nem csak az elmúlt 2-3 évben, hanem az elmúlt nagyon sok évben a klub, a tulajdonos részéről mindent megkap. Tehát, és nem elfelejtve azt, hogy nem csak a tulajdonos, hanem a szponzoraink, a szurkolóink, tehát azért a mi bázisunk az, hogy nekünk egy 5000-es arénában 4000 bérletesünk van, és csak azért van 4000 bérletes, mert több nem lehet, mert egyébként fönn kell tartani 1000 jegyet a Bajnokok Ligája mérkőzésre. a szponzorok, akik évek óta mellettünk vannak, legyen ez veszprémi szponzor, vagy országos, úgymond budapesti, vagy egyéb más székhelyű szponzor. Tehát én azt gondolom, hogy, a feltételrendszer az adott is, és ezt meg kell tudni becsülni, és ki kell mindenkinek hozni magából a maximumot, legyen ez játékos, edző, technikai vezető, sportigazgató, vagy éppen a klubnak a vezetője.
1: Vendégünk továbbra is dr. Barta Csaba, a Veszprém Handball ZRT vezérigazgatója, és a hírek előtt már egy kicsit a keret alakulásáról tettél említést. Ugye három fő játékos érkezett, Lukasz Jörgensen beállós a Flensburgtól, Emil Nielsen kapus a Barcelonától, és Imre Bence hazatért a Kieltől. Mekkora erősítések ők, és amikor, hogyha azt feltételezzük, hogy az élvonalbeli kluboknak hasonló anyagi kondícióik vannak, akkor mit tesz vonzóvá a Veszprémben egy játékos számára, tehát rosszul fogalmaztam, te szóval miért választja egy élvonalba egy klasszis játékos a Veszprémet, és akkor vegyük mondjuk Emil Nielsent.
2: Hát ez egy nagyon jó és bonyolult kérdés egyben. Sok összetevője van. Az egyik az, hogy Emil Nielsen egy olyan játékos, akinek a motiváció, és ez elsősorban a belső motivációja, az hihetetlenül magas, és ő egy olyan játékos, aki ugye olimpiai, világ, Európa bajnok, bajnokok ligája győztes, többszörös MVP, különböző világversenyeken, Európa bajnokságon, világbajnokságon, olimpián, stb. Tehát föltetnénk a kérdést, hogy mi motiválja, és pont az, ami a Veszprémnek egy nagy álma, hogy a Veszprém valamikor bajnokok ligáját nyerjen. Ugye korábban én ugye a győri kézilabda csapatnál dolgoztam, és volt egy dán menedzser, a Krisztina Bille, aki gyakorlatilag annak a menedzsment irodának az egyik tagja, akinek a férfi vonalon a Rasmus Kram a férfi képviselője, és ő pedig az Emil Nielsennek a menedzser. És én, amikor elkezdtünk beszélgetni erről, hogy az Emil Nielsent leigazoljuk, akkor pontosan ezen irányból közelítettem ezt meg, hogy a Veszprémnek, és mondjuk úgy, hogy nekem is személyes ambícióm, hogy és mindenkinek, aki a klubban dolgozik, szerintem ugyanígy van ezzel, hogy a történelem része legyen, és a bajnokok ligáját az ő idejében szerezze meg a klub. Ugye én akkor is elmondtam, amikor Veszprémbe kerültem, hogy nekem egy óriási ugyanilyen belső motivációm, hogy ahogy a nőknél sikerült bajnokok ligáját nyerni többször, a férfi csapatnál is sikerüljön, akár magyar bajnoki, magyar kupa és bajnokok ligáját nyerni. És szerintem ez az Emilnél ez egy nagyon fontos és egy ilyen hívó szó volt. Tehát amikor mi leültünk beszélgetni a menedzserével, és számoltuk nekik, akkor láttam, hogy ez inspiráló lehet a számára. A másik nyilván nem megkerülve az anyagi kérdés. De egyébként azért nem anyagi kérdés, mert az Emil Nielsennek a fizetését ma szerintem az a 8 csapat, aki a bajnokok ligája Final Four 8-10 csapat, közül szerintem legalább a 90%-a boldogan megadná. Mert úgy van vele, hogy inkább az Emil Nielsennek legyen meg ez a fizetése, és legyen egy vagy két játékossal kevesebb, de ez a játék

0: Ugye a dán játékosként tudjuk, hogy az nagyon ideális a dánoknak a távolság és minden más miatt. Egész egyszerűen szerintem volt neki egy olyan váltási kezdeményezése, hogy a Bundesligából most már olyan helyre menjen, ahol elsősorban a bajnokok ligáját tud játszani, biztosan. És az egyik ilyen hely Veszprém. Tehát azért a Flensburg évek óta nem játszik bajnokok ligáját, idézőben csak Európa Ligát, de azért ő is kívánkozott arra, és ő szeretett volna a bajnokok ligáját játszani klubszinten, és ezt mi valahol egy picit kihasználtuk, és lecsaptunk rá, hiszen és a másik az fontos, hogy nekünk egy olyan játékos kellett itt pótolni, aki mint a Ludovic Fabregas. Tehát azért a Ludót egyik évről a másikra, ugye mi, ezt is sokan elfelejtik egyébként, de mi, amikor oda kerültünk a Veszprémi csapathoz, ugye nyáron, hogy gyakorlatilag nekünk nem volt szanszunk már a Paszkival arról beszélgetni a Ludovic Fabregas, hogy marad, nem marad, mert az nagyjából eldőlt az a kategória. Tehát, hogy nekünk nem volt arra sem lehetőségünk, hogy a következő évben sokan mondták, hogy miért nem hozunk megfelelő pótlást, miért nem hamarabb jött a Lukasz Jörgensen. Hát azért, mert a férfi kézilabdában olyan mértékű előrehaladott tárgyalások vannak, és olyan mértékű előre gondolkodó stratégia minden top csapatnál, hogy ezt egész egyszerűen nem megteheted, hogy mondjuk kivásárolsz játékosokat, de hát nem reális pénzeket kérnek játékosokért. Tehát én azt gondolom, hogy most is, amik repkednek akár a Costa testvérek, vagy a Simon Pitlick, vagy egyéb más tekintetében, azt a pénzt a Veszprém nem tudja kifizetni. És zárójelben teszem, nem is akarja. Tehát azért nagyon büszke vagyok arra, hogy az Emil Nielsent, a Lukasz Jörgensent és az Imre Bencét pontosan 0 euróért hoztuk, tehát mindegyiknek lejárt a szerződése, és mind a hármat ide tudtuk hozni, és egy nagyon-nagyon komoly erősítést jelent a csapatunknak.
1: Erre az előre gondolkodásra tudnál úgy példát mondani, hogy a te fejedben már a következő idény kerete, vagy már az azt követő idény kerete is körvonalazódik?
0: Muszáj, tehát azért nem mondanék neveket, mert nem szeretnék...
1: Nem csak az időintervallumra gondolnék.
0: Abszolút, igen. Tehát ez egyébként... Tehát nem szeretek tehát így magamról beszélni, meg tehát egy kicsit dicsérni, de talán a női vonalon a Győrnek megvolt az a stabilitása, ami, hogy mondjam, meg is lehetett ezt tenni, de bárki menedzserrel 2016 és 22 között beszélgetett a top női kézilabda csapatok, minden menedzser azt mondta, hogy a Győr az egy, de legalább másfél vagy két évvel előbb készen van. Mert tehát én emlékszem rá, amikor a Stine Oftedának lejárt a szerződése, és én jót mosolyogtam, amikor elkezdtek rá ajánlatokat tenni, de már rég lecsaptam rá, és már egy évvel korábban meghosszabbítottam a szerződését, csak nem jelentettük be. Tehát, vagy éppen a Nike Groth hosszabbításánál, vagy az Ivet Brock. Tehát azok a játékosok, akik kulcs szereplők ebben a feladatkörben, vagy ebben a helyzetben, velük ugye nyilvánvalóan, ha előnyöm van abból, és nálam van, akkor ezeket meg kell tenni. Szerintem hasonlóan jár el minden csapat, csak nyilván nem biztos, hogy mindig sikerül ezt megtenni. A férfi kézilabdában egyébként ez sokkal nehezebb, mint a nőinél. Mert nagyobb, sokkal nagyobb a merítési lehetőség, mármint csapatszinten. Igen.
1: Egyébként nagyon fontos az, amit említettél, a motiváció. Tehát ezek az élsportolók, akik már mindent elértek, biztos, hogy küzdenek ezzel, hogy hogyan tovább, és mi legyen a következő cél. És ilyen szempontból tényleg a Veszprém lehet egy olyan csapat, amelyiknek az első BL győzelem az egy hatalmas siker legyen. Emil Nielsent sokan látták és csodálták a Szuperkupa döntőben is. Látszólag egy olyan fiú, mint egy szomszéd srác innen a közelből, nagyon könnyeden véd, és ugye sokat beszélünk erről, hogy nem az a kifejezett élsportoló alkat, de mégis olyan szenzációs mozdulatai vannak. Ő mit ad hozzá a csapathoz? Egyrészt a tudása révén, másrészt esetleg a mentalitását, hogyha be tudod mutatni, edzés munkáját.
0: Hát az a tudását én nem merném jellemezni, mert nem értek hozzá. A mentalitása az, hát nem, az, hogy példaértékű, az kevés. Tehát én ilyen profi játékost, ilyen tudatos játékost, ilyen koncentrált feladatvégrehajtást, amit látok tőle edzésen és mérkőzésen bárhol máshol, Tehát én még soha nem láttam. Tehát ő az a játékos, aki tényleg olyan motivációs erővel bír, hogy az edzésen is, hogyha gólt kap, abban is hát hogy mondjam, megvan a reakciója, maradjunk ennyibe. De ugyanez látszik a mérkőzésen is. Tehát ő egész egyszerűen olyan magabiztossággal is rendelkezik, olyan tudással is rendelkezik, és

0: És ez a tudás, ez az, hogy ő hogyan készül a mérkőzésekre, vagy hogyan, mennyit tesz annak érdekében, hogy ő tudja a játékosoknak a különböző lövéseit, vagy tudja azt, hogy mi következik a pályán, szerintem ez egyértelműen látszik. Az, hogy ő milyen alkatú, azt meg azért nem érdemes szerintem forszírozni, mert olyan gyors, és olyan rugonyos, és olyan hajlékony, hogy egész egyszerűen tényleg bámulatos. Tehát amikor mindig odakodok vissza, hogy amikor 29 védése volt egy West Ham ellen egy szuperglóban, akkor tényleg nincs miről beszélni. Oda mentem hozzá a vacsorán, emlékszem, és mondtam neki, hogy mondom, hát figyelj, ez nem tudok mit mondani. Tehát, hogy olyat már látom, hogy valakinek van 15-16 védése, de hogy 29, szerintem ilyet még senki nem látott. Uh-huh. Úgyhogy mosolygott egyet, aztán ugye tovább ment. De tényleg, te egy fantasztikus ember.
1: Arra is figyeltek egyébként, hogy a játék tudás mellett, hogy milyen emberek a kézilabdázóitok? Tehát ez a tárgyalásnál fontos? Vagy nincs igen. Nagyon erre lehetőség, hogy válogassatok?
0: Én a női csapat vezetésén nem volt olyan játékos, akivel nem mentem volna el külföldre, és ne beszélgettem volna vele. És pont emiatt? Uh-huh. Igen. És még abban is volt, amiben hibáztam, és sajnos azt kell mondjam, hogy nem sok, de egy-kettő azért volt, de a férfi mezőnyben egész egyszerűen ennek olyan nagyon sok jelentősége nincs. Tehát itt nem, azt szoktam mondani, hogy nem barátokat megyünk szerezni, hanem hogy igazából olyan emberre van szükség, aki az adott közegben a legtöbbet tudja kihozni magából, és ezek azért, ezek látszanak, ezek a dolgok. Tehát említhetném itt ugye az igazolásainkat, ugye Janis Len, vagy az Ivan Martinovic, vagy éppen a Hesham, tehát ők mindegyik olyan játékos, aki ugyanezzel a motivációs erővel bír, hogy ő egyrészt Bajnokok Ligájában akar játszani, másrészt pedig nyerni szeretne. Tehát például az Ivan Martinovic, aki a horvát válogatott kapitánya, ugye akit a tavaly előtti évben hoztunk ugye a Lővenből, ő például azért jött, mert tudta azt, hogy a Bajnokok Ligájában való küzdelem az egy másik szint. És egész egyszerűen, tehát tényleg visszaemlékszem, hogy az első pár mérkőzésen lámpalázas volt. Tehát az a játékos, aki már olimpiai tornán játszott, világbajnoki, Final Four-on játszott, Final Weekend-en, horvát válogatottban meghatározó, és mégis izgult egy olyan közegben, ami még nem volt neki, még tapasztalata. Tehát, hogy ebbe hiába kezdünk el embereknek a tulajdonságait keresni, leginkább akkor fog kijönni, amikor ott van a helyzet, és a szituációban uh-huh. kell jó döntéseket hozni.
1: Csaba, nem kerülhetjük meg ugye a magyar kérdést, állandóan felvetülő, nem probléma, inkább elvárás ugye a Veszprém felé, hogy minél több magyar játékost, fiatalt építsetek be a csapatba. Mi ezzel a helyzet? Ugye elmondtad, hogy korrektnek tartottad, amikor Palasics Kristóf vagy Fazekas Gergő mondta, hogy nem jön haza Veszprémbe, és talán éppen ezért volt fontos, hogy Imre Bence viszont a Veszprémet választotta, de említhetnénk Gács Pető Mátét, aki kiválóan alkalmazkodik ehhez a szinthez, és ugye mondjuk el, hogy az U20-as Európa-bajnok csapatban is Váradi Szabó László, Pintér Koppány és Gács Pető Máté szerepet kapott, Barna János sérülés miatt csak a keretben volt, az EB-n nem volt kint, szóval mi a helyzet ezzel a törekvéssel?
0: Én nekem egyáltalán nem kellemetlen ez a kérdés, és nem sosem szoktam megkerülni, sőt, én nagyon szívesen beszélek erről. Elég markáns véleményem is van, meg szerintem ezt az utat is követjük, amit lefektettünk. Alapvető az, hogy a Veszprémben, illetve a Szegedben olyan játékosoknak kell játszania, aki arra szintre való. Nyilvánvalóan, hogyha mindig azt mondom, hogy ha ez magyar játékos, akkor neki ebben előnyt kell élvezni egy külföldivel szemben. De az nem lehet szimpatikus, és nem csaphatjuk be sem a szurkolóinkat, sem a szponzorainkat, sem a egész közvéleményt, hogy olyan játékosokat igazolunk, akik nem erre a szintre valók, nincsenek még készen, és gyakorlatilag egyrészt elvárjuk tőlük azt a feladatot, amit nem tudnak végrehajtani, és ezáltal nem érünk el az eredményt. Ugye sokan elfelejtik, hogy és nagyon-nagyon nagy gratuláció, tehát a junior U20-as Európa-bajnoki cím az egész magyar kézilabdának egy rendkívül jó visszaigazolás. Nagyon sokat beszélnek sportpolitikában a TAO-ról, nagyon sokat beszélnek arról, hogy van-e vagy nincs eredmény a sportágban. Ez egy rendkívül jó visszaigazolás, hogy az elmúlt időszakban akár serdülő, akár ifi, akár junior szinten, most én a férfi oldalról beszélek, azért minden második évben rendezik meg az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált, a magyar csapat ott van a legjobbak között, 4 évvel ezelőtt, a harmadik lett 2 évvel ezelőtt, negyedik lett. A Európa bajnokságukon általában ott van a legjobb 4-5 csapat között. Most ugye junior Európa bajnoki címet szerzett az a csapat, aki gyakorlatilag meghatározza magyar szempontból az NB1-et. Ugye, hogyha végigmennénk a listán, és hogy kapustól egészen az összes posztokig, akkor azt látjuk, hogy ezek a srácok fantasztikus tehetségesek, de azt is hozzá kell tennem, és itt jön az első úgymond kritikám, hogy az Európa-bajnokságon tényleg végignéztem az összes mérkőzést, amit adott a tévé, és elkezdtem írni a különböző válogatottakba, hogy kik azok a játékosok, akik fölkeltették az érdeklődésemet, és azt mondtam éppen a Sótonyi Lacinak, talán ennyit elmondhatok itt a közönségnek, nagyon tisztelem és nagyon nagy gratuláció a Sónak, hogy mi voltunk a legjobb csapat. Nem volt kérdés. Felkészültség szempontjából, támadás, védekezés, a gyerekek felkészítése szempontjából nagyon-nagyon komoly munkát végzett a Sónak is az egész szakmai stáb, de azt kell mondjam, hogy a posztokat figyelembe véve a nemzetközi piacon voltak nálunk olyan jobb játékosok, minden poszton, akit azért azt gondolom, hogy figyelemre méltó teljesítmény nyújtottak, akár a svéd válogatottat, akár a német válogatottat, akár az izlandi válogatottat, akár a szlovén válogatottat nézem, tehát emlékszem, ott a szlovénnak már volt mondjuk az a beálló srác, hármasra játszott, ha jól emlékszem, tehát hogy azért tehát olyan beállósunk, az jó, Mészáros Máté is nagyon ügyes gyerek, de tehát azért hogy fizikai adottságokat tekintve az nem semmi. Tehát, hogy nagyon sokat tudnék erről beszélgetni, hogy az U20-as csapatnak az eredménye, majd az NB1, majd pedig a bajnokok ligája között hány lépcsőfok van?
2: Sok.
0: Sok. Uh-huh. Tehát nem szabad becsapni saját magunkat se, meg a rendszert se. Én nem véletlenül adtuk oda az apró botondot a NEK-nak idén, NB1-be. És nem hagytuk ott nálunk, mert tudtuk azt, hogy van nálunk a Pintér Koppány, egy játékost bőven elég menedzselni ezen a poszton, a másik játékos játszon NB1-ben. Majd jövőre valószínűleg a Pintér Koppányt is oda kell adnunk valahova NB1-be, hogy a feltörekvő következő játékos megint kapjon lehetőséget arra, hogy fejlődjön, de nem meghatározó tagként, hanem egy kvázi kiegészítő emberként jelentkezzen. Nagyon-nagyon-nagyon ritka az olyan, hogy van egy Gáncs Pető Máté, aki gyakorlatilag berobban az NB1-be, berobban a Veszprémbe, és megállja a helyét, nem csak, hogy megállja a helyét, hanem kiköveteli magának a tudásával azt a helyet, hogy ő a bajnokok ligájába játszon. De azért, hogyha megnézzük, hogy hány ilyen példa van, hát nem sok. Tehát, hogy tényleg nem, azért nem akarok neveket mondani, hogy valakit megbántsak azzal, hogy XY vagy Z, de be kell érni, tehát játszani kell, több tapasztalatot kell szerezni, fizikálisan rendkívül nagy különbség van egy U20-as válogatott, meg egy kész felnőtt játékos között. Tehát nyilván van erre példa, mert hogyha a svédeknél nézem a Roganovicsot, aki ugyanebben az életkorban van, csak igencsak a Roganovics 2 méter, meg nem tudom, 100-valahány kiló, és egy olyan accelerált játékos, és egy olyan tudású játékos, hogy lehet, hogy a, nem tudom, 10 évente születik egy ilyen. Vagy a szlovénoknál van egy ifikorú, ez az Andzsis nevezetű srác, 2008-as, aki ugyanez, hogy a junioroknál is így teljesít. De ugyanakkor pedig az egészet egy picit, hogyha hátrébb lépek, és egy kicsit ilyen pedagógiai szemlélettel nézem, akkor azért, hogyha, és most ez az üzenet, ez senkinek nem szól, de hogyha megnézem azt, hogy a Barna Dani 2 év alatt 2 keresztszalag szakadása volt, ha megnézem azt, hogy a junior válogatottból hazajöttek a srácok, jelen pillanatban hány darab sérülés van, akik sajnos több hónapra kiestek most, és itt most még csak szeptemberről beszélek, én legalább 4-5 olyan játékosról tudok, akinek komoly sérülése van, és a junior válogatottban végigjátszotta a nyarat. Tehát azt azért ne felejtsük el, hogy vége egy NB1-es bajnokságnak, ezek a srácok elmennek a válogatottba, 2-3-4 hetes felkészülés után játszanak. Pont a Show mondta itt a héten a Nekarani meccsen, hogy játszanak 10 nap alatt 8 mérkőzést, és ott már azért komoly pofonok röpködnek egy junior Európa-bajnokságon, tehát ez nem ez a utánpótlás torna a Mikulás kupa, hanem az ez komoly, komoly rendezvény, és gyakorlatilag visszajönnek, kapnak egy valamennyi pihenőt, és majd mindenki, a leginkább a közvélemény, azt várja el, hogy ezek a gyerekek az NB1-be rögtön játszanak, és rögtön jó teljesítmény nyújtsanak. Játszanak is, csak sajnos a szervezet jelentkezik, és sajnos úgy jelentkezik, hogy egyéb sérülések adódnak. Tehát muszáj betartani. Én teljesen igazadatok a Paszkinak ebben, Nálunk ez úgy működik, hogy egy talentprogramot hoztunk létre, és a talentprogram az, ami az igazi fokmérője a gyerekek fejlődésének. Ott kell, és ott kis csoportokban technikai, igen, technikai, taktikai képzés, akár fizikai képzés, azoknak a gyerekeknek, akik elmaradt területekkel rendelkeznek. Tehát nem lehet lépcsőfokokat átugrani, mert nagyon-nagyon komoly veszélyek vannak benne. Az egy másik dolog, hogy a gyereknek nem is lesz benne sikerélménye. Mert mindig azt szoktam mondani, hogy a Pintér Koppány nem tud rosszul játszani az Ivan Martinovicsal meg a Hesammal, vagy éppen a Juhász Tóth Zalán nem tudna rosszul játszani a Cintrics mellett, mert ugye nyilvánvalóan megoldják helyette. Na de nem ez a felkészítésnek a lényege. Az a felkészítés lényege, hogy például a Nekán, és sokszor emlegetem, olyan gyerekek jöttek ki, akik téthelyzetbe, az NB1-be jó döntéseket hozva fejlődnek, és adják a junior válogatott gerincét azzal az emberrel, akit úgy hívnak, hogy Sótonyi László.
1: Így van, Sótonyi László kedvenc mondás, hogy krízis helyzetben való döntéshozatal, ez a legfontosabb egy fiatal pályafutásában. Pár percünk maradt, Csaba, de mindenképpen beszéljünk a klubról, hiszen komoly jubileum előtt álltok. 1977. január 9-én alapították meg a Veszprémi klubot Vájévese néven, tehát 50 éves forduló lesz 2027-ben. Egyrészt gondolom, hogy a célkitűzések is ennek megfelelően valahol a maximumot közelítik, úgyhogy ezt egy picit úgy konkretizáld. Másrészt, hogy milyen rendezvényekkel készültök, ahogy méltó módon emlékezzetek az elődök teljesítményére, eredményeire.
0: Nagyon köszönöm a kérdést. A célok egyértelműek, szeretnénk minden fronton mindent megnyerni, és a legjobb eredményt érni el ebben a jubileumi évben. A szuperkupa után szeretnénk nyilván a klubvilágbajnokságot, magyar bajnokság, magyar kupa, azt gondolom, hogy kötelező, és tényleg magasra tettük ebbe a mércét, de a Final Four-nak az idei szezonban való megléte, azt gondolom, hogy ugyancsak egy alapcélkitűzésként kell, hogy jelentkezzen. A rendezvények elindultak, augusztusban ugye azzal indítottuk, hogy egy sajtótájékoztató keretében mutattuk be a játékosokat, bemutattuk a klubnak az új ebben az évben használt címerét, amiben a aranyszín dominált, amit átvittünk magára a mezre is. A játékosok nagyon pozitívak voltak, azt mondták, hogy soha ilyen szép mezük nem volt, ami nagyon örömteli a kollégáimnak, illetve nekem is. Bemutattuk a mezt, bemutattuk az új játékosokat, megspékeltük ezt a napot azzal, hogy a Gáspár Márgucsnak visszavonultattuk a mezét, a messzámát, és ugye a szurkolókkal együtt tudott elbúcsúzni, és a szeptembertől már az első BL mérkőzésen és már a héten is elsősorban a klubnak, először a volt vezetőire, játékosaira, edzőire fókuszálunk, a klub legendákkal készítünk interjúkat, a klub legendákat bevonjuk a BL mérkőzésnek a protokolljába, emlékezünk azokra a kollégákra, akik mondjuk az elmúlt sok időt az 50 éven belül itt töltötték a klubnál, megkeressük azokat a klubvezetőket, akik sokat tettek azért, hogy ebben az 50 évben hogy a Veszprém sikeres legyen, a következő hónapokban pedig mind a szurkolók, mind a játékosok, mind a vezetőedzők, mind a szponzorok sorba fognak kerülni, és január 9-ére tervezünk egy nagyszabású rendezvényt a Veszprém One Arénában, ahol is nem akarok még elárulni titkokat, de két mérkőzést tervezünk, lesz benne sok hazai, illetve külföldi jelenleg, illetve volt sztárjátékosunk is, komoly edzőket, az összes olyan szponzort, klubvezetőt szeretnénk meghívni, természetesen a szurkolók nagy buzdítása és jelenléte mellett. Van egy olyan elképzelésünk is, amit tulajdonképpen csak 4 ember tud az egész világon. Tulajdonképpen
1: ez 4 szemközt vagyunk, elmondhatod.
0: Hát ezt nem szeretném, de van egy nagyon nagy tervünk is, amit szeretnénk ott megvalósítani. Úgyhogy egészen január 9-ig ebben gondolkodunk, és folyamatosan megy az egyeztetés a Szurkoló Egyesülettel, a várossal, a polgármester úrral, házon belül az építők sírnek a vezetőségével, és jobbnál jobb ötletek vannak. Szeretnénk végre azokat a trófeákat kiállítani, amiket az elmúlt 50 évben a klub nyert. A problémánk az, hogy annyi van, hogy gyakorlatilag tematikus sorrendet kell majd ebben megalkotnunk, de ebben is kapunk segítséget az építőkese kollégáitól. Úgyhogy terveink vannak bőven, feladatunk van bőven, és utána szeretnénk ezt január 9-e után továbbvinni majd ezt az eseményt. Nyilván attól is egy kicsit függően, hogy hogyan alakulnak az évbeni eredmények.
1: Hát Csaba, végszóként annyit tudok csak mondani, hogy sok sikert, sok energiát és kitartást nektek ehhez az idényhez, sérülésmentes időszakot, és talán azt kívánom, hogy az 50. év tiszteletére mondjuk Emil Nielsennel a pályán egy BL serleggel legyetek gazdagabbak, úgyhogy sok sikert a Veszprémnek. Nagy erre szépen, az köszönöm. Idényre. Dr. Barta Csabának, a Veszprém Handball ZRT vezérigazgatójának köszönjük szépen, hogy a vendégünk
0: köszönöm
1: volt.
0: Köszönöm a kérdést.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, füzító vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozhat előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Víz Összeköt, a Nemzeti Sport Rádió vízes sport magazinja. Minden szerdán 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Nagy tisztelettel köszöntjük a Nemzeti Sport Rádió, valamint a Víz Összeköt adásának hallgatóit. A szerkesztő műsorvezető Bitman Emilt hallják, a mai műsorvezető társam pedig Göbölyös Gábor, az MTI, a Magyar Távirat Iroda munkatársa újságírója. Szerbusz Göbi, köszöntelek az adásban.
3: Szia Emil, köszöntöm a hallgatókat.
2: A következő több mint fél órában pedig vízilabdázunk, és már van egy vendégünk itt a telefonvonal túloldalán, ha minden igaz, hiszen köszönthetjük itt a Víz Összekötben Vindis Ferencet, a Kaposvár férfi csapatának játékosát. Szervusz!
4: Szervusztok, üdvözlöm én is a hallgatókat.
2: Hát az első szó a gratulációjé neked, illetve a csapatnak, mert hogy a Kaposvár előbb sikerre vette az EGRI selejtezőkört, majd a Szolnok kiütésével megváltotta a jegyét a Magyar Kupa hétvégi négyes döntőjére. Igaz, ma még van egy bajnokitok a BVSC ellen, szóval elég sűrű a program, de beszélgessünk először erről a Magyar Kupáról, mert óriási dolog, amit a csapat véghez vitt. Kicsit ilyen klubtörténelmi siker is, hogy újra ott van az együttes a négy között.
4: Igen, valóban siker. Hát kétféleképpen lehet az ilyenfajta bravúrokat megélni, illetve az egyik az az, hogy az ember bravúrnak éli meg. A másik az, hogy ugyan valamennyi szerencsével, de egy megérdemelt eredményt ér el. És hát előző évekhez képest ez az első, inkább a bravúr, viszont az, amit most érzünk belülről, az meg inkább a második volna az, hogy megérdemelt volt. Egy kicsit a kettő között vagyok, nehéz feldolgozni, mert tényleg azt nem tagadom, hogy meglepetés, viszont ami a csapaton érződött már a felkészülés elejétől fogva, és így a két meccsen 8-4, 61 gól összesen, az volt, hogy ez egy megérdemelt győzelem volt. Illetve inkább úgy fogalmaznék, hogy az, amit a csapat beletett, illetve ami érződött pozitív kisugárzás, az alapján nem érdemeltük volna meg, hogyha ezt a visszacsatolást nem kapjuk meg. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a Szolnok, aki egy pillanatnyilag még nagyobb nevű csapat, mint mi, nem érdemelte volna meg a győzelmet.
2: Világos.
4: Én is tudom, nagyon örülök, hogy így alakult.
3: Valamennyire már válaszoltál a kérdésre, de látva a felkészüléseteket, éreztétek azt előzetesen, hogy benne lehet ez a bravúr, mert azért végül is két vidéki fellegvár otthonában tudtátok kiharcolni a négy közéjutást, ugye Egerben és Szolnokon. Számítottatok erre?
4: Először is nagyon nagy kihívás volt a szakvezetésnek ilyen rövid idő alatt összerakni egy olyan csapatot, amiben 7 új játékos érkezett. Ez talán merre nem is volt precedens az idő alatt, amióta én itt vagyok. Úgyhogy ez szakmailag nem pont indokolt, hogy ilyen gyorsan eredményt tudtunk elérni. Ugyanakkor amit én éreztem, amit az újak nem érezhetnek, mert nekik nincs összehasonlítási alapjuk, ők hát valamilyennek biztos, hogy megélték, és többnyire pozitívnak. Én viszont az elmúlt 13 év alapján mondom, hogy nagyon más volt a hangulat. Én azt mondom inkább, hogy reméltem, és úgy reméltem, hogy reális esélyünk van rá, nem pedig úgy, hogy hát ha megcsináljuk a csodát. Ehhez képest az első meccs már az Eger is döcögősen indult, mert ugye 0-4-re ment az ellenfél, ott volt erőnk visszajönni. Azt is egy góllal hoztuk, és végül a következőt, ami sokkal nehezebb volt, azt is egy góllal. Még egyszer mondom, szerintem megérdemeltem, bár talán azért is bravúr, mert egyébként még azt érdemes megjegyezni, hogy a felkészülés az nekünk volt talán a legrövidebb az egész mezőnyben, aminek ugyan vannak előnyei, de hát természetesen hátránya is.
2: Úgy fogalmazott Surányi László, a szolnoki vagy a Szolnok elleni visszavágót követően, hogy az edzői karrierének legnagyobb eredménye, és úgy fogalmazott, illetve azt mondta a csapatról, hogy ez egy szív-lélek társaság. Ez talán nagyon szépen körülírja, hogy mi történt veletek abban a néhány évben, egy valódi csapattá tudtatok formálódni.
4: Igen. Igen, ez eléggé fején találja a szöget. Ezt, hát az ilyesmit nem nagyon lehet tervezni, és ez nem feltétlenül hibája vagy erénye egy-egy embernek, vagy másnak, aki másik gárdának volt a tagja. Egy ember is egy nagyon komplikált lény, két ember viszonya, mint tudjuk, az tovább bonyolítja az életet. Amikor egy csapatra való sportolónak kell együtt dolgozni, az olyan mértékben átláthatatlanul kombinált dolog, hogy nem lehet előre tudni, hogy mi lesz. Ez én szerintem a tervezhetőnél jobban alakult eddig. Remélem, hogy ez ami mindenképpen valós, és az eredmény most igazolja, de remélem, hogy a további eredmények is fogják igazolni, hogy így van.
3: Ugye nem véletlen egyáltalán, hogy téged hívtunk, tehát te vagy a magyar vízilabda örökifja, hogyha mondhatjuk így. Gyakorlatilag szerintem nagyon jól hangzik, több mint negyed évszázada játszol a legmagasabb szinten, ezt szerintem nagyon durva ezt kimondani. Hogy készülsz fel te egy idényre? Kicsit másképp, mint a többiek, vagy még mindig bírod ugyanazt az intenzitást? Mi a trükköd, ha így veled egykorúaknak adhatnál valami tanácsot?
2: Trükk vagy titok?
3: Vagy titok, igen.
4: Legyen titok.
2: Egy nagyon
4: legyen
2: pici.
4: Titok, és megadom a számomat. Nem, hát a korombelieknek már fölösleges mondani, hogy csinálom, mert nem bolondok, hogy ők is ilyen agyament dologgal foglalkozzanak, mint én ennyi idősen, de vannak extra dolgok, amiket hát mondhatom úgy is, hogy meg kell csinálnom ahhoz, hogy nem ahhoz, hogy jól menjen, hanem ahhoz, hogy egyáltalán esélyem legyen arra, hogy jól megy. Az fiatalon is igaz, hogy bárhogy edz az ember, bárhogy készül, előfordul, hogy néha nem megy. Azzal, hogy az ember megtesz mindent, azzal én legalábbis mindig is úgy gondoltam, hogy azzal az esélyt adja meg arra, hogy jól tudjon játszani. Ezt nem szabad elfelejteni, hogy főleg ezen a szinten az ellenfélnél is ott vannak a vízben a játékosok, és nekik az a dolguk, hogy úgy intézzék, hogy nekem ne menjen jól, illetve egymásnak úgy intézzük, hogy ne menjen jól. Ezért nem lehet, hogy mindig sikerül. Én amikor vége van a szezonnak, tulajdonképpen egyből elkezdek magamtól edzeni, mozogni, olyan dolgokat csinálni, amit esetleg versenyidőszakban nem, amire nem is jut idő. És hát ez is egy nagyon jó érzés, jó visszacsatolás, hogy ennek most érzem az eredményét, hogy jó fizikális állapotban érzem magam. Ez, értem ezt a nyárra, amíg nem volt közös munka, vagy akár már a múlt télre, amikor viszonylag korán véget ért a szezon. Nem mennék részletekbe, mert nem akarom azt sugallni, én nem akarok nem is tanácsot adni, nem akarok kontrasztot a között, hogy én hogy csinálom, meg más hogy csinálja, mert tudom azt, hogy van más profi, akinek másra van szüksége. Nekem nagyon sokat kell már foglalkoznom edzésen kívül magammal, pihenéssel, étkezéssel, egyéb egyéni tornával, gyógytornával, hogy tudjam tartani a szintet, viszont hogyha meg tudom csinálni, akkor majdnem ugyanazt az állapotot el tudom érni, ezt lekopogom, de egyenlőre el tudom érni, amit régen csúcsformába.
2: Egy dologban segíts nekünk, próbáltuk itt Göbő és Gáborral összeszámolni, hogy mennyi OB1-es meccsnél jársz pontosan, ami biztos, hogy 2023 novemberében vagy októberében volt a 650-edik, és egyébként ugye te vagy a magyar csúcstartó. A mi számításaink alapján a 700-at már elhagytad. Te ezt számon tartod, vagy van, aki néha jelzi neked, hogy Feri újabb mérföldkő, te mit tudsz erről a számról?
4: Sajnos nem tudom. Amikor a rekord beállt, akkor hívták fel erre a figyelmemet, és az a 621 volt, azt hiszem 620 volt korábban a Tiba Péternek a rekordja, és amikor azt megdöntöttem, akkor szóltak a szövetségből, aki akkor számolta.
2: Ez 22 márciusa volt, igen.
4: Oké, az jelenti, hogy akkor a 23-as dátum, amit említettél, az valóban lehetett a 650, mert arra sem emlékszem, hogy ezt... Nem emlékszem, hogy ezt hivatalosan valaki megjegyezte volna, vagy megtartottuk volna akkor.
3: Én egy kaposvári oldalon, bocsánat, egyébként látok egy cikket, megmondom, 23. október 21-én játszottad a 650. mérkőzésedet. Legalábbis ezt írja a kaposvármost.hu.
4: Oké, ez akkor ez legalább egy pont, amiből ki lehet indulni. Hát azóta ez a harmadik szezon, ez lesz a harmadik szezon, ugye? Kettő.
2: Így van, kettő teljes, és még ott ugye volt egy majdnem fél szezon, tehát nagyjából azért a 50 meccset biztos volt, úgyhogy azért gondoljuk, hogy túl vagy a 700-on. Annyit árulj el nekünk, Feri, hogy Isten őriz, hogy visszavonultassunk 47 évesen, mert szerintem öröm minden kaposvári gyereknek, hogyha lát téged a medencében, illetve az ellenfeleknél is biztosan sokan vannak, akik rácsodálkoznak, hogy Atya Isten, egy ilyen nehéz sportágban valaki még ott van és gyűri az ipart. Mi az, ami téged a medencében tart, vagy a csapatban tart? Tehát mi az a belső motiváció? Nyilván imádod a sportágat, vagy még esetleg van-e valami más?
4: Az mindenképpen igaz. Őszintén szólva nem tudok jobb életformát elképzelni, és egész egyszerűen nem akarom, hogy vége legyen. Tudom, hogy egyszer vége lesz, erre figyelmeztettek már 10 éve is, és amíg én azt, hogy meddig csinálom, azt mindig is abba határoztam meg, hogy nem szeretnék teher lenni. Ezért igyekszem megtenni mindent, hogy legalább az általam beletett energiával megfeleljem, illetve igazoljam azt, hogy ott van a helyem. Nem vagyok benne biztos, hogy remélem, hogy látni fogom magam kívülről, hogyha egyszer már kilóg a lábam. Most nem érzem úgy, hogy így lenne, és hát őszintén szólva, amíg nem találok fel valami jobb tevékenységet, addig nagyon szeretném. Ezt őszintén, koktélt szürcsölgetni a tengerparton, az lehet, hogy élvezetesebb, viszont az nem egy fenntartható dolog, mert akkor hamar elcsúnyulna az ember például, és nem volna egészséges az, hogy ez az embernek az életét a sporton kívül is keretek között tartja, tehát a mozgás és ez az aktív életforma, ez amúgy is legalábbis megvannak ennek is az előnyei többnyire, mert hátránya is. De így egy eléggé kerek életet ad, aminél, ahogy mondom, nem tudok jobbat.
3: Én azt azért szerintem a hallgatóknak mondjuk el, hogy nem egy utazó vagy ebben a csapatban, hanem gyakorlatilag egy vezéregyéniség, aki folyamatosan gólokkal hálalja meg a bizalmat, ha mondhatom így.
2: És blokkokkal, labdaszerzésekkel.
3: Így van. Mit vársz egyébként ettől a 4-es döntőtől? Itt nyilván a Fradi elleni meccs az egy, nem tudom, egy örömjáték kell, hogy legyen nektek, de utána mit vársz itt az erőviszonyoktól, hogy BVSC vagy Vasas, melyik? Hazba lehettek-e szerinted a bronzér?
4: Először is köszönöm a kedves megjegyzéseket.
3: Ezek tények, most, bocsánat.
2: Abszolút tények.
4: Most az volt, igen. Nem, nyilván nem minden meccsen egyformán tud az ember hozzájárulni az egyéni teljesítményével. Most jól alakult, de egyébként sok jó teljesítmény volt. Nagyon jó érzés, hogy én is kivettem a részemet. Nekem egyen nehezebb, mert nekem, hogyha nem megy, akkor nem tud nem felmerülni a fejekbe, hogy csak azért nem megy, múltkor ment, de most azért nem megy, mert már neki nem megy. Tudjuk, hogy miért, vagy csak azért, amiért a 25 évesnek is előfordul, hogy egyszer jobban, egyszer kevésbé jól játszik. Most ment, remélem, hogy minél többször tudok hozzájárulni a szezon során. Amit várunk a hétvégétől, az egy érdekes dolog, ugyanis ahogy említettem, a felkészülés viszonylag rövid volt, így a szakvezetés aszerint készítette fel a csapatot, amit tudott, hogy mindenféleképpen abszolválnunk kell feladatot. Ez pedig az volt, hogy 3-án kezdtük augusztusban, és tudtuk, hogy 29-én meccset kell játszani. Ez biztos. Na most, hogyha az erőforrások limitáltak, akkor az ember olyanra nem fordít, ami csak egy eshetőség, ráadásul olyasmi, amihez nagyon optimistának kell lenni, hogy az ember készüljön rá. Ilyen az, hogy egyáltalán tovább jöttünk a csoportból, és mondjuk a Szolnokkal le kell játszani ezt a két meccses derbit.
2: 24 óra alatt?
4: Az, hogy 24, pontosan 24 óra alatt egyébként, igen, mert az első meccs az 5-kor kezdődött, bocsánat, 6-kor kezdődött, a másik másnap pedig 5-kor, tehát pont 24 óra alatt be is fejeztük. Arra pedig készülni, hogy ezen a biztos, hogy nehéz párosításon, mert akárkit kaptunk volna, nehéz lett volna, tovább jutunk, és Magyar Kupa 4-es döntőt játszunk, arra meg pláne nem lehetett készülni, még egyszer, ugye, behatárolt erőforrásokkal. Így már ez is ilyen fizikális teljesítmény szempontjából ez is nagy dolog, hogy erre még pont volt erőnk. Az, hogy a hétvégére mennyi erő jut, úgy, hogy ahogy említettétek, ma is van egy bajnoki meccsünk, az első bajnoki itthon.
2: Ráadásul este fél 8-kor.
4: Nagyon fontos, igen, este későn.
3: Egy másik Magyar Kupa 4-es döntő szereplő ellen, tehát ezt az a BVSC.
4: Hát ezt illik megjegyezni, hogy ami nekünk nehéz és fárasztó, az nekik is, mert ugyanannyit játszottak, és ők ugyanúgy játszanak a hétvégén. Ráadásul nekik le kell jönni, úgyhogy nem... Így emiatt nem sajnáltathatom magunkat. A hétvégére viszont azt tuti, hogy nagyon fáradt lesz a csapat. Ugyanakkor az is igaz, hogy egy ilyen fontos meccsre, vagy két meccsre, mint amilyen egy 4-es döntő, arra talán emberfelettit energiákat is megmozgósít az ember. Nem tudunk, ebből már nem tudunk rosszul kijönni, én azt gondolom, ez mindenképpen elismerést érdemel, és ezt nem annyira magunknak, mint inkább a klubnak értem. Nehéz lesz, tehát azt nem szeretném, hogyha azért mondjuk a szurkolóink, akik a belső szakmai részét ennek nem tudhatják, nem is kell tudniuk, esetleg csalódottak kellene, hogy legyenek amiatt, hogyha ha a Fradit nem verjük meg 6-tal, és másnap nem nyerjük meg az aranyat. Úgyhogy ugye ráadásul, és akkor így ez is felmerül, hogy a Fradit kaptuk az elődöntőbe, így hogyha döntőbe jutunk, akkor könnyebb dolgunk lesz már.
2: A király optimizmus az szokott tudni segíteni. Azért, hogyha most itt végignézzük, az előbb pont te kiszámoltad nekünk, hogy ugye az 24 órát, itt most ugye szerdán este BVSC meccs, aztán pedig szombaton délután Ferencváros a Magyar Kupa elődöntőben, másnap pedig egy helyosztó, úgyhogy itt tényleg egy hónapos felkészülés után gyakorlatilag azonnal rá kellett lépni a gázra, és csinálni kell. Viszont az új érkezőkkel ez egy olyan csapatnak tűnik, amely nem csak ezen a héten, hanem így a bajnokságban is tud még kellemes meglepetéseket okozni. Beszélgettek erről az öltözőben, hogy evés közben jön meg az étvágy, vagy azért próbáltok még a földön maradni? Illetve kell is a földön maradni, persze.
4: Érdekes, hogy a csapaton belül a játékosok között kevésbé merültek fel ezek a beszélgetések. Lehet, hogy azért, mert annyira fáradt és fókuszált mindenki, hogy nem annyira beszél róla, inkább csak csinálja a dolgát, örül, hogy levegőt kap. A csapat körüli, akár a klub szimpatizánsai között merült inkább fel, merültek fel ezek a kérdések és ezek a beszélgetések, ami engem illet. Csapaton belül tulajdonképpen mindig a következő feladat, hogy délelőtt megbeszéljük, hogy este mikor van edzés, illetve mi a következő feladat. Nekem az a tapasztalatom, hogy ott nem merült fel, valószínűleg azért, mert mindenki fókuszált és az erejét arra használja, amire kell. ismételd meg kérlek a kérdés másik felét.
2: Igazából arra gondolok, hogy most így, hogy ennyire mondhatjuk, hogy jól indult a szezonotok, az alapcélkitűzések azok változatlanok maradtak, vagy esetleg itt ezzel a két bravúr győzelemmel, illetve az egyik egy oda-vissza párharc volt, esetleg messzebbre is tekingettek, vagy maradtok még az alapcélkitűzésnél?
4: Igen, az is elhangzott, hogy földön maradunk-e. Hát,
2: illetve kell is földön maradni, mert...
4: Kell, ugyanakkor nehezedett a feladat annyiban, hogy a bajnokság nemrég még 16 csapatos volt, tavaly már 14 csapatos, most 12 csapatos, a bennmaradás is nehezebb. 8-ba szeretnénk jutni, ez az alap célkitűzés. Ez szerintem egyrészt szakmailag indokolt, másrészt nem is lehetne másképp neki indulni, viszont nem lesz könnyű. A mostani kép alapján reális, a játékosok egyéni képességei, az újak, a most érkezők rezüméje alapján, amilyen vízilabdás hátterük van, és amilyen pozitív képet a csapat a medencén kívül is mutat, szerintem természetesnek kell lennie. Ugyanakkor ezt az elmúlt napokban elhangzott máskor is, hogy minél jobbnak tűnik valami, minél nagyobb lehetőség előtt állunk, annál jobban izgul az ember, hogy nehogy elrontsa, mert van mit elrontani, tehát nagyon kár lenne érte, úgy mondom. Jobban izgulok, mint máskor, de szerintem az alapcél kitűzés kell, hogy először meglegyen, és utána lehet tovább gondolni, hogy mondjuk a nyolcba jutás után is meg tudjuk-e célozni akár a négyet, vagy akár csak az ötödik helyet, ami nemzetközi kupaindulást jelenthetne.
3: Kicsit segíts nekem, légy szíves, mert az Emil biztos, hogy föltenné nekem néhány perc múlva azt a kérdést, hogy mit várok az OB1-től. Hát itt azért az, hogy a Ferencváros mögött hogyan alakul majd a sorrend, szerintem ez egyik legnehezebb kérdés, főleg annak, aki mondjuk csak újságíróként van benne a vízilabdába. Játékosként te hogy látod a többi csapatnál az átalakulásokat? Kik lehetnek harcban majd itt a dobogóért? Milyen erős sorrendet képzelsz el nagyjából?
4: Ezt a kérdést is hallottam az elmúlt héten, és akkor úgy éreztem, nem tudom pontosan megmondani, hogy miért, nem érezném jól magam, hogyha elmondanám azt a sorrendet, amit egyébként amúgy nekem megvan a fejembe. Tehát valóban van két csapat, akit második, harmadiknak gondolok, közvetlenül utánuk pedig velünk együtt van egy következő 4-5 csapat, akit a következő helyekre. Viszont nem szeretnék neveket, illetve klub neveket mondani, mert nem...
3: A sportszerű abszolút.
4: Igen, nem úgy érezném, hogy a másik ellenébe mondom. És ez egy nagyon erős bajnokság, nagyon jó csapatokkal. Az első 8-ról, aki majd bekerül, mindegyikről tudnék jót mondani, illetve hogy miért nehéz ellenük játszani, úgyhogy ez nem esne jól. Azt más kollégák, játékosok, edzők is elmondták, hallottam most a Magyar Kupa nyilatkozatokban is, hogy például a Szívós Márton is elmondta a Honvéd edzője, hogy két szint van jelenleg, a Fradi az egyik, aki talán jelenleg a világon is a legjobb klubcsapat, hiszen ha Európában a legjobb, akkor a világon is, és a következő szint az pedig mindenki más, aki mondjuk az a 7 csapat, aki majd bekerül a 8-ba. Ez valóban így van, a mostani eddig mutatott játékunk alapján mi is oda tartozunk. Van elképzelésem, viszont nem szeretném megnevezni a konkrét sorrendet, nem szeretném elmondani.
2: ahogy Göbi is fogalmazott, ez valóban nagyon sportszerű. Feri, akkor majd beszélnek a tettek a vízben, a medencében. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk a víz összeköt adásában. Gratulálunk a remek idénykezdéshez, és sok sikert kívánunk nektek ma a BVSC ellen, a hétvégén a Magyar Kupa 4-es döntőben, illetve a teljes idényre, és reméljük, hogy minél tovább érzed azt, amit most érzel, és még sokáig láthatunk a medencében. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
4: Köszönöm az érdeklődést és a jó kívánságokat.
2: Köszönjük szépen. Kedves hallgatóink, az elmúlt több mint 20 percben Vindis Ferenccel beszélgettünk. Annyira élmény volt hallgatni, hogy arról beszél, hogy igazából nem tud annál jobb dolgot elképzelni, mint hogy ő vízilabdázó, és erre készül, meccset játszik, edz, odafigyel magára, hogy valahogy ilyen egy példakép.
3: Igen, és amennyire egyébként lejött a szavaiból, bár a titkot nem árulta el, de én azt érzem a szavaiból, hogy gyakorlatilag ő többet edz,

0: vízben maradáshoz, az életben maradáshoz is olyan mellót kell belerakni.
1: Már csak a lefölúszás is egyébként egy rendkívül komoly dolog, és abban még nincs benne a ráncigálás, a taposás, a lövés, a védekezés.
0: Igen, tehát most az, hogy kézilabdában, kosárlabdában részfeladatokra egy-két percre be tudsz hozni valakit, és mondjuk, hogy kevesebbet edz, akkor még ugyanúgy tud hasznára lenni a csapatának. Vízilabdában azt egyébként elképzelhetetlennek tartom, hogy ne 100%-ot edzél, vagy legalábbis annak a közelében, mert különben elsüllyedsz, nem érsz fel a támadáshoz, lecsúszik a kezed a blokknál. És nyilván valószínűleg arról van szó, amit te is mondasz, hogy annyira be van osztva a nap, hogy gyógytorna, étkezés, pihenés, egyébként 47 évesen nem tudna ezt a szintet hozni. Most itt van előttem a statisztika, a Szolnoki két meccsen két gólt lőtt, amikor pedig Egerben nyertek, akkor pedig ő volt a csapat egyik legeredményesebb játékosa 3 góllal. Ezek azért nem csak úgy jönnek.
1: Így van, amit mondtam is, hogy nem egy utazó ebben a csapatban, és azért azt gondolom, hogy Kaposváron se az van, hogy szorítsunk helyet a 47 éves játékosnak, hanem valószínűleg ott is azért érkeznek újoncok, fiatalok, akár utánpótlásból. Mindenkinek az lenne a célja, hogy bekerüljön a csapatba, de mégis itt van egy 47 éves játékos, aki kiérdemli azt, hogy ott benn legyen a vízben. Tehát nem is csak a víz mellett áll, hanem tényleg fontos gólokat lő és fontos védekezéseket csinál meg.
0: Csak a rend kedvéért, a Magyar Kupa 4-es döntőjében szombaton a Kaposvár a Ferencvárossal játszik, az első elődöntőben 16 óra 45 perctől rendezik ezt a találkozót a Komjádiban, ugye az időjárási körülmények miatt inkább bevitték fedett uszodába, ezért lesz a fővárosi Komjádiban ez a találkozó. A másik elődöntőben pedig este 6:30-tól Vasas BVSC találkozó másnap, tehát most hétvégén vasárnap 16 órakor lesz majd a bronzcsata, este 6 órakor pedig a döntő. A helyosztókat az M4 Sport Pluszon élőben lehet majd követni. Mi azonban beszélgethetünk bajnoki erőviszonyokról.
1: Próbáltam lepasszolni ezt a dolgot.
0: Egyébként nagyjából szerintem ugyanoda fogunk kijukatni, amire már Mindis Ferenc is utalt, hogy a Honvéd nagyszerű edzőjének és korábbi kiváló játékosnak, Szívós Mártonnak ugye volt az a nyilatkozata, hogy a Ferencváros és a többiek, és ez nagyjából tényleg így van, ha csak Kakaris nevét bedobjuk, ugye az egyik, vagy hát a világ talán legjobb centere, aki a nyáron a zöld sapkát választotta.
1: És nem voltak távozók gyakorlatilag.
0: Úgyhogy ez egy bivajerős FTC, amelynek idén is, illetve ebben az idényben pontosabban is ugyanaz a célja, eljutni a Bajnokok Ligája döntőig, és azt majd megnyerni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a Ferencvárossal kapcsolatban elmondhatjuk, hogy a legnagyobb esélyesei a bajnokságnak. Na, de ki jön utánuk? Teszem fel a kérdést.
1: Ez itt a legnagyobb kérdés, tehát hogyha mondjuk nyilván a tavalyi, hogy az előző szezonból érdemes kiindulni, ugye ott a Honvéd mindegyik sorozatban, ahol elindult, ott ezüstérmes volt, ugye ez most már nem lesz így, mert a Fradi és a Honvéd összekerült a negyed döntőbe, hát ott a zöldfehérek egy brutális erődemonstrációt tartottak, ettől függetlenül szerintem a Honvéd nyilván ugyanúgy esélyes a dobogóra, ugye a legjobb gólszerzőjük Moszkov távozott a nyáron, de szerintem, ha van edző, aki képes megoldani egy ilyen távozónak a pótlását, az biztos, hogy Szívós Marci. Itt nyilván a másik két pesti csapat, a Vasas és a BVSC lehet szerintem, amely küzdhet a dobogóért, de nagyon nehéz megtippelni. Tehát most láthatjuk, vagy hallhattuk is, hogy Kaposváron is 7 új játékos érkezett, ennek rögtön egy 4-es döntő lett az eredménye. Kevesebb csapat van, más, ugye változott a lebonyolítás is, az alapszakaszban egyszer találkoznak egymással a csapatok, azt mondja, kialakul az első 8, meg az alsóház, utána fordított pályaválasztásra fognak egymással találkozni a felsőházba, tehát gyakorlatilag minden mérkőzés, egyébként pont Szívós Márton fogalmazott úgy még egy-két héttel ezelőtt is sajtótájékoztatón, hogy minden meccs gyakorlatilag egy elődöntő lesz majd az OB1-ben, mert különösképpen egyébként a hazai meccseknek lesz szerintem nagyon nagy súlya, hogy ott valaki be tudja majd húzni a 3 pontot. Nyilván majd a Ferencvárosnak a mérkőzése, ezt nem senki sem kalkulál előre, hogy ott majd pontot vagy pontokat tud szerezni.
0: De tavaly láttunk azért olyant, hogy akár a BVSC Vasas Honvéd 3-asból, hogy minthogyha oda-vissza.
1: Szerintem nagyon sok meglepetés lesz ebben az egész bajnokságban.
0: Ugyanúgy tudott nyerni egy csapat, így tehát van. Ez a hazai medencés katlan dolog, ez talán már egy picit...
1: Hát és ebben nyugodtan belevetjük a Szolnokot és az Egert, és hiába most...
0: És vegyük itt a Kaposvárt, mert azért, amit mutattak itt az előszezonban, és akkor még ott van

0: Szeged, amely a tavalyi év egyik meglepetés csapata volt, átalakult a Debrecen, az OSC, az UVS-e, számomra a Szentes egy nagy kérdőjel, hogy mennyire tudták azt a csapatot összegyúrni. Egyébként pedig az alapszakasz 9-10-11-12. Helyezettje pedig az OB egy B-ből érkező négy csapattal egészülve játszik majd. Úgyhogy ez egy izgalmas bajnokság lesz, mert aki ott fog billegni a 7-8-9-10 helyen, annak nagyon nem lesz mindegy, úgyhogy itt tényleg minden egyes meccsnek lehet jelentősége, és azért itt a döntetlenek nem fizetnek majd jól, ugye nincs döntetlen, és el kell dönteni a meccseket, úgyhogy itt a rendes játékidős sikerek sokat érhetnek a végelszámolásnál.
1: Így van, és amit én még mindenképpen megjegyeznék, hogy ne felejtsük el azt, hogy jövő nyáron Budapesten lesz egy vizes világbajnokság, és azt gondolom, hogy egy vízilabdázónak az olimpiai aranyon kívül, ha van egy nagy álma, az biztos, hogy az, hogy egy hazai rendezésű világversenyen, pláne világbajnokságon medencébe ugorhasson. Így én abszolút arra számítok, hogy minden csapatból az, aki ott van a válogatott keretében, akár csak tényleg a bő keretében, mert például nem tudom, Szegedről is vannak egyébként válogatott játékosok, meg BVSC, Vasas, mindenki kettőzött erővel fogja magát oda tenni ebbe a szezonba azért, hogy egyáltalán esélye legyen arra, hogy Varga Zsolt majd esetleg az ő nevét is felolvassa itt az utolsó keret hirdetés előtt.
0: Hát igen, és azért ez alapvetően meg fogja határozni a szezont szerintem, minden Budapestről, a vizes VB-ről fog szólni, főleg vízilabdában is, és most teljes idényt játszanak, és nem lesz megszakítva, mert azért az elmúlt idényben az, hogy igen, majdnem két hónapig megállt a bajnokság, azért az nem ideális, főleg azoknál a csapatoknál, ahol sok volt a válogatott, már itt mondjuk a Fradit kivetjük ebből a történetből. Itt most ez egy ilyen értelemben egyszerűbb szezon lesz.
1: Egyszerűbb lesz, igen, én is néztem, hogy gyakorlatilag kevesebb a mérkőzés, gyorsabban lemegy, de
0: csak az egyetlen egy szempont, ami éppen azt gondoljuk, hogy egyszerűbb lesz, mert
1: igen, nyilván a játékosok erről mást mondanának, de egy nagyon izgalmas szezonnak nézünk elébe. Nyilván nem a bajnoki cím szempontjából, de azért már valljuk be őszintén, hogy jó néhány éve nem ilyen szemüvegen keresztül nézzük a magyar bajnokságot. Jó lesz nagyon.
0: Hogyha a bajnoki döntős ezüstérmes edzője mondja azt, hogy Ferencváros, illetve a többiek, akkor szerintem tőlünk sem, nem sértörük meg senki, hogyha ezt ugyanígy gondoljuk. Göbös Gábornak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk a Víz Összeköt adásában, amelynek vendége volt Vindis Ferenc, a 47 esztendősen még mindig aktív, nagyszerű vízilabdázó, aki csapatával a Kaposvárral bejutott a Magyar Kupa 4-es döntőjébe. Ma pedig kezdődik a bajnokság. Vasas, Ferencváros, Szolnok, Debrecen, UVS, OSC, Szentes, Eger, Honvéd, Szeged és Kaposvár BVSC meccsekkel. Egyébként a Vasas, Ferencváros találkozott este 6-tól az M4 Sport élőben közvetíti, akár csak a Magyar Kupa 4-es döntőjét a hétvégén. Göbös Gábornak még egyszer nagyon szépen köszönöm.
1: Itt
0: volt. Kedves hallgatók, jövő héten szerdán ismét jelentkezünk Víz Összeköttel. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Jövő héten szerdán már 17 órakor várjuk Önöket. Addig is minden jót, hajrá Magyar Sport, viszont hallásra.
2: Ez volt a Víz Összeköt, a Nemzeti Sportrádió vízes sport magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: képlet.
1: Egy picit még ki kell bírni.
2: Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat. Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer, olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: szombaton az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Van már velem a stúdióban Zahovai Ádám, a magyar flag futball válogatott szövetségi kapitánya, és Horváth Kristóf, a flag futball válogatottunk koordinátora. Sziasztok, üdvözöllek titeket!
3: Köszönjük a meghívást!
2: De nagyon érdekes ez a téma számomra, mert a flag futballról azért itthon még szerintem viszonylag keveset tudunk, bár azért, ahogy utána néztem, már elég sok helyen vannak csapatok, vagy elég sok városban vannak csapatok, és azért a 2028-as Los Angeles-i olimpia programjában bekerült. Ugye az amerikaiak nyilván, mint házigazda, azért választhattak egy-egy sportágat, amit szeretnének a programba betenni, és a flag futball is így került be. Ti mikor ismerkedtetek meg ezzel a sportággal, és Magyarországra hogy került ez a sport?
4: Alapvetően a flag foci, mint olyan, az amerikai focinak egy testvér sportága, ugye emiatt jön a párhuzam, és Magyarországon egyébként ez az eleinte igazából képzésre használt ez a sport, tehát az volt a cél, hogy a fiatalokat még kontakt nélkül be tudjuk vonzani az amerikai foci világába, és ezzel egyébként egy utat nyissunk a fiatalabb generációnak is az amerikai fociba. Aztán ahogyan egyébként ennek a kompetitív része beindult, konkrétan amiatt, mert Los Angeles ugye olimpián szerepel, egy kicsit más hozzáállás volt szükséges. Én ekkor csatlakoztam be, én korábban egyébként 15-16 évet a szerelés és amerikai futballban edzősködtem, és aztán utána léptem át a flag foci válogatottnak az élére. Ez tavaly volt egyébként, amikor az első kontinens tornánkra, az első Európa-bajnokságra készültünk. Azért azt fel kellett ismerni viszonylag gyorsan, hogy ez egy nagyon más sport, mint amit egyébként az amerikai fociban megszoktunk. Nem csak a kontakt hiánya miatt, de taktikailag és sémában is egy nagyon más megállapításokra van szükség ezzel a sportban. Ráadásul másfajta emberek tudják ezt igazán jól űzni. Úgyhogy egy nagyon izgalmas időszak volt az elmúlt egy év, amíg nagyjából az EB-re kijutottunk és ott szerepeltünk, amivel azért tanuljuk mi is még ezt a sportot, de egy nagyon jó hátszerünk van abban a szempontból, hogy új csapatok folyamatosan jelentkeznek a szövetségbe, és nem mellesleg a nemzetközi hírverés, amit egyébként tesz a Profiliga Amerikából, illetve nyilván a Nemzetközi Szövetség, az nagyban segíti a sportágat.
2: Kristóf, te hogy ismerkedtél meg a flag futballal?
5: Hogy Zahó említette, én is ezzel a felszereléses, szereléses változattal kezdtem el 2013-ba játszani, és mellette, ahogy mondta Zahó, hogy teljesen ilyen kiegészítő sportákként egyébként űztem, kiskoromtól kezdve a flag football, de ilyen rekreációs vonal volt még abban az időben, és ahogy pár éve belejelentő, hogy 28-ban akkor az LA olimpián sportákként fog debütálni, akkor szó szerint így ezt úgy kell képzelni, hogy nitrót rárakták a sportágra, de így nemzetközi szinten, ahogy mondja Zahó, teljesen megjelenés szempontból, támogatás szempontból, és alapvetően az, hogy a játékosokat is mennyire elkezdte érdekelni, jöjjenek akár a szereléses változatból, vagy éppen más sportágakból is, mert erre is van egyébként precedens, mindenkit elkezdett érdekelni a flag futball és a benne rejlő lehetőségek.
2: Igen, egyébként ez érdekes, hogy mondjátok, hogy ez egy rekreációs sport volt, hogy utána néztem, 1940-es években alakult ki az Egyesült Államokban a második világháború környékén, és hát azóta most már itt teret hordít a világban, szóval mik a különbségek mondjuk az amerikai futballhoz képest, ugye már azért picit érintette Ádám is, ez mik a legnagyobb különbségek, hogy néznek ki a szabályok, picit erről meséljetek nekünk.
4: A sportágnak igazából az alapjai azok nagyon hasonlóak. Területszerzésről szól, és igazából kísérletekkel halad egy támadósor abba, hogy bejusson a végzónába, az endzónba, és ott touchdown szerez. Talán ez a leginkább elterjedt kifejezés a laikusok körül. És igazából ez ugyanaz a flag fociban, és ugyanaz az amerikai fociban is. Ami változik, hogy nincsen semmiféle kontakt, mindenféle ütést, mindenféle kontaktot, azt nagyon erősen büntet a szabálykönyv. És emellett egy szűkebb pályán játszák kevesebben. Tehát mi 5v5 játszunk, a szerelés és amerikai foci pedig 11-11-ben játszik. Ez már alapvetően egyébként egy jóval pörgősebb és dinamikusabb sportágat hoz, ami kevesebb egyébként az a kvázi holtidő, vagy az olyan játékok, amik kevésbé érnek valamit, mert hogy egy támadósornak jóval kevesebb lehetősége van, és ezért jóval jobban meg kell ragadnia azokat. de az alapja igazából megegyezik. Ha valaki látott már amerikai foci meccset, ugyanúgy a területszerzésről szól, csak itt nem arról fog majd a vége szólni a játéknak, hogy válvédő ütközik sisakkal, vagy bármi ilyesmi, hanem egy zászlót húznak le az oldalára a játékosnak, ezzel szerelik, és innen is jön a neve egyébként a sportnak, tehát a zászló foci az igazából ebből jön. Hogyha a zászlóját kitépik valakinek, akkor ott megáll a haladás, és onnan a következő játék következik.
2: Pályamérete, labdamérete az megegyezik, vagy az ezért eltér?
5: Egyébként ez vicces, hát kisebb a pálya, kisebb, ezáltal sokkal gyorsabb a zászlós foci, ahogy Ádám is említette. A labdaméret az egészen pár héttel ezelőttig megegyezett teljesen a férfiaknál, vagy a fiúknál, a hölgyeknél kisebb a játékszerrel játszottak. Most viszont az utolsó World Games-en ott már egy ilyen flag futballra, zászlós focira kialakított labdával játszottak. Ez méretben kisebb, súlyban egy kicsivel nagyobb, de tényleg csak ilyen pár milligramra kell gondolni, pár gramra, de hatalmas különbséget jelent, sokkal jobban el lehet dobni, könnyebb elkapni a labdát, több látványos játékot fog eredményezni. Az emberek szerintem még olyanok is látták már Odell Beckham junior elkapását jó 12 éve, hogy egy kézzel ugye lehúzta New Yorkban a labdát. Ebből sokkal többet fognak látni az olimpián pont emiatt a labda miatt.
2: Mivel ugye nincs kontakt, ezt ugye mondtátok ti is, azért ha jól látom, a felszerelés is teljesen más. Láttam videókat, fotókat, itt azért nincs ilyen melvédő, nincs sisak. Van valami speciális felszerelés, ami kell a flag futballhoz, vagy csak az a szalag, ami ugye rajta van a játékosokon?
4: Szerintem ez a sportágnak a nagy előnye egyébként. Nyilván ez egy tömegsport szeretne lenni, és Amerikában is ez volt a cél, hogy egy bizonyos szintig a szereléses focit csinálják, válvédőbe, sisakba, komoly ütközésekkel, egyébként sérüléssel is, és hogy szerették volna egy olyan irányba elmozdítani, amit egyébként tudnak koedukáltan űzni, tudnak úgy űzni, hogy az egyébként minimálisabb terhet rójon mondjuk a testre, és kizárólag egyébként a látványos elemeket átemelni, és emiatt nincsen válvédőnk, nincsen sisakunk, nincsen térvédő és egyéb. Ezt konkrétan egy labdával és toplistipővel és azzal a zászlóval, ami az oldalán le tudja hozni mindenki. És ez is a cél egyébként. Amerikában ennek alapvetően a parkban játszó fiatalokat szerették volna megtalálni vele, és jóval kevésbé azt, ami szervezett, gondolok itt az egyetemi focira, vagy gondolok itt a profi fotballra. Sokkal inkább az volt a cél, hogy legyen valami, amit, hogyha lemegyünk szombaton a családdal dobálózni labdát, akkor tudjunk valamit csinálni együtt.
2: És hogy mondtátok, szintén amiatt nyilván, hogy ezért nincs erős kontakt, vannak női csapatok is. Mekkora nagy a különbség manapság mondjuk a flag futballban a női és a férfi csapatok közötti, hogy látjátok?
4: Szerintem azért itt azt el kell mondani, hogy a női sport az egy nagyon-nagyon felfelé ívelő pályán van. És hogy nyilván egyébként, amikor megnézed egy ember egy világbajnokságot, akkor ott a női és a férfi csapatok között azért észreveszi a különbséget, de azt, amit egyébként a női csapatok felraknak, az már abszolút megsüvegelendő. Tehát most már tényleg ott tartunk, hogy bármelyik női válogatott az egyébként labdával rúg egyébként mondjuk férfiak ellen, de nyilván egyébként egy alacsonyabb szintet képvisel most még. Ugyanakkor azért azt látjuk nemzetközi szinten és magyar szinten is, hogy egyre több olyan lányt is érdekel ez a sport, és egyre többen jönnek bele a sportba, akik egyébként nagyon magas szintet képviselnek mondjuk atletizmusban is, és nagyon magas szintet képviselnek összességében a labdásportokban, hogyha egyébként ők kosaraznának, valószínűleg ott is világszinten tennék, de itt egyébként egy teljesen más sportban nagyon jól teljesítenek. És itt hozzá kell tenni egyébként, hogy ebben nagyon sokat segít az, hogy Amerikában most már sportösztöndíjat adnak egyetemen női flag futballban. Férfiben nincs ilyen, nőiben van. Ezzel is nyilván szeretnék duzzasztani azokat a játékosokat, akik erre reális célként tekintenek, és nem csak az olimpiát tudják kínálni, mint egy karrierutat, hanem egy amerikai diplomát is akár.
2: Mik azok a képességek, amik mondjuk a flat footballhoz kellenek? Gyorsaság, nem tudom, milyen képességek jók szerintetek?
4: Leginkább szerintem a gyorsaság és a robbanékonyság az, amiről elsősorban kell beszélnünk. A labdaérzék az nyilván európai szemmel a kerekabdából átnyargalni a tojáslabdába, az egy furcsa történet, de egyébként nem lehetetlen, és ugyanaz a labda elkapása, csak egy kicsit másfajta labdát kell elkapni. Ez mindenféleképpen kulcs, és tényleg az a robbanékonyság, amit ki kell emelni, hogy nagyon rövid idő alatt kell nagyon nagy sebességre szert tenni a pályán, hogy sikeres játékokat hozzunk össze. Sokkal kevésbé a fizikai erő, mint mondjuk az amerikai fociban, ahol egyébként a súly és az, hogy mondjuk milyen, hogy tudok megmozgatni mást, az egy nagy előny. Itt nálunk ez kevésbé fontos.
2: Mondtátok, hogy ugye 5-5 játékos van a pályán, itt hogy változnak a pozíciók? Itt is ugye beszélhetünk waterbackről, vagy azért itt az picit máshogy helyezkednek el, vagy máshogy helyezkednek el ez a pozíciók?
4: Séma szinten egyébként legtöbbször van irányító, tehát azért arról beszélünk, hogy van valaki, aki jóval többször passzol, mint a többiek. Ugyanakkor azért a sportág sajátja, hogy jellemzően ez egy, kettő vagy három ember is passzol akár egy játékon belül, míg azért az amerikai fociban egy jóval tisztában letisztult pozícióról beszélünk, amikor az irányító, jellemzően az a srác, aki egyébként inkább csak passzol, a lábaiban nem nagyon hiszünk. A modern flag fociban, és amerre megy a sportág, az abszolút a kettő vagy akár három irányítós játékok felé megy. Ez egyébként európai szemmel, ha valaki nem az amerikai focin szocializálódott, hanem mondjuk más sportágból érkezik, akkor sokkal inkább befogadható, mert nem is érti az ember egyébként, hogy miért csak egy passzal operálnak, hogyha van többre is lehetőség. És itt is ez az irány igazából, azt látjuk a sportág tetején, tehát mondjuk egy világbajnoki döntőben nagyjából nem volt olyan játék, amit a amerikai fociban megszokunk, hogy valaki megkapja a labdát, hátralép, elpasszolja valakinek. Mindig volt benne valamilyen olyan extra, ami már egy flag foci sajátosság, és nem amerikai futballból érkezik.
2: Igen, mert ugye nemrég volt a világbajnokság ebben a sportágban, és ugye Ádám, te is úgy fogalmaztál, hogy amerre tart ez a sportág, hát nyilván itt is azért nagyon sok változás van az idő folyamán, mint a legtöbb sportágban azért fejlődnek dolgok, vagy sporttudományos ismereteket bevonnak. Ti magatok hogy képzitek a flag footballban magatokat, vagy mit tudtok figyelni, hogy tényleg merre tart ez a sportág, akár edzettségben, akár más módon?
4: Szerintem itt, ami egyébként nagyon sokat hozzáad, az a nemzetközi kapcsolatok. Igazából, amit mondjuk egy ilyen edzői körben ki tudtunk alakítani, itt nagyon pozitív az, hogy mennyire nyitott igazából az edzői társadalom, még úgy is, hogy mondjuk Európán belül azért van rivalizálás csapatok között, de nincs olyan edző, aki ezen tudnánk úgy oda menni, hogy szia, abban segíts, hogy ezt megértsem, hogy miért csináljátok, vagy úgy, és nyilván azért itt nem fog nagy titkokat elárulni, de mégis segít betekintést nyerni. Úgyhogy ez szerintem egy abszolút kulcs. Illetve a másik, ami nagyon-nagyon pozitív, hogy rengeteg sémát, rengeteg irányt az interneten azért meg lehet lenni, csak jól kell keresni hozzá. Rengeteg meccset kell nézni, rengeteg videót kell nézni ahhoz egyébként, hogy arra ne elcsípjük azt a 3-4 dolgot, amit át tudunk emelni. És onnantól kezdve pedig egyébként, ami nem a séma része, hanem mondjuk a játékosok képzése, ott pedig azért ez egy robbanékony sport, ahol meg lehet nézni azt, hogy milyen időközönként, milyen outputot kell lerakni a pályára, milyen fontos irányváltások vannak benne, és azért az atlétika része az akkor onnantól már elég rendesen kiszámítható. Tehát a sporttudományi része az nagyon hasonló, mint egy kézilabdának, egy focinak, egy kosárlabdának, azt le lehet képezni, ami pedig a sportági sajátosság, abban tényleg az számít, hogy mennyi időt tud belerakni az ember a videózásba.
2: Krisztóf, te is jelen vagy a válogatott mellett, ilyen kapcsolatokra hogy lehet szert tenni, vagy hogy állítjátok össze egyébként akár a válogatott programját is?
5: Ez vicces, mert én annak idején, amikor elkezdtem önkénteskedni, így a flag válogatott, inkább a flag sportági szakág alatt, akkor én még az elején ezért a nemzetközi kapcsolatokért feleltem. Akkor még nagyon nem volt válogatott, inkább tervbe volt a válogatott, ez ilyen 23 ősze környékét kell elképzelni. És akkor az volt a cél, hogy alapvetően azt a hiányzó tudást Magyarországra, ugye a Magyar-Amerikai Futballszövetség alatt vagyunk, mint sportági szakág, próbáltuk behozni ezt a hiányzó tudást, és akkor én azt vállaltam magamra, hogy majd ilyen edzői klinikeket, edzői, hát hogy szokták ezt mondani, ilyen
4: képzés,
5: workshopot fogunk Magyarországon csinálni, és ez volt az, amit szerveztünk, és azóta is próbálunk szervezni, legyen ez élőben, legyen ez online, mindig jöttek már olasz kollégák, de volt már az, hogy izraeli kollégákkal tudtunk együttműködni, és megosztani egymással a tudásunkat. Ádámék nagyon aktívak egyébként az eddig felépített kapcsolatoknak a további kiaknázásában, és úgy ismerkedtem meg, hogy alakult ez az egész, és én meg nagyon szerettem volna visszaadni a sportágnak és ennek a közösségnek, amitől annyit kaptam, viszont nem is azt, hogy éreztem, de én úgy éreztem, hogy inkább ezzel többet tudok segíteni, mint hogy játékosként próbáljam meg ezt az utat, és akkor azóta is így dolgozunk együtt. Van még mellettem egy társam, akivel így az a legválogatottat, mind a nőit, mind pedig a férfit próbáljuk egyengetni, és Ádámék munkáját a lehetőleg legkönnyebbé tenni, hogy csak is a taktikára és csak is a teljesítményre kelljen koncentrálni, a Gecser Máté. Vele szoktunk alapvetően rendezvényeket is Magyarországra hozni, hogyha ezek nemzetközi rendezmények, és próbáljuk a versenyeztetését a válogatottnak minél jobban megoldani, és teljesen önkéntes alapon.
2: És mennyire nyitottak erre a magyar kollégák, vagy akár edzői gárdát honnan tudtok toborozni, mert még a hagyományos magyar sportágak, vagy hagyományosan Magyarországon jelenlévő sportágak is sokszor panaszkodnak arra, hogy hát nincs elég edző, vagy nincs megfelelő edző, megfelelő képzésű edző, vagy edzőképzés. Szóval ti honnan tudtok toborozni edzői gárdát?
5: Egyébként ez nálunk is az elején azért nagy hiány volt, és inkább az volt a lényeg, hogy valaki olyat hozzunk, és Ádám személyben ezt megtaláltuk, olyat hozzunk, aki tényleg tanulni akar, és ennek fogja szentelni az idejét, és olyan hozzáállás van, és utána bele lehet tanulni egyébként. Ádám nagyon jó alapokat hozott például ugye a felszereléses változatból, amit át tudott rakni a flag footballra. Utána meg kellett találni Ádám mellé a segítőket, és ez itt is inkább az volt, hogy a karaktert néztük. Most már kijelenthetjük, hogy a szövetség támogatásával olyan edzőképzéseket tudunk biztosítani jövendőbeli edzőknek, amivel egy olyan alapot kapnak, hogy akár válogatott szinten, vagy akár otthon a klubcsapatukban tudnak segíteni, hogyha a flaget ki kell építeni abban a közösségben. Szóval ez nagyon fontos, hogy az ország egész területén vannak most már csapatok, és tényleg az ország egész területéről kapunk szakembereket, akik bármikor elérjük Ádámot tényleg. Ádám az, aki Ádámnak például a nemzetközi edzők, Ádám pedig a magyar edzőknek olyan, hogy a tudását meg tudja osztani, de ez egyébként oda-vissza megy ez az eszmecsere.
2: A sportág magyarországi jelenlétéről majd még beszélünk a következő fél órában is, de még egyelőre maradjunk picit így nemzetközi vonalon, mert hát nyilván ugye sajtóhír volt pár napja, hogy NFL játékosok is bejelentkeztek, hogy szeretnének az olimpián részt venni, ugye flag futballban, és ugye nagyon sok sztárt láthatunk, hát láthatunk ugye a kosárlabdában és az NBA-ben mekkora sikere volt annak, hogy ott voltak a sztárok, szóval ez elég jó promó lehet annak a sportágnak, hogy látjátok?
4: Hát ez mindenképp egy nehéz kérdés szerintem, hiszen azért az amerikai válogatott egy meglehetősen magas szintet képvisel, úgyhogy abban nincsenek jelenleg NFL sztárok. Ugyanakkor azért a sportág lefordíthatósága azért az nem az, hogyha berakjuk oda egyébként a nagyjából 0 kilométeres NFL sztárokat, akkor mindenképpen majd elit szintet képviselnek. Erre jó példa, hogy márciusban volt egy torna egyébként, ahol jelenlegi és korábbi NFL sztárok kettő csapatot alkottak, és a harmadik csapat pedig az amerikai nemzeti válogatott volt, és az amerikai nemzeti válogatott föltörölte velük a pályát, szó szerint. Volt egyébként olyan próbálkozás már a mostani VB-re is, hogy egy volt NFL irányító, Robert Griffin III, aki egyébként azért meglehetősen nagy szintet képviselt az NFL-ben is, megpróbált egyébként bejutni az amerikai válogatottban, nem sikerült neki, de ott azért próbálta arra kihegyezni, hogy erre ideje nem volt, és szerintem ez a kulcs, hogy egy NFL játékosnak lesz-e arra 3 vagy 4 hónapja, hogy beletanuljon egy ilyenbe, és nem feltétlenül csak az, hogy képzés szinten, hanem hogy a kémiát kiépítse a srácokkal, akik ott vannak. Ez lesz nagy kérdés, mert amúgy nyilván hiperatlétákról beszélünk, az NFL tényleg a krémek krémje, főleg amerikai futballban is, nyilván emiatt egyébként flag futballban is, de az amerikai sportok között is. Ugyanakkor kémia nélkül ez nem fog működni, úgyhogy én arra számítok, hogy lesz azért 1-2, akár 3 olyan játékos, aki megjelenik majd, és egyébként magas szintet képvisel, és akár egy hónap képzés után is egyébként részt fog tudni venni mondjuk akár a VB-n, akár az olimpián, de ehhez azért az kell, hogy ők ezt belepakolják a melót, és őszintén szólva itt a legnagyobb probléma az lehet, hogy a csapatok természetesen nyitott fülekkel hallgatják azt, hogyha a játékos szeretne elmenni és ott egyébként kipróbálni magát, de akkor nem biztos, hogy annyitottak lesznek, hogyha 3-4 hónapot nélkülözniük kell ezt a játékost.
2: Na igen, ez is érdekes, amit mondasz, hogy mennyire lesz nehéz adaptálódni a két sporták között, vagy a sport között.
4: Vannak, amik könnyen lefordíthatóak, hogyha egy magas labdát földobnak, és azért fel kell menni, akkor vannak olyan játékosok az NFL-ben, akik ezt a világ legjobbjaként csinálják. De ott kell lenni ahhoz annál a pozícióban, ahonnan fel kell ugrania érte, és remélhetőleg nem csak ennyiből áll a feladata. Ez lesz szerintem inkább a nehéz. Az egyébként mindenképpen figyelemre méltó, hogy nem csak az amerikai válogatott van nyitva nekik, tehát minden egyes ország válogatottjába engedélyeznek egyébként egy olyan játékost, aki az NFL-ben játszik. És azért az nagy fegyvertény lehet, hogyha mondjuk megjelenik egy koreai válogatottban olyan, akinek mondjuk van koreai állampolgársága is. És azért Amerika bevándorlók országa is, ott azért vannak, akiknek egyébként így dual passzporttal megoldható ez a dolog. Mindenképpen ad egy értékes fűszert, de én azt érzem azért, hogy a marketing értékének jóval nagyobb lesz, mint a sportértéke.
2: Vagy mondjuk az is érdekes kérdés, hogy ezeknek a nagy sztároknak mennyire hiányzik az, hogy mondjuk még egy olimpián is részt vegyenek, nyilván presztízs, de ahogy te is mondtad, a csapatok sem feltétlenül fognak örülni, hogy a játékosaikat elengedik, vagy mondjuk nyilván sérülést szerezzenek egy olimpián. És ha jól olvasom, Patrick Mahomes is mondta, hogy inkább már a fiatalok menjenek majd az olimpiára, vagy maga elengedi a fiatalokat, szóval van, aki már azért visszakozik. Nem tudom, ezt hogy látjátok.
4: Leginkább szerintem majd ez annak lehet érdekes, aki mondjuk jelenleg egy csere irányító például. Tehát, hogy így őszintén szólva, ő neki valószínűleg egy olimpiai arany, ez nagyon sokat ad. Ugyanakkor például van a Cincinnati Bengals irányító, Joe Burrow, ő kijelentette, hogy neki ez legalább annyit jelentene egyébként, mint egy Super Bowl gyűrű. Na most a Super Bowl gyűrű az egy nagyon-nagyon-nagyon áhított ékszer. Úgyhogy ha egyébként például Burrow azt mondja, hogy igen, ő szeretne ebbe tenni, és most egyébként jelenleg ő flag ambassador, amúgy több helyen is, De hogyha azt mondja, hogy akkor meg szeretné érkezni az amerikai válogatottba, és abban rak energiát és időt, az egy elég nagy fegyvertény lehetne, például marketing és sport szempontból is.
2: Egy másik érdekes kérdés számomra, hogy ez is érdekes, hogy mennyire lenne mondjuk igazságos, hogy bekerülne egy NFL sztár, mert nyilván van, aki már így a flag futballra edzi magát évek óta, és eleve, úgy mondtátok, ugye 10 ember kerülhet be a válogatottba, szóval elég kevés a hely nyilván a válogatottakban, szóval mennyire lenne ez igazságos, hogy mondjuk egy NFL sztár elfoglalja egy olyannak a helyet, aki évek óta flag futballra edz és ezzel foglalkozik.
4: Hát azért én azt gondolom, hogy a sport annál igazságtalanabb, hogy ilyen kérdéseket felvesen, nem morális aranyérmeket osztogatnak, és hogyha valaki azt mondja egyébként, hogy ő a jobb, akkor azt minden sportolónak egyébként be kell ismernie, hogy valóban jobb. És természetesen biztos nagyon fog fájni a szíve annak, aki mondjuk nem tudom, az elmúlt 10 évét beleölte abba, hogy egyébként olimpián szerepeljen, de a nap végén annak a legjobb 10-nek kell ott lennie, akik a legjobban és a legmagasabb szinten tudják képviselni a válogatottat. Biztos vagyok benne, hogy az amerikai kollégáknak is ez van a fejében. Ha valaki ezt meg tudja tenni úgy, hogy 2-3 hónapot készül, és ezzel is egyébként belekerül abba a top 10-be, akkor valószínűleg ott a helye.
2: Hogy látjátok, európai országok közül ki az, aki még mondjuk nagy konkurencia lehet, kikerülhet, szerezhet kótát az olimpiára, vagy akik már mondjuk akár előrébb tartanak nálunk flag futballban?
4: Jelenleg egyébként ugye az olaszoknak már megvan a kvótájuk. 6 csapat lesz kint az olimpián, az első európai csapat, aki kvótát szerzett, az olasz válogatott volt. Azért azt látjuk, hogy Németországban teljesen más erőforrásokból, teljesen más szinten tudják űzni ezt a sportot. Ugyanakkor azért a sportnak megvan az a kis kedvessége, azért, hogy például az előző EB nagyon nem sikerült jól a németeknek, és most egyébként emiatt feküdtek rá, hogy a VB, ahol egyébként hazai pályán szerepeltek, kifejezetten jól sikerült. Vannak olyan válogatottak, mint például Svájc, akik egyébként szerintem több van bennük, mint amit mondjuk most mutattak a VB-n, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy hogyan érkeznek majd a következő EB-re. Ugyanakkor például az osztrákok, akik 2024-ben világbajnoki döntőt játszottak, az idei világbajnokság 15. helyét csípték meg 16 indulóból, amiből egy nem jelent meg. Úgyhogy nagyon-nagyon forgandó, azt gondolom, még most egy annyira frissen kialakuló sportágról beszélünk, hogy egy-kettő olyan ember, aki megérkezik egy válogatottba, az nagyon nagyot tud rajta fordítani, vagy hogyha ebben kimarad, akkor nagyon nagyot tud veszíteni vele a válogatott. Úgyhogy nehéz most még ilyen teljesen egyértelmű erősorrendet felállítani, és ez van, hogy évekről is akár akkorát változhat, mint például, amit látunk az osztrák válogatottnál.
2: Igen, ez is érdekes, ugye 6-6 csapat kvalifikálhat női férfi vonalon, és ugye az Egyesült Államok rendező országként ugye már jelen van, a kanadai válogatott megszerezte már a kvótát női férfi oldalon is, ahogy említetted, ugye Olaszország is kint van, a férfi vonalon csak, ha jól tudom, Európából, szóval így borzasztóan nehéz kvótát szerezni, mi lehet a módja tényleg a kvótaszerzésnek, vagy a többi kontinens hogy áll ebben a tekintetben, akár Ázsia, akár Afrika, nem tudom, hogy látjátok így nemzetközi mezőnyt.
4: Alapvetően a mostani világbajnokságon például pont az afrikai részvevő Nigéria nem tudott részt venni, emiatt nem tudjuk az ő erőviszonyukat. Azt gondoljuk, hogy nagyjából a mezőny közepébe tudtuk volna őket beelképzelni. Az ázsiai országok egyébként főleg Japán vezetésével kifejezetten magas szintet képviselnek, de azért ez a sportág még mindig egyébként az amerikai kontinensről szól elsősorban. Mexikó például nagyon nagy meglepetés, hogy még nincsen kvótával, pedig arra számítottunk egyébként, hogy ott lesznek. Amerika nyilván már ott van, Kanada már megszerezte, úgyhogy az a nagy kérdés szerintem, hogy ott mit tudnak még lemeccselni. Európában arra számítunk, hogy a következő Európa-bajnokságban mindenki oda fogja tenni magát azért, hogy esélye legyen a kvalifikációs tornán. Azzal számolunk, hogy a következő EB-n nagyjából a top 7-ben kell ahhoz lenni egyébként, hogy ez megtörténhessen.
2: A mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Keszi Dóra, és továbbra is itt van velem szemben Zahovai Ádám, a Magyar Flag Futball válogatott szövetségi kapitánya, és Horváth Kristóf, a Flag Futball válogatottunk koordinátora. Hát beszéltünk itt a flag futballnak a nemzetközi térhódításáról, illetve hogy a Los Angeles-i olimpia programja lesz, de szerintetek miért a flag futball került be, és miért a hagyományos amerikai futball az olimpia programjába, hogy látjátok ezt?
5: Szerintem ennek eléggé egyszerű a magyarázata. Van egy, az olimpiákon van egy felső határ sportolói számban, és hogyha azt nézzük, hogy egy tackle a felszereléses változatnál a minimum keret 40-45 főnél kezdődik, és ezen felül még 15-20 edző van, akkor már 60-65 főről beszélünk. Ha csak 8-10 csapat kvalifikálná magát, az is 6-700 fős pluszt jelentene. Még azért flag football, mi például 15 fős keretekkel szoktunk általában versenyeztetni, 12 játékos, 3 edző, 1 úró, mondjuk azok már 16 fő, de jóval kisebb terhet is rak a rendezőkre, és emellett szerintem a flag football egy sokkal elérhetőbb sportág mindenki által, mind a gyerekeknek, a szülőknek kevesebb terhet von rájuk, és emellett a sportolóknak is sokkal könnyebb ezt a sportágat elkezdeni.
2: Kristóf, te ezt is mondtad itt a szünetben, hogy szerinted az NFL sztárok majd nem adnak olyan sokat így a csapatokhoz, vagy az olimpiához, miért gondoltad így?
5: Szerintem azért is, mert hiába, ahogy Ádám is említette, ők a emberi teljesítő képességnek a csúcsát jelentik, azért, hogyha valaki 15-20 éven keresztül egy sportot űz, azt űzi, hogy hogyan kapja a labdát, hogyan fut vele, és utána rögtön az első kontaktot keres, az első védőt, hogyha egy támadóról beszélünk. Ezt nagyon nehéz valakiből kiölni, és nagyon nehéz szerintem azt, hogy igen, itt szó szerint nem érhetsz a másikhoz, különben rögtön büntetéssel jár, és nem is kevés büntetéssel jár. Ezt a részét nagyon nehéz szerintem egy sportolónál megváltoztatni. Ez különböző sportágban is megfigyelhető szerintem.
2: Az olimpiai mozgalom számára egyébként különösen fontos, hogy olyan sportágakat rakjanak a programba, amivel ugye a fiatalokat be tudják vonzani. Ugye láthattunk erre példát a párizsi olimpián is. Mennyire népszerű a fiatalok körében a flag football, hogy látjátok, akár itthon, akár mondjuk nemzetközi viszonylatban?
4: Szerintem még mindenképpen épül. Tehát azt azért el kell mondani, hogy azra számítunk, hogy ez mondjuk Los Angelesig még felfele fog menni. Jelenleg egy jó helyen van, szerintem most összemosódik igazából egy fiatalnak az, hogy van egyébként flag foci, és mellette van az NFL, amit mondjuk követek, egy profi amerikai futball liga, ami nagyon nagy népszerűségnek van most az NFL minden tekintetben, mind a meccsek nézettsége szempontjából, mind a csapatok követői szempontjából, mind az egyáltalán, hogy mondjuk, ha az ember Budapest utcáin végig, vagy akkor hány meszt, hány olyan sapkát, vagy bármit lát, ami egyébként csapathoz köthető. És szerintem most ennek van egy erős felfutása, és azt azért mindenképp hozzá kell tenni, hogy az NFL-nek abszolút érdeke az, hogy a csúcs produktum az biztosan a saját meccsei lesznek, de ahhoz, hogy ez tömegsport legyen, és hogy azt el tudja mondani egyébként, hogy mondjuk vannak csapatok Kínától, Brazílián át, nem tudom, Párizsig, ahhoz az kell egyébként, hogy a tömegsportba investáljon, és ezt meg is teszi egyébként. Tehát, hogyha például most a VB-t nézzük, akkor ott 6 olyan NFL csapatnak az aktivitásai voltak kint, akiknek erre nem volt egyébként szüksége, de mégis láttak abban fantáziát, hogy igenis álljanak mögé. Düsseldorfban konkrétan egy olyan komplexumban rendezték meg az egészet, amit egyébként a New England Patriots finanszírozott, hogy ezt felépítsék. Tehát ezek azok a dolgok, amik csak a legfelszínesebbek az NFL támogatásában a flag foci felé, és ebből jóval több lesz szerintem, ahogyan megyünk 2028 felé. Hogyha esetleg 2032-ben is olimpiai programon marad a flag foci, akkor pedig még inkább egy hosszantartó dologról beszélünk.
2: Pont erre akartam rákérdezni, ha már említetted ugye Brisbane-t is, hogy 28-ig biztosított a flag football szerepe, de mennyire látjátok a létjogosultságát a további olimpiákon ennek a sportágnak?
4: Hát most az iparági küszöb alól kiszűlődő hangok azok eléggé azt mutatják egyébként, hogy Ausztráliában is ott lesz majd ez a sport. Nyilván ezt majd, amikor hivatalosan kikommunikálják, akkor hisszük el, de az biztos, hogy jelenleg van egy olyan irány az olimpiában, hogy próbálnak olyan sportágokat, nem csak a fiatalok, de egyébként a nézőket is bevonza, és próbálnak az olyan sportágok felé nyitni, akik egyébként bevonzák ezt akkor is, hogyha mondjuk nem olimpián szerepelnek éppen. Úgyhogy ezért mind arra mutat, hogy egyébként a flag football meg fog tudni maradni, és valószínűleg ehhez kell az, hogy egyébként egy nagyon szép Los Angeles-i eredményt mutassanak fel, ami nem feltétlenül az, hogy most milyen meccseket játszanak, hanem milyen képet látnak majd a nézők. És ezért van az egyébként szerintem többek között, hogy 6 csapat van ott, hogy tényleg a sportág tetejének a tetejét tudják mutatni, akik egyébként néző támogató és nézőknek látványos focit tudnak játszani.
5: Szerintem még fontos az, hogy az NFL idén már szervez Ausztráliában mérkőzést, tackle mérkőzést. Én úgy gondolom, hogy az NFL nem szervezne oda mérkőzést, hogyha 32-ben Brisbane-ben nem lenne a flag football. Az olimpiai ötkarikás játékok programja, azért itt megvannak a kapcsolatok egymás között, hogy ezt hatékonyan tudják megoldani. Én is reménykedek abban, hogy ott lesz 32-ben, és csak Ádámra tudok visszacsatolni, ez 28-ban, ez a 6-6 csapat, ez tényleg a legjobb minőséget fogja hozni ebben a sportágban.
2: És szerintetek ezt a 6 csapatot majd bővíthetik, vagy így kvótaszerzés szempontjából akár Brisbane-re?
4: Szerintem igen. Azért azt látjuk, hogy ahogy Kristóf is mondta, azért itt a logisztikai kereteket is meghatározták az, hogy hány csapat lehet ott. Szerintem az is meghatározta egyébként, hogy mondjuk hány meccset tudnak játszani flag fociból és amerikai fociból egyébként, hogy összehasonlításképp. Én számítok arra, hogy többen lesznek ott, hogyha egyébként az ausztrai programban is szerepel. Nem gondolom, hogy 12 csapatig felmenne, de mondjuk egy 8-10 fős vagy 10 csapatos torna, az egyébként már egészen jól mutatna.
2: Nyilván felmérik tényleg, hogy mennyire lesz sikeres így Los Angelesben. Ugye beszéltünk már így a kvótaszerzési lehetőségekről, egy picit érintettük a magyar válogatottat is. Magyar válogatott mikor érhet oda, hogy akár mondjuk kvótát szerezzen az olimpiára ebben a sportágban?
4: Hát erre a nagyon hivatalos válasz az, hogy természetesen bármikor, mert hogy a következő kontinens viadalon, Európa bajnokságon 2027-ben is lesz arra esélyünk, hogy kivívjuk magunkat a kvalifikációs tornára való bejutást. Én azt gondolom, hogy reális keretek között tényleg abban kell gondolkodnunk, hogy mi a következő, amit egyébként tudunk tenni érte, ez most jelenleg az Európa bajnokság. Ugyanakkor 2032 lehet nekünk az reálisan, amire egyébként lövünk, és nyilván az is egy nagyon-nagyon komoly befektetés mind időben, mind pénze, mind energiában egyébként, amit bele kell tennünk ahhoz, hogy erre esélyünk legyen. De ott egyébként nyilván lássuk meg, hogy következő Európa-bajnokságon hogyan tudunk női és férfi oldalon is szerepelni, de nem egy teljesen elborult gondolat az, hogy egyébként ott legyünk.
2: Ilyen szempontból akkor reméljük, hogy 1900, vagy már 2032-ben is, bocsánat, a olimpiai programban lesz, hát akkor lesz esélyünk tényleg kvótát szerezni. Ugye már részt vett a válogatott Európa-bajnokságon, ott milyen eredményeket értetek el?
5: Igen, tavaly Párizsban, a gyönyörű francia fővárosban voltunk Európa-bajnokságon. 15-ek lettünk, ez nem feltétlenül tűnik a legjobb eredménynek, viszont az újonc csapatok közül másodikok lettünk, és nagyon sok újonc csapat volt, a torna fele a csapatoknak újonc volt, és előttünk jóval régebb és komolyabb flag programokkal rendelkező válogatottak szerepeltek, és szerintem Ádám is meg tud ebben erősíteni. Voltak szép győzelmek, és voltak nagyon szoros mérkőzések olyan csapatok ellen, ahol már 10-15-20 éve vannak flag programok, mint például Izrael-el vívtunk nagyon jó találkozót, még hogyha ki is kaptunk tőlük. Egy olyan eredmény volt az, hogy ezt a válogatottat tudtuk tartani végig, ami szerintem megsüvegelendő a srácok előtt és az edzői csapat előtt is.
2: Hát újoncok között ez a második helyez, ez az abszolút szépen mutat, vagy szépen csillog. Hogy kezdtetek neki a munkának? Mennyire volt nehéz összeállítani a válogatottat? Milyen jellegű munkát végeztetek? Hogy ment ez tényleg ilyen nulláról ennek a felépítése?
4: Az első, ami ehhez kellett, az nyilván egy nagy tryout, egy nagy kiválasztó edzés igazából, ahova, amit mikor meghirdettünk, akkor nagyjából 100 fő jelentkezett. Ők azért mondjuk olyan 95%-uk jelenleg amerikai focista volt, akik szerették volna kipróbálni magukat ebben a sportban, úgyhogy egyébként azt rekreációs jelleggel űzték, ahogy Kristóf is említette korábban. Közülük kellett egyébként folyamatos szűkítésre lejutnunk oda, hogy a 12 fős utazókeretet megtaláljuk Párizsban, erre nagyjából 5 edzőtáborunk volt, illetve egy edzőmérkőzésünk az akkor még VB ezüstérmes osztrák csapattal. Szerintem nagyon-nagyon sok tanulópénz volt ebben. Nem csak abban a szempontból egyébként, hogy milyen szűkítésekkel megyünk, de abban a szempontból is, hogy mondjuk mi az a séma, amire jól lehet építkezni, melyek azok a játékok, játékosok, akikkel egyébként ezt tudjuk űzni. Úgyhogy nagyon-nagyon rohamléptekben mentünk, és ennek egyébként azért azt gondolom, hogy valóban így visszatekintve már nem egy rossz eredmény ez a 15. hely Párizsban, viszont nagyon sokat benne hagytunk, és én tartom egyébként, hogy a következő EB-n

0: én arra számítok, hogy ők egyébként jövőre is igazán jól fognak tudni képviselni. És könnyen lehet azért, hogy vannak olyan csapatok, akik mondjuk jelenleg nem feltétlenül teljesítettek úgy, mondok egy példát, például a szerbek egyébként nem voltak ott. Úgy, hogy azért egy kifejezetten jó játékot képviselnek, viszont náluk a szereléses bajnokság, tehát az amerikai foci bajnokság az megszűnt most, és minden erőforrásokat a flag foci irányába viszik, és ennek biztos vagyok benne, hogy eredménye is lesz. Úgyhogy szerintem át fog rendeződni majd az erőviszonyok, vagy át fognak rendeződni, de azért vannak azok a csapatok, akik kvázi történelmileg is nagyon-nagyon jó erőt képviselnek, és megvannak azok a rutinos játékosaik, akik egyébként jó teljesítményt tudnak leadni.
1: És milyen helyezést céloztuk meg 2027-re az EB-re? Van már valami a fejben, valami terv?
0: Én nézek a szakmai vezetés felé.
2: Hogy mondták régebben, hogy görbüljön, hogyha a gyereknek a jegyéről volt szó, hát inkább legyen szögletes, de az lesz a lényeg, hogy minél jobb fejlődés mutasson a csapat, és előre tudjunk lépni. Ahogy Ádám említette, első alkalom, így visszagondolva, romantikusan tényleg nagyon jó volt, de hihetetlenül sok hibát követtünk el, mint szakmai, mint pedig játékos oldalon, ami szerintem ilyen első alkalomkor ez természetes, ezeket a hibákat kéne kijavítani a következő EB-re, és akkor azok, amit benne hagytunk, ahogy Ádám is fogalmazott, az nem lesz benne hagyva.
0: Én abszolút az egy számjegyű helyezést lőttem be magamnak, szerintem...
2: Nem akartam nyomást helyezni.
0: De szerintem az, ami egyébként nagy munkával reális, és onnantól kezdve igazából már bármi lehet.
1: Nyilván az is félséger, hogy már látjátok, hogy hol voltak a hibák, már hogy tapasztalatszerzés szempontjából már azért voltatok kint egy Európa-bajnokságon. Milyen gyakran tud találkozni a válogatott, milyen gyakran tudnak együtt edzeni a srácok, milyen korosztályból áll, hogy áll össze a válogatottunk? Picit mutasd be nekünk. Aha.
0: Jelenleg egyébként 18 év felett tudnak a felnőtt játékosok a női, illetve férfi válogatottakba jelentkezni. Jellemzően egyébként ilyen évi 8-10 edzőtábort tudunk találkozni. Itt nyilván azért össze kell egyeztetni nem csak a flag football kuponapokkal, ahogyan jelenleg egyébként a sportág a kluboknak biztosít versenyeztetést, de egyébként a szereléses meccsekkel is, és az ottani válogatottal is össze kell egyeztetnünk. Ameddig még ennyire össze van forva a kettő sportág, addig ez valószínűleg így is marad. Én azt gondolom, hogy ilyen 10-11 edzőtábor lesz az, ami reális, mondjuk így hosszabb távon, és nagyjából ez a 4-6 olyan torna, amit egyébként be tudunk vállalni egy évben. Szerintem ez kell ahhoz, hogy mi versenybe tudjunk lenni mondjuk nagy válogatottakkal, akik lehet, hogy jóval nagyobb erőforrásokkal rendelkeznek, és jóval nagyobb merítéssel rendelkeznek, viszont nekünk a kémia az, ami egyébként tudja mi malmunkra hajtani a vizet. Ahhoz viszont az kell, hogy minél többet találkozunk, és minél több kilométer legyen a srácokban egyszerre a pályán.
1: Mennyire nagy a harca a válogatottba való bekerülésért, mert ha jól tudom, azért már van magyar bajnokság, vagy most nyáron azért voltak mérkőzések, és vannak, számos csapatunk is van egyébként itt Magyarországon.
0: Jelenleg 6 kupanapunk van egy évben, és nagyjából 20 olyan egyesület van, aki egyébként versenyez azért, hogy magyar bajnoknak mondhassa magát. Nagy a harc, én nagyon örülök ennek. Említettük már, hogy 12 fős egy utazókeretünk, most ott tartunk, hogy olyan 20-22 fő lesz az, akit egyébként tánkkerekként viszünk magunkkal a következő fél évre. Most hétvégén lesz egyébként az első olyan, amikor ezt a vágást megejtjük. És nagyon nehéz dolgunk van edzőként, ami egy nagyon-nagyon jó dilemma, hogy kit tudunk egyébként berakni ebbe a 22 főbe, mert nyilván az, hogy nem csak az jár, hogy egyébként válogatottként egy nagyobb presztízs, hogy ott lehet, de egyébként különféle egyéb támogatásokat is szeretnénk nekik adni a dietetikustól kezdve a regenerációs szakemberen át a mentáltrénerig, és ehhez az kell egyébként egy bizonyos szintet képviseljen valaki, ami most már szerencsére nem az, hogy automatikusnak vehető játékos szinten.
1: De ezek a válogatottak most már csak flag futballra edzenek, vagy azért van még átfedés az amerikai futball felé?
0: Férfiaknál szerintem nagyjából olyan 30%-os átfedésünk van, akik egyébként a szereléses focit is űzik egyébként válogatott szinten. Ez azért logisztikailag nehezebb. Női szinten egyébként nincsen jelenleg tekkel válogatottunk, innentől kezdve a lányok kizárólag arra fókuszálnak, hogy a flag futballban minél jobban csiszolják önmagukat.
1: Azt mondtad, hogy azért szeretitek így a sporttudományos ismereteket is bevonni így a válogatott köré. Mi minden kell, hogy azért csúcs teljesítményt érhessen el a csapat? Hogy látod?
0: Szerintem az egyik, ami nagyon fontos, hogy koordináljuk azt, hogy a srácok milyen munkát, srácok, akik egyébként lehetnek lányok is, milyen munkát végeznek egyébként a táborok között. Mondjuk itt elsősorban atletikai oldalról gondolkodom, tehát hogy a sebességépítés hogyan zajlik, vagy egyébként hogyan zajlik a konditermi munkájuk. Ezt koordináljuk jelenleg, tehát erre van egy szakember, aki ebben segít minket.

0: estetika és regeneráció, azt gondolom, hogy manapság már a sporttudománynak nem a csúcsa, hanem igazából már az alapelvárás, hogy egy sportoló odafigyeljen az étkezésére, az alvására, arra, hogy hogyan vizualizál, arra, hogy milyen munkát rak bele mondjuk a meccs előtt közvetlenül. Erre van egy szakemberünk, aki támogatja őket, és nagyon szeretnénk a jövőben dolgozni egyébként mentáltrénerrel, aki pedig akár egy az egyes segítséget, akár csapat segítséget tud abban adni, hogy a legmagasabb szintet tudják kihozni magukból a meccsnapokon is. Úgyhogy szerintem a sportszakmai oldal mellett igazából teljesen önkéntes alapon találtunk olyan szakembereket, akik nem csak magas szintet képviselnek, de hajlandóak rááldozni azt az időt és energiát, ami egy magyar válogatott szintjéhez szükséges.
1: Azt mondtad, hogy van már női válogatott is, a nők körében mennyire népszerű ez a sport?
0: Szerintem abszolút, és itt most nézek Kristófra azért, de én azt látom, hogy a lányok, akik ott vannak, akarják, csinálják. Azt is el kell mondani, hogy itt azért nyilván nagyobb részben vannak azok a lányok, akik semmiféle amerikai futball háttérrel nem rendelkeznek, viszont rendelkeznek mondjuk jó sportági alapokkal máshonnan. Kézilabdás lányok, kosárlabdás lányok, akik egyébként érkeztek, és várjuk is egyébként őket szeretettel úgy általában a sportba, mert ezek jó alapok arra, hogy valaki jó teljesítményt adjon le egy olimpiai sportágban, ahol reális esélye van arra, hogy olimpiai kvótáért küzdjön.
1: Kristóf koordinátori oldalról mekkora kihívás felépíteni egy ilyen válogatottat?
2: Alapvetően az a nehézség ennek a programnak, meg ugye a sportágnak idehaza, hogy mindenki önkéntes alapon, teljesen amatőr státuszban végzi, Ádám is a munkája mellett, én is a munkám mellett, a hölgyek, a srácok, akik a válogatott magját képzik, ugyanúgy bemennek hétfőtől péntekig a 8-tól 4-es melójukba, és utána pedig hétvégén jönnek edzőtáborba, lenyomnak kétszer-két edzést, utána pedig mondjuk elmegyünk egy rendezvényre, vagy egy megmérettetésre, és próbálunk a legjobb teljesítményt nyújtani. És ez nagyon, nagyon nehéz. Szerintem ez ami nagyon nehézé teszi ezt a részét a koordinálásnak, és az, hogy a sportág önfenntartó alapokon nyugszik jelenleg, külső segítség nagyon minimális, és így tényleg amit tudunk magunknak teremteni, abból próbáljuk ezt menedzselni. De ezért szép, mert tényleg erről szól az igazi sport szerintem, hogyha valamit szeret az ember csinálni, azért megtesz mindent még a limitált lehetőségei mellett is.
1: Ilyenkor külön megsüvegelendő, hogy a civil szakma mellett még beleteszitek tényleg az energiát ebbe a sportba. Ezt lehet tudni, mivel foglalkoztok civilben?
0: Hát én nagy sörgyelme vagyok, a marketingen egy csapatvezetője.
2: Nekem olyan szempontból jó, mert hogyha rendezvényeket kell szervezni a flag válogatottnak, akkor az nekem kicsit hazai pályán, én rendezvényiparral foglalkozom, abban a rendezvényekkel, mind céges, mind pedig sportrendezvényekkel foglalkoztam régebben.
1: Abszolút testhez álló. Hogy állítjátok össze a válogatottnak a következő hónapokra való programját, ha ezt lehet mondani, mert azért 27 is már hip-hop itt van, most már 26 felénél járunk, tehát hogy itt lesz az Európa-bajnokság ma holnap, szóval hogy állítjátok össze a hátra levő hetek, hónapok programját?
2: Alapvetően egy egész éves programmal érkezünk a srácoknak, már azt tudják előre, hogy be van nekik táblázva november elejéig a hétvégéig, hogy mikor tudjanak ráérni, pont azért, hogy könnyű lehessen tervezni. Most még ez az őszi program lemegy, lesz egy szlovéniai túránk, ahol eléggé komoly ellenfelekkel, európai ellenfelekkel fogunk megközelni, mind fiúknál, mind pedig a hölgyeknél. Utána lesz egy kisebb pihenő, és remélhetőleg azért majd ilyen november-december fele Ádámékkal összeülünk, hogy akkor a 2027-es programot megtervezzük a lehetőségünk szerint a legjobb körülmények között.
1: Hogy látjátok, mennyire fontos, hogy mondjuk akár olyan sportolókat is megtaláljátok, akik jelenleg még nem flag futballoznak, és lehet, hogy van bennük olyan tehetség, hogy akár potenciális válogatott legyen, vagy akár szép eredményeket elérjen?
0: Szerintem ez nagyon fontos. Azért ez egy kialakulóban lévő sportág még mindig, ahol ráadásul nagyon könnyen lefordítható dolgok vannak. Tehát egy kosárlabdásnak a védekezés az egyébként nem lesz teljesen új, megint csak egy kosárlabdásnak mondjuk az, hogy fel kell menni a labdáért és lehúzni a levegőből, ez nem egy teljesen új skill. Nyilván van egy csomó olyan dolog, amit meg kell tanulnia, ez egyébként klubcsapatban sokszor egyszerűbb, nyilván válogatott keretek között mi nem fogunk tudni arra időt szentelni egyébként, hogy őt mondjuk megtanítsuk az alapmozgásokra, de én bátorítanék arra mindenkit, hogy klubcsapatba menjen le, nagyon sok lehetőség van már akár vidéken, akár Budapesten is. És mindig nyitott szemmel járunk igazából, hogyha feltűnik egy olyan játékos, akiben látunk potenciált, akkor a válogatott meghívó sem szokott késni, mert az a filozófiánk egyébként, hogy találjuk meg azokat az embereket, akik a legjobban tudják az adott dolgot csinálni, hogyha ő egyébként megint csak 3 hónapja kezdte ezt a sportot, de jó alapokkal rendelkezik, és egyébként belerakja azt a melót, ami szükséges, akkor lesz lehetőség egyébként bizonyítani ezt a legmagasabb szinten is.
2: Igen, a puding evése a próba, hogyha egy hasonlattal kéne élnem, próbálja ki, és nagy eséllyel meg fog ragadni ennél a sportágnál, mert nagyon jó közösségek vannak országszerte, a Magyar-Amerikai Futballszövetség honlapja meg tudja nézni például a csapatokat, ahol flagedzést tartanak, és emellett pedig van a honlapunk is, a Facebook oldalon, pedig az Instagram oldalon a Flag Football Magyarországot kell bekövetni, ott mindig aktuális hírekkel jövünk, legyen az válogatott, legyen az klubcsapat, a kupanapok, mindennel kapcsolatban ott meg tudjátok találni az információkat, és várunk mindenkit nagy szeretettel, ami jó ebben a sportágban, hogy mindenki számára elérhető.
1: És külföldön mennyire van ez profi szinten ez a sportág jelen? Tehát van arra lehetőség, hogyha valaki itthon tehetségesnek bizonyul, eligazoljon külföldre, és akár mondjuk ne civil szakmája mellett kelljen ugye sportoljon, hanem akár a profi szinten üzze, és mondjuk pénzt kapjon érte.
0: Férfi oldalon ez egyébként kevésbé jellemző most még. Amik vannak lehetőségek, azok egyébként meglepően, de Ázsiában vannak, ahol a flag csapatoknál azért nem csak költségvetés van egyébként, de magas szinten is űzik, és ott egyébként igazolnak is jellemzően amerikai srácokat, de előfordult már európai is, aki kijutott így. A lányoknál pedig szerintem abszolút jellemző az, hogy az elmúlt évben bejelentett amerikai egyetemi ösztöndíj az most nagyon-nagyon-nagyon motiváló sok embernek, és nagyon sok olyan európai topatléta van, aki ezt feltűzte a zászlajára, hogy akár 19-20 évesen kimenjen Amerikába, és ott egy kvázi ingyenes amerikai ösztöndíjat szerezzen, úgyhogy közben egyébként nagyon magas szinten sportol. Erre nyilván eddig más sportágakban volt csak lehetősége, most van egy magyar lánynak is erre lehetősége Kiskunfélegyházáról, vagy egyébként eljusson és kapjon egy amerikai ösztöndíjat.
1: De akkor ezek szerintem tudtok is segíteni, vagy tudjátok koordinálni tényleg így az embereket akár jövő felé, vagy
0: erre felé? Abszolút, szerintem ebben ehhez tényleg az kell egyébként, hogy valaki ebbe olyan melót rakjon bele, ami egyébként erre nem csak a predesztinálja, de egyébként képessé teszi, és onnantól kezdve lehetőségek vannak szerintem.
1: Na hát akkor meglátjuk tényleg, hogy 2028-as olimpián hogy fog szerepelni a flag football, illetve hogy később majd még lesz az olimpiák programjában. Akit érdekel a flag football, az menjen fel a szövetség honlapjára, és tényleg ott érdeklődhet a sportág iránt. Zahovai Ádámnak és Horváth Kristófnak köszönöm szépen, hogy itt voltak velük, és körbejárhattuk ezt a sportot, mert hiszen két év múlva majd azért elég sokat fogunk felőle hallani, illetve remélhetőleg majd az Európa bajnokság után is majd jöhettek hozzánk és tarthattok beszámolót. Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok.
2: Köszönjük szépen.
0: Nagyon szépen köszönjük.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erős Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat. Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyar!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.

Ja, szét az éjjel, úgy űzi el a megnyúlt árnyakat. Fehér kezét

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Lőrinc Tamás olimpiai bajnok! Gyere Kristóf egy jó beérkezéssel! Ez is térmes világ!
2: Olimpiai bajnok a magyar női kajak négyes! Fantasztikus versenyzéssel!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Én egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: közben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Ígértem, hogy atlétikával és Takács Boglárkával kezdünk. Megérkezett a stúdióba az atléta, rövid távfutó, a 100 és 200 méteres síkfutás országos csúcstartója. Szervusz, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Ugye azt talán nem lenne meglepő, hogyha most elkezdenénk beszélgetni az Európa-bajnokságról, mert picit több mint egy hete ért véget Birminghamben a kontinens viadal, de van már ennél aktuálisabb történés is, mégpedig a budapesti világdöntő, amit majd szeptember 11 és 13-a között Budapesten rendeznek. Tegnap volt egy sajtótájékoztató, ahol kiderült, hogy mely magyar versenyzők lesznek ott, és te ott leszel. Ez meglepetés volt, te tudtad, tudni lehetett, hogy mi alapján kerülnek oda a magyar versenyzők erre a világdöntőre. Szóval, hogy tegnap volt-e bármilyen fordulópont ebben az ügyben?
3: Nekem ebben nem volt, vagy legalábbis nyilván az, hogy a végleges nevezési lista kijött, mármint hogy a magyar indulókkal kapcsolatosan, az nekem is újdonság volt, hogy akkor ténylegesen kik indulhatnak és kik állhatnak majd rajthoz, de nekem a szövetség meg a szakmai vezetőség az már, ők már igazából tavasszal mondták, hogy ha véletlenül nem jutnék ki, akkor se aggódjak, mert valószínűleg az én nevezésemmel nem lesz probléma, és azt el fogják fogadni a World Athletics-nél. Úgyhogy viszonylag nyugodtan készültem, egyébként főleg az Európa-bajnokságra az volt a fő verseny az idén, és akkor úgy voltam vele, hogyha hát reményeim szerint összejön az Európa, vagy a világdöntő is az Európa-bajnokság után, egy ilyen kis ráadásnak, és hát sikerült, és ami viszont nekem is meglepetés volt az, hogy 200 méteren is rajtozálhatok, mert a 100-zal azzal úgy kalkuláltunk, meg a 400-as mixváltóval, tehát az már az év elejétől fix volt, hogy a váltókat lehet indítani. De a 200 méter az nekem is meglepetés volt, úgyhogy az ilyen kis plusz.
2: Úgy fogalmaztál, hogy azt mondták a szövetségnél, hogy ha nem jutsz ki, akkor se aggódj, mert hogy a kijutás az ahhoz milyen feltételeket kellett teljesíteni?
3: Ha jól tudom, akkor volt pár olyan szabadkártya, ami a regnáló olimpiai bajnok, világbajnok, talán a Gyémánt Liga győztes, tehát ők alanyi jogon indulhattak, hogy indulhatnak, és akkor ezen felül pedig a világranglistáról töltötték fel a maradék, nem tudom most, talán 14-13 helyet, vagy hát most 16 a létszám, tehát 16 fő plusz kiegészülve velem 17-en leszünk, és a világranglistán kellett minél gyorsabban futni az idei évben. Annyi volt a különbség mondjuk egy szokványos kvalifikációs rendszerhez képest, hogy itt nem volt korlátozva az, hogy mondjuk az Egyesült Államokból vagy bármelyik országból csak 3 sportoló jöhet, hanem annyian jönnek, ahányan ott végeznek az első 16-ban, szóval ez is egyfajta újítás és egy különlegesség ennek a versenynek.
2: Ugye sokszor hallottuk már, vagy régóta, mivel Budapesten rendezik, hogy ez a világdöntő, ez egy hatalmas nagy robbanás lesz, nem tudom, hogy ez a